A Bibliát veszem alapul, igazából gyakorlatilag egy esetben lehetséges. Mikor? Tehát, hogyha valaki jön hozzám, és kezd beszélni XY-nak a viseltes dolgairól, ez egyetlen egy esetben lehetséges a Biblia szerint. Mikor? Amikor vele már megbeszélte ezt a dolgot, és azért mondja el nekem, mert segítségül hív engem, hogy keressük már, imádkozzunk érte, könyörögjünk érte, és menjünk el hozzá, és próbáljuk megnyerni a mi atyánk fiát. Semmilyen más eset nem elfogadható. Én legalábbis így látom az igék alapján. Ha nem ez a cél, ugye nem így zajlik, akkor esetleg megsértettük a 9. parancsolatot, ugye ne tégy hamis tanúbizonságot fele barátod ellen. Vagy a pletykát azt nem említi így a Biblia, mint pletyka. Szerintetek milyen szó van a Bibliában a pletykára, vagy milyen kifejezés? Susárlás például. Vagy Pál apostolnak szeretem ezt a, hát nem szeretem, mert csúnya kifejezés, azt mondja, rothadt beszéd. Efézus 4.29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugye rothadt beszéd. Van egy kosár barackom, az egyik megrohad. Amelyikkel érintkezik, az szépen mindig sorba rohasztja maga mellett a többieket. Körülbelül ez a pletyka. Ugye nyilván a pletyka, hogy valakiről rosszat mondok, átadom a másiknak, az szintén átadja a másiknak, ez szintén, tehát így terjed a rothadás. Egy pletykálkodás. Van egy ilyen könyvünk, Tanácsok a gyülekezeteknek című, és van egy ilyen fejezete, hogy a bírálgatás hatása, ebből szeretnék egy pár mondatot idézni. A keresztények vigyázzanak szavaikra. Soha se hordjanak kedvezőtlen híreket egyik barátjuktól a másikhoz, különösen akkor, ha tudják, hogy hiányzik közöttük az egység. Kegyetlenséget követsz el, ha célzást teszel és úgy tünteted fel a dolgot, mintha sokat tudnál egy barátod vagy ismerősöd felül, amit ők nem tudnak. Az ilyen célzások esetében az emberek többet képzelnek, ezért kedvezőtlenebb benyomást tesznek, mintha nyíltan elmondanák a dolgokat nagyítás nélkül. Krisztus egyháza nagy kárt szenvedett e dolgok miatt. Tagjainak következetlen, vigyázatlan eljárása olyan gyengévé tette a gyülekezetet, mint a víz. Ugyanazon gyülekezet tagjai visszaéltek egymás bizalmával, ha bár nem akartak rosszat tenni. Ugye érdekes, miket mond? Azt mondja, hogy tagjainak következetlen, vigyázatlan eljárása. Azt mondja, nem akar itt direkt, senki nem akar rosszat. Csak azt mondja, hogy következetlen, vigyázatlan. Ugyanazon gyülekezet tagjai visszaéltek egymás bizalmával, habár nem akartak rosszat tenni, mivel nem voltak elég bölcsek beszélgetésük tárgyának megválasztásában, sok kárt okoztak. Nem voltak elég bölcsek, következetlenek, vigyázatlanok. És azt mondja, olyan gyengévé tették a gyülekezetet, mint a víz. Midőn meghallgatjuk, és itt jön konkrétan, hogy mit cselekedjek akkor, hogyha nem látom, hogy atyám fia vitkezik, hanem valaki mondja. Midőn meghallgatjuk a panaszt testvérünk ellen, akkor tulajdonképpen helyet adunk a panasznak. A pletykálkodást megakadályozhatnánk, ha mindenki arra gondolna, hogy azok, akik elmondják nekik mások hibáit, kedvező alkalommal kibeszélik az ő hibáikat is. Igyekezzünk jót gondolni minden emberről, különösen testvéreinkről, amíg nem kényszerítenek arra, hogy más gondoljunk róluk. Nem tudom, itt az angolban hogy lehet, amíg nem kényszerítenek arra, hogy más gondoljunk róluk. Ne higgyünk elhamarkodottan a gonosz híreknek, mert gyakran az irigység vagy félreértés következményei, és vagy túlzásból, vagy a tények hiányos ismeretéből erednek. Ha helyt adunk a féltékenységnek és gyanakvásnak, úgy terjed, mint a bogáncs pehely. Ha egy testvér félrelép, akkor itt az ideje, hogy igazi érdeklődést tanúsítsunk iránta. Menjünk el hozzá, kedvesen, imádkozzunk vele és érte. A pletykálkodás és hírhordozás lelkülete Sátán egyik különleges eszköze, hogy elvesse az egyenetlenség és a viszály magvait, elválassza a barátokat és az irántuk való bizalmukat. A testvérek és testvérnők túl készségesek arra, hogy kibeszéljék mások hibáit, tévedéseit, amelyekről azt gondolják, hogy megvannak másokban, különösen azokban, akik rettenthetetlen bátorsággal közlik az Istentől kapott figyelmeztető és dolgáló üzeneteket.
Ha minden keresztény megvizsgálná, hogy milyen gonoszságot kell elhagynia, ahelyett, hogy mások hibáiról beszélnek, akkor ma sokkal egészségesebb állapotok uralkodnának a gyülekezetekben. Az Úr megvizsgálja és megpróbálja a népét. Saját jellemhibáidat olyan szigorúan bírálhatod meg, amennyire csak tetszik. De légy kedves, részvételes és udvarias mások iránt. Nekem elég kemény beszédek voltak ezek, amikor én találkoztam ezekkel az igékkel, meg bizonyságtételekkel, és igen keményen rámutattak az én helytelen gyakorlatomra, meg szokásaimra, mindaz, ami az emberi természetemből fakadt. És talán nem volt haszontalan, hogy megosztottam ti veletek. Tehát mit teszek akkor, ha látom, hogy atyám fia vétkezik? Mit teszek akkor, hogyha nem látom, hogy atyám vétkezik, hanem mondják nekem, hírt hallok arról? Szerintem, hogyha ebben a két kérdésben az agapé szerint járnánk el, akkor igen nagy áldás lenne rajta. És a gyülekezet nem meggyengülne, hanem nagyon megerősödne. És talán már nem kellene Istennek hosszan tűrnie érettünk és miattunk, várván ugye, megtérésünket, hanem sokkal közelebb jutnánk a Jézusnak az eljöveteléhez, és siettetői lehetnénk Jézus eljövetelének, nem pedig késleltetői. Mert megint csak mondom, amit az útkor is mondtam, tehát én úgy gondolom az ige alapján, hogy mihelyt a gabona arra való, mihelyt én, mihelyt ti, mi visszatükrözzük Krisztus jellemét. És az a lelkület, az az indulat lesz bennünk, ami a Krisztusban volt, akkor siettetjük. És Jézus eljövetele nem idő kérdése. Teljesen logika, vagy helytelen feltevés, hogy mikor, egy hét múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, nem idő kérdése. Mihelyt a gabona arra való, azonnal küldi az aratókat. És én ezt kívánom magamnak is, meg nektek is, hogy tényleg az Istennek a dicsősége tudjon rajtunk visszatükröződni, felragyogni, ahogy az Izsaiás könyveiben olvashatjuk, hogy ez a bizonyos krisztusi képmás tényleg jellemző legyen ránk. A Jóisten ezt akarja kimunkálni, és ki is tudja munkálni, hogyha mi ebben befogadók vagyunk, és ezt kérem mindannyiunk számára az Isten kegyelméből. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök, kedves hallgatók, a Biblia és a Régészet című sorozatunkban elérkeztünk egy mostoha gyermekkönyvhöz. Nem sokan olvassák sajnos, de mai előadásom ezt a célt is szeretné szolgálni. Egy kicsit bibliai könyv bemutatás lesz a mai előadás, hogy olvassuk többen Esdrás könyvét. Az egy szívszorító dolog, hogy három fogoly csapat formájában egyszerűen deportálnak egy országot, és ugye tudjuk jól már a sorozatunk eddigi előadásaiból, hogy 605-ben időszámításunk előtt, 597-ben és 586-ban volt ez a három deportálás. Biztos, hogy mondom, nagyon szívszorító, nehéz időszak volt, de a hazatelepülés időszaka is nagyon nehéz volt Babilóniából, meglátjuk majd, hogy miért. Általánosságban véve ezen a földön nem csak a szerencsétlenségek, hanem a kifejezetten jó időszakokban is nagyon sok probléma és szerencsétlenség van, mert minthogyha 100 kéz húzná vissza itt azokat az erőket, akik jót akarnak ezen a földön. Ugye ezt a Bibliából láthatjuk minden egyes könyvéből, hogy ha valami nagyszerű törekvés kél a történelemben, vagy olyan emberek lépnek fel, akik valami jót akarnak tenni, hát ezer ellenhatás következik, és ezért olyan szívszorítóak ezek a könyvek is, amelyekre most rátérünk a mai este során Esdrás könyvére, és a következő alkalommal majd Nehémiás könyvére. Esdrás pap és írástudó volt. Fontossága rendkívüli a Biblia összeállításában, hiszen így, ahogy van a Biblia kezünkben, a nagyobb, tetemesebb rész, az Ószövetség összeállítása, végső formába rendezése Esdrás nevéhez fűződik. Nagyon könnyű megjegyezni, és kérném a kedves hallgatókat, hogy jegyezzünk is meg néhány történelmi dátumot. A Biblia első könyvei időszámításunk előtt a 15. században íródtak. Ez Mózes kora. A Biblia utolsó könyvei az időszámításunk előtti 5. században, tehát így körülbelül 1000 év alatt jött létre az Ószövetség. Most 1000 év 39 könyvét Esdrás volt az, aki a négy formába rendezése Esdrás nevéhez fűződik. Nagyon könnyű megjegyezni, és kérném a kedves hallgatókat, hogy jegyezzünk is meg néhány történelmi dátumot. A Biblia első könyvei időszámításunk előtt a 15. században íródtak. Ez Mózes kora. A Biblia utolsó könyvei az időszámításunk előtti 5. században, tehát így körülbelül 1000 év alatt jött létre az Ószövetség. Most 1000 év 39 könyvét Esdrás volt az, aki a 400-as évek második felében

az Ószövetséget görög nyelvre is lefordítják, ez volt ugye a Septuaginta. Tehát Esdrásnak a jelentősége óriási, könyvében azonban egy kicsit háttérbe szorul. Előre is mondanám, hogy Esdrás könyve 10 fejezetből áll. 10 fejezetből áll, és a 7. fejezettől kezdve van szó Esdrásról. Tehát addig Esdrás az előtte levő eseményeket mondja el, és hogy említettem önöknek, egy kicsit szeretnék kedvet támasztani ahhoz, hogy Esdrás könyvét olvassuk. Úgyhogy fejezetről fejezetre mennék végig a könyvön, természetesen a 7., főleg 8., 9., 10. fejezetre térnék ki, ami már Esdrás korába kalauzol. Ez a könyv csaknem 100 évet fog át eseményrendje szerint. Kezdődik Esdrás könyve azzal, hogy Círus perzsa fejedelem hazengedi a zsidó népet a fogságból. Ugye tudjuk jól, ez időszámításunk előtt 535-ben történt meg. 70 éves volt a fogság, tehát könnyen megjegyezhetjük, 605-től 535-ig tartott a fogság. Az első fogolycsapatok, melyek száma 42.360 fő volt, neki kezdtek a templom építéséhez, de a környező népek heves és alattomos, mind a kettőben volt a zsidóknak részük, heves ellenkezésbe és meg alattomos ellenkezései miatt végül is a templomépítés félbeszakadt, és Esdrás könyve tudósít a második rendeletről, Dárius perzsa király rendeletéről, ezt 520-ban adták ki, tehát 535-520, miután felépítették a templomot, azután még sokat váratott magára, hogy a nép nagyobb része hazatérjen a fogságból. A harmadik nagy fogolycsoport időszámításunk előtt 457 után tért vissza, tehát 535, 520, 457, és Nehémiás korába beleérkezve ezek már a 440-es évek lesznek, így körülbelül 100 évet fog át ennek a könyvnek az eseményrendje. Az első fejezet rendkívüli fejezet, és azt szoktuk ajánlani a kedves hallgatóinknak, hogy a Bibliát nagyon odafigyelve és nagyon gondosan olvassák. Az első fejezetből sok ember választ talál a kérdésére, például ilyen kérdéseire, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem ismerhették meg Istent, nem olvasták a Bibliát, nem tartoztak egy vallás felekezethez, egy közösséghez. Éppen egy ilyen emberről, Círus perzsa fejedelemről van szó, és rögtön olvastam is önöknek Esdrás könyvének a felütését, az első 5 verset, ami a következőképpen hangzik. Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdettette az ő egész birodalmában, élő szóval és írásban is mondván. Így szólt Círus a perzsa király. Az Úr a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van. Valaki azért ti közületek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. És mindenkit, aki még megmaradt minden helyről, ahol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal és állatokkal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak az Isten házának, mely Jeruzsálemben van. Fölkeltek azért Júda és Benyámin családfői, és a papok és a léviták és minnyájan, akiknek felindította az Isten a lelküket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely Jeruzsálemben van. Milyen érdekes, hogy egy pogány királyról ezt mondja a Biblia, hogy Isten felindította a lelkét. Ez egy érdekes kifejezés, a Bibliában többször fordul elő, hogy Isten felindítja valakinek a lelkét. Sámson történetében is olvassuk, itt egy, mondom, egy pogány perzsa király történetében is olvassuk, akiről egyébként név szerint jövendőlt már Ézsaiás próféta több évszázaddal az esemény bekövetkezése előtt. Tehát ez egy vigasztaló kijelentés a Bibliában, hogy Isten minden embert meg tud közelíteni. Ez nem valláshoz vagy egyházhoz kötődő dolog, hogy az Isten kire hat, vagy kire tudhatni. Azok az emberek, akik valami jót elgondolnak, vagy a szívük nemes késztetéseire hallgatnak, azok Istenre hallgatnak.
Tehát ezt úgy jegyezzük meg Ezsás könyvéből, hogy az Isten fel tudja indítani.

mai szóval élve az ateista emberek lelkét is, meg a pogány, meg más vallású, meg ez nem, szóval az isteni szentélek minden egyes emberben munkálkodik, és ez nem vallásfelekezethez kötődik, hogy Isten kivel tud együttműködni, és kinek tudja befolyásolni a gondolatait. És ugye ez a Círus hazaengedte a zsidókat a fogságból, az első fejezet leírja, hogy visszaadta az összes elrabolt edényeiket, arany, ezüst edényeket, villákat, késeket, mindenféle tartozékokat, ugye óriási számokat mond itt a Szentírás, például az arany és ezüst edényeknek száma csupán ezeké 5400 volt, ez hiánytalanul visszaadta a zsidóknak. Nagyon érdekes a könyvben a szép rendtartás, hogy amikor a zsidók visszavitték, ők viszont hiánytalanul átadták ott Jeruzsálemben az arra illetékeseknek és felelősöknek, tehát azért a régi világrendet tudott tartani, és volt becsület és volt tisztesség. És ebben az első fejezetben azt is olvastuk, hogy a király arra nézve is rendelkezett, hogy segítsék ezt a hazatérést önkéntes adományokkal, tehát azért a zsidó néptől is kért áldozatokat, és ennek hatására egy közel 1000 kilométeres út nyomán ez a 42.360 fő visszatért a déli országrészbe, Jeruzsálembe, és 535 után hozzáfogott a templom újjáépítéséhez. Ezután következik a második fejezet, amit általában még bibliaolvasó emberek is átlapoznak, mert egy listát találunk benne. A Bibliában nagyon sok nemzetség táblázat van, törzsek felsorolása, családok felsorolása. Megfigyeltem magamon is, hogy sokszor az ember úgy sietni akar az olvasásba, hogy átlapozza. Az biztos, hogy aki először olvassa Esdrás könyvét, annak még megengedhető ez az átlapozás. De a Bibliában nem véletlenül vannak benne ezek a táblázatok és ezek a listák. Több okból is. Először is a Biblia olyan könyv, amely kiszolgáltatja magát az ellenőrizhetőségnek. A Bibliát lehet ellenőrizni. Ellentétben más vallások könyveivel. A Koránt nem tudjuk ellenőrizni. Ha az ember a Koránt a kezébe veszi, el kell, hogy higgye, hogy Mohamed azt hallotta, azt a kinyilatkoztatást kapta. Egy személynek kell hinnünk, ez Mohamed. Ha bármely keleti iratot, amit ott szent iraknak tartanak, a Védákat, az Upanishadokat, a Bhagavad Gita-t, bármit a kezembe veszek, ott is hitre van szükség, előzetes hitre van szükség. A Biblia nem követel tőlünk előzetes hitet. A Biblia csak egy kis tárgyilagosságot kér tőlünk, egy kis tárgyszerűséget, következetességet, hogy nézzünk utána, ellenőrizzük le ezeket a dolgokat. Először is, tehát azért vannak a nemzetség táblázatot, vagy ilyen családfelsorolások a Bibliában, gondolják meg 1600 év alatt mennyi ilyen gyűlt itt össze, lehet ellenőrizni, összevetni, hogy most Mózes igazat mond, vagy Esdrás igazat mond, vagy Jeremiás igazat mond, vagy Máté, vagy Lukács evangélista, akiknek az evangéliuma szintén ezekkel kezdődik, igazat mondanak-e. Például innen tudjuk, hogy az özönvízig 10 nemzedék volt, innen tudjuk összeszámolni az életkorokat, innen látjuk, hogy a teremtés és az özönvíz között 1656 év van. Na most itt az Esdrás könyve második fejezetében is ebben a nemzetség táblázatban van egy-két érdekesség. De ezt mondom, aki először olvassa Esdrás könyvét, most nem kérem tőle, hogy ezt olvass el. Azt szokták mondani a kedves hallgatók, hogy tele van zsidó nevekkel, hát ki se tudom mondani, meg se tudom jegyezni. De csak itt a második fejezet 38. versében a család felsorolása között, hogy tudni, kik mentek vissza az óhazába. Azt mondja, hogy hazamentek Pasúr fiai 1247-en. Ha megnézzük, hogy mely családokból, mely törzsekből hányan mentek vissza, ez egy viszonylag magas számnak látszik. Volt olyan család, ahonnan csak 200-an, 300-an, 400-an mentek haza. Azért nem mentek sokan haza, mert Babilóniában meggazdagodtak a zsidók. És nem akarták otthagyni az idegen földön kivívott jólétet. Ez olyan, mint hogy most nem minden amerikai magyar akar visszatelepülni. Vagy nem minden Nyugat-Európába kiment magyar akar visszatelepülni. Miért olvastam fel önöknek, hogy Pasúr fiai pedig 1247-en jöttek haza? Ez a név, ha eléggé sajátosan zsidó név is, de egy Bibliát olvasó embernek visszaköszön Jeremiás könyvéből. Ki volt az a Pasúr, aki a prófétával kapcsolatba került, és milyen kapcsolatba is? Úgyhogy az egész nép előtt megszégyenítve,
Jeremiás prófétát megvesszőztette a templom előtt. Azért gondolják meg, hogy egy prófétát, aki 40 évig küzdött a népért, ez a pásúr, mert ő nem értett egyet Jeremiással, és visszautasította Isten kérlelését, nem szavakkal vitatkozott Jeremiással, hogy visszaélt az erőfölényével, a hatalmával, ő volt a főpap, megfogadta Jeremiást, és ostorcsapásokat méretett rá a jeruzsálemi templom előtt. Most miért mondom el önöknek ezt a történetet? Aztán Pasúrt is elvitték a fogságba, meg a gyerekeit is elvitték a fogságba. És úgy tűnik, hogy ahogy szoktuk látni is az életben egyébként, hogy sokszor az emberek a nyomorúságban megváltoznak. Elkezdenek gondolkozni. Elkezdik felülbírálni magukat. És ennek a Jeremiást megszégyenítő főpapnak a leszármazottai közül az egyik legtöbben ők voltak a hazatérők. Azért ez vigasztaló a Bibliában, nem? Szóval a Biblia szerint Isten mindenkinek ad időt, nemzedékeknek is ad időt, családoknak is ad időt, és ez olyan vigasztaló híradás a Bibliában, hogy Pasúr és fiai levonták a következtetéseket, és ők nem maradtak ott Babilóniában. Ők vállalták a nehezebb utat, hazatérni az óhazába, és újra kezdeni az életet, a romokat újjáépítve, újra kezdeni az életet. Ezért ezt a második fejezetet se ejtsük el, ha meg valaki össze akarja hasonlítani, hogy még ki mindenki jött vissza a fogságból, még további érdekességeket fog találni, de hát ez már végképp nem egy ilyen egyszerű előadás keretei közé való. Következik a harmadik fejezet. A harmadik fejezet elmondja, hogy a zsidó nép, hogy visszatért, hogyan kezdte el újra megünnepelni az ünnepeit. Az első ünnep, amit megünnepeltek, a sátoros ünnep volt. Miért is volt olyan nagy jelentőségű az egész áldozati rendszer, az ünnepeknek a rendszere? Ez a zsidó nép életében valami csodálatos összefüggéseket mutatott fel. Ha így egy mondatban kellene önöknek összefoglalnom, azt mondhatnám, hogy ami Krisztus nem jött el, addig Isten jelképekben a zsidó nép számára szinte mindent elmondott Krisztus küldetéséről. Az áldozati rendszerrel, a bárányáldozattal, a bárányáldozat lefolytatásával, és az évenkénti ünnepekkel, amelyek közül az első volt a Páska ünnep, vagy Húsvét ünnep, ami Krisztus halálára mutatott, a harmadik napi zsengekéve meglóbálás ünnep, ami Krisztus harmadnapi feltámadására mutatott, a kovásztalan kenyerek ünnepe, hogy 7 napig kellett a Páska után kovásztalan kenyeret fogyasztani, és semmi kovászos nem szabadott megtűrni a házakban, ami arra mutatott előre, hogy aki megérti az Isten áldozatát, és aki megérti az Isten igazság szolgáltatását, hogy visszaadja majd az ő fiának harmadnapon az életét, az törekedjék Krisztust követő életre és bűnt legyőző életre. És ha törekszenek erre az emberek, akkor a negyedik ünnep, a tavaszi ünnepkörben, ugye azt fejezte ki ez a hetek ünnepe, vagy hát magyarul a pünkösd ünnepe, hogy nagyon sok ember el fogja fogadni majd Istent és Krisztus áldozatát, nagyon sok embert begyűjthet majd Isten az ő országába és az örök életre, pünköskor árad ki a Szentlélek, és kezdett elterjedni hatalmas módon a kereszténység. Utána a tavaszi és az őszi ünnepek között volt egy 3-4 hónapos szünet, és a 7. hónapban vette kezdetét a kürzengés ünnepe, majd a 10. napon a nagyengesztelési nap, majd a 15. naptól a 22. napig ez a bizonyos sátoros ünnep, amelynek a megüléséről nagyon sokszor olvashatunk az Ószövetségben. Az egyik legszebb rész itt a 3. fejezetben található, minek a jelképe volt a sátoros ünnep. Ugye most a magyar nyelvben is szoktuk használni, hogy sátoros ünnepek, meg sátoros ünnepek idején. Hát nem tudjuk, hogy mit emlegetünk, mert a Bibliában a sátoros ünnep, a legvégső ünnep, a 7. ünnep az évben az örök életre való előregondolás, hitbeli előregondolás ünnepe volt. Így végződött az év. Isten tudomására akarta adni minden zsidó embernek, hogy ha hisz az Isten bárányában, ugye a húsvét, ha hisz abban, hogy majd harmadnapon ő feltámad, ha hisz a bűnt legyőző életben kovásztalan kenyerek, ha hisz a hit elterjedésében pünkösd, ha hisz a végső nagy engesztelési naphoz kötődő ítélettételben a nagy engesztelési nap,
és az ember itt a földön megtisztul, az Isten segítségül kérve, Istennel együtt legyőzi a rosszat, akkor az embert várja egy örök haza. Várja egy boldog élet. Várja egy tökéletes élet, az örök élet. A sátoros ünnep az is volt 7 napos ünnep, hogy az örök életnek ezt az időben is végtelenbe nyúló örömhírét közvetítse minden embernek, és a zsidó nép, hogy hazatért a fogságból, az első ünnep, amit megtartottak, ez a sátoros ünnep volt. Ezekben a fejezetekben olvashatjuk azt, hogy amikor hazatértek a zsidók, és letették az alapkövét a templomnak, a 4. fejezet már rátér a történelmi viszontagságokra, hogy nagyon, nagyon súlyos ellenérzések támadtak fel a környező népekben, ma így mondhatnánk önöknek, hogy az arabokban, vagy palesztinokban, persze hát a mai palesztinok őseiről van szó, nem közvetlen, de őseiről van szó. Ugye, amikor látták, hogy a zsidók visszatérhetnek egy 70 éves súlyos fogságban, már mindenki úgy gondolt, hogy a zsidó népnek vége van. És ezek után ők hazatérnek egy 70 éves fogságból. Persze a környező népeknek, az edomitáknak, a moabitáknak, ammonitáknak, és hát az itt az egész országot körbevevő arab népeknek az ellenségeskedéseiről, az áskálódásairól van szó, főleg a 4. fejezetben, amelynek nyomán le is állították a templom építését, és egy újabb királynak kellett eljönnie, Círusz után egy Dáriusz nevű perzsa királynak, aki, hogy úgy mondjam, előkotoráztatta a levéltárakból a régi királynak a rendelkezését, és ő látta, hogy az elődje megengedte a zsidóknak a templom építését, úgyhogy újra megerősítette aztán ezt a rendeletet, és így végül is a templom hosszas elhúzódás után de felépülhetett. Szeretném megjegyezni, hogy itt az 5. fejezetben, tehát még a 4. után a következő fejezetben szó van 2 prófétáról, akinek a könyvét mintegy becsatlakoztathatjuk ide Esdrás könyvébe, mert az újjáépítésnek 2 nagyszerű prófétája lépett fel ekkor, Aggeus próféta és Zakariás próféta. Aggeus könyve a Bibliának egyik legrövidebb könyve, 2 fejezetből áll, 1 lap az egész a Bibliában, ezt is nagyon ajánlom a kedves hallgatóknak. Zakariás könyv már hosszabb irat, de a fontossága, a jelentősége abban van, hogy szinte az Ószövetségben a Jelenések könyve előzményének tekinthető 8 látomásból épül fel. Isten látomásokat adott a prófétának, hogy serkentse a népet az újjáépítésre. És ha elolvassuk ezt a 2 prófétai könyvet, és hogy úgy mondjam, ide beszúrjuk Esdrás könyve 5. fejezetéhez, akkor az a kép kerül elénk, hogy Isten bátorító üzeneteket adott a zsidó népnek, hogy ne csüggedjenek, ne lankadjanak, bár kicsi ez a nép, bár a környező népek is ellene vannak, és a nagyhatalmak folytonos szeszélyének is ki van szolgáltatva, ugye az egyik nagyhatalom itt van délnyugaton, ez Egyiptom, a másik nagyhatalom északkeleten, ez éppen a Médó-Perzsa birodalom, de olyan szép az első zakariási látomás. Lovasokat lát a próféta, mirtuszfák alatt, és szépen a lovasok ülnek a lovaikon. És a lovak legerésznek, és csönd van, és nyugalom van. Semmi zaj, semmiféle robogás, semmiféle háborús helyzet, és azt a szózatot hallja a próféta, hogy az egész föld vesztegel és nyugodt. Az egész föld vesztegel és nyugodt. Én az Isten biztosítom számotokra a körülményeket, ne késlekedjetek, fogjatok hozzá az építéshez, győzzétek le a gyávaságotokat. Az életben az a bátor ember, aki legyőzi a gyávaságát, aki Istenbe kapaszkodik, aki megragadja az Isten ígéreteit, és a zsidó nép élettörténetében ez egy rendkívüli mozzanat volt, hogy valóban összefogott a nép, befejezték a templomépítést, csak hát ezután következett a nagyobb kérdés, hogy az egész várost is újjá kellett építeni. Ugye Jeruzsálem romokban volt, közben is a templomépítés közben is támadták a zsidókat, tehát a templomépítés után jött a város újjáépítése. És itt jön már elénk, itt látjuk viszont a könyvnek a szerzőjét, akit, mint említettem, a 7. fejezettől kísérhetjük nyomon az ő pályafutását. Tehát felépült a templom, de közben már évtizedek teltek el,
535-520, már 457-ben vagyunk, és a távoli országban, Babilóniában elindul Esdrás, hogy segítséget nyújtson a honfitársainak. Már áll a templom, de állni kell a városnak is. Meg kell szervezni a közigazgatást, az egész állami, a nemzet életét föl kell támasztani halottaiból. Évtizedek alatt sem tudták feltámasztani. Elindul Esdrás. Nagyon érdekes, hogy mielőtt Esdrás elindulna, nyilvánvalólag az ott a fogságban maradt nép maradékát szólítja, hogy jöjjenek haza. Nagyon kevesen jönnek. A híreket hallották ők már, hogy több csapat indult útnak, és hogy már előre haladt az építkezést, de hát évek, évtizedek teltek el, nagyon kevesen jönnek. Nagyon megdöbbentő az is, hogy amikor Esdrás összehívja a népet, egy törzs hiányzik, a Lévi fiai. Hiányoznak a vallási vezetők, mintha ők lennének a leggyávábbak, mintha ők lennének a legkevésbé tettre készek. A népből bizonyos csoportok összejönnek, már indulnának el, ilyen három napi toborozás, várakozás egy folyó mellett, és aztán Esdrás indulna, de hát ő nem akar indulni lelki vezetők, léviták és papok nélkül. Kedves hallgatók, nagyon nagy jelentősége van ennek, hogy ezt a Biblia számunkra följegyezte. Én nagyon gyors párhuzamot szeretnék önöknek vonni. A Bibliának ez ószövetségi részlete, és Jézus Krisztus egy nevezetes, nem példázat a példabeszéde között, amelyet János evangélium a 10. fejezetében olvashatunk. Jézus is az egyik nagy tanítását azzal fejezte be, hogy az embereknek mindig kellenek lelki vezetők. Sajnos az emberek nem annyira önállók, hogy mindenki önállóan gondolkoznék. Meg a rosszabb bűn nagyon legyengítette az emberiséget, tehát bizonyos embereknek irányt kell mutatni, utat kell mutatni. De Jézus világosan beszélt arról, hogy ha kellenek is lelki vezetők, a lelki vezetők között különbség van, és vigyázzunk, hogy milyen embereket követünk. Jézus ebben a János evangélium a 10. fejezetében fejezett példabeszédben önmagát a jó pásztorhoz hasonlította. Jézus azt mondta, hogy minden körülmények között az az ember, aki igazságra törekszik, aki jó ember akar lenni, annak egy mértéke legyen, az Isten. És az Isten fia Jézus Krisztus. De Jézus világosan mondta, hogy a jó pásztor mellett vannak még, akik az emberek bizalmára pályáznak, és akik vezetni akarják az embereket. A második csoportban Jézus a béreseket sorolta. Kik a béresek? Akik szintén befolyásolni akarnak embereket, szintén hatni akarnak emberekre, de ha jön valami történelmi nehézség, kereket oldanak. Az életüket nem teszik rá az ügyre. A jó pásztor az életét adja a juhaiért, mondta Jézus. A béresek, ameddig csönd van, nyugalom van, békesség van, ott vannak a nyáj mellett, ha jön valami ellenség, kereket oldanak. Hát, bérmunkában dolgoznak. De sajnos itt Jézus nem állt meg. A béresek után még sajnos van egy-két kategória. Úgy, mint a tolvajok, rablók és gyilkosok. De a Biblia nagyon figyelmeztet bennünket arra, hogy az ember jól vizsgálja meg, hogy milyen befolyásnak enged az életében. Kikre hallgat? A mérce a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Olyan emberekre ne hallgassunk, akik egy bizonyos nehézség láttán eltávoznak a nyáj mellől, magyarán akkor beszélnek, amikor ez haszonnal, előnnyel jár, amikor nehézség veszi őket körül, akkor rögtön elfelejtkeznek a hivatásukról. De vannak sajnos a béresek mellett, mondom, még tolvajok, rablók, gyilkosok is, akik kihasználják az emberek hiszékenységét. Kihasználják emberek jó hiszeműségét. Kihasználják azt, hogy sokszor az emberek nem akarnak személyesen gondolkodni. Az emberek azt kérdik, hogy ki a tekintély, mit mond a tekintély, amit ő mond, azt csinálom én is. Ettől a veszélytől Jézus mindig is igyekezett megóvni a követőit. Például egyszer azt mondta Jézus, hogy magatoktól nem tudjátok megítélni, mi a jó és a rossz. És Jézus mindig visszakérdezett az emberek, hogy olvassátok, mint van megírva, hogy mondja az Isten, hogy mondják a próféták és a zsoltárok. Tehát
félelmetes ez a kis jelenet, amit itt leír számunkra Esdrás, hogy nagy nehezen tudott ő útnak indulni, mert papok és lelki vezetők nem akartak vele jönni. Pedig szabadság volt, megtartották a törvényeiket, nem üldözte őket már senki, mégis hozzászoktak a kényelemhez, hozzászoktak a jóléthez, nem akartak áldozatot vállalni. Ebből a nehéz háttérből egy csodálatos vers emelkedik ki, ez a 7. fejezet 10. vers, hogy velük szemben ki volt Esdrás. Ezt is jó megjegyezni a Bibliából, hogy ki volt ez az Esdrás. A 7. fejezet 10. verse ezt mondja róla, Esdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izraelben a rendeléseket és ítéleteket. Az igaz embernek, mondhatnám azt is, hogy az igaz hívő embernek mindig ez kell, hogy legyen a jellemzése. Erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét. Csodálatos megfogalmazás. Mi nekünk itt az életben embereknek keresnünk kell az igazságot, mert sajnos mi nem vagyunk igazak. Hazugok vagyunk, önzők vagyunk. Mindenkinek maga felé hajlik a keze. Ha valaki igaz ember akar lenni, aki mások javára is van, és önmagának is békés, boldog életet kíván, annak keresni kell és cselekedni az Úr törvényét. És milyen érdekes, hogy itt a folytatás azt mondja, hogy Esdrás olyan ember volt, mint amit később így szoktuk mondani, mint a jó tanár. Ki a jó tanár? Aki tanítva tanul. Ugye ez a jó tanár, aki tanítva tanul. Esdrás nem csak kereste és cselekedni akarta az Úr törvényét, de tanítani is akarta Izraelben a rendeléseket és az ítéleteket. Tehát ő pap volt, írástudó, a feladata az volt, hogy megismertesse a zsidó néppel az igaz élet törvényeit, és bizonyára azért is engedték el ezek a perzsa uralkodók, mert az idegen országban is látták rajta, hogy ő megvesztegethetetlen, becsületes, nem részrehajló, nem személyválogató, tehát valahogy a lényének, a személyiségének kisugárzása volt. Hatni tudott az emberekre, de nem manipulációs eszközökkel, nem le akarta venni a lábukról az embereket. Ő maga is egy kereső, önmagát felülbírálni akaró, mindig a jóra törekvő ember volt, aki azonban ezt át akarta adni másoknak is, a saját lelkét vitte a vására, a saját életét terítette ki, mint nyitott könyvet az emberek elé. Koméniusz, akinek csodálatos könyvét terjesztjük, a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Egy másik könyvét nem tudjuk terjeszteni, mert az hónapok alatt kifogyott, ez a Didaktika Magna, a nagy oktatástan. Abban idézi Koméniusz, hogy az az igazi ember, aki tanul, keresi a jót, de ahogy megtalálja, rögtön tovább is adja másnak. Mesterénél így lesz több a tanítvány, mondja Koméniusz. Ez az igazi emberi élet. Törekedni, keresni az igazságot, megtalálni Isten törvényeiben az összefüggéseket, az élet igaz összefüggéseit, hagyni, hogy az Isten átalakítsa az ember életét, és kiállani emberek elé, hogy emberek, van másféle élet is, olyan élet, amit az Isten akar nekünk adni, és ezt az életet átadni az embereknek. Nos, hát ilyen ember volt ez az Esdrás. Hazamegy, és új vért hoz a szervezet régi vérkeringésébe, mert ez is egy döbbenetes tanulság, kedves hallgatók, Esdrás könyvéből, hogy akik már Jeruzsálembe évek vagy fél évszázad alatt élnek, ők is elkényelmesedtek. Valahogy az ember úgy hajlamos azt látni a Biblia alapján, hogy az ember életnek az egyik legnagyobb ellensége az elkényelmesedés. Az ember valahol letáborozik, felépíti a maga házát, megvan mindene, akkor aztán már senkivel nem törődik. A történelemben ez mindig ismétlődik. Elkényelmesedés, eltunyulás, fizikailag is, de hát lelkileg, hogy aztán már utána semmit nem érdekli az ember, szóval ez a Petőfi, Csokonaitól Petőfin át mind a mai napig megénekelt Pató Pálok, meg magyar nemesek világa visszaköszön ránk a Biblia lapjairól is, és az elkényelmesedett, már egy viszonylagos nyugalomhoz, jóléthez hozzászokott emberek közé jön ez a harmadik fogoly csapat, és Esdrás vezetésével próbálják helyreállítani az egész város, de ezt végül is majd csak Nehémiás tudja megvalósítani pár évtizeddel ezután.
És ami a fontosabb, mert hiszen egy helyreállítás az nem elsősorban a fizikai helyreállítás, hanem a lelki helyreállítás. Megszervezni a közigazgatást, megszervezni az életét ennek az országnak, és valahogy tanítani az embereket arra, hogy hogyan is kell élni. Nagyon érdekes, hogy múltkor, ahogy itt tartottam az előadást önöknek Eszter könyvéről, említettem önöknek, hogy Eszter győzelmének is mi volt a forrása. Hogy Eszter egy ügyet diadalra tudott vezetni. Ja, talán tetszenek rá emlékezni a háromnapi böjtés az ima. Esdrás könyve 8. fejezetében ez visszaköszön, mert amikor elindul Esdrás az Ahava folyóvíz mellett, ahol összegyűjti a csapatokat, ezt olvasom a 8. fejezet 21. versétől, ekkor böjtöt hirdettek ott az Ahava folyóvíz mellett, hogy megaláznók magukat a mi Istenünk előtt, és kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családjainknak és minden állatunknak. Nagyon érdekes, hogy ahogy Eszter tett ott Babilóniában, illetve Médó-Perzsiában, ugyanezt teszi Esdrás a hosszú útja előtt, hogy érzi, hogy erején felül való ez az út, az Istennek különleges segítségére van szükség. Hányszor és hányszor visszaköszön ez a Biblia lapjairól, és hányszor meg kell erről emlékezni, hiszen Jézus is különlegesen emlékezett meg a böjtről a hegyi beszédben. A böjt az nem érdemszerző cselekedet, a böjt nem öngyötrés. De a böjtre minden hívő embernek szüksége van, mert a böjt az figyelemösszpontosítás. Az a lelki erőknek egy irányba való terelése, hogy az ember semmit se tegyen a maga elszánásából, hanem figyeljen az Istenre, figyeljen az Isten útmutatására, figyeljen az Isten szavára, és Esdrás így indul útnak, és így tudja felépíteni ezt a várost és az egész Júdeabeli közigazgatást, és így indul el itt az élet a déli ország részben. De kedves hallgatók, mondtam az előadás elején, hogy az újjáépítés nem is annyira a falak újjáépítése, a lelkek újjáépítése. Erről most is sokat hallunk ugye az elmúlt években itt Magyarországon is, hogy hát mikor fog majd Magyarország lakosságának az erkölcsi élete megváltozni? Hát ugye ezt nem lehet olyan gyorsan megváltoztatni, mint hogy falakat fel lehet húzni. És megdöbbentő, hogy olvassuk itt a 8., 9. és főleg a 10. utolsó fejezetet, hogy Esdrás felfigyel egy jellegzetes bűnre, egy jellegzetes vétekre. Most már nagyon sokan hazajöttek, már vannak eredmények, már épülnek a falak, meg a város, meg minden, már mindenkinek van háza, dolga, munkája, vidéken is művelik már a földeket. Aztán egyszer csak észreveszi Esdrás, hogy olyan sok a vegyes házasság. Zsidó emberek elvesznek pogány nőket feleségül, a környező népek asszonyai, lányai közül választanak feleségeket, és észreveszi Esdrás, hogy ha már az ördög nem tudott így és úgy éket verni a nép közé, most jön a legfélelmetesebb támadás. Sokan ezt ma szóba se ejtenék, de én nem így vagyok ezzel. Engem a Biblia megtanított arra, hogy tényleg a bajt ott keressük, ahol van, és ne ott keressük sokszor, ahol beszélnek róla. A Bibliának egy nagyon nagy tanítása, hogy az emberi életet és az emberi erkölcsöket a családban éri a legnagyobb támadás. Nem általánosságban, egy társadalomban. Persze ott is van, fellép néhány demagóg és elkezd beszélni, nem mondom, hogy nem visz maga után tízezreket, százezreket, az is egy borzalom, de a legnagyobb támadás az emberi erkölcsök ellen a családban folyik, mégpedig mivel, ha két eltérő gondolkodású ember összeköti az életét. A Bibliában két nagy történet támasztja alá ezt. Az egyik az özönvíz előtti történet. Mózes első könyvében a 6. fejezetet, hogyha eltetszenek olvasni, ott arról van szó, hogy az emberiség két csoportra osztott a Kain-Ábel történet után, Ábel meggyilkolása után, a kainiták csoportjára és a sétiták csoportjára. Erről talán volt is szó már itt a régészeti sorozatunkon belül, legalábbis gondolom. A kainiták függetlenedni akartak az Istentől, elismerték, hogy van Isten, de azt mondták, hogy ők nem akarnak Isten törvénye szerint élni. Hagyja őket békén az Isten, ők úgy élnek, ahogy ők akarnak.
a sétiták pedig egy nemes, értelmes istenfélelemmel ragaszkodtak Isten parancsolataihoz. Most ez a két csoport évszázadról évszázadra egyre inkább elkülönült egymástól gondolkodásban és erkölcsben, aztán hirtelen a Biblia hírt ad arról, hogy kezdtek egymás között házasságokat kötni. És egy-két nemzedék nem telt bele, már is előállt a riasztó képlet. Tudnék az, hogy egy házasságban, ahol két eltérő gondolkodású ember összeköti az életét, az pár év kérdése, és az önző gondolkodású ember húzza le maga utána az önzetlenebbet, a jobbat. És azért volt olyan rettenetes helyzet az özönvíz előtt. Gondolják meg, hogy a Biblia nem sokszor mond ilyesmit, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, mert a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Vagy ilyet sem mond sokszor a Biblia, hogy betelt a föld erőszakoskodással. Hogy az emberek kőkeményen a maguk érdekeit hajházták. Miért? Mert a családban ezt látták, ezt tanulták meg. Nem volt egy nyugodt családi háttér, egy nyugodt családi béke. A családokban következik be a legnagyobb támadás az élet és a hit ellen, és ezért mondja azt az új szövetségben is Pál apostol, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Maga ez a kifejezés is érdekes, hogy felemás iga, tehát ahol az egyik házastárs erre akarja húzni az igát, a másik meg arra akarja húzni, veszekedések, viszályok, feszültségek, gyerekekre ez átragad, megtanulják azt, hogy a hangos szóval vagy a tetlegességgel szerezzenek érvényt az akaratuknak. Szóval ez egy borzalmas világot eredményez. Ezt a világot az Istennek el kellett pusztítania az élet érdekében, mert ha Isten nem avatkozott volna közbe az özönvízzel, akkor ez a világ önmagát rombolta volna le, önmagát számolta volna fel. És egy másik ószövetségi történet, amit már gondolom többen tetszenek ismerni, a Salamon király története. Hogy Salamon is, amikor elkezdett ilyen érdekszövetségeket kötni a környező népekkel, és elvette a környező népek királyainak a lányait, és jött az a sok idegen, szokás, pogány vallás Jeruzsálembe, olyan megdöbbentő, hogy itt ő, aki megépítette a templomot, itt a Sion hegyén, ugye a Salamoni templom, szembe vele a másik domboldalon elkezdték fölállítani a feleségei a maguk pogány bálványáldozati szentélyeiket. És így mondja a Biblia, hogy elhajlították Salamon szívét ezek a feleségek. Egyrészt beletévedt a többnejűségbe, másrészt pedig az idegen szokásokkal, idegen vallási hagyományokkal bejött egy másfajta gondolkodás, és Salamonnak az egész birodalma összeroppant, halál után két részre osztott, és ugye a sorozatunkon belül ezt már nem kell elismételnem önöknek, mert végig tetszettek követni, hogy a két része szakadt országnak a történelme ezután, 931 után Izrael történelme. Nos hát, Esdrásnak fel kellett lépni. Na de hogyan lépjen fel? Ha létező házasságok, már gyerekek is születtek a házasságokban. Most álljon oda és mondja azt az embereknek, hogy küldjétek haza a feleségeiteket? Ugye erről a kérdésről az első Korintusi levél 7. fejezetét ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Itt beszél részletesen arról a Szentírás, hogy mit tegyen egy ember, aki hitre jutott, de a felesége vagy a férje nem követi a hitben. Mit tegyen egy másik ember, aki megözvegyült, és esetleg újra akar házasodni, kit válasszon? Mit tegyen egy ember, aki elvált önhibáján kívül, kivel kösse össze az életét? Ez az 1 Korintus 7 ilyen szempontból nagyon nagy fejezet. De nagyon nagy fejezet az Esdrás könyve 10. fejezete is, mert itt azt látjuk, hogy Esdrás rászánta az időt, és meglátogatta azokat a családokat, itt is van egy felsorolás, azokról, akik lévitáktól, papoktól kezdve a közrendű emberekig, akiknek ilyen felemás igájú házasságaik voltak, és nagyon érdekes, hogy a következőt olvashatjuk a 10. fejezet 16. versében, és cselekedtek eképpen azok, akik a rabságból hazajöttek, és választott magának Esdrás a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, és minnyájuk nevei feljegyeztettek, és összeültek a 10. hó első napján, hogy nyomozzák-e dolgot, és bevégezzék azt mindazon férfiakra nézve, akik idegen feleséget vettek maguknak,
az első hónap első napjáig. És találtattak pedig a papok fiai közül, akik idegen feleségeket vettek maguknak, Jézsuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül, és jön a felsorolás, és kezüket adták, hogy elbocsátják feleségeiket, és egy kos áldozására ítéltettek a vétkükért. És akkor jön a további felsorolás. Kedves hallgatók, a Biblia soha nem tanítja a válást, nem ajánlja a válást. De azt is kevesen tudják, hogy a Biblia mégis megengedi a válást. Egy esetben engedi meg, maga Jézus beszélt erről Máté Evangélium a 19. fejezete szerint, a paráznaság okáért, tehát hogyha egy házastárs becsapja a másikat, ha hűtlen lesz hozzá, és itt a papokon kezdte a népnek a megtisztítását Esdrás, de tessenek megfigyelni, hogy nem úgy, hogy egyik napról a másikra, és nem úgy, hogy külső törvényekkel vagy parancsuralmi szóval, hanem a 10. hó első napján összeültek, hogy nyomozzák-e dolgot. Mindenkivel méltányos akart lenni, mindenkivel igazságos akart lenni. Megvizsgáltak utólag minden házasságot. Hát nem akarok képtelen dolgot mondani, mert ugye Magyarországon a népesség összeírás is elég nagy bonyodalomba került. Hát még megvizsgálni a házasságokat, meg nem is lehet egy polgári államban, nyilván ez személyiségi jogokat sértene, de régen teokrácia volt. A zsidó nép elfogadta Isten törvényeit, és Isten törvényei ezekről rendelkeztek, ezekről a nagy jelentőségű eseményekről, hogy valaki hogyan kössön házasságot, és itt kivizsgáltak minden házasságot. Ez egy rendkívüli alkalom volt, nem is tudok a Bibliában még egy ilyen esetet, hogy ennyire megnézték, és a papok, akiknek hát példának kellett állnia az emberek előtt, és akik rádöbbentek, hogy ők elrontották a házasságukat, azok a pogány feleségeiket el kellett, hogy bocsássák. Nyilván más esetekben, meg ahol gyermekek is voltak, így fejeződik be egyébként Esdrás könyve a gyermekekre való utalással, hogy voltak a feleségek között olyanok is, akik már fiakat szültek. Tehát ez nem akármilyen dolog volt. Nyilván itt nagyon méltányosan megnéztek minden körülményt pro és kontra, de hogy Esdrás ennek nekifogott, ehhez volt bátorsága. És hogy ez képviselt, hogy emberek, ne rontsátok el az életeteket ott, ahol éppen a legtöbb örömet, meg a legtöbb szépséget vártok. Ne tegyétek tönkre a családi életeteket. Kedves hallgatók, ahogy így végigolvassuk Esdrás könyvét, és engedjenek meg nekem egy befejező megjegyzést, amit egy ilyen könyv végigolvasása után, de hogyha már valaki mondjuk 10-szer, 20-szor olvassa végig a Bibliának egy ilyen könyvét, az emberből föltétlenül kikívánkozik. Ha valaki úgy a Bibliát megismeri, elolvassa a könyveket, és kezdi már rendszerezni azt, amit olvasott, két döntő dologra lesz figyelmes. Az egyik döntő dolog, hogy az egyéni életünkben is, meg a történelmi életében is az egyik legnagyobb veszély, amikor az emberek bizonyos törvényeket megismernek, parancsolatokat megismernek, és nagyon határozottan tartják magukat törvényekhez és parancsolatokhoz. A Biblia ezt kéri tőlünk számon, de hozzátéve azt a nem mellékes körülményt, hogy az Isten törvényeit emberi erővel betartani nem lehet. Tehát ismerjük meg az Isten törvényét, ismerjük meg az Isten parancsolatait, de legyünk körültekintők, legyünk gyengédek, mint Esdrás volt, de jól lássuk mindig magunk előtt azt, hogy az Isten törvényét betölteni emberi erővel nem lehet, csak isteni erővel. De hogyan nyerhetek én isteni erőt? Mert az Isten elém állítja a törvényeit, hogy ezek szerint éljek, emberi erővel ezt nem tudom betölteni, ezt hangsúlyozza az Ószövetség is, nem csak az Új Szövetség, hogy csak hitáltal, csak mély meggyőződés és isteni erő által tudom betölteni az isteni törvényeket, de hát hogyan tetek szert isteni erőre? A Biblia szerint egyféleképpen. Úgy, hogyha megismerem azt is, hogy Isten törvényei, az igazságosság törvényei soha nem nélkülözik a szeretetet és az irgalmasságot. Ez a két dolog így kapcsolódik össze szétválaszthatatlanul. Ha megismerjük azt a Bibliából, hogy az Isten nem úgy adta a törvényeit, hogy na itt vannak a törvényeim, és emberek cselekedjétek ezeket, mert az Isten nagyon jól tudta, hogy nincs bennünk erő.
ha lenne bennünk erő, nem is kellett törvényeket adni, akkor természetesen élnénk az Isten törvényei szerint. De az Isten rá akar bennünket vezetni arra, hogy ő a törvényeiben a szeretetet is elrejtette, hiszen Jézus ezért vállalta az áldozatot, ezért fogja vállalni az áldozatot. Mert a törvény és a kegyelem nem kizárják egymást, hanem feltételezik egymást, az igazság és a szeretet nem kizárják egymást, hanem egybe kapcsolódnak. A törvény szent, igaz és jó, mondja Pál a Római Levél 7. fejezetében, a törvény szent, igaz és jó, de betölteni csak azt tudja, akit a Krisztus, az Isten szeretete meglágyított, és akinek a kő szíve helyébe, a hús szívbe maga az Isten költözhetett bele. Azt mondhatnám önöknek, hogy az egész Ószövetségben a legnagyobb veszély ez volt. Mondhatnám így is bibliai kifejezéssel, hogy Sátánnak a legnagyobb támadása így képzelhető el az Ószövetség időszakában, hogy Sátán azt akarta az emberekkel elhitetni, hogy persze, hát az Isten létezik, meg vannak törvényei, de mivel ti emberek mindannyian megsértettétek az Isten törvényeit, nektek meg kell halnotok, és ez a vég, semmi megoldás nincs. Mindenki vétkeket követett el, mindenki bűnt követett el, senki az Isten részéről irgalomra nem számíthat. Ez volt Sátán nagy eszméje az Ószövetségben, elhitetni az emberekkel, hogy Isten igazságos, Isten törvényei mozdíthatatlanok, tehát ha mindenki bűnt követett el, mindenkinek egyszer s mindenkorra meg kell halni, és itt nincs megoldás. Amikor most az Ószövetség vége felé járunk a sorozatunkban, és már lépéseket teszünk ugye az Új Szövetség felé, ugye mit bizonyít Jézus élete? Jézus élete megdöntötte Sátánnak ezt a vágyát. Jézus eljött, a törvényeket betöltve élt, hogy Ézsaiás 42. fejezetében olvassuk, hogy a törvényt igazán jelentette meg, és törvényt beszélt a népeknek, de Jézus az igazság mellett a szeretetet is ugyanolyan hangsúllyal jelenítette meg, és legfőképpen a golgotai áldozatában, hiszen ő képes volt az életét is adni az egész emberiségért. Megdőlt Sátán vágya, hogy Isten csak a törvény istene, Isten csak az igazság istene, és nem számíthat senki irgalomra, mindenki számíthat irgalomra. Aki beismeri, hogy a törvény igaz, de én a saját erőmből nem tudom megtenni, aki beismeri azt, hogy Istenem, de mégis adtad a törvényedet, és én is szeretetben akarok élni, hogy tudok erre eljutni, és eljut Krisztushoz, úgy, hogy Ezrás mondja, hogy kereste és kutatta az Isten szándékait. És Sátánnak ez a vágya és ez az érve a Golgotán megdőlt. De kedves hallgatók, a sorozatainkkal azért régi korokat idézünk, meg régészet, meg történelem, de azért a sorozatainkkal, az előadásainkkal a mai embert is nagyon közvetlenül szeretnénk megszólítani, mert Sátánnak ez a régi érve megdőlt, de most egy új érve van Sátánnak, mint egy 2000 éve, aminek rendkívül sok ember hitt és hisz, sajnos a mai napokban is. Micsoda? Most Sátán fordított egyet a logikáján, és azt mondta, emberek, fő dolog az Istennek a szeretete és az irgalmassága. Mindenki foglalkozzék ezzel. Isten szeretet, Isten irgalmasság, odaadta az életét. Nem fontos a törvény. Igazság? Ne beszéljetek igazságról. Csak szeressétek egymást. Ez a fontos. Szeress és tégy, amit akarsz. Szeresd a másik embert. Nem kell törvényről. Krisztus már a törvényt eltörölte. Amilyen hazugság volt az előbbi érv, az igazság szeretet nélkül, a törvény irgalom nélkül, annyira hamis ez is, annyira hazug ez is, az irgalom igazság nélkül. A sorozatainkkal, ha valamit nagyon szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Bibliából egy olyan Istent ismerhetünk meg, és ezért ő az igaz Isten, akiben maradéktalanul egyesül az igazság és a szeretet. Ezért páratlan az Isten. Ezért nem tudtuk mi kitalálni. Ezért isteni kinyilatkoztatás a Biblia, amit úgy megborzongva olvasunk, hogy van ilyen lény a világ mindenségben, aki amikor tökéletesen igazságos, mégis az életét is képes odaadni a teremtményeire, ugyanakkor a tökéletes szeretet is. És amikor a tökéletes szeretet, akkor nem, hogy nem dobja sútba az igazságosságát, hanem hogy mondja a Zsoltár, hogy igazságosság és irgalom ölelgetik egymást. Csak olyan Istent fogadjunk el,
mert hiszen a világ piacán nagyon sokféle Isten képet akarnak árusítani, és megvetetni az emberekkel. Csak azt az Istent fogadjuk el, akit a Istenként a Biblia bemutat, és a bibliai könyvek ezért csodálatosak, mert mondjuk egy Esdrás könyvét fellapozunk, itt is azt látjuk. Esdrás következetesen kereste az Isten törvényeit és igazságosságát. De Esdrás, amikor egy konkrét dologban, például egy házassági problémában, ami az egész népre kihatott, megoldást akar találni, akkor körültekintően, szeretettel, méltányossággal lépett fel, és megvizsgálta minden egyes családnak és lévitának és bármely más családnak is az esetét. Tehát a bibliai könyvek azt mutatják, hogy ennek a két szofizmának kell megdőlni előttünk. Nem igaz az, hogy az Isten igazság, de kegyelem nélkül. De amit ma inkább mondanak, mint ezt a régi érvet, mert ez a Krisztus halála után már ez az érv már okafogyottá vált, nem igaz az sem, hogy az Isten szeretet igazság nélkül. A kettő mindig együtt adja ki az Isten képét.

Az ember egyszerre tesz sokat itt e földön, és egyszerre tesz nagyon, szánalmasan nagyon keveset. Sok mindennel foglalkozunk, sok mindenbe vágunk bele, sok mindent kutatunk, s az eredmény, ahogy Salamon király mondta elkeseredettségében, a tudomány öregbíti a gyötrelmet. A sokféle tevés-vevésből következik azután a hiába valóság érzete is, a vanitátum vanitas, a minden hiába valóság, a hiába valóságok hiába valóságának érzése. Pedig a földön csak két dolgot kellene alaposabban szemügyre venni. Pontosabban csak egyet. Mert a bűn a szeretet fényében lepleződik le. A bűn, mely az életet tönkre akarja tenni, de a te beleegyezéseddel. Hogy ez elé sorompót állítson, vette magára a teremtő teremtményének bűnét. A Gecsemánéban dőlt el a világ sorsa. Ott, ahol Jézus a helyettesítést vállalta. Hogy nem mi vesszünk el megérdemelten, azért ő adta az életét ártatlanul. És aztán jött a Golgota, a szeretet legtündöklőbb foka. Mert Jézus áldozatával nem az első haláltól váltott meg, azt azóta is mindenkinek el kell szenvednie, akár hívő, akár hitetlen. Hanem amit neki át kellett élnie ahhoz, hogy mi nekünk majd ne kelljen átélnünk, az a második halál, a kárhozat ítéletének borzalma volt. Ő, aki bűnt nem ismert, bűnné kellett, hogy legyen érettünk, hogy mi a bűnnek meg tudjunk halni, és az igazságnak éljünk. Ez a szeretet. Az önfeláldozó isteni szeretetből fakad minden igaz szeretete világon. A 17. századi metafizikus költészet nálunk szinte teljesen ismeretlen képviselője, George Herbert verse, természetes, csattanós kifejezést ad ennek. George Herbert, Agónia. Takács Zsuzsa fordítása. A bölcsek felmérték, milyen magas a hegy, a tenger mekkora, sétáltak fenn az ég felhőiben. De van, mit nem mértek soha, bár súlyosak és terjedelmesek, s e két dolog, a bűn s a szeretet. Aki a bűnt nem ismeri, az olajfák hegyén keresse azt. A kín egy férfi testét tekeri, bőrén, ruháján vért fakaszt. A bűn présében üldözi a kín ádáz étkét az ereg útjain. Ki szeretetre szomjazik, a fenséges nedűt ízlelje meg, minek forrást a Dárda hegye nyit, s ízlelte jobbat, mondja meg. A szeretet túltesz más italon, uramnak vére, én nekem borom.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtti igehirdetés szövegét, alapigéjét szeretném olvasni Jelenések könyve 22. fejezetéből. Jelenések könyve 22. fejezetéből olvasom az igét a 6. verstől a 9. Tehát Jelenések könyve 22. fejezetéből olvasom a 6. verstől a 9. Ez Jelenések könyve is egyben az egész Biblia zárszava. És mondta nékem, e beszédek hívek és igazak. Az Úr a szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta. Ő pedig mondta nékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, a prófétáknak és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit. Istent imád! Kedves gyülekezet, bizonyára észrevettük, hogy ebben a szakaszban kétszer is előfordul egy kifejezés, hogy boldognak mondja az egyik azokat, akik megtartják e könyv profétálásának a beszédeit. A másik igében pedig azt olvastuk, hogy Isten angyala azok szolgatársainak mondja magát, tehát azt mondja, azokkal működnek együtt Isten angyalai, akik megtartják e könyv profétálásának beszédeit. Bizonyára sokan emlékeznek, hogy Jelenések könyve legelején is egy ilyen igét találunk az első fejezet 3. versében. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják, és akik megtartják a könyv prófétálásának beszédeit. Azért érdekes ez az ismétlődő kifejezés, és hogy Jelenések könyve elején is, és a végén is szinte bezárja a könyvet ez az ígéret és buzdítás, hogy boldogok, akik megtartják ennek a beszédeit. Azért különleges ez a kifejezés, mert általában Jelenések könyvével kapcsolatban arra gondolunk, hogy megérteni kell ezt a könyvet, ismerni kell ezt a könyvet, de hogy megtartani a könyv prófétálásának beszédeit, ez különösnek tűnik. De soha ne gondoljuk azt, hogy Isten azért adta ezeket a történelmi proféciákat, hogy mi tájékozottabbak legyünk. Nem felvilágosításul adta egyszerűen, hanem ennél mélyebb és magasabb célra, és pedig azért, hogy megtartsuk ennek a beszédeit, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megváltás terve körül folyó nagy küzdelemben mindig tudjuk, hogy hol van az Isten oldala, és mi mindig odaálljunk teljes szívvel és teljes lélekkel, az Isten oldalán vegyünk részt ebben a nagy küzdelemben. Római levél 16. fejezetének a 25.-26. versében azt írja Pál apostol, hogy Isten örök idők előtt elkészítette magában a megváltás tervét, és azután ezt fokozatosan tudtul adja nékünk, hitben való engedelmesség véget. Milyen érdekes ez a megfogalmazás, hitben való engedelmesség céljából. Vagyis ez azt jelenti, hogy Isten azt akarja, hogy mi ne csak értsük azt, ami a történelemben zajlik, hanem mi magunk is aktív résztvevői legyünk ennek a nagy küzdelemnek, és hitbeli alapon álló, azaz megértésen, meggyőződésen alapuló hozzáállással részt vegyünk ebben a nagy küzdelemben, és magunk is részesei legyünk az Isten ígéretei és az Isten szándékai betöltésének. Tehát én ma arról szeretnék szólni, hogy a mi korunkban, ebben, ahol most vagyunk, mit jelent megtartani Jelenések könyve prófétálásának a beszédeit? Világos, hogy ezt akkor tudjuk meghatározni, hogy hogyan tudunk mi hitbeli engedelmességgel viszonyulni ehhez a könyvhöz és ennek a könyvnek a kijelentéseihez, ha teljesen pontosan értjük és tudjuk, hogy a megváltás terve körül folyó nagy küzdelemben éppen most melyik fázisban vagyunk. Mi az, ami most a történelmi porondon zajlik? Hol van az Istennek az oldala? Mi lehet a mi részünk, hogy beteljesítsük az Isten gondolatait és az Isten akaratát is, és mi hogyan vehetünk ebben részt? Ehhez azt is tisztáznunk kell, hogy ki az Istennel szemben álló fél ebben a történelemben véges végig zajló küzdelemben. Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse így azonosítja, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak,
aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. És szeretném ennek az igének az utolsó részére irányítani a figyelmet. Nem tudom, hogy igazán mélyebben elgondolkoztunk-e rajta, hogy milyen döbbenetes ez a megfogalmazás, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Mintha úgy szólna hozzánk ez az ige, ne nagyon bízzunk annyira az emberi értelemben, meg az emberi tisztánlátásban, mert létezik egy olyan nagy taktikus, egy olyan nagy stratéga, aki nagyon nagy stílű játszmát játszik itt az Isten megváltási terve ellenében, és rendelkezik olyan hitető képességgel, hogy mind az egész föld kerekségét megtéveszti és félrevezeti. Amikor ezt a kifejezést használja a Biblia, hogy a hitetés az eszköze, akkor ezzel kimondja azt, hogy sohasem nyíltan jelenik meg, hanem különböző eszmei irányzatok, világi és vallási hatalmak eszköze mögött tevékenykedik, és fejti ki a hatását, hogy mind az egész föld kerekségét elhitesse. A korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetének a 14. és 15. versében Pál apostol úgy fogalmaz, hogy sátánnak szokása, hogy beöltözik világosság angyalának. Hogy a hitetésének ez a jellegzetes eszköze. Szeretném, ha jól az emlékezetünkbe vésnénk egy nagyon találó hasonlatot, ezt Ellen Gould White Nagy küzdelem című könyvében olvashatjuk. Ez a hasonlat úgy hangzik, hogy a mérget az emberek mindig egy jó adag egészséges étellel szokták összekeverni, mert úgy könnyebben beveszi valaki. És így folytatódik a hasonlat, de akár mennyi egészséges ételt keverünk a méreghez, annak a kicsiny adag méregnek a méreg természetét nem fogja hatástalanítani. Értjük ezt a hasonlatot? Ez azt jelenti, hogy sátán mindig jó adag egészséges ételhez, vonzó és szimpatikus dolgokhoz keveri azt a kis mérget, azt a megtévesztő, mérgező, hitető tanítást, amit be akar vetetni az emberekkel. És bármennyire szép dolgokat keverhet hozzá, és azok önmagukban jók lehetnek, ha azzal együtt bevesszük a mérget, a méregnek a méreg természetét, ezt nem fogja hatástalanítani, jó és igaz dolgokat kever hozzá. És van még egy jellegzetes módszere sátánnak a történelmi küzdelemben, ezt így jellemezhetnénk, hogy állatcsere, vagy más szavakkal eszközcsere. Nekem nagyon sokat segített, mikor töprengtem bizonyos proféciák megértésén egy mondat, ami ugyancsak a Nagy küzdelem című könyvben található, a Két tanú bizonyság című fejezetben bárki megtalálja. Ott azt írja Ellen White, hogy mikor a csalását az egyik formájában leleplezik, akkor sátán rögvest állatszot vált, és az újabb hitetése után ugyanolyan mohón kapnak a tömegek, mint az előbbi után. Gyakorlatilag szó szerint idézem a mondatot, még egyszer elmondom, amikor a csalását az egyik formájában leleplezik, akkor sátán rögvest állatszot vált, és az újabb hitetése után ugyanolyan mohón kapnak a tömegek, mint az előbbi után. És ha meg akarjuk határozni, hogy a megváltás terve körül folyó nagy küzdelemben éppen most melyik fázisban vagyunk, mi az, ami pont most zajlik, akkor azt mondhatjuk, épp egy állatcsere idején vagyunk. Éppen egy olyan vajúdás zajlik a történelemben, ami egy állatcserének a megvalósulása, vagy eszközcserének a megvalósulása. És ami korunknak a legmarkánsabb jelensége, aki jól kinyitja a szemét és gondolkozik, és főleg pedig a bibliai proféciák segítik, mert annélkül egyikünk se lenne okos, hogy meglássa ezt a lényeget. Tehát ha a bibliai proféciák segítségével élesen, megfigyeléssel gondolkodva elemezzük azt, ami a világon zajlik, akkor egyértelmű következtetéshez jutunk, a korunk legmarkánsabb jelensége a liberalizmus és a vallási fundamentalizmusok harca. Tudatosan mondtam többes számban, hogy vallási fundamentalizmusok, mert majd meg fogjuk érteni, miért használtam ezt a kifejezést. Ez a korunk legmarkánsabb jelensége, ugye két küzdő fél között folyik a küzdelem és az átrendeződés. Egy pillanatig nem kérdéses, a bibliai proféciák egyértelművé teszik, és a tapasztalat és a gondolkodás is ide vezet, hogy a liberalizmus le fog győzetni, és a vallási fundamentalizmusok fogják megnyerni a csatát. De legelőször lássuk, hogy mi ez a két irányzat. A liberalizmus nevében ugye a szabadság fogalma van benne, és ez az irányzat a felvilágosodás nagy francia forradalom szülötte, azóta meghatározó irányzata az emberi történelemnek, és ez az irányzat a születése pillanatától fogva kétarcú volt.
Van egy nagyon pozitív, és van egy nagyon negatív arca. Mit értünk a negatív arcán? Azt, hogy ez az irányzat a középkori vallási visszaélések ellenhatásaként született. Sátán akkor is egy állatcserét valósított meg, mikor látta, hogy az emberek végképp föllázadnak a vallási zsarnokság és a vallási visszaélések ellen, és ebben a formában nem tudja tovább az embereket fogságában tartani. Akkor állatot váltott, és az embereket belelökte abba a szélsőségbe, hogy Isten létezését is tagadják, megszülessék a modern ateizmus, és megszülessék egy lázadás mindenféle vallás-erkölcsi kívánalom ellen. Tehát az ember szabadságának a szélsőséges kultusza alakuljon ki. Tudnélik, hogy az ember akkor boldog, hogyha semmiféle vallás-erkölcsi törvény nem szabályozza őt. Ha az ember kiteljesítheti önmagát, és a szabadsága abszolút korlátlan, akkor abból valami nagyszerű emberi önmegvalósítás lesz az eredmény. Mindig csodálok egy bibliai ígét, ez Jelenések könyve 11. fejezetében van. Megemlítem, hogy Jelenések könyve 11. fejezete oly nyilvánvalóan jövendőli meg a nagy francia forradalmat, ugye mindjárt az időszámításunk utáni első században, ugye amikor az új szövetség iratai keletkeztek, Jelenések könyve 95 körül a század végén, még jelképeknek is olyan szinte áttetsző jelképeket használ, hogy szinte lehetetlen rá nem ismerni, hogy ez a jövendülés a nagy francia forradalomra vonatkozik. Egy-két kulcs után olyan nyilvánvaló és döbbenetes ez a profécia. És itt szeretném ebből a szakaszból csak a 10. verset idézni, tehát Jelenések könyve 11. fejezetéből a 10. verset idézem. Ezt írja, a föld lakosai örülnek és örvendeznék rajtuk, tudnélik előzőleg szó van két tanúbizonyságról, a jelkép egyértelműen az Ó és Új Szövetségre, a Biblia két részére utal, maga a profécia azonosítja, és arról beszél, hogy ezeket a középkori elnyomatásuk után hirtelen megölik, és a holttesteik hevernek a ma nagy városnak utcáin. És ezt írja, hogy a két tanúbizonyság halálán a föld lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két proféta gyötörte a földnek lakosait. Hát ezen szoktam megdöbbeni, és mindjárt elgondolkozhatunk, hogy mekkora Sátánnak a hitető tehetsége, hogy el tudta hitetni az emberekkel, hogy ez a két proféta, ez a két tanúbizonyság, az Ó és Új Szövetség, a Biblia, az Isten hit, a vallás-erkölcsi törvények, ezek gyötörték az embereket, és ezek tették tönkre őket. Ezt emberek őszintén elhitték. A profécia nagyon szépen tárja elénk azt, hogy örültek és örvendeztek rajta. És szeretnék is idézni egy néhány sort a Nagy Francia Forradalom dokumentumai című könyvből, azért, hogy valahogy egy kortársnak a feljegyzése alapján, aki kortársként örökítette meg az akkori történéseket, valahogy érzékeljük annak a kornak a hangulatát, hogy az emberek tényleg ünnepelték a felszabadulást, a vallási járma, az Isten hit járma, és ők őszintén elhitték, sikerült Sátánnak elhitetni, hogy ez gyötörte őket, ez a bajaik oka. Így olvasom, 1793-as eseményekről szól ez a feljegyzés. Ez volt az úgynevezett dekrisztianizációs időszaka a francia forradalomnak, a keresztényietlenítés mozgalma jelent meg. Így olvasom. Hamarosan bolondos ünnepségeket rendeztek, amelyekben Párizs járt elől. Miseruhákba öltöztetett szamarakon lovagolva, szentségtartóval a kézben a kocsmák ajtaja elé álltak, és a kocsmáros háromszor is megtöltötte nekik az áldozó kelyhet. Így egyházi ruhákat maskaraként magukra öltve vonultak a nemzeti konvent elé, ahol üdvözlő beszédeket tartottak és tapsvihart arattak. A nép lelkesen csatlakozott az új orgiákhoz, azzal büszkélkedve, hogy lerázta a vallás jármát. Nagyokat nevettek, trágárságokat kiáltoztak. Gyóntató székeket vittek a mágiára. 1793. november 20-án a szentségtörő örgyöngés elérte csúcspontját. A nemzeti konvent elé miseruhákba és karingekbe öltözött embertömeg vonult kettős sorokban, talicskákat hoztak tele kelyhekkel, gyertyatartókkal, ezüst és aranytányérokkal. A tömeget féktele jókedv töltötte el. Megkérdezem, pontos a profécia, amikor azt mondja, a föld lakosai örülnek és örvendeznek.
lelkesen ünneplik, hogy megszabadultak a két gyötrő tanúbizonyságtól. Ez volt tehát ennek az irányzatnak a negatív oldala, de volt pozitív oldala is. Mert az értelem és a lelkiismeret szabadságát hirdette meg, tehát a szabad gondolkozás, a szabad kutatás és a lelkiismereti meggyőződés szabad követése is ennek a következménye volt. Persze a sátán nem akarta a lelkiismereti vallásszabadságot támogatni, vagy, de ez a szellem kiszabadult a palackból szabadság minden tekintetben, és ezt ő vissza nem parancsolhatta. Hogy milyen pozitív volt ez az oldala a francia forradalomnak, és milyen gyorsan mutatkozott meg a hatása. Csak példaként említeném, hogy 1789 ugye a francia forradalom kezdete, és 1812-ben, alig néhány esztendő, megalakult a brit és külföldi bibliatársulat, aminek a jelentőségét ma már nem nagyon tudjuk fölmérni, de igazából ekkor indult el a bibliák tömeges terjedése, mert ők olcsó nyomtatás, fordítás és terjesztés. Erről gondoskodtak. Elárasztották a világot a bibliát, mert egyszerre ez a szabadság szele hozta ezt magával. És még sok minden mást említhetnénk ezzel kapcsolatban. Most viszont mára a liberalizmus irányzatának a legszélsőségesebb negatív gyümölcsei is érnek be. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a mi korunk már a posztmodern korszak, amire mindig az a jellemző, hogy a legvégső szélsőségbe viszi az előző korszaknak még a pozitív eszmét is. És most ugye például ugye a szexuális forradalomnak mindenféle szörnyű elfajulását szemlélhetjük, a homoszexualitás törvényesítése országokban. Ezek mind ennek a szélsőséges gyümölcsei. De ugyanúgy az erkölcsi nihilizmus. Ugye néha az embernek az a benyomás, amikor újságot olvas, hogy már semmiféle becsület nincs. Ha a sportot nézed, ott a doppingszerek, mindenhol az embereket iszonyatosan kell ellenőrizni, mert sehol becsület és tisztesség nem létezik. Korrupció a felső fokon mindenütt és minden társadalmi rétegben. Tehát majdnem, hogy összetarthatatlanná, vagy kormányozhatatlanná válik az emberi társadalom az erkölcsi nihilizmus végső gyümölcsei beérése következtében. És most az emberek lelkében egy ellenhatás érlelődik, ez világjelenség. Az emberek azt mondják, hogy szép-szép dolog a szabadság, de most már a szabadság nem olyan értékes, mint a rend, a biztonság és az erkölcs. Az új jelszó az emberek között ez rendet, biztonságot, erkölcsöt akarunk. És ez az a pszichikai szituáció, ez az, amikor most már az egyik negatív dolog, ugye a negatív oldalát véve a liberalizmus irányzatának, ez már nem megy az emberek között, most csinálja meg sátán az álláscserét, az eszközcserét, és most meglovagolja a vallási fundamentalizmusokat. Szeretném, ugye, ha világos lenne, hogy mit jelent ez, hogy vallási fundamentalizmus. Azért kell tisztázni ezt a fogalmat, mert nagyon zavaros a köztudatban. Vannak, akik fundamentalizmuson azt értik, hogy valaki nagyon meg van győződve egy vallás igazságáról. A kereszténységen belül fundamentalistának mondják azt, aki nem kell, hogy a szélsőséges vagy téves verbál inspirációt vallja, csak egyáltalán a Biblia ihletettségét komolyan vegye, rögtön rányomják a bélyeget, hogy fundamentalista, mint egy negatív jelző. De ezek nem zavaros fogalmak, mert nagyon egyszerűen meg lehet mondani, ami a fundamentalizmus, mindenki egyszerűen megérti. A vallási fundamentalizmus azt jelenti, mikor valaki a saját vallásának az alaptételeit az egész társadalommal el akarja fogadtatni, az egész társadalom fundamentumává akarja tenni, függetlenül, hogy ezzel emberek egyetértenek, vagy nem értenek, hiszik, vagy nem hiszik. A vallási fundamentalizmus mindig harcias. Azt mondja, én tudom, mi a jó, én tudom, mi az igazság, és ezt az egész társadalom fundamentumává kell tenni. Tetszik, nem tetszik, eszik, nem eszik, ez a jó, ezzel kell megmenteni az emberi társadalmat, ezt az egész emberi közösség fundamentumává kell tenni. És a vallási fundamentalizmus az bármilyen vallás köntösében megjelenhet, létezik iszlám fundamentalizmus, mindenki ezt ismeri a legjobban. Ugye tudjuk, hogy az iszlám állam azt jelenti, hogy az iszlám vallási törvényei az állam törvényeivé legyenek. Tehát nincs különbség az állam alkotmánya és az állam törvényei alapelvileg, nincs különbség, ugyanarra az alapelvre kell, hogy épüljenek az állam törvényei. És mindannyian hallottunk arról, hogy létezik hindu fundamentalizmus. A hinduizmus ugyan alapvetően egy türelmes
elég toleráns valami, de ott is föl tud lángolni azért a harcias hindu fundamentalizmus, és létezik judaista fundamentalizmus, ugye tudjuk, hogy Izrael államában az ortodox zsidó vallás, ugye az ultraortodoxoknak a követelései mit jelentenek, hogy a társadalom fundamentumában legyenek ezek a vallási elvek. És sokan elfeledkeznek arról, hogy ilyen értelmű keresztény fundamentalizmus nem csak hogy létezik, hanem a korunkban hatalmasan erősödik, Európában, Amerikában, protestáns és római katolikus irányzatban egyaránt, és ennek a vallási fundamentalizmusnak ugyanez a lényege. Keresztény Európa, azt halljuk, hogy keresztény Magyarország, ha azt halljuk, hogy alkotmányba kell beletenni ezt az elvet. Ugye sok szép beszéd hangzik el itt, ami igyekszik ezt jónak, szépnek feltüntetni, de a dolog veleje ez, hogy az emberek értik, nem értik, hiszik, nem hiszik. Mi tudjuk, hogy ez a jó, és ezt kell tenni az egész társadalom fundamentumává. És ez egy nagyon harcias fundamentalizmus. Szeretnék idézni egy mondatot, mert otthon felejtettem a könyvet, de szó szerint idézem, mert többször már hivatkoztam rá, egy Jörg Zink nevű német protestáns teológusnak a könyvéből idézem, a múlt évben jelentette meg a Calvin kiadóit Magyarországon, az a címe, hogy ökumenizmus, vagy egységes egyház, de mikor. És a könyvből egy mondat így hangzik, éppen a legvégén írja a könyvnek ezt az egészen nyersen kimondott mondatot. Ha a lélek vezérel bennünket, akkor nem azért imádkozunk, hogy Isten országa valamikor eljöjjön, hanem azon dolgozunk, hogy Isten országa beleépüljön a föld hatalmi rendszereibe. Még egyszer elmondom. Tehát így hangzik ez állítás, ha a lélek vezérel bennünket, nem azért imádkozunk, hogy Isten országa valamikor eljöjjön, hanem azért dolgozunk, hogy ez az ország beleépüljön a föld hatalmi rendszereibe. Ez a tipikus fundamentalizmusnak a tétele. Hogyha a keresztény fundamentalizmus a bibliai elveket akarná így érvényre juttatni, akkor sem lehetne ezt helyeselni. Mert az Isten nem ismer erőszakot. Mert ismerjük a bibliai tételt, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát, hogyha amit a keresztény fundamentalizmus akár Európában, akár Magyarországon képvisel, azok szintiszta bibliai elvek lennének, akkor sem lenne helyeselhető az a követelés, nem kívánság, nem igény, hanem követelés, agresszív követelés, hogy ez az egész társadalom fundamentumává legyen. De ráadásul nem erről van szó, mert éppen a liberalizmus irányzata a kereszténységen hagyta a legnagyobb nyomot. Az, hogy az iszlám körében olyan könnyen fellángol a fundamentalizmus, az nem csoda, mert az iszlámot nem sújtotta soha úgy a nyugati liberalizmus, nem ingatta meg a vallási értékrendbe vetett hitet olyannyira. Európában, Amerikában lassabban megy a vallási fundamentalizmus hatalom átvétele, mert itt a liberalizmusnak nagyon erős hagyományai vannak az emberek gondolkodásában és igényében. És ezért lassabban megy ez az átalakulás. De viszont a liberalizmus mit ért el a kereszténységnek? Milyen hatása volt? Sajnos gyenge lábakon ért a kereszténység, mikor a felvilágosodás, nagy francia forradalom, ultraracionalizmus, a szélsőséges olyannyira. Európában, Amerikában lassabban megy a vallási fundamentalizmus hatalom átvétele, mert itt a liberalizmusnak nagyon erős hagyományai vannak az emberek gondolkodásában és igényében. És ezért lassabban megy ez az átalakulás. De viszont a liberalizmus mit ért el a kereszténységnek? Milyen hatása volt? Sajnos gyenge lábakon ért a kereszténység, mikor a felvilágosodás, nagy francia forradalom, ultraracionalizmus, a szélsőséges racionalizmus, a túlságosan az észre támasztása,

teljesen fölbomlasztották a Biblia ihletettségébe vetett hitet. Ma az, ugye az úgynevezett Biblia kritika irányzata lett, a történetkritikai írásmagyarázat lett a gyümölcse a liberalizmus hatásának a kereszténységen belül. Úgyhogy ma a kereszténységben az általános álláspont az, hogy a Biblia az nem egyenlő Isten szavával, nem egy abszolút mérce, a Biblia az a keresztény hagyomány egy része. Nem több, a keresztény hagyomány egy része. És a mindenkori vallási tekintélynek kell meghatározni, hogy mi ma a mértékadó és a követendő keresztény hagyomány. Tehát az a probléma még a keresztény fundamentalizmussal, hogy igazából emberi hagyományokat emel isteni rangra. Számos olyan tanításhoznak az érvényre juttatását követeli, amely nincs megalapozva a Szentírásban, de a maga vallásos értékrendjét azt az egész társadalom alapjává akarja tenni, amely tele van igazolhatatlan hagyományokkal, de ezeknek isteni tekintélyt igényel, és isteni tekintélyre hivatkozással követeli az ezek iránt való engedelmességet. Szeretnék egy aktualitásra fölhívni a figyelmet, ugye már most egy picit csendesebb, de most zajlott ez a nagy karikatúra háború, és nagyon sok ember azt gondolja, hogy ez az iszlám és a keresztény civilizáció ütközése. De ez egy óriási félreértés. Nem ezek ütköznek egymással, hanem itt ugyanúgy a liberalizmus és a vallási fundamentalizmusok ütközése zajlik. Az egyik oldalon azt az értéket próbálják védeni, ugye, hogy a véleménynyilvánítás, a gondolat szabadsága, a másik oldalon pedig az a követelés van, hogy az én vallásos értékemet mindenki köteles tisztelni. És nekem jogom van keményen fellépni a minden nem sérelemmel szemben. Az engem nem érdekel, hogy a másik azt hiszi, nem hiszi, egyetért nem ért vele, de az én vallásos értékrendemet mindenki köteles tisztelni és respektálni. Ez a két gondolkodásmód ütközik a valóságban. És hogy mennyire nem áll egymástól messze az iszlám és a keresztény fundamentalizmus, sőt nyugodtan kimerem mondani, hogy ezek nagyon szépen ki fognak egyenlítődni. A kereszténység a vezérszerepet meg fogja szerezni, a keresztény fundamentalizmusé lesz a vezérszerep, de ezek igazából szövetségesek, és egyre jobban szövetségessé válnak. És azt is ki kell mondanom, hogy a keresztény fundamentalizmus nem lesz finomabb, és nem lesz szebb, mint az iszlám fundamentalizmus, ha megszerzi azt a hatalmat, amire pályázik világviszonylatban. Szeretnék példaképpen olvasni két dokumentumot. Az egyik a Vatikán nyilatkozata volt a karikatúra háborúval kapcsolatban. Így hangzott. A véleménynyilvánítás szabadsága senkit sem hatalmaz fel arra, hogy sértse mások vallási meggyőződését. A véleménynyilvánítás szabadsága nem foglalja magában a hívők vallási érzéseinek megsértését. Önmagában szolid ez a nyilatkozat, és nagyrészt egyetérthetünk vele, csak rettenetesen egyoldalú. Mert egyetlen szót sem szól az ellen, hogy éppen az iszlám hívő közül hány ember halt bele ezekbe a dolgokba. Nem szól arról, hogy 5 kiló arany annak, aki megöl egy dán katonát a kollektív bűnösség elve alapján. Nem szól arról, hogy 10 kiló arany annak, aki a karikatúrák készítőjét megöli. Tehát egyetlen szava nincs ez ellen a vallási agresszió ellen, csak hogy ne sértsük a vallási érzéseket. Érdekes, hogy így jelentette meg az újság is a nyilatkozatot a Vatikán a valláspártján. Feltétlenül a valláspártjánban is, nem a szabad gondolkozásnak, vagy a szabad vélemény nyilvánításnak a pártján. De még megvilágosítóbb lesz a másik dokumentum, ez a Magyar Református Egyház nyilatkozata ez ügyben. Gondolom másokat is meghökkent kicsit, velem is ezt tette, de nagyon jellegzetes és nagyon tanulságos. Így hangzott. Mélyen átérezzük és megértjük a muszlim testvéreink lelkében kirobbant felháborodást, hiszen a történelem folyamán a református egyház tagjait is számos esetben érte hitében sérelem, méltatlan támadás, ami lelkünkben mindig mély fájdalmat okozott. Muszlim testvéreinket legtiszteletre méltóbb vallásos érzéseikben bántották meg ezek a médiumok, akik nem vettek tudomást évezredek során kialakult hitükről, amelynek egyik alapja Mohamed próféta feltétlen tisztelete. Ugye itt már muszlim testvéreinkről van szó, nagyobb a közelség, mint a távolság. Az nem kérdés, hogy Mohamed hiteles vallásosságot képvisel, vagy az egész iszlám, vagy nem. Ez nem téma. Egyik vallási hagyomány, másik vallási hagyomány. És ez a lényeg, hogy az emberek kötelesek a vallási hagyományokat tisztelni. Ez a dolognak a

tummája. És ezért nagyon jellemző ez az idézet. Ugye tudjuk, hogy ma mennyi dolgozik a pápa azon, és hányszor hangsúlyozza, hogy Ábrahám vallásainak egységbe kell forniuk. Ábrahám vallásai a zsidóság, az iszlám és a kereszténység. Tehát a kibékítésen gondolkoznak, és megengedi a hagyományuk különbözőségét, de valamiféle vallási értékrendet mindenkinek el fog fogadni, mert úgy érzik, hogy ez fogja megmenteni a társadalmat a káosztól és a széteséstől. És amikor ezeket elmondtuk, akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy mi lesz ennek a folyamatnak az eredménye. Az, amit megint csak bámulatra méltó pontossággal jövendől meg a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, a negyedik versben Pál apostol, amikor azt mondja, hogy azok a tömegek, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, egyszer csak felveszik magukra a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Ugye már ez is döbbenetes, hogy a Biblia így megjövendölte, hogy a liberalizmus negatív irányzatán, negatív arcának a következtében mi lesz az eredmény? Tömegeket lehet így jellemezni, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Nem teli találat ez? Soha az élvezet, a gyönyör ilyen téma az emberek számára, ilyen életcél nem volt, mint napjainkban. Tehát inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. De mi lesz ezekkel a tömegekkel? Egyszerre csak felveszik a kegyesség látszatát, miközben annak az erejét megtagadják. Nem döbbenetes dolog ez, hogy ki milyen pontosan megmondja, hogy nem lesz itt olyan, hogy az emberek tényleg erkölcsöt sajátítanak el, nem. Egy fundamentalizmusnak a követelésére, amikor törvényhozás útján állami segédlettel akarjuk az emberekkel egy vallásos értékrendet elfogadtatni, abból csak az lesz, hogy a kegyesség látszatát veszik magukra, de annak az erejét megtagadják. És ezt a Biblia ilyen hajszálpontosan jövendölte meg előre. És akkor az utolsó kérdésünk az, hogy mit jelent ma megtartani Jelenések könyve proféciáit, hol van ebben a küzdelemben az Isten oldala? Sem az egyik oldal, sem a másik oldal nem az Isten oldala. Mindegyiknek megvan a negatívuma, az Isten oldala egy harmadik oldal. Egy olyan vallásosságnak a megmutatása nem csak szóban, de szóban is. Itt hatalmas szóra is szükség van, világosságot gyújtó szóra. És tényleg a háztetőkről való képviselésre, de gyakorlati cselekedettel és élettel való képviselésre is. Tudnék egy olyan vallásosságnak a képviselése, amelyben mély és tényleg szilárd erkölcs létezik, amely só és világosság az emberi társadalomban is, és a kihatása ilyen, de amely sem az értelem, sem a lelkismeret szabadságát nem nyomja el, hanem maximális tiszteletben tartja, amely nem törvény erejével és nem a lelkismereti szabadságot elnyomva követel tiszteletet vallásos értékrendnek, hanem egy egyszerű lelkismereti szabadságot tiszteletben tartó értelmes bizonyságtevéssel ajánlja fel ezt a lehetőséget az embereknek, és keresztény életek, amelyek azért só és világosság és kovász a társadalomban, mert megtestesítik ezt a vallási értékrendet, de soha nem akarnak, és ellenzik azt, hogy ezt törvényhozás erejével, államhatalom nyomásával próbáljuk az emberekkel elfogadtatni. Ez egy harmadik fajta vallásosság. Annak a vallásosságnak a megmutatása, amelyben az értelem szabad, az értelem működjön, az értelmet nem szabad elnyomni. Ahogyan Jézus mondta, hogy az a vallásosság értékes, amely teljes elmédből, teljes szívedből, teljes lelkedből való Isten tisztelet. Ahol a teljes elméje is benne van az embernek benne. És amely tudja képviselni a kizárólagos igazságot úgy, tehát tudja azt mondani, hogy egy igazság létezik, és ez az igazság, de ezt oly módon teszi, hogy ugyanakkor tiszteletben tartja, nem elfogadja, nem azonosítja magát, tehát ismétlem, nem a másik vallásos nézeteit tiszteli, hanem a másiknak a lelkismereti szabadságát tiszteli. Azt tudja, hogy nem lehet rákényszeríteni valamit. Azt tudja, hogy nem lehet követelni és elvárni tőle, ha az neki nem belső meggyőződése. De igenis van álláspontja abban, hogy mi igazság és mi nem igazság. Tehát ez a fajta vallásosság meri azt mondani, hogy az iszlám az nem helyes hit. Ez meri azt mondani, hogy az iszlám az egy súlyos vallási téveigés, de meri azt mondani, hogy egy muszlimnak a hitét mégis tiszteljed, és nincsen jogod az ő lelkismereti szabadságát erőszakkal megtörni.
Tehát ez egy óriási különbség, és azt hiszem mindnyájan érezzük, hogy ezt a harmadik utat, ezt az Isten oldalát képviselni a mai társadalomban, a két irányzat harcában semmi az erőnk hozzá, semmi. Tényleg itt úgy érezzük, hogy ezzel megjelenni érdemben és embereknek segíteni, ehhez tényleg arra van szükség, amit a bibliai proféciák így mondanak, így ígérte a Jóisten, hogy majd Illés lelkével és erejével történő reformációra lesz szükség a végidején. És ha mi Isten oldalára akarunk állni, akkor ezt a hatalmas hiányt kell éreznünk, hogy most is olyan az Isten ügye, mint ahogy így mondta ugye valamikor az Isten Izraelnek, hogy férgecske Jákob, maroknyi Izrael. Hát most is ilyennek érezzük a biblikus kereszténység, az egészséges hit, az egészséges keresztény hit képviseletét, hogy olyan az, mint egy kis maroknyi semmi. De ennek viszont az a hivatása, hogy megszólaljon, és az embereknek választási lehetőséget kínáljon. Ezért ma nekünk úgy kell gondolkoznunk, ha meg akarjuk tartani a Jelenések könyve profétálásának beszédeit, és ebben a küzdelemben az Isten oldalára állni, hogy akkor nagyon komolyan kell előre haladni a saját megszentelődésünkben, hogy Isten kitölthesse azt a bizonyos késői esőt. És nagyon komolyan kell könyörögnünk az Isten egész népe ébredéséért és lelki megújulásáért, hogy az Isten adja az Illés lelkét és erejét, hogy irodalomban és szóban és életben és cselekedetben és minden módon ez a biblikus keresztény hit, ez az egészséges keresztény hit megszólalhasson. Az Illési előképet olyan értelemben is komolyan kell vennünk, hogy ugye Illés el volt keseredve, és azt mondta, hogy én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De a Jóisten azt mondta, hogy még meghagytam 7000 térdet Izraelben, amelyik nem hajtott térdet a Baálnak. És ez a ma is így kell gondolkoznunk, hogy e két irányzatnak a harca foglalja el a porondot, de van itt még 7000 ember, aki nem hajtott térdet a Baálnak, és ezek nem középen vannak, hanem vannak nagyon tisztességes emberek a liberalizmus oldalán, akik egyáltalán nem az erkölcsi nihilizmust akarják támogatni, hanem csak nem viselik el a vallási zsarnokságot, és nagyon akarják védeni az emberi szabadságjogok értékét. És vannak nagyon értékes emberek a vallási fundamentalizmusok oldalán, akik egyszerűen nem látják azt, hogy itt a nagy hitető az egészséges ételhez hozzákeverte a mérget. És ők csak azt látják, hogy a kereszténységnek nagyobb teret kell adni. A kereszténységben van az erő, a segítség, és nem látják azt, hogyha ez az állam erős karja támogatásával történik, a politikai hatalom megnyerésével, hogyha a törvényhozás erejével akarjuk ezt az emberekkel elfogadtatni, akkor benne van a méreg, amitől az emberek csak a kegyesség látszatát fogják fölvenni. Azt lehet vele elérni, de nem a tényleges változást, viszont eltűnik és elsöprődik a lelkismereti szabadság, ami olyan, mint a tiszta levegő, amire az embernek olyan szüksége van, mint a tiszta levegő vételre. És ezek között, a körülmények között tehát tudnunk kell, hogy az emberek a bibliai proféciák ismerete híján, ebben a hatalmas ideológiai eszmei káoszban nem tudnak eligazodni. Vannak tisztességes emberek egyik oldalon, vannak tisztességes emberek a másik oldalon, és vannak emberek, akik az egészből elegük van, és nem értenek, és nem tudnak semmit. De valóságban igazságra szomjaznak is, és valami jobbat szeretnének. Tehát én szívemből azt kívánom, hogy nagyon komolyan vegyük, hogy ma nagyon éles harc van, állatcsere folyik, és minden készülődik a Jézus visszajövetele előtti végső nagy konfliktusra, mert azt hiszem világos, hogy a vallási fundamentalizmusok azok egy táborba rendeződnek, a liberalizmus irányzata legyőzetik, és akkor még mindig lesz két küzdőfél, és mit gondoljuk, melyik? Az egyik lesz a fundamentalista vallási irányzat élen a kereszténység vezérletével, a másik oldalon pedig ott lesz a biblikus kereszténység, amely ugyan nem fog támadni senkit, csak nem hajlandó meghajolni a vallási hagyományok követelő igénye előtt, amit a hatalom tekintélyével követelik ezeknek a tiszteletet, az Isten igéje, az Isten beszéde ellenében. És ez elég lesz a konfliktushoz. És amikor ez a nagy küzdelem kezd kirajzolódni, és hogy így nem állnak föl a szereplők, és mindenki foglalja el a maga helyét, akkor az Isten oldala ott van, és azt jelenti megtartani a könyv profétálásának a beszédeit, hogy ma érezzük azt, hogy ma létkérdés, életkérdés, a,
az egészséges, a tiszta, biblikus kereszténység szóval és élettel és hatalommal való képviselete, Illés lelkével és erejével való képviselete. És közöttünk a fiatalok bárcsak éreznének vágyat arra is, és acélos erőt arra, hogy itt most szívünket, lelkünket oda kell adni, hogy ebben az egyre kegyetlenebb és rigorózusabbá váló küzdelemben az igazságot szomjazó, az igazságot kereső embereknek megoldást és segítséget kínálni, hogy emberek elnyerhessék Isten oltalmát Jézus visszajövetele és a végső válság idejére, hogy biztonságban legyenek a nagy vihar kitörésére az Isten oltalma alatt. Szívemből kívánom, hogy a Jóisten segítsen mindezeket nagyon tisztán és egyszerűen megérteni, és buzdítson föl mindannyiunkat arra, hogy most nem lehet itt az ez élet dolgaiba beleelegyedni, kényelmeskedni, heteket, hónapokat veszíteni, és csak úgy élni, éldegélni. Aki hitbeli engedelmességgel viszonyul ehhez a könyvhöz, az most kezét, szívét, lelkét odaadja az Isten munkájára, mert erre van szükség. Adja a Jóisten, hogy mi is azok között legyünk, akik megtartják a könyv profétálásának beszédeit. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk hálát mondani neked a te beszédedért, hogy a prófétai beszéd tényleg olyan, mint a sötét helyen világító lámpás, amely olyan egyszerűen és olyan áttetszően tisztán vázolja föl előttünk, hogy a te megváltási terved körül hogyan folyik a küzdelem, melyek az igazi frontok, és hol van a te oldalad, hol van az, amit ebben a rettenetesen vajúdó emberi társadalomban emberek javára és üdvösségére képviselnünk kell. Urunk, kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, minden langyosságunkat, minden halogatásunkat és mulasztásunkat, hogy a biblikus kereszténységnek, az ősi eredeti kereszténységnek a képviselete, amely szabadságtisztelő, amely nem szövetkezik világi hatalommal, amely nem harcias, és amely csak a te szelídségeddel és az igazság és az erkölcs erejével képviseli magát. Bocsásd meg, Urunk, hogy ennek olyan gyenge a képviselete. És könyörgünk te hozzád, hogy teljesítsd be a te ígéretedet, hogy az Illés lelkével és erejével fogod felruházni mindazokat, akik szívüket, lelküket, egész lényüket adják, hogy a te oldaladra álljanak ebben a küzdelemben. Köszönjük, Urunk, ígéretedet, hogy még egyszer az igazság esője fog hullani erre a világra. Nem is tudjuk eléggé értékelni a te ígész szavait, hogy a hitető sátán tevékenységével szemben te az igazság esőjével fogod megöntözni ezt a világot. De tudjuk, Urunk, hogy erre az áldásra nem szabad tétlenül várnunk, hanem ezért buzgunk, könyörögnünk kell és készülnünk, hogy mi magunk is ennek részesei és közvetítői lehessünk. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat, és kérünk, hogy mindannyiunkat a te kegyelmeddel és szereteteddel bocsáss el. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket.

0: Kedves gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. És ezen a napon négy kedves testvérünk szeretne szövetséget kötni Krisztussal. A felnőtt keresztség által szeretnék kifejezni és meg is valósítani ezt a szövetségkötést. És a felnőtt keresztséget, az Istennel való szövetségkötést meg szokta előzni a vallástétel, hiszen a vallástételben fejezik ki ők azt, hogy miért is jutottak el erre a döntésre, mi vezette el őket idáig, és miért is szeretnék ezt a szövetséget az ő megváltójukkal megkötni. Szeretnélek kérni benneteket, hogy szíveskedjetek felállni, és a feltett kérdésekre együtt legyetek kedvesek válaszolni. Hiszitek-e azt, hogy az értelmünkkel felfoghatatlan méretű világ mindenséget az egy szerető Isten teremtette és tartja fenn, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyében él és uralkodik? Igen. Hiszitek-e azt, hogy az Isten uralkodásának a lényege az igazság, a szeretet és a szolgálat? Igen. Hiszitek-e, hogy az Isten ismer benneteket? Ismert benneteket már a világ megteremtése előtt, jóval a ti földre születésetek előtt, és hogy személyesen szeret benneteket az Isten? Hiszitek-e? Hiszitek-e azt, és meggyőződtetek-e arról, hogy az Isten tervet készített arra nézve, hogy benneteket megkeressen, és szeretetével magához vonjon? Hiszitek-e azt, hogy Krisztus azért született, és azért jött el erre a világra, hogy benneteket megkeressen, megtartson, hogy az életét értetek adja, hogy a ti bűneitek eltöröltessenek, és az ő feltámadása által pedig ővele igazságban tudjatok járni? Hiszitek ezt? Igen. Szeretnétek-e Krisztussal együtt meghalni az énnek, meghalni az ösztönös természetnek, ösztönös életfelfogásnak, hogy aztán Krisztussal együtt feltámadjatok, és éljetek vele együtt igazságban? Hiszitek ezt, és szeretnétek ezt? Hiszitek-e azt, hogy a keresztséget azért rendelte az Isten, mert ez egy látható és fogható kifejezése annak, hogy az Isten kész minden bűnt eltörölni a ti életetekben, és ő vágyakozik a szent lelket, mint a fiúság zálogát rátok árasztani? Hiszitek ezt? Hiszitek azt, hogy Krisztus élete követhető példa? Hiszitek azt, hogy a Szentlélek által az Isten minden erőt megad ahhoz, hogy ez a Krisztus követés, ez a ti életetekben, a ti esetetekben meg is valósulhasson? Igen. Készek vagytok-e az Istent a jövő életetekben viszont szeretni, és az engedelmességetekkel követni? Igen. Találtok-e örömöt és erőt az ige olvasásában és az imádkozásban? Igen. Találtok-e örömöt a szolgáló életben? Hiszitek-e azt, hogy az advent mozgalmat, az advent közösséget az Isten azért hívta életre, és azzal bízza meg itt a történetnek a záró időszakában, hogy a világot felkészítse Krisztus eljövetelére, és az utolsó kegyelmi üzenetet közvetítse a világnak? Szeretnétek-e ehhez a közösséghez tartozni? Szeretnétek-e ebben a közösségben, szerető testvériségben élni, és a testvériségben szolgálatot betölteni? Igen. Hiszitek-e azt, hogy a 10 parancsolat mai napig is érvényes az idők végéig, és azon belül a 4. parancsolat is, ami örömünkre, áldásunkra, életünk gyarapodására adatott az Istentől? Találtok-e örömöt a szombat megszentelésében? Igen. Felismertétek-e azt, hogy a Bibliában nem csak lelki vonatkozású törvények találhatók, hanem a fizikai életünkre, életvitelünkre, életmódunkra, az életünk minden területére nézve tanácsok, törvények vannak. Vágytok-e ezeket követni és betölteni? Igen. Meggyőződtetek-e arról, hogy egy keresztény ember a munka végzésével is bizonyságot tesz az Istenről? Szeretnétek-e a munka végzésetekkel is megdicsőíteni az Istent? Igen. Szeretnétek-e hálátokat kifejezni azzal, hogy a munkához is az Úr adja az erőt, és ezért az anyagi javak is, amit mi megszerzünk, azok is az Istené, és ennek egy részét az Istennek szentelitek az ő művére? Igen. Meggyőződtetek-e arról, hogy Ellen Gould White személyében és az ő szolgálatában az Isten egy prófétai szolgálatot ajándékozott az ő népének? Meggyőződtetek erről? Igen. Meggyőződtetek-e arról, hogy mi a végidőben élünk, és Krisztus szabadító eljövetele nagyon közel van, amikor a világ már a végső összeomlásnak a szélére jut, és szabadítóként el fog jönni, és hogy ez az idő nagyon közel van? Meggyőződtetek erről? Hiszitek azt, hogy Krisztus jelenleg a főpapi szolgálatát végzi? Igen. Van-e reménységetek arra nézve, hogy Krisztus megtartja a ti életeteket, miután meg is talált benneteket, és hogy ő felkészít benneteket az üdvösségre, és elvezet egészen a célig? Hiszitek ezt?
1: Igen.
0: Kedves gyülekezet, hallottátok, hogy a testvéreim az összes kérdésünkre igennel válaszoltak. Mi néhányan a gyülekezet elöljáróival meghallgattuk őket, kicsit részletesebben elbeszélgettünk velük, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy ők vallást tettek az ő hitükről, az Isten iránti szeretetükről, bizalmukról. Mi a magunk részéről éretnek és alkalmasnak találjuk őket a keresztségre. Szeretnélek benneteket is kérdezni, hogy ez elhangzott bizonyságtétel nyomán ajánljátok-e őket, hogy a Szent Keresztségben részesüljenek. Kérlek benneteket, hogy kézfelemeléssel jelezzétek. Testvéreim, nézzétek meg, forduljatok hátra, hogy a gyülekezet ilyen szeretettel fogad benneteket, és örülünk nektek. Foglaljatok helyet.

0: Kedves vallástevő és keresztségre készülő testvéreim, kedves gyülekezet! Ami itt ma közöttünk történik, azt ne tekintsük természetes és mindennapi dolognak, mert az emberi életnek a legnagyobb csodája. Annyi mindenben csodálhatjuk az Istent az ő hatalmáért, nagyságáért. Csodálhatjuk a természetben. Azt mondja Zsoltár, az egek beszélik, az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Csodálhatjuk az Istent. Csodálhatjuk az Isten hatalmát, ahogy bennünket ismer, ahogy a szívünkbe lát. Amit mondott Dávid fiának, Salamonnak, hogy az Isten minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Csodálhatjuk az Istent ezért is. Csodálhatjuk az Istent, az ő nagyságát és szeretetét, ahogy előre látja az egész teremtett világot. Már a teremtés kezdetén, a teremtés idején, mi még meg se voltunk, és már előre ismer bennünket. És ennek alapján felépíti az ő megváltási tervét, amiből senki ki nem marad, egyetlen egy ember sem. És az Isten mindent előkészít, hogy minden embert megkeressen, és mindenkit megtartson. És ezt az előrelátást hatalmas módon hirdetik a Biblia jövendőlései. Az Isten látja a jövőt. Csodálhatjuk ezért az Istent. Kedves gyülekezet, azonban, amiért leginkább csodálhatjuk az Istent, ez a mai nap, amiről ez a mai nap beszél, az új szív. Ti vagytok a csoda, ti négyen, ahogy ti most vallást tettetek a ti hitetekről. Amikor egy ember vallást tesz az Isten mellett, és kifejezi azt, hogy én megismertem őt, én szeretem őt, én elhittem és megismertem az Isten irántam való szeretetét. Bizalmam van már ő benne, és rámerem bízni az egész életemet. Kedves gyülekezet, ez a legnagyobb csoda az emberi történelemben. Az Isten nem külső változást vár, nem külső cselekedetek változást, nem külső szokások változását, hanem azt a változást szeretné, ami ezek mögött van, ami szívünk változását. Ti kívülről nem lettetek más emberek, mint évekkel ezelőtt, régóta ismerhetünk benneteket. Semmi másság nincs rajtatok, illetve azért valamennyi van, szelidebb tekintet, kedvesebb arc, az Isten munkája a ti életeteken, ezekben a jegyekben megragadható, és ezekben a változásokban, de az Isten a szív szintjén, a mélységben, hogy ti már másak vagytok, és erről így beszél a Biblia, hogy aki Krisztusban van, aki megragadta a Krisztusban az életet, amit az Isten neki felkínált, az új teremtés, az olyan, mint amikor valakit újjátettek, és kívülről nem lett más, ő is meg fog halni. Ő is rengeteg nyomorúságot, szenvedést át fog élni az életében, körülményeit illetően sok mindenben más, mint bármely ember a Földön. De itt belül új teremtés. Ti újjá lettetek. Más lett számotokra az Isten, más lett a világ, más lett az, amiért most már érdemes élni. Másak lettek a célok, a tervek, a szándékok. Minden mássá lett. Aki Krisztusban, új teremtés, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Kedves gyülekezet, miért az emberi életnek, miért ez a legnagyobb csodája? Elmondom. Azért, mert isteni hatalom, isteni erő, újjá szülő és újjá teremtés, újjá formáló erő szükséges ehhez, másképp nem valósul meg, és ezért csoda. Minden emberi szív megváltozásában az Isten újjá teremtő hatalmának a csodáját láthatjuk. Ezért csoda ez. Ezért vagytok ti csoda. Itt most előttünk. Azt mondja a Biblia egy helyen, hogy az Isten, aki így szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ő ismertette fel azt velünk, hogy milyen célból születtünk. Ő ismertette fel azt velünk, hogy mi a kiút a nyomorúságunkból. Ő ismertette fel azt velünk, hogy mi a helyünk ebben a világban. És ő mutatta meg, hogy mi a végső cél, amit elérhetünk mi is az ő kegyelm által. Ez nem volt kevesebb elég, mint az Isten teremtő hatalma, Az a hatalom kellett, amely valamikor a sötétségből világosságot teremtett. Annak a hatalomnak kellett a testvéreink szívében is világosságot gyújtani. Egy másik ige arról beszél, úgy gondolom mindannyian ismerjük az első parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a sötétség világából, a szolgaságházából kihoztalak téged. Az Istennel való én-te viszony, személyes kapcsolat, személyes szeretet, közösség, ennek útján épül fel, hogy az Isten szabadítóként, ahogy a szolgaságból benneteket kiszólított, kihozott, és megismertétek már meg annyi dologban az életeteket, hogy ez működik, hogy az Istennek hatalma van és ereje van, hogy benneteket megsegítsen és benneteket megszabadítson. És miért kell ehhez, kedves gyülekezet, újjáteremtő erő? Miért kell ehhez újjáteremtő erő? Az emberek annyira csodálják azt, hogy amikor valaki úgy megért valamit, és valamit felfog, és valamiben megváltozik. Sokan ezt nem is hiszik, és azt mondják, hogy felnőtt ember nem változik meg. Rossz irányba esetleg, de jó irányban soha. És ezért csodálják az emberek, amikor valaki be tud látni valamit, valamit meg tud érteni, és azt mondják, hogy végre eljutottunk ide. Miért kell teremtő hatalom ahhoz, hogy valaki világos látásra, világos gondolkodásra jusson, hogy új szívet, hogy más szívet kapjon az Istentől? Dávid azt kérte, tiszta szívet, teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Teremtő erőre van szükség ahhoz, hogy én más ember legyek, és tiszta szívem legyen. Miért kell ehhez teremtő hatalom, kedves gyülekezet? Olyan sok ember van, aki nem érti a bűnnek a lényegét, és nem érti a bűn miatti eladottságunkat sem, és nyomorúságunkat sem, amiből mi kimenekedni magunktól nem tudunk. Nagyon sok ember úgy van vele, hogy hát bejött a világra a bűn, azt mondja a Szentírás, hogy egy ember által jött be a világra a bűn. Na de hát nem volt az olyan nagy dolog, hát ez egy pici kis engedetlenség volt, hogy Ádám és Éva ettek a fáról, amelyről az Isten azt mondta, hogy ne egyetek. Hát egy pici kis engedetlenség, hát most olyan nagy dolog ez? És kedves gyülekezet, milyen sokan nem értik azt, hogy a bűnnél nincs ilyen, hogy kicsi bűn, meg nincs olyan, hogy nagyobb bűn. A bűnnek a lényege az, hogy valamit kifejez a teremtőjével, a megváltójával, a szerető Istenével szemben, és amit kifejez, az visszahat rá, az megkötözi az embert, mert miről volt ott szó az első bűnesetnél is? Miről volt ott szó? Az Isten kérlelte az embert, és próbálta neki megmagyarázni, hogy meg fogsz halni. És ezt Ádám Éva nem is tudjuk, hogy igazán hogy tudta felfogni, hogy egy szép életre teremtettelek téged, de ezt az életet, ezt a boldogságot, ezt a békességet, ezt az örömöt, ezt védeni kell, mert van ellenség, van betolakodó. Őrizzed a kertet, és arról a fáról ne egyél, amelyről azt mondtam neked, hogy oda ne is közelíts, és ne is illesd azt. És testvéreim, olyan nagy dolog volt ez az engedelmesség, vagy olyan kis dolog volt? Ezt mondta az Isten, hogy féltsed ember az életet, mert én magam is féltem ezt. És amikor jött az ellenség, és azt mondta, hogy nem kell az Istenre hallgatni, bátran cselekedhetsz bármit, ez a nagy szabadság, vágyjál te ember erre a nagy szabadságra. Bizony nem haltok meg, nem kell komolyan venni azt, amit az Isten mondott. Testvéreim, akkor nem arról volt szó, hogy az ember kinyújtotta a kezét, és vett a fáról, és beleharapott abba a gyümölcsbe, és magában abban a gyümölcsben lett volna bármi probléma, vagy az a gyümölcs lett volna mérgező. Semmi erről nem volt szó, hanem amikor az ember kinyújtotta a kezét, és evett a gyümölcsből, akkor valamit kimondott ezzel, hogy Sátán igaz, és az Isten hazug. Ezt mondta ki az ember. Ezzel a cselekedetével az ember ezt kimondta. És úgy gondolom, mindannyian tudjuk, hogy ennek az úgymond pici kis engedetlenségnek mi volt a következménye. Az embernek eltorzult a látása, megromlott a szeretet kapcsolata az Istennel, elbújt az Isten elől, megromlott a szeretet kapcsolata a legkedvesebb társával, elveszítette az ember élni, szeretni tudását, elvesztette az örömét, a biztonságát, a boldogságát, és elindult ezen a földön a nyomorúság, a szenvedés, a baj. A második emberpár esetében már gyilkosságot látunk, Káin megöli Ábelt. 10 nemzedék alatt oda romlik az emberiség, hogy az Istennek egy özönvízzel kell megmenteni a világot és az életet átmenteni. És azóta mi minden emberek mire születtünk, minden ember mire született, és hogyan hat ki egészen az idők végéig a bűn. Azt mondja a Szentírás, hogy nekünk nem amiatt kell szenvedni és meghalni, hogy Ádám és Éva vétkezett, hanem azért, mert a bűn minden emberre elhatott, és a halál minden emberre elhatott, mert mi mindannyian vétkezünk. És ezen nem tudunk változtatni. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, mondja a Szentírás. Ilyennek mutat be bennünket a Biblia, hogy tehetetlen és kiszolgáltatott, és ezernyi veszélynek, hogy magunkat kitesszük, ilyen gyenge és magunkban megállni nem tudó, és magunkat megvédeni nem tudó bárányok vagyunk, akiket meg kell az Istennek keresnie, és meg kell mentenie, és magához vissza kell szólítania. Minden szív erőtelen, és minden fej beteg, azt mondja a Szentírás. Mert nekünk nem egyszerűen az a problémánk, hogy minden esetben tudnánk, mi a jó, csak éppen nincs erőnk megcsinálni, hanem sokszor azt se tudjuk, hogy mi lenne a jó. Még a gondolatainkban, a szívünkben se látjuk tisztán, hogy mi az Isten akarata. És az Istennek milyen harcot kell folytatnia azért, hogy bennünket megkeressen, hogy megmentsen. Római levél azt mondja, hogy nincs, aki keresse, és nincs, aki megértse az Istent. A bűn következtében mi mindannyian emberek abba a helyzetbe jutottunk, hogy még csak nem is látjuk, hogy bajban vagyunk, mert nem is keressük az Istent. Ez végképp elveszettséget jelent. Ezt gondoljuk meg, ez olyan, mint amikor valaki halálos beteg, és azt mondja, hogy nem megy el az orvoshoz. Minek? Az ember nem megy el az orvoshoz, és az ember nem megy el az Istenhez, és tudjátok miért? Mert azóta az ember, hogy vétkezett, fél az Istentől, és nem fél Sátántól. Ez lett a bűn következménye. És ezen szeretne az Isten változtatni, és ennek a változáshoz, ehhez a változáshoz van szükség a teremtő erőre és hatalomra. Az újjáformáló szeretetre, mert mit tett az Isten? Az Isten ígéretet tett, és azt mondta, hogy eljön majd valaki a történelmünk során, és ő le fogja győzni a kígyót. Le fogja győzni Sátánt. És ez a valaki Jézus volt. Jézus győzött az ellenség felett. Kellett valakit elküldeni az Istennek, akiben mi bele tudunk kapaszkodni. Kellett valakit elküldjön az Isten, akinek az életére és a győzelmére nézve újból bátorságot nyerünk, hogy van menekülés még az én számomra is. Kellett az Isten valakit küldjön, mert az ember nem tudott kimenekedni ebből a helyzetből. Ádám és Éva nem egyszerűen azt csinálhatták volna, hogy hát mostantól belátjuk, és mostantól majd mi engedelmeskedünk már az Istennek, mostantól majd meggyógyulunk, és mostantól majd tudjuk, hogy mit kell csinálni. Nem tudták már, hogy mit kell csinálni, mert a Sátán uralkodóvá vált az ő életük felett, és ennek következtében minden Ádám és Éva leszármazottja felett uralkodik a bűn, és uralkodik az ellenség, és ebből mi magunk kimenekedni nem tudunk. Kiadhat tisztát a tisztátlanból, amikor az indítékaink is romlottak. Akkor el kellett küldenie Krisztust az atyának. El kellett küldenie azért, hogy a kígyó fejére taposson. És Jézus azon a ponton győzött, ahol Ádám és Éva elbukott. Jézus azon a ponton győzött, ahol mindannyian elbukunk. Jézus minden kísértését és minden közeledését visszautasította az ellenségnek. Ezért mondja őt a Biblia második Ádámnak. És amikor a Jézus helyünkbe állt és megharcolta ott a harcot, ahol Ádám és Éva elveszítette és elbukott, akkor az Isten felkínálta újból a lehetőséget, hogy ember, te megint választhatsz. Kit tartasz igaznak ebben az életben? Melyik hatalmat tartod igaznak, és melyiket hamisnak? Te megint választhatsz. Melyiket választod? Sátán lelepleződött az ő hazugsága révén. És ez az Isten teremtő hatalma, ami mindannyiunkban jót tud munkálni, hogy amikor mi Jézus győzelmére tekintünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, nem igaz az, hogy emberként nem tölthető be a szeretet törvénye. Nem igaz az, hogy nem lehet az ellenség felett győzni. Nem igaz az, hogy az Isten lehetetlen dolgot kér tőlünk. Nem igaz az, hogy elvesztünk, mert van valaki, aki megmutatta az utat. És Jézus legyőzte a kígyót azon a ponton is, hogy amivel vádol bennünket és vádolja az Istent, hogy a bűnbe esett ember nem érdemel szeretetet és nem érdemel törődést. Nincs már érték az emberbe. Hadd pusztuljon el. Ezt mondja Sátán. Krisztus érettünk odaállt a mérlegre, odaállt a kárhozat ítélete elé. Magára vette minden bűnünket, magára vette minden bűnadosságunkat. És azzal, hogy a helyünkbe állt, bizonyságát adta annak, hogy szeret bennünket, hogy megmenteni akar bennünket, hogy mi az övéi lehetünk. Kedves gyülekezet, az Isten megcselekedte ezt, hogy kiszabadítson bennünket a fogságból. Lefizette értünk a váltságdíjat. Meg akarta nyerni a mi szívünket, hogy ember, akarj szabadulni. Itt van a lehetőség, újból választhatsz. És még többet, ennél is többet tett értünk az Isten, amikor megígérte azt is, és ez minden emberi lényre vonatkozik, hogy ő szerzi bennünk az ellenségeskedést a rosszal szemben. Minden embernek a lelkiismeretében megszólal a hang, ember, készítettem neked egy jobbat, egy igazabbat, fordulj el a hamistól, fordulj az igaz felé, válaszd az életet, és az az ember, aki enged ennek a belső hangnak, annak az embernek nem lesz nehéz felismerni, hogy Krisztusban az üdvösség az a kincs, amit az Isten nekem készített. Erre van nekem szükségem. Mert magamban már annyiszor próbáltam jónak lenni, annyiszor nekiindultam. Olyan voltam, mint a földobott kő, hogy földobják, aztán megint leesik. Megint próbálja, megint elesik. És így menne ez az egész élet, míg fel nem ismerném Krisztusban, hogy van győzelem és van szabadulás. Kedves gyülekezet, csodáljuk az Istent az ő hatalmáért és szeretetéért, hogy a választani tudást is ő munkálja bennünk. És ezt a hívást, ezt a munkálkodást fogadtátok ti el négyen. És mi hálásak vagyunk az Istennek, hogy ezt a megkeresést ti elfogadtátok. És maga az Isten, aki a szíveteket is nyitogatta arra, hogy legyen bizalmatok, legyen bátorságotok ezzel a hatalmas lehetőséggel élni, hogy erre ti igent mondtatok. Ez egy csoda, testvéreim. Tudjátok, miért csoda? Mert körülöttünk élnek tömegek, és ezzel nem, ezt nem fogadják el. Ki érti ezt? Ki érti azt, hogy a világnak az Isten örök életet kínál, és a világnak nem kell az örök élet? Ki érti ezt? Ezt nem lehet megérteni. És az Isten mindent odaad azért, hogy a világnak örök élete legyen, és a világnak nem kell az örök élet. Mert becsapott az ember, mert úgy gondolja, hogy neki az Istentől is féltenie kell a maga kis boldogságát, és majd ő eléri, és majd ő megcsinálja. És lehet, hogy eltelnek évtizedek, és eltelik az egész élet, és talán akkor rájön az ember, hogy nem így kellett volna. Igen ám, de az élet nem ismételhető. Az életünk idejében kínálja az Isten a legnagyobb kincset. És legyünk hálások azért, hogy ti ezt el tudtátok fogadni. Ezért mondja a Biblia azt, hogy örül a menny. Örömünknek van a mennyben minden egyes bűnös lélek megtérése felett. Testvéreim, ha az Istennek az élet ennyit ér és ennyit jelent, hogy ha egy valaki bűnös lett volna, Jézus akkor is eljön és meghal érte. Ha az Istennek ilyen drága az élet, akkor hogy ne örülne a menny? Akkor hogy ne lenne boldog? Hogy ezek az emberek, akik az életre születtek, nem tűnnek el az enyészetben, és nem kell rájuk kimondani, hogy hiába való módon éltek, hanem ezekért az emberekért érdemes volt az Istennek küzdeni. Jézusnak érdemes volt értük meghalni, mert meghallották a szerető hívást, és el tudták fogadni, és az ő életük már új élet, az ő szívük új szív, új teremtéssé lettetek a Krisztusban. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Kedves gyülekezet, mi is örüljünk ma a menny angyalaival. örüljünk a testvéreink bizonyságtevésének, örüljünk annak az új szívnek és új gondolkodásnak, ami a bizonyságtevés mögött meghúzódik, amiről bizonyságot tettek az ő szavaikkal. Hálásak lehetünk a ti hitvallásotokért, és én szívből kívánom, hogy az életetek mai cselekedetével is, de a jövő minden dolgával és megnyilatkozásával hirdetni tudja az Isten nagyságát, hirdetni tudja az Isten szeretetét, hirdetni tudja az Isten újjáformáló hatalmát, amire ha emberek néznek, akkor nyerjenek ők is bátorságot, nyerjenek ők is biztatást, hogy az emberi életnek az egyedüli célja az, hogy Krisztusban megismerni a váltságot és elfogadni a kegyelem ajándékát. Tegyen ilyenné benneteket az Isten, szívből kívánom. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nyissuk meg Bibliánkat az első tesztamonikai levél első fejezete 9. versénél, és onnét szeretném felolvasni alapigénket, ami egy drámai változásról tesz tanúságot, mi ennek a gyülekezetnek az életében megtörtént. Ennek a versnek a második fele érdekes most számunkra. Tehát azt nézzük meg, hogy hogyan írja le ezt a változást az apostol, milyen fő mozzanatot ragad ki, hogy az Istenhez térő emberek életében mi zajlott le. Ezt olvassuk tehát itt a 9. versben. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. A bálványok tiszteletétől vezet az út az élő és az igaz Isten tiszteletéig, Pál apostolnak e szavai szerint. Két fontos különbséget emel ki tehát az ige a bálványok és Isten között. Ez a két fontos különbség, hogy Isten az élő, ez az egyik különbség, a másik pedig, hogy az Isten az igaz. Ez a második különbség. Az a szó, amely itt van a bálvány kifejezés mögött az eredeti szövegben, az az eidolon görög kifejezés. Az eidolon az azt jelenti, hogy valamilyen alak, képződmény, valamilyen árny alak, csalóka kép vagy álomkép. A bálványnak tehát az a fő jellegzetessége, abban összegezhetjük, hogy ez micsoda, a bálvány az, ami nincs. Tehát olyan valaminek a tisztelete, a bálvány tisztelet, ami nem létezik, tehát nem arról van szó, hogy valami rossz dolgot tisztelne az ember, hanem olyan dolgot tisztel és val, ami nem létezik, és ez ebben a legszörnyűbb a bálvány tiszteletben. Természetesen a bálványoknak több típusa is van, hiszen a bálványokat mi emberek megpróbáljuk, mármint úgy értem, hogy mi emberek, akik gyülekezetbe járunk, megpróbáljuk valahol kint látni a világban. Ennek is alapvetően azért két kategóriáját szoktuk megkülönböztetni, hogy hát a bálványok azok, amiket a pénzhajhászó közegben az emberek szolgálnak, és az életnek egy olyan élvezete, vagy a pénznek egy olyan bűvölete, ami az embereket magukkal ragadja, hogy ez az, ami a bálvány. Illetve a bálványok másik kategóriája pedig a vallási körökben lelhető fel, amikor olyan képzeteket társítanak Istenhez, ami nem valós, illetve olyan ábrázolásokat készítenek Istenről, amelyet a 10 parancsolat maga tilt, és ezért ezt bálványimádásnak nevezhetjük. De természetesen ezzel nincs megoldva számunkra a bálványimádásnak a kérdése, nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, mi mondjuk nem ilyen célokat kergetünk, mint amiről az imént szó volt, és nem folytatunk olyan vallásgyakorlatokat, amelyet a Biblia helytelenít. Azonban a bálványimádás az valójában minden embert megkísért, azt az embert is, aki ezektől valamelyest, az imént felsoroltaktól valamelyest mentes. Mert a bálványimádásnak a lényege az az, hogy olyan célokat kergetünk, amik nem léteznek. Olyan vágyak hajtanak bennünket, amelyeket nem lehet betetőzni, amelyeket nem lehet kielégíteni. Olyan dolgok hajtanak előre bennünket, amelyek egész egyszerűen kielégíthetetlenek, és nincs vége a dolgoknak. Olyan bálványaink lehetnek, amelyek valahol nagyon belül vannak a szívünkben, ott a szívünknek a trónján, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani. Nem vagyunk hajlandóak máshogy gondolkodni ahhoz képest, mert van egy olyan felfogásunk az életről. Van olyan magatartásunk, amelyen aztán mi nem vagyunk hajlandóak változtatni. Vannak olyan rögeszméink, amelyeket föladni képtelenek vagyunk, és akármiről van szó, mindig ezek érvényesülnek a mi szemléletünkben, felfogásunkban, szavainkban. Bármennyire hamis az, bárhányszor is a falnak ütköztünk ezeknek a hiába valósága kapcsán, mégiscsak ezek jellemeznek bennünket. Az én az nagyon nagy úr az életben. Sokszor igaz az, hogy az én az nagyobb úr az életünkön, mint maga az Isten. Akkor, amikor Jézus itt járt a földön, ő azt mondta az egyik tanítványának, pontosabban a tanítványok egy csoportjának, amikor megkérdezték, hogy hát mutass meg nekünk az atyát, ő azt mondta, hogy ha láttál engem, akkor látod az atyát, mert rajtam keresztül ő megnyilvánul. Jézus tehát olyan módon élt ezen a földön, hogy Istent tudta megmutatni nekünk embereknek,
És nyilvánvaló, hogy bennünket is sokszor nagyon érdekel az a kérdés, hogy mi vajon az embereknek mit mutatunk be, hogy mi kik vagyunk, vagy az, hogy kicsoda az Isten. Nyilván a viselkedésünkben valahol mind a kettő jelen van, hiszen a személyiségünk benne kell, hogy legyen a viselkedésünkben, ez így jó. De az, ami az erkölcsi rend, ami az érték, ami a dolgok mögött ott van, az vajon az, hogy mi milyen természettel születtünk ide erre a földre, és az hogy dübörög át az életünkön, vagy pedig az, hogy az Isten kicsoda, és hogyan váltott meg bennünket, és hogyan teremtett újjá minket. Vajon melyik érvényesül nagyobb módon, nagyobb erővel? Nagyon sokszor igaz az, hogy mi emberek ragaszkodunk a kudarcra ítélt magatartásunkhoz. Én is látok az életben olyan példákat, meg bizonyára mások is látnak az én életemben olyanokat, amikor folyamatosan teszünk olyan dolgokat, amelyek nem célra vezetőek, és egyszerűen nem tudjuk máshogy csinálni ezeket. Gyerekneveléstől kezdve nagyon sok ilyen dolog van. Megpróbáljuk ezt, nem válik be, és akkor azt hisszük, hogy az a megoldás, hogy akkor még jobban, még okosabban próbáljuk, még jobban odafigyelünk, és a többi, és kicsit ez már olyanná válik, mint a primitív népeknek a vallási kultusza, hogy minél cizelláltabban igyekszünk megfelelni bizonyos dolgoknak ahhoz, hogy az áldást megkapjuk, és holott valójában lehet, hogy teljesen máshogy kell a témához viszonyulni, más a lényeg, máshogy kell megragadni a problémát. Nagyon sokszor igaz az az életünkben, hogy a viselkedésünk mögött, ami viselkedés mi általában, mivel Bibliát olvasó emberek vagyunk, meg tudunk magyarázni vallási frázisokkal, kifejezésekkel, hogy ez miért helyes, de ez valójában időnként önzés, ez igazolás nyer. Tehát az, hogy vannak olyan bálványok, amelyek nem annak tűnnek. Vannak olyan bálványok, amelyeket mi hitigazságként élünk meg, a gyakorlati igazságként élünk meg, holott valójában az önzésünknek egy megnyilvánulási formája, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani. A valódi bálványok, tehát elmondhatjuk az eddigi gondolatmenet alapján, tulajdonképpen mi magunk vagyunk. Mi magunk vagyunk, akik azt hisszük magunkról, hogy jók vagyunk. Hogy nekünk alapvetően az életünk az jó, a világ körülöttünk az rossz, nekünk ugyan vannak bűneink, de mi jóra törekszünk, szeretnénk az Istent megtalálni, és ez nekünk az életcélunk, de valahogyan mégsem megy nekünk, de ez bizonyára rajtunk kívülálló okból fakad. A Jelenések könyve 3. fejezetében olvashatjuk a laodíciai levelet, ami nagyon jól ismeretes köreinkben, és ott Jézus elmond egy analízist, hogy mi a probléma, és elmond egy megoldást, hogy ebből hogyan lehet megváltozni. És nagyon érdekes azt végigvinni az életünkön, pontosabban a gondolatmenetünkön, saját gondolatmenetünkön, hogy amikor elolvassuk a laodíciai levelet, akkor az abban leírt problémákra azt mondjuk, hogy igen, így van, tényleg van ez az elhidegülés, a Jézus az ajtón kívül, és a többi. És akkor, amikor megmondja a megoldást, hogy akkor védj tőlem, tűzben megpróbáltalan, és a többi, és hogy térj meg, akkor pedig oda jutunk el a gondolatainkban, hogy hát igen, ezek mind igazak, és tényleg ezt így kell csinálni, de akkor, amikor Isten azt mondja nekem, hogy én térjek meg, hát én nekem miért mond ilyet az Isten? Hát ezt mondja másnak, akik olyan világiassak körülöttem, akik nem adnak erőt és dinamizmust a kereszténységbe, mondja azt Jézus azoknak. Én nekem azt nem mondja, mert ez rám nem vonatkozik, én nekem erre nincs szükségem arra, amit Jézus mond, mert bizonyára a laodíciai levél az egy általános probléma felvetés, általános megoldást ad, és én, aki pedig a Bibliát igyekszem lelkileg megfogni rám, Jézusnak a tanácsa az nem vonatkozik, mert én áldozata vagyok egy bizonyos közegnek, és én nekem igazából csak egy kicsit jobban kéne tennem azt, amit idáig is teszek. Jézus mást mond. Azért mond mást, mert megtérni nem lehet egyszer az életben. Nem lehet azt megcsinálni, hogy az ember az életében egyszer csak éli az életét, aztán megismeri Istent, megtérés utána hirtelen minden jobbá válik belül a lélekben, hanem egyszerűen az énünkben ható önzés, a vágyak, a hamis célok és a bálványok,
azok olyan elementáris erővel vannak bennünk jelen, hogy nem elég azt mondanunk, hogy nekünk naponta kell megtérnünk, hanem azt kell mondanunk, hogy élethelyzetről élethelyzetre kell megtérnünk, szituációról szituációra, és folyamatosan az életünket Istenre kell bízni, és nem azzal kell foglalkoznunk, hogy hú, de nagyon megtértem én valamikor, hanem azzal kell foglalkoznunk, ahol most vagyunk, és nekünk az énünket meg kell tudni tagadni. A kereszténységnek a lényege az én megtagadása, nem pedig az, hogy az énnek a késztetéseit hogyan tudjuk úgy lecsiszolni, hogy azok ne bántsanak másokat, és hogyan tudunk erre valami vallási cirádákkal körbeírt terítőt rátenni, hogy ne látszódjon, hogy mi van ott mögötte. A Biblia azt mondja nekünk, hogy mi térjünk meg, és a bálványainkat, önmagunkat hagyjuk magunk mögött. Mi szeretnénk istenéi lenni, és vágyunk utána, de talán sokszor inkább csak felbuzdulásaink és hangulataink vannak, mint mély és érett hitünk. A hangulat és felbuzdulás az nagyon erőteljes tud lenni. Legalább 3 napig eltart. A hit az mélyen gyökerezik az Istenben, sokkal lassabban alakul ki, sokkal inkább összehangoltan épül az életben, mint a múló hangulatok. A hit az tényleg olyan, ami az életünk teljes átformálódását jelenti. Amikor mi emberek teljes szívünkkel megváltozunk, mások leszünk. Mi készek vagyunk a tetteinket is odaadni az Istennek, hogy tegyünk dolgokat. Készek vagyunk odaadni Istennek akár az anyagi javaink egy részét is, de a szívünk. A szívünk. Hogy a szívünkön ki az Úr. Hogy ott mi vagyunk az urak továbbra is, vagy pedig az Isten ott át tudta venni az uralmat. Mi bizony könnyen lehet, hogy megelégszünk azzal, hogy a törvény cselekedeteit megtesszük, de belül nem sokat változunk, bár kicsit tisztességesebbek vagyunk, kicsit igazabbak, tiszteljük a törvényeket, az Isten akaratát, de akkor, amikor egy olyan emberrel kéne beszélnem, aki valami ok miatt úgy nekem terhes, vagy nem szimpatikus, vagy nem tudok vele mit kezdeni, akkor magamra kell erőltetnem egy magatartást, mert nem következik a szívemből, és bizony nem, a megtérés nem azt jelenti, hogy én képes vagyok arra, hogy magamra erőltessek olyan dolgokat, amikhez amúgy csodára nincsen semmi kedvem, hanem a megtérés azt jelenti, hogy belül a szívünk megváltozik, és mi emberek mások leszünk, nem pedig arra vagyunk képesek, hogy más képet mutassunk magunkról, mint belül vagyunk, hiszen ugye a Biblia ezt képmutatásnak nevezi, amikor nem a szívünk változik meg, hanem az a kép, amit kifelé mutatunk. Akkor, amikor az ember ténylegesen újjászületik Istentől, akkor a tulajdonságaiban változik meg, nem a tettek szintjén csak. A tulajdonságaiban nagyon belül, és így a Szentlélek alakítja, és nem a gyenge emberi akarat, és nem korlátolt emberi hozzáállás, ami olyan bugyuta megoldásokat tud eredményezni a hitéletnek a gyakorlati szintjén. Ahogyan kezdtük a gondolatmenetünket Pál apostol szavai kapcsán, most ide térnék vissza egy pillanatra, hogy a Biblia Istene tehát élő és igaz. Ebben különbözik a bálványistenektől, mert a bálványok azok csak illúziókat tudnak kelteni. Illúzióját tudják adni az örömnek és a lelki békének, ami aztán egyszer csak elfoszlik, és akkor annak nem az a megoldása, hogy még megint keresünk bálványt, hanem az Istenre van szükségünk. Az embereknek egyébként többségüknek szükségük van Istenre. Milyen Istenre van szüksége az embereknek? Az embereknek olyan Istenre van szükségük, akire támaszkodni tudnak, ha gyengék. Olyan Istenre van szükségük az embereknek, aki vigasztalást nyújt, hogyha semmi kapaszkodó nincs. Olyan Istenre van szüksége az embereknek, aki erkölcsi tanítást, iránymutatást tud adni, egy elenyésző világban, és tartást, hogy különbek tudjunk annál lenni. Olyan Istenre van szüksége az embereknek, aki a düledező énjét megtámogatja ebben az összeroskadó világban. Ez az Isten, amire szüksége van az embereknek. Isten más.
Isten nem ilyen. Nem ezt az igényt, nem ezt a felszínes dolgot elégíti ki az életünkben. Mert akkor, hogyha Isten nem létezik, csak a tudatunkban, csak képzelődünk róla, akkor tényleg erre képes. Tehát az emberi tudat képes ilyen nem létező támaszokat keresni ilyen dolgokban, arra rátámaszkodik, és aztán olyan bálványt emel az Istenből, akiben soha nem tud csalódni, mert mindig valamilyen titokzatos módon igazgatja az utakat, amit az ember nem tud átlátni, és így mindig az elégedettségünk megvan, és a támaszkodásunk is. De ez még nem maga az Isten megtalálása. A Biblia ennél sokkal mélyebb tanításokat hordoz az Istenről, az Istennel való kapcsolatról, az Isten személyéről. Hiszen az Isten több, mint egy képzet. Tehát Isten nem egy bálvány, nem egy nem létező valaki, akit ki lehet gondolni, mint bármely más vallási kultuszban szerte a világon, és aztán látjuk, hogy abból is fakadhat erő. Tehát nem arról van szó, hogy aki buddhista, az rossz erkölcsű ember lenne. Nagyon sok jó dolgot láthatunk más vallási rendszerekben is bőven. A Biblia ennél sokkal mélyebbre tud mégiscsak hatolni. Istent, hogyha mi a saját biztonságunk, lelki békénk biztosítására használjuk, ha arra használjuk, hogy a világot le tudjuk nézni, mint nálunk rosszabb közeget, akkor nem az Istent találtuk meg, akkor még az ént építjük, és bálványt építünk a szívünkben. Arról írt Pál apostol, hogy az emberek a bálványok tiszteletétől megtértek az élő és igaz Isten szolgálatára. Az Isten szolgálatára térnek meg az emberek. Nagyon fontos ez a dolog. Mi emberek ösztönösen úgy fogjuk fel Istennek a személyét, hogy majd a megtérésünk során igénybe vesszük az Isten szolgáltatásait. Tehát, hogy az Istennek vannak mindenható szolgáltatásai, amiket nyújt a benne hívő emberek számára, és mi pedig a szolgáltatás igénybe vevőiként részesülünk a kereszténységben és Isten kegyelmében. Ugye a modern fogyasztói szemléletben ez nagyon is beleillik, de nem csak ebbe, hanem egyáltalán az egész emberi életfelfogásba, az emberi természetbe. Az alapige nem arról beszél, hogy az Isten egy szolgáltató házat nyit a számunkra a megtérésünk után, hanem arról beszél, hogy mi emberek megtérünk a bálványok tiszteletétől, az én tiszteletétől, az én szolgálatától, az Isten szolgálatához. És ez a döntő különbség az életben. Amikor mi az Isten szolgálni akarjuk. Amikor ez a vágyunk, ez a késztetésünk, hogy igen, én látom, hogy kicsoda az Isten, és én önként szeretném őt szolgálni, én önként szeretném a szívemet alávetni neki, én szeretném azt, hogy olyan legyek, mint ő, szeretném azt, hogy megtérjek, és ne ezek az önző keszekusza érzelmi fordulatok legyenek meg az életemben, ne az önző vágyak teperjék állandóan le az életemet, amikor én mindig megpróbálok valamilyen módon fölállni, hanem azt mondja az ember, hogy én az Istent akarom. Az Istent személyesen akarom szolgálni, és nem az Isten szolgáltatásaira fektetem a hangsúlyt. Ebben az életben, amikor Isten egy képzet gyakran, mármint az ember számára, és nem megfogott valóság, akkor az Isten létének a bizonyossága olyan jeleken alapul, amelyek mindösszesen nem mások, mint mondjuk az élet folyamatainak az értelmezése. Tehát az, hogy mi miért történt velünk a környezetünkben, ez lehet akár a mikroszféránkban is, és lehet akár a makroszférában is, tehát mondjuk az idők jelei témakörében, ha csak bele gondolunk. Amikor is Isten megnyilvánulása leginkább a külső tények értelmezésében jelenik meg a szemléletünkben. Tehát az, hogy Isten kívül van jelen a környezetünkben, és a mi életünket is ilyen külső hatásokon keresztül vezeti, de belül statikus és mozdulatlan állapotok uralkodnak, és mi szépen úgy vagyunk, mint korábban is voltunk. Isten tehát a külső élethelyzetekben hat, és hat a világtörténelmen keresztül. De Pál apostol másról beszél. Az apostol arról beszél, hogy az élet teljesen átalakul a megtérés nyomán.
Korábban volt egy hiába való életvitel, most pedig van egy Istennek szolgáló életvitel. Isten pedig tehát élő és igaz. Élő abban az értelemben, hogy személyes és ránk hatni képes Isten. Tehát az, hogy képes arra, hogy behatoljon a lelkünkbe, és ott változásokat idézen elő. Isten képes erre, ő élő Isten, és ható Isten, és igaz Isten, tehát nem az érdekeiből fakadnak a tettei, a hozzánk való viszonyulása, nem manipulatív az Isten, hanem igaz. És az, hogy vajon a mi hitünk az milyen, az nem okvetlenül azon mérhető le, hogy mi az Istenhez hogyan viszonyulunk, mert hát ezt akárki el tudja mondani magáról, hanem azon is, hogy az emberekhez hogyan viszonyulunk. Azok sokszor jobban tetten érhetőek. Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatunk egy olyan kérdést, amit Jézusnak szegeztek, hogy mi hát a nagy parancsolat a törvényben, olvassuk a 22. fejezetben, és Jézus a 37-es, 38-as versekben a következőket válaszolta erre. Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Most csak idáig olvasnám, mert azt mondta Jézus, hogy itt kell kezdeni. És utána hozzátette, hogy a második pedig hasonlatos ehhez, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. De most még maradjunk az elsőnél, sőt az igehirdetés hátralévő részében erre az első részére szeretném a hangsúlyt fektetni a nagy parancsolatnak. Mert azt mutatja, hogy ahhoz, hogy mi az embertársainkat szeretni tudjuk, először annak kell felépülnie az életünkben, ami az Istennek szolgálás, ami az Istenhez térés. És nézzük meg azt, hogy az Istenhez térés hogyan jelenik meg a Biblia alaptételeiben, alaptörvényeiben, a nagyon jól ismert 10 parancsolatban. Nézzük meg, hogy mit mond ebből a megközelítésből a 10 parancsolatnak az első 4 parancsolata, és rögtön vegyük is elő az első parancsolatot, Mózes második könyve 20. fejezetéből a második és a harmadik verseket, és a nagyon jól ismert igék a következőket mondják. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaságházából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Egyiptom tehát a szolgaság földje, ahonnét Isten kihoz bennünket, és érdekes módon a Tesszalonikai levélre visszagondolunk, nem csak egyszerűen egy szabadságra, hanem az ő szolgálatába hoz ki. Tehát egyik szolgálatból következik a másik szolgálat, itt a Földön nem élhetünk azért olyan független életet, ez önbecsapás lenne. És azt mondja Isten, hogy az életünk innét nyit. Tehát amit Pál apostol mond a Tesszalonikai levélben, hogy megtérünk a bálványok tiszteletéből, vagy imádatából, vagy szolgálatából az élő és igaz Isten szolgálatában, innét kezdődik a kereszténység. És itt nekünk nagyon el kell gondolkodnunk, hogyha itt kezdődik a kereszténység, akkor tényleg kezdjük el. Tehát, hogy akkor amiről itt szó van, azt nagyon komolyan kell vennünk. Döntő változásnak kell lezajlani az életben, azt mondja az Isten, hogy át kell kelni a vörös tengeren. Ami azt jelenti, hogy a lehetetlen megvalósul az életünkben. Amikor mi úgy gondoltuk, hogy a mi életünkben lehetetlen az, hogy mi az Istent szolgáljuk, mert nem tudjuk megoldani, mert egyszerűen nincs rá időnk, mert egyszerűen a családunk ezt nem tudja úgy elhordozni, hogy abban nekünk nyugalmunk legyen, vagy nem tudjuk ezt a munkahelyünkkel összeegyeztetni, vagy nem tudjuk a baráti körünkben megszokott szórakozásokkal, kikapcsolódási formákkal ezt összeegyeztetni, és még sorolhatnám. És azt mondjuk, hogy az Isten szolgálata az egy gyönyörű dolog, de ez a mi életünkben nem igazán megoldható dolog, mert hogyha az Istent szolgálnám, akkor az én életem tönkre menne, és tulajdonképpen az én életemet az védi, attól vagyok boldog, és attól vannak meg az anyagi javaim, mert nem az Istent szolgálom, és így tudok gondoskodni magamról, családomról, így tudok kiegyensúlyozott életet élni, mert ha az Isten szolgálatára tenném oda az életemet, akkor ez nem így lenne. Ugye ez az, amikor az ember tudja jól, hogy az Istennek mi az akarata,
Tudja azt, hogy ő nem él ezzel összhangban, de nem tudja azt, hogy Isten hogyan tud beavatkozni az életbe, hogy ezeket a problémákat megoldja. Ugye ez a helyzet az, amiről az imént beszéltem. És az a lehetetlen valósul meg az első parancsolat szerint, hogyha mi nem tágítunk az Isten ostromlásától, és azt mondjuk, hogy mi szeretnénk neki az életünket alárendelni, és halvány fogalmunk nincs arról, hogy a konkrét élethelyzetben ezt hogyan tegyük, és ha mi nem tágítunk az Istenhez való könyörgésben, akkor megtörténik az a csoda, hogy szétnyílik a vörös tenger, és át tudunk menni az ígéret földjére. És ez megvalósul. A zsidóknál nem az volt, hogy Mózes elment Egyiptomba, és azt mondta, hogy gyerünk, megyünk az ígéret földjére, és mindenki összepakolt és mentek. Ez egy nagyon komoly küzdelem volt. Emlékezzünk a 10 csapásra, Fáraóval való küszködésre, a nép meggyőzésének a nehézségeire. Nem így működik ez, hogy szíre-szóra az ember át kell a vörös tengeren. Akkor, hogyha mi úgy érezzük, hogy komoly akadályaink vannak abban, hogy Istennek szánjuk az életünket ténylegesen. És most nem csak azokhoz szólnék ebben a tekintetben, akik a közösségünknek nem a megkeresztelt tagja, hanem azokhoz is, akik igen. Hogyha mi úgy érezzük, hogy komoly akadályaink vannak abban, hogy Istennek szánjuk az életünket igazán, akkor mi egy válaszút elé kerülünk, hogy vagy tovább viseljük az egyre nehezebb terheket, amelyek ránk zúdulnak Egyiptomban, mint ahogy a zsidókra is egyre nehezebb igát vetett a fáraó, vagy pedig hitben megkezdjük a kivonulást. E két dolog között választhatunk a gyakorlatban. És ennek az a feltétele, hogy mi megismerjük személyesen az élő és igaz Istent, és a személyes Isten ismered vezessen át bennünket arra az őszinte hitbeli meggyőződésre, hogy én az Istennek kívánok szolgálni, és neki akarom az életemet alárendelni. És akkor, amikor ez a folyamat lezajlik az életünkben, akkor olyan dolgok történnek meg, amire nem számítunk, nem lehetünk rá felkészülve. Mert arra senki nem volt felkészülve, hogy a vörös tenger ketté nyílik, és ez megtörténik. Olyan dolgok történnek meg, amikre nem gondolunk. Úgy segít meg Isten, ami lehetetlennek tűnik. Mert ha kell, akkor tűzoszlop véd meg bennünket, ha kell, akkor felhő, ha kell, a vörös tenger szétnyílik, és minden meg lesz az Istenben hívőnek. És meglátjuk ekkor azt az Istent, aki sokkal hatalmasabb azoknál a körülményeknél, amelyekhez képest mi egy aprócska, eltaposható porszemnek számítunk Isten segítsége nélkül, és Isten segítsége nélkül nem tudjuk az életünket úgy élni, ahogyan az Isten akaratából ez következik, nem tudjuk az Isten nélkül Istennek alárendelni az életünket. De ahhoz, hogy ez meglegyen, még egyszer mondanám, ehhez hit kell. Ezt nem pótolja a fanatizmus, nem pótolja az, hogy na, én most aztán, ha megkukulok, akkor is keresztény leszek, hanem ez csak akkor lehetséges, hogyha mi az Istent megtaláljuk, vele személyes kapcsolatunk lesz. Olyan szemekre van szükség, amely az örökké valóságot látja, ami bele tud kapaszkodni a láthatatlanba. És ennek az a feltétele, itt a harmadik vers szerint, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Hogy mi vállaljuk fel az Isten szolgálatát, és az ezzel együtt járó nehézségeket is. Jézus azt is mondta, hogy a világon nyomorúságotok lesz. Nem azt mondta, hogy ha ti engem követtek, akkor minden rózsaszín lesz, hanem nyomorúságotok lesz. Konfliktus helyzeteitek lesznek, nehéz dolgokon kell keresztül mennetek. Nem értenek meg benneteket. Olyan dolgok között kell választanotok, amelyek között nem szeretnétek választani, amiket együtt szeretnétek ebben az életben fogni. Mégis akkor, hogyha mi ezt hitből tesszük, ezt a választást, és nem erőből, nem fanatizmusból, nem azért, mert a felelősségünk tudatából fakadóan egy erkölcsi kényszerítő erőt érzünk, hanem azért, mert szeretjük az Istent, és az ő szolgálatának mi őszintén alárendeljük az életünket, akkor az Isten onnét nyit utat, ahonnét a legkevésbé várnánk, a tenger felől, ahonnét mi nem gondoljuk. A mi ösztönös késztetéseink arra vezetnek, hogy mi az ígéret földjén
ne állampolgárságért folyamodjunk, hanem egy útlevelünk legyen, amivel oda mindig át lehet ruccanni. Mi csak felmutatunk a határon, és már is beengednek bennünket, hogy legyen szabad átjárásunk az Isten országába, de azért Egyiptomba szeretnénk élni. Hogy legyen nekünk az a lehetőségünk meg, hogy amikor szükségünk van, akkor az Isten segítségül tudjuk hívni, tudjunk rá támaszkodni, és kapjunk biztatást, kapjunk megértést az Istentől, de azért az életünket alapvetően Egyiptomban éljük, és Isten országát pedig arra használjuk, hogy egy kis felfrissülésre, egy kis nyaralásra, egy kis kiruccanásra az útlevelünk felmutatásával át tudjunk jönni oda Egyiptomból. De azt olvastuk itt, hogy Isten kihoz bennünket onnét. Nem útlevelet ad, hanem kihoz bennünket, és nem mi jövünk ki onnét, hanem ő hoz ki bennünket, az ő csodálatos és természetfeletti hatalma révén, mert Egyiptom nem hajlandó minket elengedni. Egyiptom viszont megenged valamit. Emlékezhetünk arra, hogy a fáraó megengedett valamit Mózesnek, amivel ő nem elégedett meg. Mit mondott neki? Mit lehet tenni? Elmehettek a pusztába áldozni. Tehát lehet, csomó mindent lehet, csak azért mégis itt legyetek Egyiptomban. Időnként kimehettek áldozni, nem gond, megcsinálhatjátok, de Egyiptomban maradjatok, és legyetek az én rabszolgáim. Ezt megengedi a fáraó, megengedi az ördög. És amit nekünk el kell döntenünk, hogy most mi van ezekkel az idegen istenekkel? Mi van azzal, hogy mi az Isten akaratának merjük-e az életünket alárendelni, vagy ezt nem merjük megtenni, és úgy gondoljuk, hogy nekünk úgy lavírozni kell az emberi akaratok és az isteni akaratok között, mindig afelé mozdulva, ahova éppen az érdekeink vetnek bennünket, vagy az életnek a nehézségei. Nekünk egy nagy kérdésünk az életben, hogy tényleg teljes szívünkből az Isten szolgálatának alá tudjuk-e rendelni a lelkünket. A második parancsolat a 4-től 6. versekben olvasható a 20. fejezetben. Ott ezt olvassuk. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ez a parancsolat már nyilván azzal foglalkozik, hogy ha már egyszer kijöttünk Egyiptomból, akkor az Istent meg hogyan imádjuk, tehát, és hogyan ne imádjuk. Mert az ember az nem csak idegen isteneknek tud bálványt készíteni, hanem az élő és igaz Istennek is tud bálványt készíteni. Tehát nem csak a tényleg objektíven emlétező isteneket tudja az ember imádni úgy, mintha lenne, hanem a létező Istent is tudja az ember úgy imádni, mintha nem létezne. Tehát hogy nincsen bent az Isten ereje a hívő ember életében. Ez az az eset, amikor Istent úgy hozzuk le a mi világunkba, ami felfogásunkba és életünkbe, hogy hiányzik az ereje. Hogy minden megvan, az összes hittétel pontról pontra, aztán be tudjuk bizonyítani a világ végétől kezdve minden dolgot, csak egy dolgot nem tudunk bemutatni, hogy most akkor az Isten az milyen hatalommal rendelkezik a saját életünkben, és hogy az Isten hogyan tudja a mi önző, önérdeket követő szívünket megváltoztatni, és hogy tudunk szeretni olyan embereket, akik velünk nagyon rossz dolgokat tettek, és akikre nem is gondolnánk, hogy mi képesek vagyunk szeretettel viszonyulni, és amikor velük vagyunk kapcsolatban, akkor nem az én védelem és a másik támadása kerül előtérbe, hanem egy sokkal magasabb rendű gondolkodás. Minden ember képzelet világában létezik egy istenkép, a Bibliában pedig létezik egy másik. És az a kérdés, hogy mi melyiket imádjuk. A Biblia istenképét, vagy az ember istenképét, a sajátunkat. A Bibliát mi emberek hajlamosak vagyunk nagyon szelektíven olvasni. Isten cselekedeteiből szeretünk egy bizonyos részt, másik részt pedig nem szeretjük, vagy úgy szoktuk mondani, nem értjük. Elfogadjuk azt az Istenből, ami megegyezik az istenképünkkel, és értetlenül állunk ott, ahol eltérés van. Nagyon fontos, hogy mi a Bibliát
Biblia istenképét tényleg igazként fogadjuk el. Hogy az, ami ellenkezik a mi ösztönös istenképünkkel, azt is el tudjuk belőle fogadni, ne csak azt, ami eleve egyezik a mi saját személyiségünkkel. Hogyha mi olyan nagyon igazságszerető, úgymond keményen igazságszerető emberek vagyunk, akkor könnyen lehet, hogy a Bibliában azokat a részeket szeretjük, ahol az Isten igazságot tesz, ahol az Isten megbünteti a gonoszokat, ahol az Isten kibontja a nagy dolgokat, és ahol az Isten igazságot szolgáltat. És az az ember, aki pedig olyan látszívű, az meg szereti azokat a részeket, ahol az Isten megbocsát, ahol az Isten méltatlan embereket emel fel, ahol az Istennek az irgalma felmérhetetlen módon megnyilvánul. És a Biblia meg az egész. És mi emberek pedig azt csináljuk, hogy belekapaszkodunk a Bibliának azokba a részeibe, amelyek a mi természetünkhöz hasonlóak, és azt hangsúlyozzuk, és a másikhoz meg nem növünk fel. Nagyon fontos, hogy mi a Biblia Isten képét tudjuk elfogadni, és ne magunkat lássuk a Bibliában. Tehát nagyon fontos, hogy mi olyan tulajdonságokkal lássuk meg Istent, mint ami tényleg jellemző rá, és ne csak olyanokkal, mint ami erre szükségünk van. Mert az emberek azt szeretik, olyan Istent szeretnek, aki megbocsátja a bűneiket, aki igazságot tesz azokkal szemben, akik őt elnyomják és méltánytalanul bánnak vele, lehet, hogy majd a végítéletben csak. Olyan Istent szeretnek az emberek, aki megelégszik azzal, hogy egy bizonyos távolságból követjük csak őt, de mi emberek valójában nem akarunk elég közel jönni hozzá, mert azt nem tudnánk elviselni. Mi szeretjük Isten jelenlétének az örömét, de ne legyen megszentelt az a föld, ahol mi állunk. Mi szeretjük az Istent, követjük őt, de azért nem rendeljük alá magunkat teljesen az Isten tiszteletének, szolgálatának, akaratának, hiszen akkor már nekünk is szenteknek kell lennünk. És ez már egy olyan fázis, amitől az innehajló emberi természetünk az borzasztóan fél, és nem akar ebbe belemenni. Az az ember, aki az Isten szolgálatát akarja az életében érvényesíteni, az kéri az Isten segítségét, de a saját céljaihoz, és nem az Istenéhez kéri a segítséget. Hogy Istenem, én ezt akarom, én ezt elterveztem, én ezt úgy szeretném, és ez tényleg jó dolog, mert mi rossz van ebben, és hát ez biztos, hogy egyezik a te akaratoddal, és kérlek, hogy csináld meg azt, amit én kérek tőled, amit én kigondoltam. Ja, van sok ember, aki azért imádkozik, hogy legyen meg az ő akarata, és az, hogy az Isten akar-e valamit, arról meg nem sok fogalmunk van adott esetben. Képesek vagyunk arra, hogy a saját gondolatvilágunkban, képzett világunkban Istent a saját képünkre és hasonlatosságunkra teremtsük, hogy olyan Isten képünk legyen, amilyet mi szeretnénk. Olyan Istenről van itt szó, ami csak formálisan a Biblia Istene, olyan Istenről, amely nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekkel, ha mi rendelkeznénk, akkor nem fogadnának be bennünket az örök hajlékokba. Akkor, hogyha mi a Bibliát nem úgy forgatjuk, hogy az bennünket megfedjen, hanem csak a régen jól ismert igazságokat látjuk benne ismét, amikor a Biblia az nem egy lelkünket fölzaklató könyvé válik, hanem egy folyamatos önigazoló olvasmánnyá. Amikor a lélek ereje nem költözik belénk, akkor hogy lehetne örökké élni? A Biblia Istene az nem egy bálvány, az nem egy nem létező Isten, hanem élő Isten. Nagyon fontos, hogy ne meneküljünk el az Isten elől, az elől a fejlődés elől, amit Isten a lelkünkben kíván létrehozni. Isten azt szeretné, hogy mi haladjunk előre, és el kell felejtenünk a bálványainkat. Ott kell hagyni a rögeszméinket, az önmagunkról dédelgetett hamis képeket, amiket igyekszünk védeni, és abban reménykedünk, hogy mi akkor vagyunk hívők, és akkor erősödünk meg ebben, amikor mondjuk valaki, egy ember, akit mi is respektálunk, elismeri ezt bennünk, hanem legyen olyan kapcsolatunk az Istennel, hogy valahol látjuk magunkat. Mi a személyes és élő Istent
tiszteljük, és őt szolgáljuk, mert különben az egész hitélet az egy felesleges időtöltés. Az csak az életünknek a kellemesebb itteni átélését szolgálja, de nem az örök életet. Ha azonban a hitünk mögött van egy létező, az életünkbe beavatkozó Isten, akkor ez máshogy lesz, és mi a gyermekeinknek is ezt az Isten képet tudjuk továbbadni. És az énünk folyamatos átadása Istennek, ez az, ami a mi feladatunk. Máté evangélium a 10. fejezetében, a 39. versben Jézus a következőket mondja, tehát a 10. fejezet 39-es verse, így hangzik: aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Nagyon sok mindent elveszítünk a Biblia szerint. Aki elveszíti az ő életét, borzasztó dolognak tűnik ez. Nagyon sok minden olyan van, amiről azt gondoljuk, hogy ez nekünk kell. És a Biblia azt mondja, hogy aki ezeket elveszíti, hogy az az, aki megtalálja a valódi életet. Aki Istenben megtalálja az életnek egy gyökeresen más minőségét, mélységét, az elveszíti, lényegtelennek tartja azokat a dolgokat, amiket korábban fontosnak tartott. Hiszen világos, hogy egyik értéktelen dolog miatt nem vagyunk hajlandóak föladni egy másik értéktelent, de hogyha értéket látunk, akkor azért hajlandóak vagyunk föladni a korábbi vélt értékeinket. Az az ember megtapasztalja az Isten erejét, aki meglátja ezt a különbséget, és meglátja az Isten értékét, meglátja azt az életet, annak az életnek az értékét, ami Istenben van, és ennek készek vagyunk alárendelni magunkat, akkor az Isten hatalmát is megtapasztaljuk. És aztán a 3. parancsolat, Mózes 2. könyve 20. fejezete 7. versében így hangzik, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Kiépül a tisztelet, az őszinte tisztelet az ember életében, a hívő ember életében, mert az Isten élő személy számunkra. Olyan valaki, aki létezik. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy vigyázzunk, hogy nehogy az legyen, hogy Isten nevét hiába vesszük fel. Ugye hiába az azt jelenti, hogy értelem és tartalom nélkül úgy beszélünk róla, hogy nem ismerjük őt. És így nincs hatása, csak negatív. Istenre hivatkozunk, de ennek sokszor az lesz az eredmény, hogy a környezetünknek meg lesz a véleménye Istenről. Van egy rokonom, aki még az elmúlt régi-régi érában rendőr volt, és nem nagyon kedvelték a vallásos embereket abban az időben, és abban a faluban, ahol ő a szolgálatát teljesítette, a kocsmában a helyi lelkésszel nagyon gyakran ittak együtt. És sokszor volt az, hogy ő volt az, aki hazasegítette az árokból az illetőt, és aztán úgy egyszer-kétszer meg is kérdezte tőle, hogy hát akkor most mi van a te Isteneddel, és mondta neki, hogy hát, hogy van-e vagy nincs, azt nem lehet tudni, de azért mégiscsak jobb így élni, mint anélkül. Nos, nyilvánvaló, hogy egy ilyen élet, az nem tud bizonyságot tenni Istenről. Ez egy szélsőséges példa volt. Nem gondolom, hogy mi ilyen példát mutatnánk a környezetünknek. No, de vajon az ellenkező példát be tudjuk-e mutatni? Mert a rossz példának is vannak fokozatai, és kérdés, hogy vajon mi a rossz példának egy halványabb fokozatát tudjuk bemutatni, vagy pedig az igaz, a jó példát. A hittel és az Istennel nem lehet játszani, ezek szerint a gondolatok szerint, a 3. parancsolat szerint, és bizony nagyon sok vallásos ember életéről nagyon nehéz a sok vallásos szöveg miatt lerántani a lepret, mert annyira beburkolózunk vallásos kifejezésekbe, hogy az önző énünkhöz már nem férünk hozzá, ugye Ézsaiás könyve 1. fejezete szól erről. A 4. parancsolat már a szeretet közösség elmélyülésével foglalkozik. A 8. verstől a 20. fejezetből így olvassuk az igét: megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját,
és megszentelte azt. Ugye ez már a szeretet közösség elmélyülése. Furcsa dolog lenne itt kezdeni az Isten követését, látjuk, hogy ez már egy betetőző része. Egy teljes nap az Isten mellett, amikor tudjuk, hogy ő kicsoda, tiszteljük őt, megismertük őt, és szeretnénk vele egy napot eltölteni, és megszenteljük. Hogy az Isten dolgaival foglalkozunk, és ezt így tartjuk jónak, így tartjuk helyesnek. Emlékszem arra, egyszer valaki nagy örömmel beszámolt egy hitbeli tapasztalatáról, hogy úgy volt, hogy szombaton dolgoznia kell, de aztán végül is különböző módon sikerült azt megoldania, hogy pont napnyugtára ez a teher lekerült róla, és nem kellett dolgozni a szombaton. És akkor, ugye akik ott voltunk, úgy vártuk, hogy na, és akkor mi történt azon a szombaton, hiszen ez még csak egy feltételrendszer, de azt már nem tudtuk meg. Tehát a tartalom a lényeg a szombatban. Nem azért nem dolgozunk ekkor, mert az a cél, hanem azért, hogy az Isten áldását befogadjuk, hiszen különben csak az történik, hogy mint amikor a csatár az üres kapu előtt 5 méterrel üresen kap egy paszt, és utána fölé rúgja. És utána arról kezd el dicsekedni, hogy milyen gyönyörű rúgást kaptam, milyen szépen odapasszolták nekem a labdát, na de hát az üres kapuba az be kell rúgni. Tehát akkor, hogyha az Isten megteremt nekünk egy feltételrendszert, akkor abban a tartalmat kell tudni kihasználni, önmagában a feltételrendszer az nem tesz senkit szenté. Szenté azt teszi számunkra a szombatot, ha azt az Istennel töltjük, hogyha nem munkával töltjük, az nem megszentelése a szombatnapnak. Ez gondolom elég könnyen belátható. Felszabadítani a napot az Isten céljaira. És ekkor Isten megszentel bennünket. És ekkor értelme van ennek. Értelme van ennek, mert mi megtapasztaljuk, hogy Isten hogyan tesz bennünket mássá. Folyamatosan az ő jelenlétében töltünk el egy napot, tartalmasan, Istennel szerzett élményekkel, gazdagon, a 4. parancsolat értelmében, és ez az, ami az Isten törvényének a követését, betöltését jelenti, nem pedig a formális megtartását, hiszen akkor meg, hát ugye önmagában még mi van. És végezetül szeretném, hogyha visszakanyarodnánk az alapigére. Pál apostol, amit írt a Tesszalonika beli gyülekezethez, és ott az első fejezet, 9. verse, 2. részében azt mondta, hogy egy keresztény gyülekezet azzal tud bizonyságot tenni leginkább a környezetének, hogy be tudja mutatni, hogy miként tért meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljanak. És ez a mi feladatunk. Ez a mi lehetséges hittapasztalatunk. Ez az, amire bennünket az Isten elhív. Hogy megtérjünk az én szeretetből, megtérjünk az énnek kedvezéstől, amit valahol mindannyian tudunk, hogy nekünk mit jelent, vagy éppen nem. Hogy ezekből megtérjünk, és az Isten szolgálatának rendeljük alá az életünket, hogy az énünket képesek legyünk megtagadni, és az Isten művét a saját lehetőségeink között erővel tudjuk előre mozdítani, hogy az Isten rajtunk keresztül hatni és működni tudjon, és áldásul lehessünk a környezetünkre. Ez az, amiről a Biblia azt mondja, hogy ha meglátja azt a világ, hogy miként tértetek meg a hamis és nem létező bálványaitoktól az élő és igaz Istenhez, akkor olyan bizonyság lesz, ami mindenki számára megmutatja, hogy az Isten élő, hogy az Isten igaz, hogy itt nem hitpontokról való győzködés zajlik, hanem arról van szó, hogy az élő Isten be tud avatkozni az életünkbe, át tud formálni bennünket, és az örök életre tud bennünket elvezetni. Amen. Jó Istenünk, szerető Atyánk, Te látod a mi életünket, Te látsz bennünket, és ismersz minket. A mi életünk és a szívünk nyitott könyv előtted. Könyörgünk hozzád, hogy mi tudjunk őszinték lenni önmagunkhoz, hogy mi tudjuk úgy látni magunkat, ahogyan Te látsz, hogy minden érdeket, önzést ki tudjunk vetni az én szemléletünkből, és alá tudjuk vetni magunkat a Te gondolataidnak. Azért könyörgünk, hogy helyes látásunk legyen önmagunkról. Ne gondoljunk más, mint ami van, és tőled tanítottak lehessünk e tekintetben is. Könyörgünk azért, Te látod, hogy milyen bálványok vannak az életünkben. Mik azok, amik hamisak, amik nem létezők? Mik azok a vágyak, amelyek hajtanak bennünket előre, és nincsen vége annak az útnak?
Könyörgünk azért, hogy ezeket mi fel tudjuk ismerni, látni tudjuk az életünkben, és tudjuk választani ezzel szemben a te szolgálatodat. Tudjunk olyan emberek lenni, akik azt tudjuk mondani, hogy én téged szolgállak, és nem a bálványaimat. Kérünk Istenünk, segíts meg minket ebben. Azt látjuk, hogy belőlünk hiányzik sokszor a helyes szemlélet, és hiányzik az az erő, amit tőled kaphatnánk meg. És könyörgünk, hogy mi tudjunk téged úgy megismerni, hogy tőled tanítottak legyünk, tőled való szemléletünk legyen, és hogy az az erő, ami tőled árad, az befogadhassuk, és a szívünk mélyén meg tudjuk vívni a küzdelmet az énnel, és hogy az én alávetett legyen az életünkben, és hogy te dicsőjél meg. Kérünk Istenünk, segíts minket, hogy olyan életünk lehessen, hogy a környezetünknek azt tudjuk bemutatni, hogy hogyan tudunk megtérni a hiába való bálványoktól az élő és igaz Isten szolgálatához. A te kegyelmedben bízva kértük ezt tőled. Amen.

Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlevőt a római levélről szóló előadás sorozatunk második előadásán, amelynek a címe az igazság megismerésének forrásáról és hiányának okáról. A római levél első fejezet 18. versétől kezdődő szakaszt a második fejezet 4. verséig szeretnénk megvizsgálni. Ugye az előző alkalmat azzal a gondolattal zártuk be, hogy az apostol valami olyan kincset ismert meg az evangéliumban, ami miatt ő semmit nem szégyelt, és semmi fáradtságot nem kímélt, nem sajnált, hogy az evangéliumot megismertesse másokkal is, mert ő megértette azt, hogy az evangéliumban isteni hatalom rejlik, méghozzá egy olyan csodálatos hatalom, amely olyan megoldást ad az ember élete számára, ami nem egy filozófikus megoldás. Az Isten igazsága láthatóvá válik az evangélium nyomán, az isteni szabadítás lesz kézzel fogható valósággá az evangélium nyomán, olyan mértékig, hogy ez az ember, aki bízik az Istenben és rábízza magát, és ezt a bizalmat folyamatosan gyakorolja, hitből hitbe növekszik, az az ember, noha bűnös volt, igaz emberré válhat a Biblia szerint, és ez az igazság alkalmassá teszi őt arra, hogy örökké élhessen majd. Pál apostol ezt a kincset kínálja fel, ezt csillantja fel az evangélium megfogalmazásaként a levél bevezetésében, és mielőtt elkezdeni kifejteni azt, hogy hogyan lehet ez a kincs a miénk, azelőtt most egy hosszabb szakasz jön, 3 előadás fog szólni erről a szakaszról, amit valahogy így lehetne megfogalmazni, hogy kinek van szüksége a felkínált kincsre, a hitáltali megigazulásra. Szeretné az apostol, hogyha mindenki úgy hallgatná és úgy gondolkozna majd azokról a gyakorlati kérdésekről, a megváltozás útjának, módjának elvi és gyakorlati kérdéseiről, hogy közben az a meggyőződés hatja át, hogy ő ebben személyesen érintett és érdekelt. Ezért járja ennyire bőségesen körül ezt a témát. Az első fejezet 18. versétől a 3. fejezet 20. verséig tart ez a gondolati egység, és ennek az első részét vesszük a mai alkalommal. Én elolvasnám a 18. verstől a 2. fejezet 4. verséig a szövegünket, és utána végig gondoljuk, hogy mi mindent mond el. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból értelmes gondolkodás által meglátható, ezért ők védhetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek, és az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó emberek, madarak, négylábú állatok és csúszómászó állatok képmásával. Ezért áttatta őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujasságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, és az ő tévejgésük méltó jutalmát elvették önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen adta oda őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznossággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők,
dőfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Annak okáért védhetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Isten ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy azt gondolodó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Isten ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, az ítélet halasztásának és hosszú tűrésének gazdagságát, nem fontolva meg azt, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Ez lenne az a szakasz, amiről mai estén gondolkoznánk. Pál apostol a 18. versben egy nagyon határozott hangot üt meg, amikor kijelenti azt, hogy nyilvánvaló az Istennek a haragja az emberek minden hitetlenségével, hamisságával, hazugságával szemben. És úgy gondolom, hogy ez úgy egyrészt megrepő, megrendítő az ember számára, másrészt magyarázatot vár az ember. Ezt valóban így teszi Pál apostol is a 18. versben, ezután a határozott hangütés után, a 19. verstől megmagyarázza, hogy miért fogalmazott ilyen határozottan és keményen. A 19. 20. versben találjuk ezt a magyarázatot, és utána a 21. verstől a 25. versig első menetben fogalmazza meg a következményeit, az emberi magatartás következményeit. Utána a 26. verstől a 32. verstől még egy második megfogalmazásban újra kifejti a következményeket részletezve. És ezután egy második dologra mutat rá a második fejezet első 4 versében. Ezt a két gondolatot ugyanaz a szó köti össze, amit Károli így fordított, hogy menthetetlen. Másképpen így lehetne lefordítani ezt a szót, ami a görög szövegben az anapologétosz szó. Hallhatjuk a szóban is, hogy apológia van benne. Nem lehet érte védőbeszédet mondani, tehát védhetetlen. Két érve van tehát az apostolnak, amit most meg fogunk ismerni. De kezdjük akkor a 18. verssel. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Hogyha szöveg szerint nézzük, akkor arra figyelhetünk fel, hogy az előző versben azt mondja, hogy az evangélium által nyilvánvalóvá válik az Isten igazsága, és ugyanakkor még egy dolog nyilvánvaló ezen a földön. Nem csak az Isten szeretete, nem csak az Isten mentő szándéka nyilvánvaló ezen a földön, de az Isten megtette azt is, hogy nyilvánvalóvá teszi az ő erkölcsi állásfoglalását a hamissággal szemben. Hogyha egy kicsit előre ugrunk a gondolatmenetben, Pál apostol megfogalmazza azt, hogy az Isten elhalasztotta az ítéletet. Igen, az Isten nem a bűnei szerint bánik az emberekkel, hanem kegyelemmel fordul az emberhez. Mint egy próbaidőt, lehetőséget akar adni minden embernek, hogy felülvizsgálja maga álláspontját. Azonban ezt a próbaidőt, ezt nem mentesíti teljesen az ő erkölcsi állásfoglalásától. A bűnnek következménye van ezen a földön, és ezeket a következményeket az Isten csak tompítja, részben viszont nem tompítja, hanem megengedi, hogy nyilvánvalóvá váljon az ő állásfoglalása. Ez az, amire utal az apostol. Nyilvánvaló az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissággal szemben. Az itt szereplő szó, a harag szó, az orgé kifejezés az eredeti szövegben, így lehetne visszaadni, hogy az Isten jogos felháborodása a bűnnel szemben, a bűngyűlölő Istennek az indulata, a bűnnel szembeni indulata és megnyilatkozása. Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy az emberrel szemben van nyilvánvaló, válik nyilvánvalóvá az Isten haragja. Éppen ez a csodálatos, ami történelmünkben, vagy ami korszakunkban,
bibliai szempontból fogalmazva ezt meg, hogy az Isten külön tudja választani a bűnös embert, akivel kegyelemmel bánik, és a bűnét, amivel szemben a felháborodását és a haragját kifejezi. És gondoljunk bele, hogy mennyire fontos ez az eljárása. Mi történik azzal a gyerekkel, akinek a szülei mindent elrendeznek, elintéznek, elsimítanak, és soha szóvá nem teszik, hogy rosszat tett, soha a következményét nem érzi, hogy amit tett, annak súlya van, milyen gyerek lesz belőle? Mi lenne az ember életével, hogyha az Isten csak kegyelemmel közelítene az életünkhöz, és mi rombolhatnánk az életet, ahogyan akarjuk, visszaélhetnénk az élet törvényeivel, de nem történne semmi változás, és egyszer csak teljesen váratlanul ránk zúdulna az Isten haragja, immár az ítéletben. Én úgy gondolom, hogy nagyon meglepődnénk, mert nagyon sok ember abból indul ki, hogyha nekem jól megy a dolgom, akkor ez nyilvánvaló jele annak, hogy az Istennel rendezett a kapcsolatom. Az Isten pedig azt szeretné, hogy azt a kegyelmi időt, azt az időt, amit biztosít minden ember számára, azt gondolkodással töltenénk. Abban végig gondolnánk azt, hogy hogy lehet az, hogy én áthágom az életem törvényeit, hogy lehet az, hogy nyilvánvalóan bűnöket követek el, és mégis élhetek. Az Isten pedig nyilvánvalóvá teszi a haragját, hogy ne érjen váratlanul majd az ítéletben bennünket az, hogy ő milyen álláspontot képvisel a bűnnel kapcsolatban. Ez is a kegyelem megnyilatkozása tehát, hogy a bűn nem következmények nélküli ezen a földön, hanem korlátozottan, de megengedi a következményekkel való szembesülést, sőt nyilvánvalóvá teszi az ő haragját az ember számára, megérinti a lelkiismeretünket, és félelmeket ültet el bennünk, hogy visszatartson bennünket a rossz út követésétől, és az ítéletben ne váratlanul érjen az, hogy ő elutasítja a bűnt, hanem legyen nyilvánvalóvá számunkra az ő erkölcsi állásfoglalása. Azt is mondja ezzel Pál apostol, hogy az igazság, az Isten igazsága olyan nyilvánvaló módon van jelen a mi földünkön, hogy ezt az ember csak tudatosan feltartani, visszatartóztatni tudja, és ezért is jogos az Isten felháborodása, haragja az emberi hitetlenséggel szemben. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Itt az igazság szó helyén, ahogy az előző alkalommal említettem, kétféle igazság szó van az Új Szövetségben. Itt az igazság szó helyén most a másik igazság szó, ez aléteia kifejezés van, ami azt jelenti, hogy a valóság, az igaz, valami, ami úgy van, ami igazság. Nem valakinek az igazságos volta, hanem valaminek az igaz volta, valaminek a valódi volta, valaminek a megbízható volta, ezt fejezi ki ez a kifejezés. Az ember tehát, az Isten azért haragszik az ember minden hamisságára, hitetlenségére, mert az ember feltartóztatja a nyilvánvaló módon jelenlevő igazságot ezen a földön, megakadályozza, hogy ez az igazság elvégezhesse a munkáját, és létrehozhassa a változást az életben. Ezzel a nagyon határozott megszólalással indítja el a gondolatmenetet az apostol. Nem kezdi el védelmezni azokat az embereket, akiknek kevesebb lehetőségük volt a bibliai kinyilatkoztatást megismerőkhöz képest az Isten megismerésére, hanem nagyon markánsan és határozottan azt fogalmazza meg, hogy az Isten nyilvánvalóvá teszi az ő felháborodását minden bűnnel szemben, mert az emberek feltartóztatják az igazságot, ellene állnak az igazságnak, és nem az a problémájuk, hogy nincsen jelen az igazság ezen a földön, hogy nem lehet megismerni ezt az igazságot, hanem az ellenállás a probléma lényege. És hát úgy gondolom, hogy ez nem evidens a mi számunkra. Nagyon sok ember gondolkozik úgy, hogy ha én megismerhetnék valamit, akkor másképpen élnék. És bizonyos értelemben van benne igazság, bizonyos szempontból van ebben igazság, de Pál apostol mégiscsak nagyon határozottan állította ezt. Miért? Miért mondja azt
Pál apostol, hogy jogos az isteni harag megnyilvánulása a hitetlenséggel, a hamissággal szemben. A 19. és 20. vers hozza a magyarázatot, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert ami az Isten felől tudható. Ami az Isten felől tudható, az nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Azt mondja Pál apostol, hogy minden ember rendelkezik azzal a lehetőséggel, és azzal a képességgel, hogy felismerjen valamit ebben az életben. Ahhoz, hogy felismerhesse azt, hogy az Isten élő Isten, teremtő Isten, ahhoz, hogy ezt felismerhesse, ami az Istenből láthatatlan, de ami láthatóvá válik ezen a földön mégis, ahhoz egy dolgot kell tenni. Így fogalmazza Pál apostol, a világ teremtésétől fogva, a teremtett dolgokon keresztül, az ő alkotásaiból, megértetvén megláttatik. Megértetvén megláttatik kifejezést így lehetne lefordítani, hogy értelmes gondolkozást végezve meglátható. Arra utal az apostol, hogy mindazok megláthatják az Isten hatalmának nyilvánvaló jeleit, és nem messze maguktól, hanem a saját életükben elrejtve, önmagukban felismerhetik, akik készek gondolkodni. Akik készek leülni és értelmesen gondolkozni. Mert az Isten noha nem látható ma az ember számára, és ennek van egy nagyon komoly bibliai magyarázata, hogy miért nem látható. Nagyon egyszerű ez a magyarázat. Azt mondja ki a Biblia, hogy a bűn az Isten jelenlétében megsemmisül. És az az ember, aki bűnben él, az Isten jelenlétét nem tudja elviselni. Az, hogy az Isten nem teszi láthatóvá magát az ember számára szemtől szembe, az is a kegyelemnek a megnyilatkozása, mert ha láthatóvá tenné magát, a bibliai megfogalmazás szerint az emésztő tűzzel nem tud együtt élni az ember. Az Isten erkölcsi tisztasága megemésztené az embert, azt az embert, aki összefonódott a bűnnel, és aki nem szabadult meg a bűntől. Ezért az Isten, mielőtt személyesen megjelenne és kinyilvánítaná a bűnnel szembeni haragját, az Isten mindent elkövet, hogy a bűnt és az embert külön válassza, és csak a bűnt kelljen megsemmisíteni az ő eljövetelével, de azt az embert, aki elesett a bűnben, azt ne kelljen megsemmisítenie. Ezért az Isten nem teszi láthatóvá magát, elrejtőzik, rejtőzködő, de az alkotásaiból nyilvánvalóvá teszi mégis magát. És mit tehet az ember? Azt mondja, hogy az Isten ő bennük jelentette ki magát. Az embernek el kell kezdeni gondolkozni, és fel kell tenni bizonyos kérdéseket. Fel kell tenni ilyen kérdéseket például, hogy hogy van az, hogy a mi egész testünk rendszerbe foglalt, felépített, oda-vissza csatolások vannak benne. Mitől van az, hogy amikor megvágjuk a kezünket, akkor nem vérzünk el? De mitől van az, hogy normális körülmények között a mi ereink nem dugulnak el a vérünk sűrűsége miatt? Hogy van az, hogy pont annyira folyékony, amennyire kell, de nem annyira folyékony, hogy elvérezzünk? Hogy van az, hogy a belső szerveink tökéletes összhangban működnek, és egymást segítve működnek? Hogy van az, hogy két kis sejt összetalálkozásából kifejlődik egy emberi élet, olyan információkat bekódolva, amiben benne van nem csak az, hogy milyen színű lesz a szemünk, meg a hajunk, meg mekkora lesz a termetünk, de benne vannak bizonyos lelki hajlamok, képességek, és benne van az, hogy minek mikor kell elkezdenie növekedni. Mert nem egyszerre, egyik napról a másikra teszi azt, hanem egy folyamatban fejti ki ezt a tevékenységet. Ki tudja mindezt az információ tömeget beleépíteni? Hogy működik ez? Hát valami ilyesmi kérdéseket kell feltenni. Lehetséges, hogy ezt a vak véletlen hozta létre?
El lehet ezt képzelni? Vagy ha egy kicsit kiülünk a dombtetőre, és elkezdünk nézelődni. És akárhogyha felfele tekintünk, és megnézzük a fölöttünk levő égboltot, de hogyha csak megnézzünk egy kis virágot, és annak a felépítését, és elkezdünk gondolkozni ezeken, akkor úgy gondolom, hogy egészen komolyan, nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy minden ember eljuthat odáig, hogy itt van egy csodálatos összhang, és csodálatos tervezettség, rendezettség nyilvánul meg. Magyarul legalább annyit minden ember kimondhat értelmes gondolkozás, előítéletmentes értelmes gondolkozás nyomán, hogy emögött könnyebb elhinni azt, hogy egy értelmes tervező áll, mint azt elhinni, hogy mindez a vakvéletlennek az eredménye. Talán nem túlzok, hogyha ezt kimondom, függetlenül attól, hogy milyen viták folynak a tudományos világban erről a kérdésről. Odáig minden ember eljuthat, hogy szembenézzen azzal, hogy valami értelem kell, hogy emögött legyen, mert olyan szintű szervezettség, tervezettség nyilatkozik meg a legapróbb részlettől a legnagyobbig, ami mögött kell, hogy legyen valaki. Hát ez az, amit Pál apostol mondott. Hogyha az ember egy kicsit megáll, és elkezd gondolkozni, értelmes gondolkozást végez, akkor az alkotásaiból, a teremtett világból eljuthat a Teremtő Isten felismeréséhez. A világokat teremtő, az életet megalkotó Isten felismeréséhez. Ezért mondja ki azt a 20. vers végén, úgy, hogy ők menthetetlenek, hadd hangsúlyozzam, nem menthetetlenek. Úgy, hogy ők védhetetlenek. Vagy ha már a menthetetlen szóval szeretnénk játszani, akkor úgy lehetne mondani, hogy nem mentegethető az ő álláspontjuk. Nincs mivel mentegetni az ember Isten tagadó álláspontját az Isten előtt, mert olyan nyilvánvaló a tervező, alkotó Isten jelenléte ezen a világon, hogy ezt a tényt nem lehet kétségbe vonni, ha az ember következetesen gondolkozik és következetesen kérdez. A probléma nem abban van, hogy az Istent ne lehetne felismerni az ő kezemunkája nyomán. A probléma gyökere valami másban van, és erről a gyökérről kezd el beszélni az apostol, a 21. verstől kezdődően, a 21.-22. versben. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötételett. Mert bár az Istent felismerték. Nem arról van szó, hogy szemtől szembe megismerhették, találkozhattak vele, hanem felismerhették az ő lényét, az ő létezését, az ő alkotó voltát. Mert bár az Istent felismerték, nem az a probléma, hogy ide nem lehet eljutni. A problémát így fogalmazza meg. Mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak. Pál apostol itt mutat rá a gyökerére az emberiség problémájának, arra a gyökérre, ami miatt jogosnak tartja az isteni harag kinyilvánítását, megmutatását. A probléma gyökere az, hogy az Istent, amikor felismeri az ember, hogy van egy alkotó, és én függő lény vagyok tőle. Amikor felismerem azt, hogy nem én döntöttem el, hogy megszületek erre a világra, és nem én döntöm el, hogy mikor hagyom el ezt a világot, hanem ezek az én lényemtől független események. Ezeket elszenvedem, ezeket áttélem. Megszületni sem tud aktívan az ember, és meghalni sem. Mind a kettő igét a görög passzívan fogalmazza meg, áttéli az ember, megtörténik vele, elszenvedi. Amikor felismeri az ember a függő viszonyát, hogy az élete legsúlyosabb dolgait tekintve teljesen kiszolgáltatott, és más valakinek a kezében van az élete, akkor a nagyon nagy kérdés, hogy az ember milyen következtetésre jut.
amikor felismeri az Isten létét, késze az Istent, mint Istent elismerni önmaga fölött. Itt szeretnék megállni ennél a kifejezésnél, hogy mit is jelenthet ez, hogy az Istent, mint Istent dicsőíteni. Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy az Istent nem dicsőítették, hanem nem mint Istent dicsőítették. A kettő között lehet különbség. Az Isten fogalom az emberi gondolkozásban azt jelenti, hogy egy olyan lény, aki az ember élete fölött áll, és akinek joga és hatalma van az emberi életet irányítani, befolyásolni. Bibliai gondolkozás szerint azt nevezhetem Istennek, akinek a jogot átadom arra, hogy irányítsa az életemet. Idéznék egy Biblia verset, a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 19. versének egy részletét, amiből talán érthetőbb lesz, hogy mit is jelent ez a gondolat. Ott azt mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 19. versében, hogy akiknek az Istenük az ő hasuk. Akiknek az Istenük az ő hasuk. Azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy mit jelent ez a kifejezés. Azt jelenti az a kifejezés, hogy a legkritikusabb élethelyzetekben, a kiélezett élethelyzetekben az étvágy uralja a döntéseiket. Nagyon egyszerűen és profán módon ezt úgy fogalmazta meg valaki, hogy tudod, a mi családunk olyan, hogy a hasunknál lehet megfogni bennünket. Hogyha tele van a gyomor, békesség van otthon. Ha nincs tele, akkor háborúság van. Akiknek az Istenük az ő hasuk. Akik a döntéseiket, amikor egy döntési helyzetbe kerülnek, akkor a kívánságaik szerint hozzák meg. Az étvágy uralja a józan ésszel szemben is az ember döntését. Lehet, hogy tudja, hogy nem kéne megenni, mert árt neki, mert tönkreteszi az érrendszerét, de megeszi, mert finom. Megeszi, mert ízlik neki. Az Istenük az ő hasuk. Ez irányítja az életet. És így lehet tovább menni, és lehet feltenni a kérdést, hogy ki az én Istenem? Ki az, aki irányíthatja az én életemet? És nem arról van szó, hogy hitvallás szerűen kit ismerek el Istennek a magam élete fölött. Itt van a jelentőség annak, hogy Pál nem egyszerűen annyit mond, hogy akik az Istent nem dicsőítették. Mert lehet, hogy az ember dicsőíti az Istent egészen addig a pontig, amíg a saját kívánsága, vágya szembe nem kerül az Isten akaratával, és ezen a ponton derül ki, hogy kicsoda az Isten az ember életében. Az Istent, mint Istent tiszteli, ezért átengedi az irányítás jogát még akkor is, ha küzdelembe kerül, akkor is, ha fájdalomba kerül, akkor is, hogyha ez megpróbáltatásokat, nehézséget hoz, vagy pedig addig tiszteli az ember az Istent, amíg ez nem ütközik az egyéni érdekeivel, és amikor ütközik, akkor hát gondoskodni kell magamról, hogy valaki gondot viseljen rólam. Akkor dönt a saját kívánsága mellett. Olvastam egy könyvet, amelyben így fogalmazta meg a szerző ezt a gondolatot. Más dolog a Bibliára úgy tekinteni, mint szép erkölcsi tanításokat tartalmazó könyvre, és követni addig, amíg ez az érdekünkkel, társadalmi helyzetünkkel összeegyeztethető, és más dolog a Bibliára úgy tekinteni, mint az élő Isten szavára, amelyben van a mi életünk, amelynek át kell formálni a mi életünket, és engedelmeskedni neki. Ha az Isten beszédét ennél kevesebbnek tartjuk, akkor elvetjük. Én úgy gondolom, hogy ezt a gondolatot nyugodtan lehet alkalmazni a Teremtő Isten gondolatkörére is. Más dolog az Istent annyiban tisztelni és annyiban követni, amennyiben ez a pillanatnyi helyzetünkkel megegyezik, amikor kedvem van hozzá, amikor jól esik. És más dolog az Istent, mint Istent dicsőíteni, azaz átadni az élet feletti uralom jogát, az élet vezetésének, irányításának jogát az Isten kezébe. Az embernek, az emberiségnek nem az a problémája, hogy ne lehetne az Istent felismerni. Az emberiségnek az a problémája, hogy amikor felismeri, hogy függő helyzetben van, amikor felismeri, hogy az életnek nem tulajdonosa, hanem ajándékba kapta, akkor egy erkölcsi döntés elé kerül. Az elé, az erkölcsi választás elé, hogy mit kezd ezzel az ismerettel.
elismeri önmagára nézve ezt az igazságot, és ezért elfogadja az Isten fennhatóságát az élete felett, vagy pedig elutasítja, és ezzel együtt nem emlékezik meg arról a háláról, amelyre az élet puszta ténye kötelezi az embert. Amelyre az a tény kötelezi, hogy ajándékba kapta az életet, és az élet minden örömét, minden boldogságot és minden jó dolgot azért élhet át ezen a földön, mert az Isten lehetővé tette számára. Az emberiség állapotának, az egyes ember állapotának is az alapvető problémája, hogy sem az irányítás, sem a hálatartozásról való megemlékezés nincs ott az ember életében, gondolkozásában. Nincs ott az a gondolkozás, hogy az Isten az én életem tulajdonosa, ezért hozzá tartozom, és irányíthatja az életemet. És nincs ott az arról való megemlékezés, hogy én az életet úgy kaptam, és ezt az életet ajándékba kaptam. És az ezzel együtt járó minden öröm, minden boldogság, mindaz, ami szép és nemes és jó ebben az életben, az ebből fakadóan ajándék, amiért hálát adhatok az Istennek. Ez a probléma gyökere a római levél megfogalmazása szerint. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsartozom, és irányíthatja az életemet, és nincs ott az arról való megemlékezés, hogy én az életet úgy kaptam, és ezt az életet ajándékba kaptam, és az ezzel együtt járó minden öröm, minden boldogság, mindaz, ami szép és nemes és jó ebben az életben, az ebből fakadóan ajándék, amiért hálát adhatok az Istennek. Ez a probléma gyökere a római levél megfogalmazása szerint. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki

amit ehelyett az ember tesz. Az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. Az első kifejezés az okoskodás. Dialogismus kifejezés van a görög szövegben. Nagyon kifejező ez a szó. A következetes, elfű gondolkozás helyett, ahelyett, hogy az ember az okozatból az okig visszakövetkeztetne, az alkotásokból az alkotások mögött meghúzódó alkotóra, láthatatlan alkotóra visszakövetkeztetne. Ahelyett, hogy az alkotó tényéből a saját függőségéhez eljutna, és elismerni a maga függő viszonyát, azt a koordinátarendszert, amiben éli az életét, ahelyett az ember okoskodik. Prédikátor könyve így fogalmazza ezt meg, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, egyenesnek, őszintének. Ők pedig kerestek sok kigondolást. Milyen érdekes, hogy mi mindent meg tudunk magyarázni. De annak az ellenkezőjét is meg tudjuk magyarázni. Ha érdekünkben áll, bármit meg tudunk magyarázni. Mindent, s annak az ellentétét is. Akár egy mondaton belül is, hogyha szükséges. Az ember a következetes gondolkozás helyett okoskodik, és ezután az apostol következményekről beszél. Azt, hogy következményekről beszél, azt azzal fejezi ki, hogy az itt levő kifejezésekről olyan nyelvtani megfogalmazással szól, ami azt fejezi ki, hogy elszenvedi ezt az ember. Nem ő akar ilyenné válni, hanem a döntés következtében ilyenné fog válni. Akár akarja, akár nem akarja, különben senki nem akarja tudatosan, de ez törvényszerűség. Halkan hadd jegyezzem meg, hogy ebből következik az is, hogyha az ember meg akar változni, akkor nem az eredmény oldaláról kell megközelíteni a dolgot. Nem onnan kell megközelíteni, hogy én szeretnék türelmes lenni, szelíd lenni, ügyes lenni. Kiki helyettesítse be azt, ami akar lenni. Mert ez valaminek az eredménye lesz. Annak az eredménye lesz a megváltozott élet, hogyha a gyökér helyére kerül. Hogyha az ember elfogadja azt, hogy az Isten uralkodik az élete felett. De mindaddig, amíg nem fogadja el, kikerülhetetlen következményekkel kell szembenézni, mégpedig ez így van, azt mondja, az okoskodások következtében hiába valóvá lesz, értelmetlenné üressé válik, a balgatag szívük megsötétedett. Az ember belső lelki világának az eltorzulása kikerülhetetlen következménye annak, ha az Istent nem fogadja el, mint Istent a maga élete fölött. Nem lehet ezt a következményt kikerülni, csak akkor, ha a helyére teszi az ember a maga életét, vagyis alárendeli az Isten uralmának önmagát, és elismeri a hálatartozását, amelyre az Isten rámutatott. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. Ez a legmegrázóbb kifejezés számomra ebben a szakaszban, mert az ember ugye okoskodik. Az ember magát bölcsnek állítja. Olvastam egy mondatot, amely eléggé markánsan fogalmazta meg az összefüggést. Azt mondta ez a szerző, hogy az ember olyan mértékben szeretne kikerülni az Istentől való függőségből, hogy még azt is inkább kész elviselni, hogy lemondjon a királyi származásáról, arról, hogy ő az Isten lényére és hasonlatosságára teremtett lény, és inkább származtatja magát a majomtól, csak hogy ne kelljen az Istentől való függőséget elismerni. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. És ami miatt azt mondtam, hogy nekem ez a legfájdalmasabb, ez a balgatagokká lettek kifejezésnek az eredeti jelentése. Az itt szereplő kifejezés az a morajnó ige, ami szó szerint azt jelenti, ízetlennek lenni, a fűszer, a só elveszíti az ízét, jellegzetes aromáját. Gondoljuk végig, hogy mit mond ezzel az apostol, hogy ezt a kifejezést használta. Mire jó az a fűszer, aminek nincsen meg az íze? Csak arra nem, amire használni szeretnénk.

0: Ezzel szeretné érzékeltetni az apostol azt, hogy az emberi élet annak a döntésnek a következtében, hogy elutasítja az Isten vezetését, uralmát, elutasítja az Istentől való függőség gondolatát, és menekül ezelől a gondolat elől, és okoskodik ezzel szemben, hogy ne kelljen ezzel az erkölcsi következménnyel szóba állni, ennek az eredményeképpen az ember kikerül abból a helyzetből, ahol az élete értelmes lehet és betöltheti a rendeltetését. Nem tudja az emberi élet betölteni a rendeltetését, amikor kikerül azokból a koordinátákból, amiben az Isten a teremtésnél helyezte. És én úgy gondolom, hogy ez a legszörnyűbb következmény. Ki az, aki hiába való életet akar élni ezen a földön? Hogyha belegondolunk, az egész emberi élet úgy zajlik le, úgy éljük, hogy általában amit teszünk, annak többnyire tudjuk az értelmét. Általában, a legtöbb esetben okkal teszünk dolgokat. És a nagy egész, amikor az egészet áttekintjük, és ez a félelmetes, hogy az ember benne van a hétköznapi taposómalomban, fut az egyik céltól a másikig, hajszolja a különböző dolgokat, mert szüksége van rá, mert jónak látja, mert értéket lát benne, és közben nem teszi fel azt a kérdést magának, hogy mire ez az egész? Hova vezet mindez? Mi értelme van ennek az egésznek? Mi lesz ennek az eredménye? Pál apostol pedig rámutat arra, hogy amikor az ember elutasítja az Istentől való függőséget, nem azért, mert nem ismerheti fel, hogy ő függő lény, hanem azért, mert nem akarja elismerni azt a függőséget, amiről a Biblia szól, amiről a teremtés ténye szól. Amikor az ember ezt elutasítja, akkor olyanná válik az ember élete, mint amikor a fűszer elveszítette az ízét. Csak az hiányzik belőle, ami értelmessé teszi, felhasználhatóvá teszi. Félelmetes dolog. De az ember soha nem áll meg itt. Figyeljük meg, hogy Pál apostol tovább folytatja a következmények bemutatását. És az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó emberek, madarak, négylábú állatok, csúszómászó állatok képmásával. Milyen döbbenetes dolog, hogy az az ember, aki hihetetlen erőfeszítéseket tesz azért, hogy elutasíthassa az Isten uralmának az elismerését, az az ember milyen könnyen emel maga fölé teremtményeket. A teremtőtől való függőség elől menekül, de az ember úgy van megalkotva, hogy így mondjam, teremtésnél fogva úgy működik, hogy szüksége van tekintélyekre, szüksége van arra, hogy egyszerre függjön és uralkodjon. És az Isten elől menekül, az Istentől való függőség elől menekül, és önként behódol teremtmények előtt. Embereket emel maga fölé és vakon követ, de nem állt meg itt a történelemben. Az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték múlandó emberek, madarak, négylábú állatok és a csúszómászó állatok képmásával. Pál apostol rámutat arra, hogy a bálványimádás gyökere itt található. A bálványimádás arra vezethető vissza, hogy bár az Istent ismerte az emberiség, de nem akarta elismerni. Viszont az ember lényéből fakad, hogy szeretne tisztelni valakit. Szeretne valaki előtt meghajolni. Ha az nem a mindenható Isten, akkor maga tesz valamit maga elé, hogy meghajolhasson előtte. Ez egy lelki törvényszerűség, ezt nem lehet kikerülni. Az az ember, aki az Istentől való függőséget elutasítja, törvényszerűen emberek vagy más bálványok alá helyezi az életét. Ezek lelki törvényszerűségek. Ezek végbe mennek az ember életében. Nem állítható meg a folyamat csak a gyökérnél, csak a fordulópontnál, hogy kinek adja az Isten, az ember a tiszteletet. Olyan döbbenetes volt számomra, amikor középiskolában a filozófia órán egy kicsit vallástörténettel foglalkoztunk, Mert ezt a kérdést két oldalról lehet megközelíteni. A vallások kérdését. Meg lehet közelíteni onnan, hogy minden vallásban vannak közös pontok, és a zsidó vallásban az áldozat eszme mondjuk Mezopotámiából került, mert ott is gyakorolták. És onnan tanulták el az áldozást. Meg lehet onnan közelíteni, hogy persze, hogy vannak közös pontok, hiszen volt egy közös ismeret. Volt egy közös gyökér. Ezért megmaradtak bizonyos nyomok és gondolatok. Na de melyik lehet az igazi? Mi az, amit nem torzított el, az a tény, hogy az ember nem fogadta el az Isten vezetését. És például ezen a területen van egy döbbenetes különbség, hogyha már az áldozást megemlítettem. Valóban minden vallás ismeri az áldozat eszméjét. De vajon van-e a Biblia vallásán kívül más vallás, amelyik azt tanítja, hogy nem az ember visz áldozatot az Istennek, hogy jó indulatra hangolja a haragvó Istent, hanem az Istenhoz áldozatot az emberért, hogy lehetőséget biztosítson az embernek az életre. Megmondom őszintén, hogy én nem tudok róla. Általában a vallások eszméjében az a jellegzetes magatartás, az a jellegzetes gondolkozás, hogy az ember jó indulatra hangolja az Istent az ő cselekedeteivel, szertartásaival. A Biblia áldozat eszméje gyökeresen eltér ettől. Két lehetőség van. Melyik következtetést vonjam le? Mindegyik vallás beszél az áldozatról. A zsidók tanulták el más népektől, vagy arról szól ez a történet, hogy mindenki tudott az Istenről, mindenki tudott az isteni áldozat eszméről, csak mivel az ember nem akarta elismerni az Istent, ezért módosította. Ezért egy kicsit elcsúsztatta a jelentését. Hogyan válaszol az Isten erre az emberi magatartásra? A 24. verstől fejti ki ezt az apostol, most már a 32. versig. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeprősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Annak okáért átadta őket az Isten tisztátalan indulatokra, és még egy gondolatot emelnék ki, 28. vers, és amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. A Biblia tanítása az Isten lényéről nagyon határozott és egyértelmű. Azt mondja, hogy az Isten a szeretet és a szabadság és az igazság Istene. Így hármasban. Igazságos és szerető, szerető miközben igazságos, és a szeretete is és az igazsága is azt jelenti, hogy biztosítja az ember számára a szabadságot. Nem az Isten dönt úgy, hogy önkényesen az emberre bocsát nehézségeket, hanem amikor azt látja, hogy egy ember nem akarja alávetni magát az ő lényének, az ő irányításának, akkor az Isten tudomásul veszi ezt az emberi döntést, de megengedi, hogy ennek a következményei érvényesüljenek. Átadja az embert a szívük kívánságainak a tisztátalanságra. A bűnnek a jelenléte és a bűnnek a pusztítása még nem az Isten büntetése. Csupán annak a döntésnek az eredménye, hogy az Isten nem teszi meg azt, hogy az ember bár a rossz úton jár, de ne érzékelje a gyümölcsöket. Ezzel megint kegyelem van. Ha az Isten minden következményt elhárítana, akkor az ember soha nem változna meg. Hiszen erről az útról megállni, letérni, akkor lehet, amikor az ember felismeri, hogy hova vezet az az út, amin elindultam akkor, amikor az Istentől függetlenítettem az életemet. Ha egy ember ezt felismeri, akkor lehetősége van a gyökereken változtatni és visszafordulni az Isten uralmához, elfogadni az Isten fennhatóságát az élete felett. De ezen az ember csak akkor fog változtatni, ha látja, hogy az az út, amit választott, az önkény útja, a saját szabadságában való topzódás útja, az a halálba vezet végül. Az Isten ezért, elfogadva az ember szabadságát, szabad választását, így fogalmaz a görög szöveg, átadta őket az Isten a szívük kívánságainak tisztátalanságra. Nem tette meg azt a csodát, hogy bár az ember a szívében elfordult tőle, de a szívében levő gonosz indulatokat továbbra is semlegesítse, fékezze, és a következményeket elhárítsa. Azt mondja, mint egy az Isten, ezt az utat választottad, éld át a választásod következményét, addig, amíg nem késő, és visszafordulhatsz. Ezért teszi ezt az Isten. Átadja őket az ember, kiszolgáltatja az Isten, az embert a saját döntése következményeinek, és ennek a gyümölcseit ízlelhetjük meg a mikorunkban is. Átadja őket szívük kívánságainak tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mert az Isten igazságát, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ezért átadta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, hasonlóképpen a férfiak is elhagyva az asszonynéppel való természetes élést egymásra gerjedtek bujasságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, az ő tévejgésük méltó jutalmát elvették önmagukban. Pál apostol, hogy így mondjam, kertelés nélkül rámutat arra, hogy ennek a következménye, ennek az emberi döntésnek a következménye a homoszexualitás megjelenése a Földön. Nem természetes jelenség, hanem az emberi döntés eredményeképpen a szív gonoszságából, a szív eltorzulásából alakult ki ezen a Földön. Ez az apostol álláspontja erről a kérdésről. Annak a következménye, hogy az ember elutasította az Isten rendjét, elutasította az Isten uralmát, az Isten pedig ezért elfogadta az ember választását, nem erőlteti rá magát senkire. Hiába ez a jó, az Isten szereti annyira az embert, hogy tudja, hogy kényszerből még a jót sem lehet követni ezen a földön. Szabadságot adott az embernek, de a szabadsággal együtt felelősséget. Következménye van az ember döntésének, a következmény pedig a bűn eluralkodása, a bűn megállíthatatlan terjedése és uralomra jutása. Amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen adta oda őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Nagyon sok idegrendszeri zavar mögött ez a tény húzódik meg, hogy az ember nem hozott jó döntéseket, az ember magyarázkodik valamivel szemben, amiről tudja a lelki ismeretében, hogy nem úgy kellene tennie, és ennek bizony nagyon sokszor az a következménye, hogy a gondolkozás összezavarodik. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapcsisággal, rosszasággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőjfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Iszonyatos felsorolás, hogyha megnézzük, akkor nem csak nagyon durva bűnök nyilatkoznak itt meg. Nem csak gyilkosságról, nem csak paráznaságról, nem csak szülőknek engedetlenségről, összeférhetetlenségről beszél, hanem beszél ilyenről is, hogy versengés. Azt hiszem, hogy általánosan ismert jelenség, főleg munkahelyeken, emberi kapcsolatokban. Irítség. Azt mondja a Prédikátor könyve, hogy az ember minden ügyes dolgát irítségből, a fele barátja iránt irítségből teszi. Félelmetes következmények. Nem csak nagy dolgokat látunk itt, hanem a legapróbb dolgokra is arra mutat rá, hogy a bűn jelenléte az ember életében következmény. Az Isten irányításának az elutasításából fakad. Az isteni tekintély elutasításából fakad a bűn eluralkodása az emberen. És hogy meddig mehet el ez a folyamat, arra a 32. vers mutat rá. Akik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra. Megint hangsúlyozza az apostol azt, hogy nem tudatlanságról van szó. Akik tudják, mert az Isten nyilvánvalóvá teszi a bűnnel szembeni haragját, mert az Isten mindenkinek adott egy belső mércét, majd mindjárt erről lesz szó, ami alapján tudják, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra. És mi történik? Mégis nem csak cselekszik azokat, nem egyszerűen elesnek benne, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Az ember ideológiát gyárt ahhoz, hogy miért jó az a rossz, amit tesz. Megmagyarázza, és másokat is bátorít erre, hogy kövessék az ő példáját. Mindennek egy gyökere van az apostol szerint. Ezek következmények. Ha az ember meg akar szabadulni az irigységtől, akkor nem csak az irigységtől kell megszabadulnia, hanem attól a gyökértől, amelyből mint következmény származik az irigység, amely a legvégső fokon abban található, hogy az ember valamely ponton önmagát teszi az Isten helyébe, és nem hagyja, hogy az Isten legyen az ő Istene, és mint Isten uralkodjon az élete fölött. Pál apostol tovább folytatja a gondolatmenetet, hogy miért védhetetlen az ember lázadása az Isten ítélő széke előtt, miért nem lehet mentegetni az embert tudatlansággal az isteni ítélőszék előtt a rossz dolgai miatt. Annak okáért védhetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy talán azt gondolodó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, az ítélet halasztásának és hosszú tűrésének gazdagságát, nem fontolva meg azt, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? A második dolog, amire az apostol rámutat, hogy minden emberben működik egy belső iránytű, egy belső megkülönböztető képesség, amellyel félelmetes pontossággal meg tudja ítélni azt, amikor a környezetében levő emberek rosszat tesznek. Minden emberben működik lelkiismeret. Igen, a legelvetemültebb emberben is működik lelkiismeret. Lehet, hogy nem azzal, hogy a saját életét meg tudja ítélni, de amikor vele szemben elkövetnek méltánytalanságot, akkor minden ember nagyon félelmetes pontossággal tudja, hogy igazságtalanul bántak vele. Nem így van? Azt, amikor velünk szemben valaki igazságtalan, azt nagyon hamar észrevesszük. És nagyon jól meg tudjuk különböztetni azt, hogy a másiknak mit kellett volna másképpen tenni. De az apostol arra mutat rá, hogyha erre képesek vagyunk a másik életében, akkor ez arról tesz bizonyságot, hogy képesek vagyunk elválasztani a jót és a rosszat egymástól. Következésképpen a saját életünkben is képesek lennénk a jót és a rosszat külön választani egymástól. Akkor hogy van az, hogy amit a másik ember életében mi megítélünk, elítélünk, azt nagyon sokszor a saját életünkben észre sem vesszük, fel sem figyelünk rá, fel sem tűnik, hogy ugyanazt tesszük vele. Különben megemlítem azt, hogy itt az ugyanazokat, az nem feltétlenül szó szerint ugyanazt jelenti, hasonlókat, ugyanolyan dolgokat, nem feltétlenül egy az egyben ugyanazt, csak éppen hasonló engedetlenségeket. Mi a baj megint? Az apostol félreérthetetlen módon mutatott rá megint arra, hogy nem az a probléma gyökere, hogy az ember ne tudná megkülönböztetni a jót és a rosszat egymástól. Biztos, hogy van ebben nehézség. Biztos, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol ezt nehéz megítélni. De a legegyszerűbb hétköznapi élethelyzetekben félelmetes pontossággal tudjuk, hogy a velünk szemben álló ember mikor követett el jogtalanságot velünk szemben. Akkor mi a probléma? Újra a gondolkozással van a baj. Avagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és közben te is azokat cselekszed, hogy te elkerüled az Istennek ítéletét? Megint az ember okoskodásával van a baj, az emberi gondolkodással van a baj. Mert az ember hajlamos úgy gondolkozni, hogy igen, a másik ember életében az bűn, de én kivétel vagyok. Igen, ez így helyes, de az én esetem az valami egészen különleges. Ez nem tartozik ugyanazon megítélés alá. Hányszor teszi ezt az ember saját magával? A maga életében felmentést keres, magyarázatokat ad. A másik, amit tesz az ember, hogy úgy gondolkozik, hogy ha rám nem sújtott le az Isten ítélete, ha engem nem ért utol az Isten ítélete, akkor én biztos nem is tettem rosszat. Akkor az én esetemben az nem bűn. Hányszor vagyunk úgy, amikor valakit valami megpróbáltatásért, nehézségért, hogy a lelkünkben azt mondjuk, hogy na, megérdemelte. Én megmondtam előre. Megverte az Isten. Kimondjuk az ítéletet, hogy jogos az Isten büntetése emberi életek felett. És közben a saját életünkben pedig, miközben hasonlókat teszünk, nem döbbenünk meg azon, hogy hogy lehet, hogy minket nem ért. És az, hogy minket nem ért, azt felhasználjuk érvként, hogy csak nyugodtan éljünk tovább úgy, hiszen ránk az Isten nem haragszik. És Pál apostol azt mondja, hogy ehelyett hogyan kéne gondolkozni? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? A nem tudván szó, így is lefordíthatjuk, hogy nem gondolva meg, nem fontolva meg azt, hogy az Isten jósága az embert megtérésre indítja. Semmibe veszi az ember az Isten megnyilatkozó jóságát, az elnézés szó helyén, a paresis kifejezés azt jelenti, hogy az Isten félretesz valamit időlegesen. Ezért lehet így lefordítani ezt a gondolatot, hogy az ítéletet elhalasztja. Félreteszi, nem elnézi és elfelejti, hanem félreteszi, hogy majd később vegye elő. Ezt jelenti ez a kifejezés. Az ember kegyelemidőt kap, lehetőségeket kap, és az Isten arra kéri, hogy mindezen gondolkozzon el, amikor felismeri, hogy ő mások életében elítélt valamit, és rádöbben, hogy ő maga felett mondta ki az ítéletet, mert ő is hasonlókat tett. Akkor gondolkozzon el azon, hogy hogy lehet, hogy az Isten nem sújtott le a jogos ítélettel, amit az ember maga is jogosnak tartana, és álljon szóba azzal, hogy ez a gondolat arról szól, hogy az Isten kegyelem időt adott neki ahhoz, hogy felülvizsgálja az álláspontját és változtasson. Ehelyett az ember nagyon sokszor még inkább belekeményedik a bűnbe, mert még mélyebbre süllyed benne, mert nem fontolja meg azt, hogy az a tény, hogy az Isten hosszú tűrő volt iránta, az a tény, hogy az Isten nem vonta meg a segítséget tőle, az a tény, hogy az Isten nem sújtott le azonnal az ítéletével, az a tény arra ad alkalmat, hogy az ember változtasson az útján, hogy az ember megtérjen, visszaforduljon az Istenhez, és elfogadja önmaga felett az uralmát. Hát eddig tartott a ma esti alkalmunk. Az apostol tehát nagyon határozottan azt mondta ki, hogy az Istennek haragja van az emberi hitetlenséggel és bűnnel szemben, és ez a harag jogos azért, mert az Isten igazsága nyilvánvaló ezen a földön, nyilvánvaló a teremtett világon gondolkozva, de nyilvánvalóvá válik abból a tényből is, amikor egy ember felismeri azt, hogy noha vétkezett, az Isten nem sújtott le rá, noha jogos lett volna, felismerheti azt, hogy az Isten arra vár, hogy visszaforduljon hozzá az ember. Nyilvánvaló az Isten kegyelme, és nyilvánvaló az Isten teremtő volta. Ezt a kettőt teszi nyilvánvalóvá ez a két terület. És az egész gyökere a problémának, az emberi elhajlásnak a gyökere pedig abban van, hogy rosszul gondolkozik az ember. rosszul gondolkozik az ember az Istenhez való viszonyáról, lehet, hogy dicsőíti őt, de egészen más dolog az Istent dicsőíteni, és más dolog az Istent, mint Istent dicsőíteni az embernek a maga élete fölött, és a hálatartozását felismerni. És rosszul gondolkozik a kegyelemről is, mert ahelyett, hogy élne a felkínált kegyelmi idővel, ahelyett kihasználja a felkínált kegyelmi időt, hogy tovább kövesse azt a rossz utat, amely miatt egyáltalán kegyelemre volt szüksége. Nincsen olyan ember, aki mentegethetné magát, védekezhetne az Isten előtt tudatlansággal. Mert mindenki felismerheti értelmes gondolkozás nyomán, hogy teremtmény, és hogy mögötte egy teremtő áll, fölötte egy teremtő áll. És minden ember felismerheti azt, hogy a jó és a rossz között különbséget tud tenni, csak nem a másikra kéne alkalmazni a mércéinket, hanem a saját életünkkel, mint egy tükörbe belenézve, a saját életünkkel szembefordítani az ítélő képességünket. Hát innen fogja tovább folytatni az apostol a gondolatmenetet. A következő szakaszban, az 5. verstől kezdődően az Isten ítéletére fog rámutatni, milyen elvek alapján hoz az Isten ítéletet, milyen mércét alkalmaz az Isten az ítéletben, amikor egy ember életéről eldönti, hogy felmentő ítéletet nyerhet egy ember, vagy pedig a saját döntése következményeként ki kell mondani, hogy én lehetőséget adtam, hogy az életútját választ, elődbe adtam az életet is és a halált is, és az ítélet nem más, mint annak az elfogadása, annak a kimondása, hogy ez az ember elutasította az életútját. Ennek az útjáról, módjáról, ennek az elveiről fog szólni a következő előadás. Most befejeződött ezzel az előadásunk, köszönöm a figyelmet.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Barátság. Sokat beszél példabeszédek könyve a barátságról, számos igehely van. A barátság nagy téma az egész Bibliában, de példabeszédek könyvében is. Hangsúlyos téma, különösképpen még az Új Szövetségben Jézus Krisztusnak a kijelentése is hangsúlyossá teszi, amikor azt mondta, hogy nem nevezlek titeket szolgáknak, hanem barátaimnak mondalak titeket. És utána elmondja, hogy milyen az igazi barát. Ugyanígy az Ószövetségben is olvashatunk kimagasló személyiségekről, például Ábrahámról. Az Új Szövetség azt mondja, hogy Ábrahám Isten barátja volt. Aztán Mózesről azt olvashatjuk, hogy úgy beszélt az Úr Mózessel színről színre, amint az ember a barátjával szokott beszélni. Tehát ezek a kijelentések nagyon elgondolkodhatóak, hogy nagy súlyú és nagy jelentőségű a barátság, és példabeszédek könyvében számos igehely van, ami ezt aláhúzza. Vajon mi is a barátság? Miért van szüksége az embernek barátra? Vagy egyáltalán szükség van? Ez is egy kérdés. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy igen, mindannyiunknak szükség van rá. Szeretnénk, hogy legyen barátunk, igaz barátunk. Talán azért, mert a legelső és legelemibb emberi igény az, hogy nem jó az embernek egyedül. Szeretne valakire számítani. Szeretné valakivel megosztani a gondolatait. Nem mindenkinek van házastársa, vagy nem mindig adatik meg, hogy az embernek a családi körben oldja meg a problémáit, vagy beszélje meg a dolgait. Szüksége van az embernek barátra is, és a barátságnak is vannak törvényei, buktatói. Van igaz barát, és van hamis barát. Hogyan lehet megkülönböztetni? Óriási téma. József Attila olyan szépen fejezi ki abban a klasszikus versorában, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Mint kiderül a Bibliából, a barátságnak a célja az, hogy az emberek jellemben növekedjenek. Hogy jobb emberekké váljanak. Hogy segítsék egymás fejlődését. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha problémát vagy nehézséget látnak a másik emberben, akkor a szeretettel fedjék meg. Vannak példabeszédek könyvében nagyon jellegzetes kifejezések, amelyek arról szólnak, hogy a barátságos embernek a feddései azok áldások. A 27. fejezet 6. verse azt mondja, jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Tehát mi sokszor pont fordítva érezzük, ugye? Hogyha valaki bennünket dicsér, vagy hogyha valaki elismeri a képességeinket, vagy a teljesítményünket, akkor úgy érezzük, hát igen, hát ez milyen jó ember, hát milyen kedves. A dicséretben és a hízelkedésben, mint majd látjuk az igékből, nagy veszély rejlik, mert az ember könnyen elcsúszhat. Jó, magam is láttam olyan embereket, akik sok dicséretet kaptak, és elismerést, és rendkívül mértékben hízeleg az énnek, a személyiségnek, és ami persze nem jelenti azt, hogy nem kell elismerés, sőt, nagyon is kell, de hogy hol a határ, hogy mennyire dicsérjünk, és mennyire ismerjünk el másikat, értékeit, és mennyire szeretettel igazítsuk útba, ez egy nagyon érzékeny egyensúly. Mert ha egyik vagy másik irányban eltévedünk, pont azon a helyes kis középmértéktől, akkor hát bizony nagyon eltorzulhat az ember. Én láttam olyan embert, egy festőt, Tatabányán még diákkoromban, aki már 71 néhány éves volt, és ilyen befőttes üvegszemüveggel, távcsővel nézte a csendéletet, amit festettünk ott a rajzakörben, és hát mit mondjuk, a képei eléggé jelentéktelnek voltak. És oda jött közénk, ott volt a tanárunk, a mesterünk, és hát ott mutatott sok képet, fényképet, stb. 20 évvel, 30 évvel ezelőtt, és hát úgy vártam a mestertől, hogy megmondja neki, hogy hát vannak azért itt problémák a színkezelésben, a forma, a kompozíció, szóval stb. Hát láttuk, hát én még 17 évesen is láttam, vagy 18 évesen is láttam, és nem mondta neki, hanem úgy olyan semmit mondó furcsa kifejezésekkel úgy elodázta a vélemény nyilvánítást,
és olyan kifejezéseket használt, amik persze igazak önmagukban, hogy hát látom, sokat dolgozik, sok munkája van, ugye, érdekesek ezek a képek, stb. Stb. De valahogy nem mondta meg azt, amit meg kellett volna mondani, és akkor a szegény ember azt mondta a végén ott, hogy hát én nem kérek mást ettől a várostól, csak hogy egy kihajtó terembe helyezzék el a képeimet, és cserébe nekem csak egy lakást adjanak, mert itt vagyok, életem vége felé, már 70 éves elmúltam, és nincs semmi, és nem tudok hol lakni. Hát egyszerűen érteni ezt a tragédiát, és amikor elment, megkérdezte a tanárunkat, de a tanár úr, ne haragudjon, hát nem értem, miért nem mondta meg neki? Azt mondja, miért én mondjam meg neki? Szóval miért én mondjam meg neki? 72 éves, és nem mondta meg neki senki, hogy amit csinál, az a nullával legyen értékű körülbelül. Tehát mondom, ha senki nem mondja meg neki, akkor nem, mert beleöregszik abba a tudatba, hogy ő milyen nagy művész, és közben pedig az egész mű pedig nem sokat ér. Tehát emlékszem rá én is, amikor első könyvemet írtam, azt hittem, hogy megírtam. És elmentem a lektorokhoz, költőkhöz, két költő lektoráta, akik hát értenek a beszédhez és az íráshoz. És hát azt hittem, hogy hát majd egy délután alatt átfutjuk a könyvet, aztán kijavítjuk a hibákat. Első mondat. Hát ez a mondat nem jó. Na miért? Hát nem jó a felépítése. Elmondták, hogy milyennek kellene lenni. Tényleg jobb volt, ahogy ők mondták. Második mondat. Hát ez se jó. Mit akartál mondani? Hát mondom ezt, de hát akkor ezt nem így kell mondani. Két hétig mondatról mondatra végignéztük azt a könyvet. Egyrészt először nagyon szégyenkeztem, mert azt hittem, hogy tudok írni, meg olvasni, hát felnőtt emberként. És akkor ők ráébresztettek, hogy hát bizony nem tudok sem írni, sem olvasni. És először nagyon szégyeltem magam, és úgy éreztem, hogy valami végtelen nagy sértés történt rajtam. Aztán mentem hazafelé a vonaton, az első ilyen nagy stressz élmény után gondolkodtam, és azt mondtam magamban, jobb, hogy ők mondják az a mondat, vagy rosszabb? És azt mondtam, hogy jobb. Ha pedig jobb, akkor nekik van igazuk. Ők értenek ehhez, és attól kezdve már úgy mentem másnap, hogy kíváncsi voltam, hogy tényleg mit csináltam rosszul? Miért fogalmaztam rosszul? És ezt azért mondom ezeket a példákat el, hogy ebből tanulhattam. A szegény ember, akinek nem mondták meg, nem tanulhatott. Tehát tényleg áldás az, ha bennünket a barátunk megfed, az embertársunk. Az embertárs is lehet barátunk, és megmondjuk azt, hogy ha valami probléma van, például a régi író Cicero, aki a barátságról írt tényleg halhatatlan sorokat, ő például azt írja, hogy ez a férfi, ugye a férfi barátjáról szól, nem hízeleg, hanem bírál, sohasem hazudik, nem gyanakvó, és nem is képmutató. Az igazi barát az nem hízeleg, hanem tud bírálni, tud fedni, és megismerteti azt, ami a másikban hiány vagy gyengeség, de pont azért, mert barát és mert szereti. Ezért az illető nem úgy fogja fel és fogadja el tőle, mint aki valami rosszat akar tenni, vagy valami nem tudom milyen módon le akarja őt járatni. A barátodnak négy szem közt jelensd meg, ha valami probléma van veled. És ne hirdesd ki azt, hogyha ő valamit rosszul csinál, mert hát nem méltó. Leszögezi a Biblia azt az alapállítást Salamon, ugyan nem példabeszédek könyvében, Prédikátor könyvében, hogy a harmadik fejezetben, hogy sokkal jobb dolga van a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Ez arra az igényre hívja fel a figyelmünket, hogy jó, ha van barátunk, de ahhoz, hogy barátunk legyen, és embertársunk legyen, ahhoz barátságosoknak is kell lennünk. És a barátságra nyitottnak kell lennünk, mert sok ember azért nem köt barátságot, mert a barátság elkötelezettséggel jár. A barátság figyelemmel jár, mert a barátságot is ápolni kell. De jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felemeli. És ez óriási vigasz. Jó magam is, amikor az életben kerültem olyan helyzetekbe, hogy tényleg az ember padlóra került, és úgy érezte, hogy és ha nem álltak volna mellettem barátok, vagy nem mehettem volna valakihez, nem tudtam volna felállni. Vagy épp emlékszem, épp feleségem említette az elmúlt napokban, hogy voltam munkahelyén egy kedves kollégája, aki amikor súlyos családi válságba került, és tényleg a depresszió legmélyebb pontjára, és úgy érezte, hogy vége az életének, akkor a barátok
Elmentek hozzá, és mondta, hogy gyere ma este, elmegyünk ide. Gyere ma este, ott lesz egy összejövetel, megyünk. És fogták és vitték. És ő van öntudatlanul szinte csak ment, azt se tudta, hogy pontosan most mi történik körülötte, de hát a barátai vitték, és ez mentette meg. Ez mentette meg a nehéz helyzetből, mert figyeltek rá, mert fontos volt az ő lénye, és számíthatott rájuk, még úgyis, ha nem is kérte. Az embert a barátjától részvét illeti meg, mondja Jobb könyve, még ha elhagyja is a mindenható félelmét. Ott is, amikor Jobbot nagy csapás érte, addig jó barátok voltak a barátai, ameddig leültek vele együttérzően, szeretettel, átélték a problémáját, és nem akartak okoskodni és megmondani, hogy miért van rajtad ez a csapás, hanem együtt éreztek vele, eddig jó barátok voltak. De utána, amikor aztán megszólaltak, akkor még nagyobb gyötrelmet okoztak Jobbnak, mint előtte, mert elkezdték vádolni, és oknyomozó okoskodásaikkal kitalálgatni, hogy vajon miért van rajta a csapás, ami persze nem volt igaz. Nagyon nehéz megmondani, hogy egy embert miért ér utol egy betegség, ki miért él át valami súlyos családi tragédiát, ki miért veszíti el valamelyik szerettét. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell az ítélkezéssel, mert az ember nagyon okos tud lenni, de közben akkora sebeket ejt a másikon, hogy alig tud felállni utána. Tehát jó, ha valaki van mellettünk, és hogyha elesünk, akkor valaki felemeljen bennünket. A barátságnak a céljáról és összekötő erejéről ír Cicero nagyon találóan, amikor azt mondja, a természet az erények segítő társául rendelte a barátságot, nem pedig a vétkek csatlósának. Tehát barátok csak azok lehetnek, akiket nemes célok kötnek össze, akik valamilyen erény érdekében, valami értékes, jobbító dolog érdekében szövetkeznek, akik viszont nem, azok cimborák, ahogy mondja, azok csak haverok, azok csak bűntársak, ha úgy tetszik, vagy hectársak, de nem barátok, az a cimboraság. Példabeszédek könyve is beszél erről, azt mondja a 27. fejezet 17. versében, miképpen egyik vassal a másikat élesítik, akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Nagyon szemléletes, találó kép ez, de ez is egy fontos dolog, hogy vajon meddig kell élesíteni. Tehát megtalálni azt a mértéket, hogy mennyire és hogyan mondjuk meg a másiknak az értékét, ismerjük el és fejezzük ki iránta a szeretetünket, és mennyire vagyunk őszinték hozzá, hogyha valami nincs rendben. Az igazi barát az megfontolja a barátjának a gondolatát, és egy másik példabeszédek könyve ige is eszembe jut, amikor azt mondja, hogy ritkán tedd lábadat a te fele barátodnak házába, hogy benne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged. Ez is érdekes, hogy milyen gyakran találkozzanak a barátok. Sülve, főve együtt legyenek? Vagy van valami határ? Általános tapasztalat az, amit észrevettem magamon is régen, aztán másokon pedig még inkább, és azt vettem észre, hogy az erősebb személyiség általában rányomja a bélyegét a gyengébb személyiségre. És a gyengébb személyiség elváltozik. Az a veszély fenyegeti az embert, hogy a személyisége feloldódik a másikban, és ez helytelen. Minden művésznél láthatjuk, hogy az lesz művész, aki a mesternek a ruháját, ami nem illik rá, magára tudja szabni. Mi ennek a lényege? Az, hogy egy jó mester a művészi iskolában, én is tanítottam sok ilyen iskolában, és láttam, hogy mikor jó egy tanár, akár képzőművész, zeneművész, vagy táncművész, akkor jó egy tanár, ha megfigyeli, hogy az a másik mire való, mire jó a teste, az alkata, a képessége, és úgy tudja támogatni, és úgy tudja tanítani az illetőt, hogy bár nem tud más tanítani, mint amit ő tud, tehát az öltönyét rá kell, hogy adja. De ha csak lötyög rajta, ugye akkor jönnek azok a epigonok, ugye, akik csak lemásolják a mesternek a képeit, de érezzük, hogy nincs benne eredetiség. Tehát a jó mester azt arra vezeti a tanítványát, hogy rátaláljon arra a nyelvre. És amikor a diákjaimmal rajzoltatni szoktam az első órákon,
Mindig megnézem, én nem tanítok, nem mondok nekik semmit, csak rajzoljanak le egy témát. És közben kiderül, hogy kinek milyen az alkata, a személyisége, stb. És milyen stílusa van, hogy áll egy kérdéshez, egy képhez, egy formához, eldől. Ezért a jó barátra is igaz ez. Ezek olyan egyetemes törvények, mind művészetre, mind emberi világra nézve, hogy rátalálni, hogy mire való az illető, hogy mi az ő képessége, miben kell őt fejleszteni, vagy mi a gyengéje, hol kell erősíteni. Például Albert Schweitzer, amikor felismerte a maga gyengéit, mert rásegítették, akkor például tudta, hogy neki a matematika nem megy. Nem volt jó matematikus. Akkor elhatározta, hogy neki a matematikát kell erősíteni, és a legjobb matekos lett. Utána, mert meg akarta tanulni a hiányát, mert valaki felhívta rá a figyelmét. Tehát az egyik veszély az, hogy a barátunkhoz ne menjünk túl gyakran, és ne legyünk túl sokat vele, mert nem egészséges. Az ember különálló egyéniség, és ha nem tud a saját lábán megállni, jaj annak, aki csak a barát lába állít meg. Természetesen veszedelemben, vészhelyzetben, bajban más a helyzet, akkor lehet segíteni gyakrabban is. De ritkán tedd a te lábadat a felebarátodnak házába, hogy benne teljesedjék veled, és meg ne gyűlöljön téged. Terhes lehet az ember számára, mert mindennek van mértéke és aránya, és megtalálni azt a mértéket, hogy milyen gyakran és milyen ritkán. Például észrevettem, hogy a hölgyeknél általában inkább a gyakoriság jellemző. Most ne értsenek félre, egy bizonyos határokon belül, mert a hölgyek gyakrabban szeretnek találkozni a barátságnál, a férfiak ritkábban. A férfi barátság olyan, mint ahogy olvassuk az egyik idézetnél, mint a jéghegy csúcsa. Tucholsky-től olvasom, aki azt mondja, hogy az igazi férfi barátság olyan, mint a jéghegy, csak az utolsó tizede látszik ki a vízből, a többi alulúszik, nem látni. Hát kicsit hasonlít ez a József Attilai mondáshoz, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Tehát én is magamon is felfedeztem, hogy férfiakkal lehet úgy barátságban lenni, hogy mondjuk eltelik egy hónap, két hónap, fél év, egy év, két év, és nem is találkoztunk, és amikor találkozunk, akkor nem azt mondjuk egymásnak, hogy miért nem kerestél meg, hát milyen hűtlen barát vagy, hát nem szigyeled magad, nem is akarlak többé látni, hanem hát örülünk, hogy találkoztunk, és nem a felróvás jegyében, hanem az öröm jegyében, és szinte ugyanott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. A hölgyeknek, hogy vajon hogyan működik ez egy női barátságnál, mert érdekes, hogy ez is egy külön nagy téma, hogy a nemhez hogy kötődik. Egyszer voltunk egy ifjúsági táborban, és egy nagyon értékes beszélgetésünk volt, egy jó 5-6 órás beszélgetés arról, hogy lehet-e férfi és nő egymásnak barátai. Nem ismerem felvetni a kérdést. Egészen más a helyzet például addig, ameddig nincs házasságban az illető. Teljesen kijött. Amíg nincs házasságban, addig valahogy más a helyzet. Vagy nincs kapcsolata. Amikor már házasságban vannak, vagy idősebbek, hát akkor kicsit olyan furcsa lett a dolog, mert hogyha mondjuk ugye eléggé furcsa nézni ki, hogy mondjuk egy házas ember férfi, egy házasságban élő hölgyel rendszeresen találkozgat, ugye, és megbeszélik a dolgaikat, ugye érezzük, hogy valamit veszélybe kerülhet. Tehát csak a kérdést felvetem, ez is egy nagy kérdés, hogy vajon lehet-e férfi és nő egymásnak barátai, vagy mennyiben indokolt az, ami sok-sok népnél, vallásnál előfordul, hogy valahogy a férfiakat és a nőket egymástól elválasztják. Mondjuk egyik pacsorba ültek a hölgyek, még régebben is gyerekkoromra emlékszem, amikor Isten tiszteletre jártam, akkor külön pacsorba volt, sőt, még a gyerekeket is külön választották. Gyerekek első pacsorba, hölgyek, férfiak. És vannak olyan helyek, ahol mai napig is így van ez, sőt, ilyen gimnáziumban jártam, ahol csak fiúk tanultak. Hát persze volt ennek is hátránya, nem mondom, nem is kevés. Vajon mi az egészséges, vajon mi a normális? Ennyire mesterségesen szét kell választani a nemeket, vagy pedig valamitől félt bennünket, talán a természetünk? Ezek is olyan kérdések, amelyeket egyre nyitva hagyok, de érdemes rajta elgondolkodni, hogy veszélyhelyzetek lehetnek ebben. Minden esetre örök kérdés az és vészhelyzet, és például voltunk egy ilyen szanatóriumban is, hogy mondjuk női beteget csak női masszírozhatott. Férfi beteget csak férfi. Tudom, hogy ez a világban ez nevetséges,
De azért elgondolkodható. De kedves hölgyek, például mondjuk egy nőgyógyászhoz úgy menni, hogy mondjuk nő lenne az illető, vagy férfi, nem tudom, biztosan érzik, hogy micsoda különbség. Ezek olyan elemi emberi igények, amelyek annyira elcsúsztak, hogy nehéz ezeket tényleg úgy normális keretek között tartani, és a mai világban pedig aztán már végképp minden összekeveredődött, de nem biztos, hogy javára történt ez. Aztán, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat, a 27. fejezet 19. versen mondja, van erre egy magyar közmondás is, nem tudom, valakinek beugrik-e esetleg ez a közmondás, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik ember nehéz ezeket tényleg úgy normális keretek között tartani, és a mai világban pedig aztán már végképp minden összekeveredődött, de nem biztos, hogy javára történt ez. Aztán, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat, a 27. fejezet 19. versen mondja, van erre egy magyar közmondás is, nem tudom, valakinek beugrik-e esetleg ez a közmondás, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat.

akkor milyen képünk lehet arról, akit még nem ismerünk? Madara tolláról, ember barátjáról. Egyszer hozzám is eljött egy férfi, sosem láttam, és hát volt egy kedves barátom az ország túlsó felén, Ödönnek hívták, és akkor azt mondta, hogy az Ödön küldött, itt ez a levél, és a levélben Attila, ő a barátom, fogad szeretettel. Mondtam, ha az Ödön barátja vagy, akkor az én barátom is vagy, mert tudtam, hogy az Ödön milyen ember, és hát akivel ő barátkozik, az nekem megtiszteltetés, és hogyha ilyen emberre behívhatom, és együtt lehetünk, és segíthetek rajta. Tehát ez is csak egy olyan kis törvény, amit megemlít, hogy érdemes rajta elgondolkodni. Aztán veszélyei is vannak a barátságnak, számos esetben látom gyerekeknél, hát persze ez is nagy kérdés, hogy mikor lehet az embernek barátja. A diákkori barátság és a jellem érettségéről kapcsolatban Cicero azt írja, hogy az igazi barátságot az erény teremti meg, ennek fényében ismerik meg egymást a barátok, és általában akkor, amikor jellemük már kialakult. A gyereknek még nem alakult ki a jelleme? Hát persze erre azt mondják ők is, hogy barátom, persze ugye azt tudjuk jó, hogy az még nem biztos, hogy azt jelenti, de az igazi barátság akkor alakult, amikor a jellemük már kialakult. Mert honnan tudná az ember, hogy ki hozzá illő segítő társ, ha nem, hogyha tudja, hogy ő ki? Mert hogyha például mondjuk egy gyerek, fiatal egyik nem szeret diszkóba járni, a másik még mindig diszkóba járni. Az egyik nem dohányzik, a másik dohányzik. Az egyik közönségesen beszél, a másik meg szeliden, megfontoltan szeretne beszélni. Hát érezzük, ugye nem illenek össze? Járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeznek? Mondja a Biblia. Hát valahol a határt meg kell vonni, és a józanész azt mondja, hogy olyanok legyenek együtt, akiket valami értékes dolog köt össze. És a hamis célokkal kapcsolatban olvashatjuk Példabeszédek könyvében, hogy a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Iskolában látom gyerekeknél, az egyik gyereknek van több zseppénze. Lehívja a többieket a szünetbe egy kólára. Mennek, mint a raj. Ugye? Vagy egy szendvicsre. Szendvics. Hatalmas lefizetés. Nyüzsögnek körülötte. Elfogy a pénze. Nincs zseppénz, mert általában azok, pont azoknál a gyereknél szoktam látni, akikben valami hiány van, akik vágyakoznak szeretete, mert nem tudják a maguk kis jelleméből vagy a lényükből megteremteni azt a vonzerőt, ezért elővezik a pénzt is, hogy gyertek, meghívlak benneteket. A tékozó fiúnak a barátai is elmentek vele, amikor volt pénze, amikor nem volt, akkor a disznó vájúnájára sem adtak neki enni, mert annyira szegényé vált. Tehát a Biblia kimondja ezt az igazságot, érdemes figyelnünk rá, a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Sokan hízelegnek nem a nemes lelkű embernek, hanem az előkelő embernek, és minden barát az adakozójé, olvashatjuk a 19. fejezet 6. versében, és tovább a 19. fejezet 7. versében. A szegényt minden atya fia gyűlöli, még a barátai is eltávolodnak tőle, unszolja őket, de ők eltűnnek. Hát egy nagy veszély van, ha valaki gazdag, és nagyon sokan csapódnak hozzá, vagy jobb módú, vagy több pénze lesz, akkor nagyon figyelje, hogy vajon ki az igazi barát. Mert rendkívül önző az ember, és nagyon könnyen valami érdek. Ugye nem véletlenül a nagy nevek, a nagyon gazdagok, vonzerők azokra, akiknek névtelenek, és akik szegények, mert ezáltal akarnak ők többnek látszani, mint amik. Tehát ezt az erkölcsi törvényt fekteti le itt ez a bizonyos ige. Aztán a sikerrel kapcsolatban is nagyon fontos Cicerónak a barátságról írt írásában ezt olvasom. Úgy beszélhettem Scipióval, barátjával, mindenről, mint önmagammal. Minden sikeremnek örült, én is az övének. És ha nehéz helyzetbe kerültünk, inkább aggódtunk társunk életéért, mint saját sorsunkért. Valahányszor Scipióra pillantottam, mindig saját vonásaimat láttam az ő arcán, mert tükrözik egymást. Mindig egymás mellett álltunk jóban, rosszban, békében és csatatéren, s már azért is mindig helyesen akartunk cselekedni, mert barátunk előtt szégyeltük volna gyengeségünket. Tehát van egy jó hatása a barátságnak, hogy egy erkölcsi minőséget mutat fel, és szégyenkezés jelenik meg bennünk, ha valami nemtelen dolgot szeretnénk tenni, mert a barátunk előtt szégyeljük. Ez is egy pozitív.

dolog. És azt mondja, hogy a minden sikeremnek örült, én is az övének. Hát ez se könnyű dolog. A tékozló fiú bátyja jut eszembe, amikor meghallja, hogy visszajött a testvére, épségben, egészségben nyerte őt vissza, be sem ment a házba. Megsértődött. Most megint jön majd a vagyonér, amit már egyszer megkapott? Hát én itthon voltam. Magyarul nem tud örülni annak, hogy a testvére megtért és megjobbult. Mert önző nem tud örülni, idézőjelben véve, az ő sikerének, az ő megtérésének. Az ember sajnos ilyen. Hányszor láttuk iskolában és láthatjuk munkahelyeken, hogyha valaki sikeres, ha valaki valamit jól csinál, esetleg egy ideig még elismerik, de utána megjelenik a féltékenység, megjelenik a másiknak keresztbe tenni, ugye? Hogy miért olyan jól megy neki minden, és aztán már keresnek valami problémát is, hogy esetleg még alá is tegyenek a másiknak. Tehát az igazi barátra nem ez jellemző, nem tud örülni a másik sikerének. Keresztelő Jánossal kapcsolatban egy nagyon szép igehely van János evangéliuma elején, amikor Jézus elkezd keresztelni, magyarul azt a munkát és azt a tevékenységet, amit addig János végzett, elkezdi Jézus is gyakorolni a tanítványain keresztül, és a tanítványok sokassága elmegy Jézushoz. És akkor meglátják ezt a farizeusok, és oda mennek keresztelő Jánoshoz, és azt mondják neki, hogy hát íme ő is keresztel. És mindenki őt követi. Ugye ebben az volt, hát téged nem követnek. Itt maradsz majd egyedül. És akkor azt mondta, hogy ti vagytok a tanúi, megmondtam néktek. Én csak követ vagyok. Én csak az ő küldötte. Aki előtte járok, de neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Az én örömem immár betelt, én vagyok a vőlegény barátja. Barátja. Tehát ő elvégezte a küldetését, és nem azt mondta, hogy hát engem most már háttérbe helyeznek, én már sértett helyzetbe kerültem, én már nem vagyok jó semmire, én már stb. Elvégeztem a feladatomat, és engem kisemmiznek, szóba se került ilyesmi nála. Örült. Mindenki a maga szerepére és a maga helyére kerüljön, és például ezért nagyon fontos, nagy bibliai törvényt vetít elénk, és hányan élnek ezzel a mai napság vissza, hogy emberek magukhoz kötnek embereket Krisztus nevében. Keresztelő János mit tett? Azt mondja, íme a bárány, akiről beszélem, őt kövessétek. Tehát jó néhány olyan helyzetet, embert ismerek, és nagy tévésztároknál is megfigyelhet, hogy tömegeket vonzanak a nagy személyiségükkel. Vagy a kiható, mondhatnám szinte karizmatikus egyéniségükkel. És magukhoz kötnek embereket. A Biblia pedig azt mondja, hogy ez helytelen. Amikor valakiben felébredt az Isten szeretet, felébredt a jó iránti vágy, akkor azt a bibliai törvényt kövesse, hogy jaj annak, aki emberbe bízik. Lehet embereket szeretni, tisztelni, de ha többet gondolunk róluk, mint ami az ember, minden ember potenciálisan minden bűre alkalmas, mert a természetünk ilyen a Biblia szerint, tetőtől talpig nincsen bennünk épség. Ne emberekre nézzünk. Szeressük az embereket, tiszteljük a másikat az értékéért, a kedvességéért, de ugyanúgy vannak benne hibák is. És ne gondoljuk azt egy emberről, hogy ő rá kell tekinteni. Lehet bizonyos dolgokban példaként ránézni egy emberre, hiszen mindenkiben van érték, és mindenkiben van valami olyan plusz, ami a másikban nincs meg, de alapjában véve azt az elvet kell követni, főképp a keresztény személyeknek, embereknek, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. És az, aki észreveszi, hogy nagyon kötődik hozzá valaki, akkor erre tanítania kell, és szépen háttérbe kell vonulnia, hogy Krisztushoz menjen az illető. A Krisztus és az ember személyes kapcsolatát senki nem pótolhatja, és nem is szabad, hogy pótolja, mert abban a pillanatban, hogyha közé lép egy ember, akkor Krisztus és az ember között egy másik ember van, és ez helytelen. A Biblia legelső parancsolata azt mondja, a 10 parancsolat első parancsolata, én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez olyan jelentőségű törvény, hogy voltunk egy házassággondozó héten például nyáron, ahol fiatal házaspárokkal és idősekkel is együtt voltunk, akik egy éve házasak és akik 36 éve, és ott nagyon sok mindent megtudtunk, látva a 15 házaspár problémáit, és például az egyik fiatal asszony azt mondta, hogy az én férjem Isten helyébe lépett az én szívemben. Azt én ráébredtem ezen a héten, hogy nem az Isten az első, hanem a férjem. És rájöttem, hogy ez helytelen.
Vissza kell kerülnie Istennek az első helyre, mert ha nem, az rossz, az olyan, el is mondta, féltettem, remektem, mi lesz vele, mi úgy tekintettem rá, mint egy Istenre, és minden tőle vártam, és ha nem úgy tett, akkor meg kétségbe estem, stb. Hát ember ő is. De Istenben nem lehet csalódni, majd itt rátérünk arra, hogy az igazi barátnál milyen jellemvonások vannak. Tehát ez is nagyon fontos. Aztán még egy érdekes törvényszerűséget hagy említsek meg, mielőtt így az igékre rátérnék. Az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Pedig előbb azt mondtam, hogy külön személyiség, és egyiknek lehet erőteljesebb, a másiknak gyengébb a szegénysége. Azt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Követik azt a bibliai elvet, amit Jézus így mondott, Istenben nincs se férfi, se nő, se gazdag, se szegény, se szolga, se görög, se rabszolga, se szabad. Mindenki egyenlő. Egy igazi erkölcsi mértéken mérve az emberek egymástól nem különböznek. Egyenlőek vagyunk. Mindannyiunkban az emberi természet működik. Kiben milyen mértékben? Annál önzőbb. Kiben pedig mennél inkább működhet az isteni természet, amit Istentől lehet nyerni alázattal, bűnvallomással, tiszta szív kérésével, a Szentlélek igénylésével, oly mértékben jobb. De nem magától, hanem Istentől. És ezt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Bár a sors egyiket talán felemeli, a másikat pedig lesújtja. Ahogy a derékfiú megbecsüli egyszerű szüleit, úgy becsüli a jó barát is társát, bár ő gazdag, az meg elszegényedett. Ilyenkor mindig a gazdag ügyessége, tapintata oldja meg a feladatot. Úgy segíti a szegényt, hogy az örömmel fogadja a segítséget. Olyan szívességet kér tőle, amit a szegény barát könnyen tud teljesíteni. Kereseti lehetőséget biztosít számára, és nem sérti meg könyöradománnyal. A szegény, az alacsonyabb rendű barát sohasem irigykedik, amiért barátja megelőzi akár tehetségével, akár szerencséjével. Nem kér segítséget, nem is panaszkodik, mert nem látja lényegesnek a különbséget kettejük helyzetek között. Az igazi barátságot az erény tartja fenn, folytatja. Tehát nem könnyű feladat, amikor a barát nehéz helyzetbe kerül, és mondjuk anyagilag segíteni kellene, hogy nehogy úgy gondolja, hogy esetleg most megsértjük könyöradománnyal. Ha a másik nehéz helyzetbe kerül, hogyan tudja segíteni úgy, hogy közben ne lépje át az érzékeny, erkölcsi határokat. Például eszembe jut Jonatán és Dávid, akiknek a barátsága talán az egyik legszebb barátság a Bibliában, emberi barátságok közül, és azt olvashatjuk erről, hogy az Úrban szövetséget kötöttek egymással. És megerősítették kezüket az Úrban. Vagyis olyan szövetséget kötöttek a barátság jegyében, hogy az élet-halál árán egymást segítik. És amikor a gyilkos dühhel Saul, Jonatán apja ráadásul üldözte Dávidot, Jonatán akkor is elment Dávidhoz, és biztosította őt arról, hogy segíti őt. És nem véletlenül, amikor Jonatán meghalt, Dávid olyan keserves sírásra fakadt, és az írdalát olvashatjuk Sámuel első könyvében, hogy azt mondta, hogy olyan szeretetet ismert meg Jonatántól, amit semmi más emberi szeretetnél nem tapasztalt, az igazi baráti szeretetet, az önfeláldozó szeretetet. Tehát tapintat, figyelmesség kell. Itt Cicero azt írja, hogy olyan helyzetet kell teremteni, amiben úgy segíthet, hogy nem szégyenéti meg. És a szeretet meg tudja oldani ezt a problémát. Mint mondtam, a rosszban is együtt ér az igazi barát. A próba kideríti azt, hogy egy nehéz helyzet, hogy vajon igazi barát a másik. Kit kell kiválasztani? Olyan szilárd, megbízható és áldatos férfiút, ugye, vagy nőt, akinek jellemét hosszabb ideig figyeltük, de nem csak figyeljük, próbára is tesszük. Egyesekről már akkor kiderül, hogy megbízhatatlanok, amikor kisebb kölcsön nem adják meg. Másokat nagyobb összegek lepleznek le. Sokan ígérgetéssel, hiú remények keltésével tartják azokat, akiket barátjuknak tekintenek. Mások irigységükkel árulják el magukat, akit bajért minden próbatétel nélkül megtudja, kiben bízhat. Mert bizonytalan helyzetben tűnik ki a biztos barát. Tehát ez is egy fontos új szempont, hogy a próbában nehézségben dől el, amikor a másiktól valami áldozatot várnunk kell, amikor segítségére van szükségünk, hogy vajon odaáll-e mellénk, vagy hányszor láttam olyat, hogy valakit bántottak,
mondjuk egy kollektívában, jogtalanul, vagy egy értekezleten, vagy egy gyűlésen felállították, megszégyenítették, és ott volt a barátja, aki tudta, hogy az a vád nem igaz, mert nem is úgy történt, csak ki kellene érte állni. Nem teljesítette be azt a példabeszédek könyvében található igét a 31. fejezetben, hogy nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma és aki adatott veszedelemre. A kiállás. Én is átértem jó néhányszor itt az életben. Fiatalkoromban, felnőtt koromban is. Hogy elhatároztunk valamit, mondjuk egy kollektíva, és amikor eldöntöttük, mert erkölcsileg az volt helyes, jött egy olyan helyzet, amiben viszont fenyegetettségbe kerültünk, és akkor például volt emlékszem főiskolás koromban, amikor eldöntöttünk valamit, hogy egy bizonyos dologban kiállunk a tanszékvezető előtt, és el is határoztuk, hogy ketten képviseletében a többieknek bemegyünk hozzá, és elmondjuk a problémát, és az egész szak egyet értett vele, mert ők is látták a problémát. És akkor eljött az ideje, akkor felszólt, hát azért mégiscsak annál a tanárnál kell vizsgáznunk, mi lesz velünk, azért mégiscsak el kéne végezni ezt a főiskolát, ne húzzuk ki a gyufát. És mondták, ugye, de azt mondta, hát megegyeztünk ebben, hát változott valami? Nem változott. Akkor most miért nem tudunk kiállni? De hát, ne mondd, hogy a mi képviseletünkbe, ha akartok, ti menjetek be. Bementünk, elmondtuk a tanszékvezetőnek a problémát, és hát tényleg nekünk is annál a személynél, akivel kapcsolatban volt egy probléma, hát kellett vizsgáznunk, de mivel érzékeltük, és úgy orról ránk, ezért azt kértük a tanszékvezetőtől, látjuk ezt a helyzetet, és mi most ezáltal ilyen helyzetbe kerültünk, a tanszékvezetői felügyeletet kérünk a vizsgára. Ő pedig beült a vizsgánkra, és ötösre levizsgáztunk. Én úgy gondolom, mindenre van megoldás, hogyha az ember szeretne kiállni valakiért, és nem pedig miután, másik negatív példa, miután megtörtént esetleg a megszégyenítés, utána a szünetbe oda mennek a másikhoz, és elmondják, hogy hát, neked volt igazad, és ez szégyentelen dolog, hogy bántak veled, és nem volt igaza. De ne hallják, hogy ezt mondtam. Nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma, és aki adatot veszedelemben. Sok mindent lehetne még elmondani, például az ige, amit úgy elméletileg elmondtam, de íme itt van a 25. fejezet 9. versében a titoktartással kapcsolatban. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. No hát néhány ilyen szemezgetésszerűen nézzük meg az igéket. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik. De van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ez a 18. fejezet 24. verse. Igen, az egyik írótól, költőtől olvastam, hogy az élőlények világában csak az ember képes arra, hogy nem vér szerinti kapcsolatot kössön, hanem lélek szerintit, szív szerintit. Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Hány embernél láthatjuk azt, hogy a szülei, vagy a testvérei nem olyan jó segítők, mint egy barát. A gazdagság szaporítja a sok barátot, mert sok barátja, akinek sok van, a széttöretik. Ugye mondhatnánk, szétemésztik. Ez is egy törvény. Igazi mély barátság az nem lehet sok emberre. Egy, kettő. Az is nagy ajándék, ha van ilyen. Sokan hízelegnek az előkelőnek, és minden barát az adakozója. Ugye ez a hízelgés. 20. fejezet 19. verse megjelenti a titkot, aki rágalmazó. Tehát, aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Az embernek ezt észre kell venni. Egy nagyon szép ige. Egyik legszebb ige a példabeszédek könyvében, a 22. fejezet 11. verse. Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség. Annak barátja a király. Tehát kiszerezhet nagyon magas rendű barátot? Aki szereti a szívnek tisztaságát. Aki életében a jellemépítés a legfontosabb. Aki arra törekszik, hogy jobb ember legyen, aki belátja a maga gyengeségét, aki alázatos. Az alázatosság jár a bölcsesség előtt. A bolondság előtt pedig a kevésség. Én emlékszem rá, amikor mentünk egyszer Finországba egy osztállyal, pontosabban zenészekkel, és hát egyik finn iskolában láttunk az egyik tanteremre egy feliratot, hogy mi vagyunk a legjobbak. És akkor mondta az igazgató nekem, látod? Azért jók, mert ezt írják, így gondolkodnak.
ők milyen céltudatosak és milyen nagyratörők, csak az juthat előre, aki mi vagyunk a legjobbak. Ugye, ma is van a világon egy nemzet. Mi vagyunk a legjobbak. Mi vagyunk a világ Dávidja. Amerika. Nem nagy titkot árulok el. Mi mentjük meg a világot. Vallásilag, erkölcsileg, politikailag, gazdaságilag. Nézzük meg, hol tart erkölcsileg Amerika. Ha valamiben a mélypontot akarjuk szemlélni, akkor nézzük meg az amerikai világot, hova jutott. Ez a sors vár a többi népre is, és ránk is, ha követjük. Hát persze követjük. Tragédia. Tragédia. De annak barátja a király. Ez most azért nagyon fontos, igen, mert a király ugye egy népben a legmagasabb rendű ember, de a Biblia a király szó alatt Istent is érti. Az Isten a királya, az uraknak ura. És Isten a barátja annak az embernek, aki erre törekszik. És így igaz, hogy Ábrahám barátja volt Isten, és Mózes barátja volt Isten, és lehetünk mi is Isten barátai, hogyha mi a szívnek a tisztaságát keressük. Ne tarts barátságot a haragossal és a dühösködővel, ne menj, 22. fejezet 21. verse, hogy el ne tanuld az ő útjait, és tört ne keresd tennel magadnak. Hát ugye bőr tanács. Aki mindig dühösködik, aki mindig felháborodik, aki mindig tele van panasszal, aki mindig dühösködik, és mindig valami indulat feszül benne, mérjük fel, ne keressünk magunknak tört, mert ha másra így tud haragudni, majd ha velünk lesz baja, hát ránk is így fog haragudni. Hova vezet az? Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Sok ember játszi ezt a játékot. Én is nemrég átéltem egy ilyen helyzetet. Nagyon fájdalmas. Mert van egy ige, ami azt mondja, a 13. fejezet 12. verse, a halogatott reménység beteggé teszi a szíved, de a megadott kívánság életnek fája. Persze most nem arról van szó, hogy mondjuk egy kifit adjál, vagy ilyesmit, ugye, hanem valamit, amivel a másik tud segíteni rajtunk. Lehet fizikailag, vagy lelkileg. Ne tartsuk vissza. És ezt jegyezzük meg, hogy az igazi barát az megadja a barátjának azt, amire szüksége van, lelkileg és fizikailag. Példabeszédek 15:2-25, útba igazítja az ő fele barátját az igaz, de az Istentelenek útja eltéveíti őket. Az igazi barát az igazság irányába mutat utat. A hamis barát, az istentelen pedig azt mondja, hogy miért menjen ő jó irányba? Egy kicsit azért tegyünk bele egy kanyart az útjába. Nehogy esetleg elérjen oda, hova én már elértem. Igen, ilyen a példabeszédek könyve leleplezi, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk a másiknak rosszat tenni. És nem arra vagyunk hajlamosak, hogy jót tegyünk. De ezt is lehet tudni, és erre is törekedhetünk. Egy csodálatos ige, 17. fejezet 9. vers, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Hogyha egyszer megbocsátottunk, ha egyszer lerendeztünk valamit. És ezt mindig újra előhozzuk, hogy egy házasságot is tökéletesen tönkretehet. Meg mindannyian tapasztalhatja, hogy házasok vagyunk. Micsoda kísértés. Hát, múltkor olyan azt csinálod, mint múltkor. De 5 éve is. 10 éve is. 20 éve. Nem is van. Tudom pontosan. De hát már egyszer már bocsánatot kértem. Ugye? De akkor is. Olyan könnyen oda mondja az ember. Elfedezi a vétket, aki is keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságokat. Kedves hallgatók, ez egy vastörvény. Azt mondja a Biblia, hogy Istennek a legjobb emlékezete ezen a világon, ezt talán nem kell bizonyítani. Mikiás könyve 7. fejezetének az utolsó verse mégis azt mondja, a tenger mélységébe veti vétkeinket. És amilyen messze van a távolkert a napnyugattól, olyan messze veti a mi vétkeinket, ha mi megbánjuk. Mert nagyvonalú az Isten. Nem azért, mert nem jó a memóriája, nem hozza elő, hanem mert ő így döntött. Mert irgalmas. Ha pedig az Isten ilyen, akkor miért legyünk mi mások? Hát innen kell példát vennünk. Ez a mérték a barátnál is. Ne hozzuk ismételten elő. Nem azt jelenti, hogy nem emlékezünk rá. Igen, emlékezünk, fáj is, ha rá gondolunk. De ne hozzuk elő. Ha egyszer a másik bocsánatot kért, vagy magunkban megbocsátottunk, ne hozzuk elő. Figyeljük csak, mit mond. Elszakasztja egymástól. Ha házastársak így élnek, elszakadnak egymástól. Először lelkileg, aztán fizikailag. Vagy nem szakadnak el fizikailag, csak egymás számára pokollá válnak. Ahogy mondja Sartre, a másik ember a pokol.
ez tragédia. Tehát, hogyha mi szeretnénk békében élni, szeretetben, akkor ne hozzuk elő a múlt dolgait. Ne hozzuk elő állandóan, gyötörjük a másikat. Ez mondja példabeszélekében, mint a szüntelen csepegés, az az asszony ember, aki mindig morog. Jobb lakni a tetőnek ormán vagy a pusztában, mint azzal az asszony, aki mindig morog és... Most nem csak az asszonyról van szó, a férfinál ugyanez a helyzet. Aki nem tud felülemelkedni, aki mindig előhozza ezeket a szörnyűséges dolgokat, igen. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. Azt már mondtam, ugye, hogy a titoktartás az igazi barátságra jellemző. Nem könnyű, mert olyan könnyen mondanánk, híresztelnénk fűnek, fának, akár pozitív, akár negatív dolgot. Az embernek, hogy meg tudja tartani a száját, tudni kell a mértéket. Kóbor ebet ragadt fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Példabeszédek 26-17, kicsit kapcsolódik az előzővel, hogy ami ügyed van egy emberrel, azt végezd el vele. Ami a te ügyed ő vele, azt végezd el vele négy szem közt. A titkát ne jelentsd meg, intézd el, de ha meglátod, hogy az embereknek van valami bajuk, van problémájuk, például látunk az utcán mondjuk egy veszekedést, és bele akarunk avatkozni. Mi majd eldöntjük. Vagy Jézus is oda ment egyszer egy ember, és megkérdezte, hogy ez is ez a bajom a másikkal, tégy igazságot. És Jézus azt mondja, ki tett engem ítélő bíróvá? Ő így cselekedett, kóbor ebet ragadt föl, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Ez nem az én ügyem. Magyarul, aki fülön ragad egy kóbor kutyát az utcán, az mire számíthat? Hogy a kutya oda kap és megharapja a kezét. Így ehhez hasonlítható az az ember, aki olyan dologba avatkozik bele, amihez nincs köze. Nagyon kell vigyáznunk, hogy embertársaink ügyeibe, főképp családi, személyes, lelki ügyeikbe úgy avatkozzunk bele, hogy mi nagyon bátran mondunk valamit, hanem inkább bölcsen vonuljunk háttérbe.

Elkezdjük azt a sorozatot, ami a házasságról, a házas életről szól. Ugye az igazi házasság alapjairól. És úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a témákkal reggel kezdenünk egy családos táborban, mert ha nevelés kérdéséről szeretnénk este beszélni, akkor ahhoz mindenképpen az egészséges családokra van szükség. Ahhoz, hogy jó gyermeknevelés működjön otthon, ahhoz először a házasságot kell rendbe tenni, és a házasságnak kell igazán jól működnie a férj és feleség, apuka és anyuka között. És ezért a reggeli témáknál mindjárt az első témánk az, hogy jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. A következő témák is majd látjátok, hogy mind-mind a házasság kérdéséről szól. A mai reggeli témánknak tehát ez a címe, hogy jó házasságot jó elvekre építeni. Jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. És lapozzuk fel Mózes első könyvét, hogy igazából a Biblia legelején foglalja össze, fogalmazza meg az igazi házasság alaptörvényeit. Miért is kell ezzel foglalkozni, hogy elvek a házasságban, és hogy jó elvek? Úgy gondolom, hogy ma a világban annyira széteső félben vannak az emberi kapcsolatok, nem csak a házasságok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Ma annyira nem az elvekre épülnek a házasságok meg az emberi kapcsolatok, hanem inkább az ösztönös kívánságokra, a divatra, vagy az emberi vágyakra, vagy sokszor csak a pénzre és a különféle átmeneti dolgokra, azoknak a kielégítésére, amik tulajdonképpen olyan emberi természetből ösztönösen működik, érzelmi fellángolásból, vagy érzelmi indulatból, vagy testi vágyakból. Ma elmondják a fiatalok nagyon sokszor, hogy hát nekik össze kell jönni, mert hát testi vágyaik, testi kívánságaik vannak, hát nem várhatnak tovább. Nagyon sokszor látni embereket, akik fiatalokat, akik nem is házasságban gondolkodnak, hanem valami élettársi kapcsolatban, élettársi közösségben szeretnék valahogy élni az életüket, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következménye, vagy hogy mi lesz a jövője. Hogy az egész világunkban látjuk, hogy olyan széteső félben van minden. Nem csak a családok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Tényleg meg kell erősítenünk az alapokat ahhoz, hogy boldog házasságra juthassunk. Nagyon sokan vannak szinglik, ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy szingli életforma. Szinte tüntetnek, vagy a homoszexualitás, a férfi és férfi között, nő és nő között. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem sok becsülete van a házasságnak és a házasság intézményének. Honnan vehetünk igazán jó elveket, ami betonbiztos alapot adhat a jó házasságnak? Hát ugye ez a Biblia. Hiszen az Isten adott olyan elveket a házassághoz, aki alapította ezt az intézményt, ami által garanciát is vállal az Isten, és mint egy előre így útmutatást is adott nekünk arra nézve, hogy hát hogyan működhet, hogyan épülhet fel egy jó házasság. Mint ahogy a házat is föl kell építeni, és az alapoktól kell építeni, ugye, elég erős beton alapot kell építeni, hogy ez a ház jó alapokra épüljön, és az sokáig megálljon. Így a Bibliában is vannak a házasságra nézve alapelvek. Mondhatnánk azt is, kedves táborozóink, hogy a házasságot csak matematikai épületként képzelhetjük el, vagyis, hogy így mondjam, törvényei vannak a házasságnak. Ezek nincsenek az emberre bízva, hogy hát én ezt így gondolom, hogy majd így leszek boldog, vagy úgy leszek boldog. Nem mondhatjuk, hogy majd mi majd felépítjük úgy a boldogságunkat a házasságban, ahogy ezt mi szeretnénk. Ez olyan, mint a matematika, a Biblia olyan biztos alapelveket adott, hogy 2 × 2 = 4. És adott a Jóisten 5 alapelvet a Bibliában, mindjárt az első fejezetekben, hogy min kell elindulni egy házasságnak, és hova juthat ki.
egyet vagy kettőt figyelmen kívül hagyunk, már összedől a ház. Vagy ha a tetővel akarjuk elkezdeni építeni a házat, ugye a tetőszerkezettel biztos, hogy nem fog felépülni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a házasságot azt nem mi gondoljuk el, vagy ránk bízta a Jóisten emberekre, hogy mi azt hogyan próbáljuk boldoggá tenni, hanem ő adott ehhez biztos iránymutatást és iránytűt. És mindjárt olvasnám is ezeket az alapelveket, mint mondottam, hogy 5 ilyen van az első fejezetekben, a második fejezetben pontosan. Így szól az első, a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Aztán olvasnám azért a többi 3-at is, így szól: annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A 24. versben olvastam ezt. A 18. versben ugye azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Maga a Jóisten tudja azt, hogy az embernek, bár sokszor a házassága tele van nehézségekkel, és a házasságban sokszor vannak surlódások, de a Jóisten mégis azt mondja, hogy akkor is jobb ez, mint egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ez egy alapelv a Bibliában, hogy Isten társas lénynek teremtette az embert, olyan társas lénynek, aki egyedül nem érezheti jól magát. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy hát a házasságunk ilyen is, meg olyan is, meg de jó lett volna esetleg egyedül maradni. Mert annyi gond van, gyerekek, meg anyagiak, meg a másiknak a problémája, a jelleme, a nehézsége, a természete. Egyszerűbb lenne talán az élet, ha meg se nősültem volna, csak vagy férjhez se mentem volna. A Biblia ezzel szemben mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Persze azt nem mondhatjuk, hogy akik egyedül vannak, azok mindenki rosszul járt, de minden esetre a Biblia azt mondja, hogy a teljes életet, igaz életet és kiteljesedett életet valahogy társas közösségben, társas közegben, házasságban tud élni az ember. Nem jó egyedül lenni, tehát ezt mindig vegyük magunk elé, hogy vannak emberek, akik rosszul érzik magukat a házasságban, gondoljanak arra, hogy milyen volt egyedül. Milyen volt egyedül élni és vágyakozni valaki után, vágyakozni egy igazi társ után, és milyen nagy ajándék volt az, amikor megismertük a másikat, mert nem volt jó egyedül. Aztán a következő alapelv, amit itt kimond, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Nagyon nagy dolog az életben az, hogy társunk lehet, de még nagyobb dolog, hogy ajándék ez a társ. Mert hogy az igazi társ, az, itt kimondja a Biblia, az nem valami hozomány, nem valami szerzett dolog, hanem így mondja ez a részlet, hogy szerzek néki, az Isten szerzett nékünk segítő társat. Ez soha nem szabad a házasságban, még 30-40 év után sem elfelejteni, hogy honnan van a mi társunk, kitől van a mi társunk. Bármilyen problémák és nehézségek is adódhatnak egy házasságban, az biztos, hogy sokszor úgy érezzük, hogy talán nem az Isten szerezte ezt a társat, mert vannak nehézségeink, saját küzdelmeink, meg a másikkal való küzdelmek. És talán úgy gondoljuk, hogy akkor ezt talán nem az Isten szerezte. Pedig ez nem így van. Mert lehet akkor is az Istentől szerzett társ, hogyha nehézségek vannak az életünkben, mert ez válik a mi javunkra. Isten olyan társat szerzett nekünk, aki lehet, hogy nem mindenben a számunkra elképzelt valami légből kapott mennyei angyal, vagy valami olyan tökéletes lény, akit mi úgy elképzeltünk magunknak, bár kezdetben biztos annak láttuk, hanem nehézségekkel és sok problémával kell megküzdeni a házasságunkban, de mégis tudhatjuk azt, hogy Isten nem olyan társat szerez, akivel nekünk semmi gondunk nem lesz, meg magunkkal sem kell küzdeni a házasságban, hanem azért szerzett olyan társat, hogy az éleket faragja, az éleket és a sarkokat csiszolja.
mert mindannyiunknak nevelésre, nevelődésre van szükségünk ebben az életben. Egy egyedülálló ember is nevelődés alatt van, mondjuk a munkahelyi munkatársakkal, az élet különféle más társas kapcsolataiban. Neki is szükséges alkalmazkodni, meg magával szembesülnie, hogy milyen hibái vannak. De én úgy gondolom, egy házasságban tud az ember igazán naponta szembesülni azzal, hogy nekem változnom kell. Vagy hogy hogyan segíthetnék a másiknak változnia. Azért csodálatos a Jóistennél az, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mi kire van szükségünk, ki által fog bennünket majd csiszolni, ki által fog majd bennünket szembesíteni saját önnön hibáinkkal, hogy megtanuljunk igazán szeretni, hogy megtanuljuk igazán a másikat elfogadni, és a másik szolgálatában élni. Hogy ez ugye egy naponkénti harc. Naponkénti harc, hogy ugye, hogy reggel már látjuk, hogy nem ágyasztál be, hogy hát, rögtön jön a figyelmeztetés. Hogy ilyen feladataid lesznek majd a mai napon. Tehát mi a házasságban egy különleges helyzetben vagyunk, mindannyian, és hát akik itt vagyunk, biztos tapasztaljuk, hogy mi nem a magunk életét éljük már, nem úgy vagyunk, hogy hát ahogy szerettünk volna, és ahogy szeretnénk éljük az életünket, hanem mi nekünk meg kell tanulnunk naponta a szeretetben élni, a szolgálat elvében élni, úgy élni, hogy mindig tekintettel lenni a másik emberre, tekintettel lenni a másik céljaira, a másik kívánságaira, akár bizonyos elvárásaira is, és magunkkal szembesülni ezek nyomán, hogy vajon mit nem teszek jól, vajon mit tehetnék jobban, vajon hogyan járhatnék a másik kedvében jobban és igazabbul, hogyan tehetném boldoggá a másik életét még jobban, még igazabbul, hogyan lehetne összehangolódnunk úgy, hogy abból valóban egy boldog élet juthasson, kerekedhessen ki számunkra, de nem csak számunkra, hanem a gyermekeknek is. Ezért álltam itt egy kicsit meg, hogy segítő társ hozzáillő. Ugye? Tehát a segítő társi viszony nem csak azt jelenti, hogy Isten segítő társat ad nekünk, hát hogy nekünk jobb legyen, mert ez is fontos, hogy nekünk is segítő társá válik a másik, hanem segítő társá kell válnunk nekünk is a másik életében. Ugye ez kölcsönösségen kell, hogy működjön, és ugyanakkor az Isten tudta, hogy nekünk hozzáillő segítő társat ad, hozzánk illő segítő társat ad, ami a mi gyengénk, abban ő egészít ki bennünket. Abban ő figyelmeztet bennünket, ami meg az ő gyengéje, arra meg nekünk kell segítséget nyújtani számára. A segítő társi viszony nem azt jelenti csak, hogy bevásároltál, hogy beágyasztál, elrendezted a gyermekeket. A segítő társi viszonyt úgy gondolom, hogy komplexebben kell látnunk, hogy a másik jellemében én mit adhatnék hozzá, hogyan segíthetném a másik jellemének az épülését, az építését, és én a magam jellemében is hogyan válhatnék alkalmassá az igazi szeretetre és az igazi társas kapcsolatra. Itt szeretnék nektek felidézni egy nagyon megrázó mondatot, amit én egy könyvből olvastam, akitől állítólag Pálhegyi Feri bácsi is sokat tanult, aki ezt a tábort szervezte, vagy szervezi már évtizedek óta, úgy hívják, hogy Walter Nietzsche. Egy német, azt hiszem evangélikus lelkipásztor írt egy könyvet, az a címe, hogy Házaspárok kézikönyve. És azt írja a 11. oldalon, nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint amikor azt hiszik sokan, hogy a házastársi szeretet önmagában maradandó és tartós. Ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Ilyen nagyon megrázó mondat, hogy az az igazi szeretet, házastársi szeretet, ahol küzdés van a saját lelkünkben, és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. És nagyon fontos, hogy azt mondja itt az édeni állapotban még a Jóisten a házasságra, hogy szerzek néki segítő társat hozzáillőt, és még nem volt bűneset.
és még nem romlott meg az ember házassága, az ember belső lénye. Na de a Jóisten már előre látta azt, hogy az ember el fog torzulni, hogy az emberben, az társak között, házastársak között kialakul az, hogy majd a férfi uralkodik a feleségen, a feleség pedig epekedik a férje után, tehát belép az életükbe sajnos az emberi természet, az önzés hatalma, és bizony a házasságban még inkább segítő társra van szükségünk. A házasságban tényleg vegyük úgy, hogy a másik, amikor esetleg figyelmeztet, amikor elégedetlen, vagy amikor valamivel szembesít, akkor ami bensőnkben lévő rosszra akar rámutatni, és küzdelmet kell felvennünk ellene. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Az igazi szeretet tehát itt kezdődik. Aztán nagyon fontos, hogy hogyan tud ez igazán kialakulni, hogy ezt írja a második fejezet 24. versében, ugye felolvasott részben, azt mondja Mózes könyvében a Jóisten, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát az első dolgot úgy szerettem volna úgy kiemelni, hogy először is nem jó az embernek egyedül lenni. Ez az első dolog, amit fontos tudatosítani. A második dolog, hogy Isten szerez nekünk társat, és soha ne felejtsük el a házasságban, hogy valahol a Jóisten gondviselése rendelte mellénk a társat, és ezt nyilván, hogy amikor ismerkedtünk, és amikor hozzámentünk a másikhoz, és elköteleztük a másikkal magunkat, vagy elvettük a feleséget feleségül magunknak, akkor ez tudatosult bennünk, hogy ez nem csak a magunk döntése volt, vagy mi szeretnénk így. Ezt valami felülről jövő erő, felülről jövő személy irányította. De ezt azért kaptuk, hogy megtanuljunk szeretni az életben. Segítőtárs abban, hogy segítőtárs legyen számunkra, hogy mi fél emberek lennénk, ha nem jönne kívülről egy állandó figyelmeztetés, hogy miben kell változnunk, és ugyanakkor számunkra is egy nevelés, hogy miben válhatunk mi segítőtársá a másiknak. Ez lett volna az első három alapelv. A negyedik és ötödik alapelvet pedig itt a következőkben így fogalmazza meg, hogy először is elhagyni az apját és anyját. Mit jelent az, hogy elhagyni a szüleinket? Nagyon sokszor leragadnak azon a felek, hogy igen, hát elhagyjuk édesapánkat, édesanyánkat, hogy elköltözünk és máshol élünk. Ennél azért sokkal többről van itt szó. Azt jelenti itt bővebben kifejtve, ezt a könyvekben itt a Nietzsche könyvet is olvastam, és tényleg elgondolkodtam ezen, hogy el kell hagynunk talán azokat a kötődéseket, amelyek nem engedik meg, hogy teljesen a családunké legyünk, és a családnak éljünk. Elhagyni azt jelenti, és elhagyni és ragaszkodni a másikhoz azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ragaszkodjunk a másikhoz, sok mindennek csak második helyet szabad hagyni az életünkben, vagy harmadikat, vagy negyediket, vagy ötödiket. Például az első legyen a feleség. El kell hagyni ahhoz elsősorban azt, hogy mit mondanak a szüleim, vagy hát tanácsokat elfogadhatunk, de ők nem irányíthatják a házasságunkat. Szülők nem irányíthatják, segíthetnek, tanácsolhatnak, de nem irányíthatják a házasságot. Nem irányíthatják a barátaink, a munkatársaink az életünket. Nem irányíthatja, és nem kerülhet előtérbe a hivatás. Nem kerülhet előtérbe a gyermek sem egy házasságban. Nagyon sokszor úgy gondolom, hogy sok mindent az ember meg akar tartani még a család életében, a családi életében. Ez olyan, mint egyik előadáson hallottam, hogy a családos ember az besorozott állapotban van. Régen volt sorkatonaság, és akkor ugye ott kellett hagyni mindent, és menni kellett a laktanyába is, ott a sorköteles szolgálatot végezni. Ma a házasságban is az van, én úgy gondolom, hogy besorozott állapotban vagyunk, és a legfontosabb a feleség, legfontosabb a férj. Ezután jönnek a gyerekek, ezután jön a hivatás, ezután jön a pénzkeresés, minden ezután jön az egyeztetés
azzal, hogy mi mit tartunk utána másodrangúnak, harmadrangúnak, negyedrangúnak, ötödrangúnak, azt a férjnek és a feleségnek együttesen kell eldöntenie. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy vannak, akik régi barátokhoz kötődnek, bizonyos dolgokat nem tudnak leadni még, szórakozásokat, különféle olyan dolgokat, amiket talán ugye a saját életükben úgy el tudtak képzelni, meg fontosnak számított, de most már a mai életükben ez nem működik. Nagyon sokszor hallom, hogy a férjek úgy élnek, hogy hát dolgozunk, hogy mi dolgozunk, kenyért keresünk, és majd mi megteremtjük az anyagiakat, és a többi pedig a feleség dolga. Ő meg a gyermeknevelés, meg a háztartás. Ragaszkodik a feleségéhez, ezt szeretném rögtön hozzátenni, ami azt jelenti, hogy valóban mindent megbeszélni a feleséggel, mindent megbeszélni a férjjel, mindenben közösen döntést hozni, közösen tervezni, elhagyni azt, ami talán még az én életemben fontos volt, és ragaszkodni a feleséghez. Ez kell ahhoz, hogy az igazi házasság és egy jó házasság jól működjön. Kiáll az első helyen. Mert csak ezután jöhet az, amit kimond utána az alapelvként a Biblia, és lesznek ketten egy testé. Milyen csodálatos dolog, amikor ki lehet mondani egy házasságban, hogy már két ember nem két ember, nem úgy, hogy ő van ott, ő csinálja ezt, én csinálom azt, így meg úgy kiosztottuk a dolgokat, és élünk egymás mellett valahogy egymás nélkül, hanem lesznek ketten egy testé. Hogyan működik egy házasság, ami egy testé vált? Három dolgot szeretnék felidézni, és gyönyörű példa ez. Az első példa talán, amit úgy, hogy mikor válhat egy testé. Sokszor ezt olyan, azt mondják, hogy igen, ekkor van alapja annak, hogy ugye fiataloknak mondjuk, ha már van ragaszkodás, ha már van igazi szeretet, akkor vált a házasság egy testé, és akkor van alapja az igazi testi kapcsolatnak és testi szerelemnek, ez is igaz. De az egy testennél sokkal többet jelent. Nem pusztán testi kapcsolatot, hanem ahogy szépen megfogalmazta, de nem kell ezt fellapoznotok, de egy első Sámuel könyve 18. fejezet első versében egy két ember barátságáról nyugodtan mondhatjuk, hogy a házasság is, bár több, mint barátság, de a barátságnak mindenképpen meg kell lenni egy házasságban, akkor azt mondja Dávid és Jonatán barátságáról a Biblia, hogy Jonatán lelke egybeforta Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját lelkét. Milyen szép ez a Biblia vers. Ragaszkodás, összeforrottság, nem pusztán testileg, hanem lelkileg, ezt így fogalmazza meg Dávid és Jonatán közötti barátságban a Biblia, hogy lelkük egybefort. Két ember lelke egybefort, és úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Úgy szerette őt, mint saját magát, mármint ugye Dávid Jonatánt. Az igazi szeretet az tényleg igazi közösséget teremt emberek között. Lelkek összeforrása, lelkek igazi szeretete. És három dolgot szeretnék felidézni ezzel kapcsolatban is, hogy tehát az egyedüllét nem jó. Utána Isten szerez segítőtársat, hozzáillőt, ugye ez a kettő egy, és aztán elhagyni, ragaszkodni. Az ötödik, hogy egy testé lesz, ez már nem egy újabb alapelv, hanem ez a gyümölcse annak, amikor az alapelveket valakik komolyan vették, és beépítették az életükbe. És három dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogy válhat két ember egy testé. Mit jelent egy testé válni a házasságban? Mit jelent egybeforni a lelkünknek? Az első, Jézus Krisztus mondta a tanítványainak, ami úgy gondolom, hogy az igazi ragaszkodásnak és az közös életnek egy alapfundamentuma kell, hogy legyen egy házasságban, amikor azt mondta Jézus Máté Evangélium a 18. fejezet 19. versében, ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ezt szeretném kiemelni, hogy mikor, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől. Az az igazi házasság, amikor az akaratok egyé tudnak válni.
csodálatos dolog az, amikor nem úgy van, hogy én ezt akarom, te azt akarod, te ezt csinálod, én azt csinálom, te így, te úgy, fel is út, le is út. Ugye, szóval akkor megy tönkre egy házasság, amikor különféle akaratok küzdenek egymással szemben. Én állandóan ellent mondok a másiknak. Szerintem, ahogy te csinálod, az nem jó. Majd megmutatom én, hogy hogy kell csinálni. Te nem tudom, te erre szeretnél költeni, ezt vásároljuk meg. Én meg azt mondom, ezt vásároljuk meg, mert ez fontosabb. De példák sokasságát mondhatnánk, hogy mindenkinek vannak elképzelései a pénzgazdálkodásról, a gyermeknevelésről, arról, hogy hogyan osszuk be az időnket, a pénzünket, az erőnket. És kedves táborozók, én azt látom, hogy a jó házasság akkor működhet, hogyha az akaratokat megpróbáljuk egy akaratra hozni. Az nem azt jelenti, hogy egyformák leszünk, és mindenki bólogat a másikra, de egy dolgot nagyon meg kell tanulni a házasságban. Bizonyos dolgokat le kell, szóval alá kell tudnunk rendelni a másik céljainak, és a másik szempontjainak is. Ha a két ember állandóan külön akarattal egymásnak feszül, az nem lehet jó házasság. Ott nem lesznek egy testé. Lelki értelemben legalábbis biztos, hogy nem. És tulajdonképpen ez pozitív értelemben azt jelenti, hogy nem az erősebb és az erőszakosabb akarja a saját akaratát keresztül vinni a másik életében, hanem azt jelenti, hogy mi az Isten akarata. Hogyha az én nevemben egy akaraton lesznek, ezt mondta Jézus. Ha az én nevemben egy akaraton lesznek. És ehhez kell az, hogy házasság jól működjön, hogy azért bevonni az Isten tanácsát. Bevonni az életünkben az Isten vezetését. Megkérdezni tőle, hogy mi az ő akarata. És úgy megismerni az Isten beszédét és az ő szavát, hogy mi egy akaratra jussunk, az, ami a legjobb akarat, az Isten akarata. Dantének az Isteni Színjáték című nagy költeményében elbeszélő eposzában van egy nagy mondat, az Isten akarata a mi békénk. Házasságban a legnagyobb békét az hozhatja, hogyha az Isten akaratát akarja mind a két fél követni, és nem a saját akaratát. Én le tudok mondani a foci meccsről, a barátokról, hogy valamiben őt segítsem. Le tudok mondani valami autós vágyaimról, hogy a családnak jusson több esetleg abból a családi kasszából. Nem akarok nem tudom milyen autóval járni. A feleség meg talán a ruházkodásból, vagy a nem tudom milyen igényekből, szép bútoroztatás, meg egyéb igényekből. Szóval meg kell tanulni ezeket, vagy összehangolni. A másik dolog, hogy egy testé válni mit jelent, az Efézusi Levél 5. fejezet 28. és 29. versében olvashatjuk, és ugye itt idézhetnénk be még itt az egy testé válás kérdésében, hogy amit Prédikátor könyve 4. fejezetében olvashatunk, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Isten nélkül ugye könnyen elszakadnak a szálak, és elszakad a cérna, de a harmadikkal, Istennel együtt az kötés lesz, és nem cérna. Vagy ahogy Jézus a példázatában, a hegyi beszédben mondta, példabeszédében, Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy ugye fundamentumra építeni mit jelent a házat? Kősziklára építeni. Akik homokra építik a házat, akik fövenyre építették a házat. Jönnek az életben a problémák, a nehézségek. Jönnek a terhek, gyereknevelés, egyebek. Azt úgy elfújja a szél, ott boldogság, béke, nyugalom nem lesz, ha nem a kősziklára építették a házukat, ha nem Isten szavára és Isten beszédére épül egy házasság, ott nem lesz békesség. Ezt azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, és ez nem azt jelenti, hogy egyszer azt mondtuk, hogy mi hát hívők vagyunk, és jó, hát akkor eldöntöttük, hogy hiszünk a jó Istenben, meg valamilyen módon keresztények vagyunk, hanem minden nap a kősziklára kell építeni. Minden nap meg kell a házastársaknak keresni a harmadik szemét, Krisztust, és minden nap kikérni az ő tanácsát, segítségét az életükben, az életükhöz, különben össze-vissza fog működni az a házasság, és zaklatott lesz, idegesség, feszültség fog uralkodni abban a házban. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezet 28-29. verse a második dolog, ugye mert mondom, a jó házasság alapja, hogy egy testé válni. És ehhez kell a lépcső.
Nem jó egyedül lenni. Az Isten szerzett. El tudom fogadni a másikat Istentől való ajándéknak. Még akkor is, hogyha surlódások, néha szikrázó surlódások, szikrát vetnek a surlódások, de akkor is tudom, hogy nekem szerezte az Isten, hogy javamra váljon, a jellememet építse. Elhagyni mindent, hogy tudjak ragaszkodni a másikhoz, tudjam igazán szeretni a másikat, és alá tudjam rendelni az akaratomat annak a jó tervnek, amit Isten elkészített számunkra. És akkor történhet az, amit így mond az Efézus 5:28-29, hogy úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen Krisztus is az egyházat. Szóval itt meg azt jelenti, én úgy gondolom, hogy azt mondja Jézus, hogy senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte. Úgy kell a szeretni a feleséget a férfiaknak, ugye mindig az első helyen a férfiat említi, mint a tulajdontestüket. Mint hogyha magunkkal foglalkoznánk, ha egy test vagyunk. Saját magunkkal. A társunk az annyira hozzánk nő, annyira hozzánk tartozik, hogy azt annyira nem lehet elhanyagolni a házasságban, mint ahogy nem lehet elhanyagolni, hogy ne mosakodjunk, hogy ne fürödjünk, hogy ne ápoljuk a testünket, hogy ne együnk, ne tessük a testünket, és ne adjunk neki kalóriát. A házasságban az a törvényszerűség, hogy a másikkal foglalkozni, és a másikat észrevenni, és táplálgatni, ápolgatni. Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindenki táplálgatja, ápolgatja a testét. Azt mondja, hát az nem gyűlöli senki, mert úgy szeresse mindenki a feleségét, ahogy Krisztus is az egyházat, hogy táplálgatja és ápolgatja. Mondhatnánk azt is, hogy a házasságnak egyik nagy törvénye, hogy állandóan táplálni kell, állandóan ápolni kell. Ez olyan, mint egy virág, olyan, mint egy növény. Azt nem lehet kitenni a szárazra, azt nem lehet azt mondani, hogy most 2 hétig én belevetem magamat valamibe, vagy én most élem az életemet, és hát mindenki, aki tud a családban, tegye a dolgát, vagy a feleségnek meg a férjnek beszélgetni. Majd lesz erről egy előadás külön, hogy beszélgetés, a beszélgetés öröme. Akkor a táplálgatás, ápolgatásban mi van még? Hát azt adni a másiknak, amire szüksége van. Hát mi is a testünknek azt adjuk meg, ami a legjobb. Ugye egészséges ételeket, egészséges italokat fogyasztunk. Tudjuk, hogy nekünk mi jó. Tudjuk, hogy milyen ruhát vegyünk fel, ha fázunk. Tudjuk, hogy a mi testünknek mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Kedves barátaink, úgy gondolom, mondom magamnak is, hogy ilyen szoros közösségbe kellene lennünk a házastársunkkal, beszélgetéssel, odafigyeléssel, hogy mi egyáltalán észrevegyük azt, hogy neki mire van szüksége. Hogy meghalljuk azt, hogy beszélgetni szeretne, hogy mondani szeretne valamit, hogy mik a fájdalmai. A nagyon fájdalmas dolog, mikor a férjek ugye annyira kimerítik magukat a munkában. Hogy már beszélgetni még otthon, meg valamit segíteni otthon, meg meghallgatni a másikat, és ott lenni a másiknál, táplálgatni, ápolgatni, hát a férjnek szól elsősorban. A feleségek részéről azt gondolom, hogy ez majdnem olyan törvényszerűen működik, legalábbis én ezt tapasztalom sok házasságnál, hogy szinte ösztönösen benne van a női nemben, hogy segítse a férjét, tápolálgatja, ápolgatja. Nagyon fájdalmas dolog, mikor a férjek ugye annyira kimerítik magukat a munkában. Hogy már beszélgetni még otthon, meg valamit segíteni otthon, meg meghallgatni a másikat, és ott lenni a másiknál, táplálgatni, ápolgatni, hát a férjnek szól elsősorban. A feleségek részéről azt gondolom, hogy ez majdnem olyan törvényszerűen működik, legalábbis én ezt tapasztalom sok házasságnál, hogy szinte ösztönösen benne van a női nemben, hogy segítse a férjét, tápolálgatja, ápolgatja, elkészíti az ételt, ruhát készít.

tenné meg a férjével. De hogy a férjek mit tesznek meg a feleségükkel, erre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Hogy a férjeknek úgy kell szeretni az ő feleségüket, hogy mint a tulajdon testüket, mert az senki az ő testét nem gyűlöli. Hát akkor a feleség miért ne kapja meg azt, amit a saját testemnek megadok? És erre Krisztus bátorít, és itt is Krisztushoz kell fordulnunk, ahogy ő táplálgatja és ápolgatja az egyházat. Csodálatos kép. Krisztus, ahogy, ugye, mint a harmadik kötés, ahogy a kősziklája a házasságnak, ahogy küzd az egyházért, küzd azért, hogy hívő emberek üdvözüljenek, és üdvösséget nyerjenek. Krisztus itt is a példa. Hogy naponta Krisztustól nyerünk áldásokat, ugyanúgy kell naponta áldásokat közvetítenünk a házastársunk felé. És a harmadik dolog szintén ebben az ige szakaszban van, itt az Efézusi Levél 5. fejezet 25. versében. Az 5. fejezet 25. versében azt mondja Pál apostol: ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Itt megint a férfiak vannak megszólítva. Megrázó ez a kijelentés, hogy ti férfiak, szeressétek a feleségeteket. Hát mondjuk ezt nem kellene Bibliát kézbe venni, hogy ezt tudja az ember, ugye? Tehát ezt azt hiszem természetesnek veszi minden férj, de hogy hogyan szeresse a feleségét. Ezután jön a lényeg. Ehhez már kell Biblia. Hogy ezt az ember mélyen megértse, hogy mit jelent szeretni a másikat. És ezt azért mondhatjuk feleségeknek is, de a férnek azért szól, mert ugye ők lennének azok, akik egy házasságban a vezető szerepet kell, hogy játsszák, és a szeretetben is a példaképet kellene mutatni. Azt mondja, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat. És önmagát adta azért. És úgy hagyd tegyen fel a kérdést, Krisztus hogyan szereti az egyházat? Vagy így is feltetnénk a kérdést, mert ugye egy egyházat, ez olyan sok ember, meg valami templomot képzelünk el. Hogyan szereti Krisztus az embert? Hogyan szeret bennünket? Itt is a házasságnak egy fontos alapjáról van szó. Azt mondja, hogy úgy, ahogy Krisztus az egyházat, úgy, ahogy Krisztus szeret embereket, gyarló, elveszett, méltatlan embereket. A jó házasság alapelve, hogy akkor is szeretni a másikat, amikor nem méltó, vagy van hibája, vagy hibákat követel velem szemben. Lusta, feledékeny, talán nem törődöm, talán vannak olyan dolgai, hogy elviselhetetlen időnként a másik, mondjuk ki őszintén, időnként jó lenne egy kicsit elvonulni egy-két hétre, hónapra, mert már tele van a mai magyar csúnya szóval a hócipője az embernek, ugye a sok gyerek probléma, meg a házassági probléma. A szeretet az ott kezdődik, hogy a méltatlanság ellenére, a hibái ellenére, a gyengeségei ellenére is megtanul az ember szeretni Krisztustól. Krisztus a példa tehát a házasságban. És úgy gondolom, hogy ez a táborunk is, ez az egyhetünk is nem arról fog szólni, hogy most mi majd itt alapelvek szintjén, elmélet szintjén meg fogjuk tudni oldani igazán a házasság kérdését az életünkben, és olyan jó házasság lesz ezután, hogy hát egy hét alatt itt minden rendbe fog jönni, és ezután minden jól fog működni, hanem az egy hétnek az a célja, én úgy gondolom, hogy az ember Krisztus szeretetével tanuljon meg szembesülni, azt ismerjük meg mélyebben és közelebbről, ismerjük meg a teremtőnket és a megváltónkat, aki bennünket úgy szeretett, hogy az életét adta értünk, aki nem azt nézte, hogy mi emberek, hát milyen emberek vagytok ti, érdemes-e értetek valamit is tenni, meg áldozatot hozni, mert egyébként nem sok értelme lett volna úgy látszatra, amit az Isten úgy ránézésből az emberiségért meg kellett volna, hogy tegyen, mert ugye a tagadó Péter, az áruló Júdás, és mi minden bűnök voltak ott Jézus körül, a tanítványokban is, amit őt látott, hanem azzal a szeretettel szeretni, hogy én az áldozatot azért is meghozom, mert majd ennek lesz gyümölcse, és lesz értéke. A szeretet képes a másikban igazítani.

változást létrehozni. A szeretet az hosszú tűrő, az jóságos, az kitartó, az minden terhet elvisel, soha el nem fogy, és ez az, amit mi emberileg nem tudunk megvalósítani. Ez az, amihez már az isteni szeretetre van szükségünk a házasságban, és amit mindenképpen nyomatékosítanunk kell, hogy naponta van szükségünk az Isten szeretetét megismerni. Naponta van szükségünk az Isten szeretetével szembesülni. És amikor jönnek a ledorongolások, jönnek a vádaskodások, jönnek a hibáztatások, jönnek a neheztelések bennünk esetleg, hogy már megint nem olyan, amilyennek szeretném, akkor az embernek eszébe juthat az, hogy na és én ilyen vagyok. És az Isten engem szeret annak ellenére is, hogy ilyen vagyok. Hogy Jézusról elmondhattak a tanítványok János evangélium a 13. fejezet első versében, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Hát ennyit szerettem volna mai alkalomra ilyen elméleti vagy elvi alapvetésként elmondani, és a gyakorlati kérdésekben hát én nem akartam itt sem ironizálni, sem belemenni mélyebben a házassági problémákba, kedélyes hangnemet is lehetett volna megütni, hogy egy kicsit mindannyian érezzük, hogy mennyire nyomorultak vagyunk időnként a házasságunkban, hanem én most csak az alapelvekre szerettem volna rávilágítani, és arról, hogy az egy testé válás legyen a célja a házasságunknak, és ennek az útja csak ez lehet, amit az Efézusi levélből és a Biblia legelejéről idéztem.

0: Kedves gyülekezet, a mai alkalommal nagy örömmel szeretnék megosztani veletek egy hitbeli tapasztalatot, ami nem egy esztendőnek, hanem 50 esztendőnek a termése. Én ugyan még nem vagyok 50 éves, de az 50 évet mindjárt megértitek. Kérlek melleteket, hogy alapigeként lapozzuk fel együtt a Zsoltárok könyvét, és abból egy gyönyörű szép fejezetet idézünk, Dávid Zsoltárát, a 37-et. A 37. Zsoltárból olvasom a 3. verstől terjedő szakaszt. Így olvasom tehát Dávid szavait az Isten igéjéből, a 37. Zsoltár 3. versétől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki áldog tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességgel. Testvéreim, engedjétek meg, hogy abbéli örömemet fejezzem ki, hogy mi is készített erre. Említettem már itt nektek ige szolgálatban is, hogy sorban olvasom a Szentírást, és az elmúlt időszakban olyan igei gondolatok voltak egymás után, ugye kétféle módon is olvasom a Szentírást, olvasom egyszer saját magamnak, meg olvasom a Biblia olvasó kalauz vezérfonala gyanánt, és két olyan egymással párhuzamos mondani valót hozó gondolat rajzolódott ki a szemem előtt, ami összekapcsolódott egy személyes élményemmel. Az az 50 esztendő, amiről szóltam nektek, az a szüleimhez kapcsolódik. Március 1-én töltötték be házasságuknak az 50. évét. És itt kint a fiataloknak is elmondtam, hogy az életük kezdetétől fogva, hogy én gyermekségemben emlékszem, hihetetlen nehézségeket éltek át. Majdhogy nem azt mondhatom, hogy a közös életüket gyakorlatilag nyomorban kezdték. És emlékszem, mi is gyermekek egy olyan szobába jöttünk a világra, nyilván a kórházban születtünk, de a gyermekségünket, a kicsi gyermekkorunkat egy olyan szobában töltöttük el, amelynek a padlóján kartondobozok voltak, és arra volt terítve a szőnyeg. Olyan hideg volt. És a szüleim, akik kitartottak az Isten ügye és az ő igazsága mellett minden nehézség és megpróbáltatás ellenére, az Isten oly módon megáldotta, hogy az életük végére az Isten békességet, nyugalmat, a családjunkban örömet és kiegyensúlyozott életet adott. Hihetetlen nagy dolog, és nagyon nagy hála tölti el a szívemet, és az a fantasztikus, hogy látom őket, hogy még mindig ugyanaz a szeretet, hanem mondjam, szerelem lobog a szívükben, mint annak idején. Hatalmas dolog ez. És ez az ige volt az, amit szerintem édesapám is figyelembe vett, mikor az első Szentírást kaptam tőle, akkor is a példabeszédek könyvéből azt a gyönyörű 3. fejezetet írta be a Bibliámba, hogy fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én gondolataimat őrizze meg a te elméd. És végig kísért az életemen ez a gondolat. És a másik dolog, ami megragadta a szívemet a Szentírásból és a bizonyságtételekből, az pedig az, a 4. versben így olvasom meg az 5. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Gyönyörű szép ez a gondolat. Hogyan is fogalmazhatnánk meg, hogy érzitek az első igeversben? Van-e valamilyen összefüggés? Nyilván egy helyen vannak, de milyen összefüggés van az első két versben, illetve az első, a negyedik versben olvasható két gondolat között? Azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mi lehet az összefüggés e között, a két gondolat között? Ha az Istenben való gyönyörködés nélkül vannak egy embernek, illetve az ember szívének kérései, vajon milyen kérések foglalkoztatnak egy embert? Milyen vágy hajt ma egy embert, egy fiatalt mondjuk az életére nézve? Minden biztosság? Önzőemberi dolgok. Én is egy olyan társadalomban élek, hogy egy vállalat, vagy egy csapat, vagy egy ember célokat tűz maga elé. A legtöbb nagyvállalatnál van is egy ilyen gyakorlat, aminek az a neve, hogy karriermenedzsment. Ismeritek ezt a kifejezést? Többen bizonyára hallottátok. Mit jelent ez? Az az ember, akiben nincsenek előrejutási, netán hatalmi pozícióra való vágyakozási arroganciák, illetve ambíciók, az kevésbé hasznos lehet a társadalom számára. És ugye mi jár együtt a pozícióval? Hatalom, pénz. És nagyon érdekes, itt kint beszélgettünk a fiatalokkal, és Kardos Péter testvérünk is jelenlétével támogatott bennünket, és azt mondta, hogy meglepő, de sok esetben az embereket a hatalom, a mások feletti uralomvágy jobban hajtja, mint maga az anyagi előrejutás. Hát az a helyzet, hogy az Isten igéje valami egészen mást mond nekünk, azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban. Mit jelent ez a kifejezés? Ízlelgessük egy kicsit. Mit jelent az, hogy gyönyörködni? Hogyan tudnátok más? Csak ezt a kifejezést próbáljátok meg visszaadni, hogy gyönyörködni. Öröm, de akkor ezt úgy, hogy ez hogy most ige formájában. Örülni. Ugye ezt? De azért ez csak egy olyan nagyon általános.
1: Szívesen időzni
0: valakinél. Nagyon jó. Aztán... Valakibenek a szépségében, szépséget találni valamiben, ugye? Vagy értéket, vagy példát találni. És az Isten igéje szerintem az Úristent úgy mutatja be, mint aki tényleg igazán követendő példa lehet. Emlékeztek, egy korábbi igeszolgálatomban említettem azt a gyönyörű Pál apostol igét, mikor azt mondja, hogy az Urat mi hogyan szemléljük? Fedetlen arccal szemléljük, és mi történik azzal az emberrel, aki eltakarás nélkül szemtől szembe látja az Urat? Emlékeztek, hogy folytatja Pál apostol? Elváltozunk méghozzá dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És az az ember, aki gyönyörködni tud az Istenben, annak szerintetek átalakul-e a szíve, és átalakulnak-e az elképzelései, a vágyai, amik erre az életre vonatkoznak? Meggyőződésem, hogy teljesen más vágyak és más elképzelésekkel egy hívő embert motiválják. Ettől függetlenül, majd a vége felé látni fogjátok, már most előre bocsájtom, Példabeszédek könyvében például milyen szerepe van a szorgalomnak. Emlékeztek? Miket mond, vannak negatív igék a szorgalomról, és vannak pozitív igék a szorgalomról. Hogy hívja a Károlyi fordítású Bibliánk a nem szorgalmas embert? Restnek. Emlékeztek? Azt mondja, hogy bemártja a kezét a tálba, de megdöbbentő egy kijelentés. Emlékeztek? Tehát, hogy még arra is lusta, hogy a szájához visszavegye a falatot. Vagy azt mondja, hogy oroszlán van kint az utcán, és nem megy el, hogy dolgát végezze. De emlékeztek, van egy fantasztikus ige, amelyik így fogalmaz, hogy láttál-e már dolgában szorgalmatos embert? Hogy folytatódik? Hol fog az állni? Tessék, hallom, a királyok előtt fog állni. Testvéreim, nagyon fontos, nem arról szól az Isten igéje, hogy király leszel. De arról szól, hogy meg fogják látni benned a becsületességet, a hűségességet, a kitartást, az álhatatosságot. Az Istennel és az ő igéjével való kapcsolatod meg fogja acélozni a gondolkodásodat, a szorgalmadat, a testrekészségedet, és az emberek számára világos lesz, hogy ez az Istennek az embere. Emlékezzetek rá csak Dániel esetében, mit mondtak a királyok? Azt mondták Dánielnek, hogy tudjuk, hogy benned micsoda van. Az élő Istennek lelke van. Vagy emlékeztek Józsefre, a folyamatos, szorgalmas tevékenysége, az Isten áldotta munkája, milyen véleményt hozott elő a fáraóból egyetlen rövid beszélgetés hatására? Azt mondja, találhatnánk-e értelmesebb és bölcs embert, mint ez a férfi maga? Testvéreim, hatalmas dolog ez, de nézzünk egy kicsit körül az igében, és ezek voltak azok az igei gondolatok, amik így a Biblia sorba olvasásában elém adódtak. Kérlek benneteket, először lapozzunk Királyok első könyve 3. fejezetéhez. Királyok első könyve 3. fejezetéhez, és szerintem jól ismeritek ezt a bibliai igeszakaszt, amikor is Salamon valamit kér az Úrtól. Így olvassuk a Királyok első könyve 3. fejezetének 5. versétől a szakaszt. És egy picit elgondolkodtatott engem ez a rész, majd mindjárt elmondom, hogy mi volt számomra a gondolkodás tárgya. Megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. És mondta Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán, és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint te mai napon megtetszik. És most, ó én Uram Istenem, te tetted szolgádat királyát, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád, a te néped között van, amelyet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? És tetszette beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Én csak eddig olvasom, de aztán majd folytatjuk. Testvéreim, emlékeztek rá, hogy Dávid, az Úr szolgája, milyen életet élt? Makulátlan volt-e az az élet? Mégis emlékezzetek rá most, hogy végigolvastam már, ugye Esdrás, Nehémiás kezdődik most a sorban olvasásomban, ha végigolvastátok ezt az egész fantasztikus folyamatot, minden egyes alkalommal, amikor Júdának a vesztére akarna törni az Úr, mindig mi volt a kitétel, mi volt a válasz, hogy miért is irgalmazott Úr az ő népének? Folyamatosan Dávidért, az én szolgámért. Dávidért, az én szolgámért. És olyan szép, hogy Salamon, aki beül az atya királyi székébe, így kéri, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt az irgalmasságot megtetted. És ugye emlékeztek rá, a későbbiekben olvashatjuk, hogy Salamon miket kérhetett volna magának? Kérhetett volna magának gazdagságot. Kérhetett volna magának hosszú életet. De egyiket sem kérte. És az Úr azt mondta, hogy mivel sem egyiket, sem másikat nem kérted, ezért én ezeket is megadom. És úgy elgondolkodom rajta, hogy vajon az Úr miért engedte meg, hogy Salamon olyan hihetetlen gazdagságra tegyen szert. Emlékeztek rá, úgy írja a Királyok meg a Krónikák könyve, hogy olyan mennyiségben halmozták fel az aranyat, hogy azt még csak-csak számolták, de az ezüstöt már nem. Olyan mérhetetlen kincsmennyiséget halmozott fel. És úgy elgondolkodtam, hogy mi volt a probléma, ami Salamonnak a félrecsúszását eredményezte. És nézzétek, a következőt olvasom a 14. versben, lapozzatok át kérlek a következő oldalra. Így olvasom tehát a 3. fejezet 14. versét. és ha az én utaimon jársz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járt a te atyád, Dávid, meghosszabbítom életed idejét. Látjátok? És az az érzésem volt, hogy nem az Úr is hozzájárult azzal, hogy gazdagságot adott Salamonnak, hogy Salamon így elcsúszott. Mert emlékeztek, szép lassan a király, amikor olvassuk a Prédikátor könyvében, mit mond magáról, hogy mi okozta az ő borzasztó elcsúszását? Az okozta, hogy nem tartott vissza semmit a szívétől. Azt mondja, hogy mindent kipróbáltam. Mindent. És itt hadd kérdezzem meg tőled, tőletek emlékeztek, mit mond a Zsoltáros, akit az előbb olvastunk? Hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Vajon Salamon, amikor ezeket a dolgokat kipróbálta, még mindig az Úrban gyönyörködötte? Vajon megtette a 14. vers szerint azt, hogy amennyiben az én utaimon jársz, akkor meghosszabbítom a te életedet, gazdagsággal, hatalommal, erővel áldalak meg téged. Kedves gyülekezet, az első dolog, amit szeretnék leszögezni, a gazdagság önmagában nem probléma, nem bűn. Emlékeztek rá, van egy gyönyörű példatörténet, és az egyik, amelyik a legszebb. Tudunk olyan gazdag emberről, aki az Isten áldott követe volt? Mondjatok egyet. A legnagyobbat, akiről a leggazdagabbat tudjuk. Jób, ugye? Egyértelmű. Mit mond az Úrról, illetve Jobról az Úr? Emlékeztek, amikor Jób magáról beszél, és az Úr nem vonja kétségbe, hogy így volt. Azt mondja, hogy a sántának lába, a vaknak szeme, a szegénynek, özvegynek, árvának védelmezője voltam. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem önmagában a gazdagságon volt a probléma, hanem az, hogy míg Jób az Istennel járt, emlékeztek, így szól róla az ige, addig Salamon, amikor megkapta az Istentől azokat a nagyságos dolgokat, akkor nem élt ezzel a lehetőséggel, amit az Úr elé adott. És emlékezzetek vissza, hogy az uralkodását milyen módon fejezte be a zsidó nemzet Izrael, mi történt rögtön, ahogy Salamon lehunyta a szemét? Az ország ketté szakadt. Az ország ketté szakadt. Megdöbbentő, hogy az a király, akinek az Isten ilyen kérés után ad bölcsességet. Hát nézzétek, azt mondja, hogy ő nem tud kimenni és bejönni, ő kicsin gyermek. Hova lett Salamonnak az alázata? Emlékeztek, mi volt a problémája a népnek, amikor Roboámhoz, Salamon fiához ment a nép? Mi volt a nagy gondjuk? Olyan súlyos adókat vetett a népre, hogy megnyomorodtak. Hova lett az Isten szolgálata? A nyáját, az Isten nyáját bölcsen, hűségesen terelgető királynak a szemlélete teljesen kiveszett ebből az uralkodóból. Lapozzunk egy picit visszább az ószövetségi történetben, és lapozzatok velem kérlek Mózes első könyve 28. fejezetéhez. Az első félresiklás után, tehát amikor valaki elfordul az Úrtól, van egy másik, még veszélyesebb dolog azzal kapcsolatban, hogy az Úr megadja néked a te szíved kéréseit. Kérlek benneteket, hogy a 28. fejezet verseit olvassuk el. Itt a 18. verstől fogom olvasni. Ismeritek a történetet, hogy Jákobnak menekülnie kell a szülői házból Ézsau elől, és vándorútján, amit Lábán háza felé vitt, ez az esemény történik vele, hogy lefekszik és lát egy létrát, amelyen az Isten angyalai föl s alá járnak, s a tetején az Úr áll. És így olvasom a 18. verstől. És felkelt Jákob reggel, és vette azt a követ, amelyet feje alá tett, és oszlopul állította fel azt, és olajat öntött annak tetejére. És nevezte annak a helynek nevét Bételnek, azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak neve. És most jön a lényeg. És fogadást tett Jákob, mondta, ha az Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, s öltözetül ruhát ad nekem, és békességgel térek vissza atyámnak házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lesz, és valamit adsz nékem, annak tizedét néked adom. Eddig olvasom. Majd később visszatérünk erre az ígére, de még előbb picit nyúljuk vissza a történetnek az elejéhez. Emlékeztek-e, hogy mi történt, amikor Jákob megszületett, illetve még a születése előtt mi történt az édesanyával? Hogy hívták az anyukáját? Rebekának. Mi volt, ugye különlegesség volt Rebeka terhessége, mert nem egymagában volt a baba az édesanyja méhében, hanem ikrek voltak. És amikor ezzel a tusakodással kapcsolatban valószínűleg nagyon mozgékonyak lehettek a gyerekek az anyuka pocakjában, elmegy az édesanyja megtudakolni az úrtól, hogy mi lesz a gyermekeknek a sorsa, és mit mond neki az úr, hogy két nép támad a te méhedből, az egyik a másiknál erősebb lesz, és hogy fejezi be? És a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Tehát melyik lesz a feljebb való, az áldott? Ugye egy iker csapat esetében valószínűleg nem a méretről szól, hanem a születésük sorrendjéről. Ugye egy néhány perccel, vagy egy fél órával, órával előbb jön a világra az egyik, mint a másik. És akkor itt, testvéreim, olvassátok majd el Ellen White-nak a könyvében, a Pátriárkák és Profétákban, hogy milyen lelkülete volt a két gyermeknek. Ugye az egyik volt Ézsau, a másik volt Jákob. Mi volt Jákob szívének a legfőbb kívánsága és óhaja? Az áldás. Ézsaunak mi volt a legfőbb vágya? Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Mondjátok meg, hogyha így lelkiképpen gondolkodó emberekként nézitek ezt, helyes volt-e Jákobnak a vágya? Rábólinthatunk egyértelműen, helyes volt. És akkor most teszem föl nektek az érdekes kérdést. Helyes volt-e, ahogy Jákob ennek a vágynak érvényt szerzett? Milyen módon szerzett Jákob érvényt a vágyainak? Isten szerint való szíve kérése volt? Isten szerint való volt a kérés, de a módszer, ahogy ehhez megpróbált eljutni, az aztán végképp nem. Tessék? Antónió, mielőtt még az édesanyára ráhúzzuk ezt a vádat, Jákob mielőtt bement volna az apjához, ügyeskedette már korábban. Hogyan? A vörös étellel. Emlékeztek rá? Testvéreim, amikor az Úr áld, van neki szüksége külsőségekre, vagy bármi egyébre? Jákob azonban mégis orvul ellopta Ézsautól. Ugye Ézsau megvetette, emlékeztek, így mondja szó szerint az ige, hogy ő megvetette. Mit nekem? Úgyis halni járok, állandóan vadászok, vadállatok között vagyok. Mit érdekel engem az elsőszülöttségi jog, és eladta egy tálentsért. Döbbenetes egyébként, ahogy a testvérünk leírja, ez sose fogalmazódott meg a fejemben, hogy ment az atyai házhoz, de Jákob közelebb volt, és annyit nem bírt várni az evéssel, míg hazaér, hanem rögtön ott, nem itt nekem, körülbelül ez a lelkülete volt Ézsaúnak. Tehát megdöbbentő. De most térjünk vissza Jákobhoz. Testvéreim, elmondhatjuk-e, hogy az az út, ahogy Jákob megszerezte, nem volt helyén való. És utána emlékeztek rá, hogy amikor Antónió mondott, hogy az édesanyja segített neki, de figyeljétek meg, azért megdöbbentő, hogyha egy ember elindul a nem Isten szerinti úton, hova jut. Emlékeztek rá, Jákobban felvetődik a gyanú, mikor az anyja felkínálja ezt a lehetőséget. Nem, még mindig nem az erkölcsiség a probléma, emlékeztek, hanem hogy Ézsau az én testvérem milyen. Ugye szőrös, én meg sima vagyok. Tehát igazából nem az erkölcsi problémával foglalkozik, hanem a bukás, a lebukás veszélye. Az foglalkoztatja Jákobot. Bemegy az apjához, és azt mondja, hogy hát a szó Jákob szava, de a ruháknak az illata, meg az egész, ugye megsimogatja, ez Ézsau az én fiam, és megáldja. De emlékeztek, Izsáknak feltámad azért a gyanú, és azt mondja, hogy már most itt vagy. És figyeljétek meg, hogy milyen eszközhöz folyamodik. Ez a megdöbbentő. Az urat belekeveri a hazugságába. hogy az Úr a te Istenet hozta előmbe. És testvéreim, milyen következménye lett ennek? Nagyon érdekes dolog ez. Volt egy Isten szíve szerint való vágya Jákob szívének, de mivel rosszul akarta elérni, borzalmas következménye lett. Testvéreim, milyen tanulságot vonhatunk le, ha Isten szíve szerint való kérésünk van is? Ne használjunk hozzá olyan eszközöket, amely nem méltó az Istenhez. Emlékezzetek rá, Salamon esetében mi volt a probléma? Megkapta az Istentől a bölcsességet, a gazdagságot és a hosszú életet, de nem járt az Úr útján. Jákob esetében mit olvasunk? Megvolt a lehetőség, maga a prófécia elmondta, hogy ő lesz az, akinek majd a másik testvér szolgálni fog, mégis a saját kezébe vette a dolog megvalósítását. Jön a következő ige. Mózes első könyve 12. fejezetéhez lapozzatok, kérlek. Ez is nagyon ismerős lesz, ezt is nagyon jól tudjátok. Semmi újat nem fogok nektek ma mondani, de annyira megragadta a szívemet ez a gondolat, az Isten szerinti gondolkodás, hogy ezt meg kellett osszam veletek. Így olvasom Mózes első könyve 12. fejezetének az első 3 versét. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és rokonságot közül és atyád házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Testvéreim, hogyha ilyen ígéretet kapnánk az Istentől, azért ez egy különleges dolog. De azért felteszem nektek a kérdést, nekünk nincsen ilyen ígéretünk az Istentől? Most olvasta fel Zsóka testvérünk itt gyönyörű szépen a szombatiskolai összefoglalójában. Emlékeztek rá, hogy az Istentől felelősség, kötelesség és üzenetünk van, ugye említetted, hogy profétálnod kell sok nép, nemzet és király előtt. Testvéreim, ennek a népnek. Emlékeztek, itt ige szolgálatban elmondtam nektek azt a 3 jellemtulajdonságot, illetve tulajdonságot, emlékeztek? Isten parancsolatainak megőrzői. Náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele, és persze Krisztusból valók. Hatalmas ígéreteink vannak, nem? Óriási ígéreteink. Mint Ábrahámnak. Nézzük meg Ábrahámnál, mi volt az egyetlen baki és bökkenő ebben az egész történetben. Azt mondja neki az Úr, emlékeim szerint 75 esztendős volt, amikor ez történt. Igen, itt látjátok is a 4. versben, jól emlékeztem. 75 esztendős volt, amikor ez történt, és a következő képpen szól az ígéret. 2. vers. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged. Mi volt a baj? Mi volt az, ami hiányzott ehhez az áldáshoz? A gyermek. Emlékeztek rá, hogy amikor Sára megszülte Ábrahám fiát, hány éves volt? 100. Képzeljétek el, én most 49 leszek. Egy éven van hátra, hogy 50. Az életem felét kellene várnom annak az ígéretnek a beteljesülésére, amit itt az Úr Ábrahámnak ígért. Mondhatjuk-e, hogy az Úrban gyönyörködött Ábrahám? Szíve szerint, az Úr szíve szerint való kérése, vágya volt az, hogy gyermeke szülessen. Az volt. Maga az Úr mit ígért? Nagy nemzetté teszlek. Egy éven van hátra, hogy 50. Az életem felét kellene várnom annak az ígéretnek a beteljesülésére, amit itt az Úr Ábrahámnak ígért. Mondhatjuk-e, hogy az Úrban gyönyörködött Ábrahám? Szíve szerint, az Úr szíve szerint való kérése, vágya volt az, hogy gyermeke szülessen. Az volt. Maga az Úr mit ígért? Nagy nemzetté teszlek. De 25 évet várni? Gondolja.

Most nyilván vannak, akik azt mondják, hogy 25 év már nem olyan sok, de azért azt végigélni, állandó várakozásban, gyötrelemben, kínban, hány dolgot megtesznek a szülők, hogy gyermekük születhessen. Ábrahám és Sára nem tudták kivárni az isteni ígéret beteljesedését. Emlékeztek? Mit zúdítottak a családra, és mit zúdítottak a világra? Sárának mentő ötlete támad, és azt mondja Ábrámnak, hogy itt van az én szolgálom, Hágár, majd én megépülök általa. És mit tett ezzel Ábrahám és Sára? Ugyanazt, amit Jákobról beszélgettünk az előbb, hogy az Isten szíve szerint való vágyuknak a megvalósítását mivel helyettesítették? A saját kezükbe vették ennek a véghezvitelét, és ennek egy óriási tragédia és félresiklás lett a vége. Emlékeztek, mi történt, amikor már Izmael felnevekedett, és Sára egyszer csak megszüli a gyermekét, mi történik a családban? Viszály, mert a szolgáló úgy érezte, hogy ő az elsőszülöttnek az édesanyja, a gyermek pedig az elsőszülött. És akkor Sára azt mondja a férjének, hogy üzd el a szolgálót a fiával együtt. És emlékeztek, Ábrahám olyan szép olvasni, mikor azt mondja, hogy nehéznek látszott a gyermek miatt, mert nagyon szerette. De azt mondja az Úr, megjelent Ábrahámnak, és azt mondja, hogy bocsásd el nyugodtan, engedj a feleségednek, mert én megmondtam neked, hogy kitől fog származni az örökös, akiben megáldatnak a föld meg minden nemzetségei? Sára, a te feleséged fog szülni, fiat. Kedves gyülekezet, itt, ahogy mondtam nektek, édesapám még betöltötték ezt az 50 esztendőt, annyi fájdalom és küzdelem volt az életükben. De meggyőződésem, hogy az Isten áldása azért kísérte őket, mert bármilyen dolog érte őket, az Istenhez mindig hűségesek maradtak. Bár az én életemben is mindig így lett volna. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy gyönyörködjünk az Úrban. És ha benne gyönyörködünk, ő megadja, beteljesíti szívünk kéréseit. Ne vegyük az Isten útjait a saját kezünkbe, ne akarjuk mi megvalósítani azt, amit az Isten ígért. Emberi erőlködéssel. Hanem engedjük meg, hogy az Isten legyen az, aki betölti helyettünk. Olvassuk el befejezésképpen még egyszer ezt a gyönyörű zsoltári szakaszt, és most ezek hátterén próbáljuk meg átgondolni még egyszer az igéket, amelyeket az Isten szól hozzánk. És emlékeztek rá, hogy Dávidtól azokat a szavakat olvastuk, hogy ne irigykedj a gonoszra. Testvéreim, hány ember vesz körül bennünket, akik rossz akarattal, rossz indulattal, haraggal, áskálódással vannak telve irántunk. Szokott megfordulni a szívünkben, hogy miért? Vagy szoktunk a jó előmenetelő emberekre irigykedni? Talán nem. Így szól hozzánk az Isten igéje. Még egyszer tehát a harmadik verstől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Bocsássatok meg, itt elfelejtettem mondani, több fordításban is megnéztem megint, a kis fiatalok is olyan szépen olvasták, hogy egy másik fordítást vettek elő, és ott úgy olvassuk a majd ő teljesíti kifejezést, hogy majd ő irányít. Tehát így is olvashatnám, hogy hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő irányít. Megmondja majd a hátad mögül, jön a kiáltó szó, hogy ez az út, ezen menj. Az én életemben és ebben a rövidke életben is hányszor tapasztaltam, biztos ismeritek ezt a nyitott meg zárt ajtók törvényszerűségét, ismeritek ezt? Hogy a Jóisten bezár egy csomó ajtót, és egy ajtót hagy rendszerint nyitva. Egyszerűen bezáródnak a dolgok. Volt eset, hogy a bezárt ajtón átmentem fejjel. 10 évembe került, mire visszataláltam arra az útra, amire az Isten vezetni akart. Látjátok itt az Isten szolgáit, Salamont, Jákobot, Ábrahámot. Az Úr nyitott előttük egy ajtót, csak türelmesen, az Úrra bízva végig kellett volna járjanak rajta, de ők átmentek fejjel az ajtón. És csak a gyötrelem, csak a fájdalom, a keserűség.

Kétség lett belőle. Hadd bátorítsalak benneteket, hagyjuk az Úrra az útunkat. És hogy így folytatja Dávid, felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki állok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Hadd kívánjam ezt nektek. Legyünk ezek a szelidek. Ez az egyetlen út. És Isten adja meg, hogy együtt örököljük az ő kegyelméből. Amen.

Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy a te kegyelmedben járva, a te igédet és törvényeidet követve már ebben az életben igaz boldogságra lelhetünk. Köszönjük, hogy ez a békesség nem külső forrásból jön, hanem abból, hogy benned gyönyörködhetünk. Kérünk, hogy a mi lelkünket, a mi szívünket, értelmünket tedd magadéhoz hasonlóvá, hogy a te szíved szerint való kéréseink, vágyaink legyenek. Add meg ezt mind a fiataloknak, mind az időseknek. Kérünk, segíts meg bennünket abban is, amit igédből megtanultunk ma, hogy bár lehetnek az embernek szíved szerint való vágyai, de sokszor oly türelmetlen, a hívő s hitetlen, kérünk, őrizd meg bennünket ettől a hibától, hogy eléd szaladjunk. Segíts bennünket, hogy téged kövessünk, te utánad menjünk. Áld meg gyülekezetünket, hogy fény és világosság lehessen ebben a világban. Erősítsd meg egymás iránti szeretetünket, hogy egymásért, ha készek legyünk, bármilyen áldozatra is. Hallgass meg imádságunkat. Kérünk Jézus nevében, töltsd be rajtunk jó gondolatodat.

Kedves gyerekek, hozzátok szólok először. A bibliai ige, amit ma tanulunk, így hangzik: az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Én emlékszem, hogy egyszer már tanultuk ezt az igét, de nem biztos, hogy emlékeztek rá. És ugye megértitek, mit mond az ige, mert az oroszlán ugye az egy nagyon bátor állat, az nem fél más állatoktól. Úgy szokták mondani, hogy az állatok királya. De a Biblia nem csak azt mondja, hogy az igazak, mint az oroszlán bátrak, hanem azt mondja, mint az ifjú oroszlán bátrak. Hát feltételezem, hogy az ifjú oroszlán még bátrabb, mint az öreg oroszlán. És mitől ilyen bátor az igaz ember? Hát sok ember azt gondolja, hogy nagyon erős, és hogy nagyon bátor, és szeretik is az emberek mások előtt bizonygatni, hogy ők milyen bátrak, meg erősek. Megmondom nektek, én nem szeretem hallani a híreket, meg főleg nézni ilyen vad autóverseny, még ha csak egy pillanatra is látja az ember. Vagy most hallottatok hegymászókról, ugye, akik azt gondoltak, nagyon bátrak és erősek, és elpusztultak fönn a magas hegységben. Sokszor az emberek azért a dicsőségért, hogy ők bátrak, erősek, az életüket is kockáztatják. De a Biblia azt mondja, valójában csak az igazak bátrak, mint az ifjú oroszlán. Az ember igazából nagyon gyenge és nagyon törékeny. Egy pillanat alatt egy kis vírus is ki tudja oltani az életét. Nagyon, nagyon könnyen megsebesül, és nagyon könnyen elpusztul fizikailag is, de lelkileg meg még gyöngébb, mert nagyon könnyen téved, nagyon könnyen olyan végzetes hibát követel maga ellen is. Az ember nem erős, önmagában nem erős és nem bátor. És tudjátok ti is, hogy nagyon sok veszély veszi körül az embert. Csak az igaz ember bátor. Még merik olyan bátor, mint az ifjú oroszlán. Tudjátok miért? Mert hiszi, hogy Isten vele van. Egy nagyon szép mondatot olvastam egy könyvben, egy igaz mondatot, és szeretném, ha ti is megjegyeznétek, ez így hangzik. Isten mindenkor a többség. Ezért bátrak az igazak. Mert Isten mindig a többség. Egy kis rövid történetet elevenítek fel a Bibliából. Ezékiel próféta ellen egy merényletet tervezett a szíriai király, még régen a bibliai időkben, mert Ezékiel próféta mindig megmondta Izrael királyának, mert Isten megjelentette neki, hogy hol fogja a szíriai király az országukat támadni. És elhatározta a szíriai király, hogy elnémítja a prófétát, és egy nagy hadsereget küldött a Dótán nevű helyiség ellen, ahol a próféta lakott. És akkor reggel a próféta szolgája fölébredt, és meglátta, hogy körös körül hadseregek veszik körül a kis helyiséget, akkor borzasztóan megrémült. És most jól figyeljétek, hogy mit válaszolt neki a próféta. Azt mondta, ne félj, mert többen vannak mi velünk, mint ő velük. És akkor fölsóhajtotta Jóistenhez a próféta, és azt kérte, Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson és ne féljen. És ugye a Jóisten meg tudja tenni, olyan hatást gyakorol az ember szemére, hogy lát olyat, amit természetes szemmel nem lehet látni. És mikor megnyitotta Isten a próféta szolgájának a szemét, azt látta, hogy köztük és az ellenséges sereg között Isten angyalainak a hatalmas seregei voltak, hogy védelmezzék őket. Így mondja, így látta, ahogyan ő le tudta írni, hogy a hegy rakva volt tüzes lovagokkal, szekerekkel. Nem tudta pontosan ő se leírni, amit látott. De Isten angyalainak a hatalmas seregei voltak. És ezért látjátok, Isten mindig a többség. Hogyha Isten velünk van, akkor többen vannak velünk, mint az ellenség mindig. Isten mindig a többség. És ezért az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak, de csak az igazak, akik tudják, hogy igyekszenek Isten parancsolatait teljes szívből megtartani, és ha hibáznak, azonnal a Jóistentől bocsánatot kérnek, és azonnal emberektől is bocsánatot kérnek, ha hibáznak, nehogy legyen köztük valami és a Jóisten között, mert akkor mindjárt nem lehetnek bátrak, mert a Jóisten a rosszat, a bűnt azt nem támogatja. Tehát arra vigyázzatok csak mindig, hogy a Jóisten parancsolatait megtartsátok, ha mégis valahol hibázik az ember, rögtön megbánja, rögtön elrendezze Istennel, emberekkel, és ha ilyen értelemben igazak vagytok, akiket nem vádol a lelkiismeret,
és a Jóisten meghallgathatja és segítheti őket, akkor sose kell félni. Akkor lehettek olyan bátrak, mint az ifjú oroszlán, mert Isten mindig a többség, mert akkor mindig többen vannak veletek, mint ellenetek. Mehettek akkor szépen a helyetekre.

Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igahirdetés alapigéjét Ezékiel könyvéből olvasom, Ezékiel könyve 36. fejezetéből a 26. és a 27. verset. Ezékiel könyve 36. fejezetében így olvasom a 26. és 27. verset. Így hangzott Isten ígérete Izraelhez, és hangzik hozzánk is. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek. És azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Egy nagyon értékes ígéret ez a Bibliában. Sokszor kell magunk elé idézni. Ugye azt olvassuk, hogy Isten elveszi tőlünk a kőszívet, és ad nekünk hússzívet. Igazából erről szeretnék ma szólni, hogy mi az, hogy kőszív, és mi az, hogy hússzív. És hogyan tudja az Isten kicserélni a kőszívet hússzívre. De azt szeretném, ha látnánk ennek az igének az alapján, hogy ez milyen fontos. Mert ez a feltétele annak, hogy Isten megcselekedhesse azt, amit a továbbiakban így olvasunk, és az én lelkemet adom belétek. Ugye itt azt nagybetűvel kéne írni, mert a Szentlélekről van szó. És azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Ha az Isten törvényeit megőrizzük és betöltjük, ugye ez az élet boldogságának a feltétele, mert az Isten törvénye a boldogság törvénye. Ez az egyetlen biztosítéka a boldogságnak, nem valamilyen külső körülmények. És ez az üdvösség feltétele is. De senki sem tudja betölteni Isten parancsolatait Isten szent lelke nélkül. Ezért mondja így Isten, hogy lelkemet adom belétek, és akkor én cselekszem a szent lélek által, hogy ti az én parancsolataimat és törvényeimet betöltsétek. De a Szentlélek viszont csak akkor tud munkálkodni bennünk, hogyha nekünk nem kőszívünk van, hanem hússzívünk. Ugye a hasonlatot rögtön érzékeljük, a kőszív az kemény, a hússzív az puha. Abba bele lehet hatolni. Ugye a hasonlat, tehát arra utal, hogy a Szentlélek sem tud egy kőszívvel mit kezdeni. Akkor tudja az Isten a lelkét adni belénk, és a lelke által munkálni azt, hogy az ő törvényeit és parancsolatait megtartsuk, hogyha elveheti tőlünk a kőszívet, és ad nekünk egy hússzívet, amelyben a Szentlélek munkálkodni tud. Na de hát mi ez a kőszív, és mi ez a hússzív? Ugye a szív szónak érdekes módon gyakorlatilag minden nép körében van egy átvitt értelmű jelentése, ahol már nem a vérkeringés pumpájáról van szó, hanem az érzelmeinket, és nem csupán az érzelmeinket, hanem az egész lelki világunkat jelenti. Magyar nyelvünkben ugyan, amikor a szívről beszélünk, akkor főleg az érzelmekre utalunk. De a Bibliában is az ember egész lelki világát leggyakrabban a szív szó jelöli, de ott nem csak az érzelmekre vonatkozik, hanem benne van a gondolkodás, benne van a lelkiismeret munkája, benne van az akarás, tehát az ember összes lelki tevékenysége. Ugye azért alakult ki ez az átvitt értelmű szóhasználat, mert a lelki tevékenységeink olyan megfoghatatlanok, ugye? Van, létezik, de látni nem lehet, nem tudjuk elkülöníteni, mint egy szervet, és hát mivel a szív az belül van, valahol az emberi testnek a központjában, hát innét alakult ki az, hogy egy ilyen átvitt értelemben a szív szóval az ember lelki világát jelöljük. Szoktuk is mondani, hogy valaminek ez a szíve, ez a központja. Valójában az agy, ugye, az agynak a működése az, amiből a lelki tevékenységeink születnek, és a lelki tevékenységeinket előidézik. És kire mondjuk azt, hogy kemény a szíve, ugye, kemény szívű, ugye ezt hétköznapi életben is használjuk, hogy valaki kemény szívű, aki nem tud együtt érezni másokkal, nem tudja érzékelni másoknak a szükségleteit, aki sokszor kemény szívű mondjuk az Isten igéjével kapcsolatban, és kemény ember az Isten igéjét nem tudja felfogni, vagy nem tud belehatolni. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon miért kemény az emberi szív?
Mert ez az ige egyetemes érvénnyel mondja, hogy elveszem tőletek a kőszívet, és adok nektek hús szívet. Tehát ezek szerint önmagában eredetileg a kemény szív jellemzi az embert. És az Istennek ezt ki kell cserélni, ezt meg kell változtatni, ahhoz, hogy mi tanulékonyak legyünk, fogékonyak legyünk, együttérzőek legyünk egymás iránt, és az Isten igéje iránt fogékonyak. Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mitől kemény a szív, minden ember szíve, ha az Isten nem változtatja ezt hús szívvé, persze hozzáteszem azt, hogy az Isten nem csak úgy munkálkodik, nehogy azt gondoljuk, hogy mindenki kemény szívű, aki nem vallásos, vagy nem Istenben hisz. Mert a Jóisten a Szentlélek által munkálkodik olyan emberekben is, akik még is Jézus nevét nem ismerik, és nem kifejezetten villásosak, de hogy így mondjam, a Szentlélek úgy munkálkodik, hogy mindenhol, ahol engednek neki, tevékenykedik. Mondhatnám, minden légüres teret betölt, ahol ellenállásra nem talál. És az Jóisten sok embernél előkészíti azt, hogy majd egyszer kifejezetten az igéjével megszólíthassa, mert a lelkiismereten keresztül munkálkodik benne, még mielőtt Isten nevét ismerné, és találkozhatunk emberekkel, aki akár ateistának vallja magát, és mégis azt látjuk, hogy nem kemény szívű, hanem együttérző, fogékony, érzékeny, gondolkodó. De mindannyian állandóan abban a veszélyben vagyunk, hogy a szívünk még vissza is keményedhet, mert a kemény szívűségnek az oka valójában az én középpontuságunk. Az én középpontuságtól keményedik meg a szív, és ez egy egyetemes emberi örökség. Mindannyian úgy születünk, hogy én felé hajlik a kezünk, ahogy a jó magyar közmondás mondja, minden szentnek önmaga felé hajlik a keze, még a szenteknek is, a jobbaknak is. És ez mindannyiunknak a nyomorúsága. A Biblia azt mondja, az ember fiává lett Jézus Krisztusról, hogy ő nem önmagának kedveskedett. Ő volt az egyetlen, aki nem önmagának kedveskedett. De ebben benne van az, hogy a mi ösztönös természetünk, a mi ösztönös gondolkodásunk az, hogy önmagunknak kedveskedünk, önmagunknak kedvezünk. És hogy működik ez az embernek a lelki világában? Ugye van az embernek értelmi tevékenysége, van lelkiismerete, van választási képessége, és vannak érzelmei. És most különösen az érzelmek szerepére szeretnék rámutatni. Ugye az érzelmek egyrészt kísérik minden lelki tevékenységünket. Mondhatjuk azt, hogy az egész életet mint egy érezzük. Mindennek van valahol tükröződése az érzéseinkben. De az érzelmeknek van még egy szerepük, egy nagyon fontos szerepük, motivációk, indítékok. Nagyon erős késztetést adnak az akaratunknak. Mert ugyanis mi mindenre reagálunk valamire szimpátiával vagy unszimpátiával. És ennek sok-sok fokozata van, és ezt sok kifejezés érzékelteti. Ugye valami tetszik, vagy nem tetszik. Valami vonzó, vagy ellenszenves. És ez megy egészen addig, hogy valamit szeretünk, vagy valamit gyűlölünk. És megkérdezem, ami nekünk tetszik, ahhoz mindjárt vonzódunk. Van egy indítékunk közeledni hozzá. Van, amire aztán már kifejezetten vágyakozunk. Ugye ez is érzelmekre utal a vágyakozás kifejezés. Van, amitől félünk, van, amitől visszariadunk, van, amit szeretünk, és van, amit gyűlölünk. Az érzelmeink azok nagyon erős motivációként, indítékként hatnak. És mi történik, amikor a mi én középpontuságunk meghatároz minket? Akkor tulajdonképpen az érzelmek az énhez tapadnak. És mindent az én szempontjából tesz, lesz vonzó, vagy nem vonzó, szeretet, vagy gyűlölet. Minden az énhez tapad. És ez az, ami a valóságban beteges, és ami valóságban, ami kárunkat okozza. És mi történik egy emberrel, akit teljesen az önzése határoz meg, mondjuk a szélsőséges példát, aki egy nagyon egoista ember. Végül neki az egész világ beszűkül arra, hogy nekem tetszik, nem tetszik, nekem kell, nekem nem kell. Én ezt akarom, én ezt nem akarom. És nem tud behatolni más embereknek a,
a kell való együttérzés, nem tud nyitott lenni más emberek gondolataira, mert természetesen az is benne, hogy mindig nekem van igazam, én látok mindent jól, én tudok mindent jól. Az egoizmus az a lehető legszélesebb körben uralja az embert. És nem tud behatolni az Isten igéje sem. Mert ha egy picit ellenkezik azzal, ami az ő véleménye, az ő látása, az ő szokása, ahogy ő él, akkor az ember azt rögtön visszautasítja. Jézus mihez is hasonlította a kemény szívű embert, mikor elmondta a magvető példázatát, azt mondta, van olyan, mikor az Isten igéje az útfélre esik, és nem tud behatolni a talajba, és a madarak elkaptossák. Hát milyen az útfél, az útszéle, keményre van taposva. Azért nem tud a mag belehatolni, mert kőkemény, és persze ott marad a talaj felszínén, és a madarak könnyedén elkaptossák. Nagyon sok embernek a lelki világa olyan kemény, mint a kitaposott útfél, mert beszűkült, mert az önzés, az én középpontuság határoz meg mindent. És ilyen szoktunk mondani, hogy tompa, nem érzékeny, sivár a lelki világa, sivár az érzelem világa. Megkeményítette az önzés, az én középpontuság, az önmaga körülforgás. És mit tesz Isten? Ugye egy csodálatos változás, amit az emberben létrehoz, ezt a Biblia így nevezi, hogy újjászületés. És akkor tulajdonképpen mit tesz az Jóisten? Először is megnyitja az ember szívét. Hát ez egy nagy titok. Ugye Apostolok Cselekedete 16. fejezetében olvassuk, csak egy olyan kis megbújó, rövid kis, mintha mellékesnek ható megjegyzés, de mégis roppant tanulságos, mikor leírja, hogy Pál apostol prédikált, és mondja, hogy volt ott egy Lídia nevű bíbórváros asszony, és azt mondja, ennek Isten megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Ugye tudjuk, többféleképpen lehet figyelni. Lehet úgy, hogy nézem, de nem látom, és hallom, de nem hallom meg. De azt mondja, ennek az asszonynak Isten megnyitotta a szívét, hogy figyeljen, valami különleges befogadó magatartással figyeljen arra, amit Pál mond. Persze rögtön hozzáteszem, hogy Jóisten nem önkényesen és nem egy pillanat alatt nyitja meg az ember szívét, hanem a Biblia úgy mondja, hogy Isten nagyon hosszú, türelmes munkát végez azért, hogy a kemény szívnek a talaját fellazítsa, megnyitsa, hogy ott részt üssön, hogy be tudjon hatolni oda az igazi szeretet, az igazi együttérzés, és az Isten igéjének az igazsága. És azon múlik, hogy az ember engedje Istennek ezt a vonzását, ezt a türelmes szívnyitogató munkáját, hogy végül valóban meg tudja Isten nyitni az ő szívét. És hogyha az Isten meg tudja nyitni a szívet, akkor az értelemben már plántálja az ő igéjét, kinyitja az ember szívét, hogy az önzés valójában átok, nyomorúság, boldogtalanná tesz minket, és boldogtalanná tesz másokat. Meg tudjuk látni az isteni szeretettörvénynek a szépségét, az igazságát, az áldásos következményeit, fel tudjuk ismerni Istenben a szeretettörvénynek a beteljesítését. És igaz, hogy az ösztönös természetünkben ott maradnak a régi reflexek, és az érzelmeink az énhez tapadnának, de akkor már nem ezeké az érzelmeké lesz a vezérszerep, hanem tudjuk kontrollálni ezt a gondolataink, gondolkodásunkkal, az Isten igazságához igazodott gondolkodásunkkal és a lelkiismeretünkkel, amely mindig mutatja, mint az iránytű, ez jó, ez rossz. Van egy nagyon szép ige példabeszéde könyvében, nagyon szeretem ezt az igét, így hangzik, értelem őriz téged, meggondolás őrködik feletted. Tehát ekkor már nem az ösztönös érzelmeink, az énhez tapadó érzelmek, mindig ágaskodnak, mindig le akarnak venni a lábunkról. Nem ezek kezében lesz a vezérpálca, hanem értelem őriz téged, meggondolás őrködik feletted. És mondhatnám, hogy ez egy nagyon komoly nevelődési és folyamat, amit az Isten vezet, hogyha mi engedjük, míg az ember megtanulja az uralmat a saját érzelmei felett. Ugye van a Bibliában egy nagyon találó hasonlat. Ez a hasonlat így hangzik, mint a megromlott és a kerítés nélkül való város, olyan az ember, akinek nincsen birodalma, uralma az ő lelke felett. Ugye ókori időben egy város, aminek a városfala az valahol megromlott, vagy nincs is bekerítve, az lakhatatlan volt, létbizonytalanságban éltek az emberek. És ehhez hasonlítja a Biblia, hogy ha valakinek a lelki világa
az olyan, mint a megromlott falu, vagy a kerítés nélküli város, akkor ott az ellenség kibe sétál, tűzbe, vízbe dobhatja, mindenbe beleviheti. Szabad prédája az ellenségnek, ha nincs uralma a saját lelke felett. Ha uralma van a saját lelke felett, ha értelem és meggondolás őriz téged, és nem engeded, hogy ezek az önös érzelmek tűzbe, vízbe ragadjanak, és mindig levegyenek a lábadról, és belevigyenek abba, amit valójában gyűlölsz és megvetsz, és amit utólag keservesen sírnál, hogy miért csináltam, miért mentem bele. Tehát ez egy nagyon komoly folyamat, míg az ember megtanulja ezt, hogy uralma legyen a saját lelke felett, és tudja azt, hogy Isten most már munkálkodott a szívén, már megnyitotta a szívét, most már tanul, tanítható, de még mindig az énhez tapadó érzelmek, az egóhoz, a nagy egóhoz tartozó érzelmek, ezek akarnak diktálni. De ezeket most már ő megtanulta alávetni, megtanulta uralni. És az isteni igényéhez igazodó értelem és meggondolás az, ami őrzi és irányítja. A Biblia még ugyanezt úgy is kifejezi, hogy fül meg szem. Ezek is hasonlatok az ember lelki világára. Ugye Jézus sokszor mondta ezt, akinek van füle a hallásra, hallja. Mert az ember egészen meg tud süketülni, nem is hall meg dolgokat, se más embereknek a gondolatait vagy szenvedését, ezekre is érzéketlen, csak magával van elfoglalva. De az Isten megnyitja a fület is, és akkor akinek van füle a hallása, hallja meg, mondja Jézus. Jézus használta a szemet is hasonlatként. Azt mondta, a te szemed őszinte, tiszta, az egész tested világos lesz. De ha a te szemed sötét, ha a te szemed gonosz, mekkora ott a sötétség. Tehát ha a lelki világod rendben van, ha az őszinte, ha tiszta, akkor, mint ahogy az egészséges szem jó úton vezet téged, és jól tudsz tájékozódni, rendben van. De ha a te szemed gonosz, ha a te lelki világot besötétedet, akkor aminek világítani kellene egy sötétség, mekkora akkor a sötétség? Akkor Jézus mondta, akkor az ember sötétben jár, és nem tudja, hova megy. Mert a sötétség megvakította a szemét. Tehát ezek nagyon-nagyon érzékeny dolgok. És én arról szeretnék még szólni, hogy ha a Jóisten egyszer velünk megtette ezt a csodát, hogy kicserélte a kőszívünket hússzívre, vagyis megmentett attól, hogy belekeményedjünk az önzésünkben, és az önző érzelmeink diktáljanak mindent. És már megtanultunk hallgatni a Szentlélek szavára, akkor hogyan vigyázzunk arra, hogy a szívünk meg ne keményedjék? Ugyanis, mivel a természet nem változik meg az újjászületéssel és a megtéréssel, és a természet mindig ágaskodik, és mindig próbál levenni a lábunkról, nagyon-nagyon fontos az, hogy vigyázzunk arra, hogy vissza ne keményedjék a szívünk. És hogyan lehet vigyázni arra, hogy a szívünk vissza ne keményedjék? Én nagyon örültem egyszer, mikor valakitől ezt hallottam, nagyon megjegyeztem, lehet, hogy itt is idéztem egyszer istentiszteleten. Mondta nekem, hogy elmegy két napra, megbeszélte a családjával, elvonul valahova, mert ő most csak olvasni és imádkozni szeretne. És így mondta, nagyon félek, hogy meg ne keményedjék a szívem. Én annyira örültem ennek a mondatnak, hogy olyan éberen, ugye, meg ne keményedjék a szívem. És egyikünk sincsen biztonságban, még akkor is, ha Isten már egyszer kicserélte a kőszívünket hússzívre, akkor sem vagyunk, visszakeményedhetünk. Az ember minden pillanatban alakul, változik a személyisége a saját szabad választásaival. És hogyan lehet erre vigyázni? Ezt szeretném néhány pontban röviden összefoglalni. Elsőként említeném a bizalmatlanság önmagunkkal és az ösztönös érzéseinkkel szemben. Mert ezek az érzelmek még tapadnak az ős természethez, az énhez. És ez nagyon fontos, hogy ilyen bizalmatlanok legyünk önmagunkkal szemben. Ez azt jelenti, sose legyünk biztosak, hogy én látom az a világos a legjobb. Sose legyünk biztosak, hogy a mi véleményünk 100%-os. Olyan sok ember szerint, hogy biztos így van. Én jól látom. Én megmondtam. Ez úgy van. Ezek nem egészséges dolgok. Ne legyünk magabiztosak a véleményeinkben. Legyen hús szívünk, legyünk taníthatóak.
tudjunk odafigyelni más szempontokra, más gondolatokra, tudjuk azokat mérlegelni. Mert veszélyesen meg tud keményedni a szív, hogyha mi valamiben kitartunk, ez pedig így van, ez az én véleményem, én jól látom, és nem vagyunk hajlandóak mérlegelni és megfigyelni más gondolatokat és más látásmódokat. Meg tud keményedni a szív. Nagyon szeretek szintén egy másik igét, ez Példabeszédek könyve 28. fejezete, 14. verse. Ez így hangzik. Boldog ember az, aki szüntelenül retteg, aki pedig megkeményíti a szívét, az bajba esik. Hát éppen most mondtuk, hogy ez igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak a gyerekeknek, tehát a félelem az nem pozitív dolog, de itt egy jó félelemről van szó, mert azt mondja, boldog ember az, aki szüntelenül retteg, és kiderül, hogy mitől retteg, mert így folytatja, aki pedig megkeményíti a szívét, az bajba esik. Tehát boldog ember az, aki attól retteg, hogy a szíve meg ne keményedjék. Aki nagyon vigyáz arra, hogy valamiben meg ne keményedjék a szíve. És nagyon vigyázunk az érzelmeinkre. Különösképpen az érzelmeinket kell ellenőrizni. Nehogy valamit már egyenesen gyűlöljünk, utáljunk. Nehogy valakivel szemben az ellenszenv felerősödjön bennünk. Ezek nagyon veszélyes dolgok. Állandóan helyre kell igazgatni magunkat. Egy keresztény száján borzasztó olyat hallani, hogy utálom ezt, meg azt, meg ilyen előítéletes dolgok, veszedelmes dolgok, megkeményedhet a szívünk ezektől. Eljuthatunk addig, hogy gyűlölünk embereket, és ebbe a törbe bele lehet esni, ha nem vigyázunk. Ugyancsak rendkívül fontos egy újabb szempont, hogy nehogy megkeményedjen a szívünk, hogy tápláljuk az Isten igéjével. Mert az Isten igéje az, ahogy Pál apostol mondja, igazságra, igazságosságra nevelő eszköz. Így olvassuk a Timóteushoz írt levélben, az Isten igéje hasznos a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Mondhatnám azt, hogy az Isten igéjét engedni kell, hogy állandóan szántsa, gazolja a szívünk Isten igéjével. Mert az Isten igéje az, ahogy Pál apostol mondja, igazságra, igazságosságra nevelő eszköz. Így olvassuk a Timóteushoz írt levélben, az Isten igéje hasznos a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Mondhatnám azt, hogy az Isten igéjét engedni kell, hogy állandóan szántsa, gazolja a szívünket. Nem azért kell Bibliát olvasni, hogy többet tanuljak, hogy okosabb legyek az elméleti

És most a Bibliát egyszerűen azért kell olvasni, hogy nekem állandóan gyomláljon belül, hogy meg ne keményedjen a szívem, hogy igazságosságban neveljen, hogy mindig szembesítsen engem a téves gondolataimmal, érzéseimmel is. És mikor az igazságnak ezt a biztos tükrébe nézek, akkor meglássam magamat. Az ember sokszor úgy elbizakodik, azt mondja, nagyjából rendben vagyok. Meg én igazságos ember vagyok, de ha az Isten igéjét folyamatosan olvassuk, néha úgy elrémülünk, úgy visszahőkölünk saját magunktól. Egyszer csak belenézünk ebbe a tükörbe, és ekkora szeplőket látunk meg. Jé, csak nem elbizakodott lettem. Jé, csak nem dicsőségvágyó lettem. Jé, ebben a dologban hogy is jártam el, vagy hogy is nyilatkoztam meg. Az az ember boldog, aki sokszor megijed magától. Megijed attól, hogy milyen gondolatot vagy érzést fedezett fel magában. És ápolja ezt a bizalmatlanságot önmaga iránt. Mert tudja azt, hogy az ember borzasztó, törékeny és sérülékeny. Szoktam mondani, hogy lehetne egy nyakába akasztani egy cédulát, mint a csomagokra szokták írni, hogy törékeny. Az ember nagyon törékeny. Ez az igazság. És ez nagyon fontos, hogy a szívünk megkeményedésétől féljünk. Csak valamilyen irányba, és nem amblok, csak egy irányba keményedjen meg a szívünk. Csak egy emberrel szemben keményedjünk meg a szívünk. Halálos veszedelem lehet. Elcsúszhatunk rajta. És ugyancsak nagyon fontos ahhoz, hogy a szívünk meg ne keményedjék, hogy mindig engedelmeskedjünk a jónak, amit helyesnek, jónak ismerünk föl. Megkérdezem, sokszor tetten érjük magunkat, tudom, hogy így jó, de most másképp csinálom. Most még ez egyszer. Ezek a legveszedelmesebb dolgok, a szív megkeményítését, ezek az ilyen kis belső válrándítások, az ilyen, de mégis, mindazonáltal, tudom, hogy így jó, de mindazonáltal így csinálom, ezek keményítik a szívet a legveszélyesebben. Ugye, hogy mondja az írás, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ugye a gyerekeknek szoktuk mondani, hogy egy szóra engedelmesség, ez a helyes magatartás, de a felnőttnek is. Egy szóra engedelmesség az Isten igéje iránt. És mondhatnám a Szentléleknek a halk szevid szavára, azonnal engedelmesség. Meg ne keményítsük a szívünket vele szemben. És ez olyan gyorsan, olyan észrevétlenül megtörténik. Nem, a Szentlélek sose fog harsányan szólni, nem fog ránk kiabálni, nem fog bekötözni minket. Csak egy halk, szelíd hang. És ha mi oda nem figyelünk, ha mi nem tudatosítjuk magunkban az engedelmesség készségét, és nem kezdjük gyakorolni, akkor halljuk azt a halk szelíd, könnyed mozdulattal lerázzuk, és csináljuk mégis úgy, ahogy az önző érzelmeink diktálják. És megyünk arra felé. Aztán halkulhat ez a halk, szelíd hang. Végül egész magabiztosan, egész megkeményedett szívvel, néma lelkiismerettel csinálhatja az ember azt, amiről pedig elméletileg tudja, hogy rossz. És van egy gyönyörű ige, én már tudom, hogy ezt a gyülekezetben nem egyszer idéztem, de ezt annyira ajánlom mindenkinek, hogy sokszor az imádságunkban hangozzék el. Az 51. Zsoltárban, amikor Dávid így sóhajt fel, Uram, engedelmesség lelkével támogass engem. Mindig elámul az ember, hogy milyen pontosan fogalmazott az ige. Nem azt mondja, hogy Uram, adj nekem engedelmességet, mert ilyet nem lehet mondani. Mert ha mi bennünk nincs meg az engedelmesség készség, ez a saját döntésünk, akkor az Isten nem fog kényszeríteni. De azt mondja, engedelmesség lelkével, és itt a Szentlélekre utal, támogass engem. Tehát az ember sokszor megijed, hát én nem tudom legyőzni magamat. Én nekem vannak olyan szokásaim, nekem vannak olyan szenvedélyeim. Az ember megijed, én tudom, mi a jó, de azt mondom, hogy hát Istenem, én tudom, hogy sokszor csináltam olyat, ami ellentétes a lelkiismeretemmel, meg a meggyőződésemmel, de ha én most belegondolok a jövőbe, és azt gondolom, hogy megint jön egy kísértés, itt és itt az én gyenge pontomon, és engem az érzelmeim visznek arra, én nem merem azt mondani, hogy én engedelmeskedni fogok, mert én tudom, hogy ez borzasztó nehéz, és én nem fogok tudni engedelmeskedni, és az ember úgy megadja magát. De itt jön a bíztatás. Neked csak az engedelmesség készsége kell. Te csak azt határozd el, hogy igen, én a jó felé akarok adni. Igen, én nem akarok az értelmemmel és a lelkismeretemmel szemben cselekedni. És kiálts fel az Istenhez, sóhajts fel, és mondd azt, engedelmesség lelkével támogass.

segíts engem. Én meghozom a döntést, de én nem tudom legyőzni a bennem lévő rosszat egyedül. Nagyon erősek azok az ösztönös érzések, hajlamok. Én Istenem, a készséget akarok nyilvánítani, de ne hozzád meg könyörgök, hogy az engedelmesség lelkével, a szent lelkeddel munkáld bennem az engedelmességet, támogass az engedelmesség lelkével. Nagyon fontos, hogy ne engedjük meg magunkat ezeket a belső kompromisszumokat, ne engedjük meg ezeket a megalkuvásokat. Tudom, hogy így jó, tudom, hogy így helyes, de másképp csinálom. Mert ezek a szív megkeményedéséhez vezetnek, veszélyes megkeményedéséhez. És végül még egy utolsó igét szeretnék idézni. Azt a nagyon szép igét, amit sokan tudunk fejből, de nem biztos, hogy alkalmazzuk. Azt olvassuk Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 26. versében. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Megint felhívom a figyelmet arra, hogy ez az ige is milyen hihetetlenül pontosan fogalmazott. Ha csak eddig tartana, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, akkor azt mondanánk, hogy az Isten azt mondja, mondjunk le a saját akaratunkról, a kereszténység egy szolgaság, rendeljük alá magunkat Istennek. De az ige nem így szól, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. A te szabad választásod együttműködése nélkül nem működik semmi. De mi az, hogy adjad a szívedet nékem? Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy a lelki világunkat folyamatosan és állandóan Isten ellenőrzése alá helyezzük. Milyen zsoltárigék vannak? Az egyik ige azt mondja, ne engedd szívemet rosszra hajlani. Például egy ember így adja át a szívét Istennek, hogy az imádságában kifejezi, és buzgón kéri, Uram, ellenőrizd a szívem tartam, ne engedd szívemet rosszra hajlani. Egy másik zsoltárige így szól, szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Hát az Isten persze, hogy előtte van, ugye? Ő mindig látja, minden szívbe belát, de amikor én azt kérem, hogy szívem gondolatai előtted legyenek, akkor azt mondom, hogy vizsgálj meg. És ezeket a gondolatokat helyesek vagy nem helyesek, és add tudtomra. Előtted legyenek a szívem gondolatai. Akarom, hogy a te szemeddel megvizsgáld, és az nekem tudtomra legyen, hogy melyek azok a gonosz, helytelen, rossz tartalmak, amelyektől nekem meg kell szabadulni. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Amikor tényleg annyira bizalmatlanok vagyunk önmagunkkal szemben, hogy azt mondjuk, én nem tudom a szívemet tisztán megőrizni. Kérlek, Istenem, hogy ne engedd szívemet rosszra hajlani. Hogy a 139. Zsoltár mondja, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Olyan sokszor beszélünk arra, hogy Krisztus adventje a küszöbön teljes joggal, de valami még sokkal közelebb van, mint Krisztus adventje. Mi az, ami még sokkal közelebb van? Az elpecsételés. A kegyelem idő lezárta. És kik nyerik el Isten pecsétjét? Komoly dolog. Az írás azt mondja, akinek szájukban nincs álnokság, Isten királyi szék előtt fedhetetlenek, akik a szentek igazságos cselekedeteibe öltöztek. Hogy lehet, hogy milyen nyugodtan, kényelmesen? Mire várunk? Nem kellene vigyázni arra, hogy a szívünk meg ne keményedjék? Hogy mi taníthatóak legyünk, nyitottak legyünk, fogékonyak legyünk, és együttérzőek legyünk, és véletlenül se bezárkózzunk az önzésünkbe. Legutóbb arról tartottam itt igehirdetést, talán emlékszünk rá, hogy az Isten mindannyiunkat másokért való szolgálatra hív, hogy ki az én fele barátom. Ha nekünk beszűkül a kör a szűk családunkra, egy néhány barátra, ez is a szív megkeményedéséhez vezet. A szívünknek nyitottnak kell lenni minden emberi szenvedés, minden szükséglet előtt. Minél jobban kitárja valaki a szívét ezek előtt, a Jóisten annál inkább tud benne hús szívet teremteni. Annál tudja őt érzékenyebbé, fogalikonyabbá, taníthatóbbá tenni. Annál inkább hús szíve lesz. És azzal fejezném be az ige hirdetésünket, hogy bárcsak Isten nekünk is megadhatná azt az ajándékot, amit Salamonnak. Azt olvassuk, hogy adott neki Isten igen nagy értelmet, és mély szívet, mint a tengerfővenye, amely a tengerpartján van.
Olyan szívet, amely nagyon sokat tud befogadni, amely nagyon érzékeny tud lenni. Érzékeny a Szentlélek késztetései, érzékenyek emberek jajszavára, emberek szükségleteire. És ez egy gazdag szív, ez egy értékes szív. Erről a világról semmit nem viszünk el. Ez ige így mondta, hogy mezítelenen jöttünk a világra, és mezítelenen távozunk el innét. Semmit sem hoztunk a világra, és semmit sem vihetünk ki. De egyet mégis viszünk tovább. Mit? A személyiséget. Ami a szívünk tartalma. Mert ez az Isten azért nem változtat. Kapunk egy újjáteremtett testet, de a személyiségünk, az egyéniségünk, azt úgy visszük át az Isten országába, amivé az életünk utolsó pillanatáig alakult. És az Isten segítsen minket, hogy mi ne azon törjük magunkat, hogy mi mindent szerezzünk, és mi mindennek feleljünk meg. Ezekre rengeteg figyelmet tudunk fordítani, és rengeteg energiát. Ezeket nem fogjuk innét kivenni. De a személyiségünk, a lelki világunk, az, ahhoz kapunk egy újjáteremtett testet. És az Isten segítsen meg bennünket, hogy a legnagyobb gondunk legyen arra, hogy a szívünk meg ne keményedjék. Féljünk attól, hogy megkeményedünk a szívünk. Semmiben, egy pontot sem, senki iránt sem, egy ember iránt sem, és semmiképpen sem az Isten iránt. Mert végül ez következik, hiába hisszük elméletileg az igazságot, végül egészen megkeményedhetünk az Istennel szemben is, és vakká és süketté válhatunk. Ne felejtsük el tehát a legfontosabb bizalmatlanság önmagunk iránt. Egy szóra engedelmeskedés, és adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, és az Isten igéje állandóan tápláljon és neveljen minket belülről. Amen.

Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük, hogy a figyelmünket arra tereled, hogy vajon van-e nekünk hús szívünk, együttérző, minden emberrel együttérző, szerető, szeretetre készséges, és a te szentelked késztetése iránt érzékeny hús szívünk. Vagy netán bizonyos dolgokban megkeményedtünk, netán elindult egy keményedési folyamat a szívünkben, netán a te nagy kegyelmet tapasztalása után kezdtünk visszakeményedni. Szerető jó mennyei atyánk, add, hogy az aggodalmunk, figyelmünk legfőbb tárgya a szívünk állapota legyen. Köszönjük a te sok-sok tanításodat és bíztatásodat, és segíts, hogy meg tudjuk szívlelni igét tanításait. Sose legyünk biztosak, se az ösztönös érzéseinkben, se a véleményeinkben. Segíts, hogy mindig tudjunk fejet és térdet hajtani előtted. Segíts, hogy tudjuk megbecsülni a halk és szelíd szót. És bocsásd meg nekünk, hogy oly sokszor életünkben elnyomtuk, ellenálltunk néki. Köszönjük a te szeretetteljes kérlelésedet, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. És köszönjük, Urunk, hogy ha csak az engedelmesség készségét nyilvánítjuk, akkor előjogunk hozzád kiáltani, hogy Uram, most segíts, engedelmesség lelkével támogass engem. És Urunk, add, hogy higgyük, hogy ha te az engedelmesség lelkével támogatsz, a legerősebb szenvedélyeket le lehet győzni, a legmegrögzöttebb szokásokkal szakítani lehet. És Urunk, ízleltesd meg mindnyájunkkal a tiszta szív örömét, az önzetlen szív, az irántad nyitott szív örömét és békességét. Add, Urunk, hogy mint a legfőbb jóra vágyakozzunk erre. És kérünk, ne hagyj minket elaludni. Tudjuk, hogy a kegyelem idő lezárt a közeleg, és annyi kiváltság birtokában, ha mi csak langyosan és kényelmesen koptatjuk a napokat, és nem törekszünk, nem kiáltunk hozzád segítségért, a tiszta szívért, amiből majd igaz cselekedetek és igaz jellem születik, akkor elkéshetünk. Kérünk, Urunk, légy velünk, és mindegyikünket a magunk szükségletei szerint segíts meg, kérünk a te kegyelmeddel. Amen.

Kedves gyülekezet, a kisgyermekekhez szólnék először szokásunk szerint. Kedves gyerekek, egy Zsoltár igét szeretném, ha ma megtanulnátok, nagyon könnyű megtanulni. Ez úgy hangzik, hogy Isten növényeket sarjaszt a földből, hogy az emberek eledelt vegyenek a földből. Tehát még egyszer elmondom, tehát Isten növényeket sarjaszt, így hangzik pontosan az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Mindnyájan tudjátok, milyen a föld, igaz? Kicsit barnás, szürkés, mikor jó nagy eső van, akkor sár lesz. És gondolkoztatok azon, hogy minden ételünket innét vesszük. Mert ugye, amikor növények sarjadnak a földből, minden táplálékot onnét vesznek ki ebből a barnás, szürkés földből. Csodálatos dolgot teremtett a Jóisten. Nem csak a zöldségek, a gyümölcsök, azok mind abból a földből sarjadnak ki, és onnét veszik a táplálékukat, hanem a szépséges virágok is. És most, mikor közeledik a tavasz, akkor szeretném, ha úgy rácsodálkoznátok, és néznétek azt, hogy a földből hogy jönnek ki a növények. És hogy jobban megjegyezzétek ezt, és hálásak legyünk a Jóistennek, hogy ő ilyen bölcsen teremtett mindent, hogy mi eledelt vegyünk abból a, annak a semminek látszó földből. Elmondok egy kis történetet nektek, ez egy kislányról szól, aki egyetlen gyerek volt, és a rokonok elhalmozták rengeteg ajándékkal. Már be se fért jóformán a gyerekszobába, és a kislány mindent egy-kettőre megunt, és az lett a szava járása, hogy mindig azt mondta a szüleinek, hogy unatkozom, meg a játékokat egyiket a másik után kézbe vette, és azt mondta, nem érdekel. Hát remélem, hogy ti nem vagytok ilyen gyerekek. És hát az édesapja különösen keserget rajta, hogy ez a kislány ilyen kis nyafogós, semmi se tetszik, semmi se jó gyerekké vált, és gondolkozott rajta, hogy mit lehetne tenni. Hiába próbálta mondani a rokonoknak, hogy ne hozzák azt a rengeteg játékot, mert ez már igazán nem jó a gyereknek, csak hozták. És hát aztán az édesapja következőt találta ki. A kislány, ha ő valahova elment, és jött vissza, mindig nagyon, nagyon örült neki, hogyha hoz valamit. És megint elutazott egy pár napra, jött haza, a kislány szaladt elé az előszobán, mit hoztál, ugye az első kérdés, nem tudom, ti is szoktatok-e ilyet csinálni, pedig azért inkább először annak kéne örülni, hogy hazajött épségbe, egészségbe, nem azt kérdezni, hogy mit hoztál. És, de hát, ugye ez a kislány erre is rászokott, és mindjárt kérdezte, hogy mit szoktál, és mit hoztál. És az édesapja mondta, mindjárt meglátod, és elővette egy ilyen barna zacskót. A kislány mindjárt egy kicsit olyan csalódott képet vágott. Hát még amikor meglátta, hogy abban a barna zacskóban három kis hagyma van. És még azt is megtudom, hogy megenni se lehet. Az édesapja azonban csak mosolygott, és azt mondta, hogy hát én most ezt azért hoztam neked, hogy mindjárt mutatom, hoztak egy cserepet is, földet is, együtt elültetjük, kitesszük az ablakba, és neked kell ápolni. Pontosan elmagyarázta neki, hogy mikor kell locsolni, és azt mondta, te pedig csak állandóan figyeljed, mert egyszer csak valami gyönyörű, szép dolog lesz ebből. És hát a kislánynak a másik tulajdonsága volt a kíváncsiság. Hát a kíváncsiság legyőzte a lustaságot, és mivel az édesapja annyira meggyőzően mondta, hogy valami nagyon szép dolog lesz belőle, ezért betartotta az utasítást, mindig akkor locsolta, és minden nap figyelte. Aztán egyszer csak kezdte látni, hogy már valami kis zöld, valami ott jön ki, aztán látta, hogy már egy ilyen bimbós szár, de akkor már nagyon elvesztette a türelmét, és mondta, hogy hát ebből mikor lesz ez a csodálatos dolog. De az édesapja mondta, csak légy türelemmel, csak tedd a kötelességedet. Hát aztán egyik reggel arra ébredt, hogy teljesen valami csodálatos illat tölti be a szobát. És mi ez? Mondta az édesapja, csak menj oda és nézd meg. Na, kitaláljátok, hogy mi volt az ablakba? Melyik növény? Mennyire ismeritek a növényeket? Játszint. És hát ugye a Jóisten ilyen csodát teremtett, hogy abba beleteszed azt a kis semmit mondó kis hagymát abba a szürke barna földbe,
és valamilyen csodálatos dolog jön ki belőle, ami nem csak nagyon szép, hanem az illatával is mindent eláraszt. Hát ajánlom nektek, a szüleitek ezt a kis egyszerű ajándékot szerintem szívesen megadják nektek, de szigorúan ti ápoljátok, hogy lássátok, hogy milyen bölcs és milyen szerető Istenünk van, hogy mi minden sarjad ki abból a szürke-barna földből. Kedves gyülekezet, most pedig akkor nyissuk ki a Bibliánkat, és Márk evangéliuma 11. fejezetéből olvassuk el a 23. és a 24. verset. Márk evangéliuma 11. fejezetéből, így olvasom a 23. és 24. verset. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz az, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. Ennek az ige szakasznak a bevezetése a 22. versben még így hangzik, legyen hitetek Istenben. Ez egy szabályos felszólítás, legyen hitetek Istenben, és én nagyon szeretném, ha ez megmaradna bennünk. Egyébként engem nagyon régóta foglalkoztat ez az ige szakasz, mert azzal szembesít minket, hogy merünk-e hittel kérni Istentől például kézzel fogható beavatkozást olyan helyzetekben, amikor Isten igéjével megegyezően úgy érezzük, hogy most tényleg erre lenne a szükség, ez lenne egy valódi megoldás. Azért hangsúlyozom, hogy Isten igével megegyezően, mert ezt az ige szakaszt persze nem szabad félreérteni, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy ha hinnétek, akkor ez a hegy is kiszakadna a helyéből, és bemenne a tengerbe. Ez nem azt jelenti Jézusnak ez a kijelentés, hogy bármit és bármikor mi kérhetünk, és csak valamiféle nagyon elhiszem technikáját kell begyakorolni, és akkor bármikor bármi megtörténik. Ugye mindnyájan sejtjük azt, hogy ez a hegy hasonlat, ez szimbólum. Hasonlat és szimbólum. De mindenesetre nagyon, nagyon kifejező szimbólum és hasonlat, mert megkezdem, elég nagy dolog, ha egy hegytövestől kiszakad és belesétál a tengerbe. Tulajdonképpen Jézus ezzel a hasonlattal azt mondja, hogy nem létezik olyan nagy dolog, vagy nem létezik olyan emberi lehetetlenség, ami ne történhetne meg a buzgó hittel való imádságra. Ugye, tehát a hasonlat, hogy így kell mondanunk, nagyon alkalmas, mert azt mondja, az abszolút lehetetlen, vagy a minden emberi fantáziát meghaladó is megtörténhet a buzgó imádságra. De természetesen csak olyan dolgokban működik ez a dolog, ami az Isten igéjével megegyezik, az Isten önzetlen erkölcsi lényével összhangban van. Ugye másik igét is hadd idézek, ez nekünk mindig magyarázatot ad, hogy mi az aminek a hátterén lehet ezt gyakorolni, hogy nagy dolgokat ismer kérni, és amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz nektek. Nos, ez az ige a János evangélium a 15. fejezetének a 7. verse Jézus búcsú beszédeiből, amikor Jézus azt mondta, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, meg lesz az néktek. Megkérdezem, abszolút útbaigazítás ez az ige, ha én bennem maradtok, ha a Krisztus önzetlen lelkületében maradunk, és az én beszédem bennetek marad, tehát teljesen az ige irányítja a gondolkozásunkat, és teljesen csak azzal összhangban kérünk, akkor kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Ha ezen a háttéren vagy, hogy én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor alkalmazhatjuk ezt az igét, hogy ami emberileg lehetetlen, vagy az emberi elképzelést messze meghaladó, és ami igen nagy dolog, és akkor nyugodtan kérhetjük, amit könyörgésünkben kérjünk, abszolút hittel, és azt mondja, meg lesz az néktek. De ahogy mondtam, szembesít minket azzal, hogy vajon van-e hitünk Istenben, van-e ilyen hitünk Istenben.
Mi úgy szívesen olvassuk a régmúltnak a csodáit, ugye amelyekről nagyon sokat olvasunk Ószövetségben, Újszövetségben. Szívesen hallgatjuk valakinek a csodálatos tapasztalatát, és nem is kételkedünk benne, hogy ez úgy volt és megtörténhet, de hogy mi magunk merjük Istent kérni. Emberileg lehetetlennek tűnő nagy dolgokat, például isteni közbeavatkozást, amikor arra nagyon nagy szükség van. Itt már elakadunk, és most vizsgáljuk meg magunkat, majd miért akadunk el. Mi miért nem merünk élni ezzel az ígérettel, amit könyörgésetekben kértek. Higgyétek, hogy megnyeritek, még ha az olyan óriási dolog is, mint hogy a hegy kijön a gyökerestől és bemegy a tengerbe. Én úgy látom, hogy ha az okokat próbálom megfejteni, hogy következők tartanak vissza ettől, az egyik a méltatlanságunk tudata. Hát én tudom, hogy én erre annyira nem vagyok méltó, hogy az Isten én értem ilyen dolgot cselekedjen. És ha meg kell mondanom, ez jogos is. Csak hogy mi azért ismerjük a Bibliából a hitáltani megigazulás evangéliumát. Ami ezt jelenti, hogy nem így van, hogy most te méltatlan vagy, és aztán ki tudja, majd évek múlva nagyon bizonytalan az eredmény, te majd olyan igaz ember leszel, meg olyan igaz Krisztus tanítvány, és talán akkor majd kérhetsz hittel az Istentől. Ugye a hitáltali megigazulás evangéliuma azt jelenti, hogy ha te kész vagy teljesen rendezni Istennel mindent, ha te az Isten szín előtt kéred, hogy szembesítsen téged azzal is, amit magadban nem látsz, és kéred azt, hogy tiszta szívet teremtsen benned, és vezessen el téged igazi bűnbánathoz, és adjon bűnbocsánatot, akkor az Isten igen gyorsan elvégezheti azt, hogy eltűnik a méltatlanságunk tudata, megmarad. De az is az a tudat jön hozzá, hogy Isten megbocsátott, hogy én most összhangban vagyok, az egész lelki világom, lelkületem összhangban van Istennel, és tudom, hogy most nincs válaszfal Isten között és köztem. Én most egy megbocsátott Krisztus, bocsánatot nyert Krisztus tanítványa vagyok, és tele vagyok azzal a szándékkal, hogy a mindent, dicsőséget az Istennek adok, és mindenben néki engedelmeskedni akarok. Ha erre a lelkületre eljut az ember, abban a pillanatban a méltatlansága ellenére bízhat az Istenben, és fenntartás nélkül kérhet tőle. Egyszer Ellen White-tól megkérdezték, hogy mi a hitáltali megigazulás. Ő röviden így válaszolt, mikor az ember minden dicsőségbe porba hullik, és csak az Isten magasztaltatik fel a gondolatainkban és a szívünkben. De ez az éntől való teljes kiüresedés, és az Istennek való teljes önátadás, ekkor igazul meg az ember hitáltal. És ahogy az ige mondja, megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, és szabad bejárásunk van az Isten kegyelmétől. Tehát testvérem, ezzel értitek, mit akarok mondani. Nem lehet így gondolni, én méltatlan ember vagyok, én hogy mernék hittel kérni Istentől nagy dolgokat. Az igaz, hogy ebben a méltatlanságban nem lehet. De a hitáltali megigazulás csodálatos evangéliumát ismerjük, ha én el tudok jutni az imádságban, az Isten előtt kitartva, az ő lelkének a munkáját kérve a szívemben odáig, hogy az éntől, az önző, nagy éntől való megüresedés és az Istennek való teljes önátadás, abban a pillanatban, noha a cselekedeteink alapján méltatlanok vagyunk, noha nem jutottunk a jellemfejlődés csúcsára, nincs válaszfal Isten között és közöttünk, és az Istentől bátran kérhetünk, és az Isten válaszolni fog az imádságunkra, megigazulva hitáltal mindannyiunknak szabad bejárásunk van az Isten kegyelmi trónusához. Aztán egy másik dolog, ami visszatart bennünket, hogy hittel kérjünk Istentől szükséges dolgokat, ha kell nagy dolgokat, akár kézzel fogható isteni beleavatkozást valamibe, ez pedig a folyamatos tapasztalatok hiánya. Én annyira szeretem a 116. Zsoltár első versét, amikor azt mondja a Zsoltár író, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Tehát olyan abszolút bizonyosság van benne, hogy az Istenhez eljut az imádság és válaszol, azt mondja, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Nincs kételj bennem, hogy amit én kérek tőle, arra ő válaszolni fog.
És van egy harmadik ok, amiért mi nem merünk élni ezekkel az ígéretekkel, hogy bármely nagy dolgot, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek is meg lesz néktek, ez pedig az álhatatosság hiánya. Mert sokszor ahhoz, hogy a szívünk így megtisztuljon, hogy az Isten munkát végezzen bennünk, sokszor azért, hogy az Isten a körülményeket alakítsa, hogy azt a legalkalmasabb módon válaszoljon az imádságunkra, az bizonyos időt igényel. Mi meg kérjük egyszer, kétszer, háromszor, aztán elcsüggedünk és abba hagyjuk. Pedig ki kellene tartani, mert az Isten tegnap és ma ugyanaz, az ígéretei állnak, ezt ő mondta, hogy amit könyörgésetekben kértek, higgyétek és meg lesz az néktek. És nekünk ki kellene tartani annak tudatában, ahogyan mondja például Jobb könyvében. Azt mondja, jól lehette ő, nem látod őt, de az ügy előtte van, és te rávársz. Tehát, ha te elhárítva az akadályokat hittel imádkozol, az Isten állandóan dolgozik, benned is, a körülményekben is, hogy a legalkalmasabb időben és a legalkalmasabb módon megadja azt, amit tőle álhatatos hittel kérsz. Tehát azt hiszem, egyetértünk abban, hogy nekünk nagy szükségünk van erre a felszólításra, legyen hitetek Istenben. És ezeket az ígéreteket nagyon komolyan kell vennünk, hogy természetfeletti dolgok, legnagyobb dolgok, megrendítő isteni beleavatkozások megtörténhetnek, ha miatt könyörgésünkben kérjük, hisszük, és a hit általi megigazulás nyomán álhatatosan és kitartóan kérjük Istent. És szeretnék most egy pozitív példát elétek hozni, hogy erről ne csak elméletileg beszéljünk, hanem gyakorlati példa által. Szeretném olvasni Jakab apostol levele 5. fejezetéből a 17. és a 18. verset. Jakab apostol levele 5. fejezetéből olvasom a 17. és 18. verset, amely így hangzik. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megteremte az ő gyümölcsét. Szeretném megkérdezni, Illés nevéhez természetfeletti csodák fűződnek? Nevezetesen 3. Először 3,5 évig nem volt eső. Nagy idő 3,5 év? Visszatartotta az ég az esőt az ő imájára és szavára 3,5 esztendeig. A második nagy csoda, hogy azon a bizonyos Kármel-hegyi jelenetnél tűz szállt alá az égből. Szemmel a természet feletti eredetű tűz szállt alá, egy hatalmas, fenséges tűz. Egy bizonyos helyzetben majd, amire mindjárt utalunk. És a harmadik természet feletti csoda, hogy ugyanennek a napnak az estéjén 3,5 év után kezdett ömleni a bőséges eső, az áldás, és helyreállt a természetrendje. És ugye akkor, mikor mi ilyet olvasunk, hát azt mondjuk, hát ahhoz Illésnek kell lenni, egy ilyen hatalmas proféta, aki ilyen nagy dolgot kérhetett, és ilyen nagy dolog megtörtént. Na de Jakab apostol külön figyelemmel van erre, hogy mi rögtön ezt fogjuk gondolni, és azt mondja, Illés ember volt hozzánk, te hasonló természetű ember. Ugye érzitek, hogy mit akar ezzel mondani? Azt mondja, Jézus szavára gondoljunk, hogy te is kérhetsz az Istentől nagy dolgokat. Természet feletti közbeavatkozásokat te is kérhetsz, mert ő is hozzánk hasonló természetű ember volt. Amikor Jézus elmondta ezt az ígéretet, hogy legyen, ezt a felszólítást legyen hitetek Istenben, és amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, akkor szeretném megkérdezni, korlátozta ezt? Azt mondta, hogy a proféták meg az apostolok tehetik ezt? De hogy az összes tanítványának mondta. És azt is az összes tanítványának mondta, az idők végéig terjedő érvénnyel, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Tehát mi nagyon hiával vagyunk annak az igazi hitnek, hogy úgy merjünk kérni. De egy kicsit térjünk vissza Illés kéréseire, imádságaira és azok meghallgatására. Ugye biztosak lehetünk benne, hogy Illés nem szárasságot kért Istentől, mikor imádkozni kezdett. Itt Jakab apostol azt mondja, hogy imádsággal kérte is,
nem volt eső. De biztos vagyok benne, hogy ő ilyet nem kért, mert ki az, aki nyomorúságot akarna kérni magára meg a népére? Mit kérhetett Illés Istentől? Azt kérte Istentől, hogy valamivel ébressze föl, rázza föl a hitehagyó Izraelt. Ugye az időszámításunk előtti 8. században, 9. 8. században zajlanak ugye az Illés történetek, az a kor ez, amikor Akháb és Jézabel idejében vagyunk, és amikor ugye egyszerűen megpróbálja átállítani Jézabel az egész Istentől, hogy valamivel ébressze föl, rázza föl a hitehagyó Izraelt. Ugye az időszámításunk előtti 8. században, 9. 8. században zajlanak ugye az Illés történetek, az a kor ez, amikor Akháb és Jézabel idejében vagyunk, és amikor ugye egyszerűen megpróbálja átállítani Jézabel az egész Izraelnek, az egész választottnak a hitét Baál kultusára.

Végű vallásváltoztatás történik Izraelben, vagy hitváltoztatás, hogy az élő Istenről, az egyetlen mindeneket teremtő és fenntartó Istenről Izrael elfeledkezik, és helyette a Baál tiszteli, Baál természetisten volt, viharisten és a természetistene. És Izrael kezdte azt hinni, hogy az esőt és a földnek a termékenységét azt Baál adja. Olyan mértékben sikerült átdolgozni őket. Ugye, amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy a Baál 400 papja, és az Asera, ugye a párhuzamos női istenség 400, Baál, bocsánat, 450 papja, és az Asera 400 profétája, ezek ott voltak Izraelben. Hát ezek dolgoztak, ugye, és ezeknek hatékony volt a munkájuk, hogy teljesen átállítsák Izraelnek a hitét. Valami egészen eltérőre attól, amire Isten elhívta ezt a választott népet, hogy képviseljék. És Illés egész biztos azért könyörgött, hogy ezt a szörnyű befolyást mivel lehetne megtörni, vagy megváltoztatni, és hogy az Isten tudja, hogy mivel. Aztán Isten kijelentette neki, hogy ezt látja Isten eszköznek, hogy a nép tudja meg, hogy kitől kapja az életet fenntartó esőt, ki a természetnek az ura, azért ők tisztelhetik a Baált, és könyöröghetnek a Baálnak, de már meglátják, hogy a Baál nem tud esőt adni, mert 3,5 évig nem lesz eső. És ugye emlékszünk, hogy erre a szóra mit mert megtenni Illés, hogy elment Akhábhoz, a királyhoz, és kimerte mondani azt, hogy 3,5 esztendeig nem lesz sem eső, sem harmad, csak az én beszédem szerint. Nagy hit kellett hozzá, hogy ezt kimondja. Abszolút hite volt Istenben. És utána szeretném megkérdezni azt is, hogy elég volt ahhoz, hogy a nép megforduljon, a nép gondolkozása, amely már nagyon el volt deformálva. Elég volt, hogy megforduljon? Hát, ugye tudjátok, hogy az ember hogy szereti kimagyarázni a dolgokat. Biztos, hogy ebben közreműködtek a baálpapok is, a nép is. Ugye, hát lehet, hogy ez most nem is az. Hát azért ez még nem biztos, hogy annak a jele, hogy hát az Isten adja az esőt, és a Baál nem ad esőt. Az ember végtelen sokáig tud kimagyarázni dolgokat. És akkor tudjuk, hogy a 3,5 év elteltével jött, ugye Illés Isten utasítására összehívatta ezt a nagy Kármelhegyi népgyűlést. És ezen a Kármelhegyi népgyűlésen megint csak példa, hogy Illés hogyan tudott imádkozni. Egy pillanatra lapozzuk föl Királyok első könyve 18. fejezetét, és olvassuk el a 36. és 37. verset. Tehát Királyok első könyve 18. fejezet, 37. és 38. vers. Nagyon egyszerű ima, de ebben az imában minden lényeges benne volt. Tehát Királyok első könyve 18. fejezetében így olvasom a 36-tól 37. verset. És mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés próféta is mondta, és íme az imádsága. Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg-e mai napon, hogy Te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hadd tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. Nem sok minden volt ebben az imádságban, de a lényeg benne volt. Miért kérte az Isten természet feletti megnyilatkozását? Ugyanis mit kellett kérni? Ugye tudjuk, ismerjük a történetet, hogy próbát ajánlott, hogy készítsenek. Először nagy előzékenyen átengedte a Baál papoknak, profétáknak, építsenek oltárt, és hívják segítségül az Istenüket. Utána ő is megépíti az Úrnak oltárát, és amelyik Isten tűzzel felel az imádságra, az az Isten. Ugye? És a népgyűlés azt mondta, jó lesz, ez legyen a próba. Mert látjuk, a 3,5 évi eső még, hiánya még önmagában nem volt elég. Most azt mondta, most legyen kézzel fogható és nyilvánvaló, hogy a Baál az Isten, vagy az Izrael istene, az egyetlen teremtő és fenntartó az Isten. Mondta, a nép jó lesz. És azt olvassuk, hogy nyilván óriási érték volt a víz. Ki tudja, hogy honnét szedték az értékes tartalékot. Ez is nagyon nagy
bátorságra vallott, hogy illé

0: úgy lelocsoltatta az oltárt, és olyan árkot húzatott az oltár körül, hogy még az oltár körüli árok is megteljen vízzel. Tehát annyira tudta, hogy mennyire nagy a hajlam a kimagyarázkodásra és a kételkedésre, hogy azt akarta, hogy abszolút kizárt legyen minden emberi okoskodás, és hogy tűz szálljon alá az égből, ha az Úr az Isten. Nagyot kért, óriásit kért. És az imádságában mi volt a lényeg? Azt kérte Istentől, hogy hadd tudja meg ez a nép, hogy te élő Isten vagy, hogy te vagy az Isten. Ez volt a döntő kérés. És volt még, hogy így mondjam, egy mellékkérése. A mellékkérés pedig az volt, hogy hadd tudják meg, hogy én a te szolgád vagyok, és ezeket a te parancsolatodat cselekedtem. Ugye tudjuk, hogy szólította meg Illést Akháb, te vagy az Izrael megháborítója, és hát ez nyilván az egész országba ment, és ez csak egy mellékkérés volt, de Illés ezt is azt mondta Istennek, hogy hadd tudja meg ez a nép, hogy én a te parancsolatodból tettem ezeket. De ezeket ő tényleg teljes szívéből kérte az Istentől. És mi volt a felelet erre? Ez volt a felelet, így olvassuk a 38. versben. Alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket, a port, felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Még az oltár köveit is megemésztette a tűz. Egyszerűen teljesen kizárt volt bármi magyarázkodás és kételkedés, hogy az Isten tűzzel felelt erre az imádságra. És volt ebben az imádságban még egy nagyon fontos, azzal együtt, hogy hadd tudják meg, hogy te vagy az Isten, és hadd ismerjék meg, és te fordítod meg a szíveket, szívüket. Testvérem, elgondolkoztunk már ezen a kifejezésen, hogy szívek megfordítása? Ugye ez nem azt jelenti, hogy lassan-lassan öntudatra ébrednek, vagy megértenek valamit. Ez egy hirtelen, egyszeri dologra utal, hogy megfordítod a szívüket. Amikor az ember gondolkodása gyökeresen az ellenkezőjére változik, amikor képes feladni a téveszméit, a tévedéseit, és képes meghajolni az Isten igazsága előtt. És ismerős nekünk valahonnét ez a szívek megfordítása? Ugye Malakiás proféciája, amely a végidőre is vonatkozik, az Ószövetség utolsó proféciája, azt mondja, hogy Isten majd Illés lelkével és erejével fog dolgozni Jézus eljövetele előtt is, hogy megfordítsa a szíveket. Hogy az Isten népe között is az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, és a fiak szívét az atyákhoz. Ugye ez nem családi generációs kapcsolatra vonatkozik, hanem ugye az Új Szövetségben is találkozunk ezzel, hogy atyáknak nevezi a lelki vezetőknek, fiaknak a Krisztus gyülekezete tagjait, és azt mondja, fölbuzdítja az atyák szívét, de felbuzdítja a fiak szívét is, és a szíveket megfordítja. Óriási ígéret ez. És testvéreim, nagy dolog ezért hittel imádkozni, hogy hadd tudja meg mindenki, hogy élő Isten vagy, és te fordítod meg a szíveket. És utána azt gondolnánk, hogy most már ez talán csak elég ahhoz, hogy Izrael felébredjen a mély hitehagyásból. De Illés tudta, hogy még mindig nem elég. Abszolút egyértelmű a dolog akkor lesz, hogyha amikor a nép kimondja, mert ezután történt egy fordulat, ugye ki ne hagyjuk, hogy amikor ez a tűz, ez a természet feletti fantasztikus tűz leszállt, és még az oltárnak a köveit is megemésztette, akkor erre a nép kórusba kiáltotta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. De Illés tudta, ez már egy fordulat, ez már egy nagy dolog, de nem elég. Ez most egy hirtelen felbuzdulás, amíg látják a mennyei tüzet, de vajon maradandó lesz-e, vajon végleges gyökeret vere? És ezért ő tudta, hogy akkor lesz teljes az isteni közbeavatkozás, az isteni bizonyságtétel, ha aznap, ahogy ők kimondták, hogy az Úr az Isten, aznap megérkezik az ömlő áldás, megérkezik a várva várt hatalmas eső. És Illés az rettenetesen fárasztó nap után felment a Kármelhegy tetejére, hogy ezért az esőért könyörögjön, mert a szíve szakadt meg Izraelért, és tudta, hogy itt a szívek megfordítása akkor lesz maradandó, akkor lesz tényleges változás, hogyha még ennek is meg kell történni. És itt van egy döbbenetes tanulság, itt a jelenlévők, azt hiszem általában mindenki ismeri a történetet, hogy ugye azt gondolnánk, hogy egy ilyen csodálatos nap után Illés egyszer imádkozik, és megérkezik az eső. És úgy föl is merül a gondolatainkban, hát miért kellett Illésnek 7-szer könyörögni. Hogy a 6-szor visszajött a szolga azzal a válaszsal, hogy nincsen semmi. Miért kellett neki ennyiszer imádkozni? Én most nem a saját szavaimmal foglalnám össze, hanem szeretnék olvasni Ellen White-tól néhány sort a Te igéd igazság című, ugye különböző megjegyzései, különböző kiadatlan kéziratokban lévő megjegyzései, különböző ige szakaszokhoz. Ebből a könyvből olvasom a következőket. Figyeljünk jól! Olyan Istenünk van, akinek a füle nincs zárva kéréseink előtt. És ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Megkérdezem, csodálatos mondat ez? És ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Erről most eszembe jut, hogy mi olyan sokszor ahhoz az bizonyos Akház királyhoz hasonlítunk, mert Akháznak egyenesen az Isten prófétája Ézsaiás mondta, amikor nagyon megijedtek egy háborús veszedelemtől, azt írja a Biblia, hogy úgy megindult az emberek szíve a félelemtől, mint az erdő fái megindulnak a szél miatt, és egy ilyen kritikus helyzetben, mikor az Isten prófétája ajánlotta, hogy kérj magadnak jelet, hogy az Isten közbe fog avatkozni és megmentiteket, azt mondta, nem kérek jelet, nem kísértem az Istent. Szóval, ha annyira nagyon hitetlenek nem is vagyunk, mint Akház, de azért mi is hajlamosak vagyunk, hogy mikor itt az ígéret, ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben tartja hitünket, mi talán inkább azt mondjuk, nem merem megtenni. Nem azt mondjuk, hogy nem hiszem, vagy teljesen azt mondjuk, nem merem megtenni. Ott van bennünk ez a kicsiny hitűség, mert vonakodunk attól, hogy ez a bizonyos teljes én kiüresítés és a teljes Istennek való átadás, és mivel ettől vonakodunk, nem merünk megkapaszkodni az Isten ígéreteiben, hogy kitartsunk egy olyan kérésben. És utána így írja, Isten azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek. Ha Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor elbizakodnánk, biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre, holott nagyon is méltatlanok vagyunk. Azt mondja, a szívünk megvizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk arról, hogy tőle függünk, és a segítségére van szükségünk. És aztán így folytatja, Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotba nem került, mikor nem tulajdonított többé magának semmi dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. Aztán így olvasom, a szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele az esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggetten. És most figyeljünk, nagyon mit csinált, nem csak ismételte a kérést, hanem így mondja, végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, még a mulasztási bűnöket is kereste. Miközben bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mint a maga megbecsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. És most figyeljünk, mikor eljutott oda, hogy önmagának semminek tartotta, és egyedüli reménységként a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, ime egy kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. És amikor az eső megérkezett, ezzel a szívek megfordítása, akik csak készségesek voltak erre, masszívan megalapozódott. És én feltenném azt a kérdést, hogy vajon csak a régi időkben történtek ilyen dolgok, hogy Isten természetfeletti módon közbe avatkozik, mikor a szívek megfordítására van szükség. Mikor egyértelmű bizonyságra van szükség, hogy az Úr az Isten. Nem kell ám nagyon messzire mennünk. az advent mozgalom indulásakor nagyon sok ilyen csodálatos dolog történt. Talán még egy néhány percünk van arra, hogy fölidézzek ilyen példákat röviden. És látjuk azt, hogy az Isten ma ugyanúgy meghallgatná a kérésünket, ha átérezzük, hogy mennyire szükség van az Isten megszólalására, és hogyha készek vagyunk az illési imádságban kitartani. Értjük, mit jelent most már az illési imádság. Egy rövid történetet idézek föl, ezt nem tudom, mindannyian ismeritek el. Ez 1890 és 91-ben történt. 1890 novemberében Ellen White New York államban, Salamancán egy konferencián vett részt, egy ilyen hitmélyítő alkalmakon, és a konferencia végén éjszaka egy látomást kapott. Most ugye hadd ne magyarázzam, akik Ellen White szolgálatát ismerik, azok értik ezt, ugye ez, ő nem bibliai próféta volt, de ugye Isten más rendbeli prófétákat is támasztott, és áll az, amit az ige mond, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én álomban, látomásban szólok azzal. És reggel, mikor ugye a fia is ott volt jelen ezen az alkalmon, és reggel találkozott vele, akkor el akarta neki mondani ezt, hogy mit látott, és képtelen volt. Amikor addig tudott jutni, hogy álmomban a Review and Herald kiadó hivatalában voltam, és ott egy helyiségbe mentünk, és utána minden kiesett, amit látomásban Isten neki megmutatott. Aztán azon az utolsó szalamankai összejövetelen is megpróbálta elmondani, mert azt gondolta, hogy azért mutatta meg neki Isten, hogy mondja el. Megint ugyaneddig jutott, és nem tudta, kiesett az egész az emlékezetéből. És még mondta, megint mondta is a fiának, hogy milyen különös ez vele, soha nem történt ilyesmi, hogy Isten megmutat valamit, és mikor ő el akarja mondani, kiesik. Csak az legelejére tud visszaemlékezni. Elteltek hónapok, jött 1891 márciusa, és generálkonferenciai ülésszak volt. És a generálkonferenciai ülésszak utolsó szombatja délután megint ő beszélt. És az volt az alapigéje a Máté evangélium 5. fejezetének a 14. verse, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, ugye? Tehát, hogy a világosságotokat ne rejtsétek el, és arról beszélt, hogy azt a világosságot, amit Isten az advent népre bízott, nem szabad kicsinyhitűségből, félelemből elrejteni. És hát megkérdezte tőle a generálkonferencia elnöke, amikor befejezte, hogy hát másnap reggel érkezik-e, ugye azért a régiek azért komolyan kihasználták az ilyen konferencia időszakot, mert reggel 17:30 volt a reggeli áhítat a prédikátoroknak, és ő azon mindig részt vett, és kérdezte a generálkonferenciának, hogy most is megye, azt válaszolta, hogy ugye már nem volt fiatal, azt mondta, nagyon elfáradt, ő úgy gondolja, az üzenetét elmondta, nem jön reggel. És reggel, mikor a fia más prédikátorokkal együtt igyekezett az összejövetel helyére, a Battle Creek-i nagy gyülekezetbe, akkor észrevette, hogy az édesanyja ablaka világos, és csodálkozva mondta, hogy érdekes, azt mondta, hogy nem jön, és fölment, hogy megnézze, mi a helyzet. És úgy találta az édesanyját, hogy a hóna alatt egy dosszié, és azt mondta a fiának, hogy éjjel 3 órakor Isten angyala felébresztett, és arra utasított, hogy írjam le, és reggel mondjam el ezen a reggeli összejövetelen, amit Salamancán megmutatott. Hát visszajött az emlékezetébe az egész, írásba foglalta úgy, ahogy megelevenedett előtte a hónapokkal előbb kapott látomás, és már néhány perc késéssel érkezett, már ott volt, aki helyettesítette volna a generálkonferencia elnöke a szószéken, de amikor meglátta őt, meglepődött, hogy szava ellenére jön, és megkérdezte, hogy van-e valami mondani valója. Azt mondta, igen. Átadta neki a szószéket, és ő szépen elolvasta, amit látott. És hozzáfűzte a megfelelő tanácsokat. Erre egy pár percig zavart csend volt. Maga a generálkonferencia elnöke is teljes zavarba volt, nem tudta, hogy miről beszél. Mi az, hogy elkezdte, ugye, hogy éjszaka a Review and Herald kiadó hivatalába ment egy csoport, magukra zárták az ajtót, és azt mondták, hogy innét addig nem megyünk el, míg megegyezésre nem jutunk, és elmondta, hogy ott voltak a vallásszabadsági osztálynak a vezetői, és ott volt az American Sentinel című lap, ami egyébként a vallásszabadsági osztály lapja volt, annak a szerkesztői, a Pacific Press kiadónak a vezetői szintén, és azon folyt a vita, hogy melyek legyenek ennek a lapnak a szerkesztési elvei. És azt mondta Ellen White, hogy az egyik férfi így a feje fölött meglóbált az American Sentinelnek egy példányát, és hangosan, erőteljesen azt mondta, hogy vagy kihagyjátok ebből a szombatra, meg a második adventre vonatkozó dolgokat, vagy a vallásszabadsági osztály nem vállalja ezt a lapot. Tehát miről volt szó tulajdonképpen? Azt mondta, ahhoz, hogy a vallásszabadsági osztálynak a lapja népszerűbb legyen, többen befogadják, többfelé eljusson, ne támasszon előítéletet. Azért nem szabad ebben említést tenni szombatról, vagy második adventről, mert ugye ez sokaknak irritáló. És hogy akkor lesz eredményesebb a lap, ha ezeket kihagyjuk, ezekről említés nem történik. És Ellen White elmondta, hogy éjjel 3 óráig nem tudtak megegyezni, holtponton befejezték a megbeszélést, és mégiscsak kinyitották az ajtót, és hazamentek. És hát ezért volt zavart fönt, mert még a generálkonferencia elnöke se tudta, hogy miről van szó. De a pár percnyi csend nem túl sokáig tartott, mert felállt valaki, és megrendülten azt mondta, hogy hát én vagyok az az ember, aki ezt a lapot így meglobogtattam a fejem felett, és ezeket mondtam. És rögtön hozzátette, hogy sajnálom, hogy rossz oldalra álltam, helytelenül foglaltam állást, és kész vagyok Istennek engedelmeskedni. Aztán akkor Ellen White állt föl, és a meglepetés rajta volt, és azt kérdezte, ez ma éjjel volt? Azt mondja, én azt hittem, hogy hónapokkal ezelőtt, amikor Isten nekem Szalamankán ezt a jelenetet megmutatta. Aztán jöttek a többiek, és mindenki kivétel nélkül, aki azon az éjszakai ülésen részt vett, mindenki bűnvallást tett, és belátásra jutott, és azt mondta, megváltoztatja a gondolatát. Megfordította a szíveket egy természet feletti isteni beavatkozás. Megfordította a szíveket és a gondolatokat. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy ilyenek csak régen történhettek a bibliai időkben. És ma, mikor kritikus helyzeteket látunk, amikor úgy érezzük, hogy itt talán csak az segítene, ha az Isten kézzel foghatóan nyilvánítaná ki, hogy ő hogy gondolkozik, akkor nekünk nincsen hitünk ilyen isteni beavatkozást kérni. Szeretjük-e annyira az Isten ügyét? Tartjuk-e olyan fontosnak, hogy készek vagyunk egy olyan lelki küzdelmet vállalni, és olyan komolyan imádkozni, és úgy kitartani az ima küzdelemben, mint Illés tette? Szeretjük-e annyira az Isten népét, mint ahogy ő szerette? Amikor azt mondta, hogy Uram, hadd tudja meg ez a nép, hadd ismerje meg, és hogy te fordítod meg az ő szívüket. Mert ha nagyon mély a sötétség, akkor a szívek megfordításához kevés az, hogy beszélgetünk, magyarázunk, érvelünk. Akkor valami többre van szükség. És megkérdezem, Laodiceai gyülekezetnek van szüksége szívek megfordítására? Elég mélynek mutatja be a gyülekezet állapotát, elég súlyosnak a lelki hanyatlást. És ha még az Úr meg is ígérte, hogy a végidőben ő majd Illés lelkével és erejével fog szíveket megfordítani, hogy szíveket Istenhez és egymáshoz fordítson, akkor miért nem merjük mi ezt kérni? Én azzal fejezem be még egyszer, amit Jézus mondott, és csak felolvasom még egyszer a Márk evangélium a 11. fejezetéből Jézus szavait, amit ismétlem időre és emberekre való korlátozás nélkül általános érvénnyel adott ígéretet. Így olvasom Márk evangéliuma 11. fejezetéből, a 22. verstől a 24-ig. És Jézus ezt mondta, legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki ezt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. És ismétlem még egyszer Jézus másik ígéretét, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és elismerjük előtted, hogy mi nagyon híjen vagyunk a tűzben megpróbált aranynak, a próbákban megedzett hitnek. De Urunk, köszönjük, hogy hozzád még így is lehet imádkozni, hogy hiszek, Uram, azaz hinni akarok, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell elcsüggednünk, mikor látjuk azt, hogy ilyen ígéretek vannak, de mi erőtlenségünkben nem tudtunk mindeddig, és nem úgy érezzük, hogy nem tudunk ezekkel élni, hanem, Urunk, add, hogy megtanuljunk így imádkozni, és ebben kitartani, hogy hiszek, hinni akarok, légy segítségül az én hitetlenségemnek, munkálkodj a szívemben és a gondolataimban, míg mi el tudunk oda jutni a teljes önátadáshoz, a teljes önmegüresítéshez, hogy te megállhass, hogy te nagy dolgokat cselekedhess. A te műved javára, az evangélium hirdetés érdekében. Urunk, könyörgünk te hozzád, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket, és taníts meg arra, hogy ne pánikba essünk, és ne elcsüggedjünk, és ne lelombozódjunk, és ne feladjunk lelki küzdelmeket, hanem tanuljunk illéstől, és köszönjük, Urunk, hogy külön megjegyzed a te igédben, hogy ő hozzánk hasonló természetű ember volt. Nem volt ember feletti ember. És Urunk, fel tudtad használni, hogy általa ilyen dolgok történjenek. És köszönjük, hogy az advent mozgalom történetében is kritikus pontokon, amikor olyan nagy szükség volt a te szavad, a te akaratod, a te véleményed kinyilvánítására, megtetted, Uram, hogy szíveket megfordító, szíveket meggyőző módon léptél közbe. Add, hogy legyen hitünk ilyen segítséget kérni tőled. Kérünk, hogy Jézus Krisztus nevéért hallgass meg minket, és maradjon a te áldásod és a békességed mindannyiunkkal. Amen.
1: Elkezdjük azt a sorozatot, ami a házasságról, a házas életről szól. Ugye az igazi házasság alapjairól. És úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a témákkal reggel kezdenünk egy családos táborban, mert ha nevelés kérdéséről szeretnénk este beszélni, akkor ahhoz mindenképpen az egészséges családokra van szükség. Ahhoz, hogy jó gyermeknevelés működjön otthon, ahhoz először a házasságot kell rendbe tenni, és a házasságnak kell igazán jól működnie a férj és feleség, apuka és anyuka között. És ezért a reggeli témáknál mindjárt az első témánk az, hogy jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. A következő témák is majd látjátok, hogy mind-mind a házasság kérdéséről szól. A mai reggeli témánknak tehát ez a címe, hogy jó házasságot jó elvekre építeni. Jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. És lapozzuk fel Mózes első könyvét, hogy igazából a Biblia mindjárt a Biblia legelején foglalja össze, fogalmazza meg az igazi házasság alaptörvényeit. Miért is kell ezzel foglalkozni, hogy elvek a házasságban, és hogy jó elvek? Úgy gondolom, hogy ma a világban annyira széteső félben vannak az emberi kapcsolatok, nem csak a házasságok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Ma annyira nem az elvekre épülnek a házasságok meg az emberi kapcsolatok, hanem inkább az ösztönös kívánságokra, a divatra, vagy az emberi vágyakra, vagy sokszor csak a pénzre és a különféle átmeneti dolgokra azoknak a kielégítésére, amik tulajdonképpen olyan emberi természetből ösztönösen működik, érzelmi fellángolásból, vagy érzelmi indulatból, vagy testi vágyakból. Ma elmondják a fiatalok nagyon sokszor, hogy hát nekik össze kell jönni, mert hát testi vágyaik, testi kívánságaik vannak, hát nem várhatnak tovább. Nagyon sokszor látni embereket, akik fiatalokat, akik nem is házasságban gondolkodnak, hanem valami élettársi kapcsolatban, élettársi közösségben szeretnék valahogy élni az életüket, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következménye, vagy hogy mi lesz a jövője. Hogy az egész világunkban látjuk, hogy olyan széteső félben van minden. Nem csak a családok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Tényleg meg kell erősítenünk az alapokat ahhoz, hogy boldog házasságra juthassunk. Nagyon sokan vannak szinglik, ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy szingli életforma. Hát szinte tüntetnek, vagy a homoszexualitás, a férfi és férfi között, nő és nő között. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem sok becsülete van a házasságnak és a házasság intézményeinek. Honnan vehetünk igazán jó elveket, ami betonbiztos alapot adhat a jó házasságnak? Hát ugye ez a Biblia, hiszen az Isten adott olyan elveket a házassághoz, aki alapította ezt az intézményt, ami által garanciát is vállal az Isten, és mint egy előre így útmutatást is adott nekünk arra nézve, hogy hát hogyan működhet, hogyan épülhet fel egy jó házasság. Mint ahogy a házat is föl kell építeni, és az alapoktól kell építeni, ugye elég erős beton alapot kell építeni, hogy az a ház jó alapokra épüljön, és az sokáig megálljon. Így a Bibliában is vannak a házasságra nézve alapelvek. Mondhatnánk azt is, kedves táborozóink, hogy a házasságot csak matematikai épületként képzelhetjük el, vagyis, hogy így mondjam, törvényei vannak a házasságnak. Ezek nincsenek az emberre bízva, hogy hát én ezt így gondolom, hogy majd így leszek boldog, vagy úgy leszek boldog. Nem mondhatjuk, hogy majd mi majd felépítjük úgy a boldogságunkat a házasságban, ahogy ezt mi szeretnénk. Ez olyan, mint a matematika, a Biblia olyan biztos alapelveket adott, hogy 2×2=4. És adott a Jóisten 5 alapelvet a Bibliában, mindjárt az első fejezetekben, hogy min kell elindulni egy házasságnak, és hova juthat ki. Egyet vagy kettőt figyelmen kívül hagyunk, már összedől a ház. Vagy ha a tetővel akarjuk elkezdeni építeni a házat, ugye a tetőszerkezettel biztos, hogy nem fog felépülni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a házasságot azt nem mi gondoljuk el, vagy ránk bízta a Jóisten emberekre, hogy mi azt hogyan próbáljuk boldoggá tenni, hanem ő adott ehhez biztos iránymutatást és iránytűt. És mindjárt olvasnám is ezeket az alapelveket, mint mondottam, hogy 5 ilyen van az első fejezetekben, a második fejezetben pontosan. Így szól az első, a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Aztán olvasnám azért a többi 3-at is, így szól: annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A 24. versben olvastam ezt. A 18. versben ugye azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Maga a Jóisten tudja azt, hogy az embernek, bár sokszor a házassága tele van nehézségekkel, és a házasságban sokszor vannak surlódások, de a Jóisten mégis azt mondja, hogy akkor is jobb ez, mint egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ez egy alapelv a Bibliában, hogy Isten társas lénynek teremtette az embert, olyan társas lénynek, aki egyedül nem érezheti jól magát. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy hát a házasságunk ilyen is, meg olyan is, meg de jó lett volna esetleg egyedül maradni. Mert annyi gond van, gyerekek, meg anyagiak, meg a másiknak a problémája, a jelleme, a nehézsége, a természete. Egyszerűbb lenne talán az élet, ha meg se nősültem volna, csak vagy férjhez se mentem volna. A Biblia ezzel szemben mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. persze azt nem mondhatjuk, hogy akik egyedül vannak, azok mindenki rosszul járt, de minden esetre a Biblia azt mondja, hogy a teljes életet, igaz életet és kiteljesedett életet valahogy társas közösségben, társas közegben, házasságban tud élni az ember. Nem jó egyedül lenni, tehát ezt mindig vegyük magunk elé, hogy vannak emberek, akik rosszul érzik magukat a házasságban, gondoljanak arra, hogy milyen volt egyedül. Milyen volt egyedül élni és vágyakozni valaki után, vágyakozni egy igazi társ után, és milyen nagy ajándék volt az, amikor megismertük a másikat, mert nem volt jó egyedül. Aztán a következő alapelv, amit itt kimond, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Nagyon nagy dolog az életben az, hogy társunk lehet, de még nagyobb dolog, hogy ajándék ez a társ. Mert hogy az igazi társ az, itt kimondja a Biblia, az nem valami hozomány, nem valami szerzett dolog, hanem így mondja ez a részlet, hogy szerzek néki, az Isten szerzett nékünk segítő társat. Ez soha nem szabad a házasságban, még 30-40 év után sem elfelejteni, hogy honnan van a mi társunk, kitől van a mi társunk. Bármilyen problémák és nehézségek is adódhatnak egy házasságban, az biztos, hogy sokszor úgy érezzük, hogy talán nem az Isten szerezte ezt a társat, mert vannak nehézségeink, saját küzdelmeink, meg a másikkal való küzdelmek. És talán úgy gondoljuk, hogy akkor ezt talán nem az Isten szerezte. Pedig ez nem így van. Mert lehet akkor is az Istentől szerzett társ, hogyha nehézségek vannak az életünkben, mert ez válik a mi javunkra. Isten olyan társat szerzett nekünk, aki lehet, hogy nem mindenben a számunkra elképzelt valami légből kapott mennyei angyal, vagy valami olyan tökéletes lény, akit mi úgy elképzeltünk magunknak, bár kezdetben biztos annak láttuk, hanem nehézségekkel és sok problémával kell megküzdeni a házasságunkban, de mégis tudhatjuk azt, hogy Isten nem olyan társat szerez, akivel nekünk semmi gondunk nem lesz, meg magunkkal sem kell küzdeni a házasságban, hanem azért szerzett olyan társat, hogy az éleket faragja, az éleket és a sarkokat csiszolja. Mert mindannyiunknak nevelésre, nevelődésre van szükségünk ebben az életben. Egy egyedül álló ember is nevelődés alatt van, mondjuk a munkahelyi munkatársakkal, az élet különféle más társas kapcsolataiban. Neki is szükséges alkalmazkodni, meg magával szembesülnie, hogy milyen hibái vannak. De én úgy gondolom, egy házasságban tud az ember igazán naponta szembesülni azzal, hogy nekem változnom kell. Vagy hogy hogyan segíthetnék a másiknak változnia. Azért csodálatos a Jóistennél az, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mi kire van szükségünk, ki által fog bennünket majd csiszolni, ki által fog majd bennünket szembesíteni saját önnön hibáinkkal, hogy megtanuljunk igazán szeretni, hogy megtanuljuk igazán a másikat elfogadni, és a másik szolgálatában élni. Hogy ez ugye egy naponkénti harc. Naponkénti harc, hogy ugye, hogy reggel már látjuk, hogy nem ágyasztál be, hogy rögtön jön a figyelmeztetés. Hogy ilyen feladataid lesznek majd a mai napon. Tehát mi a házasságban egy különleges helyzetben vagyunk, mindannyian, és hát akik itt vagyunk, biztos tapasztaljuk, hogy mi nem a magunk életét éljük már, nem úgy vagyunk, hogy hát ahogy szerettünk volna, és ahogy szeretnénk éljük az életünket, hanem mi nekünk meg kell tanulnunk naponta a szeretetben élni, a szolgálat elvében élni, úgy élni, hogy mindig tekintettel lenni a másik emberre, tekintettel lenni a másik céljaira, a másik kívánságaira, akár bizonyos elvárásaira is, és magunkkal szembesülni ezek nyomán, hogy vajon mit nem teszek jól, vajon mit tehetnék jobban, vajon hogyan járhatnék a másik kedvében jobban és igazabbul, hogyan tehetném boldoggá a másik életét még jobban, még igazabbul, hogyan lehetne összehangolódnunk úgy, hogy abból valóban egy boldog élet juthasson, kerekedhessen ki számunkra, de nem csak számunkra, hanem a gyermekeknek is. Ezért álltam itt egy kicsit meg, hogy segítő társ, hozzáillő. Ugye? Tehát a segítő-társi viszony nem csak azt jelenti, hogy Isten segítőtársat ad nekünk, hát hogy nekünk jobb legyen, mert ez is fontos, hogy nekünk is segítőtársá válik a másik, hanem segítőtársá kell válnunk nekünk is a másik életében. Ugye ez kölcsönösségen kell, hogy működjön, és ugyanakkor az Isten tudta, hogy nekünk hozzáillő segítőtársat ad, hozzánk illő segítőtársat ad, ami a mi gyengénk, abban ő egészít ki bennünket. Abban ő figyelmeztet bennünket, ami meg az ő gyengéje, arra meg nekünk kell segítséget nyújtani számára. A segítőtársi viszony nem azt jelenti csak, hogy bevásároltál, hogy beágyasztál, elrendezted a gyermekeket. A segítőtársi viszonyt úgy gondolom, hogy komplexebben kell látnunk, hogy a másik jellemében én mit adhatnék hozzá, hogyan segíthetném a másik jellemének az épülését, az építését, és én a magam jellemében is hogyan válhatnék alkalmassá az igazi szeretetre és az igazi társas kapcsolatra. Itt szeretnék nektek felidézni egy nagyon megrázó mondatot, amit én egy könyvből olvastam, akitől állítólag Pálhegyi Feri bácsi sokat tanult, aki ezt a tábort szervezte, vagy szervezi már évtizedek óta, úgy hívják, hogy Walter Nietzsche. Egy német, azt hiszem evangélikus lelkipásztor írt egy könyvet, az a címe, hogy Házaspárok kézikönyve. És azt írja a 11. oldalon, nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint amikor azt hiszik sokan, hogy a házastársi szeretet önmagában maradandó és tartós. Ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Ilyen nagyon megrázó mondat, hogy az az igazi szeretet, házastársi szeretet, ahol küzdés van a saját lelkünkben, és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. És nagyon fontos, hogy azt mondja itt az édeni állapotban még a Jóisten a házasságra, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, és még nem volt bűneset. És még nem romlott meg az ember házassága, az ember belső lénye. Na de a Jóisten már előre látta azt, hogy az ember el fog torzulni, hogy az emberben, az társak között, házastársak között kialakul az, hogy majd a férfi uralkodik a feleségen, a feleség pedig epekedik a férje után, tehát belép az életükbe sajnos az emberi természet, az önzés hatalma, és bizony a házasságban még inkább segítő társra van szükségünk. A házasságban tényleg vegyük úgy, hogy a másik, amikor esetleg figyelmeztet, amikor elégedetlen, vagy amikor valamivel szembesít, akkor ami bensőnkben lévő rosszra akar rámutatni, és küzdelmet kell felvennünk ellene. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében.

világra kiterjedő áldozat volt ez. Igen, erről szóltunk a múlt alkalommal, és megindult a pogány misszió. Cornélius és az ő háza népe elfogadta az üzenetet, az evangéliumnak az üzenetét, és ez valóban út volt, útnyitó volt ez a pogányok megtérésében. És a mai alkalommal apostolok cselekedete 11. fejezetének a 19. versétől a 12. fejezet 25. verséig fogjuk áttekinteni a történetet, és minden verset föl fogunk olvasni a mai alkalommal. Apostolok cselekedete 11. fejezet 19. versét olvassuk el. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadt, eljutottak Főniciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek sem prédikálván az ígét, hanem csak a zsidóknak. Tehát azt olvassuk, hogy amikor az István megkövezésére sor került, utána hatalmas üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezetben, és a hívők eloszlottak, és azt olvassuk a Bibliában itt a 19. versben, hogy ugyan eloszlottak, el kellett hagyni Jeruzsálemet, pogány területre is tértek, hiszen Fönícia, Ciprus és Antiókia már igazi pogány területek voltak, de még mindig először csak a zsidóknak hirdették a Krisztust. Itt álljunk meg egy pillanatra, és azért ez olyan elgondolkodtató, és szeretném, hogyha végig gondolnánk a saját életünket ebből a szempontból. Mi kivel beszélünk ezekről a kérdésekről, a hit kérdéséről, vagy kinek szólunk, vagy kinek a figyelmét hívjuk fel szívesen egy-egy előadásra, vagy a Bibliára, kiknek? Akikről úgy látjuk, hogy úgy vonzódnak az Isten felé, úgy alapvetően hívő emberek, nem? Ugye az ember is mennyire hajlamos erre, hogy egy előítélettel viseltessen emberek iránt, akikről úgy gondolja, hogy hát vonzódnak amúgy is az Isten felé, hát akkor nekik beszélek erről. Pedig emberek, akik látszólag Isten nélkül élnek, egészen más életvitelt folytatnak, lehet, hogy a szívükben hatalmas, mély vágyódás van Isten iránt. Nem tudják megmondani, hogy valóban minek a híjával vannak az életben, de ugyanakkor van bennük egy vágy, mert a lélek régóta munkálkodik az ő szívükben. Igen, nem gondolkodhatunk senkiről így, hogy én őket kihagyom, nekik nem is szólok, őket úgysem érdekli. Nem, ezt nem tudhatjuk. És milyen nagy lehetett később a tanítványok döbbenete és meglepődése, amikor azt látták, hogy valóban a pogányok tömegével térnek meg, és nem úgy van, ahogy ők gondolták, hogy őket amúgy sem érdekli az evangélium, hiszen olyan távol élnek, olyan távol vannak a bibliai elvektől, a kinyilatkoztatott bibliai igazságtól. És azt is ki kell, hogy mondjuk, hogy az evangéliumnak mindenekutána Isten szava hatalma van. A Szentléleknek van egyedül hatalma, hogy az emberi szíveket megszólítsa, megnyissa, és minden ember életére nézve, minden ember számára orvosságot és egyedüli megoldást jelent az evangélium. És az evangélium minden embernek a szívét meg tudja érinteni, mert Isten hatalma nyilvánul meg benne. És nézzük meg ezek után a 20. és 21. verset itt az apostolok cselekedetében. Azt olvassuk, hogy voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Azt olvassuk, mit olvassuk? Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak. Volt néhány olyan keresztény ember, aki ezzel az előítélettel szembefordulva mégis szólt a görögöknek Antiókiában, és hirdették az Úr Jézus Krisztust. És mit olvasunk? Mi lett ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lett, hogy Antiókiában nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Álljunk meg itt egy pillanatra. Antiókia nagy jelentőségű város volt, a birodalomnak a harmadik legnagyobb városa, Róma Alexandria után a legnagyobb város volt. És valóban azt lehet elmondani erről a városról, hogy ez egy nagy város volt, ugye a mi fogalmaink értelmében, ugye, hogy mondjuk, hogy egy világváros, tele romlottsággal, bűnnel. Tehát ez egy olyan város volt, ami emberi szempontból nézve, még egyszer mondom, emberi szempontból nézve nem kedvezett az evangélium.

De mégis ebben a városban, ez egy régi város, időszámításunk előtt 300-ban alapították, és ebben a bűnös városban, ugye, amelynek a fekvése is egyébként nagyon jó volt, a tengerhez közel feküdt, tehát nagyon sokan átutaztak ezen a városon. A fekvése, földrajzi elhelyezkedése is kiváló volt. Azon kívül a görög-római kultúrának a középpontja volt, de mégis egy bűnös város volt. És ebben a városban az evangélium erőt vett, hatalmat vett emberek szívén, és azt olvassuk, hogy nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. És folytassuk tovább a történetet, a 11. fejezetben, a 22-től a 24-ig terjedő versekben nézzük meg, hogy ez a hír eljutott Jeruzsálembe. Így olvassuk, hogy eljutott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egészen Antiókiáig. Itt azért megint álljunk meg egy pillanatra, mindjárt folytatjuk a történet tovább olvasását, de emlékszünk arra, hogy a múltkori történetben, a Kornéliuszról szóló történetben, amikor Jeruzsálemben az apostolok, a vének meghallották, hogy Péter és néhány tanítvány egy pogány emberhez ment beszállásra, velük evett, és nem csak, hogy ezt tette, hanem prédikálta nekik az evangéliumot, és ők megkeresztelkedtek, akkor hogy reagáltak? Akkor a jeruzsálemi vének és vezetők. Ugye akkor kérdőre vonták Pétert, tehát egy nagyfokú bizalmatlanság volt bennük, és most pedig nézzük meg, azt olvassuk, hogy mennyire megváltozott a magatartásuk, ugye mert kiküldték Barnabást Antiókiáig, elküldték arra a helyre, ahol ez a csoda történt, és úgy olvassuk tovább, hogy ki mikor odajutott, és látta az Istennek kegyelmét, örvendezett. Nem volt bizalmatlanság, nem volt kérdőrevonás, hogy hogy merték ezeknek az embereknek hirdetni az Isten beszédét, hanem öröm volt. És azt olvassuk, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és szent lélekkel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Ennél a részletnél meg kell állnunk, és valamivel részletesebben szólnunk erről a néhány Biblia versről. Mindenekelőtt nézzük meg, hogy Péter magatartásának, amikor a Szentlélek vezetésére egyértelműen cselekedett, szakítva a hagyományokkal és előítéletekkel, tehát megkeresztelvén Kornéliuszt és a háza népét, egy hatalmas falat döntött le, és ennek a hitbeli magatartásnak az eredményeként ugye leomlott a többi tanítványban, apostolban is ez a válaszfal. És nézzük meg, elküldik Barnabást, ezt a hittel teljes embert, és a munkájának az eredményeként még sokkal jobban szaporodott és növekedett az antiókiai gyülekezet száma. Azt olvassuk, hogy nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. És álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzük végig ezt a néhány cirénei és ciprusi férfit, akik elkezdték itt a munkát, és nézzük meg Barnabást. Erről a néhány férfiúról nincs több leírás a Szentírásban, de Barnabásról olvasunk valamit. Milyen képességű emberre volt szükség, hogy egy ilyen területen, egy ilyen bűnös városban ennyi ember elfogadja az evangéliumot? Milyen lehetett ez az ember? És itt van számomra az egyik legnagyobb csoda a Bibliában, hogy nem azt írja le, hogy Barnabásnak ragyogó szónoki képessége volt. Kiváló volt ebben, abban, ilyen talentumokkal rendelkezett. Nem ezt írja le. Két dologgal jellemzi őt a Szentírás, és mi volt ez a kettő? Az egyik az, hogy jámbor volt, és a másik az, hogy szentélekkel és hittel teljes férfiú volt. Tehát jámbor volt, szelíd volt, alázatos volt. Nem önmagában bízott, nem a képességeiben bízott. És ennek mi volt az eredménye? Hogy együtt tudott dolgozni vele valaki, kicsoda? A Szentlélek. A Szentlélek teljes mértékig mellette tudott állni és segíteni tudta, és emberi szíveket, mondjuk ki teljesen nyíltan, egyik ember a másik embernek a szívét nem tudja megfordítani. Lehet valaki a legékesebben szóló, a legkézenfekvőbb bizonyítékokat mondhatja el, de emberi szíveket meglágyítani, megtérésre vezetni, Istenhez segíteni, egyes egyedül a Szentlélek képes. És egy ember munkásságának az eredménye ilyen értelemben nem a képességeitől függ,
hanem az átadott életétől. Ha valaki az Istennek teljesen átadja magát, és engedi, hogy a lélek rajta keresztül és általa munkálkodjon, az eredmény biztos, hogy nem fog elmaradni. És Barnabás ilyen ember volt, jámbor volt. A dicsőséget mindezért nem önmagának tulajdonította, hanem egyedül az Istennek, pontosan tudta, hogy ő a maga erejével és bölcsességével képtelen lenne erre a munkára, és elvégezni ezt, hogy emberek sokasága térjen meg az Úrhoz. És még egy gondolatra szeretnék itt figyelmet irányítani. Nézzük meg, hogy mi volt az ő prédikációja. Mivel bátorította a megtért pogányokat, tehát a pogányokból megtért keresztényeket? Azt olvassuk, hogy intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Miért fontos ez? Azért tartom ezt nagyon fontosnak. Nyilván nem ez az egy mondat volt, amit mondott, hanem e körül, a téma körül, és e körül a gondolat körül sokat időzött az ő beszédében. Miért volt ez nagyon fontos? Ránk emberekre jellemző sokszor valami. Az, hogy valami megérint bennünket, és hirtelen fellángolunk. Valami megfog bennünket, megragad bennünket, és lelkesedünk valamiért, elfogadunk valamit. És utána sokszor viszont az is előfordul, hogy amilyen hirtelen jött a fellángolás, utána az el is múlik. És nézzük meg, hogy Barnabás mire intette a megtért, az újonnan megtért keresztényeket? Arra, hogy álhatatosan maradjanak meg az Úrban, álhatatos szívvel. Tehát ez ne csak egy gyökér nélküli fellángolás legyen, hanem az ő hitük mélyre hatoljon, mélyre gyökerezzen. Igen, ez a Szentlélekkel és hittel teljes férfiú, ez a jámbor ember, Barnabás, hatalmas munkát tudott elvégezni itt Antiókiában. És nézzük meg tovább a leírást, a 25. és 26. verset, a következőképpen olvasom. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Itt megint álljunk meg egy pillanatra. Mit olvastunk az előbb? Azt olvastuk, hogy nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz, ugye már a két férfinek a bizonyságtételére is, vagy az a néhány embernek a bizonyságtételére, utána a Barnabás munkája révén nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. És nézzük meg, hogy mit csinál Barnabás. Nem azt mondja, hogy hát ennyien csatlakoznak, elég vagyok én erre a munkára, hanem elmegy Pálért Tarzuszba. Tulajdonképpen Pálnak itt kezdődik el az első jelentőség teljesebb munkája, nyilvános munkája, mert amikor Pál megtért, nem tudom, emlékszünk-e rá, a 9. fejezetnek a 27. versében olvastuk azt a Biblia verset, a 9. fejezet 27. versében, hogy talán még előtte a 26-ból is olvasok, hogy amikor Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbál csatlakozni, de mindjárt

Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Péter első levele, első fejezetéből a harmadik verset. Így olvasom az igét. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ezek a bibliai ígék, különösképpen az apostoli levelekben sokszor nagyon tömörek, próbáljuk csak számba venni, hogy mi minden van ebben az egyetlen tömör mondatban. Először is azt mondja, hogy azért ad hálát Istennek, lám a hálaadásra az egyik ok, most beszéltünk a háláról, hogy ő újonnan szült minket élő reménységre. Jelentőség teljes szép kifejezés ez, hogy élő reménység. Gondolkozzunk egy kicsit, hogy a magyar nyelvünkben milyen kifejezések vannak a reménységről. Például ilyesmit, hogy halvány reménység. Aztán van ilyen, azt mondjuk, hogy valakinek kihunyt, kialudt a reménysége. De itt a Biblia élő reménységről beszél. Mintha azt mondaná, hogy viruló reménység, amely mindig erős, mindig bizonyos, mindig tápláltatik, mindig örömet ad. És azt mondja, hogy Isten újonnan szült minket élő reménységre. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember ezt fölfogja, felismeri ezt a reménységet, az olyan, mintha újra született volna. Illetve egy valódi hitrejutás, egy igazi újjászületés áttélése nyomán lesz az ember tulajdon ez az élő reménység, és mindig egy viruló, erős reménység lesz, és mindenkor vele marad. És azután így olvastuk Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ez a legkülönösebb, és ma tulajdonképpen erről szeretnék szólni, hogy látjuk-e Jézus feltámadásának ezt a jelentőségét, hogy azt mondja, ez az alapja ennek az élő reménységnek. Mert a Jézus Krisztus halálból való feltámadása által szült minket újjá Isten egy élő reménységre. És így mondja az ő nagy irgalmasságából, még ez egy ugyancsak kiemelkedő gondolat, mintha azt mondaná, a Krisztus feltámasztása az Atya nagy irgalmasságából történt, és ez lett az alapja, ami mindenkor élő reménységünknek. Hát ilyen nagy dolog fordul meg a Krisztus feltámadásán, hogy ennek alapján van élő reménységünk. Én úgy gondolom, hogy nem foglalkozunk annyit a Krisztus feltámadásának a valóságos történeti tényvoltával és a jelentőségével, hogy ezt igazán megértsük. Egy pillanatra zárójelben megemlítem, lehet, hogy most valaki azt gondolja, hogy itt vagyunk a karácsony küszöbén, hát most erről inkább húsvétkor kéne beszélni, de hadd tegyem hozzá magyarázatul, hogy igazából a karácsony, mint családi szeretetünnep, gyerekeknek örömet szerzés az, szép dolog. Vallásos ünnepként mi azért nem tartjuk meg, mert az elnépiesedett karácsonnyal pont az történt, amit a Jóisten láthatóan minden áron elkerülni és kiiktatni akart, tudnélik, hogy egy kisdett kultusz legyen a keresztény vallásból, ami egyébként számos pogány vallásra jellemző. Hiszen a Bibliában nincs megírva se Krisztus születésének éve, se a születésének a napja, semmiféle eredeti bibliai adat erre vonatkozóan nincs, és bizonyára azért, mert a Jóisten a felnőtt Jézusra, a megváltó Jézusra akarja terelni a figyelmünket, és nem pedig arra, hogy a mi vallásosságunk egy ilyen édeskés, érzelgős kisgyermek kultuszban merüljön ki. És a Krisztus feltámadása pedig nem olyan tény, amiről egy évben egyszer húsvét táján valami évforduló kapcsán helyén való megemlékezni, mint a történelmi ünnepekről, hanem itt azt olvastuk a Szentírásban, hogy a Krisztus feltámadása az, ami élő reménységünk alapja. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által születtünk újjá élő reménységre, tehát ezt nekünk mindig szem előtt kell tartanunk, és ez nem egy évben egyszer, hanem mindenkor időszerű téma ami számunkra. Tehát még egyszer felteszem a kérdést, olyan óriási dolog fordul meg, a Krisztus feltámadásán, hogyha ő valóban feltámadt, akkor lehet élő reménységünk, van élő reménységünk, ha ez nem történt meg, akkor nincs élő reménység. Szeretnék egy másik bibliai szakaszt is idézni a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetéből, ahol ugyanezt mondja az apostol. Így olvasom a következő igéket, először a 14. verset, ahol Pál apostol ezt írja.
Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, és hiába való a ti hitetek. Elég erőteljes, igen, nem? Ilyen nagy dolog fordul meg azon, hogy Krisztus valóban feltámadt-e vagy sem, mert ha ő nem támad fel, akkor hiába való a prédikálás, hiába való a hit. Olvasom a 17. verset. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akkor nincs bűnbocsánat. Akkor nincs feltámadás reménye a mi számunkra sem. Aztán olvasom a 18.-19. verset. Akik Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha pedig azok is elvesztek, akik Krisztusban elaludtak, nincs feltámadás, akkor azt mondhatjuk, hogy a kereszténység se old meg semmit, mert ha csak ebben az életben reménykedünk, ennyi az összes, ez minden, és semmi tovább, és sehol egy isteni igazságszolgáltatás, sehol egy új ég és új föld, amelyben igazság lakozik, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert úgy tűnik, mintha mondjuk azt, hogy van élő reménységünk, de a valóságban még sincs. Tehát akkor most tegyük fel azt a kérdést, miért ennyire Krisztus feltámadása az alapja minden nemű élő reménységnek? Miért? Most próbáljuk elképzelni az ellenkezőjét, ha Krisztus nem támadt volna föl. Ha Krisztus a sírban maradt volna, akkor milyen következtetést kellett volna levonni? Valami olyasmit, hogy hát mégsem ő volt a messiás. Valami különös káprázat volt, hogy ő milyen nagy dolgokat cselekedett, meg milyen csodálatosan tanított, de hogy messiás nem volt, az világos. Mert végül mégiscsak az emberek megölték, azt tettek vele, amit akartak, szaporította a mártírok számát, vége a történetnek, szétfoszlott a múltban. Vagy úgy is lehetett volna gondolkozni, mégse volt ő bűntelen, mégse volt bűntelen Isten fia, csak volt valami saját vétke, hogy ő rajta is, ugyanúgy, mint minden emberen, érvényes volt a bűnzsoldja, a halál törvénye. Vagy olyan következtetést is lehetett volna levonni, hogy hát ő tényleg a mi bűneinket hordozta, de azok megbocsáthatatlanok. Azt ez az áldozat sem tudja megbocsáthatóvá tenni. Nincs reménye mi számunkra sem. Jézus örökre a sírfogja maradt. De mit jelent az, ha ő valóban feltámadt? Azt olvassuk a római levél első fejezetének a 4. versében, hogy Jézus hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Olyan hangsúlyos ez a szó, hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Mert mi történt? Beteljesedett az a messiási prófécia, amit a 16. Zsoltárban találunk, hogy mivel ő földi életében sem vétkezett soha, ezt igazolta az ő feltámadása. Hogy Isten nem hagyja lelkét a sírban, nem engedi, hogy az ő szentje rothadást lásson. És az ő feltámadása azt jelentette, hogy amit ő maga mondott, hogy őt bántalmazzák, megölik, de harmadnapon feltámad, ez maradéktalanul beteljesedett. Azt is jelenti, hogy mivel ő nem a saját vétke miatt halt meg, ő az Isten szentje volt, akinek egyetlen, a szeretett törvény egyetlen megszegését sem követte el egész életében, a földi körülmények között sem. Tehát a mi bűneink okozták a halálát. Akkor a feltámadása, annak az ünnepélyes, hatalmas meghirdetése volt Isten részéről, hogy ő érte az ő helyettes áldozatáért, megbocsátja ezeket a bűnöket. Olyan mértékig, hogy a halál törvénye alól föloldja mindazokat, akik ebben a helyettes áldozatban bíznak. És Krisztus feltámadása hasonlatosságára feltámadnak ők is. Ezért mondja a Korintusi első levél 4. fejezete 25. versében, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, a mi bűneink vitték a sírba, és feltámadt a mi megigazulásunkért, a mi bűnbocsánatunk meghirdetéseképpen, a mi feltámadásunk előképeként támad fel Jézus. Egyetértünk, hogy az élő reménység alapja Krisztus feltámadása? És most felteszem azt a kérdést, de valóban feltámadt az Úr? Sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy csak olyan közömbösen olvassuk. És van, akiben talán kételyek is vannak, vagy a Krisztus feltámadására vonatkozóan, vagy pedig a mi feltámadásunkra vonatkozóan. Ó, hányszor hallja az ember még úgynevezett hitvalló keresztényektől is, vagy templomba járó keresztényektől is, hogy hát sok szép dolog van a keresztény, és a feltámadás, azt én nem tudom elhinni.
Ugye tudjuk, hogy a 20. században is volt olyan keresztény irányzat, amely azt mondta, hát a Krisztus feltámadása az is egy mitosz. Legfeljebb annyit lehet ténynek venni, hogy a sír harmadnapon üres volt. Belegondoltunk erre, hogy valóban feltámadta Jézus, és mi ennek a jelentősége? Ha ezt racionális ésszel is, hogy így mondom, mindent végig gondolva bizonyosra vehettük, hogy Jézus feltámadt, és ez nem mitosz, és ez nem mese, és nem legenda, akkor élő reménységünk van. Akkor mindaz a következmény igaz, amiről beszéltünk. És felteszem azt a kérdést, hogy tényleg valóság volt Jézus feltámadása? Nem csak önmagunkért beszélünk arról, hanem körülöttünk mindenütt találkozhatunk emberekkel, akik Jézus feltámadására azt mondják, hogy na hát itt az én már nem tudok tovább hinni ezekben a dolgokban, mert hát ez olyan könnyen lehet az a magyarázata, hogy hát a Jézus tanítványai vagy hiszékenyek voltak, hiszen ma is vannak olyanok, tudjuk, Mária jelenések, hasonlók, azt mondják, emberek ők láttak. És hát milyen lehetne a Jézus feltámadása is ilyen, hogy akik annyira ragaszkodtak hozzá, annyira bíztak benne, hát azok most beleélték magukat, valamelyiknek talán volt valami víziója, vagy úgy vélte, hogy látta őt, és akkor ebből elterjedt és dagadt a mitosz, és hát végül egy egész nagy történet kerekedett ki belőle, hogy Jézus feltámadt. És hogy a tanítványok nem akartak belenyugodni a kudarcukba, hogy Jézus meghalt, vagy a mesterük halálába, és hát tulajdonképpen a tanítványok szőtték ezt a mitoszt, hogy Jézus feltámadt. Hogy nagyon könnyen gondolkoznak emberek így, és tesznek ilyen állításokat. Ezzel kapcsolatban azonban én szeretném feltenni azt a kérdést, tényleg hiszékenyek voltak a tanítványok? Tényleg egy ilyen önszugesszió áldozatai lettek, vagy ilyen tudatos csalók voltak, vagy ilyen vallásmitosz gyártók, hogy ők így akartak valami nagy dolgot kovácsolni, és nem akarták a csalódottságukat végleg elismerni és deklarálni az emberek előtt, és hát így akarták megerősíteni, hogy az az út, amin elindultak, jó, hogy ők mondjuk összeszövetkeztek, és akkor azt állították, hogy Jézus feltámadt. Szeretnék olvasni Pascaltól néhány sort, aki nagyon találóan ezt írja. Az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, teljesen képtelen valami. Gondoljuk csak végig, képzeljük el, ez a 12 ember összegyűl Jézus Krisztus halála után, és összebeszél, hogy azt fogja állítani, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ezzel minden lehetőséget kihívnak maguk ellen. Az emberek szíve különös módon hajlik az álhatatlanságra, a megingásra, az ígéretek, az előnyük csábítására. Elégséges, hogy csak egyikük is megtagadja fogadalmát a csábításoknak engedve, vagy ami ennél is könnyebben megy, a börtön, a kínzás és a halál szorításában, és mindnyájan elvesztek. Gondoljuk csak ezt végig. Aztán ezt írja. Az apostolokat becsapták, vagy ők maguk csalnak, mindegyik lehetőség nehézségbe ütközik, mert lehetetlen valakiről azt vélni, hogy ő feltámadott. És utána feltesz még egy nagyon lényeges kérdést. Amíg velük volt, Jézus Krisztus erőt önthetett szívükbe, de ha utána nem jelent meg nekik, mi bírta őket cselekvésre? Ugyanis ez már történelmi tény, már vita nem lehet. Egy emberöltő alatt a római birodalom tele lett keresztény gyülekezetekkel. Azok az egyszerű emberek, Jézus tanítványai valami fantasztikus lendülettel indultak el, annak a görög-római kultúrának a környezetében és vallási világnak a környezetében, amely hihetetlen távolságban volt Krisztus tanításaitól és a Krisztus evangéliumától. És egy emberöltő alatt hatalmas diadalfutása volt a kereszténységnek. Pascal azt kérdezi, ha letörtek és tüggettek voltak Krisztus halálakor, mint hogy az evangéliumok is írják. Mi adott nekik ekkora hallatlan lendületet és erőt, hogy nem számított üldözés, nem számított nehézség, nem számítottak az óriási különbségek. Ezek az emberek mentek, és megrázták a világot egy ember öltő alatt, és egy óriási változás ment végbe vallásilag, de ennek megvoltak a megfelelő társadalmi kihatása is. Ez egész akkori világra. Most én szeretném, ha egy kicsit a Biblia felé is fordulnánk, és a Bibliában is látnánk azt, hogy a Biblia hogyan erősíti meg Krisztus feltámadásának a valóságát, és teszi megingathatatlanná az élő reménységünket. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében felsorolja, hogy Jézus feltámadása után ki mindenkinek jelent meg. Nem tudom, ki olvasta ezt végig,
vagy ki gondolta végig. Ugye én most nem fogom itt az egész szakaszt olvasni, ugye mondja, hogy megjelent Péternek, ugye ennek is külön jelentősége van, megjelent Jakabnak, ugye az egyik testvérének, akiből később apostol lett, megjelent a 12-nek, ugye, amit az evangéliumokból is olyan jól ismerünk, de különösen szeretnék csak egy verset kiemelni. Így olvasom a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében a 6. verset. Azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Gondoljuk meg, azért ez nagyon sok tanú, akiket az apostol felsorol, és az egyes személyek meg a 12 apostol után, aztán végül több mint 500-nak. Nem tudjuk, hol volt ez. Ugye Jézus még halál előtt mondta, hogy feltámadásunk után előttetek megyek Galileába. Galileában, ahol a legtöbb tanítványa volt, ahol a legnagyobb hatása volt a szolgálata, ott Jézus nem csak a 12-nek, hanem egy sokkal szélesebb tanítványi körnek megjelent. A korintusi első levelet Pál apostol időszámításunk után 52-53-ban írta, Jézus meg 31-ben halt meg és támadt föl, tehát teljesen érthető, hogy az apostol azt mondja, hogy ezek közül a legtöbben máig is élnek, csak némelyek haltak meg közülük. Ugye a mesékben van ilyen fordulat, hogy aki nem hiszi, járjon utána. De itt nem mesefordulatként, hanem komolyan lehetett azt mondani, hogy Jézus valóban feltámadt, aki nem hiszi, járjon utána, mert itt több száz tanú létezik, akik látták az Urat. Egy másik nagyon fontos dolog, ami az evangéliumi leírásokból kitűnik, azt olvassuk, hogy azok, akik akkor Jézus feltámadásával szembesültek, hozzánk hasonló emberek voltak, és bizony kételkedtek. Egyáltalán nem hiszékenyek voltak, hogy azon nyomban azt mondták, hogy feltámadt az Úr. Végig azt olvassuk az evangéliumokban, három szó ismétlődik a Jézus feltámadása történetében. Mindenki futott, mindenki félt, és nem hittek. Ez volt a jellemző. Mit jelent az, hogy mindenki futott? Amikor kezdtek a hírek terjedni, olvassuk, hogy Mária Magdaléna felfedezte, hogy a sír üres, illetve csak annyit, hogy el van gördítve a kő, futva rohant a tanítványokhoz. A tanítványok futva rohantak a sírhoz. A 12 emmauszi tanítvány, akiknek Jézus megjelent útközben, és fölismerték, mikor behívták őt, hogy velük vacsorázzon, futva ment vissza Jeruzsálembe, noha ez egy 11 kilométernyi út. Tehát annyira életeleven, annyira életszerű a leírása a Bibliában. És mindenki azt mondja, féltek, megdöbbentek. És mi történik itt, és milyen természetfeletti dolgok zajlanak itt, vagy netán milyen ármány zajlik itt, vagy megtévesztés zajlik itt. És ismétlődik az, hogy nem hitték, nem akarták elhinni, hogy ez a valóság. Egyáltalán nem arról van szó, hogy gyorsan gyártottak egy mitoszt, vagy nagy hiszékenyen valakinek a látomására, vagy a halicinációjára elindultak. Egyetlen kivétel János apostol. Ezt csak így szóban elevenítem föl egész röviden. Azt írja, hogy a 12 apostol közül csak ő volt, aki aznap, rögtön, ahogy az első hírt meghallották, hitt. És ez is olyan nagyon, még én azt mondom, életszerű leírás. Leírja, hogy mikor Mária Magdaléna ő hozzá meg Péterhez szaladt, hogy elhengerítve a kő a sírról, akkor ők futva mentek. Még egy ilyen pici kis mozdanat is benne van, hogy ő együtt futottak, de János előbb ért a sírhoz. Aki nem szemtanú, vagy nem életszerű a leírás, ilyen kis jelentéktelennek látszó mozdanat nem lenne megörökítve. És még azt is írja, hogy hát ugye olyan megdöbbentő volt az egész, ő be se lépett, noha előbb ért oda, csak egy pillanatra behajolt, megvárta Pétert, együtt mentek be. És azt mondja, látták, hogy ott vannak a lepedők, letéve, összehajtva, és látták, hogy a kendő, amivel a feje volt bekötve, külön egy másik helyen összehajtva. És János azt a megjegyzést teszi, és ő hitt. Ő látott és hitt. És ugye az ember végig gondolja, hogy ugye ő se kiabálta ki, hiszen a többiek még mind hitetlenkedtek, és mind aggódtak, és féltek, de azt mondja, ő a lelkében azonnal hitt. Miért hitt? Világos volt, hogy itt nem sírrablók jártak, mert azok itt egy rumlit hagynak, gondosan nem hajtogatják össze. Az ember arra is gondolhat, hogy ő együtt élt Jézussal 3,5 éven át, ismerhette a mindenben tökéletes mestert, akire még a rendszeretete is példás volt, és ő benne rögtön az a benyomás maradt, hogy ebből a sírból valaki nyugodtan, tudatosan, méltósággal távozott, még a temetési kellékeket is rendben hagyva maga után.
De nem ez volt a jellemző. A többiek csak nagyon nehezen vették komolyan, hogy Jézus feltámad. Lukács evangélium a 24. fejezetéből idézek egy részletet, ez is egy olyan megkapó és nagyon életszerű részlet a Bibliában. Így olvasom Lukács evangélium a 24. fejezetében, a 36. verstől. Éppen megérkeztek az előzményekben, azt olvasom, hogy éppen visszaírt a két Emmauszi tanítvány a hírrel, hogy nekik megjelent Jézus, és elbeszélték, hogy mit tapasztaltak, és a 36. versben, és mikor ezeket beszélték, megállt Jézus maga ő közöttük, és mondta nékik, békesség néktek. Nézzük csak, hogy hatott rájuk. Megrémülvén pedig és félvén azt hitték, hogy valami lelket látnak. Tudtak a feltámadás hitéről az ószövetségi hívők, de fertőzte őket a pogány környezet is, és hát valami szellemet látnak, vagy lelket látnak. És mondta nékik, miért háborodtatok meg, és miért támadtak a szívetekben okoskodások. Tehát Jézus úgy látszik, tudta, hogy milyen gondolatok, meg kételyek kavarognak bennük, és azt mondta, lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok, és tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. És ezeket mondván megmutatta nekik kezeit és lábait, mikor pedig még nem hitték. Az öröm miatt. Örültek volna, de nem mertek örülni. Még mindig nem merték hinni. És csodálkoztak. Mondta nekik, van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak néki egy darab sült halat és valami lépes mézet, ami éppen kéznél volt, amelyeket elvett és előttük evett. Megkérdezem, vajon Jézus éhes volt? Hogy a magasabb rendű testben támadt föl, nyilván nem erről volt szó, de hogy milyen megható volt, ahogyan ő lehajolt a tanítvány, nem csak azt mondta, hogy tapogassatok meg, én testben mindenestől valósággal feltámadtam, hanem hogy meggyőzze őket, kérdezte, fiaim, van valami ennivalótok, és a szemük láttára evett. És ezzel még mindig nem volt vége a jelenetnek, olvassuk a 44. versben, és mondta nékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál, és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. És mondta nékik, így van megírva, így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. Hát azt gondolom, ez volt a végleg meggyőző. Jézus ott folytatta, ahol abba hagyta. Megint ő volt a csodálatos tanító. Nem csak megmutatta, hogy tapogassák meg, nem csak evett előttük, hanem elkezdett tanítani. És megint ott volt az a hasonlíthatatlan élmény, hogy megnyilatkoztatta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Hogy neki így kellett meghalni, és így kellett harmadnapon feltámadnia. Lássuk az írásban azt, hogy még mindig a tanítványok milyen nehezen hisznek, még mennyire nem arról van szó, hogy bebeszélték maguknak, vagy mitoszt gyártottak, hanem ők is, nekik is sok minden kellett ahhoz, hogy valóságnak vegyék Jézus feltámadását. Olvassuk János evangélium a 20. fejezetéből a feljegyzést. János evangélium a 20. fejezetében olvassuk, hogy amikor Jézus így megjelent, egy tanítvány nem volt ott közöttük, mégpedig Tamás. És így olvasom a 25. verstől. Mondták azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Elég kemény beszéd volt, nem? Azt mondta, én nekem a saját tapintásommal kell meggyőződni, hogy ugyanaz, akit keresztre feszítettek, ugyanaz, akit ott van a sebeknek a helye, különben én semmi szín alatt nem hiszem el. 26. verset olvasom tovább. 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, és Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, ugye ne felejtsük, Jézus magasabb rendű testben támad fel. Nem volt úgy a fizikai feltételeknek alávetve, mint mi. Tehát azt olvassuk, noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, megállt a középen, és a földi életéből jól ismert kedves köszöntéssel mondta, békesség néktek. Aztán mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, nézd meg az én kezeimet, hozd a te kezedet, bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ekkor már Tamás nem tudott mást mondani, és felelt Tamás, mondta, én Uram, és én Istenem. Nem csak azért, hogy
a saját érzékszerveivel győződhetett meg, hanem azért, hogy ahogy földi életében is tapasztalták, Jézus tudja a gondolatát. Nem kellett informálni senkinek. Jézus közben nem jelent meg közöttük, mégis azzal kezdte, hogy Tamás tudta, mit mondott, tudta, hogy fogadkozott, hogy semmiképpen el nem hiszem, most akkor győződj meg róla. És szeretnék egy összefoglaló igeszakaszt is olvasni Márk evangélium a 13. fejezetéből, ahol olvassuk azt, hogy mennyire nem a hiszékenység jellemezte Jézus tanítványait Jézus feltámadása után. Bocsánat, nem a 13. fejezetéből, hanem a 16. Márk evangélium a 16. fejezetéből, a 9. verstől a 13-ig, tehát Márk evangélium a 16. fejezetéből, a 9-től a 13. verse. Mikor pedig feltámadt reggel a hét első napján, megjelent először Mária Magdalénának, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ő elmenvén megjelentette azoknak, akik vele voltak, és keseregtek, és sírtak. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezek után közülük kettőnek jelent meg más alakban útközben, mikor a mezőre mentek. Ezek is elmenvén megjelentették a többieknek, ezeknek sem hitték. Tehát látjuk, mennyire nehezen bizonyosodtak meg, hogy ez valóság. És utána olvassuk a 14. verset. Azután, mikor az asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hitték. Megkérdezem, oka volt Jézusnak, hogy szemükre vesse a hitetlenségüket és a kemény szívűségüket? Hát milyennek ismerték Jézust földi életében? Látták az ő csodálatos cselekedeteit, hallották az ő hasonlíthatatlan tanításait, meggyőződhettek a mesterük igazmondásáról. És Jézus ismételten mondta nekik, az ember fiát bántalmazzák, megölik, és harmadnapon feltámad. Mi lett volna a természetes, hogy mikor a legelső hírt hallják, hogy ő feltámad, azonnal tudják, hogy Jézus szava, Jézus ígérete igazolódott. Ehelyett ők még nem hitték, még mindig nem hitték. Még fogadkoztak, hogyha az érzékszerveikkel meg nem győződnek, nem hiszik. És megkérdezem, Jézusnak ez a szemrehányása nekünk is szólhat? Meg az is, amit Tamásnak mondott, hogy boldogok, akik látnak és hisznek, és még boldogabbak, akik nem látnak és hisznek. Vagyis azt mondja, ha egyszer meggyőződtünk arról, hogy az Isten beszéde, és az ő beszéde igazmondó, akkor nekünk egyedül az Isten beszéde elég biztosítékkel, hogy legyen, hogy amiben van, az valóság és igazság. És azért beszéltünk már erről a témáról, mert ugye így mondja az ige, hogy Isten újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Mert még egyszer mondom, ha ez valóság, ha Jézus tényleg feltámadt a halálból, akkor van élő Isten. Akkor Isten fia tényleg eljött a világra. Akkor ő hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának. Akkor van helyettes áldozat, akkor van bűnbocsánat. Akkor van az ő feltámadásához hasonló holtak feltámadása. Ugye? Ha pedig nem támad föl, és ez nem valóság, akkor nincs. Tudjuk, hogy szoktak ilyen hazugságvizsgálatot csinálni. Néha pszichológusokat hívnak segítségül, hogy valamiről ítéljük meg, hogy az életszerű valóság-e vagy hazugság lehet. Hát én úgy gondolom, hogy ha bármely elfogulatlan józan embernek kellene ilyen vizsgálat alá vetni az evangéliumi történeteket, hogy az evangéliumok megörökítik Jézus feltámadását, akkor azt kell mondani, hogy ki kell oltani az értelmünket ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez mitosz, vagy legenda, vagy mesebeszéd, vagy valótlanság. De ha igaz, akkor testvéreim, ebből még egy következik, hogy nem ez az élet, az összes életünk, és ez csak egy átmeneti próbaidő, és bizony valóság az Istennel való személyes találkozás, bizony valóság, hogy egy végső egyetemes, igazságos, abszolút igazságos és abszolút irgalmas ítélet eldönti az örök sorsunkat. És ahogy Jézus mondta, feltámadunk vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására. Tehát valahol akkor nekünk nem volna szabad, hogy ez a földi élet a teljes látóhatárunkat kitöltse, és ezek a pillanatnyi dolgok abszolút foglalkoztassanak minket úgy, hogy nem marad időnk az Isten dolga, nem marad időnk a szeretet szolgálatra egymásért, amiről a mai szombatiskolában szó volt. Mert nekünk lekötnek ezek a feladataink.
valahogy más szemmel, másképpen kellene gondolkoznunk. Azzal fejezem be, hogy csak két rövid gondolatot idézek, az egyiket Pascaltól, a másikat Luthertől. Pascalnak van egy döbbenetes mondása, azt mondta, hogy köztünk és az örökké valóság között, vagy az örök sorsunk, vagy az Istennel való találkozás között csak az élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Döbbenetes mondás. Köztünk, és hogy ezekkel a természet felett és örökké való dolgokkal találkozunk, e kettő között csak az élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Ezt a földi életet azért kell megbecsülnünk, mint próbaidőt, mint az összes lehetőségünket, hogy az élet feltámadásában részesüljünk, hogy Krisztust valóban megváltunknak ismerjük meg, fogadjuk el és kövessük őt valóban, és az életünk alkalmassá váljék az Isten országára. És Luther Mártont is hadd idézzem. Ezt írja, igen kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, és olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukének érzik, mint jelen való életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos a vaküvegen át, a másik örökké való életet pedig tiszta és nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet s égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet múlandó javaival pedig sokat is törődnek. A múlandó mindig előttük van, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az örökké valónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélne keresztik. A keresztény ember azonban az ellenkezőt tegye. Az örök életre mindig tágra nyitott szemmel nézzen. Ezt várja mindig, örvendező, bizonyos reményben. Kedves gyülekezet, szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy ez legyen a mi meggyőződésünk, valóban feltámadt az Úr. Ha pedig feltámadt, akkor áldott az Isten, aki újonnan szült minket élő reménységre. Ennek a valóságos történeti tény volt a Isten minden ígéretét, és Isten minden szavát valósággá teszi. És szívemből kívánom, hogy így legyen ez a mi számunkra, és vonjuk le azt a következtetést, a jelen élet, és az örökké való élet, és az örökké való világ. A kettőt a súlya és a jelentősége szerint mérlegeljük az életünk minden hétköznapi döntésében. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és Urunk, bárcsak mikor kimondjuk ezt a nevet mindannyiunknak, mint úgy hatná át a szívünket, hogy ő a mi élő, személyes megváltunk, és ami áldott reménységünk, ami élő reménységünk alapja, hogy ő valóban feltámadt, és ma élő megváltunk és szószólunk, aki hamarosan dicsőségben visszatér. Ó, Úrunkat, hogy ezt a bizonytalan életet úgy becsüljük meg, mint egy előkészületi időt, mint egy próbaidőt, de ne úgy viszonyuljunk hozzá, hogy mindent itt akarunk megnyerni, mert akkor bizony mindent itt fogunk elveszíteni. Kérünk téged, Úrunk, segítsd, hogy a szemünk egészséges legyen, hogy mindig helyes arányban lássuk a dolgokat, mindig igazi értékük és jelentőségük szerint tudjuk mérlegelni a döntéseinket, és úgy tudjuk értékelni az időt. Úrunk, arra kérünk téged, most az esztendő végén is, segíts, hogy ha amikor egy kis időnk van, jól megválasztuk, hogy mit mire fordítunk, add, hogy tudjuk, hogy mi az igazán szükséges, és add, hogy ugyan hűségesen és szeretettel feleljünk meg földi kötelességeinknek, és mindenben megtaláljuk a józan egyensúlyt. De ahogy olvastuk is, az egyik szemünk és a tágra nyitott szemünk, az mindig az Isten országá legyen, az eljövendő és bizonyos örökké valóságon, az ég és mennyei dolgokon, amelyek valóságok, és amelyekkel szemtől szembe fogunk mindannyian találkozni. Kérünk, vezess mindannyiunkat élő hitre és élő reménységre, és add, hogy ennek az örömét soha semmikor semmi el ne tudja venni tőlünk. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal, kegyelmeddel, szereteteddel és békességeddel. Amen.

Kedves hallgatóink, a mai alkalommal folytatjuk tovább a megkezdett fejezetünket. Jelenések könyve 17. fejezeténél tartunk, és ott a Bibliának egyik legmegrázóbb látomásáról, a világegységről, a parázna asszonyról és a parázna királyokról, tehát a fenevadon ülő asszonynak a látomásával foglalkozunk. Mit is látott János apostol? Sok vizek fölött, a tengervizek fölött egy fenevadat látott ülni, és a fenevadnak a hátán egy parázna asszony ült. A parázna asszonynak parázna lányai voltak, és a föld királyaival paráználkodtak, miközben a parázna asszony egy serleget tartott a kezében, amely kívül arany volt, belül azonban tele volt utálatosságokkal, és a paráznaságának tisztátalanságával, és az egész föld kerekségét lerészegítették a parázna asszony, a parázna lányok és a királyoknak ez a szövetsége, és a homlokán egy név volt, ami így szólt, hogy titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. A látomás végén János apostol azt is megtudta, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől. Tehát itt vérre megy a játék, a végső idők nagy Babilonja jelképezi az emberiség megmentésére szánt emberi összefogást. A Babilon szónak a két értelmében, a Babilon szó eredeti értelme a menny kapuja, így látja ma is az emberiség ezt az összefogást. Az Isten által nekiadott kifejezés a Bábel pedig zűrzavar. Amit az emberek jónak látnak, sőt a menny kapujának látnak, az az Isten szemében zűrzavar. Most ennek a látomásnak a második részéhez érkeztünk. A magyarázó angyal végigvezette János apostolt a magyarázaton, és elmondta, hogy mi mit jelent, de a fenevadnak a hét feje után a 10 szarváról is ejtett néhány szót. A fenevadnak a hét fejét azonosítottuk, hogy mit jelent ez a különleges kifejezés, hogy 5 elesett ebből a fejből, és majd még egy és egy másik még jönni fog, és egy kevés ideig maradnak meg, és maga egy 8. is majd jönni fog. De most a 12. verstől a 10 szarvra vonatkozó magyarázatot olvasom, ami a következőképp hangzik. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok 1 óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ővele való elhívottak, választottak és hívek is. És mondta nékem, a vizek, melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Isten beszédei. És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Ezzel fejeződik be a látomásnak ez a része. Itt fejezzük be a mai előadással mi is, és a következő alkalommal a 18. fejezet nagyon szoros folytatásként ennek a világegységnek az összeomlását fogja elénk vetíteni egy másik látomás formájában. De most vessük tekintetünket tehát a 10 szarvra. Mi ez a 10 szarv? Ugye a tengeren ül a fenevad hátán a parázna asszony, de a fenevadnak 7 feje van és 10 szarva van. Maga ez a fenevad, ahol először előfordul, ez Dániel könyve 7. fejezete. És Dániel könyve 7. fejezetében is 10 szarva van a fenevadnak. És aki Dániel könyve 7. fejezetét elolvassa,
Egy nagyon hosszú és részletes fejezet, most nem szeretném ezzel a kedves hallgatóságot fenntartani, hogy most én visszanyúlva végigolvassam Dániel könyve 7. fejezetét, inkább röviden elmondom, hogy Dániel könyve 7. fejezetében egyébként a könyvemet, amit egy részben erről írtam, Rembrandtnak a részkarcát tettem a címoldalára, ahol ez a négy vadállat előjön, és a négy vadállat, hogy a tengerből kiemelkedik, itt tűnik elénk a 10 szarv. De minek a jelképe a 10 szarv? Ugye először a háborgó tengerből, Dániel könyve 7. fejezete szerint egy oroszlán jön ki. Az oroszlánnak sas szárnyai vannak, de ezek kitépetnek, és az oroszlán elgyengül, és visszacsuklik a tengerbe. Az oroszlán után kijön egy medve. A medve egyik oldaláról a másik oldalára hempereg, ilyen nagy többmázsás medvékre gondoljunk, tehát ilyen félelmetes vadállatokra. Három borda van a szájában, lakmározza, fajja ezt a három bordát, de közben hallja a kifejezést, hogy egyél még sok húst. Utána harmadjára kijön egy párduc, a párduc gyorsaságával iramlik, de aztán az is letűnik, és a negyedik állatként jön elő ez a fenevad, ez a senki máshoz nem hasonlítható ormótlan vadállat. Az oroszlán, a medve, a párduc után nem is tud neki más nevet adni, csak ezt, hogy egy vadállat, egy fenevad. És amikor ez a fenevad feltűnik, és fal zúz, és mindenkit összetapos, akkor arra lesz figyelmes Dániel próféta, hogy a fenevad fején 10 szarv van. És a 10 szarv közül észrevétlenül kijön egy kis szarv, és az a kis szarv, hogy utat tör magának, három más szarvat kiszakít, és fölében ő ennek a 10 szarvnak. Ha ezeket az állatjelképeket azonosítjuk, és nagyon könnyű a helyzetünk, mert az első három állatjelképet maga Dániel könyve azonosítja. Az oroszlán a babiloni birodalmat jelképezi. Időszámításunk előtt 7.-6. századi babiloni birodalmat. A medve a médó-perzsa birodalmat, hogy egyik oldaláról a másik oldalára kél, ez azt fejezi ki, hogy először a médek játszották a vezető szerepet benne, utána a perzsák. Ez az időszámításunk előtti 6.-4. század közötti világhatalom. A Médó-Perzsa birodalom letűnése után jön a Nagy Sándori Görögország a 4. század végén, és tart a hellenizmus időszaka az időszámításunk előtti 2. századig, és utána Babilónia, Médó-Perzsia és Görögország után feljön a történelem színpadára az a hatalom, ami a történelem végéig meghatározó hatalom lesz. Több hatalom nincsen, a 4. hatalom után nincs 5. hatalom. A fenevadat már maga Jézus azonosítja Rómával, tehát a fenevad, a tengerből feljövő fenevad mindig Róma jelképe, de a Biblia nagyon árnyaltan fogalmaz Rómával kapcsolatban, mert hiszen Róma innen visszafele számítva, tehát akkor 2200 éve a világtörténelem színpadán van, ez egy nagyon nagy időszak, 2200 év. A Róma történelmének több időszaka van. Róma történelmének az első időszaka a pogány Róma, a császári Róma, ami, mint tudjuk, mint nyugat-római birodalom, időszámításunk szerint 476-ig állt fenn, később már keresztényé vált római birodalomként, de 476 után már római birodalomról ókori értelemben nem beszélhetünk. Mi jött azonban Róma örökébe? Mi jött a római birodalom felbomlása után Európában, mi vette át Rómának a helyét? Mielőtt megmondanám a 7. fejezet nyomán, ezt már a Dániel könyv egyik előző profétikus részében, a 2. fejezetben is olvashattuk, hogy mi jött a római birodalom bukása után. Tudnélik, Dániel könyve 2. fejezetében Isten a történelmet nem vadállatok egymás utánjában mutatta be, a világhatalomért acsarkodó vadállatok egymás utánjában, hanem fémek, arany, ezüst, réz, vas, bronz, cserép formájában, és itt a 2. fejezetben is azzal az érdekességgel találkozunk, hogy miután az első világbirodalom az arany, és utána kettős ezüst karok jönnek a szoborkolosszusnak a termetén, jön a bronz, a réz, és a 4. birodalomhoz ér, ami a vas. A vas lábszárak után jön 10 lábúj, ami nem csak vasból van, hanem a vasnak és a cserépnek az elegyéből. Ami itt a 2. fejezetben a 10 lábúj, az itt a 10 szarv.
Tehát tulajdonképp megismétlődik ez a profétikus bemutatás, csak a második fejezetben egy szobor mutatja az emberi történelem egymás utánját, itt pedig vadállatok egymás utánja. Az is egyértelmű, hogy Isten miért így mutatta be, mert a második fejezetbeli álmot kikapta egy pogány király, Nabukodonozor. Egy pogány királynak így lehetett bemutatni a történelem egymás utánját, hogy lesz egy aranykor, aztán ezüst, aztán réz, aztán vas, és a végén már az aranytól lefelé haladva a sárhoz jutunk, a vas és az agyag, a sár elegyéhez. A hetedik fejezetet kinek adta Isten? Azt már nem egy pogány királynak mutatta be, hanem Dániel prófétának, tehát egy igaz hívő embernek. Egy igaz hívő embernek Isten már rávezethette a tekintetét, hogy tudod, Dániel, mi az emberi történelme? Nem az arany, meg ezüst, meg réz, meg vas történelme, hanem kiméletlen harc folyik a világhatalomért. A földi államoknak a nagy célja, hogy világhatalmat kaparintsanak meg, ezért mutatta be Isten itt vadállatok formájában, de a negyedik vadállat itt is két részre oszlik, a fenevadra, meg a tíz szarvra. Ahogy itt is az előző proféciában van a vas lábszár, de van a tíz vas és cserép által jelképezett lábujjak. Mit jelképez a Bibliában a tíz lábúj, és mit jelképez a tíz szarv? Nagyon egyszerű Istennek a bemutatása, mert ahogy a római birodalom napja leáldozott, Rómának az örökébe az európai államok léptek. Nem egy állam, nem kettő, hanem sok állam. Az Ázsiából beözönlő barbár törzsek itt Európában a korai évszázadoktól fogva államokat hoztak létre, ezek a törzsek államokat alapítottak, kialakultak az európai nemzetek, és az európai nemzetek Róma örökébe léptek. Egyrészt, mint barbár népek maguk is fenyegették Rómát, de aztán utána átvették Rómának a gondolkodását, Rómának a politikáját, Rómának a hadviselését, Rómának a jogrendjét, magát a római vallást is. Tehát a Biblia ezért beszél a tíz lábúj és a tíz szarv jelképében, mint egy globális számot elénk állítva az európai államokról. Azért mondom, hogy globális szám, mert Európában régen is, meg most is több állam volt, mint tíz, tehát ezt nem konkrétan kell érteni, hanem úgy kell érteni, hogy a fenevad testéből, vagy a szoborkolosszus lábából, hogy természetesen tíz lábúj, így a testéből tíz szarv nő ki, ezek az európai államoknak a jelképei. Végig a Bibliában erről van szó, tehát itt is, amikor megjelenik Jelenések könyve 13. fejezetében, majd itt a 17. fejezetben ez a látomás, és a fenevadnak a tíz szarváról olvashatunk, itt nekünk már tudnunk kell, hogy ezek az európai államoknak a jelképei. Most ezután újra olvasom, hogy mit is mond a tíz szarvról. A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Hogy magyarázzuk ezt a verset? Ha azt mondjuk, hogy a tíz szarv, az európai államok jelképe, azt mondja, hogy tíz király. Ugye a király a Bibliában mindig a politikai erőknek a jelképe, tehát ez azt mondja, hogy ezek az országok, mint nemzetek vannak most előtted, amiket itt a látomás bemutat, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak. Mit jelent ez a kifejezés, hogy olyanok, akik még birodalmat nem kaptak? A Bibliában nagyon érdekes fél mondatok vannak, amelyek megfejtéséhez valóban az összes proféciát ismerni kell, és az egész profétikus menetrendet ismerni kell. Miért mondja az európai államokról most ebben a látomásban, hogy olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal? Ez a félmondat nagyon szépen jelzi, hogy az európai államok a történelem végéhez érkezve, mert most már a történelem végén vagyunk a látomás szerint, most már csak a hét csapás van előttünk, amit már bemutatott Jelenések könyve, most a hét csapást közvetlenül megelőző időszak kinagyítását látjuk ebben a látomásban. Az európai államok a jelen történelmi pillanat szerint nem világhatalmi tényezők. Jelen pillanatban az európai államok nem világhatalmi tényezők. Panaszkodnak is emiatt elég sokat. Mondják, hogy
Amerika sokkal előrébb jár, most már ugye az ázsiai nagy országok is előtérbe jutottak, és az európai államok fokozatosan háttérbe szorultak, azért is ez az óriási törekvés az egységes Európáért, meg az Európai Unió megerősítéséért, hogy az európai államok újra valami vezető szerephez jussanak. De jelen pillanatban áll még, amit a Biblia így mond, hogy ez a 10 szarv, 10 király olyanok, akik még birodalmat nem kaptak. Visszaszorultak a hatalomért való versengésben. Miért? Az európai államok egykor, 1500 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt a történelemnek, a civilizációnak, a kultúrának a vezető államai voltak. Miért szorultak ezek vissza? Mi az oka annak, hogy Európa ma nem világhatalmi tényező, hiába van itt sok ország, hiába vannak fejlett országok, gondoljunk olyan, hogy Anglia, Németország, Franciaország, mindenféle tekintetben műszaki tudományoktól a kultúráig, a nyelvükig bezárólag, hát a világnak a, hogy mondjam, vezető államai kellene, hogy legyenek, de jelen pillanatban azt mondja a Biblia, hogy ezek még birodalmat nem kaptak. Más bibliai proféciákból érthetjük meg ezt a jelenséget, hogy az európai államok fokozatosan miért szorultak háttérbe a történelem során. Azért, mert az európai államok eljátszották a történelmi lehetőségeiket, az európai államok háttérbe szorításának a legfőbb oka az, hogy eltorzult bennük a kereszténység, hogy Európát el is hagyták azok, akik elmenekültek innen, és az Amerika felfedezése után lassanként kiszivárogtak az új világba, és Amerika rövid néhány évszázad alatt sokkal nagyobb fejlődést tett meg, mint Európa. Miért? Mert két dolgot biztosított minden embernek. A szabadságot és a munkalehetőséggel együtt járó gyarapodást. Ezt a két dolgot, hogy lelkiismereti szabadság biztosítása az embereknek, és hogy aki amilyen munkát végez, annyi pénzt becsülettel meg is szerezhet, ezt Európa a középkortól fogva nem biztosította az embertömegek számára, és az Európában kifejlődő kapitalizmus sem biztosította. Mind a mai napig Európa ezért szorult vissza a történelem nagy küzdelmében, és Amerika azért vehette át a vezető szerepet, mert az Egyesült Államok, hogy létrejött a 18. század végén, rögtön biztosította az állampolgárinak a legteljesebb lelkiismereti szabadságot, tehát vallásért, hogy soha nem üldözhettek embereket. Az amerikai alkotmány kimondja, hogy Isten előtt minden ember egyenlőnek születik, és a vallásáért senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés. Ez Európa mind a mai napig, gondoljunk csak arra, hogy a magyar alkotmány csak az 1990/4-es törvénycikkében biztosította a teljes lelkiismeret és vallásszabadságot. Ezért közöltem a lelkiismeretről szóló kis könyvemnek a végén az 1990/4-es törvénycikket, hogy mindenki olvassa el a maga szemével, hogy Magyarország 1100 éves államisága során az utóbbi 15 évben biztosított papíron, mert ugye az ország több részén azért nagyon hátrányos megkülönböztetés éri azokat az állampolgárokat, akik nem az ott adott vallásnak a hívei, de papíron a magyar alkotmány 15 éve eljutott oda, hogy minden embernek azonos szabadságjogokat biztosít. Erre Európa legtöbb nemzete ilyen késlekedéssel jutott el, amikor Amerikában ezt már biztosították, és szintén így van ez a munkalehetőséggel és a pénzszerzéssel, ami hát azért minden embernek, akár ateista, akár vallásos ember, az egy alapvető igénye, hogyha valamit dolgozik, annak a tisztességes ellenértékét kaphassa meg. Ma is nézzük meg, hogy az amerikai munkabérek és az európai munkabérek között és a magyar munkabérek között mennyi a különbség. Nem véletlen, hogy ma is a kivándorlás és a jó munkaerőnek a nyugatra áramlása, ez napi téma, mert ma is óriási különbség van, és ezért Európa háttérbe szorult, mert Európában a vallás, amit erőszakoltak az emberekre, amit megparancsolták az embereknek, hogy templomba kell járni, hogy ilyen és ilyen vallásfelekezethez kell tartozni.
Amikor az emberi lelkiismereten kényszert hajtanak végre, amikor embereket erőszakkal akarnak valamire rávenni, ez előbb vagy utóbb, de mindenképpen meghozza a maga férges gyümölcseit. Hát Európa ilyen egyszerű okoknál fogva a történelem során háttérbe szorult, de a profécia most arra tapint rá, hogy Európa a történelem végén újra a világ vezető mezőnyébe fog jutni. És miért? Azt mondja Európáról tehát, hogy birodalmat még nem kaptak, még most nincs hatalmuk, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Európa újra előtérbe fog jutni, és ez egyértelműen a fenevadnak köszönhető, tehát Rómának köszönhető. Róma viszi előre Európát. A római pápaság világhatalmi igényeivel párhuzamosan az európai közösség is Róma befolyása alá fog kerülni, és ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Tehát az európai államok Rómát fogják támogatni. Rómának a szövetségesei lesznek. És ezért, mint királyok, egy óráig hatalmat kapnak a fenevaddal. Mit jelent ez, hogy egy óráig fognak hatalmat kapni? A bibliai proféciákban, mint tudjuk, a napok évekkel azonosak. Ha a bibliai proféciák napokban határoznak meg valamilyen időt, azokat, akkor mindig éveket kell érteni. Ez Ezékiel könyve 4. fejezet 6. verse világosan kimondja már az Ószövetségben. Így hangzik ennek a versnek a második része szó szerint, egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. Tehát amit Isten kijelentett az emberi történelemről és időileg jelentett ki, ott világosan itt van a feloldás, a kódnak a megfejtése, hogy a napok mindig éveket jelentenek. Tehát egy nap egyenlő egy év a bibliai proféciákban. Ha azt mondja itt a profécia, hogy egy óráig fognak hatalmat kapni az európai államok a fenevaddal, a világ történelem sorsának irányításában, az egy óra a napnak a 24. része. Ha egy év 360 napból áll, mint hogy a bibliai proféciákban annyiból áll, akkor a 360 osztva 24-jel az 15 nap, vagyis a Biblia tanítása szerint az európai államok újra hatalomhoz fognak jutni, de rendkívül rövid ideig, napokban, szinte így mondhatnánk két hétben számítható rövid ideig, létrejön az Európai Egység. Az Európai Egység nyilván össze fog kapcsolódni az Egyesült Államok érdekeivel. Az Európai Egység is alárendelődik, mint ahogy Amerika is alárendelődik Róma igényeinek és elvárásainak, és ez a hatalmas nagy vallásszövetség, ez a hatalmas nagy valláspolitikai szövetség az európai államokat újra a történelmnek az élmezőnyébe fogja vetni. Tehát Európa döntő szerepet fog kapni a világtörténelem legutolsó időszakában. De mi lesz ez a döntő szerep? A tízszar pedig, amelyet láttál, tíz király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak. A 14. versben ez a kulcskifejezés. Alig akarjuk elhinni. Mit mond itt a bibliai jövendőlés? Ezek a bárány ellen viaskodnak. A fenevad fején a tíz szarv, tehát Róma, és az európai államok a bárány ellen viaskodnak. A bárány kinek a jelképe? Mindenki tudja, a bárány általános messiási jelkép az Ószövetségtől fogva mindig Jézus Krisztus jelképe. Mit jelent Jézus Krisztus ellen viaskodni? Mit jelent Jézus Krisztus ellen viaskodni? Talán azt, mint sokan ma vélik, hogy az európai államok nem akarják bevenni az alkotmányukba az Isten nevét, vagy az európai alkotmányok azt mondják, hogy szekularizált államok vannak, a vallást azt ne erőltessük senkire, a kereszténység az csak egy vallás, a sok közül Európában is már nagyon sok a muzulmán vagy más vallású ember, talán ezt jelenteni, semmiképp sem ezt. Hiszen a Biblia is azt tanítja, hogy a vallást ne erőltessük egy emberre sem. A Bibliában is Mózes könyveitől, Józsué könyve 24. fejezetétől fogva egy nagy tanítás, hogy csak ezt a hadvezért említsem, Józsuét. Józsué a halál előtt mit mondott? Mit mondott a zsidó népnek? Tessenek elolvasni Józsué könyve 24. fejezetét, a Bibliának egyik legszebb fejezete. Mielőtt Józsué meghalt volna, összehívta az országgyűlést, és azt mondta a különböző törzsek vezetőinek, hogy nézzétek,
ha ti olyan isteneket akartok imádni, amit más népeknél ismertetek meg, bármelyik nép isteneit imádhatjátok, de én és az én házam az Úrnak fogunk szolgálni. Nem kényszerítette rá a zsidókra az igazisten imádatát, de azt mondta József, hogy én és az én népem itt az ország közepén kapott helyet Timnát Szerákban, ez volt Józsuénak a területe, én és az én törzsem, az én családom, az Úrnak fogunk szolgálni. Az Isten soha senkire semmit nem akar rákényszeríteni, mindenki szabadon kell, hogy megválassza azt, hogy kinek hisz, minek hisz, milyen hitet, milyen vallást követ. Tehát ennyit nem jelentett az, hogy a bárány ellen viaskodnak, mert hallottam ilyen értelmezéseket is, főleg az elmúlt hónapokban, hogy az európai államok nem akarták, hogy az alkotmányukba bekerüljön Isten neve, illetve az európai alkotmányba ne kerüljenek be az Isten neve, vagy kereszténység, vagy keresztény értékek. Ez teljesen helyén való dolog. Ez nagyon helyes. Egy alkotmányba ne is kerüljön bele se Isten neve, se a kereszténység, mert akkor ott bármilyen célra fel lehet használni ezeket a kifejezéseket. A bárány ellen viaskodás nem ennyit jelent. A bárány ellen viaskodás annyit jelent, hogy az európai államok éppen hogy feladják semlegességüket, éppen hogy felbontják a vallás és a politika összekapcsolódásának eddigi szétválasztását és az erre irányuló erőfeszítéseiket, újra össze fogják kapcsolni a politikát és a vallást, és a vallás nevében fognak különböző törvényeket hozni. Róma tehát eléri a célját, ráveszi az európai államokat csak úgy, mint a középkorban, hogy tegyék azt, amit ő akar. Ugye a középkorban hiába voltak az európai államok vezetői királyok, hiába volt Európának császára, Európának a tényleges ura a római pápa volt. A római pápa küldte a koronát, a római pápa mondta meg, hogy melyik országnak mit kell tenni, tehát újra visszatér az a középkori felállás, ami Európát sok évszázadig a bénultság állapotába taszította, hogy a vallás és a keresztény vallás nevében tettek olyat emberekkel, ami nem következik a keresztény vallásból. Úgy fognak a bárány ellen viaskodni, hogy szinte észre sem veszik, mert Krisztus nevében fognak olyan dolgokat tenni, ami nem Krisztustól való. Ez a mai kornak a fonáksága. Erre készül Róma, hogy az európai államokat rávegye, hogy olyan dolgokat fognak hatályba léptetni Krisztus nevében, az igazság és a szeretet nevében, ami nem Krisztustól való. Ezért mondta Krisztus, hogy az ő megismerésének egyetlen egy kritériuma van. Az ismeri meg Krisztust, aki a szavát ismeri. Nem az ismeri Krisztust, aki sokat beszél Krisztusról, nem az követi Krisztust, aki Krisztusinak tűnhető dolgokat mond, hanem az, aki Krisztusnak a kifejezéseit, Krisztusnak a tanításait ismeri. János evangélium a 10. fejezet 16. versében mondta ezt Jézus Krisztus, hogy sok juhaim vannak különböző aklokban, de ezek majd hallgatnak az én szómra. És helyes fordítás szerint lesz egy nyáj és egy pásztor. Nem egy akol, hanem egy nyáj és egy pásztor. Az európai nemzetek úgy hadakoznak Krisztus ellen, hogy különben keresztény látszattal, krisztusi felhatalmazást igényelve maguknak, fognak bizonyos dolgokra hivatkozni, és a középkori történelem újra előtérbe fog jutni, Európa visszatér a középkorba. Ennyit jelent ez. Európa a középkorban nem hirdette Krisztust, hanem Krisztus helyébe szokásokat, hagyományokat, vallási babonákat állított. Jött a reformáció, a reformáció ezt leleplezte. De sajnos a reformáció nem folytatódott. A több mint 450 évvel ezelőtt elkezdődött reformáció tulajdonképpen a mai követőiben feladta az eredeti törekvéseit, és ma lényegileg Európa már egyetlen egy vallási hatalom kezében van, ez a római pápaság. A római pápaság először az evangélikus egyházzal kötötte meg Wormsban, illetve Augsburgban később, tehát ahol az ágostai hitvallást megfogalmazták a reformáció időszakában, most Augsburgban megkötötték a megegyezést.
Nagyon nagy törekvések vannak a katolikus református megegyezésre, a katolikus ortodox megegyezésre. Tehát az egész Európát egyetlen egy hatalom fogja irányítani, és ez a római pápaság. Az európai hatalmak be fognak hódolni a pápaságnak, mint a középkorban, és ezek a bárány ellen viaskodnak. Nagyon érdekes, hogy ezután a mondat után mi következik. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya. Ez mit jelent? Hogy olyan erős lesz ez a Krisztus ellenes szövetsége az európai államoknak, hogy ez senki, de senki nem fogja legyőzni a történelem során. Csak egy valaki, aki eljön másodszor hatalommal és dicsőséggel. Tehát Jézus második eljöveteléig, még a hét csapás idején is töretlen ennek a hatalomnak a befolyása, hiszen azt már olvastuk Jelenések könyvében, hogy a hatodik csapásnál, az úgynevezett Armageddonnál ez a hatalom odáig jut el, hogy tulajdonképpen azokat, akik nem akarnak hozzá tartozni, az életük kioltásával fenyegeti meg, hogy a középkorban is az inkvizíció azt mondta, hogy ha valaki nem fogadja el Róma tantételeit, az eretnek jobb, hogyha nem él a világon. Kivizsgálta a római törvényszék, az egyházi törvényszék az eretnek voltát, és utána átadta megégetésre a polgári hatalomnak. Ez volt a középkori koreográfia. Ugyanez a középkori koreográfia meg akar ismétlődni a hatodik csapásnál, de nem fog megismétlődni, hiszen tudjuk, mert láttuk már a hét csapás Jelenések könyve 15.-16. fejezetbeli leírásában, hogy Jézus második eljöveteit éppen ez váltja ki. Jézus azért jön el, hogy kivegye az ember kezéből a föld irányítását, és főleg azok kezéből, akik az ő nevében akarnak elkövetni valami olyasmit, amit már a középkorban megtettek, amikor hatalmuk volt, megtették, most újra hatalmat kapnak, most is meg akarják tenni. Jézus közbelépését éppen ez váltja ki, hogy nem engedheti meg, hogy a követőit világszerte erre a sorsra juttassák. Tehát nagyon érdekes ez is, hogy azt mondja, ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket. Ebből azt következik, hogy semmi más hatalom nem lesz, ami legyőzze őket. Nincs ember, nincs emberi hatalom, nincs emberi szövetség, ami Rómának a túlnyomó hatalmával fölvetni a küzdelmet. Iszonyú hatalma lesz. Hogy ez a hatalom hogy fog kiépülni, erről Jelenések könyve 14. fejezete már elszólt néhány megjegyzést, és a 13. fejezet vége is, amikor jelezték az eddigi bibliai proféciák, hogy nyilván Rómának csak egyféleképpen lehet ilyen túlnyomó hatalma. Az egész világot maga alá gyűrő hatalma. Hogyan volt a középkorban Rómának olyan nagy hatalma? Hiszen akkor ugyan létezett a pápai állam, de azért Rómának olyan nagy földi hatalma nem volt. Akkor se volt nagy hadserege, nem volt egy teljesen kiépített közigazgatása, tehát nem volt egy nagy hatalom a szónak abban az értelmében, hogy nem tudom, egy Franciaország vagy Anglia mindig nagy hatalom volt az európai történelemben. Hogy volt Rómának a középkorban mégis minden más államnál nagyobb hatalma? Úgy, hogy a legerősebb világi hatalmat nyerte meg szövetségeséül, először a frankokat, a francia királyságot, utána a németeket, létrehozta a német-római császárságot. Tehát Rómának a történelemben mindig ez a technikája, mindig ez az eszköze, hogy a legerősebb politikai hatalmat nyeri meg a szándékai megvalósításához. A középkorban is ezt tette, és ezt fogja tenni a mikorunkban is. A mikorunkban melyik a legerősebb politikai hatalom? Egyértelműen az Egyesült Államok. Jelenések könyve 13. fejezete ezt már tudomásunkra hozta, hogy Rómát minden tekintetben ki fogja szolgálni az Egyesült Államok. Róma azonban még bebiztosítja magát, mert az európai hatalmakat is tulajdonképpen a maga hatáskörébe vonja, tehát Rómának óriási túlsúlya van Egyesült Államok és Amerikai Egyesült Államok és Európai Egyesült Államok, és Róma kezébe fog kerülni a világ, ezt a túlnyomó hatalmat csak Jézus Krisztus második eljövetele fogja megsemmisíteni. A bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ővele való elhívottak, választottak és hívek is. Nagyon érdekes. Miért jegyzi ezt meg?
Azért, mert Róma hatalma föltartóztathatatlanul megy előre. Ezt senki nem fogja megállítani. A római pápaság előtt minden nyitott most a világtörténelemben, és ezt nagyon, nagyon is jól tudja maga, a mostani pápa is nagyon jól tudja, már hivatkoztam arra, hogy ezért nyilatkozta még megválasztása előtt, nem is nyilatkozta, hanem a prédikációjában ezt mondta, olyan pápát kell megválasztani, aki megváltoztatja a világot. Olyat választottak meg. Olyan pápát kell megválasztani, aki megváltoztatja a világot. A világ Róma kezébe fog kerülni. Ez semmi nem fogja feltartóztatni, csak Jézus második eljövetele fogja ennek végét vetni. De hozzátesz itt a jövendőlés, hogy nem csak Jézus fog győzni Rómán, hanem az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Tudnék, nem mindenki fog behódolni Rómának. Intézményesen mindenki be fog hódolni, de személyesen nem mindenki fog behódolni Rómának, hogy a középkorban is ez volt a helyzet. A középkorban is az úgynevezett eretnekek, vagy eretnek mozgalmak vezetői, vagy később a reformátorok, a prédikátorok, a valdensektől kezdve Calvin Jánosig nagyon sokan voltak, akik nem hódoltak be egyénileg. Ők is győztek, Isten szemében győztesek azok az emberek, akik nem hittek annak, amit Krisztus nevében hajtottak végre, de Krisztushoz semmi köze nem volt. Az európai államok hogy ezt nem látják? Az európai államok hogy nem látják, hogy itt Róma mennyire halad előre? Néhány hónappal ezelőtt egész Magyarország felhördült arra, mert néhány magyar Európa parlamenti képviselő megmerte mondani, hogy Róma, a Vatikán az Európa parlamentben is óriási erőkkel próbálja érvényesíteni az akaratát. Mindjárt vallásgyalázással, vallástámadással gyanúsították őket. Persze ebből egy szó sem igaz. Abból annál inkább, hogy én úgy gondolom, hogy ezek a magyar parlamenti képviselők nagyon is világos dolgot mondtak ki. Róma pontosan tudja, hogy mire törekszik, és pontosan tudja, hogy milyen célt akar elérni, és pontosan tudja, hogy az európai államokat, amelyek egyelőre most még a lelkiismereti szabadság hívei, vallás és politika elválasztása minden európai alkotmányban benne van, de ezeket az európai államokat le fogja győzni. Miért? Megint tessenek visszaemlékezni a sorozatunk egyik előadására. A Biblia a Jelenések könyve 11. fejezetében egy megdöbbentő dolgot mondott Európáról. Európában az eltorzult középkor után megszületett a történelmnek egy olyan képződménye, ami mind a mai napig páratlan a történelmünkben. Ezt így neveztük akkor, hogy tömeges ateizmus. Európa az, ami megszülte a tömeges ateizmust. Miért? Azért, mert Európában annyira eltorzították a vallást, a középkorban annyira lejáratták a kereszténységet, az emberek annyira megutálták. Tessenek csak gondolni, hogy azért értelmes francia írók, költők, filozófusok ilyen szavakra ragadtatták magukat, mint Voltaire is, hogy tapossátok el a gyalázatost. Öljétek meg a papokat. Tehát annyira nagy volt a vallás ellenesség, de ezáltal a felvilágosodás időszakában, amikor a tömeges ateizmus létrejött, a vallás ellenességgel, az egyház ellenességgel párosult a Biblia ellenesség is. Mert elkövették ezt a hibát a felvilágosodás képviselői, hogy úgy gondolták, hogy ha a vallást ennyire eltorzították, mint hogy az egyház a középkorban eltorzított, ezért a Biblia felelős. És a felvilágosodás, amely létrehozta a tömeges ateizmust, nem csak az egyházat támadta, hanem azt mondta, hogy vallásra sincs szükség, sőt a Biblia is mese, és dobjuk a szemétre. Nem véletlenül, hogy Párizsban a szamár farkára kötötték a Bibliát, és harsány hahota közepet úgy hajtották végig a francia fővároson, összetévesztették a vallás visszaéléseiért is a Bibliát tették felelőssé. Tömeges ateizmus ezért alakulhatott ki Európában. Ma Európa a világ legateistább kontinense. Bármely egyház, függetlenül attól, hogy keresztény, nem keresztény egyház, mutatja a létszámát, a növekedési ütemét, tessenek megnézni, hogy Afrikában így növekszik egy egyház, Ázsiában, Dél-Amerikában, amúgy Európa stagnál, és Európa mindig is bevallotta az elmúlt évtizedekben, hogy még akik vallásosnak mondják magukat, még azok között is legfeljebb 10% ember, aki eljár templomba, vagy hisz egy intézményes
egyház előírásainak. Európában az ateizmus a gyökerekig jutott le, ma Európa olyan mélyen ateista kontinens, hogy azt nem lehet elmondani. Ugye csak Gandhi fejezte ki a maga egyszerű tenyeres talpas módján, amikor Gandhi ugye többször eljött Európába, és mindig híres kijelentéseket tett az európai kereszténységről, egyszer például azt mondta, hogy itt Európában vasárnapi kereszténységet lát, az emberek kiöltöznek egy nap, elmennek a templomba, egy órát szánnak Istenre, aztán hazamennek, és az élet ugyanúgy folyik tovább. Azt mondja, hogy ugyanolyan ateisták, mint a többi ateista, azzal a különbséggel, hogy egy nap demonstrálják, hogy ők tartoznak valamilyen egyházhoz. Nagyon lényegbevágó megfigyelése volt ez a hindu gondolkodónak. Tehát Európa mélységesen ateista, és az ateizmus nem veszi észre, az ateizmus nem tudja felfogni azt, amit egyedül a Biblia hoz a tudomásunkra. Mit hoz egyedül a Biblia tudomásunkra? Azt, hogy még az ateizmusnál is sokkal veszélyesebb az eltorzult hatalmi kereszténység. Az ateizmusnál is sokkal veszélyesebb az eltorzult hatalmi kereszténység. Egy eltorzult hatalmi gépezet, mint Róma, ami 1700 éves eszköztárral rendelkezik, 1700 év tapasztalata kapcsolódik hozzá, hogy hogyan kell a hatalmát újra és újra visszaszerezni és növelni. Ezt nem veszik észre, nem tudnak túljárni Róma eszén. A római diplomácia, a római politika, a római retorika végül is győz. Róma konkordátumokat kötött, többek között Magyarországgal is. Róma lényegileg már térdre kényszerítette Európát Lengyelországtól Spanyolországig. Róma pontosan elérte azt a háttértárgyalásokban, az alkukban, amit el lehetett érnie. Róma most már nem abban a helyzetben van, mint 100 éve, vagy 50 éve, vagy akár csak 30 évvel ezelőtt. Amikor 1798-ban, tehát tessenek figyelni, 1798, 107 évvel ezelőtt, 1798-ban, a pápát a franciák fogságba vitték. Mindenki úgy gondolta, hogy vége van a római pápaságnak. Ha eltetszenek olvasni a római pápaságról az egyik legjobb könyvet, az egyébként protestáns német történetírónak, Leopold Ranke-nak, a Pápaság története című könyvét. Leopold Ranke azt mondja, amikor odaér, hogy a pápát elvitték a franciák, mindenki azt hitte Európában, hogy a pápaságnak egyszer s mindenkorra vége van. Egy középkori intézmény befejezte a történelmi pályafutását. Ez a középkori intézmény 1870-ben az olasz egyesítés idején elveszítette a pápai államot is. Amikor Garibaldi győzelemre vitte az olasz ügyet, és a pápa visszaszorult 0,44 négyzetkilométer a Vatikánba, még erősebben úgy gondolták az emberek, hogy a római pápaság most szépen visszavonul, és lesz egy régi rekvizítum, egy múzeumi tárgy, ami itt van ugyan Európában, de sok vizet nem fog zavarni. De amikor 1929-ben Mussolinivel megkötötte az első nagyobb konkordátumot, utána Hitlerrel is, utána a kommunista kelet-európai államokkal, így Magyarországgal is, utána a második vatikáni zsinat jött, és utána jött egy nagyon hosszú ideig uralkodó második János Pál pápa, ugye, aki hát csak nem 27 évig volt a pápai trónon, akkor Róma lépésről lépésre visszanyerte Európa és a világ fölötti hatalmat, mégpedig olyan módon nyerte vissza, hogy egyetlen egy tantételét sem kellett megváltoztatnia. Akik abban hisznek, hogy Róma megváltozott, mert sokan ebben reménykedtek és ma is reménykednek, hogy a római pápaság nem ugyanaz, mint régen volt. Ez már nem egy középkori intézmény, ez egy felvilágosult intézmény. Van tudományos pápai tanács, a tudományt ugyanúgy felkarolja, a pápa elmegy a világ minden országába, nyitott minden vallás képviselőivel tárgyal. Ez nagyon szép látszat, hogy szokták mondani, hogy II. János Pál pápa is média pápa volt. Ma a világnak mindent el lehet adni, ami látszat. A lényeg az, hogy a római pápaság melyik tantételét változtatta meg, amit az idők folyamán a középkorban kifejlesztett dogmákat, tantételeket, melyiket vonta vissza, melyikért kért bocsánatot, és melyiket változtatta meg. Nos hát, kedves hallgatók, tessenek utána járni, egyiket sem. A római pápaság ugyanúgy tanítja,
hogy a pápa fölött áll az egyháznak, hogy az egyház fölött áll a Bibliának. A római pápaság a vezekléstől a búcsún, ugye most 16. Benedek is búcsút hirdetett Németországban, írták is a német lapok, hogy Luther forog a sírjában. Ugyanazt a búcsút hirdette meg, mint a reformáció korában, ami ellen Luther a 95 tételét kifüggesztette. A római pápaság nem változik. A világ változott meg annyira, hogy nem ismeri föl, hogy kivel van dolga. A protestantizmus változott meg annyira, hogy nem tudja, hogy kivel áll szemben. Nagyon szépnek látszanak a médiapápák, szépen mosolyognak, szépen adják elő, hogy a világ barátai és a békének a szószólói, de amikor arra kerül a sor, hogy bizonyos kérdésekben ki milyen véleményt nyilvánít, a római pápaság ugyanaz a középkori intézmény maradt, ami volt. A II. Vatikáni zsinatnak, ha kézbe tetszenek venni a dekrétumait, mindegyik szó szerint ezzel a mondattal kezdődik, ahogy az atyák a trienti zsinaton kinyilatkoztatták, és hogy az első vatikáni zsinat megerősítette, mi is. A trienti zsinat 1545-től 1562-ig tartott, az első vatikáni zsinat 1869-től 70-ig. Ezek a zsinatok, a trienti zsinat hírhedt zsinat volt, ez mondta ki a Lutherre és a protestantizmusra az átkot, hogy a protestantizmus nem vallás, a protestantizmus az eltévejedés, és vegye tudomásul a protestantizmus, hogy az egyház áll fölötte a Bibliának, és nem úgy, hogy Luther tanította, a Biblia áll fölötte az egyháznak. Mind a mai napig ez a különbség. Ez a lényeges különbség. Ugye a Róma azt mondja, hogy amit én mondok, még a Bibliát is megváltoztathatom, még a 10 parancsolatot is megváltoztathatom. Meg is változtatta Róma a 10 parancsolatot. 3 parancsolatában. Meg is változtatta a bibliai tanításokat ezerféleképpen, ezerféle módon. Róma azt mondja, hogy az egyház fölötte áll a Bibliának. Az igazi protestantizmus és az igazi bibliai kereszténység pedig azt mondja, a Bibliának semmi nem állhat a felül, hiszen a Biblián azért nem állhat semmi felül, mert ha a Biblia Isten szava, ha valaki azt mondja, hogy felett áll Isten szavának, tessenek meggondolni, valaki azt mondja, hogy felett áll Isten szavának. Ott változtatja meg az Isten szavát, hogy ahol akarja. Azt tesz az Isten szavával, amit éppen a kénye kedve parancsol neki. Hát akkor ez milyen hatalomnak a megnyilatkozása ez, ha valaki azt mondja, hogy az Isten szava fölött áll, és mégis jogot formál arra névre, hogy keresztény legyen. Ezt tessenek végig gondolni. Jelenések könyve 13. fejezete ezt már így mondta, hogy a sárkány adja a fenevadnak a nagy erejét és hatalmát. A sárkány lefoglalt jelkép a Bibliában, a fenevad is lefoglalt jelkép a Bibliában. Ezt bibliaolvasó embereknek nem sokat kell kutatni, hogy mit jelent, hogy honnan való az az eszme, hogy én keresztény vagyok, de felül állok az Isten szavának. Ezt tessenek meggondolni. Ez lehet, hogy első hallásra nem lepleződik le, mert a kereszténységet ma mindenféle áron el lehet adni, mert ma a kereszténység árfolyama nagyon alacsony az egész világon, ma mindenki keresztény. De ezt gondoljuk végig, hogyha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, de fölött áll az Isten szavának. Róma ilyen szempontból nagyon következetes, mert ha valaki megismeri a római pápaságnak és a római katolikus egyháznak az alapvető tételeit, az első alapvető tétele az, hogy a hite nem a Bibliából származik egyedül, hanem a Bibliából, a szent hagyományból és a tanítóhivatal megnyilatkozásaiból. Tehát Róma világosan mondja, hogy 3 lábon áll. Egyik láb a Biblia, másik láb a szent hagyomány, harmadik láb a római tanítóhivatal, és az utóbbi 2 láb fontosabb, mint az előző. Tehát ez nyilvánvaló dolog, de ezt nem látják az európai államok. Ateista emberek miért is látnák? Ateista kormányok miért is látnák ezt? Nincs hozzá tehetségük, nincs hozzá műveltségük. Róma azt tesz a világgal, mondom, 1700 éves tapasztalatával, azt tesz a világgal, amit akar. Ezért mondja a Biblia, hogy ma, a mikorunkban, amelyben élünk,
egyetlen egy hatalom kezében van a világ, és egyre erőteljesebben ez meg fog nyilvánulni, így csak Jézus második eljövetele fogja ennek a hatalomnak a végét jelenteni. És ezután azt mondja még a magyarázatban a 16. verstől, és a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Hát ez elég éles fordulat. Eddig a 10 szarv erejét és hatalmát a fenevadnak adja, erejét és a hatalmát arra, hogy a bárány ellen viaskodjanak, most pedig a fenevadon ülő asszonnyal szembefordul ez a 10 szarval jelképezett ugye az európai államok, meggyűlölik ezt a parázna asszonyt, kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Egyik megrökönyödésből, csodálkozásból, a másik besünk. Hát ez meg mit jelent? Kedves hallgatók, ez egy nagyon nagy fordulat. Erről a nagy fordulatról ezután egy egész fejezet beszél. De azért a kulcsot szeretném megadni hozzá. Jelenések könyve következő, tehát most a 17. fejezet végén vagyunk, a következő 18. fejezete teljes egészében erről fog szólni. De említettem már ezt a jelenséget, hogy a történelemben gyakori jelenség az, hogy valaki az erejét és a bizalmát valakibe vagy valamibe belehelyezi. És egy idő után, amikor lelepleződik, hogy rossz valakibe vagy valamibe helyezte a bizalmát, akkor a csalódott ember, a becsapott ember, a megkeseredett ember dühével neki támad annak, aki megnyerte az ő bizalmát, és akkor meg a másik végletbe esik, egyszer mindent odaadott volna annak az embernek vagy intézménynek, hogy becsapta

foglalkoztak. Az volt az ember érzés, hogyha egy bankvezér ott kilépett volna a kapunak, akkor a széllyel tépték volna. Ugye körülbelül ez. Na hát erre tessenek gondolni. Ez lesz világméretekben. Azok az emberek, akik nem hisznek Krisztusnak és Krisztus szavának, hanem csak a Krisztusinak hisznek, meg a Krisztus nevében fellépő embereknek és hatalmaknak hisznek, és teljes bizalmukat ő beléjük helyezik, és egy idő után lelepleződik, hogy ezek félrevezették őket, hát akkor persze, hogy ez fog bekövetkezni, hogy az európai hatalmak is, akik erejüket és hatalmukat Rómának adják, és eljön az az idő, és ez a hét csapás ideje lesz, amikor látszik, hogy Róma nemhogy nem oldotta meg a világ problémáit, de tönkretette a világot. Becsapta a világot. Hát akkor mi a jellegzetes magatartás? Akkor azt mondja, hogy meggyűlölik a paráznát, kifosztják, mezítelenné teszik, eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Igen. Ez fog bekövetkezni, a Jelenések könyve 18. fejezete leírja ezt a végső nagy világ zűrzavart. Iszonyú zűrzavar lesz a világon, mert az emberiség két részre oszlik. Az egyik része az emberiségnek elfogadta Krisztus szavát, utána járt, hogy mi a Krisztus szava, meggyőződött, hogy a Biblia mit mond. A másik része nem járt utána, kényelmesebb utat választotta, hiszünk annak, aki szépen beszél. Sajnos az emberiségnek nagyon nagy gyakorlata van ebben. A mi országunk történelmében is azt látjuk, hogy mindig hisznek azoknak, akik végül is becsapták a nemzetet. Volt egy nagyon derék professzorom, a Tudományos Akadémián is együtt dolgoztunk, mindig azt szokta mondani, hogy milyen balga nép ez a magyar nép. És akkor elkezdte sorolni. Nem a Széchenyinek hitt, meg nem a Deáknak hitt. És akkor mondott egy egész vonulatot, most nem akarok érzékenységeket sérteni, már rossz is, hogy két nevet kiejtettem. És akkor mondta, hogy kiknek hitt, a nagy szónokoknak, a nagy lenyűgöző retorikőröknek hitt, és hát egyik csöbörből a másik vödörbe, vagy egyik vödörből a másik csöbörbe esett. Ezért mondja a Biblia, hogy ne emberek vezessenek bennünket. Ha Isten van, miért tételezzük fel, hogy Isten nem tud bennünket vezetni? És nem tud a legegyszerűbb módon a szavával, amit le van írva. Miért mondják általában az emberek azt, hogy hát nem látom az Istent, nem biztos, hogy van az Isten, de jobb, hogyha egy ember vezet, jobb, hogyha egy tekintély, egy egyház vezet, és így menetelnek dalolva a szakadék felé a néptömegek. Miért nem tudjuk ezt a nagyon egyszerű, nem hiszem, hogy ehhez különösebb hit vagy vallásosság kellene, egy egyszerű paraszti logika kell. Hát ha Isten van, akkor ő nem képes a tulajdon szavával vezetni, amit tetejében még azért is írt, azért is iratott le. És benne van a Bibliában szó szerint, hogy senki se tanítsa a másik embert. Én az Isten akarok mindenkit tanítani. Mondja már Jeremiás könyve 31. fejezetétől, János első leveléig bezárólag az egész Biblia tele van ezzel. Jézushoz, amikor oda mentek és megkérdezték, hogy mit cselekedjünk, mit tegyünk, Jézus mindig azt mondta, hát higgyetek abban, akit az Isten küldött. Vagy ha Mózesnek nem hisztek, akkor nekem sem hisztek. Ha Mózesnek nem hisztek, annak se hisztek, ha a halottak közül valaki feltámad. Hát ha Isten van, és ő neki van üzenete hozzánk, akkor nem ez az egyszerűbb, hogy ez alapján jussak én egyről a kettőre? Miért kell mindig emberi tekintély, szervezet, stb. Ez nem annyit jelent, hogy az Istennek nem kell, hogy legyen közössége, van az Istennek közössége ma is a világon, de az Isten közössége soha nem hirdeti azt, hogy higgyél a tekintélyeknek. Az Isten közössége mindig azt hirdeti, hogy higgyél az Isten szavának, mert afölött, hogy így szól az Úr, semmi nincsen. Hogy mit mond a Biblia, afölé nem tehetem azt, hogy mit mond az egyház, vagy mit mond egy tudós, vagy mit mond egy tekintély. Isten fölé senkit ne helyezzünk. Nos hát, kedves hallgatók, ez lesz majd, hogy sok ember észbe kap, de későn. Ezért is iratott le ennyi profécia számunkra, hogy mi ne későn kapjunk észbe. Mert az ember hajlamos egyik végletből a másikba menni, egyszer határtalan bizalommal van valaki vagy valami iránt, amit igazán nem is ismert meg, utána meg határtalan gyűlölettel és elkeseredéssel van ugyanazon valaki vagy valami iránt, ami becsapta őt. Ettől megmenekülhetünk. Van egy jó magyar mondás, kettőn áll a vásár. Nem szükséges, hogy becsapjanak bennünket. Nekem nagyon sokszor

panaszkodnak emberek, főleg szülők, nagyszülők, hogy a gyerekem ide sodródott, az unokám oda sodródott. Miért van most itt, meg miért van ott? Elfordították a fejét, elvarázsolták. Én mindig csak annyit tudok mondani, kettőnál a válság. Nem szükséges, hogy bennünket becsapjanak. Járjunk utána a dolgoknak. Ne higgyünk rögtön mindenkinek. Főleg, hogyha isteni dolgokról van szó, ne csak azt lássuk, hogy isteni dolgok ezek, hanem tegyük fel a kérdést, hogy Istentől származó dolgok, vagy nem Istentől származó. Azt mindenki mondhatja, hogy isteni dolgok. De nézzük meg, hogy Istentől származó, itt van, milyen szavakkal van itt, milyen kijelentéssel van itt, vagy csak mondják, hogy Istentől származó dolgok. Emlékezem, olyan 5-6 éves gyerek lehettem, ugye, mint római katolikus vallásban felnevelkedett ember, nekem volt keresztapám és keresztanyám. És amikor úgy nyiladozott az értelmem, akkor föltettem a kérdést, hogy miért van nekem keresztapám és keresztanyám, és ők elmondták, hát tudod, fiam, hát ez a mi vallásunk tanítás, hogyha valaki megszületik, egy kisgyerek, keresztvíz alá kell tartani, és mi voltunk azok közeli rokonság okán, aki téged 6 évvel ezelőtt a keresztvíz alá tartott. Kérdeztem, hogy miért kellett engem keresztvíz alá tartani? Hát tudod, fiam, mert le kellett mosni az eredendő bűnt, mert ha nem mostuk volna le, te elkárhoztál volna, ha meghalsz, akkor te a kárhozatra jutottál volna. Mondom, hát mindenki eredendő bűnnel születik. Én bűnösnek születtem. És a bűnt, ami hát egy belső dolog, az lemossa pár vízcsepp. Hát fiam, ez így van, ez már százak éve óta így van, ezt már mindenki így csinálta, ez már mindenki így csinálta. Bűnös emberek vagyunk, a bűnt az egyház ezzel a szertartással lemossa, és akkor te üdvözülhetsz, és akkor te most jó keresztény leszel. És akkor abban a gyerek fejbe elkezdtek jönni a gondolatok. Még ilyen gondolatom is volt, hogy miért nem nyúlnak születtem. Hát mert az nem bűnös. Hát az nem bűnös. Hát embernek születni ez annyit jelent, hogy eleve már bűnös vagyok. Mit tettem én azért, hogy bűnös legyek? Ha meg bűnösnek születtem, és ezt ilyen gyorsan meg lehet szüntetni, akkor mi a bűn? Mi a bűn? Már minisztráns gyerek voltam, gyontam, áldoztam, és kérdeztem tisztelendő urat, plébános urat, püspöki helynököt, püspök helyette, mi a bűn? Majd, hogy nem az általam akkor még nem ismert József Attilával mondtattam volna, hogy miért van bűnöm, ha nincs? Hát mi az, hogy bűn? Ha már akkor bűnöm van, amikor nem is tehetek róla, akkor mi az, hogy bűn? És ki az az Isten, aki engem arra ítél, hogy ha mondjuk én 3 hetes koromban meghaltam volna, akkor én kárhozatra jutottam, vagy miféle Isten ez? Persze válaszokat nem kapván erre, mindig azt mondták, hogy legyél alázatos, majd valamikor megérted. Alázatos lettem. Majd valamikor megértem. Azt mondták, majd 18 éves, akkor se értettem. Megint mentem. Nem kaptam rá válaszokat. Tessenek meggondolni, hogy az embereket mi mindennel el tudják itatni, és én szerettem a keresztszüleimet, mert rendes emberek voltak. Ők se tehettek arról, hogy nekik ezt mondták. Szerettem a szüleimet, és ők adtak a keresztszülőket. Nem tehetnek róla, hogy ezt mondták volna. Igaz, hogy édesapám néha füstölgött, azt mondta, hogy ő mindent nem tud a vallásunkból elfogadni, például, hogy egy embernek nem fogja meggyóni a bűneit. De mondtam, hogy ez már Isten káromlás, mert hát, hogyha a vallásunk azt kéri, hogy gyónjuk meg a bűnöket, hát akkor meg kell gyónni valakinek, de ő azt mondta, hogy ő ugyanolyan ember, akihez megy, ő minek mondja egy másik embernek, úgyse tud vele mit csinálni. Hát mondom, el van hintva a kétely magva a családunkban, édesanyám mindig mondta, hogy apád ilyen szempontból eretnek, te azért menjél és gyónjad meg, biztos, ami biztos. Bátyám mondta, hogy ő már nem hisz, mondta 18 éves kora fölött, de azért a gyereke lesz megkeresztelni, meg is kereszteltette titokban. És ezt látva, vajon az emberekben milyen kép alakul ki a jó Istenről? Milyen kép alakul ki a keresztény hitről? És amikor az emberek előtt lelepleződik majd, hogy valami és valaki őket teljesen tévútra vezette. És ennek a tudatára döbbennek.
És ezzel szembe fordulnak. Na ez lesz a világtörténelem végén tömeges méretekben. De kettőn áll a vásár. Nem kell, hogy feldühödött embertömegek közé kerüljünk. Ahogy nem volt szükségszerű nyugdíjasok vagy idősek részéről se, hogy beadják 20-50% reményében a pénzüket, lehetett volna azt másra is fordítani, tisztességesebb célokra. Ott is kettőn állt a vásár. Aki ezt teszi, számoljon azzal, hogy ez lehet a várható következménye, ez is lehet a várható következménye. Ha megismerjük a Bibliát, akkor igaz lesz az, amit Mózes 4. könyve 24. fejezetében olvasunk. Nem fog a varázslás Jákobon és a jövendő mondás Izraelen. Nem fognak elvarázsolni bennünket, hogy most ebbe higgyünk, meg abba higgyünk, meg amabba higgyünk. Pontosan tudjuk, hogy miben lehet hinni. Így mondja a Római Levél 10. fejezete, a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ha valaki keresztény, a szó igaz értelmében azért keresztény, mert megismerte a Bibliát és hit Isten kijelentéseinek. Ha valaki hitre törekszik, hogy hívő ember akar lenni, ne tegyen semmit, ne erőltesse magára ennek vagy annak a felekezetnek a szabályait, vegye kezébe a Bibliát, tisztességesen kezdj el olvasni, kérje az Isten segítségét, hogy Istenem, ha te vagy, és nem néma Isten vagy, hanem önmagadat kinyilatkoztató Isten vagy, értesd meg velem ezeket a kifejezéseket, mutasd meg nekem, hogy ki vagy és mi a te akaratod. És az ilyen embereket nem fogják majd félrevezetni. Ebben az országunkban és országhatáron kívül is, én azt tudom elmondani, és életem egyik legnagyobb tapasztalata, azok az emberek, akik nem végeztek egyetemet, még csak középiskolát sem, de őszintén odafordultak a Szentíráshoz, meg akarták ismerni az egyedül igaz Istent, és akit elküldött a Jézus Krisztus, hogy János 17.3-ban ezt olvashatjuk, azok megtalálták Istent. Soha nem felejtem el, egy 80 éves, egyszerű zempléni faluból, egy hegyvidéki faluból származó bácsi, hogy elmondta nekem, hogy egész életemben kerestem az Istent, és kérdeztem a plébános urat, a tisztelendő urat, hogy ki az Isten, miért vagyok itt, és mit akar tőlem. Tudod-e, hogy ki az Isten? Kérdeztem a lelkészektől. És ők mindig szabadkoztak, hogy én se láttam az Istent, hogy tudnék többet nálad annál, akit nem látunk. És amikor ez a bácsi 80 éves korában Bibliához jutott, mert addig nem volt Bibliája, nem adta a kezébe senki se a Bibliát, és amikor könyvterjesztők eljutatták hozzá a Bibliát, és egyik nyári táborunkban a bácsi megjelent, könnyek között mondta nekünk 81-néhány éves korában, gyerekek, most már kezdem tudni, hogy ki az Isten. Most hallom már a szavát. Istent nem látjuk, de hogyha halljuk a szavát, tökéletesen tudhatjuk, hogy ki az Isten, mi az ő jelleme, miért engedi meg a rosszat, hogyan fog véget vetni a rossznak, hogyan fogja lezárni a történelmet. Ne tessenek azt gondolni, hogy Jelenések könyvét is például idős emberek nem értik, vagy akik itt is sokan panaszkodnak, kedves hallgatók, hogy még most sem értik. Tetszenek tudni, hogy ki nem érti a legnehezebbnek tűnő bibliai könyveket, csak egy ember nem érti, aki nem olvassa őket. Ezt kimerem mondani. Aki állandóan olvassa a bibliai könyveket, meg fogja érteni. Ha valaki nekem panaszkodik, hogy nem érti a Bibliát, a belülről tudom, hogy nem olvassa. Úgy én sem értettem. És azért nem értettem, mert sok mindent hallottam róla, de kezembe nem vettem, összehasonlítani nem hasonlítottam össze egyik könyvet a másikkal. Jelenések könyve a Bibliának a legkönnyebben érthető könyve, minden jelkép azonosítva. Olyan jelkép nincs, amit ne lenne azonosítva. Mit nem értünk ezen? Ha nem olvassuk, akkor nem értjük. Ezek az ember tömegek tehetetlenül neki ugranak ennek az egész valláspolitikai szövetségnek és ennek a vezetőjének, mert látják, hogy cserben hagyta őket. Én hittem te benned, te pedig becsaptál engem. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Isten beszédei. Ez is egy megdöbbentő kijelentés. Mi az, hogy az Isten adta azoknak a szívébe, hogy a fenevadnak a dolgait cselekedjék? Kedves hallgatók, Isten senkit kényszerrel, erőszakkal nem fordít vissza még a rossz útról sem.
Sokan egy olyan Istent várnak, aki majd egyszer lenyúl, belenyúl az életükbe, és ők balra akarnak menni, de az Isten át fogja őket táncoltatni a jobb oldalra. Ilyesmi soha nem fog bekövetkezni az életben. Az Isten senkit nem kényszerít. Az Isten ad nekünk jeleket, adja a beszédét, ad tapasztalatot, mindennel körülvesz bennünket az Isten, de ha magunk önkéntes döntésével nem állunk az Isten mellé, akkor az Isten hagyja, hogy azok az emberek menjenek arra, merre akarnak menni, mert az Isten, mondom, senkit erőnek erejével nem fog kényszeríteni. Ezért ne várjunk az Istentől. Sok ember fejében az Isten valami kényúrként jelenik meg, aki hát erőszakkal vesz rá, vagy én is azt igényelem, hogy bárcsak erőszakkal engem a jó útra vezetne az Isten. Kedves hallgatók, ilyen nincs az Istennél, és jó, hogy nincs az Istennél. Isten pontosan tudja, hogy amire nem mi adtuk a fejünket, ami mellett nem mi döntöttünk, annak nincsen kifutása, annak nincsen ereje. Az embernek az Isten adott értelmet, adott döntési lehetőséget, van akaratunk, tehát amit meg lehet tenni az embernek, azt az Isten soha nem fogja megtenni. Az Isten elénk állít, már így mondta Isten a zsidó népnek is, elébetek állítom az élet útját és a halál útját, az áldások útját és az átkok útját. Tessék, választhatok ezek közül. Az Isten senkit nem fog a mai korban sem kényszeríteni. Az biztos, hogy az Isten jelzéseket ad, Isten megenged betegségeket, nyomorúságokat, ilyenek vannak. De ezek nem a kényszerítés erejével hatnak, sajnos nagyon sok ember a betegségben sem tér meg. A nyomorúságban sem eszmél föl. Megy tovább a maga választottja útján. És az asszony, amelyet láttál, ama nagyváros, amelynek királysága van a földnek királyain. Elhamarkodva mondtam önöknek ezelőtt, hogy Róma kezében lesz a világ. Már most is ott van, de teljesen nyilvánvaló lesz, hogy Róma kezében van a világ. Azt mondja az asszonyról, a parázna asszonyról, amelyet láttunk, a nagyvárosról, ami hét hegyen, hét halmon épült fel, tehát Rómát messze menően azonosítja, királysága van a földnek királyain. Tessenek megjegyezni, hogy az eltorzult egyházi hatalomnál veszélyesebb erő nincsen, az a kis ujja köré fonja az összes politikai hatalmat. Nem kétséges, hogy úgy fognak táncolni a politikai erők, ahogy a vallási erő meghatározza. Ez kisebb léptékben is így van, nem? Tetszettek figyelni a Szovjetunió beli változásokra? A pópa fogadja őket, a pátriárka megmondja, és az a régi pártfőtitkár most kezet csókol nekik, és azt teszi, amit akar. Ez kisebb léptékben is így van, mert hát végül is a keleti egyház vezetőinek nincs olyan világhatalmi befolyásuk, mint Rómának, de kisebb léptékben is így van, hogy az eltorzult vallási hatalomnál ravaszabb ellenség nincsen. Ezért nem szokták idézni Petőfi Sándor híres versének azt a passzusát, hogy ahol pap emel szót, az igazság szörnyet hal ott. A papok és az eltorzult vallási vezetők sokkal jobban tudják, hogy hogy kell manipulálni az embereket, mint bárki más. Tessenek elolvasni Petőfinek az apostolát. Petőfi ezt az apostolban megírta, hogy az igazság szörnyet hal ott, mert annyira kijátszák, annyira eltorzítják, és annyira kezükben tartják az embereket, a lelki hatalomnál, a lelki zsarnokságnál nagyobb zsarnokság nincsen. Embereket kézben tartani. Elkárhozol, ha nem kereszteled meg a gyerekedet. Vagy a gyerek kározik el, vagy ha nem teszed meg az egyház parancsait. Ugye ezeket a kényszerítő évszázadok alatt felgyülemlett kényszerítő eszközöket ott tartják, és az embereket, és az emberi intézményeket, politikai vezetőket is teljesen sakban lehet tartani. Ezért nagyon vigyázzunk arra, hogy kinek hiszünk és kit követünk, mert egy olyan asszonyról láttunk most jövendőlést és látomást, amelynek királysága van a földnek királyain. A kezében tartja a földet úgy, hogy ezt senki nem látja, szinte senki nem látja. Akkor szoktam egyetemistáknak, de gimnazistáknak is beszélni arról, hogy 2200 éve egy hatalom vezeti a világot. Rám néznek, és azt mondják, most elment a tanár úrnak az esze? 2200 éve egy hatalom vezeti a világot?
Mondom, azért vezeti 2200 év a világot, mert a világ nem is látja, hogy ez kicsoda. Így könnyű vezetni. Róma kezében van 2200 éve a világ. Róma az, ami egyesítette az oroszlán, a medve, a párduc összes erejét, ami úgy tudja megjeleníteni magát, hogy ember legyen a talpán, aki észreveszi, hogy itt miről van szó. Én is azért szőttem bele az előadásba ilyen személyes élményeket, hogy elmondjam önöknek, hogy én egyik legodaadóbb tagja voltam a Fenevaddal jelképezett hatalmi intézménynek. Nem láttam semmit. Úgy gondoltam, mélyen lenézve a protestánsokat, hogy ők valóban nem egyház, ők szekta, a protestantizmus az egy eltorzulás, az egy vadhajtás, és úgy gondoltam, hogy egy egyedül üdvözítő szent, anyaszent egyház létezik. Évezredek óta. Tessék, itt van a történelmi út. Amikor néha föltettük egy-egy lelkészünknek a kérdést, hogy azért a római egyház életében is mennyi sok csúnyaság van, visszaélés, inkvizíció, boszorkányperek és egyéb más. Emlékezem, hogy egyik fiatal lelkész egyszer arra tanított bennünket, hogy látjátok, ezért ez az igazi egyház. Mert ennyi sok gonoszsággal együtt még létezik. Azt mondta, hogy én is elismerem az inkvizíciót. Tudom, hogy több millió ember feje hult a porba. De ha ez nem lenne az Isten egyháza, már régen megszűnt volna. Hát ez is bizonyság annak, hogy mi vagyunk az egyedül üdvözítő egyház, hogy ennyi gonoszság ellenére létezik. És az ember ezt elfogadta, mert hát ez különben nagyon jól hangzik, nem? Nagyon jól hangzik. Amikor a Bibliát megismertem, akkor egy bibliai tanítást különösen mélyen megértettem, hogy azért, mert valami régen létezik, ez még nem bizonyság amellett, hogy Istent képviselné. 6000 éve létezik a gonoszság. 6000 éve létezik. És a gonoszság fejedelme az nem az Isten, hanem Sátán. És a Jelenések könyve 13. fejezete azért mondja, hogy a sárkány adta neki erejét és nagy hatalmát. És ezért megdöbbentő fejezet ez a Bibliában, perdöntő fejezet ez a Bibliában. És ezért idéztem Dantét, a legkatolikusabb költőt, ahogy szokták mondani. A könyvemben erről a látomásról idézem Dantét az Isteni színjátékból, hogy Dante ezt már az 1300-as évek elején látta, és ezekkel a szavakkal írta körül ezt a látomást, már gondolt az evangélista rátok, mikor a vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott. Akinek e világra fölkerülve 7 feje volt, és 10 szarv védte, ha küzdött, de férje megrontá, ki a férje, aki végül is megrontja, majd végét veti maga Jézus Krisztus, mert bűnbe merülve élt. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, mondja a római pápaságra. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt. Valóban a világnak a leggazdagabb hatalmáról is szó van. Nem lehet kifejezni a gazdagságát. A műkincsekben, aranyban, ezüstben tárgyasuló gazdagság. Dante így mondta 700 éve, Istenné tettetek aranyt, ezüstöt. Nálatok bálvány imádó se rosszabb. Egyet imád az, százakat a püspök. Micsoda döbbenetes megfigyelés ez is, hogy a római egyház azért nevezi katholikusnak magát, és katolikusnak egyetemesnek, mert minden pogány vallásból mindent magába olvasztott. Ezért mondja, hogy a pogány vallások egy bálványt imádnak, a püspök százat imád, mert mindent magába olvasztott, minden vallást ki akar szolgálni. Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat szült, nem megtérésed, de adományod, melyel először lett egy pápa gazdag. Kire utal, amikor azt mondja, hogy aj, Konstantinus? A Jelenések könyvét, aki eddig végigkövette, nagyon sokszor hivatkoztunk arra, hogy maga Jézus Krisztus is bemutatja, hogy a nagy fordulat a kereszténység történetében 313-ban zajlott le. 1700 éve csak nem. 313-ban Konstantinus császár az üldözött kereszténységnek vallásbékét adott, kárpótlást rendelt el, és az üldözött vallást fölemelte, és üldöző vallássá tette. Na, 1700 éves ez a probléma.
1700 éves a hatalmi kereszténység, és ha nem Rómában jött volna létre, akkor létrejött volna a világ másik részén, de Rómában nagyon kézenfekvő volt, hogy létrejöjjön. Dante ezt is tudta 700 évvel ezelőtt, hogy a hatalmi kereszténység bölcsője Rómában ringott, és Nagy Konstantin császár, amikor fölhagyotta a keresztényüldözésekkel, hatalmi helyzetbe hozta a római pápaságot, elindult az eltorzulás, és ebből az eltorzulásból nem volt kilépés a történelme során. Kedves hallgató, következik majd a harmadik előadás. A harmadik előadáson a Jelenések könyve 17. fejezetére szánt két előadás után a 18. fejezetre szánandó egy előadásban azt szeretném megmutatni, hogy hogyan mennek neki a fenevadnak, hogyan akarják széttépni a testét, hogyan omlik össze ez a látszat, ez a világegység. Jelenések könyve 18. fejezete valóban egy óriási katasztrófát jövendől meg előre. A becsapott embereknek, és majd részletezi, kérném szépen a kedves hallgatókat, hogy olvassuk el előre. Részletezi, hogy ki mindenki ment bele ebbe a becsapásba, politikusok, kereskedők, hajósok, árusok, stb. Részletezi, hogy mi minden. És ha jól eltetszenek olvasni ezt a 18. fejezetet, a mai korra nézve, és ezzel fejezem be a mai előadást, a mai korra nézve egy döbbenetes félmondattal is találkozni tetszenek. Mivel kereskednek a mai korban? A mai korban mindennel kereskednek, mondja a 18. fejezet, de egy valamivel kiváltképpen. Emberek lelkeivel. Emberek lelkeivel. A mai kor a lélek kufárság kora. Minden ember lelkéért külön küzdelem dúl. Megszerezni embereket arra, hogy azonosuljanak azzal, amit látnak, amit elébük helyeznek, azonosuljanak a Nagy Babilonnal, az arannyal, az ezüsttel, a skarláttal, a bíborral. Ne nézzenek bele az aranypohárba, csak az aranyt nézzék. Belül tele van utálatosságokkal és a paráznasság a tisztátalanságával. Mivel azonosulnak az emberek? Mire lehet megnyerni az embereket? Hogy adják, veszik az embereket a mai kor lélek piacán? Hogyan próbálják befolyásolni az embereket? Hogyan próbálják levenni a lábukra az embereket? A mai kor a manipuláció nagykora, az emberek becsapásának, a tömegek becsapásának eddig soha nem látott időszaka. Mindezt majd tanulmányozni fogjuk Jelenések könyve 18. fejezetében.

Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Egy kicsit már túlhaladtuk október 31-ét, a reformáció emléknapját, de amint hallottuk a kezdetnél, a mi mai ének-zene ünnepélyünk a reformációról való megemlékezés jegyében tartott. 2013-at írunk, és röpke 4 év, és itt van a reformáció 500. évfordulója. Erre a jubileumra azonban az emberiség, a kereszténység, sajnos ezen belül maga a protestantizmus is olyan messze került a reformáció szellemiségétől, hogy azt mondhatjuk, megnőtt a jelentősége annak, hogy ne csak emlékezzünk a reformációra, de őrizzük és ápoljuk annak a szellemiségét is. Istentiszteleti keretben tartjuk ezt a megemlékezést, és ehhez illően, de a reformáció szóla szkriptúra elvének is megfelelően egy bibliai igét szeretnék felolvasni kiinduló pontként. Pál apostol Korintusbeliekhez írt 2. leveléből fogom olvasni, tehát Pál apostol korintusiakhoz írt 2. levele, 4. fejezetéből idézem a 6. verset. A 6. vers első részét olvasom. Tehát Korintusiakhoz írt 2. levél, 4. fejezetéből a 6. vers első részét idézem. Mert Isten az, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Gondolom, sokan felismerik, hogy milyen párhuzamra épül ez a bibliai kijelentés. Ha a Biblia legelejénél, a legelső lapnál felütjük a Bibliát, ott azt olvassuk, hogy sötétség borította a földet, és Isten szólt, legyen világosság. Itt pedig azt olvassuk, hogy az az Isten, aki egykor szólt, fizikai értelemben sötétségből legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Vagyis arról szól, hogy Isten az emberi szívben világosságot gyújthasson, ahhoz olyan teremtő hatalomra van szükség, mint a fizikai értelemben vett kaotikus sötétségben világosságot.

illetve hogy mi volt annak a möge és a háttere, akkor leginkább ezzel a mondattal tudnám összefoglalni. Egy olyan különleges időszak volt a történelemben, amikor Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és lőn, és úgy történt. De természetesen, mikor ezt mondom, rögtön ott van az a kérdés, hogy jogosult-e egyáltalán az előző hosszú középkori időszakot sötétséghez hasonlítani, hiszen igaz az, hogy nagyon sok időn át a középkor ezt a jelzőt kapta, hogy sötét középkor. De nem tudom, hogy a kedves jelenlévő közül mindenki érzékelte-e, hogy manapság egy változó szóhasználattal találkozunk. Már könyvekben is, egyháztörténeti művekben is, de a teológia berkeiben is ma már inkább virágzó középkorról szokás beszélni. Tehát igazából mindenkinek el kell dönteni, hogy a reformáció ilyesmi volt-e, hogy sötétségből világosság ragyogjon, vagy pedig egy virágzó középkort rontott el a reformáció. Ezek nagyon, nagyon komoly kérdések. Én úgy gondolom, hogy reálisan csak azt mondhatjuk, hogy a középkor, amely több mint 1000 esztendőt jelentett, az alatt ez tényszerű, hogy Európa a hosszú évszázadokon át alig tett valami előrehaladást a gazdasági élet, a tudományok, a művészetek terén, és ami a kereszténységet illeti, ott még sokkal szomorúbb állapotok uralkodtak. Ha összehasonlítjuk azzal a kereszténységgel, amit Jézus alapított, és ahogyan, ha összehasonlítjuk a kereszténység eredeti és ősi alapforrásával, a Szentírással. Én szeretnék egyetlen mondatot idézni, ami mondhatjuk, hogy a középkornak a világ szemléletét, világképét nagyon pontosan összefoglalja. Ezt a mondatot Aquinói Tamástól fogom idézni, aki egyébként egy ragyogó elme volt, de egy kornak, egy gondolkozásmódnak a meghatározó képviselője, és tőle idézem az alábbi mondatot. Hajtsd meg fejedet, úrnőd, a megszáfolhatatlan teológia előtt, mert az emberi ész alacsonyabb rendű, mint az isteni bölcsesség. Ne lépd át tehát ezt a küszöböt, ne hagyd el ezeket a falakat, mert az emberi észnek határa van, nem tudhat meg mindent. Ha pedig megszeged ezt a tilalmat, ha megint csak szabad akarsz lenni, szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Ugye maga a teológia szó azt jelenti, hogy Istenről való beszéd, tehát hogyha ígértenénk, hogy hajtsd meg fejedet, úrnődet a megcáfolhatatlan teológia előtt, hogyha ezen az isteni kinyilatkoztatást értenénk, még helyesnek is találhatnánk ennek a rövid kis szakasznak az első részét. De sajnos itt a megszáfolhatatlan teológia már nem a Szentíráson alapuló isteni beszédét jelentette, nem az isteni kinyilatkoztatást, hanem a birodalmi egyházból, a konstantinuszi fordulatból kinőtt középkori egyháznak a tanítását, amiben Jézus tanításához képest rengeteg idegen elem vegyült. És látjuk itt ezt a követelő igényt, ettől lesz sötét a középkor, hogy ezelőtt a megcáfolhatatlan teológia előtt mindenkinek fejet kell hajtani, ha pedig megszeged ezt a tilalmat, akkor szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Még egy mondat hozzá. Ha a pénzhamisítókat és egyéb gonosztevőket a világi uralkodók jogosan halállal büntetik, akkor még igazságosabb dolog halállal büntetni az eretnekeket. Ez a középkor gondolkodásmódja. Ezt a néhány sort Aquinói Tamástól egyébként Timár László idézi, aki 1993-ban jelentette meg ezt a könyvét, pontosabban a Galileai Társaság adta ki, és ő a középkornak ezt a nevet adja,
a rettegések évszázada.

Tehát én úgy gondolom, hogy reális ok nincs arra, hogy megváltoztassuk a korábban ismert kifejezésmódot, és sötét középkor helyett virágzó középkorról kezdjünk beszélni. És azt mondhatjuk, hogy ebben a sötétségben gyújtott világosságot a 16. századi reformáció igazából egy faltörést végeztek el. Ugye itt azt olvassuk, hogyha ennek a falnak nekimész, akkor az eretnekekre vár a halál. De egy faltörés történt a 16. században, és az a bámulatos, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal. Hogy most csak Magyarországra figyeljünk egy pillanatra, a saját hazánkra, ugye 1517. október 31, ugye azért a reformáció emléknapja, mert bár ezt a történészek a mai napig vitatják, de ez az az a nap, amikor Luther kiszögezi a 95 tételét, a híres 95 tételét a Wittenbergi Várktemplom kapujára, és ezzel indul a nagy 16. századi reformáció. Egyes források szerint, amiket 100%-ig nem lehet ellenőrizni, már 1518-ban a reformáció szele fúj Magyarországon, már behatolnak ide a reformáció tanításai és irodalma, de ami már egészen vitathatatlan és egyértelmű dokumentum, hogy 1525-ben az 1525-ös országgyűlés negyedik törvénycikke így szól. Tessék számolni, 1517-től 1525 az mindössze 8 év. És így szól a törvénycikk: a luteránusok szintén mind kiirtandóak az országból, s bárhol találtatnak, nem csak az egyházi, hanem a világi személyek által is akadály nélkül fogadtassanak el, és égetessenek meg. Ugye ezt röviden így is szokták emlegetni, hogy luteránes omnes combulantur, a luteránusok mind megégetendőek. Hát, hogyha 1517-hez képest 8 év múlva már ilyen törvényt kellett hozni Magyarországon, akkor igencsak elterjedt volt a reformáció. Íme itt a bizonysága, aki a falnak neki megy, akkor az eretnekekre vár a halál. És a reformáció mégis áttörte ezt a falat. És azt mondhatjuk, hogy bámulatos sebességgel terjedt Magyarországon is, hozzáteszem, hogy a mohácsi vész ebből a szempontból védőpajzs volt a reformációnak, mert a török viszonylag türelmes volt. Őt nem érdekelték ezek a kereszténységen belüli viták, és szinte védelmező pajzs volt a protestantizmusnak. Gondolom, ezt sokan tudják. Ezen is elgondolkodik az ember, nemzeti tragédia volt kétségtelenül 1526, de ha a mohácsi vész nem jön, az 1525-ös törvény negyedik törvénycikkét végrehajtják, akkor Magyarországon nem következhetett volna be az, amiről egy bizonyos Brodarics István 1533-ban ír a pápának, panaszkodva a reformáció magyarországi terjedéséről. A következőket írta: Luther és az őt követők tanai lassan szinte már az egész Magyarországon elterjednek. Némely helyeken, leginkább a még a legfelségesebb királynak, Ferdinándnak engedelmeskedő részeken, mindent az ő tanai szerint kezdenek végezni és prédikálni. A papok nyíltan megnősülnek, a búcsuk, a felmentések és más effélék, amelyek valamikor értékesek voltak, ma megvetésben részesülnek. Mi sem tudjuk, akik az apostoli székre figyelünk, mit válaszoljunk az ilyen dolgokra, vagy miképpen cáfoljuk meg vélekedésüket. 1533-ban már ilyen panaszos levél érkezik Magyarországról a pápához. Ugye milyen érdekes összefüggések. Ha a mohácsi vész nem állítja meg a törvény végrehajtását, ilyen eredmény néhány év múlva nincsen, nem létezik. De még jobban elcsodálkozik az ember azon, hogy ha mondjuk elmegyünk Erdélybe, Erdélynek is egy jó távoli csücskébe, mondjuk Brassóba, hát még ma is megérezzük, ha autóval megyünk, hogy mekkora távolság ez. És
Hát ilyen, ha mondjuk Wittenberget nézzük, a reformáció kiindulópontját igencsak messze van. És milyen gyorsan kezdett már 1525-ben a nagyszebeni szászok között terjedni a reformáció, és rövid idő múlva pedig a Brassó lett az egyik reformációs központ, a tiszteletreméltó, nagy tudású Honterus tevékenysége folytán. Tehát ez a gyorsaság és ez a hatékonyság annyira bámulatos, hogy az embernek tényleg csak az jut eszébe, hogy Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és úgy lett. Sikerült a falat bámulatos módon áttörni. És tudjuk azt, hogy nem csak ennyi történt, hanem mindnyájan ismerjük, hogy megindult a Biblia nemzeti nyelvekre fordítása, ezeknek a kiadása, megindult az iskolák alapítása, tehát egy hatalmas kulturális fellendülést is hozott maga után, és a Biblia tényleg annak ellenére, hogy iszonyú drága még egy ilyen hatalmas kétkötetes Biblia, mondjuk, mint az 1590-ben megjelent Vizsói Biblia, mégis, ha azt nem is mondhatjuk, hogy közvetlenül a nép kezébe kerül, de azért széles körben terjed, a tartalmát pedig élővé teszik és prédikálják a reformációhoz csatlakozó prédikátorok. És ez annál bámulatosabb, mert azért a fal áttörése nem áldozatok nélkül történt. Hihetetlen nehézségek között gyulladt fel a világosság, és megvannak a maga mártírjai is. Szeretném, hogyha megemlékeznénk egy pillanatra a 16. századi reformáció első két mártírjáról. Nem tudom, hogy rákérdeznék a tisztelt hallgatóságra, tudnánk-e, hogy nemzetközi viszonylatban ki volt a 16. századi reformáció első két mártírja. Hogy milyen áldozat árán történt a falnak az áttörése. Mint már 16. században vagyunk, tehát nem szűnt meg az érvénye annak, hogy az eretnekekre vár a halál, de ennek ellenére a világosság mégis áttörte a sötétséget. Luther Márton 1523. július végén egy levelet írt a németalföldi keresztényeknek. Miért írt nekik levelet? Azért, mert 1523. július első napján Brüsszelben két Ágoston rendi szerzetest, akik a reformációhoz csatlakoztak, mágián égettek el. És Luther Márton ebben a levelében megemlékezik, hogy hogy történt az ő mártír haláluk, illetve az azt megelőző kivégzés. Jakob von Hochstrass volt a kölni, a menszi és a tríri érsekségek főinkvizitora. És ő volt az, aki néhány más főinkvizitorral együtt ezt a két ágostonrendi szerzetest kihallgatta. És Luther beidézi a levelében, mint egy megörökítendő örök példaként, hogy a kihallgatásnál, a vallatásnál hogyan nyilatkozott ez a két reformáció tanait elfogadó volt szerzetes. A kérdés így hangzott, mit hisznek? A válasz. A keresztény hitvallás 12 tételét, ugye ez utalás az apostoli hitvallásra, a bibliai könyveket, az evangéliumi iratokat, és az egy keresztény anyaszent egyházat, de nem azt az egyházat, amelyben a kérdezők hisznek. Ezt ilyen bátorsággal kimondták. A másik kérdés így hangzott. Hiszik-e a zsinat törvényeit és az egyházatjákat? Válasz. Amennyiben megfelelnek az isteni kinyilatkoztatás rendjének, és azzal nem ellenkeznek, akkor hiszik. Harmadik kérdés. Azt is hiszik-e, hogy azok a halálos vagy kárhozatos bűnök, amelyek a pápa és az egyház törvényeit megszegik? Válasz. Hiszik, hogy az isteni parancsolatok és tilalmak, és nem az emberi törvények üdvözítenek és ítélnek el. Megjegyzi Luther, hogy egyébként szokás az elítéltetés okát felolvasni a kivégzés előtt, ezúttal ez elmaradt, mert mit is mondtak volna, hogy mi a mágia haláluknak az oka?
Ezt a hitvallást tették a vallatóik és a bíráik előtt. Hochstrasz biztatta az elítélteket, hogy ha a fenti keresztény igazságnak mégis ellene mondanának, akkor neki ereje vagy hatalma van elengedni őket. Erre az egyikük így felelt: ezek Pilátus szavai, és neked nem volna semmi hatalmat felettem, ha azt nem fentről kaptad volna. Aztán mindketten fennhangon mondták, hogy hálát adnak Istennek, amiért az ő igéjéért meghalhatnak. Miközben kivezették őket, intették és tanították a körülöttük lévőket a zsoltárok éneklésével. És áldották Istent és a Krisztust, ami Urunkat, az ő kegyelmért is, irgalmáért, amellyel, mivel a tűzhalál előtt még beszélhettek, álhatatosan hívták őt segítségül. Így emlékezik meg Luther 1533-ban a Brüsszelben megégetett első két mártírjáról a reformációnak. De hogyha visszatérünk Magyarországra, akkor ugye ezt valószínűleg hallottuk, hogy a magyarországi reformáció kezdeményezője, és aki először rendszerezett tanításokkal és írásban is a reformáció tanait képviselte, Dévai bíró Mátyás volt. Dévai bíró Mátyás neve mellé a Krakói Egyetemnek az anyakönyvébe ezt írta valaki, mert a Wittenbergi Egyetemen is járt, többször is Krakóban is, és a Krakói Egyetem anyakönyvében ezt a jegyzetet írta valaki latinul a neve mellé: ez a Mátyás hozta be a luteránus pestist, elkárhozott ember és kárhozott fia. Viszont Bot Péter a Magyar Atenászban 1766-ban így méltatja a jelentőségét: legelső volt ez a Dévai Mátyás, aki a reformációnak hajnalán az Isten beszédének lámpását egész Magyarországon elhordozta, és a tudatlanság homályában ülő embereknek a világosságot megmutatta. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. Különösen szép ez a vége, még egyszer elolvasom. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. De ha valaki végig kíséri ennek a Dévai bíró Mátyásnak az életét, akkor döbbenetes, hogy hányszor volt börtönben, milyen életveszedelmekben küzdötte végig körülbelül 1544-45-ig a maga prédikátori hivatását. Írja, hogy például a bécsi fogsága testi-lelki gyötrelmek között telt folytonos vallatásokkal. És ennek ellenére, ahogy írta Bot Péter, elhordozta egész Magyarországon szinte az evangéliumnak a világosságát, és hogy egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy ő milyen messzire jutott a reformációban vissza az íráshoz, elvnek az érvényesítésében. Így olvasom, ő eljutott a pokol, a purgatórium tagadásáig, a szentek alvásáról szóló elméletig, és a szentek és a Mária tisztelet tagadásáig. Egy kis részletet olvasok is tőle, ez talán érdekes egy is mai áthallással is. Ezt írta Dévai bíró Mátyás: a barátok stentori hangon hirdetik, hogy István a magyarok első királya Szűz Máriának ajánlotta fel az országot. Ezért őt még a pénzérme verete is az ország patronájaként viseli. De ha így van, mármint hogy valóban István Szűz Máriának ajánlotta fel az országot, de ha így van, akkor állítom, hogy a királynak fogalma sem volt a hit természetéről és jellegéről. Tudnélik, hogy az egyedül Istenhez folyamodik, mármint az igaz hit, és egyedül Krisztusra szegezi tekintetét. Azután hadd emlékezzek meg egy alig ismert magyarországi reformátorról, Andreas Fischerről. Főleg a felvidéken, a Szepességben működött.
És az ő története különösen megrázó. Egy alkalommal, még a kezdet kezdetén, amikor már halálra ítélték őt is, és a feleségét is, mert mindketten luteránusoknak vallották magukat, akkor őt különleges módon akarták kivégezni, és letaszították a krasznahorkai várból. Egy sziklára zuhant fejjel, a korabeli feljegyzések szerint, de szinte érthetetlen módon fel tudott állni és el tudott menekülni. Másnap viszont a feleségén végrehajtották a vízbefolytás ítéletét. És ez az ember még mindezek után tovább dolgozott és tovább kockáztatta az életét. Azt írják, nagy tudású, nagy műveltségű volt. Külön érdekesség, hogy eljutott a gyermekkeresség érvénytelenségének a felismeréséig is, sőt szombat ünneplő lett evangéliumi alapon. Ezek az emberek ilyen hihetetlen küzdelmek között haladtak előre, tehát a falnak az áttörése az nem történt küzdelmek és áldozatok nélkül. És az emberben tényleg az a kérdés, hogy tudott ilyen hirtelen, ilyen erővel megjelenni a 16. századi reformációs ekkora kiterjedésben. Ugye azt gondolom többen tudják, hogy Lutherrel szinte egyidejűleg indult Svájcban, Franciaországban, eljutott a skandináv országokig, tehát felrázta egész Európát. Ugye sok mindenre gondolhatunk, hogy itt nagyon fontos volt az előreformációs mozgalmaknak a magvetése és hihetetlen sok áldozata. Gondolhatunk arra, hogy háttérben volt a kereszténységen kívül a humanizmus, a reneszánsz irányzata, amely szintén kezdett eltérni a középkori kötelező világnézettől. És természetesen sokat számított, hogy volt egy olyan eszköz, mint Luther, aki tudott érthető köznyelven és hatásos köznyelven elmondani dolgokat, és aki a maga lelkismereti szabadságát rettenthetetlenül tudta érvényesíteni és képviselni. Ezeket mind elmondhatjuk, de mégis azt tudjuk mondani, hogy itt a döntő, az a háttér kellett, hogy legyen, Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon. És Isten ehhez hozzáigazította, hogy így mondjam, az ő titokzatos háttérből működő gondviselésével a történelmi körülményeket is. Mert említettem, hogy Magyarországon csak azért tudott megmaradni és gyökeret verni a reformáció. Egyébként olyan mértékig, hogy eredetileg úgy satszolták, hogy Magyarország lakosságának mintegy a 90%-a a reformáció híve. Így nézett ki még a 16. század vége felé. De amikor jött a Habsburgok, visszaszerezték az uralmukat, és ugye ők a középkori római egyház abszolút hívei voltak, akkor először szépen katolizálták a főurakat, aztán annak az elvnek az alapján, hogy ami a középkorban uralkodott, aki a föld, az a vallás, akkor a jobbágyaikat is a kötelező katolizálás útjára terelték. De azt mondhatjuk, hogy másutt is a Jóisten a történelmi körülményeket is előkészítette, mert 5. Károly is vaskézzel sújtott volna le a németországi reformációra, ha közben a török nem foglalja el Budát, illetve először még csak jön fölfelé, ugye Konstantinápoly elfoglalása után, egyre fenyegetőbben, majd aztán mindig előbbre és előbbre jut, tehát hogyha ez nem történik, hogy a török ennyire reális veszélyé nem válik, és nem az összes figyelmet és haderőt az iszlám hódítással szembeni védekezésre kell fordítani, akkor az nyugat-európai reformáció se haladhatott volna úgy és annyit előre, mint ahogyan történt. És valahol ez volt a falnak az áttörése, így tudnám mondani, hogy a Biblia a közfigyelem tárgyává legyen. Hogy a Bibliára terelődjék a közfigyelem. A többi, hogy így mondjam, már magától ment. Maga Luther azt mondta, én semmit sem csináltam, mindent az ige végzett el. Én nem tettem semmit. Mert ugye mit is mond a Biblia, hogy az Isten igéjében milyen hatalom van? Ugye ezeket az igék gondolom ismertek. Azt mondja Jeremiás próféta az Isten igéjéről, hogy olyan az, mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly, minden hamisságra, minden tévedésre, minden önzésre, minden emberi gonoszságra.
A másik ige szintén nagyon ismert az Új Szövetségből. Az Istennek igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. Megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Vagy Péter apostol azt mondja, hogy emberek újjászületnek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból az Isten igéje által. Vagyis ha Isten igéjének a magva emberek agyába, szívébe kerül, akkor abból újjászületések, valódi, hiteles és egész életet megváltoztató megtérések születnek. De ehhez a közfigyelem tárgyává kell kerülni a Bibliának. Ezért az emberek szem elé kell kerülni a Bibliának. És ez volt a reformációban óriási, hogy az a Biblia, amit a középkorban elfelejtettek, tiltottak. Ugye Luthernek is azt mondták a szerzetes társai, még mikor ugye az Ágoston rendben volt, hogy látták, hogy annyit foglalkozik a Bibliával. Elnye, Márton mester, hát miért kell azt a Bibliát annyit olvasni? Az egyház atyák már kiszívták annak a vérét és a velejét. Hát ugyan minek kell annyit a Bibliával foglalkozni? És ez volt a nagy dolog, hogy a Biblia ebből az eltemetett állapotából a közfigyelembe kerüljön, és kifejthesse az elejét. És akkor már ment az, amit Luther mondott, én nem csináltam semmit. A többit már az ige végzett el minden. A faltörés volt az óriási dolog, hogy a Biblia kikerüljön ebből az elnyomott helyzetéből, ebből az ismeretlenségből. És ezek után én csak azt szeretném felvetni, hogy vajon miért érdemes nekünk erről gondolkodni? Mi ennek az aktualitása a mi napjainkban? Én azt gondolom, hogy mi már közel vagyunk ahhoz, hogy úgy gondolkozzunk, hogy még egyszer ilyen nem lesz. Hogy, bocsánat, csúnyán fejezem ki egy kicsit, de talán azt gondoljuk magunkban, hogy ebben a mi világunkban, ahol az emberek gondolkozásmódja annyira megváltozott, itt már az Isten se tud még egyszer világosságot gyújtani, úgy, hogy a Biblia a közfigyelem tárgya legyen, és ezt a hatalmas munkáját el tudja végezni. Hogy az ember tényleg kétségtelenül rengeteg dolog csüggeszti. Ha látjuk, hogy a fogyasztói társadalom mit művelt az emberekből, hogy az összes gondolkodásuk és erejük a pénzkereset, és ezt nem megrovóan mondom, ez egy sodró áradat, és a pénzkereset és a fogyasztás körül forog. Vagy én például rendkívül szomorúan szoktam figyelni, ha bemegyek egy újságos bódébe újságot venni, amikor rendszerint sietek, de azért odafigyelek, vagy várok egy-két percet, miket vásárolnak az emberek? Bulvárlapokat. Van, aki olyan mennyiségben vásárolja, nem tudom, erre nem sajnálják a pénzt sem, sorolja az újságosnak, és mondja sorba, és egy egész kis köteget vesz belőlük, és ezen a szellemi táplálékon fog élni egész héten. Emlékszem, mikor egyszer a rehabilitációs táborunkba került, egyébként egy doktornő volt, és szinte pánikszerűen mondta, hogy ezen a világ háta mögötti helyen, ugye ez Törökkopányban volt, hát ő hogy jut hozzá a Blikhez? Mert hát az ő el se tudja képzelni, hogy neki reggel nincs ott a Blik. Hát valóságos függősége volt a Bliktől. Úgyhogy gondolkozzunk el ezen. A másoknál pedig ugye azt mondjuk, hogy még azt se olvassa. Egyszerűen elfelejtik az emberek a betűt, csak az átfutó képi információk, az ellenőrizhetetlen mindenféle dolog árad rájuk. Hát elvész a gondolkodás kultúrája, és akkor azt kérdezzük, lehetséges még egyszer ebben a világban lesz egy ilyen csoda, hogy Isten szól, világosság, sötétségből világosság ragyogjon. Mert ha sötétség volt akkor, talán még mélyebb a sötétség. Azt hiszem, nyugodtan lehet mondani, még mélyebb a sötétség. Hát mikor járt Barth Károly Magyarországon, nagyon régen volt, lassan 100 éve, 1936-ban, és Budapesten felolvasásokat tartott, és akkor Reményi Sándor írt egy verset ezzel kapcsolatban, az a cím, hogy elkéstetek vele, és ebben a versben azt írja, rajtam nem segít a ti Bartotok, süket fülembe hogy jusson bele, mi nektek most régi új mérték,
ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. Döbbenetes sorok voltak, ugyanis Barth Károly azt hirdette, hogy vissza az igéhez. Megpróbált a 20. század elején egy kicsit visszatérni a reformáció szelleméhez. És aki maga is papcsaládból származott, egyébként ősgyökeres papi dinasztiából, hogy így mondjam, azt írta Reményik Sándor, én másfajta teológián nőttem föl, és az én süket szívembe ez nem tud belejutni, ami nektek most régi új mérték, ahhoz már nemzedékekből veszett ki az érzék. És ma nem így van. Mi is elcsüggette, mondjuk, ehhez már nemzedékekből veszett ki az érzék. Csütörtökön tartottam valahol előadást egy művelődési házban, ott volt egy nyugalmazott református lelkész, és a felesége mondja nekem, hogy a férje azért adta föl korán, mert elkeserítette, hogy a gyülekezetében az embereket minden érdekli, csak éppen a Biblia nem. Ugye ez egy szívfájdító dolog. És ismétlem, ilyenkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez nem lehetséges. De én szeretném emlékeztetni rá, hogy hogy is hangzott az az első ige, amit felolvastunk, aki valamikor szólt, fizikai értelemben sötétségből ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ehhez teremtő hatalom kell, de a teremtő hatalomnak minden lehetséges. És én hadd olvassak fel a Biblia Jézus eljövetele előtti időre, az emberi történelem végső szakaszára vonatkozó jövendüléseiből két kis rövid részletet, ahol azt olvassuk, hogy ez a csoda bizony ismétlődni fog, akármilyen hihetetlen. A 16. században is hihetetlen volt. Ezt a falat úgy látszott, soha senki áttörni nem tudja. Ez egy olyan szilárd rendszer volt a középkornak a rendszere minden szempontból. Olvasnám Ézsaiás próféta könyve második fejezetéből a következőket. Tehát Ézsaiás próféta második fejezetéből. Így hangzik. A második verstől. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek fölötte, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Azt olvassuk, hogy az Úrnak beszéde még egyszer érdekelni fog tömegeket, és hogy özölleni fognak hozzá népek. De ugyancsak Ézsaiás könyvéből egy másik szakaszt is olvasnék, Ézsaiás könyve 60. fejezetéből, ami még a világosság fogalmát is alkalmazza. Így kezdődik. Isten népét szólítja meg így a próféta. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Az eredeti héber szöveg úgy hangzik, hogy eljött világításod ideje, mert az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És megint figyeljünk. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. És ha még mindig hitetlenkednénk, hogy hát ma még mélyebb sötétség van, tényleg sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, ilyen még egyszer nem lesz. Akkor hadd olvassam a 22. verset, Isten ezt ígéri. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. És a biztosíték, én az Úr idején hamar megteszem azt. Ez történt a 16. században. Az Úr szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és úgy lett. És ezt még egyszer meg fogja tenni. Az egyik legszebb ígéret erre vonatkozóan, ami nekem mindig melengeti a szívemet, amikor kesergek, hogy ma már nem lehet megkülönböztetni szinte egymástól hazugságot, igazságot, és akkora rettenetes a keveredés minden szinten és minden területen, akkor olvasom Hóseás könyvében, hogy az Isten az igazság esőjét adja még egyszer erre a világra.
a Szentléleknek egy újbóli kiárasztásával az igazság esőjét adja. Tehát akár ezt a képet vesszük, hogy a sötétség borítja a földet éjszaka a népeket, de mégis feltámad az Istennek a dicsősége. Akár ezt a másik képet, hogy az igazság esőjét adja a világra. Itt az isteni megerősítő ígéret. Én az Úr idején hamar megteszem azt. És ezért merítsünk reményt, bátorságot a 16. századi reformáció történetéből, és csodálatos hatékonyságából és teljesítményéből. Amen.

Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy megemlékezhettünk ezekről a régiekről, akik akár életük áldozásával készek voltak arra, hogy áttörjék azt a bizonyos falat, és hogy csak a te ígéd végre az emberek szem elé kerüljön, végre megszólítsa az embereket, és sokan legyenek, akik ebben a hasonlíthatatlan kincset felfedezik, amiért aztán ők is készek mindent odaadni. Urunk, mi olyan semminek érezzük magunkat, olyan nagyon lelkileg szegény, gyenge, erőtlen nemzedéknek látjuk magunkat ezekhez a régiekhez képest, akik pedig sokkal nagyobb barbárságok és nehézségek között éltek. Urunk, mi szívünkből könyörgünk te hozzád, hogy add nekünk ezeknek a régi hívőknek a tiszta gondolkozását, az erős lelkét és az áldozatkészségét. Urunk, tudjuk, hogy az emberi történelemnek ebben a kritikus időszakában, amikor tényleg sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, még egyszer világosságnak kell felragyogni. És kérünk téged, készíts arra, hogy eszközeid lehessünk ebben. Könyörgünk te hozzád, hogy adj hitet mindenek előtt nekünk. Segíts, hogy soha ne mondjuk azt, hogy most már a te igéd világossága, az csak egy kis pislákoló gyertyaláng marad egyes helyeken, hanem az még egyszer a gyertyatartóba kell, hogy kerüljön, hogy fényjék sokaknak, fényjék az egész világon. Urunk, hallgasd meg, kérünk imánkat, erősítsd meg ebben a mi hitünket, és add, hogy míg ez az idő eljön, amikor te megint szólsz, hogy sötétségből világosság ragyogjon, és a maga idején hamar megcselekszed ezt, adj addig nekünk kitartást, amikor sokszor küzdelmek között, nehézségek között fenn kell tartani a te igédet, mint élő igét, és továbbadni, csak úgy tűnik sokszor csak egyeseknek, akiknek még fülük van hozzá. De köszönjük, Urunk, hogy a te irgalmad megígérte, és bizonyára be is teljesíted, hogy a tévedések, tévejgések sötétjében még egyszer fel fog ragyogni a te igéd világossága. Urunk, kérünk, békességeddel bocsáss el mindannyiunkat, és add, hogy a te igédet, amelyet mi szabadon forgathatunk, megbecsüljük sokkal jobban, mint ahogyan eddig tettük. Adj égő szomjúságot, hogy azt kutassuk, és vágyat a szívünkbe, hogy kövessük is. Kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.

Szeretettel köszöntelek benneteket még egyszer, együttesen is. Nem tudom, hogy megfigyeltétek, hogy a mai világban, legalábbis Magyarországon, nem tudom külföldön mennyire, de amikor ugye hitről beszélnénk, akkor nem igazán hitről beszélnek a politikusok és a vallási vezetők, hanem keresztény értékrendről és keresztény morálról. Ezt észrevettétek, hogy olyan, mint hogy hit, maga az, hogy hit, az Isten való bizalom az úgy ki is kopott a közbeszédből. Ahogy olvasom mi sokszor ugye a hírekben, vagy halljuk a keresztény dolgokat, mindig csak keresztény értékrend van, keresztény Európa, keresztény Magyarország, keresztény morál, keresztény etika. De az, hogy olyan, hogy hit, az, mint hogyha az valamilyen csak magatartás forma lenne, vagy valami erkölcsi kódex, amit végül is mindenkinek követni kellene, mert az mondjuk a javára válna. Persze, ugye ez kicsit homályos, mert ki mit ért keresztény etikán, vagy keresztény morálon. Teljesen szabadon választott, mert most lehet, hogy más ért egy katolikus, lehet, hogy más ért egy protestáns, vagy más értünk esetleg mi, vagy milyen szintű az a keresztény etika, vagy keresztény morál. Vagy attól, hogy csak keresztény, akkor az már benne van az is, hogy hisz, és az már valóban tényleg keresztény etika, vagy keresztény morálként fog megjelen a társadalom, és az csak pozitív lehet. Ugye a világban nagyon sokfajta hittel találkozunk amellett, hogy kereszténységről beszélnek, és egyre nagyobb a kereszténységnek a szerepe. Itt minap olvastam egy cikket, én is mivel kaptam, nem tudom, hogy ti kaptátok-e, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök tartott egy beszédet Spanyolországban katolikus konferencián, ugye 4 oldalas kis beszéde volt, de hát érdemes elolvasni. Ugye itt folyton keresztény Európát, keresztény szellemiséget, keresztény értékrendet említett. Ugye most kinek, vagy hogy ő szerintem mi a keresztény, így nyilván valami pozitívat gondol mögötte, de hogy valójában ez milyen hittel kellene, hogy párosuljon, az már egy másik dolog. És szeretném veletek áttekinteni, hogy mi is a valódi hit a Biblia szerint, annak milyen gyümölcsei vannak, és hogyan tudja az Isten a hitünket növelni. Mert az, hogy most beszélhetünk mi is itt keresztény értékrendről, hát most sok mindenbe lehetne zsúfolni. Bár én úgy érzem, hogy egy ateista is követ keresztény értékrendet, mert az, hogy egy ateista lehet becsületes, segítőkész, őszinte, ez nem kell keresztények lenni, ugye? Túlságosan nagyon nem kell megfeszíteni magát, hogy mondjuk ezekhez, vagy hűséges esetleg, nem kell megszakadnia. Ugye most, akkor most mitől külön egy keresztény? Nem hinném, hogy

vagyis amit remélek, azt valóságosnak veszem. És amit, hogy mondja, nem látok, arról viszont meggyőződöm. Hát ha ezt szerint mondjuk nézném a kereszténységet, hogy is mondja, hogy remélem azt, amit nem látok. Hát, ugye az emberek annak hisznek, amit látnak. Ott a remény már meghalt. Másodszor, hogy meggyőződnek arról, amit nem látnak, hogy ezt valóságosnak veszik az emberek, utána néznek a kereszténységen belül. Néha mi sem nézünk utána külön, mert csak elhisszük, mert azt mondta valaki. Ugye? Aztán, amikor bizonyosan kertenél róla, akkor vakarózunk, hú, ez hogy is van leírva? Szóval ez a hitnek a meghatározása, és ugye van öt lépcsőfoka. Tudjátok, hogy még az első? Mondjuk egy ember, mondjátok a tartotok eladást is, hogy ide bejön valaki és hallgatja ugye az avadást, mi fontos számára elsősorban? Ami első lépcsőfok. Ahogy az Isten is közelik egy emberhez. Mint a házasságban, ugye? Már meg kell ismerni, nem? Szóval a megismerés az fontos. Szóval ha nem ismerem az Istent, nem ismerem az Istennek a beszédét, akkor most kiben bízom? Valakiben? Ugye, aki nagyon messze van tőlem, vagy ismeretlen. Most Nyíregyházán lesz egy előadás sorozatunk, nálunk is kezdődik, és az egyik előadásnak az a címe, hogy kicsoda az Isten, ismerős, de mégis ismeretlen. Ugye, hogy ismerős, de mégis ismeretlen. Mert sokan beszélnek az Istenről, valahogy ismerős, mert talán valami felremlik a katekizmusból, vagy a hitoktatásból, de hogy mit tudom én. És beszélgettem ott a gyerekekkel, a tanulókkal, és akkor pont nálam volt a plakát, mert ki akartam ragasztani a munkahelyemen, és akkor egyik gyerek nézi, azt mondja, tényleg azt mondja, tanár úr, így szólítanak. Szóval, tényleg, hát kicsoda az Isten? Úgy szöget jutott a fejébe. Tudjátok, ez olyan az, mintha amikor sokszor elmenjünk egy ház előtt, tudjuk hol van, tudjuk, hogy néz ki, de soha nem voltunk benne. Valójában csak tudjuk, hogy van. Hát tudjuk, hogy van Isten, de hogy a kicsoda. És akkor van őszintén megkérdez, hogy tényleg, hát akkor ki az Isten? És ugye a megismerés nagyon fontos. És ugye a megismerés nyomán jut az ember a következő pont a bizalomra az Isten eszembe. Ha valakit megismerek, akkor valahol bíznom kell benne, nem, hogyha úgy ismertem meg. Szoktam én is kérdezni, akkor beszélgetek emberekkel, hogy mondja, ó, hívő ember, meg Isten létezik, meg van, meg minden. És mondanak, hogy ismered? Hát akkor kicsit megfökkennek az emberek. Hát mondom, hogy ha nem ismered, akkor hogy bízol benne? Most ilyenkor derül, hogy tulajdonképpen nem is ismer az Istent. De sok ember mondja, hogy bízik az Istenben, de nem is ismer azt, aki bízik. De ez nagy dőreség lenne, hogy úgy bízni az Istenben. És hogyha a bizalom kialakul az Istennel szemben, és megismertem, mert ugye mi a következő lépcsőfok? Hát ugye akkor megértem, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én. Nem tudom, de nem szembesültetek azzal, amikor megismertetek az Isten, hogy kicsoda az Isten, és megértettétek, hogy az Isten a teremtő, Isten a végtelen univerzumnak az ura, aki csak szól és meg lesz, és akkor én mi vagyok? Ugye törvényszerűen az emberben alázat születik. Nem fel fogja magát emelni, nem az első sorba teszi magát, hanem megismeri az Istent, és megismeri önmagát is. Volt egy eladásunk ősszel, hogy az önismeretről, hogy hogyan jutatunk helyesen ismeretre. Most, ha nagyon rövid akarok lenni, egyszerűen megismerem az Istent. Ne? De az Isten meg tudja mutatni, hogy ki vagyok én. Én magamat úgy sem tudom úgy látni, hogy kellene, még ha akarnám sem. Az embernek magáról torz elképzeléseimnek, hogy mellé foghat. És hogyha már van megismerés, és van bizalom, és van alázat, akkor mi a lépcsőfok, hogy tudom, hogy kicsoda az Isten, és mit vár-e tőlem? És mit szeretné, hogy én hogyan éljek? Hogy akkor én cselekszem azt, amit az Isten mond. Az a cselekedetek a következő fog. Hogy az ember akkor szeretné úgy élni a maga életében is, azokat az elveket, azokat az értékeket beépíteni, de szeretné azt átadni más embereknek, és szeretné élni azt, amit jónak tart és helyesnek mond és képvisel. Hogy magyarul cselekszi azt. És mi az utolsó pont, hogy öt pont volt? A megismerés, bizalom, alázat és cselekvés. Hogyha az ember így él, és tényleg cselekszi az Isten akaratát, akkor az embernek a lényében milyen érzés fogalmazódik meg az Istennel szemben. Úgyhogy hálás lesz az Istennek, nem? Figyeljétek meg, hogy akkor kopik belőlünk a hála, ha nem cselekszük azt, amit az Isten mond. Hát miért is adnék hálát, ha nem csinálok semmit?

0: Mihelyt, ha Jóisten munkálkodik bennünk és cselekszünk, akkor annyi mindenért hálásak lehetünk. Akkor nem győzzük felsorolni. Ugye akkor sok mindent, a egyén imánkban akkor az embernek tényleg a hálára helyeződik a súlypont, nem a kérésre. Mert annyi mindenért hálásunk. Ha nem cselekszünk, akkor köszönjük Istenünk, hogy ma velünk voltál, megsegítettél, lettünk, ittunk, stb. És aztán amen. Ugye? De akiben ez a, ugye ezt mondja a Biblia élő hitnek, akiben ezek megvannak, akkor ő elmondhatja, hogy ő tényleg az Istenben bízik, és ő tényleg cselekedni akar, és hálás Istennek. Ennek törvényszerűen kell, hogy valamilyen gyümölcsei teremjenek. Szóval nem úgy van az ember, hogy megismerem az Isten, tényleg bízom az Isten, ezt nem, és úgy élem az életemet. Én nem fontossági sorrendbe szedtem, fontosság szerint, de egy pár ilyen gyümölcsöt felsorolnánk. Most nem a lélek gyümölcsről szeretnék beszélni, mert nyilván azt is sorolhatnánk, hanem ami nem az első dolog, ami megjelenik. Például az ember megszületik az, hogy ő tökéletesen bízik ugye az Istenben, és az első, ami benne is megszületett, emlékszem azt, hogy az ember belátja azt, hogy ő bűnös és bűnbánatra jut. De bennetek nem ez volt először, hogy az ember szembesült az, hogy ő kicsoda? Meg hogy mik vannak én bennem? Először, amikor jártam eladásra, Csebik Attila tartotta, és akkor hallgattam, mondta nektek a bűnbeesésről a igét, ahogy Ádám és Éva elkövette a bűnt, és hogy magyarázta Attila, hogy hogy keresték a kifogást, meg hogy próbáltak egymásra hárítani, meg hogy milyen gondotok forogtak a fejükben, úgy éreztem, mintha most pont rólam beszélt volna amúgy. Ugyanúgy, mert az ember ugyanazt csinálja, nem? Mindig van egy-két kifogás egy-két dologra. És milyen jó volt, amikor az ember úgy belátta ezt, és az Isten megbocsájtott neki. Úgy tudjátok, hogy sok ember azért megy tönkre idegileg, mert hordozza a maga terhét, a maga gondjait, a maga bűneit, a maga elrontott életét, sokszor a magos rossz döntésének a következményét is nem tudja letenni. És ugye sokszor vádolja saját magát, önmagát, és ugye depresszióba esik, kétségbe esik, állandóan feszültség alatt van, végig idegileg teljesen tönkre megy az ember. Vagy megkéményedik azt, mi az írás a szíve, és lepeleg róla minden. De jó esetben az Isten elvezeti arra, és az első gyümölcs, ami megterem az életünkből, szerintem is ennek kell legelőször megteremni, hogy bűnbánatra jutnunk és bevalljuk a bűneinket. És gondolj bele, ide járnak mondjuk vendégek, hát nem az kellene, ugye most pont a törvényről van szó, hogy elolvastam nektek, nem az kéne, hogy felébredjen, hogy akkor én hogyan is élek? Mit is teszek én? Jól cselekszem én? Ez egy, tényleg egy olyan élet? Mennyi mindent elrontottam, mennyi rossz döntést hoztam, mennyi embert bántottam meg? Hány szó voltam hűtlen, meg stb. Nem annak kell, hogy az emberben ez a bűnbánat érzése megjelenjen, és ez érdekes módon, hogy ez pozitív érzés is, de negatív érzés is. Mert jó érzés, hogy az Isten fölkelti bennünk, és bántja a szívünket, ez rossz érzés, de jó érzés, hogy értem, hogy ezt le tudjuk tenni. És az Isten megbocsájt. És ez jó érzés az emberben. A következő gyümölcs pedig, ugye olvashatunk ilyen igét János apostoltól, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítsa minket minden hamisságtól. Nagyon szép, igen, egyszerű. Ha megvalljuk a bűneinket, akkor azt mondja, megtisztít belőle, megbocsájtja nekünk minden hamisságunkat. A következő, ami sokszor szoktunk beszélgetni, hogy az Isten azt az embert igaznak mondja, és valóságosan azzá is válik. Emlékszem, mikor beszélt Attila, és ugye most is vannak ilyen kérdések, hogy lehet valaki teljesen bűntelen? Hogy el lehet érni azt, hogy az ember nem vétkezik? Vagy az Isten hogyan nyilvánít valakit igaznak? Úgyhogy már nincsen egy bűnesen? Vagy hogy van ez? Ugye megkérdeztem a javatonai munkatársamat, hogy szerinted minden bűntől az Isten megtisztít minket, meg tud szabadítani? Hát nem, azt mondja. Majd az 1000 év alatt. Csak a 144 000, aki tiszta, de ugye itt olyan nincs, hogy minden bűntől megszabadulni. Hát mondom, most olvastuk, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. A mindenben van valami, nem minden, hogy nem tartozik oda. És azt mondja, amikor egy emberben megvan az, hogy ő, amit az Isten megmutatott neki, és felismerte magában, és attól elfordul, akkor az Isten mit tesz? Igaznak nyilvánítja. lehet, hogy a jellemében, természetében, sőt, bizonyára vannak sok rossz vonások, amit ő még nem is tud. De azon a szinten az Isten azt mondja, lásd, én eltöröltem a bűneidet, mert te hittél bennem, és Krisztus vér által eltörölhetem, és igazán nyilvánítlak, neked tulajdonítom ugye Krisztus életét, igaz életét. De most innentől kezdve aztán, hogy ha igaz vagy, akkor valóságosan itt megismertetek veled, hogy megmutatom neked, ugye, hogy még vannak benned rossz dolgok, azoktól én meg tudlak téged szabadítani, megtisztítlak minden hamisságtól, és az ember valóságosan igazzá válhat. Talán az is egy olyan, nem is használják a keresztény sokszor, hogy igazzá válni, hogy az botrány szó lenne. Miért? Te láttam már tökéletest? Ugye ezt szokták mondani. Vagy mint a múltkor beszélgettem ott a görög katolikus pappa járunk pingpongozni, és akkor azt mondja, hogy a disznőrés rendeztek. És akkor mondani, hívtak engem disznőrés. Én nem megyek disznőrésre, mondom, én anélkül sem leszem a disznőr. Azt mondja a pap, hogy ő nem zsidó, mondja nekem, ő meg újszövetségben van. Hát mondom neki, nem a zsidók nem erték a disznóhúst, mondom, Ádám és Éva sem erte szerintem a disznóhúst, mondom. Vagy mondom, azt olvas a Bibliában, hogy nekik az Isten a disznót adta el edelő. Hát azt mondja, igaz, azt nem. És akkor elhallgatott. Ugye? Csak így odavert, és akkor, hogy nem látják ezt, hogy az Isten véghez tudná azt vinni, hogy tényleg minden megigazít, de így felmentik magukat, hogy hát azt a zsidóknak adta az Isten, nekünk meg már mindent lehet. Ugye? Aztán nem tudom, hogy ti hogyan értétek meg, de nekem az volt a következő úgymond gyümölcs, ami a hit által megtanul az ember életében, hogy az ember olyan békességre és nyugalomra jut. Nem tudom, hogy értétek meg annak idején, hogy a világban mennyi. Emlékszem, amikor én megismertem a Bibliát 89-ben, amíg akkor csengett le ez a régenféle politika, amikor a világban az volt a téma, hogy hogyan fog a világ atomtámadásban elpusztulni. Nem tudom, ki emlékszik erre. Ugye voltak ilyen filmek is, hogy ledobják az atombombát, menjünk a föld alá, csak kevés ember marad meg, mit tudom én. És az elég nagy félelmet keltett az emberiségben. Ugye a filmekben is rájátszanak erre, és a világon eluralkodott a félelem, hogy hát akkor döbbent rá az emberiség, hogy végül is egy gomnyomással lehetne a földet pusztítani. És így én is aggódtam a kis életemért, hogy hát akkor meg mi lesz. És akkor olyan jó volt, hogy az Isten megnyugtatott. Hogy akár élünk, akár halunk, azt mondja, Pál apostol, az Istené vagyunk. Hogy nem veszlik el az ember örökre. Hogy az Isten meg tudja tartani. Maga az ember egy nyugalmat ad, hogy az emberben tudja az, hogy bármi is történhet vele ezen a földön, az Istennél nem veszlik el. Ez nem egy nyugalom? Nézzétek meg, hogy hány ember aggódik az életéért, a létéért, elveszíthet gyereket, elveszíthet feleséget, férjet, és a reménytelenség, a kilátástalanság, a folytonos reszketés, a tehetetlenség, hogy nem tudja visszahozni a sírból, hogy örökre nincs. Hány embert érez naponta? És nincs nyugalom. Nincs békesség. Ugye az Isten meg azt mondja, hogy megnyugtatok. Nyilván a boldogságnak, vagy a nyugalom, vagy az örömnek, meg a nyugalomnak, vagy a békességnek sok oka lehet még, hogy megnyugszik az ember, hogy hát jó, nincsen állásom, vagy van állásom, de tudom, hogy az Isten megtart, hogy bármi is történhet az emberrel, akár betegség, akár a családjában, bármi, az Isten mindig ott van és meg tudja nyugtatni. Épp tegnap este kaptam egy e-mailt, írt nekünk valaki, olvassa mi oldalunkat a interneten, és valamilyen Emmának hívják, és mondja, hogy neki nagyon tetszik az oldalunk, nem tudom, honnan írtam, mert nem írtad, hogy most nyíregyházi vagy. Ugye akárhonnan írhat az országból, még külföldről, és nem mindegy. És mondja, hogy 3 éves volt a kislányunk, akkor kiderült, hogy lisztérzékeny, és már akkor eléggé tönkrement a szervezete a kislánynak, és nem tudott a kicsi se aludni, ezért ő se tudott aludni. Ő megismerte a Bibliát, ő megismerte Krisztus, azt nem írta, hogy milyen vallás, csak hogy megismerte, és teljesen felőrölte az idegrendszerét, az, hogy ő mindig éjszakázott a kicsivel, nem tudott aludni, és az imádságot is feladta, mert már nem tudott olyan erővel imádkozni, így írta, és ő se tud most aludni, mert állandóan a gyomrában nyilal éjszaka, és már szegény már teljesen tehetetlen, és nem tud mit csinálni. És nincs nyugalma, és nincs békessége. Szóval olyan kétségbeesett volt a levél végül is. Hát én írtam neki egy dolgokat, hogy mint, ezt majd akár idő után elmondom. De ő ismerte az Istent, azt mondja, imádkozott is, és mégsem volt nyugalma. Ugye vannak ilyen helyzetek, amikor sajnos nincs békesség, és nincsen nyugalom. De az Isten mindig megígért, hogy ő mindig az ő békességét adja nekünk. Vagy kérdezhetném azt, hogy hívő ember lehet békétlen és nyughatatlan? Ha lehetni lehet, nem? Csak kérdés, hogy hogy kezeli? Még egy világember állandóan félelemben van, vagy aggodalmaskodik, és úgy keresi a megoldást, hogy próbálja magát bebiztosítani anyagilag, vagy nem tudom hogyan, addig egy hívő ember azt mondja, hogy bennem is feltámad a békétlenség, a nyughatatlanság, az aggodalom, a szorongás, de én az Istenhez megyek. És az Isten ad békességet, hogy én komolyan hozzámegyek. Úgy így olvashatjuk Ézsaiásnál, hogy és lesz az igazság, mivel békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Azt mondja, békesség és nyugalom. Egyébként a Biblia nem véletlen említi sokszor a nyugalom szót. A szombat az, hogy van magyarul? Ez a nyugalom napja, nem? Nem tudom, gondolkozok, hogy miért mondja annyira sokszor az Isten a nyugalomnak a békességet. Az embereknek nem erre van szükségük igazán? És mi az a nyugalom? Hát azt, hogy most itt ülünk, azt nem csinálok semmit, csak hallgattok engem. Vagy éppen nem fenyeges semmi veszély. Jól érzem magam. Most nincs problémám. Azt mondja az Isten, az igazi nyugalom az, amikor az Isten a maga nyugalmát adja nekünk. Krisztusról van megírva, hogy ő valamikor is ideges lett volna, vagy feszült, vagy most problémázott volna valami, elvesztette volna a nyugalmát, vagy a békességét. Hogy mondja Krisztus, az én békességemet adom nektek. Én nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen. Jézusnak olyan békessége volt, amiben nem nyugtalankodott, és nem félt. Na azt mondja, én azt nektek adom. A Krisztus lelke ott van velünk. Feltámadott mondani a nyugtalanság, de az Isten lelke mindig legyőzi az emberit. És a Krisztus nyugalma az a tökéletesen Istenben bizó szilárd hit lesz jelen, amit nem tud megingatni semmi. Az Jézus nem hiába mondta, hogy a sziklára kell építeni a házat. Mondom, jöhet ilyesmi. Nem tudom, mondta nektek a múlkor, hogy hallgatni egy alalást, és akkor mondja, ott várkonyítást tartotta, hogy mondja, egy nagyon komoly hívő lány volt, és el volt keseredve, mert a múlkor úgy kiakasztotta, hogy felborogott otthon az asztalt. És akkor azt mondja, hogy nem keresztény, mert egy keresztény nem borogat asztalt. És azt mondja, hogy biztos, hogy egy keresztény nem borogat asztalt? Mit gondoltuk? Mondhatnám, ki jött a béketűrésből. Ugye? De egy keresztény is borogathat asztalt. Mert ő is tehet ilyet. Csak nem mindegy, hogy kezeli. Az Istenhez megy, és az Isten azt mondja, hogy ő belátja, hogy ez helytelen volt, és az Isten megnyugtatja, és megerősíti, vagy pedig azt mondja, hogy azért borogattam, mert beszóltak, meg különben is. És akkor sorolja az indokokat, hogy neki miért kell felrúgni az asztalt. Mert úgy szoktak az emberek, ugye? Hát így szólt hozzám, kivesznek a béketörésben, felháborítottak. Vagy mondja a munkatársam, hogy ő nagyon nyugodt, mi fel nem bosszantják. Mondom, ezzel mindenki így van. Mindenki, nagyon nyugodt, mindenki fel nem bosszantják. Az nem nyugalom. Ugye? Krisztus fel lehetett bosszantani? Az Úr Jézust. Tudnunk olyat, hogy felbosszantották volna? Pedig próbálták azért, nem? De én emlékszem, hogy felbosszantották volna valamiért is. És azt mondja, azért adom nektek az én békességet, mert nektek amúgy nincsen. És a következő azt mondja, itt olvastam az Ézsaiásban is, hogy biztonságban vannak. Hogy az Isten biztonságot ad. Hát ugye tudjátok, ha azon a történet végül, hogy békesség és biztonság, ugye ezt a kettőt fogják mondani. De az egyik a világ békessége, ami azzal járna, hogy legyünk pénzünk, legyünk gazdasági biztonságban, és akkor minden rendben van. Közben otthon az emberek ölik egymást, a gyereket erőszakolják, az asszonyt agyonverik, de azért biztonság van, mert nem fenyeges semmi külső veszély. Van fizetésünk, a gazdaság szépen emelkedik, és minden szép és jó. Csak ne nézzünk a falak mögé. Hát ez nem innen vagy nagy békesség. Ugye is, de a másik, hogy biztonság. Szükség van a biztonságra nekünk? Nektek szükség van, hogy biztonságba érezzétek magatokat? És milyen biztonságra? Hát most mondja a szegény kislányom, hogy a Pesten dolgozik, tudjátok, és úgy van, ahol lakik egy ilyen kertes házba, albéletbe, ketten laknak ott, egyik testvérünknek a háza különben, azt mondja, a kert végében van egy másik ház, de egy kerítéssel el van választva. Azt mondja, hogy egyszer csak becsönget a néni, és mondja, hogy nem látott valakit, mert betörtek a házába, és az ő kertükön keresztül másztak be hozzá. Nem biztonságban. Ugye? És a hívő ember is szeretne biztonságban érezni magát. Azt mondja az Zsoltárokban, a 112. Zsoltárban, most bocsánat, nem, a 27. Zsoltárban maga Dávid, hogy bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátának rejtekében, sziklára emelfel engem. Hogy amikor veszedelem van, hogy az Isten elrejtsen, hogy megőrizzen, hogy betakarjon, azt mondja, hogy a sátának rejtekében rejt el engem. Hogy... Mert az ember vágyik arra. Mi ugye egy, na, tényleg ahogy az igen mondja, mi van, mint egy lehellet, mint egy pára, vagy könnyebben szétnyomott az ember a molynál. Ahogy az egyik zeneszerző mondja, az elmúlás az elég egy mozdulat. Nem? És az ember volt, és nincs. Szóval, az Isten tudja ezt, hogy mennyire törékenyek vagyunk, és mennyire könnyen elillannánk innen, és tudja, hogy mi vágyunk arra, hogy biztonságban legyünk, de hol lehetünk csak biztonságban? Azt az Isten elrejt az ő sátrába engem. Azt mondja, ez képletes beszéd, mert nyilván nem egy sátorba fog minket elrejteni, meg nem is lehet, de azt mondja, az Isten maga vigyáz az övéire. És ő tudja a körülményeket úgy alakítani, hogyha, ahogy is mondja Dávid, hogyha a sziklák esnének is a tengerbe, hogyha tajtékozna minden, a föld meghasadna, az Isten akkor is az övéire gondot visel. Mert miért? Mert megígérte, nem? És úgy olvastok Ézsaiásnál is, hogy és lesz az igazság, mű a békesség, és az igazság gyümölcse, nyugalom, és biztonság mindörökké, mindörökké. Szóval feltehetjük az árakat, meg a riasztót, meg mindent, még nem vagyunk biztonságban. Legfeljebb a betörőktől. De az igazi biztonság, hogy az Isten elrejt engem az ő hajlékába. Ezt az igét olvastam, hogy nekem azért is elszemított, tudjátok, hogy mitől nem vagyunk mi biztonságban amúgy? Hát a saját természetünktől, nem? Azt mindig visszük magunkkal. Nem tudjuk otthon hagyni, ugye? És az Istennek el kell rejteni engemet a saját természetem elől is. Vagy emberektől az egy dolog, de nem a természetünk a legnagyobb ellenségünk. És akkor az Istennek nem attól is el kell minket rejteni. Még ki van biztonságban a természetétől, kérdezem tőletek. Na, vigyázzunk, mert az nem alszik. Ugye? Azt gondolnánk, hogy hát, jól el vagyok magamnak. Csak a természetünk az mindig ugrásak, és tudjuk, a sátán mindig ezt használja ki, hogy a természetünkön keresztül kísértse minket, és ő sem alszik soha. Tehát ilyenféleképpen csak egy biztonságunk van, az Isten lehet. A természetünk az nem alszik, mindig velünk jön, akárhová is menünk. A következő gyümölcs, hogy lehet így mondani, hogy a bátorság. Szoktatok erről beszélgetni, hogy bátrak vagyunk, vagy nyulak? Volt már, hogy megijedtetek valamit, hogy hú, hát az ember nem mert oda bemenni, kicsit elfogta a félsz, most mi lesz? Mondjak egy érdekes példát nektek, ugye lesz az előadás nálunk, és akkor hát azt olvastam Ellen White-nál, hogy a nagy embereket is meg kell szólítani. Hát gondoltam, én a kis szűk eszembe, hogy írok egy szép levelet, beleteszem a meghívót, és elküldöm a vezérigazgatónak. És olyan furcsa, hogy elküldtem, ezt értem neki, levelet szépen, tisztelettel minden a cégünknek az igaz, és akkor elküldtem neki, és utána volt egy kis félsz, hogy mit fog ez hozzászólni? És a fejé, hogy ne szórakozzak vele. Vagy esetleg kirúg. Így átsuhant az agyamon. Értitek? És rögtön olyan kis nyuszi lettem. Így emberileg mondom. Megijedtem egy nagy embertől. Tök a természetünk ugye, addig, a természetünk is addig nagy okos, míg ő uralkodott, utána olyan lesz, mint a nyuszi. Még az is megijed. És akkor hát... Utána, hogy jó is néhez fordultam, hogy hát ez nem normális dolog. Hát mondom, ha megijedünk egy egyszerű vezérigazgatótól, mi lesz máskor? Értitek? És akkor utána ő is nem ennyit adott, emiatt nem kell nekem izgulni, hát ez bízzam én rá. Értitek, hogy ne féljek. Az Isten tudja, hogy nekünk bátorságra szükségünk van. Mert amúgy természettől fogva kibátor. Hát vakker emberek vannak, azt tudom, de amúgy senki. Ugye azt mondják, az a bátor, aki legyőzi a félelmét. Ugye úgy is szól az ige a Ézsaiás 26.3-ban, kinek szíve reált támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Bocsánat, ez még a másik igéhez tartozik. Ez a példabeszélkönyvből van egy igaz. Első fejezet 33. verséből olvasom. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Azt mondja, aki hallgat engem, az bátorságosan lakozik, és csendes lesz a gonosznak félelmétől, hogy nem fog óbégatni, meg kiabálni, vagy panaszkodni, vagy hangot adni, hogy most mennyire fél. Aki hallgatja az Isten igéjét, aki meghallja az Isten beszélét, azt mondja, az csendes lesz a gonosznak félelmétől. Elég sok félelem kering a világban, nem? Úgy az ember, hogyha emberileg nézné, meg is remeghetne tőle. Tényleg már az ember nem egy fényes nap az utcán. Ez is, amit mondtam, ez is nappal történt. Ugye a nappal is kirabolják az ember. Bemennek, aztán leütik 100 forintra, aztán kész. És akkor az Isten figyel azt, hogy azt ő megőrzi. Hogy olvasok még egy igét a apostolok cselekedetéből. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak is, meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Ugye az a Péter, meg az a János beszélt, ott az 5000 embernek, aki, ugye Péter is nagyon bátor, amikor elbújt egy asszonytól, úgy megijedt, ugye, és minden összehordott hetet, havat, csak nehogy felismerjék, hát akkor a bátorság volt benne is. És azt mondja, az a Péter azt mondja, bátorságosan szólt. Majd, hogy bátran kiállt, és bizonyságot tett Krisztusról. Az a Péter, aki elárult a Krisztust. Aki befogadja a Krisztus beszélét, akit az Isten lelke tud munkálni, azt mondja, az bátran tudja képviselni az Isten igéjét is. És nem kell attól félnie, hogy ugye adott helyzetben, hogy nem fog megszólalni. Azt mondja, megismerték, hogy Jézussal voltak. Hát Péter addig is Jézussal volt, míg, mikor elárult az udvaron, nem? Akkor milyen változás történt Péterben, hogy ilyen hirtelen, ilyen bátor ember lett belőle? Mit gondoltok? Mi történhetett vele? Hát addig nem hallgatta az Isten beszédét, nem hallgatta Krisztus, ha látta őt is. Ezen még nem gondolkoztunk, ugye? Majd megbeszéljük. A következő a hűség, vagy elfhűség, vagy ragaszkodás, így írtam. Hát most beszélgettünk már a házasság kapcsolatban, hogy mennyire hűségesek az emberek, ugye egymáshoz is, vagy egyáltalán az Isten beszédéhez, vagy bizonyos dolgokhoz, vagy amit a megismert jó dolgokhoz is mennyire hűségesek. Hát ugye az emberek hűségesek sok mindenhez, például a márkákhoz nagyon szeretik, ugye a kőbányai az igazi. Ugye ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz az emberek, vagy mit egy nájcipőt vesznek, mert az jó márka, és hűségesek a márkához, ugye? Sok mindenhez lehet az ember hűséges vagy hűtlen, de azt mondja az ige, hogy bízzál az Úrban és jót cselekedjél, e földön lakozzál és hűséggel élj. Az Isten adta elvekhez, az ő törvényéhez az ember mennyire hűséges, mennyire ragaszkodik. Ha az az öt elem megvan, amit az elején nem tudtam a hitnek, ugye a megismerés, a bizalom, a cselekedet, az alázat, a hála, ha ez tényleg jelen van az ember életében, mondjuk ha bármelyiket kihúznám, akkor már nem lenne hit. Emlékeztek, hogy a 10 leprásból ugye ők hittek, bíztak, cselekedtek, meggyógyultak, csak egyet nem tettek. Nem voltak hálásak. Ugye? És akkor azok hitre jutottak igazán? Elveszítették azt a hitet, amit nyerhettek volna az Istentől. Ugye? Szóval valamelyik hiányzik, mondjuk, ha én nem vagyok hűséges azokhoz a megismert igazsághoz, akkor most mondhatom, hogy hiszek. Ez olyan, mint hogy azt mondanám, hogy én szerettem a feleségem, csak néha csalom meg. Ugye most cinikusan azt szokták mondani, hogy hát én szerettem a feleségem, én csak lefeküdtem a másik nővel, de őt nem szeretem. Ugye ironizálnak az emberek, meg az utaság. Most mondhatom az Istennek, hogy én Uram, én hűséges vagyok a te igéhez, ez csak néha azért más teszek. Amit én mondjuk jobbnak gondolok, vagy hát nekem, ami kedves. Hát nem mondhatnám. Ugye? Ugye olyan szépen, hogy Ézsaiás 26.2-ben, hogy nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Akik minden körülmények közt ragaszkodtak az Isten elvekhez, magához, Istenhez. Nem fordultak el tőle. Aztán amíg szükségünk van, úgy mondja ezt a magyar ember, hogy van lelki ereje. Így mit értünk alatt, hogy valakinek lelki ereje van, mit gondoltuk? De mai világban el kellene a lelki erő sok embernek, ugye? Ez a hölgy is írta nekem, hogy ő erős akaratú, mert neki van a lelki ereje, de már tönkre megy fizikailag, és nem bírja, hogy elfogja a lelki ereje. Ezt úgy olvasok egy igét, hogy jobban megértsük a Zsoltárokból is, meg még kettőt. Azt mondja a Zsoltár, hogy Dávid, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Azt mondja, az erős lelket újíts meg bennem. Ugye ezt értetjük úgy is, hogy maga az Isten lelke vele van, de értjük, hogy belsőleg erős legyen. Milyen az az erős lélek? Mit gondoltok? Ugye szoktam, valakinek lelkileg gyengébb, nem? Valakinek lelkileg erősebb. És milyen az, aki lelkileg erős? Nem, magyarul beszélek. Ugye? Az érdekes, mert használjuk még a köznyelben is ezeket a fogalmakat, és ha meg rákérdezünk, akkor gondolkozni kell vele, milyen a lelkileg erős ember? Hát az a lelkileg erős ember, amikor jönnek a problémák, akkor nem esik kétségbe, és nem omlik össze alatta, hanem föl tudja vállalni, lehet, hogy nem tudja megoldani, de el tudja hordozni. Ugye? Mert kétféle ember van általában, még a világban is. Valaki, azt mondja Pászka, hogy valakit csak megérint a halászere, már is összeomlik. Valaki meg halálos beteg, és mégis kitart. Ugye van olyan, hogy valakit elmegy az orvos, az azt mondják, hogy jaj, mit tudom én, itt el van messze az ere. Sírva egy haza, hogy vége a világnak. Ugye? Valaki azt mondja, hogy hát, ekkora daganat van a tüdején, és nem omlik össze. Az hogy lehet? De van ilyen, nem? És el tudja, és még lehet fel is épül belőle. Ugye azt mondja, az Isten tud erős lelket adni, amely a nehézségeknek a hatására nem omlik össze, hanem megáll akkor is. És tudjátok, hogy miért? Mert, hogy is olvastuk? Ahogy is olvassuk a Zsoltárok 112. fejezetben, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Na, azért nem omlik össze. Ugye, akinek azt mondja, a szíve erős, mert az Úrban bízik. Aki lelkileg erős, vagy a szíve erős, az mindig az Istenre tudja bízni. Az igazi hitben, ha én erős akarok maradni, akkor érdekes, hogy nem magamra kell támaszkodni, hogy ja, én most meg tudok állni, hanem azt mondja, hogy az Istenben bízik, mert ő meg tudja tartani. Írtam ennek a hölgynek is, hogy valahol, mert mondta, hogy nem imádkozik, mert nincs ereje rá. Hát mondom neki, hogy most az Isten azt gondolod, vagy mondom, azt gondolja, az Isten akkor hallgatja meg, hogyha mondjuk 10 percig valami nagy könyörgést elenged az Istennek, vagy zörget az ajtaján, hát ha az Isten nagy kegyes, sem meg fogja hallgatni. Mondom, nem azt kell, hogy az Isten nem lehajol az ember, és nem érzékeli az ő problémáját. És akkor írta neki egy igét, hogy hol is fordozik-e, hogy mondja az Isten, hogy van-e valami lehetetlen nékem. Ugye? És akkor ráírtam befejezésül, nos, mit válaszolna? Elhisszük? Tényleg a szívünk erős, és az Isten bízik? Van-e valami lehetetlen nékem? És akkor mindenki eldönti, hogy most elfogja az Istentől, vagy nem? Erős a szíve, az Istenre tud támaszkodni, vagy nem? Emlékeztek, mit írt Mózesnek, milyen szíve volt? A zsidókhoz írt levél 1.24-ben leírva. Hitáltal hagytod Egyiptomot, nem félben a harag király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Itt még pluszba hozzátesz valamit. Nem elég, hogy volt, mondhatnám, lelki ereje meghoz ezt a döntést, hogy ott hagyta Egyiptomot, hanem azt mondja, olyan erős bizalom volt benne, annyira erős volt a lelke, azt mondja, mintha látta volna a láthatatlan. Mit látott Mózes? Mi volt az a láthatatlan, amit láthatott volna? Mit gondoltuk? Még ezen nem gondolkoztatok. Vannak érdekeségek, hogy mindig ismerjük, de aztán amikor gondolkozik, mit is látott Mózes? Látta eljövendő Kánánt. De nem csak a földit, hanem azt, hogy az Isten mennyből akar adni. Azt, hogy azt látta, és azért hagyta ott Egyiptomot. Nyilván hagy csak a földi javak, hogy hagyta volna, hogy elmenjünk Kánaánba, és milyen jó fogunk élni, az az önzésből fakadt volna, de ő látta azt, amit az Isten akar adni, látta mennyi a Jeruzsálemet. Látta azt, amit Ábrám is látott, ugye? Ábrám is azt mondja, látta, mondja Jézus, az én napomat és örült. Ábrám is látta mennyi a Jeruzsálemet alászállani. Hitáltal látták azt, amit az Isten megígért, ami végül is pontot tesz a bűn történelmek a végére. És ők ezt hitáltal minél erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Aztán még egy következő, amit nem tudom, ti tapasztaltatok-e, hogy az Isten, ha hitet ad az embernek, akkor az értelmét is csiszolja, nem? És bölcsé teszi az embert. Ugye Salamon is azt hiszem az van megírva, hogy mély szívű volt. Hogy olyan volt a gondolkodása, nem csupán, hogy okos volt fejben, hanem olyan volt a szíve, hogy nagyon finom különbségre is rá tudott érezni és meglátni. Tudjátok, van, amikor nem mindig valahogy az ember olyan, nem mindig az értelmével fog fel direkt tiszta ésszel valamit, hanem úgy felselik a lelkében, és úgy megérez, úgy rátapint dolgokra. Amit úgy, és úgy finom különbséget is tenne az ember a lelkében. Ugye főleg akkor van ez érdekes, amikor emberi viselkedéseket, vagy mondjuk a hamisság, meg igazságot külön kéne választani. Hogy az ember tisztán lásson. Ugye? És az a Salamon is azt mondja, az Isten, hogyha az igazi hívő ember az Istenhez fordul, akkor mit mondott Dávid? Hogy minden szolgálatom értelmesebb lettem, mert ha határozottan gondolkodom éjjel és nappal. Gondoljatok bele, hogy csak a hit tud igazi tudást nyújtani. Most elmertünk egyetemre, meg tanultunk nagyon sok minden, biztos ott is sok hasznos dolgot megtanultunk, de valaki nagyon értelmes akar lenni, és nagyon okos, a hit az alapja mindennek. Salamonról mi van megírva, hogy mihez értett Salamon? Foglalkozott az állatokkal, a rohavilággal, ismerte az embereket, az építészettel. Emlékeztek, hogy azt hiszem összeszámoltam, valami 130 ezer munkás dolgozott a templomon. Hát mit egész nyíregyháza dolgozott volna? Azt irányítani, megszervezni annyi embert, csak 30 ezer favágó volt. 80 ezer kőfaragó. Gondoljatok bele. Hát most egy ember ennél az ötöt se tudné elirányítani. Nem? Nem még 80 ezer kőfaragót. Hogy ott minden precízen és rendben menjen, akkor az Isten milyen értelmet ad az embernek? Persze, most mondhatná valaki, hogy hát nekem nincs ilyen talentum, de tudjuk azt, hogy az Isten mindenkinek adott talentumot, és minden talentum fejleszthető. Aki nem fejleszt, az úgy áll, mint aki elásta. Ugye így is olvashatjuk a király könyvében Salamon, hogy Salamon mit kérte az Istentől? Adj azért a te szolgának értelmes szívet, hogy tudja ítélni a népedet, és tudjon választani jó és rossz között. Mondjuk az igaz értelem, abban mutatkozunk, hogy az ember különbséget tud tenni rossz és jó között. Ebben a világban az emberek tudnak különbséget tenni rossz és jó között. Már úgy összekeveredik mind, hogy már néha meg gondolkozik nekünk is, hogy most ez jó vagy nem. Ugye? Van egy munka, vagy pingpongozó társam, és az meg az internetet járt, és azt mondja, olvasott volna egy plejádokról, vagy plejádokról, nem tudom, valami ilyesmirekről, hogy azok a fény gyermekei, hogy itt vannak, és akik szeretetet hirdetik, meg ők az ős alkotótól származnak, hogy itt a földet ők majd szépen rendbe teszik, mondom András, te ezt elhiszed. De, hát azt mondja, csupa jót mondanak, és igaz. Hát ő teljesen, ez nekem magyarázza ezt mindig. Nem ellenőrizheted, mondom, eleve, nem tudod ellenőrizni, nem tudod, milyen forrásból származik. Tulajdonképpen, ha megnézed, ott van 500 ezer évtől kezdve, nem tudom micsoda, nem tudod, kik ezek tulajdonképpen, most csak azért, mert mondom, valaki szépet mondta, most elhiszed, hogy az úgy is van. Hát mondom, te úgy veszel kocsit, hogy valaki azt mondja, hogy szép. És akkor meg se vizsgálod, hogy az milyen, csak mert rámondták, hogy szép. Ugye, mert széket beszélnek. Az Isten által adott bölcsesség az különbséget tud tenni a rossz és a jó között. És szét tudja választani a hamisat az igaztól. Ugye befejezésül említettem nektek, hogy most nem tudom hány óra, mióta beszélek, nem tudjátok? Elcsúszott az időt. Mióta? 12-kor kezdtük? Csak nem akarok benneteket nagyon mutatni. Befejezésül, ugye van egy ilyen érdekes történet a Biblia, nem tudom, hogy mennyire foglalkoztatok vele, amikor, de ezt keresétek is meg, mert jobb, ha szemet, hogy Lukács 17. fejezetében olvasható ez a történet. Ez nem egy példabeszéd, hanem egy megtörtént eset, amikor arról van szó, hogy ugye Péter megkérdezte azt a Máté evangélium is mondva, hogy hányszor lehet az atyám fiának megbocsájtani, és ugye a 4. versben úgy olvasok, és ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és egy napon 7-szer te hozzád tér, mondván megbántam, megbocsáss néki. Ugye itt arról van szó, hogy a tanítványok azt mondták, hogy a zsidóknál volt egy szokás, hogy hányszor lehet megbocsájtani. Utána vétkezik, akkor ki kell írtani, mert most már nem méltó bocsánatra. És Jézus azt akarta kifejteni, hogy megbocsátásra mindig készen kell lennünk. Igen, ám, de a mi szívünk természet szerint nem bocsájt meg. Jó, hát egyszer megbocsát. Vagy két, vagy harmadszor. Hát már hányszor mondtam neki, ugye? És az embernek a mi lelkeletünk nincs arra ráhangolódva, hogy mi megbocsássunk a másik embernek. Egyszer, kétszer. Ugye azt mondja Péter, hogy ha már 7-szer, akkor már nagyon-nagyon rendes ember vagyok, már 7-szer megbocsátottam neked. Ugye? És azt mondja, hogy Jézus azt mondja, nem 7-szer, hanem azt mondja, 77-szer is, hogy mindig meg kellene bocsájtanunk. Az mindegy, hogy az ember most, már elnézést idő, hogy mindegy, hogy most ő most ezt elfogadja, vagy megváltozik, de nekünk nem szabad olyan lelkülettel lenni, hogy valakivel szemben, ellenszenvet, vagy haragot fogunk tápni egy életen át, mert ő 12-szer vétkezett ellenem. Ugye? Azt mondja, hogy bocsássatok meg, hogyha vétkezik ellened. És azt látták a tanítványok, emlékeztek, mi volt a hitnek a első gyümölcse? Hát, hogy beláttam bűnöket, és én is bocsánatért könyökök az Istentől. Hát én is, nekem is volna mit megbocsájtani. Ugye? Nem csak nekem kéne másnak megbocsájtani, mert amiképpen megbocsájtotok, tartják meg, azonképpen nektek is megbocsájtanak. És hogy erre fel mondták a tanítványok, hogy 5. versben is mondanák az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Ugye? És akkor ha elolvassátok most a 6-tól ugye a 10. versig, akkor Jézus ott elmondott valamit. Most erre kérdezhetném, jó, és az alapján most akkor növekedett a hitük. Vagy miért ezt a választ adta az Úr Jézus nekik, hogy arra a kérésükre, hogy növeld a hitünket. Ezen a részen gondolkoztatok már ezeken az ige helyeken? Hogy hol van itt az, hogy növeld a mi hitünket? Elolvassam nektek hangosan, akinek nincs esetleg Biblia. Azt mondja, mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme az eperfának. Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjön. Jár elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja én néki. Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Avagy megköszöni annak a szolgának, hogy ezt művelte, amit néki parancsolt. Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Hát ez nagyon érdekes válasz erre a kérdésre, nem? Mi mit mondanánk arra, hogyha valaki azt mondja, hogy növeld a hitemet? Ti mit mondanátok? Igazán én sem gondolkoztam.
1: Istenről beszélni.
0: Nem tudom, megvan őszintén. És ez olyan furcsa ez, hogy Jézus ezt mondta el erre a kérdésre. Nem? Szerintetek mi itt a megoldás? Mi ezt hogyan kell értenünk ezeket a mondatokat? Ugye azzal kezdte Krisztus, hogy a 6. versben, hogy mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok. Íme az eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassa a tengerbe, és engedne nékte. Tehát akkor a tanítványoknak a megbocsátással kapcsolatosan mennyi hitük volt? Hát ugye semmi. Ugye, mert a mustármag és pici, és azt mondja, ha annyi lenne, de ebben azonban, de annyi sincs. Annyi sem volt nekik. Tehát nem bíztak az Istenbe, és nem hagyatkoztak rá a tekintetbe, és nem volt a lelkület, nem volt a szívükben az, hogy ők megbocsássanak. 7-szer igen, de már 8-szor nem. Ugye? És utána kezdi, hogy kicsoda pedig ti közületek az, aki szolgálni, és az azt szánt, vagy legeltet tüstént, ezt mondja annak, mi egy mezőrő megjük, jel elő azt az. Ugye Jézus elmond egy ilyen egyszerű képet, hogy van egy szolga, akinek az a dolga, hogy dolgozzon a mezőn. Így van? Utána hazamegy, de ott is van dolga. Mert neki az Úr az Úr. azt mondja, hogy nem fog rögtön leülni, hanem ott is kiszolgálja az urát, és azt mondja, mikor szolgálta, hogy szóval az ura nem mondja neki, hogy mikor hazajött a fül, hogy előj ide mellém rögtön, hanem azt mondja, hogy ezt mondja neki, készíts vacsorálót, és felövezi magad a szolgál nékem, míg én eszem és iszom, na azután egyél is így állt-e. Ugye először is mit mutatva, hogy van egy ilyen alá meg fölé rendeltségi szerep. Ugye? Nyilván az Úr az Isten, és mi vagyunk a szolga. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha valamit megcsináltunk az életben, valamit, akkor most már nekem tovább nem is kell, akkor sem nyugodtan leülhetnék. Ne gondoljuk azt, hogy a hitünknek, a élet, hitéletnek a területén valamit elvégzünk, hát más már nem kell elvégeznem. Ez olyan, mintha le tudnám azzal a hívő életem, hogy eljövök szombat ide és kész. Ugye? Vagy munkálkodok a világban, és akkor nekem az Isten most már adjon érte valamit. Azt mondja az Úr, hogy nem, először szolgálj nekem is. Szóval munkálkodunk a világban, eljövünk a közösségben, itt is szolgálni kell, és csak utána leülni, nem? Majd mindjárt kiukatva, hogy miért mondta ez Krisztus. És utána azt mondja, hogy avagy megköszöni annak a szolgának, hogy ezt művelt, amit néki parancsolt. Hát megköszöni nekünk az Isten az, hogy ó, de rendes voltál, János, megdicsérgetlek, mert te munkálkodtál, te végezted a világba is a dolgodat, az emberek közt a közösségbe is dolgoztál, na most már akkor meg vagy dicsérve. Sőt, megköszönöm neked, hogy dolgoztál. Azt hisz, hogy nem gondolom. Tudtok, hogy az Isten megköszöni nekünk azt, hogy mi valamit véghez viszünk? Van ideje a Bibliában? Van? Nincsen. Az Isten nem köszöni. Sőt, az ellenkező, nekünk kell köszönni, nem? Hogy munkálkodhattunk. És azt mondja, hogy ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekítetek, amit néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Tehát akkor Jézus mit akart ezzel mondani? Egy, hogyha dolgozunk, nehogy úgy gondolkozzunk, mint példázatban a órás munkások, tudjátok, hogy kérték a bért, hogy nekik miért annyi el, nekünk meg miért nem ennyi. Nekünk több jár, mi régebben dolgozunk. Hát ne, hogy Isten nem fizet többet, hogy neki járna valami. Hogy ne ilyen lelkületből bocsássunk meg, vagy munkálkodjunk, hogy nekünk ezért járna valami. Sőt, még az Istentől köszönet is. Ugye? Azt mondja, hogy ne is úgy gondolkozzunk, hogy az Isten megköszöni, és magunk felől is úgy gondolkozzunk, hogy mi csak azt tesszük, amit kötelességünk volt. És azt mondja, hogy nekünk hogyan növekszik mindig a mi hitünk, ha mi tudatáljunk annak, hogy mi amúgy haszontalan szolgák vagyunk. Azt mondja, mit kell nektek mondani? Azt mondja, hogy mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit csak kötelesek vagyunk cselekedni, csak azt tettük meg. Sokszor még azt se tesszük meg, amit kötelesek volnánk cselekedni, de nekünk az Istenről mindig úgy kell járulni, hogy mi valójában haszontalan szolgák vagyunk. Hát nézzetek magatok, nézzünk magunkba. Mi jót tudnánk mi tenni magunktól? Ha mi helyesen dolgokat cselekszünk, nem az Isten adja hozzá minden képességet, erőt és erős szívet? Amúgy megint csak haszontalan szolga vagyok. Mi az, amit mi az Istennek adhatunk? Amit az Istennek meg kéne köszönni? Semmi. Tehát az Isten mit kér tőlünk, hogy ennek legyünk a tudatában, mondhatnám ez az igazi alázat. Ugye? És mindig az Istenre hagyatkozzunk. És az Isten akkor ad nekünk olyan lelkületet, amely tökéletesen az Istenre bízza magát, mondhatnám, hogy akkor növekszik a hite, mert akkor a szíve erős az Úrban bizakodó, nem magára tekint, nem arra cselekedetére tekint, hogy én ezt meg ezt műveltem, meg ezt szolgáltam, akkor nem lesz, és akkor meg tudom már fele barátjának bocsátani is. Mert tudja, hogy ő is csak haszontalan szolga. Ugye nem gondolja magát különnek a másiktól, aki ott megy az úton. Mint a zsidók gondolták magukat különnek a pogányoktól. Ugye? Hogy a farizeusok különnek gondolták magukat az egyszerű emberektől, és lenézték őket. És Jézus itt egy lelkületet tár fel nekünk, hogy ha szeretnétek, meg én is szeretném, hogy növekedjen hitünk, akkor ezt tulajdonképpen naponta többször el kell mondani, hogy mi haszontalan szolgák vagyunk, Uram. Mi csak azt tudjuk megtenni, amit te akarsz, hogy megtudjuk, amihez te azt nekünk erőt, mert nekünk amúgy semmi nincs, amit amivel tudnánk tenni. Mi csak úgy magunktól rosszat tudnánk tenni, de azt mondjuk nagyon gyorsan és egyszerűen és vidáman. Ahhoz mondjuk van képességünk, de máshoz meg nincsen. És ugye Jézus azt mondja, ha annyi hitetek lenne, de mi, hogy nektek meg semmi hitetek sincs. Tehát ez Jézus mit célzott, mire célzott, hogy még azt is én adom nektek. Ugye? A hitet is az Isten adja, ezt is jól tudjuk. Az Isten akar minket az ő szőlőskertjében elhívni, hogy munkálkodjunk. Az Isten megjutalmaz minket, de azért nem köszöni meg. Ugye? Miért? Mert amúgy mi is amúgy egyéb iránt halálra méltóak lennénk. Mert mi is bűnös emberek vagyunk. És ha az Isten nekünk megbocsájtott, pedig haszontalan szolgák vagyunk, akkor nekünk nem annál inkább meg kell bocsátani más embereknek, akik mondjuk még nem is tudják, hogy milyen haszontalanok. Nem tudom, én ezt így értem, ezt a rövid példázatot magam felfogásában, de vagy egymás köszön, hogy megvitathatjátok. Én kívánom, kedves testvérek, hogy az a hit, amit az Isten ad, aminek megvan az öt eleme, az valahogy az életünkben úgy munkálkodjon, hogy ne kelljen Jézusnak azt kijelenteni rólunk, hogy ha annyi hitetek lenne, hogy azt érezzük, hogy annyi sincs, hanem az tényleg erős hit lenne, és meg lennének ezek a gyümölcsök, hogy legyen bennünk bátorság, legyen bennünk erő, legyen bennünk bűnbánat való készség, hogy az Isten tudjon bennünk munkálkodni, és növekedjünk értelemben is. Növekedjenek a talentumaink is, és szaporodjanak. És nézzétek meg, akkor tudunk emberekhez közel kerülni, hogyha mindig bennünk van ez a megbocsátó lelkület. Hogyha nem azt mondjuk, hogy hát ez a világban is ilyenek, ezek csak itt együtt élnek, meg állandóan hazudnak, meg lopnak, oda egy ember, meg miért is csinálta így, meg miért meg úgy csinálja, meg mindig mondanák nekünk, hogy az okosat, hogy mit kéne csinálni, hanem megértjük az embereket, hogy ők miért vannak olyan helyzetben. És abból az állapotból közelítünk hozzájuk, mert tudjuk, hogy mi is ilyenek voltunk, és milyenek lettünk volna, az Isten hagyta volna. Az megbocsátó lelkület. Az mindig az Istenre támaszkodni, és tudja az ember, hogy Uram, hát én is csak haszontalan szolga vagyok. Akkor mit akarok én? Ámen. Teremtő Istenünk, az Úr Jézus nevében térdepetünk le ismét előtted, hogy közösen megköszönjük neked, Urunk, hogy te megáldottál minket a te igéddel, megáldottál minket a lelkeddel, Urunk. Te elhívtál minket azért, Urunk, hogy valóban hitre jussunk, és te adod nekünk a hitet is. Köszönjük, Urunk, ezeket a gyümölcsöket, amelyeket ki szeretnénk mindnyájunkba munkálni, hogy valóban erősek legyünk, bátrak legyünk, határozottak legyünk, Urunk. Hogy mindig ott legyen bennünk, Urunk, a készség arra, hogy elfogjuk a te beszédedet, és cselekedni tudjuk a te ígédet. Kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy az egyéni életünkben valóban közelebb húzódjunk hozzád. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy a te beszéded az élő legyen a mi számunkra. Imádkozunk azért, mennyi jó atyánk, hogy az a hit, amely tőle jön, az minket is megerősítsen, és a mi életünk az valóban az emberek számára világosság legyen. De segíts nekünk abban is, Urunk, hogy a mi lelkünkben mindig ott legyen a készség a megbocsájtása minden ember felé. Hisz te is megbocsájtottad nekünk, amikor még bűnösök voltak és a világban jártunk. Segíts kérünk, hogy mindig úgy tudjunk imádkozni hozzád, hogy mi valóban semmi nincs bennünk, Urunk, amit felmutathatnánk neked. Segíts nekünk, Urunk, hogy ki tudjuk azt mondani, hogy valóban haszontalan szolgák vagyunk, és hogy a kegyelmed által vagyunk, amik vagyunk. Kérünk, áldj meg minket ebben, és vezess minket továbbra is ezen a nap további részében. Köszönjük, hogy meghallgattál minket a kegyelmedből. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat negyedik előadásunkon. Jézus Krisztusnak egy nagyon nevezetes beszélgetését szeretnénk megismerni, amelyet Nikodémussal, a zsidó vallás egyik főemberével folytatott, aki ének idején kereste fel az üdvözítőt. Mielőtt a beszélgetésre rátérnénk, amely János evangélium a 3. fejezetében, az első 21 versben található, engedjék meg, hogy röviden elmondjam az előzményeket. Az előző 3. előadáson eljutottunk Jézus fellépéséig, kerességéig és a pusztai megkísértésig, tehát akkor, amikor Jézus elindul Názáretből 30 éves korában, a Jordán mellett keresztelő János bemutatja az egész népnek, itt ő megkeresztelkedik, és itt Júdea fennsíkos vidékén történik meg az a hármas megkísértés, amelyről 2 héttel ezelőtt szóltunk. Ezután János evangélista mondja el azt, hogy Jézus első útja ismét a szülőföldre, az északi ország részbe vezetett, Galileába, hiszen onnan kapott meghívást egy esküvőre. Itt történt a kánai mennyegzőn az első csodája. Itt találkozott újra édesanyjával, tanítványaival együtt jelent meg ezen a mennyegzőn. Utána egy rövid időre Kánából betért Kapernaumba, a Genezáreti tónak a nyugati partján levő hatalmas kereskedő és iparvárosba. Majd aztán, mivel közeledett a zsidó nép ünnepe, egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, ezért tanítványaival együtt lement Jeruzsálembe, itt következett be a templom megtisztítása, első nevezetes tanításai az ország fővárosában. Tehát Jézus fellépése után mintegy fél év telt el, nem több mint fél év, hiszen Jézus körülbelül ősszel lépett fel, és tavasszal, Nisán hónap 14-én, a mi március-áprilisunknak megfelelő hónapban van a húsvét ünnepe. Ekkor, amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, ekkor kereste fel őt Nikodémus, aki a 70 főnyi főtanácsnak a tagja volt. Ugye ebben az időben Izrael népét egy vallási, de egyben egy politikai testület is volt ez a főtanács, ez igazgatta. 70 tagból állott, és a 71. személy volt a főpap, aki az országnak a vallási, de mondom politikai vezetője is volt. Nikodémus tehát farizeus lévén beletartozott ebbe a főtanácsba, és János evangélium a 3. fejezetében ez az első 21 vers, ez mindenféleképpen nyugodtan mondhatjuk nem csak az evangéliumoknak, az egész Bibliának egy középponti része, mert amiről szó van itt, az minden embert érdekel, és minden embert a legmélyebben kell, hogy érdekeljen, vagyis az, hogy az ember hogy juthat el az örök életbe. Hogyan, mi a feltétele annak, hogy az ember elnyerje az örök élet ígéretét Istentől, hogy ne csak ezen a földön legyen az ember boldog és kiegyensúlyozott, bár ez se kicsi dolog a Biblia szerint, de hogy eljuthasson az ember az Isten által készített örök életbe. A Nikodémussal való beszélgetés ilyen címet is szokott kapni, a Nikodémussal való beszélgetés, vagy Jézus tanítása a megtérésről és újjászületésről, Jézus tanítása az örök élet elnyerésének legfőbb feltételéről. Olyan hatalmas, olyan óriási ez a találkozás, ez az éjjeli beszélgetés, hogy szinte versről versre szeretnék előre haladni benne, mert minden egyes kifejezés, minden egyes bibliavers külön mélységeket kínál. Tehát János evangélium a 3. fejezetében az első 2 verssel kezdenénk a beszélgetés megismerését. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ő jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, itt mindjárt meg is szeretnék állni. Mert ez a bemutatkozás, a beszélgetésnek ez a kezdete már is több kérdést felvet, és több fontos tanításra rálátásunk nyílik. Az egyik: Nikodémus éjjel jött Jézushoz. Mit fejezett ez ki? Mit fejezett az ki, hogy fényes nappal nem mert mutatkozni Jézus közelében? Pedig fél év óta már az egész ország hallott Jézus csodáiról, tanításairól, 10000-es tömegek kísérték, de ez a főember csak éjjel mert mutatkozni Jézus társaságában. Világosan következik ebből, Nikodémus félt.
Félt. Miért félt? Féltette a pozícióját, az állását. Ő benne volt egy magasrangú vallási és politikai testületben. Féltette a helyzetét, a tisztségét attól, hogy mi lesz, hogyha ez kitudódik róla, hogy ő felkereste az egyszerű názáreti vándor tanítót, és ő kérdéseket tett fel neki. Nikodémus félt. Nikodémus, a fő farizeus, egy főember gyáva volt. Nem valami szép emberi tulajdonsága a félelem és a gyávaság. Eleget szenvedünk ettől, hogy emberek nem mernek nyíltan szint vallani, emberek nem merik megmondani kereken és világosan azt, amit éreznek, vagy éppen egy adott helyzetben a véleményüket. De azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetnek ezzel, hogy sajnos a világunkban a félelem és a gyávaság, mióta világ a világ, az egy hosszan kitartó magatartás forma és jellem tulajdonság. De figyeljék meg, hogy Nikodémusban nem csak félelem volt, mert ő azért eljött Jézushoz. Ő azért volt annyira egyenes és őszinte ember, hogy nem másoktól akart Jézusról információkat szerezni. Pedig ezt is elmondják az evangéliumok, hogy a főtanács kiküldte a maga embereit, ma így mondanánk, hogy hírvivőit vagy besugóit, akik Jézust és keresztelő János szinte minden mozdulatukban követték, és vitték a híreket Jeruzsálembe, hogy ezek az emberek mit tanítanak, mit beszélnek, az emberek sokasága hogyan tódul hozzájuk, tehát napra kész információkkal rendelkezett az akkori főtanács is, mint azóta is oly sokszor a történelemben egy megfelelő hálózat alakult ki, hogy az ország belső ügyeit kézben tartsák. De Nikodémus nem a besugóktól érdeklődött, nem a főtanács többi tagjától. Nikodémus vette a fáradtságot, és elment ének idején, hogy magától Jézustól hallja azt, amire ő választ akart keresni. Kedves hallgatók, ez viszont egy pozitív jellemvonás, nem? A félelem, a gyávaság után most rá kell mutatnunk arra, hogy Nikodémus őszinte, becsületes, egyenes ember volt. Ez viszont nagyon hiányzik az emberi világból, mert a legtöbb ember mások véleménye alapján alakítja ki a meggyőződését X-ről és Y-ról. Sokszor úgy van az, hogy emberek olyan biztosan és olyan fensőbségesen nyilvánítanak véleményt és ítéletet, mint hogyha azzal az illetővel legalábbis órák hosszán át beszéltek volna. Nem. Mások szavára hallgattak, és ami az emberi világban terjedt róluk, annak hittek. Nikodémus ezt nem tette. Erre viszont figyeljünk föl, és ezt nagyon becsüljük meg, hogy a Biblia azt nevezi őszinte és egyenes embernek, aki nem mások véleménye alapján alakítja ki a meggyőződését, hanem személyes kutatás alapján. Nem győzöm ezt hangsúlyozni az egész sorozatunk keretén belül, hogy a személyes keresés, a személyes kutatás az, ami semmi mással nem helyettesíthető. Igenis, itt egy nagyon vonzó jellem tulajdonságát láthatjuk Nikodémusnak. Ő fölkelt, nem törődött a társai véleményével, ha kellett ének idején felkereste Jézus, noha élénk volt, kétségtelen, de őszinte, de becsületes ember volt. És még egy harmadik dolgot is hadd mondjak el Nikodémusról, hiszen amit felolvastam a második versben, úgy érződik, hogy amikor Nikodémus beállított Jézushoz, és ezt mondta neki, hogy mester, ennek elismerték Jézust, mester. Megváltónak, messiásnak nem ismerték el a vallási vezetők, de rabbinak, mesternek igen. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól. Rávilágít ez a szó arra, hogy tudták a vallási vezetők, hogy kiről van szó. Tudták, hogy Istentől jött tanítól valaki. Érezték Jézus tiszta, egyenes magatartásából és beszédéből, hogy ő valóban az isteni befolyás a Szentlélek ereje által cselekszik. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel. Tehát ezt is tudták. Tudták a jeleket, a csodákat, erről is pontos benyomásuk volt. Hanem ha az Isten van vele. Vagyis Nikodémusban azért ott volt a folytott büszkeség. Mi tudjuk, mi vagyunk a vezetők, mi vagyunk az egyházi elöljárók. Mi mindent tudunk. Ott volt azért egy kis felsőbbrendűség érzet, hogy rögtön azért nem helyezkedem arra a szintre, amelyet én egyébként lenézek, lebecsülök, hiszen Jézust az egész országban József fiaként, egy ácsmester fiaként, egy názáreti vándortanítóként tekintették. Ott volt tehát azért egy kicsit a fölény,
De ott volt a feszültség, a várakozás, átadom neked a szót, most te beszéljél. Mennyi minden ott kavarog egy emberben? Gyávaság, félelem, de őszinteség is. Valami büszkeség és várakozás is. Hát itt el lehetne mondani, amit Madács Imre írt az ember tragédiájában, de kár, hogy ezt csak az asszonyokról írta, mert ezt mindenkire el lehetne mondani, hogy az ember méregből és mézből van összeszűrve. Olyan gomolygó, olyan felfoghatatlan az ember egyéni világa. Mi minden megfér egy emberben, nem? Az ember egy rendkívül homályos és rendkívül össze-vissza lény addig, ameddig az élete ki nem egyenesedik, meg nem jobbul. Együtt van ott a félénkség, az őszinteség, a büszkeség, a várakozásnak az alázata, minden ott gomolyog egy emberben. Ezt azért bocsátanám előre, hogy legyenek kedvesek majd erre is figyelni, és hogyha eltetszenek olvasni, erre is hangsúlyt helyezni, hogy Jézus pár szavára ez a gomolygó összevisszaság hogy egyenesedik ki ebben az emberben. Jézus hogyan teremtett rendet egy emberben? Hogyan adott neki olyan világosságot, amely szétválasztotta abban az emberben a hamisságot és az igazságot? Ez egy külön szempont, amire sajnos az előadás keretén belül olyan részletesen nem tudok kitérni, hiszen tartalmilag kell önök elé állítanom ezt a beszélgetést. Nos hát, ezek után mit gondolunk, hogy Jézus mit válaszolt? Ott van egy ember, aki eljön, hogy most egy mély beszélgetést folytasson Krisztussal, és átadja neki mintegy a szót, most egy tartalmas, jó beszélgetés következik. Jézus mit válaszolt? Első hallásra megdöbbentő lesz Jézus válasza. Talán az ember úgy hinné, hogy Jézus udvariatlan volt, mert Jézus rögtön ezt válaszolta. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Minden bevezetés nélkül. Jézus nem tett tiszteletköröket Nikodémusnak, hogy mennyire megvan tisztelve, hogy őt felkereste a főtanács egyik tagja, nem tett udvariaskodó, előzetes megjegyzéseket. Jézus, hogy úgy mondjam, rögtön a tárgyra tért. Sokan azért nem tudják az evangéliumokat igazán olvasni, mert a mai olvasás kultúrában mihez szoktunk hozzá? A sok-sok fecsegéshez és mellébeszéléshez. Ezt adják a napilapok, folyóiratok, hírközlő eszközök. Mindenki beszél. A végén az ember elkezd gondolkodni, hogy miről volt most szó? Mit akart mondani? Akart valamit mondani? Volt ennek valami magva? Vagy csak úgy, mint Vörös Sándor írta Mari néni Juli néniről, hogy letyepetye-lepetye, üldögélnek a sarokba és jár a nyelvük, mint a rokka, letyepetye-lepetye. Körülbelül ez a mai élet. És sokszor azért tűnik olyan távolinak az evangélium, megvallom önöknek őszintén nekem is. Pedig irodalommal foglalkoztam, tehát nem hétköznapi szövegekkel, hanem magasrendűen stilizált, retorizált szövegekkel, a klasszikusokkal, de az evangéliumoknál nagyon oda kell figyelni. Jézus rögtön a tárgyra tér, rögtön azt mondja Nikodémusnak, Nikodémus, én tudom, hogy téged mi foglalkoztat. Én rögtön megmondom neked, hogy mire van szükséged. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Képzeljék el, hogy milyen megdöbbentő volt ez. Pedig Nikodémus ismerhette az Isten országa fogalmat, mert az Dániel könyve 7. fejezetében már előfordul, és ő az Ószövetség nagy ismerője volt. Az újonnan születésről is lehetett fogalma, hiszen Jeremiás és Ezékiel próféták sokat beszéltek erről, de más ószövetségi iratok is, hogy az embernek az életben minden embernek alapvetően gyökeresen meg kell változnia. Erről az ószövetségi szentírás is mélyen tanított, hogy az önző embernek, akinek diktál a természete, akinek állandóan nekünk ugye az, hogy most ilyen legyél, olyan legyél, a romlott, gyenge természetünk diktál, az embernek le kell győzni a természetét. Az ember életében egy fordulópontnak kell elkövetkeznie, és ez az újonnan születéshez hasonló. Micsoda kifejezés! Nagy dolog a születés, erre a világra jönni, és micsoda hatalmas boldogság és öröm egy kis csecsemőnek örvendezni, de Jézus rögtön azt mondja, hogy ezen a világon van egy még nagyobb változás és öröm. Ha valaki az életben már felnőtt korában megváltoztatja a gondolkodásmódját, újonnan születik, más ember lesz belőle, másként tekint Istenre, emberekre, önmagára,
És Jézus ezt mondja Nikodémusnak, neked meg kell változnod. Képzeljék el, hogy Nikodémusra ez hogy hatott. Ő a zsidó vallás főembere, neki meg kell változni. Mennyi szeretet és tapintat volt Jézus szavában. Jézusnak a gyakori kifejezése volt ez, hogy bizony-bizony mondom néked. Nem egy ájtatos szófordulat volt, hanem amikor Jézus ezt a kifejezést használta, azt akarta érzékeltetni, hogy ami most következik, az nagyon nyomatékos, az nagyon komoly, az olyan ünnepélyes bizonyság, amit nem lehet megkerülni. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus csak ennyit mondott. De Nikodémus rögtön találva érezte magát. Tudta, hogy Jézus őróla beszél. Tudta, hogy Jézus belelát a szívébe, hogy neki meg kell változni. Ő a mostani állapotában nem méltó, nem alkalmas az örök életre. Neki, Nikodémusnak egy hatalmas, egy gyökeres megváltozáson kell átesnie. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy mit tesz az ember akkor, amikor valamiről értesül, ami végbe kell, hogy menjen az életében, de ő talán még messze van tőle, vagy legalábbis úgy érzi, hogy messze van tőle. Akkor az ember egy elhárító mozdulatot tesz, mint Nikodémus, és elkezd gúnyolódni. Az emberi életben ez is mennyire általános dolog, hogy az emberek szent és igaz dolgokkal gúnyolódnak, ironizálnak, csúfot űznek belőle, pedig amire a leginkább szükségük van. Jézus itt azt mondta ki, amire Nikodémusnak leginkább szüksége volt. Ha újonnan nem születsz, nem láthatod az Isten országát. Most figyeljék meg, hogy mi volt erre a válasz. Negyedik vers. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Csak úgy kicsapott Nikodémusból a gúny. Mert, mint említettem, Nikodémus kellett, hogy értse Jézus szavait. Nikodémusnak ez nem értetlensége volt, hanem ez egy viszont riposzt válasz. El akarta utasítani Jézusnak ezt a megjegyzését. És azt mondta, hogy idős ember vagyok. Valóban idős ember volt. Én újonnan születni, én megváltozni idős korban? Hát fiatalabb korban talán meg tud változni az ember. De hát amikor az ember idős, öreg, hát annyira képtelen megváltozni az ember, mint ahogy képtelenség visszamennünk anyánk méhébe és újra születnünk. Kedves hallgatók, azóta is nagyon sok ember, ha nem gúnyolódik is, de ezt forgatja a fejében. És valahogy itt akadnak meg az emberek. Ha én újra kezdhetném az életemet. Ha én most más történelmi körülmények közé születnék. Más családba, más lenne a neveltetésem. Ha én most nem lány lennék, hanem mondjuk fiúként újra kezdhetném az életemet. Hogy ugye hányszor és hányszor elhangzik emberek részéről, ha én újra kezdhetném, más lennék. Jézus megadja erre a választ. De mit tetszene gondolni, mások lennék? Az, amit az ember olyan sokszor forgat a fejében, hogy ha én újra kezdhetném, vagy más helyzetben, időben, körülmények, valóban mások lennék? Nem ugyanaz lenne az alapvető problémánk? Nem ugyanúgy az önzéssel, a született természetünkkel kellene fölvenni a küzdelmet? Nem ugyanaz lenne, csak esetleg más hangsúlyokkal, díszletekkel, de a fő probléma, a fő csapás az ugyanaz lenne. De a beszélgetés folytatódik tovább, és figyeljük meg, hogy Jézust a gúny nem hozta ki a sodrából. Mert mit szoktunk mit csinálni akkor, amikor valaki gúnnyal odacsap? Amikor valaki viccelődik, éltszelődik velünk. Az ember ösztönösen úgy összehúzódszkodik, ugye sündisznóállás, és valamivel megpróbál visszaszúrni. Figyeljék meg, hogy Jézusban mennyire tökéletes volt a szeretet és az igazság. Jézus emberi természetben jött el erre a földre. A múlt előadáson volt erről szó, ugyanúgy megszületett Máriától, egy földi édesanyától, ugyanúgy kísérthető volt, ugyanúgy támadta őt a rossz, ugyanúgy elbukhatott volna abban a három megkísértésben, amelyben mégis győzött, és Jézusban semmi ebből nem volt, mert legyőzte önmagában. Mert Jézus a gúnyra gúnnyal nem válaszolt. Így mondja ezt Péter apostol, hogy Jézus Krisztus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És Jézus egészen nyugodtan, mint hogyha ha nem is hangzott volna el Nikodémus részéről ez az értetetlenkedő, és ez a fölényes és gúnyoros viszontválasz,
Mint ez nem is hangzott volna el az 5. verstől, felelt Jézus: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Kedves hallgatók, mit is tesz itt Jézus Krisztus? Először is újra megismétli az előbbi mondását. Mivel kezdte Jézus a beszélgetést? Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most hogyan ismétli meg? Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Először is ezt hadd mondjam el önöknek, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy nem láthatja meg, nem mehet be az Isten országába, ezzel nem azt mondta, hogy Isten valakit ki akar tiltani az örök életből. Nem, itt nem azon van a hangsúly, hogy Isten nem fogad be, hanem azon van a hangsúly, hogy az ember képtelenné teszi magát, ha megmarad a maga önző mi voltában arra, hogy ő örökké éljen. Milyen lenne az az örök élet, amikor az ember megmaradna a maga önző természete uralma alatt? Milyen lenne az az örök élet? Boldogság vagy boldogtalanság? Az ember maga rekeszti ki az életből magát, maga rekeszti ki az örök életből, ha megmarad ebben az állapotában. Ezért mondta Jézus, hogy nem mehet be, nem láthatja meg, mert magát zárja ki az örök életből, hogyha ezt teszi. Aztán Jézus Krisztus a következőben részletezte azt, hogy mit jelent újjászületni. Jézus rámutatott arra, hogy az újonnan születés az egy felülről születés. Különben ez a bibliai kifejezés, ami itt van, kétféleképp is fordítható. Ez az anoten genétáj, ez az újonnan születés, így is fordítható, anoten és genétáj születés, hogy felülről születés. És Jézus azt mondta, hogy az ember maga nem tud megváltozni, az ember magát nem tudja megjobbítani. De a lélek, a Szentlélek, és ha a Szentlélek elvezette a megjobbulásra, a víz, a keresség, igen, ez megpecsételi az ember megjobbítását. Most már Jézus részletezi, tehát nem csak annyit mond, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát, már annyit is mond, hogy lélektől kell újjászületni, víztől kell újjászületni, és úgy láthatod meg az Isten országát. És Jézus Krisztus még részletesebben folytatja tovább, tehát látjuk, hogy most már a kezébe veszi a beszélgetés vonalát, és azt mondja Nikodémusnak, ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Vagyis mit mond ezzel nagyon tapintatosan ennek a főembernek? Te hiába születnél erre a világra másodszor, vagy harmadszor, vagy tizedszer, vagy századszor, ami testtől született, test az. Ugyanabban az önző emberi természetben születnél, és ugyanaz lenne a feladatod mindegyik életedben, ha tízszer ide születhetnél, akkor is, hogy neked le kell győzni az önző emberi természetedet. És nem az oldaná meg az emberi kérdéseinket, ha újra kezdhetnénk az életet. Az oldja meg az emberi kérdéseinket, ha ebben az egy életben, amelyben most élünk, legyőzzük lélek által a természetet, amit a Biblia jelképesen testnek is nevez. Mert ami testtől született, test az, de ami lélektől született, lélek az. És figyeljék meg, hogy Jézusban a hallatlan tapinta, gyengétség, szeretet, azt mondja Nikodémusnak, ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Beszélgetés egyik legfinomabb részének érzem ezt. Azt mondja Nikodémusnak, hogy Nikodémus, ne haragudj rám, hogy én ezt mondtam néked. Ne csodáld, hogy ezt mondtam néked, én minden embernek ezt mondanám. Én nem te rád haragszom a vallási vezetőre, aki eljött hozzám éjnek idején, nem mer szint vallani, és itt kérdez tőlem az éjszaka sötétjében ezekről a kérdésekről. Nem, én minden embernek ezt mondanám. Ne csodáld, hogy ezt mondtam néked. Tessenek megfigyelni, mennyire pontos a Biblia. Szükség néktek újonnan születnetek. Nem azt mondja Jézus Nikodémusnak, szükség néked, csak néked szükséges. Szükséges néktek, minden embernek újjászületésre van szüksége. Nincs olyan ember, aki jobb ember, aki úgy születik a világra, jobb, mint a másik. Mindannyian az önzés megkötözöttségében élünk.
Mindannyiunknak van egy öröklött rossz természete, ami húz, von bennünket akkor is, hogyha a jót akarjuk, és ha a jót akarjuk, akkor is a rosszat tesszük. Mindannyiunknak szükségünk van erre. És Jézus megnyugtatja Nikodémust, hogy nem haragból mondtam ezt, nem indulatból, jól meggondoltam a szavaimat. Szükség néktek újonnan születnetek. És hogy Jézus látja, hogy Nikodémus figyel rá, hallgat, most rátér arra is, hogy hogyan lehetséges az újjászületés. Most kezd a beszélgetés elmélyülni. Most érezzük azt, hogy Nikodémus iróniája csak egy futó mozzanat volt. Jézus azt már is legyőzte a szelíd szavaival. És azt mondja Jézus ezután, hogy a szél fú, ahová akar. Hallod zúgását, nem tudod honnan jön, hová megy. Ez áll mindarra, aki lélektől született. Jézus tehát itt azt mondja, hogy az embert a Szentlélek, az isteni harmadik személy az, aki meg tudja változtatni. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek által működik minden egyes emberért, és küzd minden egyes emberért. És Jézus a Szentlélek munkáját a szél járásához hasonlított, a csodálatos hasonlat. Biblia olvasó emberek is szoktak panaszkodni azon, hogy hát az Atyát még csak el lehet képzelni, az Atyaistent. A Fiúistent még könnyebben el lehet képzelni, hiszen itt járt a Földön. De a Szentlélek az olyan megfoghatatlan. Mi ez a Szentlélek? Ez személy? Vagy energia, vagy erő, vagy ki ez a Szentlélek? És Jézusnak ezt a hasonlatát nagyon meg kell becsülnünk. A Bibliának középponti hasonlata ez. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek valóban egy titokzatos személy, és a munkája még titokzatosabb, mert ahogy a szelet nem lehet marokra fogni, ugye, csak mit tudunk a szélről? Halljuk zúgását, de nem tudjuk honnan jön, az se, hogy hová megy. De azt tudjuk, hogy van szél, hogy felkerekedett a szél. Tehát ugyanilyen a Szentlélek munkája is. Az embernek a belső világa, a belső embere, ugye a belső gondolatvilágunk, a lelkiismeretünk, az akaratvilágunk, jó és rossz közötti döntés képesség, itt belül az ember belső embere megközelíthető az Isten számára, aki a szívek és vesék vizsgálója. És a Szentlélek úgy tudja megközelíteni az embert olyan tapintatosan, olyan halkan, olyan finoman, hogy az ember szinte nem is tudja, hogy a Szentlélek működött az életében. A Biblia szerint minden egyes ember életében működik ez a harmadik isteni személy, annak az embernek az életében, aki csak egy résnyire is kinyitja a lelkének az ajtaját, hogy a levegő is hova megy be a levegő. Ha csak egy kis rés talál, a levegő már benyomul. Sem a tűz, sem a víz, sem más nem olyan könnyen hatol be a legkisebb részen, mint a levegő. Jézusnak ez egy tökéletes hasonlata. Jézus rámutatott arra, hogy minden egyes emberért Isten küzd. És a Szentlélek olyan tapintatos, annyira tiszteli az ember gondolatvilágát, érzéseit. Isten senkit erőszakkal, kényszerrel nem akar a jóra vezetni, csak a szabadságának teljes tiszteletben tartásával. És ez olyan hangtalan munka. Sokszor az ember később is alig tud visszaemlékezni, hogy mikor jött egy új gondolatom. Miből csináltam lelkiismereti problémát? Mit vettem észre egy helyzetben? Miről kezdtem el gondolkodni? Hogyan ment előre az a belső életem? Megfoghatatlan, ugye? Az életünk legvalóságosabb és legnagyobb tényei, de a legmegfoghatatlanok. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy a Szentlélek munkája a legvalóságosabb, de a legmegfoghatatlanabb. Ez nagyon igaz. Adi Endre írta meg ezt csodálatosan, az Úr érkezése című versében, amikor azt mondta, hogy amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. A Biblia szerint Istenre mindig ez jellemző, hogy ő csendesen és váratlanul cselekszik. Isten nem a nagy csinnadrattáknak, a divatoknak, a szenzációknak az Istene. Isten minden egyes embert végtelenül becsül, tisztel, a szabadságát senki embernek megsérteni nem fogja, senki ne várja az Istentől, hogy a jóra is erőszakkal fogja kényszeríteni, mert nem. Isten késztetéseket ad, megközelít a Szentlélek segítségével, de olyan tökéletesen, ha egy ember csak egy kicsi jó gondolatnak helyet ad az elméjében, valami kis jó dolgot akar tenni, ott Isten ott van már és segíti, támogatja őt. És nem csoda, hogyha ezután Nikodémus egészen más hangnemben fordul Jézushoz.
Nem csoda, amikor Nikodémus ezt végighallgatja, hogy Jézus ezt komolyan gondolt, hogy bizony-bizony mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. Amikor végighallgatja Nikodémus, hogy ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. És amikor hallgatja Jézustól, hogy valaki titokzatosan munkálkodik érettetek, újonnan akar szülni benneteket a gondolkodásmódotokban, a belső világotokban, akkor most Nikodémus mit fog tenni? A 9. versben ezt olvassuk. Felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Tetszenek érzékelni a nagy változást? Milyen nagy különbség ez ahhoz képest, hogy hát hogyan születhetek én, hogyha vén vagyok? Menjek vissza anyám méhébe? És most Nikodémus azt mondja, mondd meg, mi módon lehetnek ezek? Érzik ugye az alázatot, érzik azt, hogy ez az ember most már érdeklődik, most már nem utasítja vissza, amit Jézus mond. Most már a szíve teljességével vágyakozik arra, hogy bárcsak az ő életében is létrejönne ez a kívánatos megfordulás, ez a kívánatos megváltozás. De itt a beszélgetés egy furcsa fordulópontot fog venni. Tehát Nikodémusban feltámadt az érdeklődés, tehát komolyan felteszi a kérdés, hogy mi módon lehetnek ezek. Az én életemben hogyan mehet végbe az újjászületés, a megváltozás, a megtérés. Kedves hallgatók, itt hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy Jézus akkor most gyorsan, rögtön válaszolt. És megmondta azt, hogy Nikodémus most így és így, vagy tedd ezt, vagy azt. De olyan megdöbbentő, hogy Jézus ezzel folytatja. Felelt Jézus és mondta néki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Kedves hallgatók, miért neveztem ezt egy fordulópontnak? Mert Jézus itt is egy hatalmas nagy tanítással szolgál. Arra vonatkozóan, amit oly sokan teszünk fel az életben kérdésként, mert hiszen oly sokszor elhibázzuk a magatartásunkat emberek iránt, hogy mikor lehet embereket bírálni. Figyeljék meg, hogy a beszélgetés kezdetén jött Nikodémus, a félénk gyáva Nikodémus. Jézus beszélt egy szót, tett egy bíráló megjegyzést arra, hogy ének idején zavarja őt Nikodémus. Nem. Aztán később. Nikodémus azt mondja, hogy hát menjek vissza anyám méhébe, hát nem tudok újonnan születni, nem tudok más lenni. Tett egy bíráló megjegyzést Jézus? Nem. Ilyenkor szoktunk mit tenni? Jézus mikor tette az első bíráló megjegyzését, amikor Nikodémusban feltámadta az érdeklődés, és követni akarta az igazságot. És a Biblia azt mondja, hogy az ember a másik embert akkor fedje, akkor bírálja, amikor a másik ember azt el tudja viselni. A másik ember akkor hajlamos leginkább elfogadni a bíráló szót, amikor már maga is jót akar. Addig, míg egy másik emberben ott van ez az összevisszaság, az ellenkezés, a gúny, az irónia, minden bírálat célt fog téveszteni. Visszaadja az ember. Nem érdekli. Viszont válaszol, elkezd vitába bonyolódni, hogy én nem az vagyok, akinek te gondolsz, vagy miért mondasz nekem ilyeneket, és elkezdődnek azok a viták, amelyeknek sokszor naponként vagyunk a tanúi. Jézus itt egy hatalmas példát mutat arra, hogy igen, a másik embert kell bírálni. Nem mehetünk el a másik ember mellett úgy, hogy mindent helybe hagyjunk, vagy a jó barátság, vagy nem tudom minek a nevében, mindent ráhagyjunk az emberekre. Ez helytelen. Ezzel embereket tönkre lehet tenni. Ez a családi nevelésben is a tönkretétel útja, a felnőttek világában is ez a megalkuvás, ez a szemethúnyás. Ugye el tudjuk képzelni, hogy hova jutnak ezzel az emberi kapcsolatok, meg egy egész társadalom, amikor mindenki csak nyel, visszahúzódik, nem beszél, azért, mert jobb az, hogyha ha nem ütközünk emberekkel.
és a lapos kompromisszumok nevében, aztán évek, évtizedek után kiderül, hogy az egész élet meg van mérgezve a hazugsággal, tele van mindenféle fekéllyel lelkileg, és már gyógyíthatatlan. Már nem lehet hova nyúlni, mert az emberek dühösek, ingerültek, viszontválaszolnak, mindenki a maga igazságát hajtogatja. Jézus megmutatta azt, hogy az első teendő az embereknek a jót felmutatni, a jóra késztetni őket, és amikor emberek már vágyakoznak a jóra, de csak is akkor, de akkor aztán igazán, akkor bírálni. És Jézus nem ment el szótlanul, de csak most amellett, hogy Nikodémus felteszi a kérdést, hogy mi módon lehetnek ezek, és Jézus azt mondja Nikodémusnak, Nikodémus, te ezt nem tudod? Hát te tanítod az egész Izraelt, te benne vagy a 70 tagú vezetői testületben, és nem tudod az életnek legalapvetőbb dolgát, hogy mit jelent újonnan születni, megváltozni, megtérni? Neked elég az, hogy zsidónak születtél, meg főember vagy, vagy vallásosnak képzeled magad, vagy annak mondanak az emberek, neked ez elég? Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Jézus szavai azóta is mindenkinek szólnak, akik emberek előtt beszélnek a hitről és a vallásról. Ezt nem csak Nikodémusnak lehetett elmondani, hanem az utóbbi 2000 évben nagyon sok egyházi vezetőnek, mind a mai napig, vagy felelős embernek, akik beszélnek a Bibliáról, a hitről, a vallásról, nagyon sok embernek el lehetne ezt mondani, hát ti vezetők vagytok, és ti prédikáltok, hát talán ha vizet prédikálnátok, akkor vizet is innátok. Hát ti vezetők vagytok, és nem tudjátok ezeket. Jézus soha nem hagyta szótlanul a vezetőknek a felelősségét, és főleg a vallási vezetőkét. A politikai vezetőknek is nagy a felelősségük, mert az embereknek a munkája, meg a kenyérkeresete függ a jó vagy rossz döntéseiktől, de a vallási vezetőknek még nagyobb a felelősségük, mert azokat könnyebben követik az emberek, mint a politikai vezetőket. Politikai vezetőket évenként vagy fél évenként letaszítják a trónusukról a tömegek, de a vallási vezetőknél más a helyzet. Ott az emberek kihúznak 10-20 évet is, és amikor már teljesen biztos, hogy áruló volt az illető, akkor is glóriával veszik körül. Miért? Mert az emberek fontosnak találják a politikát, meg a kenyérkeresetet, hogy vallási dolgok, hát ott is van valami. Ott nem figyelnek annyira. És ezzel visszaélnek sokszor a vallási vezetők. Tegnap ezt mondták, ma ezt mondják. És az emberek mennek utánuk. És messze menően kihasználják az emberek hiszékenységét, jó hiszeműségét, jó akaratát, és Nikodémust itt kemény feddésben részesítette Jézus. Ennél keményebb feddés csak Máté evangélium a 23. fejezetében olvashatunk, azt viszont legyenek kedvesek elolvasni, erről nem hirdettem előadást, az úgynevezett jajmondások. Jézus egy sor jajmondást mond az egyházi vezetőkre, jaj néktek, és a visszatérő jelző micsoda képmutatók. Jaj néktek képmutató farizeusok és írástudók! Megszűritek a tevét és átengeditek a szúnyogot. Vagy más kijelentéseket is tesz Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban, meszelt sírokhoz hasonlítja őket és egyebek. Nem hagyta ki a feddést. Nem a beszélgetés elején, nem a közepén, hanem akkor, amikor Nikodémus már kinyilvánította azt, hogy igen, én is más ember akarok lenni. És ezután a közjáték után, nagyon fontos közjáték után, most következik a beszélgetésünknek a csúcsa és a koronája. Most elmondja Jézus Krisztus, hogy hogyan változhat meg egy ember, illetve, ugye eddig is már szólt arról, hogy a Szentlélek segítségével, de hogy hogyan lehet megragadni a Szentlélek segítségét. Mikor lehetek biztos abban, hogy a Szentlélek munkálkodik az életemben? Mikor tudhatja azt az ember, hogy igen, most közel van a megváltozás, az újjászületés? Mert Jézus most megnevezi azt, hogy mi az, és ki az, és milyen esemény, és minek a megértése eredményezi az emberben az újjászületést, amire a Szentlélek rá akarja vezetni az embert, és amiből a Szentlélek erőt akar adni az embernek, hogy valóban meg tudjon változni. Jézus ugyanis így folytatja a beszélgetést. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy ki a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Kedves hallgatók, én ebből a hosszú válaszból láthatjuk, hogy Jézus mennyire átvette a beszélgetés irányítását. A válasznak az első részét szeretném kiemelni, és itt jeleztem is a táblán, hogy ennek az első résznek a megértéséhez, annak az ószövetségi történetnek a felidézése szükséges, amire Jézus visszahivatkozott. Mert Jézus most felel arra a kérdésre, hogy hogyan lehet más egy ember, hogyan változhat meg egy ember, és mit válaszol erre? Ezt ott nagyon érdekes és megdöbbentő, sokak számára első hallásatán érthetetlen dolgot. Jézus ezt mondja, amiképp felemelte Mózes az érckígyót a pusztában, akképp kell felemeltetni az ember fiának is, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus párhuzamot von egy ószövetségi történet, ami Mózes idejében játszódott le, és az ő jövendő golgotai halála között, és Jézus azt mondja, hogy aki megérti, hogy Mózes miért emelte fel az érckígyót a pusztában, aki megérti, hogy őre ki miért kell meghalnia, aki megérti azt, hogy Isten fiának miért kellett erre a világra jönni, és miért kellett ártatlanul meghalnia, miért engedte ezt az Isten, annak az embernek az életében lesz majd változás. De most nézzük, hogy mit is mond itt Jézus. Mint említettem, ez a párhuzam, ez a visszautalás, érthetetlen akkor, ha nem lapozzuk fel Mózes 4. könyve 21. fejezetét, és ott nem olvassuk el a 4. verstől a 9. tartó részt. Mert ebben mondja el a Szentírás, hogy mi is volt ez az érckígyó készítése. Úgy látszik, ez az érckígyó készítése, ez előképe volt Jézus golgotai áldozatának, tehát hogyha itt megértjük, hogy Isten miért adott parancsot Mózesnek, hogy készítse el ezt a tárgyat, akkor sokkal közelebb jutunk ahhoz, hogy megértsük, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Ugye ismét azt látjuk, kedves hallgatók, hogy az új szövetség érthetetlen az ószövetség nélkül. Én nagyon csodálkozom, amikor azt mondják emberek, hogy ők olvassák az evangéliumokat, de az ószövetséget nem tudják olvasni. Hát én ezt mindig kétségbe szoktam vonni. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy hát nem mondják, hogy az evangéliumokat olvassák, hát az evangéliumok tele vannak visszahivatkozásra az ószövetségre. Aki nem ismeri az Ószövetséget, nem fogja megérteni az evangéliumokat sem. Itt is Jézusnak egy döntő kijelentéséhez vissza kell lapoznunk. Mózes 4. könyve 21. fejezetében a 4. verstől a következőt olvassuk, amikor a zsidó nép vándorol Kánaán földje felé, tehát ahogy Egyiptomból jönnek ki, és megközelítik ezt a földet, akkor a következő jelenet játszódik le. És elindultak a Hór hegyétől a Veres tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, de a népnek lelke megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, hány eledelt, mármint a manna.

fűzte azt póznára. És lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Különös történet, ugye első hallásra. Ugye megy a nép, és hát milyen mindig a tömeg, és milyen egy nép, ugye zúgolódik. Ez mindig jellemző lesz minden népre és minden tömegre. Egy népnek soha nem lehet kedveskedni. Egy tömeget soha nem lehet kielégíteni. Azt mondják, kevés a víz, kevés a kenyér, a mannát már meguntuk. És amikor mennek a pusztában, egyébként mind a mai napig itt a sínai félszigetnek ezen a északi részén, ezen a sivatagos, fensíkos pusztai részen ma is élnek ezek a nagyon fürge mozgású kígyók. És egyszerre csak ezek a pusztai kígyók megtámadják az embereket, megmarják a zúgolódókat, és hát a kígyó marásba belehaltak, és elkezd hullani, elhullani a nép. Na hát akkor a tömeg, a nép akkor észbe kap, és mennek Mózeshez, és azt mondják, hogy imádkozzál Istenhez, hogy vigye el rólunk ezeket a tüzes kígyókat. És akkor Isten azt a rendeletet adja Mózesnek, hogy egy ilyen póznára tegyen föl egy érc kígyót, öntessen, hát egyébként azóta is az ércben gazdag vidék, szóval minden részletében alátámasztják a földrajzi történelmi körülmények ezt a leírást. Ugye ércből, részből kígyót öntett Mózes, felteszi egy póznára, és azokat, akiket megmartak ezek a tüzes kígyók, de hittel föltekintenek a részkígyóra, azoknak nem kell meghalniuk, hanem életben maradnak. Micsoda különös történet. Miért? Mert Jézus azt mondta, hogy ő neki azért kell meghalnia, a golgotai kereszt hasonló az érckígyó felemeltetéséhez, neki azért kell meghalnia, hogy az ember életben maradhasson. De miért? Miért kellett Jézusnak meghalnia? Miért kellett egy ártatlanak, ilyen csúfos rabszolga halállal a keresztfán meghalnia? Kedves hallgatók, azért húzom az időt, és önök elé állítom ezt a párhuzamot, hogy tessenek ezen gondolkodni. Nem, mint hogyha az előadás után nem lehetne ezen gondolkodni, egy egész életen át. Mit akart itt Jézus érzékeltetni? Ahogy a zsidók a bűneik miatt, a zúgolódásuk, a bűneik miatt érdemelték meg azt, hogy kígyó marás legyen az osztályrészük, és meghaltak. Jézus mit mond ezzel? Minden ember az elkövetett bűnei miatt, minden ember az elkövetett bűnei miatt örökre meghalhatna. Mi emberek pusztítjuk az életet. Mi visszaélünk az élettel, amit kaptunk ajándékként valakitől. Mi emberek itt a földi életben a sok hibás döntéseink, a rossz cselekedetek, a mások gyűlölete, az élet pusztítása, külső-belső pusztítása révén tulajdonképpen nem életet élünk, hanem a pusztulás életét éljük. Azt mondja a Prédikátor könyve, aki gyűlöl engem, szereti a halált. Az emberek nem az életet szeretik sajnos. Ezt kimondja a Biblia fájdalmasan, tragikusan. Az embereknek csak az ajkukon van ez, hogy szeretek élni. Fizikai életünket, lelki, szellemi életünket megcsorbító szokások, hajlamok, szenvedélyek uralnak bennünket. Jézus azt mondta, hogy ahogy a nép elhullott a sok-sok zúgolódás miatt, minden ember életének ez lehetne a végső, kikerülhetetlen következménye, az elhullás. Minden ember meghalhatna is végleges örök halállal, és senki ember nem mondhatná az Istennek azt, hogy igazságtalan vagy velem. Miért? Mert az Isten akkor bemutatná, te éltél? Rosszat tettél ekkor ezzel, ekkor amazzal, amakkor amazzal, magaddal, környezeteddel, a világgal, pusztítottad az életet. Egyetlen egy mód van az ember megváltoztatására. Egyetlen egy mód van arra, hogy az ember méltó legyen az életre és az örök életre. Ahogy fölemelte Mózes az érckígyót a pusztában, és akik noha elkövették a bűnt, de feltekintettek az érckígyóra, megbánták a bűnt. A szívükbe szembefordultak a rosszal, és megváltozni akartak. Igen, ezek az emberek méltók az örök életre. És Jézus keresztjének azért kellett felemeltetnie, hogyha valaki rátekint arra, hogy az Isten, az ártatlan Isten lejött erre a földre, miért jött le és miért kellett meghalni? Csak azért, mert egyetlen egy lehetőség volt az ember
megmentését.

hogyha Isten áll az ember helyébe, és nem az embernek kell elszenvedni a bűnöknek a büntetését, hanem Isten azt magára veszi, és Isten az, aki azt a bizonyos keserű poharat kiörpenti, amit Jézus mondott a Gecsemáné kertben, ahogy az emberrel kellene bánni a végső megítélés során. Jézus azt magára vette, és ő vele bántak úgy, ahogy valamennyiünkkel kellene bánni. Ahogy mi mindannyian megérdemelnénk a végső elveszést, Jézus azt mondta, nem, eljövök erre a földre, és én magam vállalom magamra azt a szégyent, azt a kárhoztatást, azt a halált, amit minden embernek el kellene szenvedni. Én állok az ember helyébe. És aki föltekint erre, aki érzi azt, hogy Jézus ezt szeretetből tette, ezt nem érdekből, ezt szeretetből, annak az embernek az életében kezd megváltozni belül valami. Megváltozni a viszonya az Istenhez, az emberekhez, önmagához, a rosszhoz. Az az ember fog szabadulni a rosszból. Jézus itt a Bibliának azt a mondását mondja ki, amelyet méltán szoktak nevezni arany igének, vagy a Biblia középponti mondásának. Hadd olvassam fel ezt önöknek még egyszer. János evangélium a 3. fejezetében, hogy említettem, a Bibliának ez egy középponti mondása. Ha egyetlen egy Biblia verset kellene idézni, akkor a 3. fejezet 16. versét idézhetnénk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves hallgatók, ebben a rövid, egyszerű jézusi kijelentésben, ami Nikodémusnak hangzott el, 5 fontos dolog is benne van. Jézus először is azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát az Atya, az Isten szerette és szereti a világot. Nem úgy van, hogy az Atya az bíráskodni akar, a fiú meg szereti a világot. Hogy az Atya ítélni akar, a fiú meg engesztelni akar. Ezt a Biblia nem tanítja. Sajnos ez nagyon elterjedt a középkorban és az egyházi hagyományban, hogy Isten az Atya az ítélő, a fiú pedig az engesztelő. Ugye erről már beszéltem a sorozatunk keretén belül, hogy ez nem a Bibliából származik. Úgy szerette Isten a világot. Isten is ugyanúgy fájdalmat érzett és szenvedést. Isten az Atya azt élte át, amit az Ószövetség egyik szereplője, Ábrahám átélt, amikor vitte a fiát, Izsákot, hogy megáldozza Mória hegyén. Ki szenvedett ott jobban? Izsák, akit fel kellett tenni az áldozati oltár tetejére, vagy Ábrahám, aki vitte a gyermekét, az egyszülöttet, akit nagyon szeretett, akire 25 évig várt, hogy megszülessen. Nos hát ki szenvedett ott jobban? Ábrahám vagy Izsák? Az apa vagy a fiú? A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztust megfeszítették, amikor sötétség borította be a földet, akkor ezt maga Isten tette, hogy az ő nagy fájdalmát, az ő nagy keserűségét valahogy érzékelhetővé tegye, és Krisztus gyászát, Krisztusnak a szégyenét elfedje. Mert az Atya éppen úgy szenvedett, mint a fiú. De az Atya is és a fiú is tudta, hogy bennünket, embereket máshogy nem lehet felébreszteni. Az ember egyszerűen érzéketlen, az ember annyira önző és annyira tompa belül, hogy az ember csak az önfeláldozó szeretet ébreszteti fel. És csak az Istennek az önfeláldozó szeretete. Úgy szerette Isten a világot. Második fontos tanítás, hogy úgy szerette Isten a világot. Jézus mindenkiért meghalt. Nem csak egyes emberekért, nem csak Nikodémusért, nem csak másokért, mindenkiért. Isten mindenkinek felajánlja ezt, hogy a gyógyulás Jézus halálának a megértése. Az újjászületés, a megtérés, ha valaki megérti Jézus halálának az okát és a miértjét. Úgy szerette Isten a világot. Isten mindenkiért meghozta ezt az áldozatot. Tehát tessenek megfigyelni, hogy Jézus milyen pontosan fogalmazott. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, ha valaki hisz ő benne. Nos hát a harmadik tanítás, hogy most mindenkin személy szerint múlik, hogy hogyan szembesül Jézus keresztjével, Jézus áldozatával. Isten mindenkiért meghozta az áldozatot. Isten mindenki helyébe lépett azzal, hogy ahogy velünk kellene bánni a végső ítéletben, úgy bánta Krisztussal. Jézus lefizette a bűneink büntetését. Most az a kérdés, hogy ki az a valaki, aki ezt megérti.
és aki ezáltal egy más életutat fog követni? Ki az a valaki, aki felocsúdik erre, és szembefordul a rosszal is, és akarja tenni a jót a Krisztus erejéből? Ki ez a valaki? Mert ez már személy szerint mindenkin függ. Ez nem úgy van, hogy beleszületünk egy vallásba, vagy elfogadunk valamit másoktól, mert olyan szépen beszél. Ezt mindenkinek magának kell megtalálni és elfogadni, hogy erre a szeretetre, amit az Isten mutatott nekünk, és amit az Isten hozott értünk, erre a szeretetre csak egy válaszom lehet, a viszont szeretet. A követés, a Krisztus követése. És a negyedik dolog, hogy Jézus itt két nagy dologról beszélt. Örök életről, és az ötödik végleges elveszésről. Kedves hallgatók, itt a Bibliában ismét előttünk állhat valami, amit sajnos megint csak oly kevesen vesznek eléggé figyelembe. Jézus azt mondta, hogy az ember előtt két válaszút lehetséges. Vagy az örök életre jut az ember, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz, ő menne el ne vesszen, hanem örök életre jusson. De aki nem jut az örök életre, az elveszik. Vagy elveszés, vagy örök élet. Micsoda roppant különbség. Ha valaki hisz Krisztus áldozatában, ha valaki megismeri azt, hogy Isten miért jött el erre a földre, mi az, hogy magára vette a bűneink büntetését, és ez felrázza őt. És Jézushoz fordul, és hitáltal más életet él, az örök életre jut. Aki nem, az végleges elveszésre jut. A Bibliában nincs közbülső dolog. A Biblia nem tanít olyasmiről, hogy élni is, meg nem is. Nem tanít a Biblia gyötrelemről, kínzásról, valami közbülső területről. Jézus milyen világosan mondja. Ha valaki hisz ő benne, örök életet nyerjen, és el ne vesz. Isten akarja adni az élet jogát nekünk. De aki nem igényli az életet, aki nem építi és nem szereti az életet hitáltal, attól az Isten vissza kell, hogy vegye az élet jogát. Ugye milyen egyszerű? Lesznek emberek, akiknek Isten az ítéletben jogot ad az életre. Feltámasztja őket, és azt mondja, jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek ezt az országot, mely számotokra készített e világ alapítása óta. Hogy Jézus mondta az egyik példázatában. És hogy fordul a másik csoporthoz? És menjetek a külső sötétségre, ti átkozottak, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Ez a két lehetőség. Isten az élet jogát adja embereknek, akik a földi életük megváltozásával bizonyították azt, hogy ők élni szeretnének, nekik adja Isten az élet jogát. Akik viszont nem változtak meg, hanem továbbra is élik a pusztítás, az önpusztítás, másokat pusztítás életét, attól Isten visszavonja az élet jogát. És akiktől Isten visszavonja az életjogát, azok véglegesen megsemmisülnek. Azokra azt mondja a Szentírás, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Tragikus kijelentés. Olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Mint a fű, úgy elszáll. Lesznek, akik életben maradnak, mégpedig egy örök, boldog életben, és lesznek azok viszont, akik visszautasították a megváltozást, a lélek munkáját, akik végleges elveszésben fognak részesülni. Kedves hallgatók, egy utolsó kérdésünk maradt. Vajon Nikodémus életében végbe ment-e az, amiről Jézus beszélt neki? Nikodémus meghallgatta Jézus szavait, elment haza, és beszélnek-e arról az evangéliumok, hogy Nikodémus életében még mi történt? Igen. Mert János evangélium a harmadik fejezete után János evangélium a 7. fejezete beszél arról, hogy körülbelül egy másfél évvel ezután a beszélgetés után Jézust egyszer meg akarták már fogni, megfizettek embereket, hogy kerítsék kézre, tehát már jóval Júdás előtt, de a főtanácsban valaki felszólalt, hogy ítélet, törvényszék nélkül nálunk nem lehet elítélni az embereket. Jézus mellett valaki nyilvánosan szót emelt a főtanács tagjai közül, meg is kapta te a fejmosást, azt mondták neki, hogy talán te is Galileus vagy.
ugye Galileus, ez egy gúny név volt, hogy Jézus mozgalmát galileai mozgalomnak nevezték. Ki volt ez az ember? Nikodémus. Másfél évvel a beszélgetés után a lélek már úgy működhetett Nikodémus életében, hogy ő annyi mindent megértett már, hogyha követője nem lett is Jézusnak, de nyíltan kiállt mellette, a saját társa jelenében. Aztán eljutunk János evangélium a 18.-19. fejezetéhez, Jézus kereszthalálához és temetéséhez. És ki van ott Jézus temetésénél? Arimateiai Józseffel, a főtanács egyik sadduceus tagjával karöltve, Nikodémus a farizeus, aki egy hatalmas tégelyben drága keneteket hoz, hogy Jézust illő módon eltemessék, hogy amikor leveszik a keresztfáról, akkor bebalzsamozzák és egy sírüregbe helyezzék, hogy nyugodjék ott. Nikodémus ott van Jézus keresztfájánál, és Nikodémus akkor értette meg, hogy Jézus mit mondott azzal, hogy amiképp fölemelte Mózes az érckígyót a pusztában, úgy kell felemeltetni az ember fiának is, hogy ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy egész bibliai könyvet szeretnék áttekinteni, egy rövid bibliai könyvet. Ritkán szoktunk ilyet tenni, mert általában egy-egy igét szoktunk alapul véve egy-egy délelőtti alkalmat megtartani. De én most szeretnék egy egész bibliai könyvet áttekinteni, egy ószövetségi kis prófétai könyvet. Ebből a könyvből, Sofóniás próféta könyvéből sok-sok igét szoktunk idézni. Tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok igét kívülről fogunk tudni majd, amikor vesszük végig a könyvet, de mégis szeretném, hogyha ezt a könyvet egészében látnánk. Én sokszor úgy érzem, hogy úgy vagyunk egy-egy prófétai könyvvel, vagy egyáltalán egy-egy bibliai könyvvel, hogy sok részletet tudunk belőle, de hogy miről szól önmagában a könyv, nem biztos, hogy mindig el tudjuk mondani. És most tényleg nem vizsgaképpen, és ne is válaszoljunk rá, csak magunknak. El tudnánk mondani, hogy miről szól Sofóniás próféta könyve, úgy az egész? Mert biztos, hogy beugranak részletek belőle, amit mondom, majd hangsúlyozni is fogunk, de tudjuk, hogy az egész miről szól, mikor íródott, mi a célja a könyvnek. Éppen ezért szeretném, hogyha most ezt a könyvet áttekintenénk, és természetesen, noha mindössze 3 fejezetből áll a könyv, nagyon rövid bibliai könyv, természetesen nem fogunk tudni minden verse kitérni, de minden részt valamilyen módon azért hangsúlyozni fogunk, és majd lesznek szakaszok, amiket szóra is felolvasunk, és így fogunk majd erről a nagyon fontos kis prófétai könyvről szólni, és a nekünk, a korunknak szóló aktualitásokat szeretném, hogyha igazából megnéznénk és hangsúlyoznánk. Elsősorban nagyon érdekes ez a könyv, mert Sofóniás próféta könyve úgy kezdődik, hogy ő bemutatkozik, és 4 generációra végig vezeti az ő származását. És kiderül, hogy ő Ezékiás királynak a 4. ízig való leszármazottja, az istenfélő királynak a leszármazottja. Nagyon érdekes ez a könyv, mert a mondani valója teljesen egybecseng Sofóniás próféta nevének a jelentésével. Mit jelent ez a név, hogy Sofóniás? Gyönyörű név, gyönyörű. Azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Sofóniás azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Látni fogjuk, hogy miért van ennek a névnek önmagában óriási jelentősége, de először azt nézzük meg, hogy mikor keletkezett ez a prófétai könyv. Hogyha vezítsük ki mindjárt az első verset, gyakorlatilag Sofóniás próféta könyvét fogjuk majd kivetíteni részletekben. Lesz egy-egy vers még, amit máshonnan, de alapvetően Sofóniás könyve. Nézzük meg, azt olvassuk, hogy az Úr igéje, amelyet szólott Sofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amariás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Ámon fiának idejében. Tehát Jósiás király uralkodásának az idején keletkezik ez a prófétai könyv, és ebből meg lehet állapítani, hogy mikor keletkezik maga a könyv, tehát ugye időszámításunk előtt 638-tól 606-ig uralkodik Jósiás király, tehát ebben az időben keletkezik a könyv, sőt, még azt is be lehet határolni, hogy nem Jósiás király uralkodásának a végén keletkezik, mert a könyv beszél, Sofóniás próféta beszél Ninivének a pusztulásáról, mint bekövetkező eseményről, és az időszámításunk előtt 612-ben volt, tehát mindenképpen előtte kellett, hogy bekövetkezzen. És valószínűsíthetjük, hogy, tehát az biztos, hogy ezelőtt keletkezett, tehát 638 és 612 között valamikor, valószínű, hogy Jósiás király uralkodásának az idejében, mert ugye Jósiás király nagyon komoly vallási reformokat vezetett be a nép Júda életében, és ez az uralkodása 8. és 18. évében volt, de valószínű, hogy Sofóniás próféta üzenete, felrázó üzenete hatással volt a királyra, Jósiás királyra, és ez is hozzájárult, közreműködött abban, hogy ezeket a vallási, komoly vallási reformokat meghirdette az Isten népe életében. Mikor keletkezett, kiírta, mi a neve jelentősége, ugye ezt már láttuk, de ezek után nézzük meg azt, hogy miről szól egész röviden. Hogyha össze kellene foglalnunk 2-3 mondatban, hogy miről szól Sofóniás próféta könyve, akkor a következőt mondhatnánk.
Sofóniás könyve meghirdet egy hatalmas nemzeti ítéletet az általánosan elburjánzott gonoszság miatt. Tehát az egész nemzet felett egy ítéletet fogalmaz meg és hirdet, és erre hívja fel az emberek figyelmét, hogy készüljenek egy hatalmas megtérést, egy igazi Istenhez való közeledést hirdet meg, és azt mondja el tulajdonképpen Sofóniás könyve az ő legfontosabb üzenetében, hogy a bekövetkező isteni ítéletkor kiket fog tudni elrejteni az ő oltalmában. Ezért is ez a név, az Úr elrejt, hogy amikor az ő ítélete, az isteni ítélet kitör, akkor hogy és kik találhatnak oltalmat az Istennél, kiket tud elrejteni az Úr. És az ő könyvében fáradozik azokért, akik gondtalanok, akik közömbösek, akik elfordultak az Isten keresésétől. De ugyanakkor nagyon komolyan fáradozik azokért, akik Isten népének vallják magukat, akik a föld alázatosai, azokért is komolyan fáradozik, mert azt mondja, hogy nekik is tennivalójuk van, hogyha védelmet és oltalmat akarnak találni az Isten ítélete a ma nagy napján. Erről szól röviden Sofóniás próféta könyve, és tekintsük át részletekben a legfontosabb részeket majd olvasva, és a mai kornak szóló tanulságot kiemelve. Miért hangsúlyozom ezt? Már többször is hangsúlyoztam, hogy a nekünk szóló tanulságokat kiemelve. Látjuk a Szentírásban, ez egy gyakori jelenség, hogy egy-egy prófétai könyv nem csak az adott korra szól, hanem kettős profécia. És Sofóniás könyve tipikus kettős profécia, amely vonatkozik Júdára, de vonatkozik a végidejére is. Kettős profécia. Ugye nem említettem, de azt hiszem, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy ugye Jósiás király ugye mikor uralkodott, tehát beszéltünk, hogy mikor keletkezik a könyv, és tudjuk, hogy nem sokára, pár évtized múlva bekövetkezik az isteni ítélet, a babiloni fogság. Tehát a babiloni fogság előtt, az egyetemes isteni ítélet előtt akarta az Úr Sofóniáson keresztül felrázni az ő népét. Kettős profécia. Vonatkozik erre az időre, de vonatkozik az előttünk álló időre, arra az időre, amiben most élünk, az Úr napjára, Jézus Krisztus visszajövetelének az idejére. És mindjárt olvassuk el az első 6 verset Sofóniás próféta könyve első fejezetéből, az első, elnézést, a másodiktól a 6. terjedő versek, mert az elsőt már olvastuk. Tehát a másodiktól a 6. terjedő versekben összefoglalja, hogy az Úr miért hirdet ítéletet a nép felett. Elvesztek, mindent elvesztek-e földnek színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot. Elvesztem az ég madarait és a tenger halait és a botránkozás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtam a föld színéről, azt mondja az Úr. Szeretnék itt megállni egy pillanatra, de figyeljük, hogy mennyire kettős profécia, mert beszél az egész földről. Majd rátér külön Jeruzsálemre, meg az ő népére, de beszél az egész földről. Tehát általános érvényű, a vég idején teljesedő proféciát olvasunk. És kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom a helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Nézzük meg, mit mond az Úr, hogy miért hirdeti meg ezt a nagy nemzeti ítéletet? Milyen bűnök miatt? Milyen bűnök miatt? Az első, nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy a bálványimádás. Isten népe bálványimádásba merült, a Baál kultusz állandóan kísértette őket. Ugye az ég seregei előtt hajlongtak, ugye, hold, csillagok, nap, minden. Akkor ott volt a molok kultusz, ugye, utal rá, hogy esküsznek az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Ugye a molok, ugye, tehát akinek főleg gyermekáldozatot mutattak be. Tehát, ha belegondolunk, iszonyú, hogy milyen bűnöket követett el Isten népe. De ugyanakkor hadd mondjuk ki azt, hogy nem ez volt a legfőbb bűnük, hogy elfordultak az Úrtól, és nyíltan a bálványimádásba merültek. Hanem a másik hatalmas, ezzel ugyanilyen értékű, sőt, még súlyosabb bűn az az volt, hogy hajlongtak egyszerre az Úr előtt, és hajlongtak a bálványisten előtt.
Tehát amikor az életükben nem az volt, hogy nyílt Isten tagadás, hogy mi szembefordulunk az Úrral, hanem az Isten szemében azt lehet mondani, hogy ez a legutálatosabb, amikor valaki hajlong és esküszik a molokra, de ugyanakkor esküszik az Úrra is. Amikor valaki nem azt mondja, hogy én elfordulok az Úr követésétől, mert ezért vagy azért, és én most járom a magam utamat, hanem aki állítja, hogy ő az Isten útját követi, és mégis bálványok előtt hajlik meg. Amikor valaki össze akarja kötni a kettőt, az összeköthetetlent, egyeztetni akarja az egyeztethetetlent, az Isten szolgálatát és a gonosz szolgálatát. És ez az, ami az Isten ítéletét leginkább kiváltja. Majd látni fogjuk, és beszél az ige később égbe kiáltó bűnökről, majd a harmadik fejezet az, mint egy summázat, és az Isten ítéletének a miértjét mondja ki igazából, hogy mikor jő az Isten ítélet egy népre, egy nemzetre, ott részletezni fogja még a bűnöket, a gonoszságokat, de ehhez, amit most elmondtunk, ehhez a bálványimádáshoz, ehhez az Istennek és a mammonnak való szolgálathoz, szeretném, hogyha visszatérnénk meg egy gondolat erejéig. A mai szombatiskolánk foglalkozott ezzel, tehát ezzel nem kell különösebben részletesen foglalkoznunk, de azért hadd tegyük fel a kérdést, hogy mi bálványimádók vagyunk-e vagy nem. Az Isten így tekint ránk, vagy nem? Ki kell, hogy mondjam, hogy így tekint ránk. Amíg mi ragaszkodunk a bűneinkhez, amíg nekünk fontosabb a saját elképzelésünk, vagy az önző természetünk, hogy annak a vágyait teljesítsük, addig mi bálványimádók vagyunk. Amíg nem teljesen az Istennek szolgálunk, addig mi meghajolunk még más úr előtt is, és az bálványimádás. És hogyha nincs az életünkben egy küzdés, hogy mi ettől meg akarunk szabadulni, és nem teljes erőnkkel azon vagyunk, hogy minden bálványt félretenni, akkor az Úr előtt mi bálványimádók vagyunk. Én szeretnék egy olyan idézetet felolvasni, ami számomra egy nagyon borzalmas idézet. Nagyon-nagyon borzasztó idézet. Lehet, hogy már itt is olvastam más összefüggésben ezt az idézetet a Pátriárkák és Proféták című könyvből, de annyira ideillik ehhez a gondolathoz, hogy szeretném felolvasni. Szeretném felolvasni azt, hogy az Isten hogy tekinti a bűnöket, hogy súlyozza a bűnöket. Mi is súlyozzuk valamilyen módon. Elgondoljuk, hogy az Isten előtt mi a legborzalmasabb. Ugye a legborzalmasabb az, amikor valaki gyereket rabol, meg a pedofília, meg az én nem tudom, szóval úgy rangsorolunk. És akkor utána jön, mit tudom én, a közönséges lopás, utána a kis csalás, utána stb. Szóval úgy rangsoroljuk a bűnöket, hogy ki milyen bűnöket követel. És hogy kire az Úr vajon hogy nézhet. És ez az idézet, amit a Pátriárkák és Proféták című könyvből kiírtam, az a következőképpen hangzik. Így olvasom az idézetet. A világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Hadd kérdezem, el tudunk képzelni nagyobb bűnöket Szodoma és Gomora bűnénél? Ugye keveset? Ugye mi azt gondoljuk, hogy az a csúcs, ugye? Ezért jön az isteni ítélet. Megvárom, igen. És közben gondolkodjunk azon, hogy mi a súlyosabb bűn a Szodoma és Gomora vétkénél. Jön egy következő fokozat, Szodoma bűne, Szodoma Gomora bűnénél mélyebb fokozat. Így olvasom. Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittim völgyének lakói. Tehát akik hallják az Isten bűnbánatra hívó késztetését, és nem szívlelik meg, bűnösebbek azoknál. És jön a harmadik fokozat. És hadd mondjam, ebben vagyunk mi. Ki kell, hogy mondjuk, ebben vagyunk mi. Figyeljük! És még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent, és parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják Krisztust. Figyeljük! Az Úr szemében ez a legelfogadhatatlanabb. Amikor én azt mondom, hogy nálam van az igazság, ismerem az Isten igazságát, tudom az ő igéjét, én megtartom az ő parancsolatát, tudom a szombatot, a tizedet és mindent, és mégis mit mond? Amikor jellememben és a mindennapi életem megnyilvánulásaiban megtagadom Krisztust, ez a legsúlyosabb az Isten szemében.
És hadd mondjam, az Úr így tekint mireánk, így tekint mireánk. És éppen ezért ez a felhívás, Sofóniás prófétának a felhívása, mindannyiunknak aktuális üzenet az Úrtól, mert igenis, hogy ez van a mi életünkben, hogy meghajlunk az Úr előtt, meghajlunk, de meghajlunk a mi bálványunk előtt is. És nézzük meg, hogy ezek után, amikor az Úr elmondja, hogy ilyen állapotban van az ő népe, mert hadd mondjam, hogy a világról ne igen beszéljünk, mert hadd mondjuk ki, hogy a világról nincs mit beszélnünk, nincs mit beszélnünk. Nem ismerik Istent, akik valamennyire ismerik, azok is elutasítják, a tömegek, nem róluk van szó, rólunk van szó. Mert hadd mondjam ki, hogy mi miattunk történik minden. Mi miattunk van az, hogy még késik Jézus eljövetele. Miért mi miattunk? Mert ahhoz, hogy Jézus eljöjjön, ahhoz egy népre lenne szüksége, akiket meg tud tisztítani a bűneiktől, akikre ki tudja tölteni a késői esőt, akik által eljuthat az üzenet mindenhova, és amíg ez nincs, amíg az ő népe nem ébred fel, amíg meghajol a bálványok előtt és ő előtte is, amíg nem tudja a népet megtisztítani, legalább egy maroknyi népet nem tud megtisztítani, akiken keresztül elkezdheti a végidő munkáját, addig nem tud eljönni. Addig a gonoszság csak tovább burjánzik. Mi vagyunk azok, akik igazából sietethetnénk Jézus eljövetelét. És nézzük meg éppen ezért nekünk, hozzánk, mit mond a 12. vers, mert ebben a kérdésben nyugodtan föl lehetne tenni azt, hogy mit tesz az Isten, amikor az ő ítéletét már készül végrehajtani, de még utolsó erőfeszítésével meg akarja tisztítani az ő népét. Hogy tisztítja meg az ő népét? Milyen eszközöket használ az Úr? Nézzük meg először a 12. versnek az első részét, és ez az az ige, amit nagyon jól ismerünk, ezt szoktuk más összefüggésben is említeni. Az első fejezet 12. verse ezt mondja. És lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnek kell. Ugye ismerjük ezt az igét, többször szoktunk erről beszélni, csak röviden említsük. Mi az a szövétnek? Mi a szövétnek? A Szentírás, ugye? Azért lábaimnak szövétnek-e a te ígéd és ösvényemnek világossága? A szövétnek az az ige. Azt mondja, megmotozom Jeruzsálemet szövétnek kell. Mi az, hogy megmotozni? Mi az, hogy megmotozni? Ugye még abban az időben engem a magyar-szovjet határon is motoztak, tehát tudom, mi az, hogy megmotozni. Tehát igen, megmotoztak, ugye ott a repülőtéren, tehát amikor átvizsgálják az embert, hogy nem rejtegete a ruha alatt valamit. Tehát ugye ez a megmotozás. És azt mondja, hogy először az ő ígéjével világít rá az ember életének a bűneire. Felfedi azokat. Az ígén keresztül olyan üzeneteket küld, amivel lehetetlen, hogy ne szembesüljünk. De hadd mondjam, mégiscsak lehetséges, hogy ne szembesüljünk, hogy vakok legyünk rá. Mert ezek után, amikor ez nem tölti be funkcióját, hogy az ígének a világossága nem tud behatolni a szívünkbe, mert látjuk az igét. De hadd mondjam, mikor halljuk a dorgáló üzenetet, akkor mire gondolunk, hogy ja igen, mennyire vonatkozik ez a másikra? Hú, az meg mennyire vonatkozik rá? De nem helyezzük magunkat az igének a reflektor fényébe. Hogyha ez nem tud megvalósulni, akkor nézzük meg, azt mondja, megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Ugye erről is sokszor beszéltünk, mi az, hogy megfenyítem azokat, akik a saját seprejükön hevernek. Ugye ez a bizonyos borseprű, ugye, amikor leüleperik ugye a leszült szőlőlé, és ott van a borseprű az egésznek az alján, és azt el kell távolítani. És ezt többször meg kell ismételni, mert hogyha nem távolítják el, akkor az megrontja az egész szőlőlevet. Ugye a bort is le kell fejteni, többször le kell fejteni. Tehát ezek hevernek ott, mint ugye ezt a képet használva, a saját seprűjükön hevernek. Tehát a gonoszságot melengetik, nem távolítják el. Azt mondja, ezeknek az életében az Úr, tehát a mi életünkben az Úr fenyítéket alkalmaz. Fenyítéket, komoly fenyítéket kell alkalmaznia, hogyha az ő szava nem tud célt érni a mi életünkben. És itt szeretnék egész röviden két idézetet felolvasni, és erről sem szeretnék többet beszélni, mert a próbákról, amiket az Úr enged a mi életünkben, most ezekben a napokban már sokszor beszéltünk, hogy pontosan ez a célja, hogy eltávolítsa az életünkből a bűnt, a rosszat, de csak két idézetet hadd olvassak fel ezekről a próbákról, amelyekkel az Úr meglátogat most bennünket. Így olvasom.
Lehet, hogy jellemed építésén sok munka vár elvégzésre. Lehet, hogy durva kő vagy, melyet simára kell vágni és csiszolni, mielőtt betölthetné helyét Isten templomában. Azért ne lepődjél meg, ha Isten vésővel és kalapáccsal faragja le jellemed éles sarkait, míg csak el nem kerülsz a neked, igen, míg csak oda nem kerülsz a neked szánt helyre. Ember ezt el nem végezheti. Egyedül Isten képes rá. Nyugodt lehetsz, és figyeljük, milyen bátorító, nyugodt lehetsz, hogy egyetlen fölösleges ütés sem mér rád. Minden ütés szeretetből fakad, örök boldogságod érdekében. Az Úr ismeri gyöngéidet, helyreállításodon fáradozik, nem megsemmisítéseden. És a másik idézet, amit szeretnék olvasni, elnézést, ez a bizonyságtételek 7. kötet 185. oldaláról volt, tehát a 7. kötet 185. oldala, és a 7 perá kötetből, a Te ígéd igazság című könyvből, a 108-109. Oldalról is csak egész rövid részleteket a következőképpen olvasok. Ez a folyamat a lehető próbára tevőbb a léleknek, de csak is ezen az úton lehet eltávolítani belőlünk a salakot, mármint a próbák által. Próbákat kell hát elviselnünk, mivel így kerülünk mennyei atyánk közelébe. A mester jól látja, mennyiben szorulunk tisztogatásra mennyei országa számára. Nem hagy minket a kemencében, míg teljesen elégünk. Mint ezüst finomító, úgy látja gyermekeit, úgy tartja szemmel a tisztító folyamatot, míg csak föl nem ismeri bennünk képmását. Bár gyakran érezzük a szenvedés lángját lobogni körülöttünk, bár olykor reszketünk, hogy teljesen elemészt bennünket, ezek dacára szerető atyánk ugyanolyan jóságos irántunk, mint mikor fölszabadult a lelkünk, és általa diadalmaskodunk. Figyeljük ezt a mondatot, amikor a legsúlyosabb próbában vagyunk, az Isten ugyanúgy szeret, mint mikor hatalmas szabadulási tapasztalatot szerezünk vele. A kemence hivatása megtisztítani, ragyogóvá tenni, nem pedig megemészteni minket. Isten gondviselése próbára tesz, hogy megtisztítson, mint Lévi fiait, hogy igaz élettel vihessünk áldozatot az Úrnak. Még talán egyetlen egy rövid idézet, és figyeljük, ez a folyamat a lehető legsúlyosabb a léleknek, de csak is ezáltal távolítható el a szemét és a szenny. És most figyeljük ezt a mondatot. Megpróbáltatásainkra mindre szükségünk van, hogy közel vigyen minket mennyei atyánkhoz akaratának való engedelmesség által. Mindre szükség van. Ismerjük ezeket a gondolatokat, éppen ezért csak ezt a két idézetet szerettem volna felolvasni. Igen, az Úr ezt teszi. Megmotoz bennünket szövétnekkel, rávilágít az ígével a mi bűneinkre, és utána pedig megfenyít bennünket, akik nem vagyunk hajlandók minden bűnünkkel szembefordulni, és heverünk a mi seprünkön, és ezt azért teszi, hogy felrázzon bennünket. És ezek után nézzük meg, hogy mi az még, amit az Úr megtesz harmadik cselekedetéként. Első ugye az igével rávilágít a bűnünkre, második az, hogy megfenyít bennünket, próbákat hoz az életünkben. De ez a harmadik az, amit most nagyon szeretnék hangsúlyozni. A 14. első fejezet 14-től 16-ig terjedő verseit olvassuk, 14-től 16-ig. Figyeljük! Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava, elnézést, igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja, kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. Még a 18. verset is olvassuk. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának. Hadd kérdezzem meg, ebből a felolvasott néhány Biblia versből mit láthatunk, mi az a harmadik eszköz, amit az Úr megtesz azért, vagy használ azért, hogy bennünket igaz megtérésre vezessen.
Ezekből a versekből mit tűnik ki? Mit tesz az Úr? Felvázolja előttünk, hogy milyen közel van az ő napja, és hogy milyen jellegű lesz az ő napja. Felvázolja előttünk, hogy ember, vigyázz, mert közel van az Úr napja. Elmondja azt, hogy rettenetes és borzalmas lesz az Úr napja. Elmondja, hogy senki ember azon nem menekülhet meg, és majd a következő fejezet eleje lesz a csúcspontja az egész könyvnek, mert elmondja, hogy egyes egyedül hogy tudunk megmenekülni az Isten ítélete idején, és mikor tud bennünket elrejteni az ő sátrának rejtekében, ugye, ahogy a Zsoltár író fogalmaz, a veszedelem napjaiban. És felhívja a figyelmet, hogy ember, vigyázz, mert azon a napon sem a te gondolataid, sem a te vélt igazságod, sem a te összeköttetéseid, sem a te vagyonod, semmi ebben az életben nem menekíthet meg. Sem az eddigi érdemeid, amit cselekedtél korábban, semmi nem menthet meg. Közel van az Úr napja. És majd a megoldást, az egyedüli megoldást mindjárt fel fogjuk olvasni. De miért szeretném ezt a néhány gondolatot nagyon hangsúlyozni? Szeretném tőletek megkérdezni, hogy különösen most, és nagyon szeretném aktualizálni ezt a helyzetet napjainkra, a mi közösségünk helyzetére, a napokban, a hetekben, amiket élünk. Szeretném megkérdezni, hogy mivel foglalkozunk mi a legtöbbet? Mivel foglalkozunk mi a legtöbbet? Nem azzal, hogy most éppen mi van, ki mit mondott, ki mit írt. Ezek nagyon fontos dolgok, de nem is ez, amit hangsúlyozni szeretnék, hanem hogy közösségen belül az egyik ezt mondta, a másik ezt. Mivel van tele a mi gondolatunk? Hadd kérdezzem, többet foglalkozunk-e azzal, hogy Jézus eljövetele itt van a köszöbben, és készülnöm kell rá, vagy pedig az események kötnek le bennünket teljesen? Hadd mondjam, hogy sokkal inkább ez a második. És hadd mondjam, hogy ezen közben elveszítjük folyamatosan az Istent. Elnézést, hogy ezt mondom. Elveszítjük lelkületben, mindenben, elveszítjük a mi teremtőnket. Lehet, hogy profin tájékozottak leszünk mindenben, és tudunk idézni mindent, de ez a veszély, óriási veszély, hogy közben a lelkünkben eltávolodunk, mert csak ez köti le a mi gondolatainkat. És az Úr fel akar rázni, hogy ember, vigyázz, a végidején még ilyenebb lesz a helyzet, még több buktatóval, még több nehézséggel fogunk találkozni, ami nem azt jelenti, hogy ne figyeljünk erre, de mi legyen az első a mi életünkben, a gondolatainkban, hogy közel van az Úr napja, és igen siet. És nekem meg kell állnom ő előtte, és fel kell készülnöm rá. És amikor ezek az események történnek, amit most történik körülöttünk, az egyetlen egy kérdés, amit igazából föl kell tennem, hogy én nekem most mit kell cselekednem, hogy a jellemem az tisztuljon. Hogy a jellemem ne Krisztustól idegen vonásokat mutasson. Ez a helyzet mit várt ki belőlem? Közeledek az Úrhoz, vagy pedig emberi módon próbálok cselekedni? Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy nekünk ebben a helyzetben állandóan az kell, hogy a szemünk előtt legyen, hogy közel van az Úrnak napja, igen siet. Ezek az események azt mutatják, hogy küszöbön van Jézus eljövetele. De én kész vagyok? Ha most Jézus engem eljönne, el tudna rejteni az ő sátrának rejtekében? Igen, erről szól Sofóniás könyve, fel akar rázni. Ember, mi köti le a gondolataidnak a legnagyobb részét? Még egyszer mondom, foglalkoznunk kell ezzel, nagyon komolyan kell foglalkoznunk, de nem szabad szem elől téveszteni a lényeget, az Úr napjának a közelettét. És menjünk tovább, mert mint ahogy említettem, még itt rengeteg mondani való van, de lapozzunk a második fejezet első három verséhez, mert ez az egész könyvnek a legfőbb mondani valója, és ezt is szoktuk ismételni, ezt az igét, ez is egy nagyon jól ismert ige, de olvassuk el, mit mond a Sofóniás próféta könyve második fejezet első három verse, hogy mikor találhat valaki oltalmat az Istennél az ő ítéletei megvalósulásakor. Így olvasom. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja.
Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Én állítom, hogy az ígében az Úr részéről az egyik legkeményebb megszólítás ez. Én állítom, hogy az Úr részéről a legkeményebb dorgálás, amit olvasunk kifejezésekben, szavakban, az egész gondolatmenet, amit itt elénk tár. De valamit hadd mondjak ki. Ha nekünk ezek a szavak rosszul esnek, ha nekünk rosszul esik az, hogy bennünket arcátlan nemzetnek tart, mert szeretném, hogyha a kettős proféciát nem úgy értelmeznénk, hogy ezek a szavak, ezek Izrael népére, azaz Júdára vonatkoztak, mert ugye ekkor már Izrael nem is volt, hogy ezek őrájuk vonatkoztak, ezek ránk vonatkoznak. Ha valaki megsértődik a lelkében ezen, vagy úgy gondolja, hogy nem rá vonatkozik, hogy neki fel kell eszmélni, eszére kell térni, mert arcátlan nemzethez tartozik, és ő is az arcátlan népnek egy arcátlan tagja. Ha valaki úgy gondolkodik, hogy ez rá nem vonatkozik, akkor vonatkozik leginkább a könyvnek a tartalma arra az ember, aki úgy gondolja, hogy ez alól mentes. Mert hadd mondjam, azok vagyunk, miért vagyunk azok? Mert a legteljesebb igazság az eddigi korok, a keresztény korok, eddig ismert igazságainak a legnagyobb teljességében és világosságában járunk. És hadd kérdezzem meg, hol van a mi hitünk, hol van a mi szeretetünk, hol van a mi buzgalmunk azokhoz képest, akik ismerték az igéből néhány fejezetet, féltve őrizték, és az életüket adták azért. Hol van a mi hitünk azokkal szemben? Hol van a mi buzgalmunk? Kitűnünk ezzel ebben a világban? Annyi mindent lehetne megemlíteni, hogy mitől vagyunk arcátlan nemzet. De csak egy dolgot hadd említsek, ezt is már többször idéztem, de hadd említsem most is. Idő hiányában nem tudom olvasni az igéket, de olvassuk el, arra kérek mindenkit, hogy olvassuk el otthon Nehémiás könyvének a 9. fejezetét. Nehémiás könyve 9. fejezetét. És én most többet nem is mondok erről. Nehémiás könyve 9. fejezetét olvassuk el, és próbáljuk majd otthon megfogalmazni magunknak, hogy miért is vagyunk mi arcátlan nemzet, hogy nem ugyanezek a bűnök jellemeznek-e bennünket, mint ami Izrael népét jellemezte. És nézzük meg, azt mondja az Úr, és ezért csodálatos ez a könyv, mert azt mondja, hogy ezeket a súlyos, dorgáló üzeneteket szeretetből küldi az Úr. Miért? Hogy mielőtt a végzés szülne, mielőtt itt lenne az ő eljövetelének a konkrét ideje, hogy előtte eszméljünk fel, míg ránk nem jön az Úr haragjának a bizonyos tüze. Mert hadd mondjam, amiről beszéltünk a szombatiskolában, mindenkinek a szeme ki fog nyílni előbb-utóbb. Mindenkinek a szeme. Mindenki látni fogja a valóságot. De nem mindegy, hogy most látjuk, vagy pedig későn eszmélünk. És az Úr azt akarja, hogy most nyissuk fel a mi szemünket, és szeretetből küldi ezt a dorgáló üzenetet. És azt mondja, elmondja a megoldást. Azt mondja, keressétek az Urat mindjárt a 3. versben. Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai. És figyeljük, és ezt szeretném elmondani, figyeljük, kikhez szól, nem a megtéretlen szövegekhez szól, hanem a föld alázatosaihoz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy akik valljuk, hogy Istent keressük, és a közelébe akarunk kerülni, azoknak az embereknek az életében is egy mély, igazi megtérésre van szükség Jézus eljövetele előtt. Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Nekünk szól, keressük az igazságot. Mit jelent itt az igazság? Milyen szó van itt? Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Milyen igazság? Nem elméleti, ugye ott a gyakorlatban megvalósítandó igazságról van szó. Tehát nem az igazság elméleti keresése, persze az is fontos, hanem az igazságot úgy keresni, hogy a gyakorlati életemben meg tudjam valósítani. Keressétek az igazságot. Mit mond? Keressétek az alázatosságot. Tehát vigyázzatok arra, miközben az igazság keresésében haladtok előre, és az igazság elméletében is haladtok előre, nehogy a felfuvalkodás elejtsen benneteket. Mennyire nagy a veszély. Haladok előre az igazságban, ezt is értem, azt is jól látom,
és ugyanakkor elmarad az igazi alázat. Azt mondja, az igazság keresésének és megvalósításának, és az alázatnak párhuzamosan kell haladni az életünkben, mert ha ez nincs, akkor nem tudunk menedéket találni az Úr haragjának idején. És azt mondja, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. És akik szokták olvasni Sofóniás próféta könyvét, talán az innen kezdődő versek, biblia versek azok, amik a legkevésbé szoktak érthetők lenni, hogy ezek a igék, ezek a gondolatok hogy kerülnek ide. Szeretném csak szavakban röviden összefoglalni, hogy mit taglal ezek után a második fejezet 4-től 15-ig terjedő versei, tehát végig a második fejezet. Arról beszél egész röviden összefoglalva, hogy az Úr elmondja azt, hogy milyen ítéletet tart a különböző népek felett, akik visszautasították az ő kegyelmét. És nagyon érdekes, hogy Szodoma és Gomorának a pusztulását hozza, mint képet, amely előrevetíti az isteni kegyelmet visszautasító népeknek a pusztulását. És azért fontos ez, mert ugye beszél itt a filiszteusokról, a moabitákról, az ammonitákról, ugye akkor beszél, itt jön Ninivének a veszedelméről, elég hosszan beszél, tehát ezeket mind-mind elmondja, és gondoljunk bele, hogy Ninive pusztulása is mikor következik be? Ninive pusztulása is még a babiloni fogság előtt következik be. És miért említi ezeket az isteni ítéleteket az ő népének? Hogy kimondta az Úr az ítéletet, és lássátok meg, hogy akármilyen erős nemzet, például a Asszíria, amelynek fővárosa Ninive, el fog pusztulni. És mi következik? Úgy történt, ahogy a próféta mondja. Miért teszi ezt? Hogy bizalmuk legyen a prófétai beszédhez. Hogy ha az Úr kijelentette, hogy ezek el fognak pusztulni, és úgy is következett be, akkor miért gondolják, hogy az őket érintő ítélet az majd nem fog bekövetkezni? Tehát az Úr ezeknek a tragédiáját, ezeknek a népeknek a pusztulását, akik egyébként még tetézték a bűnüket azzal, hogy Isten népe ellen fordultak, tehát ezeknek a népeknek a pusztulását jövendöli meg, és Szodoma Gomora pusztulásával támasztja alá, előrevetíti, hogy így fognak visszavonhatatlan isteni ítélet által elpusztulni, akik az isteni kegyelmet visszautasítják, és ezzel, mint egy a bekövetkezendő eseményeknek nyomatékot akar adni az Úr, hogy ahogy azok beteljesedtek, ugyanúgy fog beteljesedni a többi is, amit kijelentett, részint az ő népének Jeruzsálem pusztulására, részint pedig nekünk Jézus eljövetelére vonatkozóan. És ezek után szeretném, hogyha a harmadik fejezetről beszélnénk néhány gondolat erejéig. A harmadik fejezetről hogyha összefoglalóan

ebből a két biblia versből kimondhatnánk azt, hogy mi az, ami igazából megpecsételi egy nép, egy nemzet, de egy egyén sorsát is Isten előtt. Olvassuk el a második és a hetedik verset a harmadik fejezetből. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Figyeljük a hetedik verset, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Nézzük meg először ezt a két biblia verset. Nézzük meg először a második verset. Mit mond? Nem hallgatott a szóra, mit mondott az első fejezet 12. verse? Megmotozom szövetnekkel. Tehát az Úr szól, az igéjén keresztül szól, de azt mondja, hogy nem hallgatott a szóra. Mit mondott utána a Biblia vers? Ugye, megfenyítem azokat, akik a seprűjükön hevernek. Mit mond ez az ige? Nem fogadta a fenyítéket. Tehát amikor valaki az isteni kérlelést, az isteni üzenetet folyamatosan visszautasítja. Akár igén keresztül jön az isteni kijelentés, akár fenyítéken próbán keresztül jön az isteni kijelentés. Amikor valaki ezt visszautasítja, az isteni kérlelést, a fáradozást, akkor az Isten nem tud azzal az emberrel mit kezdeni. Hadd mondjam, hogy az Isten nem egy könnyen mond le az emberről. Nem egy könnyen. Mindent megtesz azért, hogy az embert igazi megtérésre tudja vezetni. És itt szeretnék olvasni, elnézést kitérőként, Ezékiel könyvéből egy igét, de visszatérünk még ehhez az igéhez, de Ezékiel könyve 24. fejezetből olvassuk el a 10-től a 12-ig terjedő verseket. A 10-től 12-ig terjedő verseket. És ez a Biblia vers, ez a szakasz is, amit olvasok, borzalmasnak tűnik, de az Isten végére mehetetlen kegyelmét kell, hogy meglássuk benne. Nézzük. Ezékiel 24, 10-től 12-ig. Bőven ragd a fát. Igen, bőven ragd a fát, gyújtsd meg a tüzet, főzd meg jól a húst, forrald a levet, és a csontok szétfőjenek. Nem érdekes Biblia vers? Hogy folytatódik? És állítsd üresen az ő szenére, hogy meghevüljön, és megtüzesedjék érce, és megolvadjon benne tisztátalansága, megemésztessék rozsdája. Miről szól ez az ige? Azt mondja, hogy ragd bőven a fát, ragd bőven, gyújtsad a tüzet, olyan tüzet gyújtsál, hogy a csontok szétfőjenek. Miért? Mit mond? Mi a célja? Értsük jól, nem az ember megsemmisítése a célja, hanem micsoda? Hogy megolvadjon benne tisztátalansága, és megemésztessék rozsdája. A ránk rakódott bűntől akar bennünket az Úr így megtisztítani. És ez nem egy egyszeri cselekvése az Úrnak, hanem egy folyamatos fáradozása az ő népért. És ezek után nézzük meg a legborzasztóbb, nem az első két vers volt a legborzasztóbb, mert az az Isten szeretetének a megmutatása. Hogyha másképp nem megy, akkor ezt is megteszi értünk. De utána nézzük a 12. verset. A fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát rozsdájával. Szerintetek az isteni fáradozásokat könnyű kifárasztani? Az Isten könnyen kifárasztható? A hosszú tűréséről, a végére mehetetlen kegyelméről olvasunk az igében. De azt mondja, hogy ki lehet fárasztani az ő fáradozásait is. És amikor valaki ezt kimeríti, akkor azt mondja az Úr, ha nem tisztul meg, tűzbe hát rozsdájával, nem tudok vele mit tenni. És ezt mondja Sofóniás könyve, itt a harmadik fejezet második versére, hogy nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. És nézzük meg, mit mond még egyszer a hetedik vers. Azt mondja, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. Olyan érdekes kifejezés, vedd fel a fenyítéket. Mit jelent felvenni a fenyítéket? Azt jelenteni, hogy nem lázadozni ellene, elfogadni. Minden élethelyzetben, ami megpróbáltatásként jön az emberek keresni, hogy Uram, mit akarsz elérni ezzel az én életemben? Felvenni a fenyítéket. És akkor az Úr el tud bennünket rejteni az ő oltalmában. De mit mond? És olyan érdekes, erről is már szóltunk, de még egyszer hadd szóljak az igének a végéről,

0: Azt mondja, hogy mégis mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Milyen figyelmeztetés ez a mi számunkra? Azt mondja, mihelyt felvirrattak. Miért ezt mondja, hogy mihelyt felvirrattak? Miért ezt mondja? Azért, mert az Úr látja a mi legnagyobb gyengénket, és mi ez az egyik legnagyobb gyengénk? Hogy amikor halljuk az ő kérlelését, az ő szavát, akkor megmozdul bennünk valami, akkor igent mondunk az ő kérlelésére, de nem cselekszünk azonnal. Nem cselekszünk, hanem lélekben esetleg igent mondunk, de halogatjuk azt, amit meg kell tennünk. Halogatjuk, és a halogatással, elnézést, hogy ezt mondom, de kialusszuk az Isten lelkének a késztetését. Az, hogy mihelyt felvirrat, holnap, másnap. Mit mond az Úr? Ma, ha az ő szavát halljátok, akkor cselekedjetek. Azt mondja, holnap, másnap. Újra rosszra indították az ő cselekedetüket. Tehát amikor késztet az Úr, ne mondjam azt, hogy majd holnap, amikor több időm lesz, amikor jobb körülmények lesznek, most vegyem komolyan a szavát, és cselekedjem azt, amire felhív az ő igéje által. Tehát ez az, ami a sorozatban visszautasított isteni kegyelem, ez az, ami megpecsételi egy embernek vagy egy nemzetnek a sorsát az Úr szemében. És ezek után ezt nem olvasom fel itt a harmadik fejezetben, a 3-tól 6-ig terjedő versekben. Itt leírja, hogy milyen borzasztó bűnök vannak az istentelen emberek között, de az ő népe között is, hogy a papok mit cselekszenek, meg milyenek a fejedelmei. Tehát leírja azokat a bűnöket, amelyek valóban égbe kiáltóak, és amely az Isten ítéletéért kiált. És ezek után jön az, amiről azt mondtam, hogy egy csodálatos és diadalmas lezárása a 11-től a 17-ig terjedő versekben Sofóniás próféta könyvének. Nézzük meg, először olvassuk el a 11-től a 13-ig terjedő verseket. Azt mondja, hogy ebben az időben egy óriási megrázás, szétválasztás lesz Isten népe között. Így olvasom. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem. Mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevéked el többé az én szent hegyemen. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mit mond ez a csodálatos ige? Ez a csodálatos ige azt mondja, hogy igen, az Úr fenyítékét, az Úr szavát sokan visszautasítják, nem fogadják. Azok eltávolítatnak az ő népe közül, az ő lelki népe közül. Azt mondja, eltávolítom körödből azokat, akik ezt nem vették fel, a fenyítéket. De mit mond? Akik megmaradnak, az Izrael maradéka, az teljesen meg fog tisztulni. Tehát itt van ennek a profétikus ígérete, hogy az Isten megtisztítja az ő népét. Lesz egy óriási rostálás, akik felvették a fenyítéket, és akik nem vették fel. Lesz egy szétválasztás, amiről a Biblia számtalan helyen beszél. De itt van a győzelmes kibontakozás, hogy Isten népe, a maradék megtisztul, és nem is akármilyen módon. Mert azt mondja, hogy nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Hadd kérdezzem meg, melyik Biblia verse emlékeztet bennünket ez a kijelentés? Jelenések 14. A 144 ezernek a leírása szóról szóra szinte ugyanaz. Nincs a szájában álnokság nyelve, az Isten királyi széke előtt fedhetetlen, ugye, ahogy Jelenések könyve mondja. És utána mit mond? Legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mit jelent ez? A mai időre vonatkozó proféciát illetően, hogy nem fog bekövetkezni veszedelem? Nem. Be fog következni, de az Úr elrejti őket az ő szárnya oltalmában, az ő sátrának rejtekében. Tehát nem lesz, aki felrettentse őket. Biztos mencsváruk lesz az Isten azoknak, akik felvették a fenyítéket, akik őszintén megtértek az Isten kérlelésére. És olyan érdekes, csak a 12. versre még egy szó erejéig hadd térjünk ki. Azt mondja, és marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Ez a nép attól fog megtisztulni, hogy nem magában bizakodik, hanem érzi a nyomorult és szegény voltát, és minden erejével az Úrba kapaszkodik. Nyomorult és szegény nép, aki az Úr nevében bízik. És aki az Úrban bízik, az nem fog megszégyenülni. Azt az Úr megtisztítja, és elrejti az ő sátra rejtekében a veszedelem napján. És befejezésül a 14-től a 17-ig terjedő verseket olvassuk el. Csodálatos kijelentéseket látunk itt, így olvasom. Énekelj Sionnak, leánya, harsog Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem leánya. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségeidet. Izrael királya, az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő megtart. Örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Mit mond? Énekelj, örvendez Sion leánya, mert a legnagyobb problémától megszabadultál, a bűntől. Örülj, örvendj! Igen, a nyomorúság jön, az Isten ítélete visszafordíthatatlan. De örülj és örvendj, mert az Istennél oltalmad van, az Istennél biztonságban vagy, és ő örök életet ad neked. Hatalmas öröménekkel zárul le. És azt mondja, hogy nem csak neked kell örülni, és nem csak te fogsz örülni kibeszélhetetlen örömmel a te megváltódban, az Úrban, hanem az Úr, a te mennyei atyád ugyanilyen örömmel fog neked örvendezni. A vele való közösségnek. Hadd mondjam, amikor az ember megtalálja az Istennel való közösséget, ez öröm. Volt már ilyen az életünkben? Tapasztaltuk, mit jelent az ő közelében lenni. Az a hatalmas öröm, az a megnyugvás. És még távolról nem ismerjük, mit jelent az Isten egész közelében lenni. De már azok a pillanatok is, amikor még közelebb kerülünk hozzá, micsoda öröm az ember életében. És amikor ez teljességre tud jutni egy ember életében, öröm, örvendj, harsog, énekelj. Ilyen öröm. De hadd mondjam, az Isten és ember közelsége és kapcsolata nem csak az embernek öröm, hanem az Istennek is hatalmas öröm. Hogy akit ő szeret, akit teremtett és megváltott Jézus által, az vele élő, elválaszthatatlan közösségben van. És erről mondja az Úr, erről mondja az Úr igéje, hogy ő úgy örül, azt mondja, hogy örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi az Isten igéjét komolyan vegyük, a saját életünkre vonatkozó útmutatásnak, feddésnek tekintsük. Vegyük fel az Istentől kapott fenyítéket, hogy lemenjen rólunk minden rozsda és minden tisztátalanság, hogy azok között lehessünk, akiket ő el tud rejteni majd a veszedelem napján, az ítélet nyomorúsága és borzalmai közepette, és hogy azok között legyünk, akik énekelni tudunk örömmel az ő szabadításán, és hadd mondjam ki a legvégsőt, akik majd együtt fogunk tudni énekelni az atyával öröméneket a megváltásért. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy egész bibliai könyvet szeretnék áttekinteni, egy rövid bibliai könyvet. Ritkán szoktunk ilyet tenni, mert általában egy-egy igét szoktunk alapul véve egy-egy délelőtti alkalmat megtartani. De én most szeretnék egy egész bibliai könyvet áttekinteni, egy ószövetségi kis prófétai könyvet. Ebből a könyvből, Sofóniás próféta könyvéből sok-sok igét szoktunk idézni. Tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok igét kívülről fogunk tudni majd, amikor vesszük végig a könyvet, de mégis szeretném, hogyha ezt a könyvet egészében látnánk. Én sokszor úgy érzem, hogy úgy vagyunk egy-egy prófétai könyvvel, vagy egyáltalán egy-egy bibliai könyvvel, hogy sok részletet tudunk belőle, de hogy miről szól önmagában a könyv, nem biztos, hogy mindig el tudjuk mondani. És most tényleg nem vizsgaképpen, és ne is válaszoljunk rá, csak magunknak. El tudnánk mondani, hogy miről szól Sofóniás próféta könyve, úgy az egész? Mert biztos, hogy beugranak részletek belőle, amit mondom, majd hangsúlyozni is fogunk, de tudjuk, hogy az egész miről szól, mikor íródott, mi a célja a könyvnek. Éppen ezért szeretném, hogyha most ezt a könyvet áttekintenénk, és természetesen, noha mindössze 3 fejezetből áll a könyv, nagyon rövid bibliai könyv, természetesen nem fogunk tudni minden versre kitérni, de minden részt valamilyen módon azért hangsúlyozni fogunk, és majd lesznek szakaszok, amiket szóra is felolvasunk, és így fogunk majd erről a nagyon fontos kis prófétai könyvről szólni, és a nekünk, a korunknak szóló aktualitásokat szeretném, hogyha igazából megnéznénk és hangsúlyoznánk. Elsősorban nagyon érdekes ez a könyv, mert Sofóniás próféta könyve úgy kezdődik, hogy ő bemutatkozik, és 4 generációra végig vezeti az ő származását. És kiderül, hogy ő Ezékiás királynak a 4. ízig való leszármazottja. Az istenfélő királynak a leszármazottja. Nagyon érdekes ez a könyv, mert a mondani valója teljesen egybecseng Sofóniás próféta nevének a jelentésével. Mit jelent ez a név, hogy Sofóniás? Gyönyörű név, gyönyörű. Azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Sofóniás azt jelenti, hogy az Úr elrejt. Látni fogjuk, hogy miért van ennek a névnek önmagában óriási jelentősége, de először azt nézzük meg, hogy mikor keletkezett ez a prófétai könyv. Hogyha vezítsük ki mindjárt az első verset, gyakorlatilag Sofóniás próféta könyvét fogjuk majd kivetíteni részletekben. Lesz egy-egy vers még, amit máshonnan, de alapvetően Sofóniás könyve. Nézzük meg, azt olvassuk, hogy az Úr igéje, amelyet szólott Sofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amariás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Ámon fiának idejében. Tehát Jósiás király uralkodásának az idején keletkezik ez a prófétai könyv, és ebből meg lehet állapítani, hogy mikor keletkezik maga a könyv, tehát ugye időszámításunk előtt 638-tól 606-ig uralkodik Jósiás király, tehát ebben az időben keletkezik a könyv, sőt, még azt is be lehet határolni, hogy nem Jósiás király uralkodásának a végén keletkezik, mert a könyv beszél, Sofóniás proféta beszél Ninivének a pusztulásáról, mint bekövetkező eseményről, és az időszámításunk előtt 612-ben volt, tehát mindenképpen előtte kellett, hogy bekövetkezzen. És valószínűsíthetjük, hogy, tehát az biztos, hogy ezelőtt keletkezett, tehát 638 és 612 között valamikor, valószínű, hogy Jósiás király uralkodásának az idejében, mert ugye Jósiás király nagyon komoly vallási reformokat vezetett be a nép Júda életében, és ez az uralkodása 8. és 18. évében volt, de valószínű, hogy Sofóniás próféta üzenete, felrázó üzenete hatással volt a királyra, Jósiás királyra, és ez is hozzájárt, közreműködött abban, hogy ezeket a vallási, komoly vallási reformokat meghirdette az Isten népe életében. Mikor keletkezett, kiírta, mi a neve jelentősége, ugye ezt már láttuk, de ezek után nézzük meg azt, hogy miről szól egész röviden. Hogyha össze kellene hanglalnunk 2-3 mondatban, hogy miről szól Sofóniás próféta könyve, akkor a következőt mondhatnánk.
Sofóniás könyve meghirdet egy hatalmas nemzeti ítéletet az általánosan elburjánzott gonoszság miatt. Tehát az egész nemzet felett egy ítéletet fogalmaz meg és hirdet, és erre hívja fel az emberek figyelmét, hogy készüljenek egy hatalmas megtérést, egy igazi Istenhez való közeledést hirdet meg, és azt mondja el tulajdonképpen Sofóniás könyve az ő legfontosabb üzenetében, hogy a bekövetkező isteni ítéletkor kiket fog tudni elrejteni az ő oltalmában. Ezért is ez a név, az Úr elrejt, hogy amikor az ő ítélete, az isteni ítélet kitör, akkor hogy és kik találhatnak oltalmat az Istennél, kiket tud elrejteni az Úr. És az ő könyvében fáradozik azokért, akik gondtalanok, akik közömbösek, akik elfordultak az Isten keresésétől. De ugyanakkor nagyon komolyan fáradozik azokért, akik Isten népének vallják magukat, akik a föld alázatosai, azokért is komolyan fáradozik, mert azt mondja, hogy nekik is tennivalójuk van, hogyha védelmet és oltalmat akarnak találni az Isten ítélete a ma nagy napján. Erről szól röviden Sofóniás próféta könyve, és tekintsük át részletekben a legfontosabb részeket majd olvasva, és a mai kornak szóló tanulságot kiemelve. Miért hangsúlyozom ezt? Már többször is hangsúlyoztam, hogy a nekünk szóló tanulságokat kiemelve. Látjuk a Szentírásban, ez egy gyakori jelenség, hogy egy-egy prófétai könyv nem csak az adott korra szól, hanem kettős profécia. És Sofóniás könyve tipikus kettős profécia, amely vonatkozik Júdára, de vonatkozik a végidejére is. Kettős profécia. Ugye nem említettem, de azt hiszem, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy ugye Jósiás király ugye mikor uralkodott, tehát beszéltünk, hogy mikor keletkezik a könyv, és tudjuk, hogy nem sokára, pár évtized múlva bekövetkezik az isteni ítélet, a babiloni fogság. Tehát a babiloni fogság előtt, az egyetemes isteni ítélet előtt akarta az Úr Sofóniáson keresztül felrázni az ő népét. Kettős profécia. Vonatkozik erre az időre, de vonatkozik az előttünk álló időre, arra az időre, amiben most élünk, az Úr napjára, Jézus Krisztus visszajövetelének az idejére. És mindjárt olvassuk el az első 6 verset Sofóniás próféta könyve első fejezetéből, az első, elnézést, a másodiktól a 6. terjedő verset, mert az elsőt már olvastuk. Tehát a másodiktól a 6. terjedő versekben összefoglalja, hogy az Úr miért hirdet ítéletet a nép felett. Elvesztek, mindent elvesztek-e földnek színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot. Elvesztem az ég madarait és a tenger halait és a botránkozás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtam a föld színéről, azt mondja az Úr. Szeretnék itt megállni egy pillanatra, de figyeljük, hogy mennyire kettős profécia, mert beszél az egész földről. Majd rátér külön Jeruzsálemre, meg az ő népére, de beszél az egész földről. Tehát általános érvényű, a vég idején teljesedő proféciát olvasunk. És kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom a helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Nézzük meg, mit mond az Úr, hogy miért hirdeti meg ezt a nagy nemzeti ítéletet? Milyen bűnök miatt? Milyen bűnök miatt? Az első, nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy a bálványimádás. Isten népe bálványimádásba merült, a Baál kultusz állandóan kísértette őket. Ugye az ég seregei előtt hajlongtak, ugye, hold, csillagok, nap, minden. Akkor ott volt a molok kultusz, ugye, utal rá, hogy esküsznek az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Ugye a molok, ugye, akinek főleg gyermekáldozatot mutattak be. Tehát, ha belegondolunk, iszonyú, hogy milyen bűnöket követett el Isten népe. De ugyanakkor hadd mondjuk ki azt, hogy nem ez volt a legfőbb bűnük, hogy elfordultak az Úrtól, és nyíltan a bálványimádásba merültek. Hanem a másik hatalmas, ezzel ugyanilyen értékű, sőt, még súlyosabb bűn az az volt, hogy hajlongtak egyszerre az Úr előtt, és hajlongtak a bálványisten előtt.
Tehát amikor az életükben nem az volt, hogy nyílt Isten tagadás, hogy mi szembefordulunk az Úrral, hanem az Isten szemében azt lehet mondani, hogy ez a legutálatosabb, amikor valaki hajlong és esküszik a molokra, de ugyanakkor esküszik az Úrra is. Amikor valaki nem azt mondja, hogy én elfordulok az Úr követésétől, mert ezért vagy azért, és én most járom a magam utamat, hanem aki állítja, hogy ő az Isten útját követi, és mégis bálványok előtt hajlik meg. Amikor valaki össze akarja kötni a kettőt, az összeköthetetlent, egyeztetni akarja az egyeztethetetlent, az Isten szolgálatát és a gonosz szolgálatát. És ez az, ami az Isten ítéletét leginkább kiváltja. Majd látni fogjuk, és beszél az ige később égbe kiáltó bűnökről, majd a harmadik fejezet az, mint egy summázat, és az Isten ítéletének a miértjét mondja ki igazából, hogy mikor jő az Isteni ítélet egy népre, egy nemzetre, ott részletezni fogja még a bűnöket, a gonoszságokat, de ehhez, amit most elmondtunk, ehhez a bálványimádáshoz, ehhez az Istennek és a mammonnak való szolgálathoz, szeretném, hogyha visszatérnénk meg egy gondolat erejéig. A mai szombatiskolánk foglalkozott ezzel, tehát ezzel nem kell különösebben részletesen foglalkoznunk, de azért hadd tegyük fel a kérdést, hogy mi bálványimádók vagyunk-e, vagy nem. Az Isten így tekint ránk, vagy nem? Ki kell, hogy mondjam, hogy így tekint ránk. Amíg mi ragaszkodunk a bűneinkhez, amíg nekünk fontosabb a saját elképzelésünk, vagy az önző természetünk, hogy annak a vágyait teljesítsük, addig mi bálványimádók vagyunk. Amíg nem teljesen az Istennek szolgálunk, addig mi meghajolunk még más úr előtt is, és az bálványimádás. És hogyha nincs az életünkben egy küzdés, hogy mi ettől meg akarunk szabadulni, és nem teljes erőnkkel azon vagyunk, hogy minden bálványt félretenni, akkor az Úr előtt mi bálványimádók vagyunk. És szeretnék egy olyan idézetet felolvasni, ami számomra egy nagyon borzalmas idézet. Nagyon-nagyon borzasztó idézet. Lehet, hogy már itt is olvastam más összefüggésben ezt az idézetet a Pátriárkák és Proféták című könyvből, de annyira ideillik ehhez a gondolathoz, hogy szeretném felolvasni. Szeretném felolvasni azt, hogy az Isten hogy tekinti a bűnöket, hogy súlyozza a bűnöket. Mi is súlyozzuk valamilyen módon. Elgondoljuk, hogy az Isten előtt mi a legborzalmasabb. Ugye a legborzalmasabb az, amikor valaki gyereket rabol, meg a pedofília, meg az én nem tudom, szóval úgy rangsorolunk. És akkor utána jön, mit tudom én, a közönséges lopás, utána a kis csalás, utána stb. Szóval úgy rangsoroljuk a bűnöket, hogy ki milyen bűnöket követel. És hogy kire az Úr vajon hogy nézhet. És ez az idézet, amit a Pátriárkák és Proféták című könyvből kiírtam, az a következőképpen hangzik. Így olvasom az idézetet. A világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Hadd kérdezem, el tudunk képzelni nagyobb bűnöket Szodoma és Gomora bűnénél? Ugye keveset? Ugye mi azt gondoljuk, hogy az a csúcs, ugye? Ezért jön az Isteni ítélet. Megvárom, igen. És közben gondolkodjunk azon, hogy mi a súlyosabb bűn a Szodoma és Gomora vétkénél. Jön egy következő fokozat, Szodoma Gomora bűnénél mélyebb fokozat. Így olvasom. Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittim völgyének lakói. Tehát akik hallják az Isten bűnbánatra hívó késztetését, és nem szívlelik meg, bűnösebbek azoknál. És jön a harmadik fokozat. És hadd mondjam, ebben vagyunk mi. Ki kell, hogy mondjuk, ebben vagyunk mi. Figyeljük! És még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent, és parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják Krisztust. Figyeljük, az Úr szemében ez a legelfogadhatatlanabb. Amikor én azt mondom, hogy nálam van az igazság, ismerem az Isten igazságát, tudom az ő igéjét, én megtartom az ő parancsolatát, tudom a szombatot, a tizedet és mindent, és mégis mit mond? Amikor jellememben és a mindennapi életemben, a mindennapi életem megnyilvánulásaiban megtagadom Krisztust, ez a legsúlyosabb az Isten szemében.
És hadd mondjam, az Úr így tekint mi ránk, így tekint mi ránk. És éppen ezért ez a felhívás, Sofóniás prófétának a felhívása mindannyiunknak aktuális üzenet az Úrtól, mert igenis, hogy ez van a mi életünkben, hogy meghajlunk az Úr előtt, meghajlunk, de meghajlunk a mi bálványunk előtt is. És nézzük meg, hogy ezek után, amikor az Úr elmondja, hogy ilyen állapotban van az ő népe, mert hadd mondjam, hogy a világról ne igen beszéljünk, mert hadd mondjuk ki, hogy a világról nincs mit beszélnünk, nincs mit beszélnünk. Nem ismerik Istent, akik valamennyire ismerik, azok is elutasítják, a tömegek, nem róluk van szó, rólunk van szó. Mert hadd mondjam ki, hogy mi miattunk történik minden. Mi miattunk van az, hogy még késik Jézus eljövetele. Miért mi miattunk? Mert ahhoz, hogy Jézus eljöjjön, ahhoz egy népre lenne szüksége, akiket meg tud tisztítani a bűneiktől, akikre ki tudja tölteni a késői esőt, akik által eljuthat az üzenet mindenhova, és amíg ez nincs, amíg az ő népe nem ébred fel, amíg meghajol a bálványok előtt és ő előtte is, amíg nem tudja a népet megtisztítani, legalább egy maroknyi népet nem tud megtisztítani, akiken keresztül elkezdheti a végidő munkáját, addig nem tud eljönni. Addig a gonoszság csak tovább burjánzik. Mi vagyunk azok, akik igazából sietethetnénk Jézus eljövetelét. És nézzük meg éppen ezért nekünk, hozzánk, mit mond a 12. vers, mert ebben a kérdésben nyugodtan föl lehetne tenni azt, hogy mit tesz az Isten, amikor az ő ítéletét már készül végrehajtani, de még utolsó erőfeszítésével meg akarja tisztítani az ő népét. Hogy tisztítja meg az ő népét? Milyen eszközöket használ az Úr? Nézzük meg először a 12. versnek az első részét, és ez az az ige, amit nagyon jól ismerünk, ezt szoktuk más összefüggésben is említeni. Az első fejezet 12. verse ezt mondja. És lészen az időben megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnek kell. Ugye ismerjük ezt az igét, többször szoktunk erről beszélni, csak röviden említsük. Mi az a szövétnek? Mi a szövétnek? A Szentírás, ugye? Azért lábaimnak szövétnek a te ígéd és ösvényemnek világossága. A szövétnek az az ige. Azt mondja, megmotozom Jeruzsálemet szövétnek kell. Mi az, hogy megmotozni? Mi az, hogy megmotozni? Ugye még abban az időben engem a magyar-szovjet határon is motoztak, tehát tudom, mi az, hogy megmotozni. Tehát igen, megmotoztak, ugye, ott a repülőtéren, tehát amikor átvizsgálják az embert, hogy nem rejtegete a ruha alatt valamit. Tehát ugye ez a megmotozás, és azt mondja, hogy először az ő igéjével világít rá az ember életének a bűneire, felfedi azokat. Az igén keresztül olyan üzeneteket küld, amivel lehetetlen, hogy ne szembesüljünk. De hadd mondjam, mégiscsak lehetséges, hogy ne szembesüljünk, hogy vakok legyünk rá. Mert ezek után, amikor ez nem tölti be funkcióját, hogy az igének a világossága nem tud behatolni a szívünkbe, mert látjuk az igét. De hadd mondjam, mikor halljuk a dorgáló üzenetet, akkor mire gondolunk, hogy ja igen, mennyire vonatkozik ez a másikra? Hú, az meg mennyire vonatkozik rá? De nem helyezzük magunkat az igének a reflektor fényébe. Hogyha ez nem tud megvalósulni, akkor nézzük meg, azt mondja, megfenyítem azokat, akik saját seprejükön hevernek, akik ezt mondják szívükben, sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. Ugye erről is sokszor beszéltünk, mi az, hogy megfenyítem azokat, akik a saját seprejükön hevernek. Ugye ez a bizonyos borseprű, ugye, amikor leüleperik ugye a leszült szőlőlé, és ott van a borseprű az egésznek az alján, és azt el kell távolítani. És ezt többször meg kell ismételni, mert hogyha nem távolítják el, akkor az megrontja az egész szőlőlevet. Ugye a bort is le kell fejteni, többször le kell fejteni. Tehát ezek hevernek ott, mint ugye ezt a képet használva, a saját seprűjükön hevernek. Tehát a gonoszságot melengetik, nem távolítják el. Azt mondja, ezeknek az életében az Úr, tehát a mi életünkben az Úr fenyítéket alkalmaz. Fenyítéket, komoly fenyítéket kell alkalmaznia, hogyha az ő szava nem tud célt érni a mi életünkben. És itt szeretnék egész röviden két idézetet felolvasni, és erről sem szeretnék többet beszélni, mert a próbákról, amiket az Úr enged a mi életünkben, most ezekben a napokban már sokszor beszéltünk, hogy pontosan ez a célja, hogy eltávolítsa az életünkből a bűnt, a rosszat, de csak két idézetet hadd olvassak fel ezekről a próbákról, amelyekkel az Úr meglátogat most bennünket. Így olvasom.
Lehet, hogy jellemed építésén sok munka vár elvégzésre. Lehet, hogy durva kő vagy, melyet simára kell vágni és csiszolni, mielőtt betölthetné helyét Isten templomában. Azért ne lepődjél meg, ha Isten vésővel és kalapáccsal faragja le jellemed éles sarkait, míg csak el nem kerülsz a neked, igen, míg csak oda nem kerülsz a neked szánt helyre. Ember ezt el nem végezheti. Egyedül Isten képes rá. Nyugodt lehetsz, és figyeljük, milyen bátorító, nyugodt lehetsz, hogy egyetlen fölösleges ütés sem mér rád. Minden ütés szeretetből fakad, örök boldogságod érdekében. Az Úr ismeri gyöngéidet, helyreállításodon fáradozik, nem megsemmisítéseden. És a másik idézet, amit szeretnék olvasni, elnézést, ez a bizonyságtételek 7. kötet 185. oldaláról volt, tehát a 7. kötet 185. oldala, és a 7 perál kötetből, a Te ígéd igazság című könyvből, a 108-109. Oldalról is csak egész rövid részleteket a következőképpen olvasok. Ez a folyamat a lehető próbára tevőbb a léleknek, de csak is ezen az úton lehet eltávolítani belőlünk a salakot, mármint a próbák által. Próbákat kell hát elviselnünk, mivel így kerülünk mennyei atyánk közelébe. A mester jól látja, mennyiben szorulunk tisztogatása mennyei országa számára. Nem hagy minket a kemencében, míg teljesen elégünk. Mint ezüst finomító, úgy látja gyermekeit, úgy tartja szemmel a tisztító folyamatot, míg csak föl nem ismeri bennünk képmását. Bár gyakran érezzük a szenvedés lángját lobogni körülöttünk, bár olykor reszketünk, hogy teljesen elemészt bennünket, ezek dacára szerető atyánk ugyanolyan jóságos irántunk, mint mikor fölszabadult a lelkünk, és általa diadalmaskodunk. Figyeljük ezt a mondatot, amikor a legsúlyosabb próbában vagyunk, az Isten ugyanúgy szeret, mint mikor hatalmas szabadulási tapasztalatot szerezünk vele. A kemence hivatása megtisztítani, ragyogóvá tenni, nem pedig megemészteni minket. Isten gondviselése próbára tesz, hogy megtisztítson, mint Lévi fiait, hogy igaz élettel vihessünk áldozatot az Úrnak. Még talán egyetlen egy rövid idézet, és figyeljük, ez a folyamat a lehető legsúlyosabb a léleknek, de csak is ezáltal távolítható el a szemét és a szenny. És most figyeljük ezt a mondatot. Megpróbáltatásainkra mindre szükségünk van, hogy közel vigyen minket mennyei atyánkhoz akaratának való engedelmesség által. Mindre szükség van. Ismerjük ezeket a gondolatokat, éppen ezért csak ezt a két idézetet szerettem volna felolvasni. Igen, az Úr ezt teszi, megmotoz bennünket szövétnekkel, rávilágít az ígével a mi bűneinkre, és utána pedig megfenyít bennünket, akik nem vagyunk hajlandók minden bűnünkkel szembefordulni, és heverünk a mi seprünkön, és ezt azért teszi, hogy felrázom bennünket. És ezek után nézzük meg, hogy mi az még, amit az Úr megtesz harmadik cselekedetéként. Első ugye az igével rávilágít a bűnünkre, második az, hogy megfenyít bennünket, próbákat hoz az életünkben. De ez a harmadik az, amit most nagyon szeretnék hangsúlyozni. A 14. első fejezet 14-től 16-ig terjedő verseit olvassuk, 14-től 16-ig. Figyeljük! Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava, elnézést, igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja, kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. Még a 18. verset is olvassuk. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának. Hadd kérdezzem meg, ebből a felolvasott néhány Biblia versből mit láthatunk, mi az a harmadik eszköz, amit az Úr megtesz azért, vagy használ azért, hogy bennünket igaz megtérésre vezessen.
Ezekből a versekből mit tűnik ki? Mit tesz az Úr? Felvázolja előttünk, hogy milyen közel van az ő napja, és hogy milyen jellegű lesz az ő napja. Felvázolja előttünk, hogy ember, vigyázz, mert közel van az Úr napja. Elmondja azt, hogy rettenetes és borzalmas lesz az Úr napja. Elmondja, hogy senki ember azon nem menekülhet meg, és majd a következő fejezet eleje lesz a csúcspontja az egész könyvnek, mert elmondja, hogy egyes egyedül hogy tudunk megmenekülni az Isten ítélete idején, és mikor tud bennünket elrejteni az ő sátrának rejtekében, ugye, ahogy a Zsoltár író fogalmaz, a veszedelem napjaiban. És felhívja a figyelmet, hogy ember, vigyázz, mert azon a napon sem a te gondolataid, sem a te vélt igazságod, sem a te összeköttetéseid, sem a te vagyonod, semmi ebben az életben nem menekíthet meg. Sem az eddigi érdemeid, amit cselekedtél korábban, semmi nem menthet meg. Közel van az Úr napja. És majd a megoldást, az egyedüli megoldást mindjárt fel fogjuk olvasni. De miért szeretném ezt a néhány gondolatot nagyon hangsúlyozni? Szeretném tőletek megkérdezni, hogy különösen most, és nagyon szeretném aktualizálni ezt a helyzetet napjainkra, a mi közösségünk helyzetére, a napokban, a hetekben, amiket élünk. Szeretném megkérdezni, hogy mivel foglalkozunk mi a legtöbbet? Mivel foglalkozunk mi a legtöbbet? Nem azzal, hogy most éppen mi van, ki mit mondott, ki mit írt. Ezek nagyon fontos dolgok, de nem is ez, amit hangsúlyozni szeretnék, hanem hogy közösségen belül az egyik ezt mondta, a másik ezt. Mivel van tele a mi gondolatunk? Hadd kérdezzem, többet foglalkozunk-e azzal, hogy Jézus eljövetele itt van a köszőben, és készülnöm kell rá, vagy pedig az események kötnek le bennünket teljesen? Hadd mondjam, hogy sokkal inkább ez a második. És hadd mondjam, hogy ezen közben elveszítjük folyamatosan az Istent. Elnézést, hogy ezt mondom. Elveszítjük lelkületben, mindenben, elveszítjük a mi teremtőnket. Lehet, hogy profin tájékozottak leszünk mindenben, és tudunk idézni mindent, de ez a veszély, óriási veszély, hogy közben a lelkünkben eltávolodunk, mert csak ez köti le a mi gondolatainkat. És az Úr fel akar rázni, hogy ember, vigyázz! A végidején még ilyenebb lesz a helyzet. Még több buktatóval, még több nehézséggel fogunk találkozni, ami nem azt jelenti, hogy ne figyeljünk erre, de mi legyen az első a mi életünkben, a gondolatainkban, hogy közel van az Úr napja, és igen siet. És nekem meg kell állnom ő előtte, és fel kell készülnöm rá. És amikor ezek az események történnek, amit most történik körülöttünk, az egyetlen egy kérdés, amit igazából föl kell tennem, hogy én nekem most mit kell cselekednem, hogy a jellemem az tisztuljon, hogy a jellemem ne Krisztustól idegen vonásokat mutasson. Ez a helyzet mit vált ki belőlem? Közeledek az Úrhoz, vagy pedig emberi módon próbálok cselekedni? Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy nekünk ebben a helyzetben állandóan az kell, hogy a szemünk előtt legyen, hogy közel van az Úrnak napja, igen siet. Ezek az események azt mutatják, hogy küszöbön van Jézus eljövetele. De én kész vagyok. Ha most Jézus engem eljönne, el tudna rejteni az ő sátrának rejtekében. Igen, erről szól Sofóniás könyve, fel akar rázni. Ember, mi köti le a gondolataidnak a legnagyobb részét? Még egyszer mondom, foglalkoznunk kell ezzel, nagyon komolyan kell foglalkoznunk, de nem szabad szem elől téveszteni a lényeget, az Úr napjának a közelettét. És menjünk tovább, mert mint ahogy említettem, még itt rengeteg mondani való van, de lapozzunk a második fejezet első három verséhez, mert ez az egész könyvnek a legfőbb mondani valója, és ezt is szoktuk ismételni, ezt az igét, ez is egy nagyon jól ismert ige, de olvassuk el, mit mond a Sofóniás próféta könyve második fejezet első három verse, hogy mikor találhat valaki oltalmat az Istennél az ő ítéletei megvalósulásakor. Így olvasom. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet.
Mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száltova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat mindnyájan a föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Én állítom, hogy az ígében az Úr részéről az egyik legkeményebb megszólítás ez. Én állítom, hogy az Úr részéről a legkeményebb dorgálás, amit olvasunk kifejezésekben, szavakban, az egész gondolatmenet, amit itt elénk tár. De valamit hadd mondjak ki. Ha nekünk ezek a szavak rosszul esnek, ha nekünk rosszul esik az, hogy bennünket arcátlan nemzetnek tart, mert szeretném, hogyha a kettős proféciát nem úgy értelmeznénk, hogy ezek a szavak, ezek Izrael népére, azaz Júdára vonatkoztak, mert ugye ekkor már Izrael nem is volt, hogy ezek őrájuk vonatkoztak, ezek ránk vonatkoznak. Ha valaki megsértődik a lelkében ezen, vagy úgy gondolja, hogy nem rá vonatkozik, hogy neki fel kell eszmélni, eszére kell térni, mert arcátlan nemzethez tartozik, és ő is az arcátlan népnek egy arcátlan tagja. Ha valaki úgy gondolkodik, hogy ez rá nem vonatkozik, akkor vonatkozik leginkább a könyvnek a tartalma arra az ember, aki úgy gondolja, hogy ez alól mentes. Mert hadd mondjam, azok vagyunk, miért vagyunk azok? Mert a legteljesebb igazság az eddigi korok, a keresztény korok, eddig ismert igazságainak a legnagyobb teljességében és világosságában járunk. És hadd kérdezzem meg, hol van a mi hitünk, hol van a mi szeretetünk, hol van a mi buzgalmunk azokhoz képest, akik ismerték az igéből néhány fejezetet, féltve őrizték, és az életüket adták azért. Hol van a mi hitünk azokkal szemben? Hol van a mi buzgalmunk? Kitűnünk ezzel ebben a világban? Annyi mindent lehetne megemlíteni, hogy mitől vagyunk arcátlan nemzet. De csak egy dolgot hadd említsek, ezt is már többször idéztem, de hadd említsem most is. Idő hiányában nem tudom olvasni az igéket, de olvassuk el, arra kérek mindenkit, hogy olvassuk el otthon Nehémiás könyvének a 9. fejezetét. Nehémiás könyve 9. fejezetét. És én most többet nem is mondok erről. Nehémiás könyve 9. fejezetét olvassuk el, és próbáljuk majd otthon megfogalmazni magunknak, hogy miért is vagyunk mi arcátlan nemzet, hogy nem ugyanezek a bűnök jellemeznek-e bennünket, mint ami Izrael népét jellemezte. És nézzük meg, azt mondja az Úr, és ezért csodálatos ez a könyv, mert azt mondja, hogy ezeket a súlyos, dorgáló üzeneteket szeretetből küldi az Úr. Miért? Hogy mielőtt a végzés szülne, mielőtt itt lenne az ő eljövetelének a konkrét ideje, hogy előtte eszméljünk fel, míg ránk nem jön az Úr haragjának a ma bizonyos tüze. Mert hadd mondjam, amiről beszéltünk a szombatiskolában, mindenkinek a szeme ki fog nyílni előbb-utóbb. Mindenkinek a szeme. Mindenki látni fogja a valóságot. De nem mindegy, hogy most látjuk, vagy pedig későn eszmélünk. És az Úr azt akarja, hogy most nyissuk fel a mi szemünket, és szeretetből küldi ezt a dorgáló üzenetet. És azt mondja, elmondja a megoldást. Azt mondja, keressétek az Urat mindnyájan a 3. versben. Keressétek mindnyáj, keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai. És figyeljük, és ezt szeretném elmondani, figyeljük, kikhez szól, nem a megtéretlen szövegekhez szól, hanem a föld alázatosaihoz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy akik valljuk, hogy Istent keressük, és a közelébe akarunk kerülni, azoknak az embereknek az életében is egy mély, igazi megtérésre van szükség Jézus eljövetele előtt. Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Nekünk szól, keressük az igazságot. Mit jelent itt az igazság? Milyen szó van itt? Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Milyen igazság? Nem elméleti, ugye ott a gyakorlatban megvalósítandó igazságról van szó. Tehát nem az igazság elméleti keresése, persze az is fontos, hanem az igazságot úgy keresni, hogy a gyakorlati életemben meg tudjam valósítani. Keressétek az igazságot. Mit mond? Keressétek az alázatosságot. Tehát vigyázzatok arra, miközben az igazság keresésében haladtok előre, és az igazság elméletében is haladtok előre, nehogy a felfuvalkodás
elejtsen benneteket. Mennyire nagy a veszély. Haladok előre az igazságban, ezt is értem, azt is jól látom. És ugyanakkor elmarad az igazi alázat. Azt mondja az igazság keresésének és megvalósításának, és az alázatnak párhuzamosan kell haladni az életünkben. Mert ha ez nincs, akkor nem tudunk menedéket találni az Úr haragjának idején. És azt mondja, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. És akik szokták olvasni Sofóniás próféta könyvét, talán az innen kezdődő versek, biblia versek azok, amik a legkevésbé szoktak érthetők lenni, hogy ezek a igék, ezek a gondolatok hogy kerülnek ide. Szeretném csak szavakban röviden összefoglalni, hogy mit taglal ezek után a második fejezet 4-től 15-ig terjedő versei, tehát végig a második fejezet. Arról beszél egész röviden összefoglalva, hogy az Úr elmondja azt, hogy milyen ítéletet tart a különböző népek felett, akik visszautasították az ő kegyelmét. És nagyon érdekes, hogy Szodoma és Gomorának a pusztulását hozza, mint képet, amely előre vetíti az isteni kegyelmet visszautasító népeknek a pusztulását. És azért fontos ez, mert ugye beszél itt a filiszteusokról, a moabitákról, az ammonitákról, ugye akkor beszél, itt jön Ninivének a veszedelméről, elég hosszan beszél, tehát ezeket mind-mind elmondja, és gondoljunk bele, hogy Ninive pusztulása is mikor következik be? Ninive pusztulása is még a babiloni fogság előtt következik be. És miért említi ezeket az isteni ítéleteket az ő népének? Hogy kimondta az Úr az ítéletet, és lássátok meg, hogy akármilyen erős nemzet például a Asszíria, amelynek fővárosa Ninive, el fog pusztulni. És mi következik? Úgy történt, ahogy a próféta mondja. Miért teszi ezt? Hogy bizalmuk legyen a prófétai beszédhez. Hogy ha az Úr kijelentette, hogy ezek el fognak pusztulni, és úgy is következett be, akkor miért gondolják, hogy az őket érintő ítélet az majd nem fog bekövetkezni? Tehát az Úr ezeknek a tragédiáját, ezeknek a népeknek a pusztulását, akik egyébként még tetézték a bűnüket azzal, hogy Isten népe ellen fordultak, tehát ezeknek a népeknek a pusztulását jövendöli meg, és Szodoma Gomora pusztulásával támasztja alá, előrevetíti, hogy így fognak visszavonhatatlan isteni ítélet által elpusztulni, akik az isteni kegyelmet visszautasítják, és ezzel, mint egy a bekövetkezendő eseményeknek nyomatékot akar adni az Úr, hogy ahogy azok beteljesedtek, ugyanúgy fog beteljesedni a többi is, amit kijelentett, részint az ő népének Jeruzsálem pusztulására, részint pedig nekünk Jézus eljövetelére vonatkozóan. És ezek után szeretném, hogyha a harmadik fejezetről beszélnénk néhány gondolat erejéig. A harmadik fejezetről szeretném, hogyha összefoglalóan talán csak annyit mondanánk, hogy mi pecsételi meg egy népnek, egy nemzetnek, egy embernek a sorsát. És döbbenetes verseket olvasunk itt a harmadik fejezet második és hetedik versében. Elnézést, egy kicsit túl fogjuk lépni az időt, körülbelül 10 perccel, de ezt a harmadik fejezetet is muszáj lenne néhány szóval érintenünk, mert annyira gyönyörű lezárása ez a könyvnek, egy hatalmas figyelmeztetés, és utána egy gyönyörű, tényleg diadalmas befejezése az egész prófétai könyvnek. A harmadik fejezetben először a második és a hetedik verset olvassuk el. A második és a hetedik vers a következőt mondja, és szeretném, hogyha ebből a két biblia versből kimondhatnánk azt, hogy mi az, ami igazából megpecsételi egy nép, egy nemzet, de egy egyén sorsát is Isten előtt. Olvassuk el a második és a hetedik verset a harmadik fejezetből. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Figyeljük a hetedik verset, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Nézzük meg először ezt a két biblia verset. Nézzük meg először a második verset. Mit mond? Nem hallgatott a szóra, mit mondott az első fejezet 12. versen? Megmotozom szövetnekkel. Tehát az Úr szól, az igéjén keresztül szól, de azt mondja, hogy nem hallgatott a szóra. Mit mondott utána a Biblia vers?
Ugye, megfenyítem azokat, akik a seprűjükön hevernek. Mit mond ez az ige? Nem fogadta a fenyítéket. Tehát amikor valaki az isteni kérlelést, az isteni üzenetet folyamatosan visszautasítja, akár igén keresztül jön az isteni kijelentés, akár fenyítéken, próbán keresztül jön az isteni kijelentés, amikor valaki ezt visszautasítja, az isteni kérlelést, a fáradozást, akkor az Isten nem tud azzal az emberrel mit kezdeni. Hadd mondjam, hogy az Isten nem egy könnyen mond le az emberről. Nem egy könnyen. Mindent megtesz azért, hogy az embert igazi megtérésre tudja vezetni. És itt szeretnék olvasni, elnézést kitérőként, Ezékiel, visszatérünk még ehhez az

Forrald a levet, és a csontok szétfőjenek. Nem érdekes Biblia vers? Hogy folytatódik? És állítsd üresen az ő szenére, hogy meghevüljön, és megtüzesedjék érce, és megolvadjon benne tisztátalansága, megemésztessék rozsdája. Miről szól ez az ige? Azt mondja, hogy rakd bőven a fát, rakd bőven, gyújtsad a tüzet, olyan tüzet gyújtsál, hogy a csontok szétfőjenek. Miért? Mit mond? Mi a célja? Értsük jól, nem az ember megsemmisítése a célja, hanem micsoda? Hogy megolvadjon benne tisztátalansága, és megemésztessék rozsdája. A ránk rakódott bűntől akar bennünket az Úr így megtisztítani, és ez nem egy egyszeri cselekvése az Úrnak, hanem egy folyamatos fáradozása az ő népért. És ezek után nézzük meg a legborzasztóbb, nem az első két vers volt a legborzasztóbb, mert az az Isten szeretetének a megmutatása, hogyha másképp nem megy, akkor ezt is megteszi értünk. De utána nézzük a 12. verset. A fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát rozsdájával. Szerintetek az isteni fáradozásokat könnyű kifárasztani? Az Isten könnyen kifárasztható? A hosszú tűréséről, a végére mehetetlen kegyelméről olvasunk az igében, de azt mondja, hogy ki lehet fárasztani az ő fáradozásait is. És amikor valaki ezt kimeríti, akkor azt mondja az Úr, ha nem tisztul meg, tűzbe hát rozsdájával, nem tudok vele mit tenni. És ezt mondja Sofóniás könyve, itt a 3. fejezet 2. versére, hogy nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. És nézzük meg, mit mond még egyszer a 7. vers. Azt mondja, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. Olyan érdekes kifejezés, vedd fel a fenyítéket. Mit jelent felvenni a fenyítéket? Azt jelenteni, hogy nem lázadozni ellene, elfogadni. Minden élethelyzetben, ami megpróbáltatásként jön az emberre, keresni, hogy Uram, mit akarsz elérni ezzel az én életemben? Felvenni a fenyítéket. És akkor az Úr el tud bennünket rejteni az ő oltalmában. De mit mond? És olyan érdekes, erről is már szóltunk, de még egyszer hadd szóljak az igének a végéről. Azt mondja, hogy mégis mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Milyen figyelmeztetés ez a mi számunkra? Azt mondja, mihelyt felvirrattak. Miért ezt mondja, hogy mihelyt felvirrattak? Miért ezt mondja? Azért, mert az Úr látja a mi legnagyobb gyengénket, és mi ez az egyik legnagyobb gyengénk? Hogy amikor halljuk az ő kérlelését, az ő szavát, akkor megmozdul bennünk valami, akkor igent mondunk az ő kérlelésére, de nem cselekszünk azonnal. Nem cselekszünk, hanem lélekben esetleg igent mondunk, de halogatjuk azt, amit meg kell tennünk. Halogatjuk, és a halogatással, elnézést, hogy ezt mondom, de kialusszuk az Isten lelkének a késztetését. Azt mondja, mihelyt felvirrat, holnap, másnap. Mit mond az Úr? Ma, ha az ő szavát halljátok, akkor cselekedjetek. Azt mondja, holnap, másnap. Újra rosszra indították az ő cselekedetüket. Tehát amikor késztet az Úr, ne mondjam azt, hogy majd holnap, amikor több időm lesz, amikor jobb körülmények lesznek, most vegyem komolyan a szavát, és cselekedjem azt, amire felhív az ő igéje által. Tehát ez az, ami a sorozatban visszautasított isteni kegyelem, ez az, ami megpecsételi egy embernek vagy egy nemzetnek a sorsát az Úr szemében. És ezek után ezt nem olvasom fel itt a 3. fejezetben, a 3-tól 6-ig terjedő versekben. Itt leírja, hogy milyen borzasztó bűnök vannak az istentelen emberek között, de az ő népe között is, hogy a papok mit cselekszenek, meg milyenek a fejedelmei. Tehát leírja azokat a bűnöket, amelyek valóban égbe kiáltóak, és amely az Isten ítéletéért kiált. És ezek után jön az, amiről azt mondtam, hogy egy csodálatos és diadalmas lezárása a 11-től a 17-ig terjedő versekben Sofóniás próféta könyvének. Nézzük meg, először olvassuk el a 11-től a 13-ig terjedő verseket. Azt mondja, hogy ebben az időben egy óriási megrázás, szétválasztás lesz Isten népe között. Így olvasom. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem. Mert akkor

eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevéked el többé az én szent hegyemen. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mit mond ez a csodálatos ige? Ez a csodálatos ige azt mondja, hogy igen, az Úr fenyítékét, az Úr szavát sokan visszautasítják, nem fogadják. Azok eltávolítatnak az ő népe közül, az ő lelki népe közül. Azt mondja, eltávolítom körödből azokat, akik ezt nem vették fel, a fenyítéket. De mit mond? Akik megmaradnak, az Izrael maradéka, az teljesen meg fog tisztulni. Tehát itt van ennek a profétikus ígérete, hogy az Isten megtisztítja az ő népét. Lesz egy óriási rostálás, akik felvették a fenyítéket, és akik nem vették fel. Lesz egy szétválasztás, amiről a Biblia számtalan helyen beszél. De itt van a győzelmes kibontakozás, hogy Isten népe, a maradék megtisztul, és nem is akármilyen módon. Mert azt mondja, hogy nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Hadd kérdezzem meg, melyik Biblia verse emlékeztet bennünket ez a kijelentés? Jelenések 14. A 144 ezernek a leírása szóról szóra szinte ugyanaz. Nincs a szájában álnokság nyelve, az Isten királyi széke előtt fedhetetlen, ugye, ahogy Jelenések könyve mondja. És utána mit mond? Legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mit jelent ez? A mai időre vonatkozó proféciát illetően, hogy nem fog bekövetkezni veszedelem? Be fog következni, de az Úr elrejti őket az ő szárnya oltalmában, az ő sátrának rejtekében. Tehát nem lesz, aki felrettentse őket. Biztos mencsváruk lesz az Isten azoknak, akik felvették a fenyítéket, akik őszintén megtértek az Isten kérlelésére. És olyan érdekes, csak a 12. versre még egy szó erejéig hadd térjünk ki. Azt mondja, és marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Ez a nép attól fog megtisztulni, hogy nem magában bizakodik, hanem érzi a nyomorult és szegény voltát, és minden erejével az Úrba kapaszkodik. Nyomorult és szegény nép, aki az Úr nevében bízik. És aki az Úrban bízik, az nem fog megszégyenülni. Azt az Úr megtisztítja, és elrejti az ő sátra rejtekében a veszedelem napján. És befejezésül a 14-től a 17-ig terjedő verseket olvassuk el. Csodálatos kijelentéseket látunk itt, így olvasom. Énekelj Sionnak, leánya, harsog Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj Jeruzsálem, leánya. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségeidet. Izrael királya, az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő megtart. Örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Mit mond? Énekelj, örvendes Sion leánya, mert a legnagyobb problémától megszabadultál, a bűntől. Örülj, örvendj! Igen, a nyomorúság jön, az Isten ítélete visszafordíthatatlan. De örülj és örvendj, mert az Istennél oltalmad van, az Istennél biztonságban vagy, és ő örök életet ad neked. Hatalmas öröménekkel zárul le. És azt mondja, hogy nem csak neked kell örülni, és nem csak te fogsz örülni kibeszélhetetlen örömmel a te megváltódban, az Úrban, hanem az Úr, a te mennyei atyád ugyanilyen örömmel fog neked örvendezni. A vele való közösségnek. Hadd mondjam, amikor az ember megtalálja az Istennel való közösséget, ez öröm. Volt már ilyen az életünkben? Tapasztaltuk, mit jelent az ő közelében lenni? Az a hatalmas öröm, az a megnyugvás. És még távolról nem ismerjük, mit jelent az Isten egész közelében lenni. De már azok a pillanatok is, amikor még közelebb kerülünk hozzá, micsoda öröm az ember életében. És amikor ez teljességre tud jutni egy ember életében, öröm, örvendj, harsog, énekelj. Ilyen öröm. De hadd mondjam, az Isten és ember közelsége és kapcsolata nem csak az embernek öröm, hanem az Istennek is hatalmas öröm.
hogy akit ő szeret, akit teremtett és megváltott Jézus által, az vele élő, elválaszthatatlan közösségben van. És erről mondja az Úr, erről mondja az Úr igéje, hogy ő úgy örül, azt mondja, hogy örült-e rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi az Isten igéjét komolyan vegyük, a saját életünkre vonatkozó útmutatásnak, feddésnek tekintsük. Vegyük fel az Istentől kapott fenyítéket, hogy lemenjen rólunk minden rozsda és minden tisztátalanság, hogy azok között lehessünk, akiket ő el tud rejteni majd a veszedelem napján, az ítélet nyomorúsága és borzalmai közepette, és hogy azok között legyünk, akik énekelni tudunk örömmel az ő szabadításán, és hadd mondjam ki a legvégsőt, akik majd együtt fogunk tudni énekelni az Atyával öröméneket a megváltásért. Amen.

0: a bibliai jelképrendszer alapján tudhatjuk, és tanítások alapján tudhatjuk, hogy főpapunk, Krisztus, az igazi mennyei szentélyben végzi az ő szolgálatát miértünk, és hogy ez számunkra mit jelent. Hogy ezt mennyire tudatosult ez bennünk, mennyire ismerjük ennek a tanulságait, ennek a részleteit. Ugye a bizonságtételek alapján, ahogy kezdődött a heti szombatiskola, hogy Isten népének különösen ezt kell ismernie nagyon jól, mert enélkül nem lehet olyan hitünk, ami szükségeltetik ebben az időben. Mit is jelent ez számunkra? Egy kicsit ezeket a gondolatokat vinném tovább. Tudjátok, hogy megy ez a sorozatunk most, a Szeretet útja, ami nem más, mint a Jézushoz vezető út című könyvből a fejezeteken megyünk végig. És most lesz hétfőn az utolsó alkalom, ami nem a könyvben az utolsó fejezet, hanem ugye megfeleztük. És csak a hatodik alkalom lesz, és a hetedik fejezet, ami nem kerül sorra az idén, az éppen ezt a címet viseli, hogy a tanítvánság próbaköve. Tehát igazából ebből a fejezetből vettem most is az alapgondolatokat, ami éppen, hogy idevág a szombatiskolai témához is. Mert ugye az a isteni tanács, hogy ebben az időben Isten népének célszerű a legkomolyabb önvizsgálatot végeznie. Ahogy az éves ünnepkörben, amikor a zsidóknál a főpap végezte a sátorban a szolgálatot, akkor egész Izraelnek, az egész népnek, ugye úgy olvasjuk, hogy sanyargassa meg magát. Tehát azt mondja, hogy bőtöléssel, önvizsgálattal vizsgálja meg az életét, hogy az ítéletben ő vajon hogy állna meg az Isten előtt, és hogy áll meg az Isten előtt. Mert ugye eddig jelkép volt, meg az Ószövetség időben jelkép volt, most pedig a valóságban zajlik ugyanez a dolog. Tehát ami számunkra a legfontosabb, ahogy el is hangzott többféle formában a szombatiskolán is, hogy saját életünket vizsgáljuk meg az ítélet fényében, Isten törvényének a mérlegén, Jézus Krisztus lényének a tükrében. Tehát a tanítvánság próbaköve, ez a fejezetnek a címe ebben a könyvben. Tanítvánság próbaköve. Ezen gondolkodnánk egy kicsit, hogy nyilván mindenki magát vizsgálja meg. Ugye nem feltétlenül egymást kell bármiféle mérlegen vizsgálnunk, hanem mindenki a saját maga életén gondolkodjon el és hitén. Hogy mi vajon Krisztus tanítványa vagyunk-e, vagy pedig nem. Legfőképpen ezen gondolkodjunk, most olvasok majd igéket és bizonságtételeket, és hát, hogy valóban őszintén tegyük föl magunknak a kérdéseket, hogy mit mond erről a Biblia, és vajon ennek fényében milyen az én életem. Tanítvány, Jézus tanítványa. Kire mondható szerintetek, hogy Jézus tanítványa? Mit jelent ez, hogy Jézus tanítványának lenni? Röviden meg lehet ezt fogalmazni, vajon? Így mi jut először eszetekbe erről, hogy milyen ember Jézus tanítványa? Csak így címszavakban nem kell bőven kifejteni esetleg. Mi jut eszetekbe erről a szóról, erről a kifejezésről?
1: Jézushoz hasonló.
0: Jézushoz hasonló az élet minden területén. Aki Jézustól akar tanulni. Igen. Tanítványnak lenni, Jézus tanítványnak lenni. Mitől tanítvány valaki? Milyen ismertető jelei vannak annak, hogyha valaki Jézus tanítványa? Ugye Rénke már mondta, hogy mindenben Jézushoz hasonlítani. Valahol ez az egyik legfőbb ismertető jel. Tudtok-e bibliai... Ja, mondjad, Feri.
2: Tanítvány általában nem nagyobb, mint a tanító.
0: Addig lehet fejlődnünk, amilyen a tanítónk, ugye? Jézus mondta is ezt különböző alkalmakban, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál, az mással kapcsolatban mondta, azt, hogy engem gyűlöltek titeket is, ha engem üldöztek titeket is, és az én tanításaimat elfogadták, akkor majd a tiéteket is. Tudtok-e a Bibliából idézni olyan igéket, amik arra szólítanak föl minket, hogy önvizsgálatot végezzünk? Milyen alkalmakkor, hányszor kell, mikor kell, mikor illik? Milyen igei felszólítások vannak arra nézve, hogy hát időnként azért jó megvizsgálni az életünket, hogy hogy állunk a hittel, a kereszténységünkkel, a tanítványságunkkal. Igen?
1: Minden negyed évenként mindenképpen a úrvacsora
0: előtt. No, ez a Bibliában nincs benne, hogy minden negyed évenként. Ott igen, ugye nincs időpont, vagy mi így tartjuk, ez a szokásunk, ugye adventista hagyomány. Valóban, igen, Anikó. Valóban, ugye 1 Korintus 11-ben olvassuk az úrvacsorával kapcsolatban, azt mondja, javasolja Pál apostol, hogy próbálja meg az ember magát. Nehogy ítéletet egyen és igyon magának, amikor gyakorolja ezt a szertartást, és ugye mi valóban negyedévenként gyakoroljuk, tehát akkor negyedévenként illene ezt csinálni. 2 Korintus 13-ban szintén Pál apostol javasolja, hogy magatokat próbáljátok meg, hogy hitben vagytok-e, vagy nem ismeritek magatokat, hogy Krisztus bennetek van. Kivéve, ha méltatlanok, ugye alkalmatlanok vagyunk arra, hogy Krisztus meg tudjon bennünk nyilvánulni ott is. Ugye ott nem ad hát időpontot, vagy hát időintervallumot, hogy ezt milyen gyakorlatilag kell megcsinálni, de ott is erre hívja fel a figyelmet, hogy igen, van annak ideje, helye, hogy magunkat megpróbáljuk, hogy vajon hitben vagyunk-e, hogy a Krisztus bennünk van-e. Azt mondja, hogy nem ismeritek-e magatokat. És az utolsó idők egyházát hívja úgy, hogy a Biblia, az a bizonyos laodiceai gyülekezet, ahol, amiről azt írja, azt mondja Jézus, hogy abszolút nem ismeri magát, félre ismeri magát, téves gondolatai vannak saját magáról. Azt mondod magadról, te vagy az gazdag vagyok, meggazdagodtam, mondja, és azt mondja, nem tudod magadról, te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a nyavajás, stb. Vak, mezítelen. És itt is valahol felhívás azt kéne, hogy legyen, de hát félre ismered magad, nem ismered magad igazából. Jó lenne, hogyha megvizsgálnád az életedet, megvizsgálnád a Krisztussal való kapcsolatodat, megvizsgálnád, mérlegre tennéd az életedet, a hitedet, hogy vajon valóban tanítvány vagy, vagy esetleg nem vagy tanítvány. Tehát a Bibliában van több ilyen ige, ami erre szólít föl, hogy jó időnként ezen elgondolkodni, és nyilván megint csak mondom, nem egymást vizsgálni ennek a mérlegén, annak is van nyilván szerepe, helye, de elsősorban magunkat. Ugye felhívások arra szólnak, hogy próbálja meg az ember magát, hogy áll meg ezen a mérlegen. Szeretnék egy pár bibliai igét idézni azzal kapcsolatban, hogy mi mindent ír a Biblia tanítványságról. És utána majd ebből a könyvből és a Jézus az vezető útból, ebből a fejezetből, a tanítványság próbakövet című fejezetből is idéznék majd. Mi jellemző a tanítványokra? Máté evangélium a 13. fejezetéből szeretnék először idézni. Máté evangélium a 13. fejezete, 10.-11. verse így hangzik. A tanítványok pedig Jézushoz mentek és mondták néki, miért szólasz nekik példázatokban? Ő pedig felelvén mondta nékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Tehát, vegyük sorra, mi minden jellemző a tanítványságra, a tanítványokra. Itt, hogy mit tudnánk megfogalmazni, mi jellemző a tanítványokra, Jézus mit mondott? Tanítványság egyik jellemzője. Értik az Isten országának a dolgait, a titkait. Tehát ez egy olyan fajta szempont a vizsgálódásban, ahol tényleg mi is megvizsgálhatjuk magunkat, hogy értjük-e vajon az Isten mennyek országának a titkait. Most csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy különös hangsúllyal, ha megnézzük a mostani szombat is a bizonságtétel idézetét, Ellen azt mondja, hogy Isten népének most a legjobban a mennyei szentély szolgálatot kell ismernie, hogy miben áll annak a szolgálatnak a lényege, amit a főpap végez értünk. Jézus azt mondja, a tanítványok ismerik az Isten országának titkait. Én az utóbbi időben többet gondolkodom erről, hogy Izrael tanítója vagyok, úgymond, ahogy Jézus is mondta, és vannak a dolgok, amiknek a mélységeiben én nem nagyon ismerek. Itt azt mondja, hogy a tanítványok ismerik az Isten országának a titkait. És vajon az, hogy ismerik az Isten országának a titkait, a mennyek országának a titkait, ez úgy az ölükbe hullik? Vagy így születnek ezek a tanítványok? Vagy esetleg némi erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy ezeket megértsük? Ugye költői a kérdés. Ézsaiás könyve 50. fejezet, 4. verse. Ézsaiás 50, 4. fejezete. Ez egy messiási profécia egyébként. Így hangzik, az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Mi jellemző a tanítványokra? Azt mondja, ismerik az Isten országának a titkait, a mennyek országának a titkait, alapelveit, a Biblia igazságait. Ez nem úgy az ölükbe hullik, és úgy mennyei adomány, hanem hogy lógázzuk a lábunkat, azt mondja itt, hogy a tanítványokra mi jellemző? Isten fölserkenti fülüket jó reggel, mi is minden reggel, hogy hallgasson miként ugye a tanítványok. Jézusról is ezt írta. Ez mit jelent vajon? Mit jelent az, hogy van egy ember minden napját úgy kezdi, hogy korán fölébred, csak azért, hogy mint jó tanítvány figyeljen a mesterére, és tanuljon tőle. Ez mit tükröz valahol? Az, hogy minden reggel. A minden reggel azt mondta, hogy minden reggel. Nem az, hogy hetente egyszer, meg havonta nem tudom hányszor. Ez valahol azt az értékrendet tükrözi, hogy nekem a legfontosabb az tényleg az Isten, és a vele való kapcsolatom. És én így szeretnék nekiindulni ennek a napnak és minden napnak. Ugye, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédben, keressétek először az Isten országát, igazságát, a többi az majd megadatik, hogy persze munkahely van, esetleg család van, sok minden van, intézni való van, de az értékrendet ezt tükrözi, a zsengét azt kinek adjuk, ugye a zsenge az Úré, azt mondja az Ószövetségi. Ige, tehát az már a legelső mindig, és a napnak is az eleje. Itt azt mondja, a tanítványokra az jellemző, Jézusra legalábbis ez volt a jellemző, hogy minden reggel fölserkenti az Úr ugye, füleimet, hogy hallgassak minket a tanítványok, hogy Jézus is tanult, figyelt a mennyei atyára. És akkor valahol, tehát ezt láthatjuk, hogy igenis erőfeszítéseket kell tenni, mert az, hogy mondja az ige, hogy amint magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az Isten gondolatai mi gondolatainknál, de azért mégis egyre több mindent meg lehet érteni, ha kutatjuk, ha keressük, ha valóban fontosnak tartjuk ezeket. Erről szól a példabeszédek könyvében is, ugye ismétek példabeszédek könyv a 2. fejezetének az elejét, azt mondja, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket, kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére eljutsz. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajst a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazságnak útjait, és a kegyeseinek útját megtartja, akkor megérted az igazságot, és törvényt, és becsületességet, és minden jó utat. Vagy pedig úgy vagyunk, hogy hát azért már ismerek mindent, nem? Nagyjából. Van még olyan tanítás, amit mi nem ismerünk. Ugye itt jön az, hogy most gazdag vagyok, meggazdagodtam, az valahol szerintem tükrözik a hétköznapjaink, sőt, abszolút a hétköznapjaink tükrözik igazából a hitünket. És hogy mennyire vagyok ott, hogy hát esetleg megkeresztelkedtem, KT-ból fölkészültem, sok prédikációt hallgattam, alapvetően minden tanítást ismerek. Hát mi kutatni valóban még? És itt az igaz mondja, hogy hát a tanítványnak valahogy más a hozzáállása. A tanítványság éppen az előző emlékeztek, nem tudom, hallgattátok-e, Horváth Orsinak volt ilyen ige hirdetése, hogy ő hozott egy példát a saját életéből, hogy mikor tanult vezetni, akkor a kocsira kitette a T betűt, és hát ott volt kinn egy évig, talán vagy több mint egy évig, és már mindenki mondta, miért nem veszed már le, hát már mióta vezetsz, és azt mondta, de hát ő még tanulós. Mondta, hogy persze egy idő után levette, csak elgondolkodott, hogy a kereszténységünket nézzük, akkor nem kéne levenni soha a T betűt. Az a baj, hogy egy idő után már úgy gondoljuk, hogy hát már mi az, amit még nem ismerek. Hát már mind a T betűt már levehetem a szívemről. És Jézus nem mestereket toborzolsz, meg keres, ő tanítványokat, akik azt mondja, hogy nincs olyan, hogy én már mindent értek és mindent ismerek, mert Isten lénye olyan mélységes, hogy kikutathatatlan. És azt mondja, ha mi tényleg komolyan veszük, és valóban érték számunkra az Isten lénye és az ige, azt mondja, akkor az abban fog megnyilvánni, hogy kutatom, keresem, mint a kincseket, mint az ezüstöt. És azt mondja, minden reggel felserkenti fülemet, hogy hallgassak mindig a tanítványok, hogy kutassam, hogy erőt nyerek arra napra. Milyenek ilyen szempontból a napjaink, a minden napjaink? Mert valahol tükrözi az értékrendet, ami ott belül van. És ennek úgy vagyunk, hogy hát én már gazdag vagyok, meggazdagodtam, nem nagyon van olyan tanítás a Bibliában, amit már ne ismernék. Mit tesznek a tanítványok, hogyha valahogy mégsem tapasztalják a mennyei vezetést, mégis homályosan látnak valami fontos dologban? Mit tesznek ekkor a tanítványok a Biblia szerint? Amikor úgy érzem, hogy mintha valahogy mégsem lenne mellettem Krisztus. Nem érzem, hogy jelen lenne. Vagy van egy nagyon fontos döntéshelyzet, és nem tudom, nem látom a helyes utat. Mit tesznek ilyenkor a tanítványok? Noha minden napjaikat úgy élik, ahogy eddig beszéltünk róla, de akkor mit tesznek a tanítványok? A Biblia szerint. Szerintetek mit tesznek a tanítványok?
1: Imádkoznak.
0: Máté evangélium a 9. fejezetében van egy történet. Máté 9.14-től olvasom. Akkor a János tanítványai, ugye keresztelő János tanítványai Jézushoz mentek és mondták, miért van, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, tehát a tanítványai pedig nem böjtölnek. Mondta nékik Jézus, vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. De mit jelent? De ki a vőlegény? Nyilván Krisztus a vőlegény. És azt mondja, hogy amíg Krisztus jelen van az életünkben, érezzük, tapasztaljuk, látjuk, halljuk, tapintjuk szinte, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, azt mondja, akkor rendben van minden. De mi van akkor, amikor elvétetik a vőlegény? Mi veheti a vőlegény tőlünk? Krisztust. Mi veheti el? Tessék?
1: Semmi.
0: Krisztust nem veheti el. Tehát itt Jézus, amit mondott, az igazából butaság, mert hát a vőlegény semmi nem veheti el, és nincs létjogosultság ilyen szempontból. Bocsánat, kicsit kikarikírozom, amit mondtál, de... Mert Jézus, gondoljunk például a magvető példázatára. Azt mondja, a vőlegény az az Isten igéje. Mi minden nőhet rá az igére, amikor az ige már megszűnik szinte, hanem mire figyelek? Az élet gondjaira, az élet örömeire, a gazdagság, családsága, egyéb dolgok kívánsága, gyakorlatilag bármi elveheti a vőlegényt. Olyan szempontból igazad van, hogy ő azt mondta, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetek. Ez biztos, hogy Krisztus velünk van. De mégis elvétetik, elvehetik tőlünk, amikor a gondolataimból kiesik. És bármi más fontosabb lehet, mint a vőlegény. az Isten igéje. Tehát ha innen vesszük, nem, nyilván nem vehetik el, ha innen, a mi oldalunkról nézzük, azt mondja, hogy gyakorlatilag bármi elveheti. És azt mondja, hogy és ránő az igére, és nem terem gyümölcsöt. És itt van az, amikor ezt tapasztaljuk, hogy mintha valahogy nem látnám az utat, nem tapasztalnám az Isten jelenlétét. Azt mondja, eljött az ide a bőjtölésnek. Azt mondja, tanítványok így ezt gyakorolják. Kérdés, hogy az én életemben, a ti életetekben mennyire gyakori a bőjt, a bőjtölés. Tanítványok életében ez így volt. De kérdés, mondjuk minden rendben van, kutatom az igét, imádkozom minden reggel, ezzel kezdem a napot, mint az ezüstöt, mint a kincseket kutatom, azt egyre inkább gyarapodok ebben a dologban. Ha valamit nem értek, akkor valóban bőjtölök, hogy ismét közelemben érezhessem a vőlegényt. Elége az, hogyha egyre inkább ismerem az Isten országának a titkait. Egyre, már szinte minden kérdésre tudok válaszolni, amit föltesznek nekem az emberek. És már egyre kevesebb olyan dolog van, amit tényleg úgy ne ismernék. Ez elég a tanítványok életében? Máté evangélium a 28. fejezetének a végét ugye ismeritek. Ott is a tanítványságról beszél Jézus. És ugye ez a bizonyos missziós parancs. Elmenvén azért tegyetek tanítványjá, tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Most ezt hangsúlyoznám ki, amit kihangsúlyoztam. Hogy megtartsák, azt mert képezzetek tanítványokat, tegyetek tanítványokká minden népeket, azt mondja, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Ugye elmélet és gyakorlat, ami nálunk sokszor, vagy időnként ketté válik. És erre hát több figyelmeztet is van az igében, ugye Pál apostol és a római levélben, hogy nem azok igazak Isten előtt, akik hallgatják a törvényt, vagy ismerik a Bibliát, hanem azok fognak megigazolni, akik betöltik a törvényt, akik gyakorolják, akik megcselekszik. És Jézus tanítványaira ez jellemző, hogy nem pusztán ismerik, hanem azt mondja, hogy megtartsák, parancsoljátok, tanítsátok meg őket mindarra, amit én mondtam néktek, hogy megtartsák azokat, amiket én parancsoltam néktek. Egy másik történet szintén a tanítványokat említi, Máté 12-ből, Máté evangélium a 12. fejezete. Ugye az a történet, amikor az ő anyja és a testvérei haza akarják vinni, mert ugye azt hallották, hogy nem normális valahogy elment az esze szegénynek, mert hogy szembeszáll a farizeusokkal, meg a hivatalos irányjal, hogy az őrület jelei mutatkoznak rajta, és haza akarták vinni. És ugye akkora tömeg volt abban a házban, hogy nem tudtak bemenni, beüzentek, hogy mondjátok már meg Jézusnak, hogy jöjjön már ki, mert az anyja meg a testvérei itt vannak. És azt mondja, 48. vers, azt mondja, ő pedig felelvén mondta a hozzászólónak, kicsoda az én anyám, kik az én testvéreim. Kinyújtván kezét az ő tanítványaira, mondta, íme az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem, fitestvérem, nőtestvérem és anyám. És tanítvány, ugye tanítványaira mutatott, azt mondja, az én igazi rokonaim, családom, vérem, anyám, testvéreim, bárki, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Itt is ugye ezen van a hangsúly. Mind a kettő lényeges, az ismeret is. Ugye tanítványok ismerik a mennyek országának a titkait, de nem csak ismerik, hanem azt mondja, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Érdekes dolgot állít egy helyen Jézus, amin hát meg lehet ütközni, kicsit talán jogosan is, gondolkodjunk el rajta, mire gondolok. Lukács 14:26. Biztos olvastátok már a Bibliában. Ott is a tanítványságról beszél. Lukás 14.26 azt írja, Jézus egy alkalommal ezt mondta, ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvérét, nőtestvérét, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Olvastátok már ezt az igét? Ti már eléggé gyűlölitek családtagjaitokat? Hogy vagytok ezzel az igével? Hogy mit jelent ez vajon? Azt mondja, nem lehet az én tanítványom, ha meg nem gyűlöli az ő atyát, anyját, férjét, feleségét, gyerekeit, testvéreit, sőt, még a saját életét is. Ti hogy vagytok a családtagokkal? Meg önmagatokkal? Mit jelent ez? Biztos ti is gondolkodtatok már rajta. És azt mondja, az nem lehet az én tanítványom. Katika?
1: Megesleljön, hiszen én azt értettem, hogy amikor eljöttem a gyülekezetben, hogy fontos a családtagokkal kapcsolatban, ami nem konkrét.
0: Igen. Fontossági sorrendben ne kerüljenek Isten elé. Ezt is jelentheti ez az ige. Jézus, ugye ezért kell mind a négy evangéliumot olvasni, meg hát a teljes írást igazából, hogyha valami egy helyen nem világos, akkor a hasonló igéket, hogyha elolvassuk, lehet, hogy helyre billen a dolog. Ha Máté evangéliumából olvassuk ezt a történetet, akkor ott egy picit talán közelebb kerül hozzánk a megoldás. Máté 10-re gondolok. Máté 10.34-től szeretném olvasni. Máté 10.34. Ez talán magyarázza ott a Lukács ígét is, noha nyilván nem teljesen ugyanazokat a szavakat használja. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között. A menny és az ő ugye, apósa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe, aki inkább szereti atyát és anyját, mint hogy engemet, nem méltó én hozzám, ugye nem lehet az én tanítványom. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám, ugye nem lehet az én tanítványom. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mit is jelenthet akkor? Azt mondja, hogy igenis, fegyver, nem békességet hozok. Ugye itt van a sok látszólagos ellentmondás a Bibliában, hogy na most akkor Jézus a békefejedelme, és azt mondja, az én békességemet adom néktek, stb. Itt meg azt mondja, hogy de nem békességet hoztam, hanem fegyvert. Na most akkor melyik igaz? Vagy hogy igaz akkor? Hogy lett igaz a kettő együtt? Egyik helyen azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek, a másik helyen meg azt mondja, hogy fegyvert hoztam közétek, nem békességet. És azt mondja, az embernek ellensége lesz a saját háznépe. Igen? Ugye a nőknek hangzik el a felhívás, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek az Úrban, vagy mint az Úrnak. Ott is azt mondja, hogy mindenben, ugye ezzel nyerik meg szinte igen nélkül is, hogy mondja az ige, Isten számára, hogyha engedelmesek a férjüknek, azt mondja, de az Úrban, vagy mint az Úrnak. Magyarul azt mondja, hogy ha bármi olyat kérne a férfi, ami Isten akaratával, törvényével ellenkezik, azt mondja, akkor automatikusan az lép érvénybe, hogy az Úrnak kell inkább engedni, és nem embereknek. Azt mondja, ami nem sért meggyőződést, hitet, alapelvet, mindenben engedelmeskedni. Itt is az van, de a családi béke kedvéért, nem tudom milyen, mi minden kedvéért, ne alkudjak meg a hitemmel. És mert azt mondja, akkor az, azt jelenti, hogy inkább szeretem azt az embert, mint az Istent. Emlékeztek, így indult valahol az emberi történelem. Ádám inkább szerette Évát, mint Istent. Ugye Éva szakította a gyümölcsöt, Ádám nem volt ott, megcsalatott. Ádám viszont tudatosan választotta, hogy ő beleharap az almába, mert azt mondja, hogy Évát nem akarta elveszíteni, és azt mondja, inkább szerette Évát, mint az Istent. És azt mondja, ezt ne ismételjük meg. hanem tényleg, hogyha valahol tanítványok vagyunk, akkor valahol Krisztus kell, hogy a legértékesebb és a legfontosabb legyen számunkra. Azt is mondja itt Jézus, hogy és aki fel nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám. Ugye egy másik helyen úgy fogalmaz, hogy aki engem követni akar, egyenlő, aki az én tanítványom akar lenni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem. Ami mit is jelent? Tagadja meg magát, mit jelent? Az előző fejezet, ugye a könyvben, az odaadás, odaszánás fejezet, amikor arról beszélt, hogy hogy lehet az akaratomat odaadni az Istennek. Tehát ne az én akaratom legyen meg, és azt mondja, ez időnként, nem időnként, nagyon sokszor óriási küzdelembe kerül önmagammal szemben, és azt mondja, a legnagyobb, a leghatalmasabb küzdelem, amit harc, amit meg kell vívnunk ebben az életben, az a saját énünk elleni küzdelem. Ugye az előző fejezetben volt ez a mondat. És itt is azt mondja, az a tanítvány az harcba száll önmagával, mindazzal, ami az Isten akarata ellenében van az életében. És azt mondja, vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem. Jézus, amikor felvette a keresztjét, az ő keresztjét, az azt mondja, hogy ő halálra adta az életét. És itt ugyanez van, hogy aki engem követni, akkor az vegye fel az ő keresztjét, ez nem az enyém, mert mindenkinek ilyen értelemben a saját életével kell megküzdeni, a saját önző énnyével. Ez adja halálra az ő életét minden napon. És csak akkor lehet az én tanítványom, mondja Jézus. A Jézus élete című könyvből is szeretnék felolvasni egy részt. Technikát segítségül hívom, mert vastag könyv, és most szóval sok mindent cipeltünk. Ha megbocsátjátok a telefonból, olvasom föl. Jézus élete című könyvből. Aki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem adhat olyasmit, amit nem kapott. A tanítványok folyékonyan mondhatják a tantételeket, ismételhetik magának Krisztusnak a szavait, ám ha nincs bennük krisztusi gyöngétség és szeretet, nem tesznek vallást róla. Értettétek a mondatot? A tanítványok folyékonyan mondhatják a tantételeket, ismételhetik magának Krisztusnak a szavait, ám ha nincs bennük krisztusi gyöngétség és szeretet, nem tesznek vallást róla. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Az a tanítvány, Krisztus tanítványa nem jellemző az, hogy nem olyan lelkülettel beszél. Azt mindegy, hogy milyen igazságot, a legnagyobb igazságunkat mondhatja. De azt mondja, a Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Bármi legyen is a hitvallás. Az ember megtagadhatja Krisztust rágalmazás, bolond beszéd által, hazug, rosszindulatú szavakkal. Megtagadhatja, ha kitér az élet terhei elől, vagy bűnös örömöket keres. Megtagadhatja a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véleményének dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolgatásával, bajkeveréssel, sötétségben lakozással. Mindezek által kinyilvánítja, hogy Krisztus nincs benne. Aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt, mondja Jézus. Itt is ugye arról beszél, hogy a tanítványságra mi jellemző. És olyan dolgokat is felsorol, ami nekem sokszor nem jutna eszembe. Hát itt van, én ismerem, és továbbadom. Személyesen itt nektek előadásokon. És azt mondja, hogy lehet, hogy sokszor nem Krisztusról teszek bizonságot, nem az ő tanítványa vagyok, mert nem olyan lelkülettel teszem például. És ami Krisztusra ez nem volt jellemző, tehát ha én úgy adok tovább valamit, amit ő mondott, ami nem rá jellemző, azt akkor nem vagyok a Krisztus tanítványa. Ugye azt olvassuk Apostolok cselekedete 11.26-ban, hogy a tanítványokat Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ami mit jelent? Hát ezek úgy viselkednek, mint Krisztus. Ezek úgy néznek ki, úgy beszélnek, úgy élnek, mint Krisztus. Ugye a keresztény azt jelenti, hogy Krisztusi, olyan, mint Krisztus. És azt mondja, hogy Nem ők mondták, hogy én keresztény vagyok, én adventista vagyok, én nem tudom mi vagyok. Hanem azt, amikor látták az életüket az emberek ott Antiókiában, azt, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték az emberek, a többiek krisztusiaknak. Mert ők valóban tanítványok voltak. És azt mondja, nem csak igazságot szóltak, hanem úgy mondták, ahogy ezt azt Krisztus képviselte. És akkor ebből a könyvből is szeretnék idézni a tanítványság próbaköve, ugye ez a fejezet címe. Ha sikerül majd folytatni januártól, akkor ezzel fogjuk folytatni az előadásokat is. Emlékeztek-e megtérésetek helyére és idejére? János, igen. Emlékeztek-e megtérésetek idejére, helyére? Mikor, hol tértetek meg? Marika, nem.
1: Amit az előre mondtam, hogy nekem az olyan csodálatos szabadítás volt Istentől, hogy nem tudtam addig hova tenni.
0: Emlékszik megtérése helyére és idejére, az nem tanítvány? Ugye így kezdődik ez a fejezet, csak azért kérdezem, meg hogy ti is gondolkodjatok ezen, hogy köthető ez mondjuk helyhez időhöz az én életemben? Mert ez nem baj, és itt nagyon sokszor van, hogy valóban van egy olyan alkalom, hely, idő, amikor úgy megérint, tehát annyira összegződik bennem a Szentlélek munkája, amit egész életemben végzett, hogy szinte ilyen tényleg robbanásszerű megtérést eredményez. Itt azt olvassuk, hogy előfordulhat, hogy az ember nem emlékszik pontosan megtérésének helyére és idejére, és a vele összefüggésben lévő körülményekre, de ez a tény még nem igazolja, hogy az illető megtéretlen. Honnan lehet azt tudni, hogy noha nem emlékszem az idő idejére és helyre, de mégis ezen az úton járok, ami Krisztus tanítványai jellemző. Honnan tudhatom? Úgy itt a Nikodémussal folytatott beszélgetés, a szél fú, ahova akar, annak zugását hallod, de nem tudod honnan jó, hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Azt mondja, a Szentlélek munkája csendes, észrevehetetlen, de eredményei nyilvánvalók. Lehet, hogy nem emlékszem idejére, helyre, de azt mondja, ha valóban a Szentlélek munkálkodik bennem, által a Krisztus, akkor a viselkedésemben, az életemben, a hétköznapjaimban, a szavaimban valahol ez a bizonság lesz, hogy de ez bizony már bekövetkezett. Azt mondja, a változás áll be életünkben és szokásainkban. A jellem nem az alkalomattán való jó vagy rossz cselekedetekben nyilvánul meg, hanem a mindennapi megszokott szavakban és cselekedetekben. A mindennapi megszokott szavakban és cselekedetekben fog tükröződni, hogy tanítvány vagyok-e vagy nem. A mindennapi megszokott szavakban és cselekedetekben. Nem az, hogy itt szombaton én is mit mondok itt nektek, ugye milyen szépeket mondok. Ez a mindennapi szavakban és cselekedetekben. És ugye figyelmeztet arra is, hogy igaz, hogy Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. És itt van mondjuk szerintem Laodicea problémája. És azt mondja, hogy Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. Ugye nem hallottatok még engem sem nagyon káromkodni, vagy szóval duhajva, nem tudom mi voltam, és aztán külsőleg legtöbb ember magára tud erőltetni egyfajta normál kultúrember keresztényi magatartást. Aztán ez még nem bizonyítja, hogy ő tanítvány. Mi bizonyítja, hogy valaki tanítvány? Emlékeztek, hogy mi következik itt. De azt mondja, de mégis igazából mindannyian el tudjuk dönteni, bármikor el tudjuk dönteni, hogy tanítványok vagyunk, vagy nem, miből. Mi leplezi le azt, hogy mi van a szívünkben? A szavaink, így van. És így folytatja azt, hogy miképpen állapítsuk meg, hogy kinek az oldalán állunk. Ki a szívünk? Kivel foglalkoznak a gondolataink? Kiről, miről beszélünk a legszívesebben? Ugye, az előbb azt írta, hogy a mindennapi megszokott szavak és cselekedetek leplezik le a jellemünket, és hogy ki lakik a szívünkben. A mindennapi megszokott szavak és cselekedetek. Azt mondja, Ki a szívünk, kivel foglalkoznak gondolataink, kiről, miről beszélünk legszívesebben, ki a leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk. Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink felé irányulnak, övé legédesebb érzelmünk. Akkor mindenünket, amik vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Akik a Krisztus Jézusban új teremtmények, a lélek gyümölcsét hozzák, szeretet, öröm, békesség, türelem, barátság, jóság, hit, nyájasság, mértékletesség, stb. És azt mondja, mindaddig nincs bizonyítéka a megtérésnek, amíg új életet nem eredményezett. Ha mint tévejgő bűnös lények Krisztushoz jövünk, ha megbocsátó kegyelmének részeseivé leszünk, akkor szeretet fakad szívünkből. Akkor minden teher könnyű, mert Krisztus igája gyönyörűséges. A kötelesség öröm, az áldozat élvezet. Még egy pár gondolatot idézek innen. Az 51. oldalról is azt mondja, hogy azt a ugye folyamatról is beszél, hogy hogyan válhat valaki tanítványjá. Krisztus az, aki kimunkálja egy emberben. Ugye ő az a vőlegény, ő az a fél a kapcsolatban, aki megtesz mindent. Ugye meg akarja hódítani a mennyasszonyt. Ugye udvarol. Ugye aki megtartott minket és hív szent hívással, ahogy hívott szent hívással, ahogy Pál apostol mondja. Olvasom itt. Jézus meghalt értünk, és felajánlja, hogy bűneinket elveszi, igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átadjuk magunkat neki, és üdvözítőnktől fogadjuk el, üdvözítőnkül fogadjuk őt el, életünk bármilyen bűnös volt is, az ő érdemeiért igaznak számítatik. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna. Sőt, mi több, Krisztus átalakítja szívünket, és hitáltal bennünk lakozik. Hitáltal kell a Krisztussal való összeköttetést fönntartanunk, akaratunkat neki napra-napra alárendelni. Amíg így teszünk, ő munkálja bennünk az akarást, a cselekvést az ő jókedvéből. És akkor elmondhatjuk, amely életet pedig most testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Ha Krisztus munkálkodik szívetekben, akkor ugyanaz a lélek fog bennetek megnyilatkozni, és ugyanazon munkát fogjátok végezni ti, az igazság, az élet szentség és az engedelmesség munkáját. És még egy rész az 53. oldalról. Legyen imátok bensőségesebb, bocsánat, föntebb idézem, ez az utolsó idézet a könyvből. Vannak, akik már érezték Krisztus megbocsátó szeretetét, és őszintén Isten gyermekei kívánnak lenni, de ismerik jellemük fogyatékosságát és életük bűnös voltát. Ezért kételkednek abban, hogy valóban megújította a szívüket a Szentlélek. Tehát ugye azt mondja, hogy itt igazából különbséget kell tennünk a között, hogy szívünk közömbös és langyos, csak úgy megszokásból éljük a keresztény adventista szombat ünneplő életünket, mert ez valahol problémás dolog, ugye, ami azt mondja, de hogyha igaz sok minden ránk, amit eddig a tanítványságról olvastam, a Bibliában, meg a bizonságtételekben, de azért vannak bűnök az életünkben. És azt mondja, ezért sokszor, ezek miatt, az elkövetett bűnök miatt sokszor kételkedünk abban, hogy de most akkor valóban én megtértem, mert vagyok indi Krisztus tanítványa vagyok. Ugye ezeknek írja most. Tehát akiknek nem mindegy, hogy most akkor Krisztus szemében ők kinek számítanak. Tehát vannak, akik már érezték Krisztus megbocsátó szeretetét, és őszintén Isten gyermekei kívánnak lenni, de ismerik jellemük fogyatékosságát és életük bűnös voltát, ezért kételkednek abban, hogy valóban megújította a szívüket a Szentlélek. Ezeknek szeretném oda kiáltani, ne ingadozzatok, ne essetek kétségbe. Gyakran kell még térdre borulnunk, gyakran fogunk mi Krisztus lábainál bűneink és fogyatkozásaink felett sírni. Mindazáltal nem szabad elcsüggednünk. Sőt, még a sátán földre teper is bennünket, Isten akkor sem taszít és feled el minket. Jánostól idéz, én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólunk az Atyán, az igaz Jézus Krisztus. Legyen imátok bensőségesebb, hitetek szilárdabb. Ha saját erőnkben kételkedünk, annál inkább bízzunk, megváltunk hatalmában. Minél belsőbb érintkezésbe lépünk Jézussal, annál nyilvánvalóbb lesz saját bűnös voltunk. Látásunk megtisztul, felismerjük fogyatékosságainkat az ő tökéletes jellemének éles ellentéteként. Ez a legfőbb bizonyíték annak, hogy Sátán csalásai elvesztették erejüket, és felébredt bennünk Isten lelkének éltető ereje. Amiről beszéltünk délelőtt is, meg főleg én hangsúlyoztam, hogyan vagyunk a bűneinkkel. Hát nem is látom legtöbbet, vagy megszoktam. Ugye vannak azért, amiket úgy számon tartok. És itt azt mondja, hogy minél bensőségesebb érintkezésbe lépünk Jézussal, annál nyilvánvalóbb lesz saját bűnös voltunk. Látásunk megtisztul, felismerjük fogyatékosságainkat az ő tökéletes jelenének éles ellentéteként. Ez a legfőbb bizonyítéka annak, hogy Sátán csalásai elvesztették erejüket, és felébredt bennünk Isten lelkének éltető ereje. Krisztus iránti mély szeretet nem lakhat oly szívben, amely még nem ébredt bűnös voltának a tudatára. Tehát azt mondja, ilyen értelemben a bűneink ne válasszanak el Krisztustól, mert ő a bűnösökért jött. Azt mondja, nem az igazakért jöttem, hanem bűnösöket híven megtérésre. Tehát azt mondja, a bűnt, mint akadályt az Isten félretette. Ezért teljes bizalommal járuljunk ugye a kegyelem király székéhez, egy alkalmas időben való segítségül, mert még mindig alkalmas az idő. A főpap a mennyei szentélyben még mindig nem fejezte be a szolgálatát. És ő azt akarja, hogy megvizsgáljuk a saját életünket. Mert aki megvallja bűneit, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneit, és megtisztítsa minden hamisságtól. Aki langyos és közömbös, különösebben nem is bűnös, el van úgy, ahogy van, szokás szerint éli az életét, szokás szerint éli a hitéletét is gyülekezetbe, az valahol nagyon nehéz helyzetben van. Ugye a bizonyos sátítás miről szólt, amikor olvassuk a laodicei üzenetet, és azt mondja, hogy megérinti a szívünket, és a, hogy is mondja, magasra tűzi a mércét, vagy hogy is írta. Célját magasra tűzi, igen. És a teljes igazságot hirdeti. Igen. Kérdeztem a szemlélet rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonság Laodiceáról szóló határozott bizonságtétele idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd azok szívére, akik elfogadják, és arra indítja majd őket, hogy céljukat magasra tűzzék ki, és a teljes igazságot hirdessék. És sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonságot elviselni, ezért szembeszállnak vele, ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Tehát én csak erre buzdítom magunkat, engem is, titeket is, hogy ha a Biblia szerint itt van ennek az ideje, hogy végezzünk önvizsgálatot, hogy vajon hitben vagyunk-e, vajon tanítványok vagyunk-e, ha valamikor volt ideje ezen gondolkodni, akkor a proféciák fényében ennek most jött el az ideje. És elég konkrét dolgok le vannak írva a Bibliában, hogy mik jellemzik a tanítványokról. Ugye most itt nem mindet, rengeteg, ugye a konkordanciánban nem tudom hány oldal szól tanítványokról, tehát ez a címszott tanítvány, csak egy párat emeltem ki, de ezek fényében is érdemes megvizsgálnunk az életünket, hogy a tanítványokra azt mondja, értik az Isten országának a titkait, ezt is olvastam, minden nap először kora reggel keresik az Isten országát, igazságát, felvérteződnek arra az adott napra. Ha elvétetik mégis a vőlegény, mert bármikor elveheti a vőlegényt, azt mondja, akkor bőjtölnek annak érdekében, hogy ismét megtapasztalják a vőlegény jelenlétét, és hogy megtartsák mindazt, amit megismertek. Nem csak, hogy hát, mert ezt is ismerem. Hát, miért olvasom én a Bibliát, mert mindent ismerek. De is megtartom esetleg mindazt, amit már megismertem. És tényleg, hogy ahogy Antiókiában is, hogy mások mondják rólunk, hogy hát ezek olyan tanítványfélek, olyan krisztusiak. Ugye, ahogy Jézus mondja egy másik alkalommal, hogy erről ismer meg titeket mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Miről? Emlékeztek? János 13. mert úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Aztán erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Tehát én azt mondom, hogy ha csak a konkrét igéket nézzük, hogy mi minden jellemző a tanítványokra, van okunk elgondolkodni, és van okunk az imádságra. De bárcsak valóban a szó igazi értelmében tanítványokká lennénk. Amen.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, minden kedves vendéget, kedves testvért. Lapozzuk fel a Szentírást Máté evangéliuma 17. fejezeténél, és egy evangéliumi történetet tekintsünk át közösen. Együtt gondoljunk át egy jézusi történet, jézusi csodát, amelyben a tanítványok sajnos szégyenben maradtak. Máté evangéliuma 17. fejezetében a 14. verstől olvasom a 21. versig. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén ő előtte. És mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög, és meggyógyult a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat, vagyis betegség pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Bizonyára ismerjük ezt a történetet. A történetnek az előzménye is fontos. Jézus milyen helyzetben tette ezt a csodáját? Mikor Jézus a három tanítvánnyal felment a megdicsőülés hegyére, vagy a színeváltozás hegyére, akkor ott egy hatalmas jelenésben volt része, Mózes és Illés jelent meg számára, hogy erősítse őt a megváltás véghezvitelében. Miközben tudjuk, hogy Jakab, János és Péter a tanítványok elaludtak, vagy csak olyan fél álomban, olyan félájultan élvezték azt, amit megláttak hirtelen, hogy Illés és Mózes beszélget Jézussal. És akkor mondta Péter, hogy készítsünk itt három hajlékot, mert oly jó nékünk itt lenni. Azonban a hegy után, ezután a jelenet után le kellett mennie Jézusnak az emberek közé, a tanítványokkal együtt, bár a tanítványok szerették volna, hogyha mindig ott maradhatnának. Jézusra még sok-sok szolgálat várt, és ekkor történt ez az eset, hogy a tanítványok sajnos kudarcot vallottak egy nagyon súlyos kisfiú meggyógyításakor. Az édesapa már bizonyára nem talált más megoldást, mint hogy Jézus tanítványaihoz vigye a kisfiát, akinek olyan súlyos betegsége lehetett, amit pontosan nem is tudjuk, hogy mi lehetett. Holdkóros volt, akit többször vízbe, tűzbe vetett az ördög. Egy olyan megszállottság lehetett, ami egy kicsit az epilepsziához hasonlíthat, de az epilepsziánál valami súlyosabb, valami előre haladottabb idegrendszeri betegség volt, hogy szinte a fiú már nem is tudott magáról sokszor, és önmagán kívül az ellenség gyötörte őt. És miért ment az édesapa a tanítványokhoz? Tudva levő, hogy már Jézus kiküldte egyszer a 70 tanítványt a 12-vel együtt, és úgy jöttek vissza a tanítványok, hogy még az ördögök is engednek nékünk, hatalmas csodákat és jeleket tettek. És az apa bízott abban, hogy az a 12 tanítvány, aki vagy az a 9, aki éppen ott van a hegy alatt, ugyanezzel az erővel képes az ő gyermekét is meggyógyítani. Hát azt láthatjuk a Márk evangélium a 9. fejezetében, talán lapozzunk is oda, ugye Jézusnak ez a fájdalmas kiáltása nem véletlenül hangzott el, amikor az apa odahozta a gyermekét, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még titeket. Mert ha megnézzük Márk evangélium a 9. fejezeténél, kicsit a történet más megközelítésben olvasható, ott azt olvashatjuk, amit most az idő rövidsége miatt nem fogunk elolvasni, hogy ott voltak az írástudók is a tanítványokkal éppen vetekedve. Igaza volt Jézusnak, hogy egy hitetlen és elfajult nemzetség között kellett neki ezt a gyógyítást véghez vinnie. Kik voltak itt ezen a helyszínen? Itt voltak az írástudók, akik nem is gondolták, hogy ezt a fiút meg lehet gyógyítani. Ott voltak a tanítványok, akik viszont nem tudtak gyógyítani, nem volt már képességük a gyógyításhoz. Ott volt az apa, aki felkiáltott Jézusnak, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Egy valakiben volt igazán hit, aki gyógyítani tudott, ugye ez maga Jézus volt. Nem a sokaságban, a tömegtől talán nem is várhatnánk, hogy hittel tekintsen egy ilyen helyzetre. A sokaság csak ott a száját tátotta, és a tanítványokra mondott kárhoztató ítéleteket hallgatta, amit az írástudók mondtak. Kedves hallgatók, egy félelmetes, szégyenletes dolog történt itt, amit Jézus oldott meg, és a tanítványoknak viszont azt mondta, mikor megkérdezték tőlük, hogy miért nem tudtak ők gyógyítani, azt mondta nekik, semmi más oka nem volt ennek, csak most éppen hitetlenek voltatok. És eszembe jutott ugye jól ismert igeversünk, Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse, hogy a végidő hívő maradékának ez lesz egy csodálatos jellem tulajdonsága, hogy két dologgal rendelkeznek. Megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Olyan jézusi hittel rendelkeznek, ami képes majd a problémákat megoldani, képes embereken segíteni, képes olyan helyzetekben is hitben győzedelmet aratni, ahogy ezt Jézus tette. És hogy most feltennénk a kérdést, hogy nekünk milyen hitünk van, és ebben a helyzetben mi milyen bizonyságot tehetnénk a hitünkről, egy kicsit tekintsük át ezt, hogy mi ebben a helyzetben vajon kikkel lennénk azonosíthatók, a tanítványokkal, az írástudókkal, a tömeggel vagy az apával. A tömegről talán csak röviden annyit mondhatunk, hogy a tömeg az mindig egy átláthatatlan, alaktalan mennyiség. A tömeg valóban nem is gondolta, hogy ez a fiú meggyógyulhat. Mondjuk viszont az írástudóknak feladata lehetett volna, hogy ők is segítsenek ebben a helyzetben. Az írástudókról mit tudhatunk a Biblia alapján? Az írástudók nagyon jól ismerték a Tórát, talán értelmezni is tudták bizonyos értelemben, nyilván, hogy hitben nem mindig a leghelyesebben. Az írástudók olyan emberek voltak, akik a maguk cselekedetével próbálták az üdvösséget elnyerni. Nem is gondolták, hogy az Isten hatalmát is igénybe lehet venni, és természetfeletti csodák is történhetnek. Ők az írásokat ismerték. Fejből tudtak minden igét idézni. Csak éppen arra nem gondoltak, hogy néha igénybe is lehetne venni az Isten hatalmát és segítségét. Az írástudók a maguk cselekedetében bíztak a maguk vallásosságában, de nem bíztak az Istenben. Nem bízták rá magukat, és nem is tudtak, eszükbe nem jutott volna, hogy talán az Isten valóban ezt a gyermeket meggyógyíthatná. Remélhetőleg ilyen együnk sincs, senki nincs a teremben, mint az írástudók, hogy csak az írást ismerjük, de az Isten hatalmát nem. Jézus azt mondta nekik, hogy tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írást, ha az írást ismernétek, ismernétek az Isten hatalmát is. De gyakorlatilag egyiket sem ismerték. A maguk cselekedetében bíztak, nagyon okosan fejtegették az írásokat, de hitnek még csak szikrája sem volt az életükben, vagy az Istenben való bizalomnak. Mondhatnánk így is, az akkori írástudók egy kicsit olyan teológusok voltak, filozófusok voltak, akik csak beszélni tudtak az Istenről. A másik csoport, így mondanám, a másik személy, akit át kell, hogy gondoljunk, hogy vajon mennyiben áll közel hozzánk hitben ez a személy, ez az édesapa. Az édesapa hitét is kicsit vizsgáljuk meg, lapozzuk fel, tehát a 9. fejezetet Márk evangéliumnál, és olvassuk el ezt a 21. verset, 21. verstől olvassuk el a 24. versig. Vajon nem vagyunk-e mi is kicsit az apa hitét tükrözők a mindennapi életünkben? És megkérdezte Jézus az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvé rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hogy ment az apa Jézushoz, amikor látta, hogy tényleg a gyermeke nagyon súlyosan beteg? Csak annyit mondott Jézusnak, hogy ha valamit tehetsz, ha képes vagy valamit tenni, tegyél már légy szíves valamit. Ebben a valamit tehetszben, ugye benne van az is, hogy hát én nem vagyok erről meggyőződve, hogy te képes vagy tenni bármit is. De ha képes vagy valamire, akkor most tedd meg. És Jézus erre annyit tudott csak mondani, hogy ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Hit nélkül, bennem való bizalom nélkül én nem tudom megmutatni a magam hatalmát. Az Isten feltételhez, egyetlen feltételhez köti azt, hogy az emberi életben az ő hatalma és az ő ereje megnyilatkozzon, mondta az édesapának. Hogy vesd rám a bizalmadat, vesd belém a bizalmadat. Ne magadban bízzál, ne bízzál senki másban. Higgyél abban, hogy én meg tudom ezt tenni. Nézd ki belőlem, próbáld meg kinézni belőlem azt, hogy én mindenre képes vagyok. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. És nagyon sokszor talán mi is kételkedünk ebben az isteni hatalomban, hogy hitáltal, az Istenben való bizalom által minden lehetséges a hívőnek. Félelmetes ez a mondat egyébként, és kicsit olyan eltúlzott mondatnak érezzük, és talán rosszul is értelmezhetjük időnként, hogyha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Az Istenben való bizalom által korlátlan lehetőségek, korlátlan áldások állnak az ember rendelkezésére. Hiheted azt? Bízol ebben? Elhiszed ezt? És mit mondott erre az édesapa? Könnyhullatással kiáltott, hogy hiszek, Uram, de ez csak olyan hinnék, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Sokszor talán nekünk is el kellene, hogy hagyja az ajkunkat ez a kijelentés. Nagyon sokszor kellene úgy kiáltanunk talán nekünk is, mint az édesapának. Hogy hiszek, Uram, de inkább mondanám úgy, hinnék, Uram, de nem tudok. De nem akarok itt megállni. Nem szeretném itt az életemet megállítani. Szeretnék tovább lépni. Szeretném hinni azt, hogy az életem problémáiban van segítség. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Nem veled van a baj, nem az áldások özönével van a baj, hogy Isten ne tudna megáldani mindannyiunkat, és minden próbánkban, nehézségben megsegíteni, hanem egyben van az akadálya annak, hogy az isteni áldások nem jutnak el hozzánk időben és megfelelő helyen, hogy nincs bennünk igazi bizalom, nincs ráhagyatkozás az Istenre. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mondhatjuk sokszor mi is. Én is szoktam sokszor így imádkozni. Én is szoktam sokszor ezt megfogalmazni, hogy Uram, még imádkozni sem tudok rendesen. Még azt sem tudom, hogyan tudjalak most megkeresni, megtalálni. De az Isten látja az embernek ezt a hívő, a hit és a hit határán, és a hit előtti küzdelmeit. Ezt hívja a Biblia ima küzdelemnek, hogy ekkor kell vívnunk az ima küzdelmet. Ekkor kell megtanulnunk hinni, és az Isten ebben segít. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. És erre Jézus rögtön el is kezdte a csodáját megtenni, ahogy ezt az apa ki tudta mondani, hogy nem tudok igazán hinni, de légy segítségül annak, hogy én ne legyek bizalmatlan irántad. Oda ment a fiúhoz és meggyógyította. És most lapozzunk vissza a Máté evangélium a 17. fejezetéhez, és ott egy kicsit mélyebben vegyük górcső alá azt, amit Jézus a tanítványoknak mondott. Irányítsuk egy kicsit a figyelmünket arra az utolsó mondatára Jézusnak, 2-3 mondatára, amivel nekünk kell most komolyan számot vetni a mi hívő életünkben. A 19. verstől olvasom. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Miért nem tudtunk most győzelmet aratni? Jézus így válaszolt a 20. versben, Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Igen, kudarcot vallottak a tanítványok, akik már tudták, hogy mit jelent gyógyítani, csodát tenni. Most nagy kudarcot van. Ők is érezték, hogy ez nem volt normális dolog, hogy ők itt csalódást kellett, hogy okozzanak az édesapának. Megkérdezték, mi miért nem tudtuk ezt kiűzni? Hát már egyszer megtettük, és most pedig miért mondtunk csődöt? Jézus csak egyszerűen ennyit mondott, a ti hitetlenségetek miatt. Sokszor talán a mi életünkben is a kudarcok és a bukások sorozata, vagy bukások időnkénti megjelenése egy okból következtethető, hogy a hitetlenség, az Istenben való bizalmatlanság. Pedig szeretném újra felidézni, hogy mi kell, hogy jellemezze a végidő hívő népét. Valóban talán Jézus ma is elmondhatja ezt a világra, de időnként úgy érzem ránk is, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, ó, meddig szenvedlek még titeket. A győzelem kulcsa a bizalom, az Istenben való hit. És ezt írja Ellen White a Korszakok nyomában című könyv 552. oldalán, hogy ami előttünk áll, ahhoz nem maradhatunk olyan állapotban, mint most itt a tanítványok, ahogy kudarcot vallottak. A ránk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet, éhséget, olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. És hogy azt írja utána, hogy most kell megtanulnunk hitáltal tapasztalatokat szereznünk Istennel. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy aki hitet gyakorol, mármint hogy vallásos életet él, az hívő ember. És úgy rá kell jöjjek magamban, hogy hitet próbálgató emberek vagyunk. Hitet gyakorló emberek vagyunk. Én nagyon félek attól, hogy én hívő embernek tartsam magam. Hitet gyakorló, a hit szárnyait próbálgató embernek érzem magam. Mert valóban nem mondható el, hogy olyan hitem lenne, mint amiről itt Jézus beszél, hogyha egy mustármagnyi hitetek lenne. Mit értett Jézus ez alatt, hogy egy mustármagnyi hitetek lenne? Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármagnyi, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe és belemenne. Nagyon talányos ez a mondata Jézusnak. Hát két dolgot kell megértenünk. Mit jelent az, hogy mustármagnyi hit? Ezt tudom, hogy már mindannyian tudjuk, hogy a fekete mustármag az kisebb a mágszemnél, vagy épp akkora, mint egy mágszem. Tehát elég az nagyon kicsi belőle. Az igazi hit az nem valami, Jézus nem azt mondta, hogy olyan nagy hited legyen mindig, mint a kapernaumi századosnak, vagy a kananeus asszonynak, aki tudjuk, hogy milyen hittel rendelkezett. Csak annyit mondott a tanítványoknak, hogy egy mustármagnyi hitetek legyen. És ez elég ahhoz, hogy a hegy bemenjen a tengerbe. Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni, hogy a hegyet a tengerbe tudjuk tolni? A másik kérdés az, hogy mit jelent az, hogy a hegybe megy a tengerbe? Azt mondanátok a hegynek, hogy a tengerbe menjen. Nyilván Jézus nem valami mutatványosságra, vagy valami varázslásra akart késztetni bennünket, hogy úgy gyakoroljunk hitet, hogy a hegyeket tologatjuk a tengerbe, hanem ez egy hasonlat volt, hogy olyan hegynyi problémák, amik az életünkben vannak, az hitáltal eltűnhetnek. Hitáltal megoldódhatnak. Úgy gondolom, nagyon sokan állunk ilyen hegy árnyékába. Olvastam egy könyvet, neked milyen hegyed van? Neked melyik hegy ad árnyékot az életedben? Családi problémád? Munkahelyi, anyagi problémád, egészségügyi problémád, vagy egy olyan jellemtulajdonságunk lehet akár, egy olyan megkötözöttségünk, amiből már évek óta nem tudunk szabadulni. Olyan szokások, olyan mértéktelenségek, kívánságok, olyan rút jellemtulajdonságok, ezek is lehetnek hegyek, amik úgy érezzük, hogy legyőzhetetlenek. Már sokszor próbáltuk legyőzni az indulatot, sokszor próbáltuk legyőzni a haragot, egyéb jellemhibákat, nem ment a tengerbe. Nem tűntek el. Még mindig itt vannak. És egyre gyakoribbak, egyre sűrűbben jönnek elő. Jézus azt mondta, ha csak egy mustármagnyi hited lenne, annyi lenne bennünk, akkor elmenne a hegy a tengerbe. Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni? Nem kell nagy, csak egy mustármagnyit. Hogyan tehetünk erre szert? Mert egyébként nagyon könnyű, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy igen, meg lehetett volna ezt a fiút gyógyítani. ha egy mustármagnyi hitetek lenne. Két dolgot szeretnék itt felidézni, hogy bizonyos dolgok történjenek az életünkben, és változások. A hithez csak két dolog. Most a mai alkalommal csak ennyit szeretnék átadni, amit én az elmúlt időben úgy próbálok megérteni és gyakorolni az életemben. A hit az nem úgy van, hogy bizonyos testvéreknek könnyebben megy, mert arra születtek, hogy ők jobban olyan hívős emberek, olyan hiszékeny emberek. Én meg egy olyan küszködő ember vagyok, én nem tudok olyan könnyen hinni. Vannak, ugye látjuk emberek, hogy micsoda hittel rendelkeznek, micsoda jellem, micsoda élet van ott, fejlődés. Én meg itt toporgok a magam kis küzdelmeiben. Nekem miért nincs hitem? Nem lehetne olyan hitem, mint a másiknak? Mindenkinek lehet mustármagnyi hite. És az már elég, hogy nagy dolgok történjenek. Nagyon egyszerű dolgokat szeretnék mondani. Az első, ma is így igaz ez mindannyiunk számára, amit a Római Levél 10. fejezet 17. versében Pál apostol mondott, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ha mi nem az igére alapozzuk a bizalmunkat, a hitünket, akkor nyilvánvaló, hogy kudarcot fogunk vallani. De ez az igevers talán még nem sokat mond nekünk, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ebben viszont talán mégiscsak el kell, hogy gondolkodjunk, hogy milyen ez a hallás, és az ige által hogy lehet az embernek igazi bizalma. A másik igét szeretném ehhez kapcsolni, amit Jézus így mondott a pusztában, a pusztai megkísértés során, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Már nagyon sokat elhangzott ez a mondat, de egy kis szó most úgy olyan elevenen megerősített ebben, hogy mit jelent igéből, az ige által hinni. Mit jelent az, hogy a mi ige ismeretünk, a mi tudományunk, az hitet ad és erőt ad a mindennapok küzdelméhez. Ebben van egy kis szócska, ami a kulcsa ennek a mondatnak. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Melyik a kulcs szó ebben a mondatban? Ami által a mustármagnyi hit megszületve a tengerbe mennek a hegyek. Ez a kis szó két betű, él. Ilyen egyszerű, az igéből élni. Az igében úgy élni, ahogy mondja Pál apostol, hogy az igaz ember hitből él. Hogy nekünk az ige az élet kenyere legyen valóban. Nem tanulmány, nem ismeret, nem tudás, pusztán száraz ismeret, hanem mi élünk általa, és befogadjuk. Ahogy Jézus mondta, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, abban van igazán élet. Most az igéhez való viszonyunk, én úgy gondolom, egy nagyon kardinális kérdés, hogy tudjuk-e az igéből az életünket táplálni. Vagy a hegyekre nézünk? Az első törvényszerűség az igazi hitnek, hogy nem a hegyet nézi, nem a problémákra néz, hanem az igére, az Isten mindenható erejére. Mindannyian érezzük, hogy az igéből élni nem is olyan könnyű dolog. De ezt kell először megtanulni, hogy nekünk a tekintetünket nem a hegyekre kell irányítani. Ahogy jöttünk ma reggel is Kecskemétről autópályán, igyekeztünk időbe ideérni, és az autópálya felénél egy nagyon friss tapasztalatot hadd mondjak, az autópálya felén egy hatalmas karambol volt, két nagy kamion összeütközött, keresztbe állt, és lezárták az utat, és hát gondoljuk, hogy előbb keresztbe állt, és utána egy kilométeres hosszú dugó volt, amiben úgy gondoltuk, hogy akkor lehet, hogy ide se érünk, vagy nagyon késve. Láttuk, hogy itt a dugó nem haladt át, és még csak lassan sem ment előre. Mi lehet itt? Hát baleset. És hát azt néztem végig, hogy ez a baleset, és ott vannak az emberek, és a kocsi áll, és állnak az emberek, és semmi nem történik, és szeretnék haladni. A hegyre néztem. Itt ebből késés lesz. És valakinek eszébe jutott a kocsiba, hogy imádkozzunk. És alig, hogy elkezdtük az imádságot, abban a pillanatban még az imádságot mondtuk. Csak ennyi kellett, az imádságot mondtuk, és elindult a sor. Nem a hegyre, nem a kocsisorra, nem az apró probléma, most egy kis apró dolog, amit mondok, hanem arra néztük, hogy az Isten megígérte, hogyha az uton mész, az én utamban jársz, akkor megőrizlek téged, és céljaidhoz segítelek. Csak ennyi volt, ilyen nagyon apró dolog. Nem idegeskedni az, hogy mikor megyünk már előre azon, hanem előre nézni, az Istenre nézni. Sokszor küzdünk azon, hogy az Isten vajon miért hagy bennünket a vergődéseinkben, a nyomorúságunkban. Két igét szeretnék felidézni nektek Ézsaiás könyvéből, hogy gyakorlatban mit jelent az, hogy ne a hegyre nézzünk, hanem az Isten igéjére. Ézsaiás könyve 46. fejezetét lapozzuk fel. Számomra ez az utóbbi idők egyik legnagyobb felismerése és egy nagy szép tapasztalata volt, mert aggodalmas típus vagyok, és sokat küzdök azzal, hogy az Isten vajon mennyiben támogatja azt a munkát, amit mi végzünk, vagy amit én szeretnék végezni, vagy egyáltalán az életünket hogyan látja. És az Ézsaiás könyve 46. fejezetéből úgy nagyon megérintett egy ige, amit szeretnék megosztani veletek, hogy mit jelent élni az igéből. 46. fejezet 3. versétől olvasom. Hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségetekig én vagyok az, és megőszülésetekig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Nagyon egyszerű dologról van itt szó, de mégis valami új felismerés volt számomra ebben az igében. Az ember felteszi a kérdést, hogy az Isten segít nekünk? Az Isten velünk van a nehézségben, velünk van a bajban, amikor éppen szükségünk van rá? Hol van az Isten, amikor éppen nehézségben vagyok? És ez az ige úgy nagyon melbe vágott, akkor ezt olvastam, hogy magamra raktalak titeket, anyátok méhétől fogva. Magamra raktalak titeket. És úgy elkezdtem ezt gondolkodni. Hát mi most az Isten hátán vagyunk. Én most az Isten hátán. Ő magára rakott. Ilyen közel van az Isten hozzám. Sokszor úgy érzem, hogy 100 millió kilométer távolságról se hallja meg az Isten az imádságomat. Mikor ezt az igét olvasom, akkor meg úgy érzem, hogy a hátán vagyok. Vagyis úgy érzem, hogy az ölében vagyok. Akkor az ember azt érezheti, hogy az Isten közel van. És most én erre figyelek, erre az igére, amikor nehézségben, szorongásban, aggodalomban vagyok, és nem arra, hogy mi van kint, és milyen problémákat látok. Ugyanezt mondja, hasonlót mond legalábbis a 66. fejezetben Ézsaiás próféta. Ezt az igét is nagyon szeretem, hogy éljünk ezekből az igékből. És persze éljünk mindabból, amit Jézus mondott, hogy együk az ő fiának testét, igyük az ő vérét, személyes Istenként, személyes megváltóként éljünk általa. Azt mondja a 66. fejezetben, a 12. versben, mert így szól az Úr, íme kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot és népek dicsőségét, hogy szopjátok, ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket. Kedves gyülekezet, mindig el kell merülnünk az Isten szeretetében. Mindig bele kell ülnünk az Isten ölébe naponta. És tudatosítanunk kell magunknak azt, hogy az Isten velünk van. Ez jelenti a hit. Hogy nem azt érzem, hogy az Isten milyen távol van, mert megint benne vagyok egy bajban és egy nehézségben, hanem az Isten ölében hordoz engem. Amikor gyámoltalannak és szerencsétlennek érzem magam, hogy a szoptatósokat térdein hordozza, hogy mondja egy másik helyen, ölben hordoznak téged. Az Isten mindannyiunkhoz nagyon közel van. Az Isten mindannyiunkat rendkívül módon szeret. És nekünk naponta kell élnünk ebből a szeretetből, hogy enni és inni az ő fiának testét és vérét. Mert olyan hitet igényel majd a végidő próbája, amit most kell gyakorolnunk. Most kell a próbákban megtapasztalnunk az Isten hatalmát és szeretetét. És ez a könyv, amit az elmúlt napokban olvastam, Ki nem ér rá imádkozni címmel, ezt mindenkinek ajánlanám beszerezni és elolvasni. Egy amerikai szerző írta, ima tapasztalatok. Hogy tanult meg imádkozni? Hogy tanulta meg a küzdő imádságot? Gyakorlatból, tapasztalatból. Néha van egy kis amerikaias íze a könyvének, vagy az elbeszélésének, de a tapasztalatok igazán őszinték és hitelesnek tűnnek. Ebből szeretnék nektek felolvasni egyet, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten mindenható hatalmára. Ez az illető egyszer Amerikából ki kellett, hogy menjen Indiába egy ilyen nagy missziós útra, és ezen a nagy missziós úton, valahol Kalkuttában mindig megrendeztek évvégén egy ilyen hatalmas összejövetelt, ahol 20-30 ezer ember is összejött egy stadionba, és ott tartottak evangelizációt ezek a protestáns lelkészek. És egy kezdő prédikátor volt, ő mindig csak bevezető előadásokat, ilyen rövid kis áhítatokat tartott a nagy ige hirdetés előtt. Hogy lássa, tanulja a munkát, hogy itt ez hogy mennek a dolgok. És egyik nap váratlanul azt a kérést kapta, a felkérést kapta, hogy mivel lebetegedett a fő ige hirdető, aki a nagy ige hirdető, aki tartja ezeket a nagy előadásokat, tartsa meg ő 20-30 ezer ember előtt ezt az ige hirdetést. Ezt mondták úgy 3 nappal az ige hirdetése előtt. Ennek a hit küzdelmét szeretném felidézni nektek. Nagyon jó a leírás, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten ígéretére. Azt írja, a nyelvi akadály szinte áthághatatlannak tűnt számomra, még tolmáccsal is. Nem ismertem a kultúrát, ezért nem is tudtam az emberek helyzetének megfelelő kérdésekről beszélni. Olyan sok volt az ismeretlen tényező, hogy amikor csak imádkozni akartam, fél perc múlva mindig megállított a kétség és a félelem. Mi értelme, gondoltam, legyőzhetetlenek az akadályok. Nem fogok tudni megszólalni majd. Eljött az este, elfoglaltuk helyünket a színpad mögött, és amikor kipillantottam az arcok olyan tengerét láttam, mint még soha. Az egyik indiai vezető oldalba bökött, és így szólt. 20 000 vagy 30 000 jöttek el ma este. Ha eddig még a biztonság érzetnek egy szikrája is lett volna bennem, ennek hallatán ez is elhagyott. Ebből botrány lesz, mondtam magamban. Mit keresek én itt? Végignéztem a terepet a színpad mögött, és azt láttam, hogy a szolgálat vezetője és több hűséges vezető társa is arccal a földre borulva imádkoznak értem. Tudom, miért imádkoznak, gondoltam. Belátják, hogy ez az amerikai fiatalember, aki a fő ige hirdetést fogja tartani, tökéletesen képes arra, hogy percek alatt kiürítse az egész parkot. Tudtam, hogy ezek az imádkozó férfiak szegénységben élnek, és hihetetlen küzdelmet vívnak azért, hogy Isten üzenetét hirdessék. Az egész életüket arra áldozták, hogy a hamis vallások követői eljuthassanak Jézushoz. És miután éves összejöveteleik jelentették egész éves erőfeszítéseik csúcspontját, rosszul lettem arra a gondolatra, hogy az én nem odavaló ige hirdetésem mennyire vissza fogja vetni a munkájukat. Ekkor az előadó bejelentette, hogy én következem. 10 perc múlva ki kell állnom. Alig telt el néhány pillanat, amikor gyülekezetem szóló énekese kiállt a mikrofon elé a színpadra, és énekelni kezdett. Úgy éreztem, imádkozni kéne érte, de vészhelyzetben mindenki csak magáért felel, gondoltam. Imádságom soha nem tapasztalt komolyságot vett fel. Uram, szabadíts meg! Add, hogy essen az eső. Add, hogy valahogy köddé váljak. Olyan nagynak tűnt a hegy, hogy nem láttam értelmét Istentől azt kérni, hogy mozdítsa el a hegyet. Megelégszem azzal, hogyha egyszerűen rám esik ez az őrült nagy hegy, és megszabadít a nyomorúságomból. Miközben szánalmas imádságaim össze-vissza cikáztak kétségekkel teli agyamban, távolról a szólóének hangját hallottam. Jeremiás síralmairól szólt az ének. Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert minden reggel megújul az ő jósága. Nagy a te hűséged, ó Uram, nagy a te hűséged. Énekesünk hozzám hasonlóan tudta, hogy mire van szükségem. Amikor a szívét kiöntötte több ezer embernek, akik a színpad túlsó oldalán hallgatták, egy gyenge szívű, hitre szomjazó lelkésznek is jutott belőle, akinek sokkal nagyobb szüksége volt arra az énekre, mint a tömegnek. Valami történt velem, miközben az éneket hallgattam. Nagy a te hűséged, a te szó dőltem van. Nagy a te hűséged, hallottam a szavakat. És amikor a szavak végigfutottak agyamon, hirtelen felderengett bennem, mi állt egész nap figyelmem középpontjában. Magamra néztem. A nyelvi akadályra, a kulturális értetlenségemre, a tapasztalatlanságomra, gyengeségemre, a bukástól való félelmemre, iszonyatomra egy ekkora tömegtől. Egyenesen szembenéztem a hegyemmel, és csak azt láttam, hogy képtelen vagyok kimozdítani. Azért voltak ilyen szánalmasak az imádságaim is, mert nem Isten elégséges voltára, hanem a saját elégtelenségemre néztem. És miközben az ének folytatódott, így szóltam magamban. Várjunk csak, most rögtön változtassunk a tekintetünkön. Ne Jim Hibbelsre, az könyv szerzője, hanem Istenre nézzünk. És mire az ének véget ért, nagy a te hűséged, mondtam magamban, egészen más ember lettem belülről. Még mindig befizettem volna ugyanegy esőért, ha lehetőség nyílt volna rá, de pánik hangulatom elmúlt. Kész voltam kiállni, mert teljes figyelmemet hűséges Istenemnek szenteltem. És aztán hatalmas áldással tudta az igehirdetést megtartani, hogy több ezer ember utána megköszönte az igehirdetését, ahogy leírja utána a könyvben. Kedves gyülekezet, valóban hatalmas dolog az, amikor az ember nem a maga személyére és a körülményeire figyel, hanem meghallani egy szót csak a Szentírásból. Itt csak egy névmást hallott meg, hogy nagy a te hűséged. És az Isten soha nem hagy el. Az ő hűsége sziklavár, ahol lelkem bizton nyugtot talál, ugye? Hogy mondja az ének is, hogy vagy nem kellene annyit foglalkoznunk a magunk énjével. Nem kellene annyit foglalkozni a körülményeinkkel, hogy meg kellene tanulnunk úgy élni az igéből, ahogy Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Nem tudom, gyülekezetünk, vagy mi magunk elmondhatjuk-e, hogy élünk az igéből. Nem csak olvassuk, nem csak tudjuk, hogy milyen szép ez a Biblia, milyen szép ige ismeretünk van. Egész más tudni valamit, egész más élni belőle. Az igaz ember hitből él. Ez a döntő. Élni nem magamból, élek pedig többé nem én. Nem a szorongásaimra, a félelmeimre tekintek. Nem a körülményekre tekintek, nem emberekre, nem magamra. Magamban semmire nem vagyok képes. Embernek semmi nem lehetséges. De az Istennel együtt, az Isten igéjéből, az Isten ígéretéből táplálkozva minden lehetséges. És tudom, hogy az időm lejár, de még egy dolgot, ugye, mert ez egy része volt a hitnek, a másik részét is röviden, egy 2-3 percben szeretném összefoglalni, hogy még önmagában az, hogy az Istenre tekintünk, ez a hitnek egy legnagyobb ereje lehet. Ez már óriási dolog, hogy elhisszük, hogy az Isten megcselekedheti azt, amit mi a magunk gyenge erejéből soha nem tudnánk megtenni. De a hitnek van még egy mozdulata, mozzanata, aminélkül nem történhetnek meg csodák. Miután magunkévá tettük, úgy az igét, ahogy Jézus mondta, hogy mint a kenyeret megesszük, mint az igét, ahogy befogadjuk, az az életünk részévé válik, és az a természetünk részévé válik az isteni természet. Utána még egy döntő lépés az, hogy alá is rendeljük az akaratunkat az Istennek. Rábízni magunkat az Istenre, és megtenni azt a lépést, ami rajtunk múlik. Ez is a hitnek a lépése. És ezzel kapcsolatban egy tapasztalatot szeretnék felidézni, hogy hit tapasztalat enélkül, a mozdulat nélkül nem történhet meg. Hogy amikor az ember a hitet gyakorolja, ezt gyakorlatban is megteszi. Hogy amit az Isten mond neki, amire az Isten vezeti őt, beleteszi a lábát a Jordán vizébe. Szeretnék itt valamit csak röviden fölidézni, ahogy Józsué könyvében olvashatjuk. Józsué könyve 3. fejezetében ismerjük a történetet, hogy Isten azt mondta a népnek, hogy lehet ezen a Jordánon átkelni. A nép ugye a pusztában kesergett, és az Istentől távol élt. Sokszor az Istent kárhoztatta azért, hogy az Isten nem segít rajtuk, holott csodák után történtek. De a Jordánon még ugye nem tudták, hogy fognak átkelni, éppen áradt a Jordán vize, tehát majdnem a medréből is kifolyt a Jordán vize, egy hatalmas folyó. Hogy kelünk itt át? Hogy foglaljuk el Kánoán földjét? Hogy szerzünk igazán hittapasztalatot az Istennel, kedves gyülekezet? Mikor tudunk győzelmet aratni az Istennel? Azt mondta Józsué a népnek, ne nézzétek a folyót, hanem az Úr törvényére figyeljetek, a frigyládát nézzétek, és a papokat, akik a frigyládát felveszik, és elindulnak a Jordán vizén keresztül. És olvasom Józsué harmadik könyvéből a következőt, a 15. verset. És amint a láda hordozói a Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok bemárták lábaikat a víznek széltébe, a Jordán pedig az egész aratás idő alatt telve volt mindenő partja felett, megállt a víz, mely felülről folyt alá, és állt egy rakásban, nagy messzire Adam városánál, mely Caratán mellett volt, a puszta tengere a sós tenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfutott, és általméne a nép Jerikó előtt. A papok pedig az Úr frigyládájának hordozói ott álltak a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen által nem ment a Jordánon. Hittapasztalathoz tehát két döntő mozzanatra van szükség. Élni, nem olvasni, tudni, hanem belévetni a bizalmunkat. A hegy helyett nem a hegyre tekinteni, hanem az Isten ígéreteire. A másik döntő mozzanat, hogy megtanuljunk tapasztalatokat szerezni az Istennel. Hogy nem csak úgy majd az Isten cselekszik, és majd ő mindent megtesz, hanem amit az Isten kér, amire az Isten utasítást ad, hogy ezt és ezt ne tegyük meg, vagy ezt és ezt tegyük meg. Tegyük meg azt a lépést, hogy utána az Isten csodáját megláthassuk. Csodálatos lehetett látni azt, hogy beleteszik a lábukat a Jordán vizébe a papok, és abban a pillanatban áll meg a folyó folyása. De ha nem teszik bele a lábukat a papok a Jordán vizébe, nem fog megállni a folyó. Az embernek is erre a mozzanatára szükség van. Tegyük meg azt a döntést. Hozzuk meg az életünkben azokat a döntéseket, ha csak kicsik is vagy nagyok is, amire az Isten kér bennünket. Imádkozzunk és igét olvassunk, és utána a döntéseinkben várjuk az Isten segítségét. A döntéseink nélkül, a személyes választásaink nélkül, a hitbeli döntések nélkül az Isten nem fog csodát tenni, nem tudja az életünket megszabadítani, nem tud nekünk áldást adni, de azzal együtt viszont hatalmas áldás lehet az életünk minden pillanatában, és Isten kegyelme velünk van, és megáldja az életünket. Kívánva kívánom mindannyiunknak, hogy itt egy embernek volt hite ebben a történetben. Ezt a hitet tanuljuk meg, Jézus hitét, aki nem az apára, nem a körülményekre, nem a tanítványokra, hanem az Istenbe vetett bizalommal gyógyította meg ezt a fiatalembert. És bárcsak a mi életünkben is olyan életet élhetnénk, ahol gyógyulások vannak körülöttünk, jó értelemben, ahol látják az emberek, hogy itt az Isten jár velünk, az Isten van velünk. Olyan népet vár ma a világ, olyan embereket szeretnének látni, akik nem tudják, hogy mi van a Bibliában, hanem élnek a Bibliából, akik élnek az igéből, és bele tudnak kapaszkodni az Isten erejében, önmagukat nem tekintve, a hegyre nem tekintve, mert csak egy mustármag volt, ugye, de belevetették a bizalmukat az Istenbe, és ezáltal valódi csoda történt. Köszönöm a figyelmet, és kívánom, hogy mindannyiunkat ez a hit jellemezze, és már most gyakoroljuk ennek a hitnek a szabályszerűségeit. Amen. Szerető mennyei jó Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük meg néked, hogy te arra bátorítasz bennünket, hogy igaz hittel rendelkezzünk, azzal a mustármagnyi hittel, ami ha valóban megszületik és beléd vetjük, abból hatalmas fa lehet, és arra a hegyek is a tengerbe mennek. Istenünk, segíts, hogy ez a sok hegy, ami körülöttünk magasodik, és amire oly sokat tekintünk, azt hitáltal a tengerbe tudjuk tolni. Hitáltal úgy tönjenek el a mi életünk próbái és nehézségei, hogy valóban érezzük, hogy te velünk vagy, és te kegyelmeddel, a te igéddel bennünket mindig megerősítesz. Bocsásd meg, kérünk, azt a sok aggodalmaskodásunkat, hitetlenségünket, amit gyakran olyan fájdalommal tekintesz most is a mi életünkben. Adj nekünk, kérünk, tűzből megpróbált aranyat, hogy mi gazdagok legyünk, igazán gazdagok. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy hegyeket megmozgató hitünk lehessen. Segíts, hogy élni tudjunk a te igédből, valóban élni, valóban táplálkozni, ahogy a kenyeret megesszük, úgy vegyük magunkba, szívjuk magunkba te beszédedet, önmagunkat elfelejtve. És segíts bennünket, hogy amire kérsz minket, hogy tegyük meg, és amiért, hogy te csodát tudjál tenni az életünkben, azt a kis lépést, hogy beletesszük mi is a lábunkat a Jordán vizébe. Segíts, hogy ezt magunk is gyakoroljuk naponta. Segíts, hogy ne resteljük a hitnek ezt a fontos mozzanatát megtenni, hogy a mustármagnyi hitünket beléd vetjük. Köszönjük neked, jó Istenünk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és hisszük, hogy már most akarsz nekünk hatalmas tapasztalatokat adni, vagy kicsiket is, de azok is nagyon értékesek lehetnek az életünkben. Jézus nevében jöttünk te hozzád. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök a szívbefogadott igék előadás sorozatunknak. A mai alkalmán a 10 parancsolat második kőtáblájáról lesz szó. Hogy hol kezdődik ez a második kőtábla, már az előző előadáson jeleztem, hogy viták vannak. Ha valaki bemegy régi zsinagógákba, lát olyan ábrázolásokat, hogy ott van a két kőtábla és 5-5 parancsolat. Vagy ha valaki elmegy például katolikus templomokba és lát ábrázolásokat, ott 3 és 7 parancsolat van egy-egy kőtáblán. Mi az Efézusi Levél 6. fejezetére hivatkozva a 4-6-os felosztást látjuk a 10 parancsolat Bibliából következő felosztásának, mert az Efézusi Levél 6. fejezetében mondja Pál apostol, hogy a tiszteld atyádat és anyádat parancsolat az első parancsolat az ígérettel. Első parancsolat a második kőtáblán. Ha a tiszteld atyádat és anyádat az első parancsolat a második kőtáblán, ami ott az 5., akkor az első kőtáblán van 4 parancsolat, és a második kőtáblán van az 5-től a 10-ig, tehát összesen 6 parancsolat. Azt is említettem, hogy miért ilyen a szerkezete a 10 parancsolatnak. Azért ilyen, mert ha valaki Istent nem képes megismerni és megszeretni, akitől csak jót kap, soha nem fogja tudni az embert elszeretni, akitől nem csak jót kap.

épül, nem hagyható ki egyetlen egy parancsolat sem, és csodálatosan építi tovább az egyik parancsolat az előzőt. Rögtön olvasnám az ötödik parancsolatot, ami tehát más felosztásokban, például a római katolikus és evangélikus felosztásokban ez a negyedik parancsolat, mert ott a másodikat kihagyták, és ezért ott a számozás más lett. De a Bibliában az ötödik parancsolat Mózes második könyve 20. fejezet 12. versében így hangzik, tehát Mózes második könyve 20. fejezet 12. versében: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld te néked. A parancsolatok rendkívül rövidek, de a rövid parancsolatokban minden szó ezáltal nagyon fontos. Nem azt mondja a parancsolat, hogy szerest atyádat és anyádat, azt mondja, hogy tiszteld. A Biblia szerint a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretet. Mi eléggé lejárattuk ezt a szót, hogy tisztelt, vagy tisztelettel, így szoktuk a leveleket is befejezni, vagy tiszteletem szoktak így köszönni, de a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretet, a szeretetnek egy különleges válfaja, és az ötödik parancsolat előírja számunkra, hogy a szeretet megkülönböztetett válfajával kell körülvennünk bizonyos embereket. Kiket? Egyrészt a test és vér szerinti apánkat és anyánkat, másrészt minden embert, aki idősebb nálunk, vagy jóval idősebb nálunk, tehát akik idősek, akiknek sokkal több küzdelmük volt már az életben, mint nekünk, és még egy harmadik csoport is ide tartozik, akik talán nem idősebbek nálunk testileg, de olyan tisztségekkel járó felelősséget hordoznak, több emberért felelősek, vezetők, akár egy községben, vagy egy városban, vagy egy ország vezetői, akiknek kijár az a tisztelet, amit itt a tíz parancsolat előír. Tiszteld atyádat és anyádat. Megkülönböztetett szeretettel kell szeretnünk figyelmességben, odaadásban, tapintatban, előzékenységben a szüleinket, az idős embereket, és mindazokat, akik százakért, ezrekért, vagy talán milliókért felelősek. Biblia nagyon megindító történeteket ismertet például, hogy amikor Salamon fogadta az édesanyját, leszállt a trónszékéről, meghajolt előtte, hellyel kínálta, és amikor leült az édesanyja, akkor ült le ő is. Ez egy kis mozzanat, de benne van Királyok könyvében ez a kis mozzanat. Ezt meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk nekünk meghajolnunk például azelőtt, aki egy vezető ember, akinek felelőssége van, meg kell tanulnunk azt, amit Pál így mondott az egyik pásztori levelében, hogy az idősebb embert ne dorgáld, hanem incsed, mint atyádat. Tehát aki idős ember, azzal nem úgy kell viselkedni, mint aki tizenéves. Aki 70-80 éves ember, annak más jár, mint annak, aki 30-40 éves. És erről sokszor el szoktunk felejkezni, a tulajdon vér szerinti apánk és anyánk szeretetéről is, és ezért halljuk nagyon sok ember részéről, hogy a halála után vádolják önmagukat, hogy nem úgy szerettük őket, de most már ezt nem tudjuk helyrehozni. Ezt a Biblia azért teszi számunkra erkölcsi kötelességé, mert hol lehet megtanulni igazán a szeretetet, mint azoknál, akik az életben a legtöbbet adták és adják nekünk. Hát ha azoknál nem tudjuk megtanulni, akik felneveltek bennünket, akik terheket vállaltak, vagy most is vállalnak, akkor mi várható tőlünk olyan emberi kapcsolatokban, ahol nem ilyen előnyösek ezek a kapcsolatok, és nem kaptunk ennyit emberektől. Nagyon érdekes, hogy ez a parancsolat nem csak azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hanem ezt is mondja, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened át te néked. Sokszor visszakérdezek gyerekekhez is, felnőttekhez is, hogy miért van még ez a parancsolatban, és sokan ezt az egyszerű toldalékot nem értik. Hogy mit jelent ez, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened át te néked, és külön el kell magyarázni, hogy a szülők és az idősek és a felsőbségek iránti szeretet és tisztelet az azért is erkölcsi kötelesség, mert ahol ezt nem tartják be, akár családban, de főleg országban, nemzetben, annak a nemzetnek alapvető problémái lesznek. Sokszor nemzetek tönkrementek, sőt kihaltak emiatt, hogy az időseket nem tisztelték. Európa most is ennek a tönknek a szélén áll, nem? Elidősödött földrész,
és Európa bizonyos gazdag országaiban, Hollandiától,

Svédországig már olyan szanatóriumokat építenek, ahol az időseket szépen meghalasztják, van is egy ilyen új kifejezés, hogy meghalasztó intézetek. Kulturáltal segítjük őket a túlvilágról, hogy szokták mondani. Ez borzalmas. Ez borzalmas. Ugye, tehát gondoljunk csak egy nagy nemzetre, például a kínaiakra. Kínában él 1.300-400 millió ember. Kínában nem ismeretes a Biblia, se a 10 parancsolat, de a kínai szokások és a bölcseiknek a régi mondásai, a kínaiakat ránevelték arra, hogy a szülőket, az időseket tisztelni kell, ott ha valaki megüti, például megüti az apját és anyját, vannak olyan tartományok, ahol kivégzik. Mert azt mondják, hogy aki a tulajdon apját és anyját képes megütni, az egy idő után még többre is képes lesz más emberekkel szemben. Tehát ennek a toldaléknak ott van az értelme és jelentősége, hogy figyelmeztet bennünket Isten ezzel, hogy egy ország élete akkor lesz örömteli, és a jövője akkor lesz biztosított, hogyha tisztelik azokat az embereket, akik olyan sokat fáradoztak a fiatalokért, a következő nemzedékekért. Ahol ez a tisztelet kihal, ott az ország is ki fog halni. Ott nem leszünk hosszú életűek azon a földön, melyet az Úr, a mi Istenünk ad mi nekünk. Figyeljük meg most a logikai lépéseket. Először tehát az ötödik parancsolat azt kéri tőlünk, hogy azokat tiszteljük és szeressük, akik a legtöbbet fáradoztak értünk. Ezután milyen parancsolat jöhet? Csak egy olyan parancsolat, ami erkölcsi kötelességünké teszi minden ember életének a védelmét és tiszteletét. Ez a híres ne ölj parancsolat. Ne ölj. A hatodik parancsolat mindösszesen ennyit jelent, hogy ne ölj, de ez az eredeti héber nyelvben egy olyan igével van kifejezve, ami szó szerint ennyit jelent, hogy ne ölj jogellenesen, ne ölj törvényellenesen. Ugyanis a Bibliában kétféle ölés szerepel. Az ölés, vagyis az élet elvétele. A Biblia szerint kétféle lehet. Van, amikor jogtalanul veszik el az életet, erre mi is azt mondjuk, hogy megölték, meggyilkolták, elvették az életét. De a Biblia szerint van az életnek egy jogos elvétele is. Az életnek a jogos elvétele akkor képzelhető el, amikor valaki jogtalanul vette el a másik ember életét. Ez az Ószövetségnek, a 10 parancsolatnak és a hozzá csatlakozó következő előadásokon erről szeretnék majd szólni, polgári törvényeknek a szíve és lelke, hogy a Biblia arra figyelmeztet bennünket, hogy ha valaki veszi a merszet és elveszi a másik embertől az életet, az legyen elkészülve arra, hogy tőle jogosan fogják elvenni az életet. Legalábbis a zsidóknál ez volt, mert a zsidók nép körében ezt gyerekkoruktól fogva tanították a fiatalokkal, hogy nincs jogod elvenni a másik ember életét. Természetesen most bevezetni Magyarországon a halálbüntetést hiba lenne, mert erre nem neveltek, már nemzedékeket nem neveltek, de attól még az elv igaz, hogy ha valaki odáig vetemedik, hogy elveszi a másik ember életét, attól a Biblia szerint el lehet venni az életet, természetesen bírói igazságszolgáltatás és nem vérbosszú útján, és ezért a helyes fordítás így, hogy ne ölj törvényellenesen, ne ölj jogellenesen, a bírákat és a hóhérokat ez a parancsolat tudnék nem marasztalja el. Az Ószövetségben, aki elvette a másik ember életét, sőt volt még egy halálbüntetés, például aki ellopta a másik embert. Tehát az ember lopást is halálbüntetéssel kellett szankcionálni. Mert ha valaki odáig vetemedett, hogy túszul ejtett valakit, vagy zsarolt egy családot, mint hogy ma ez szinte már mindennapos kérdés, de ezt Isten nem engedte meg. Isten azt mondta, hogy sem az életet nem vetitek el, de a másik embert nem kezelhetitek úgy, mint egy vagyontárgyat, hogy egyszerűen ellopjátok, és akkor nem tudom én milyen kincseket kértek a szabadon engedése fejében. A ne ölj parancsolat védi minden ember életét. Nem csak úgy védi, hogy tetlegesen ne öljünk meg embereket. Ismerjük Jézus híres magyarázatát erről a ne ölj parancsolatról, Máté evangélium 5. fejezetében található. Jézus azt mondta, hogy nem csak az öl, aki késsel, baltával öl, vagy újabb korban ugye pisztollyal, lézer, sugárral, stb. Öl, hanem az is öl, aki szóval öl, az is öl, aki tekintettel öl, az is öl, aki lelkülettel öl. Tehát Jézus azt mondta, hogy aki azt mondja a másik ember, hogy ráka,
vagy azt mondja, hogy bolond, ami pedig mennyire szokássá vált, hogy az emberek egymást lehülyézik például. Lemarházzák, és ez még csak a finomabb dolgokat mondtam, hát ezzel károsodást hoznak létre a másik ember életében, mert ezzel az életét pusztítják. Az életet lehet gyorsan pusztítani, de lehet lassan is pusztítani. Mindenféle életpusztítást tilt ez a hatodik parancsolat. Ne ölj! Amilyen rövid ez a felszólítás, annyira tág és annyira mély a tartalma. Sőt, még egy harmadik dolgot se felejtsünk el. És erről nagyon sokszor el szoktunk felejtkezni, hogy a ne ölj parancsolatba mi magunk is beletartozunk. A ne ölj parancsolat nem csak mások életét védi tőlünk, hanem a magunk életét is védi mi magunktól. Mire gondolok? Nagyon sokan ölik a szervezetüket. Ölik a szervezetüket helytelen szokásokkal, narkotikumokkal, szeszekkel, nem tudom én mivel, az emberi szervezet, egyszer mondta nekem valaki, atombiztosra van építve. Ennyit ölik az emberek magukat, és még mindig élnek. Ebben nagy igazság van. Amikor hallunk ilyesmiről, hogy 50 évig volt alkoholista, vagy kábítószerezett 15 meg 20 év, és még mindig él. Szóval a ne ölj parancsolatban védelem található a saját magunk rossz felfogása, rossz szokásaival szemben is, és természetesen arról se felejtkezzünk el, amit ezelőtt hangsúlyoztam, hogy itt a parancsolatok általában tiltó parancsolatok, de a tiltó parancsolatok olyanok, mint az érme, fordítsuk meg az érmét, és az egyik oldalán tiltás volt, a másik oldalán felszólítás van. A ne ölj parancsolatban milyen felszólítás van? Hogy ne csak ne ölj, hanem építs, táplálj, adj, szolgálj. Tehát azzal még nem töltöttük be a parancsolatokat, hogy nem fogtunk kést és baltát, vagy még szúrós tekintetet sem, vagy nem tudom én mit, hanem akkor töltöttük be ezt a parancsolatot, amikor azon gondolkozunk, hogy a másik embernek mire lenne szüksége. Mivel tudnék én segíteni neki, hogy jobb legyen az élete, hogy emberhez méltóbb legyen az élete. Mivel tudok segíteni a másik embernek? És ugyanez vonatkozik a hetedik parancsolatra is, megint logikailag nagyon szoros a láncszem, védi a szülők és idősek életét. Utána védi minden ember életét. Ezzel a teljesen kitágult a kép, tehát a horizont már ennél szélesebb nem lehet, mint a neőinél. Most nagyon érdekes, hogy mi a logikai továbblépés. Azt mondja, ne paráználkodjál, vagy szó szerint ne légy házasságtörő, ne törj házasságot. Most ugye ezt már nem lehet tágítani, mert ugye minden ember védelme után most mit mondjunk az emberi világra? Hát most már itt nem lehet tágítani a dolgot. Itt most egy érdekes szűkítés jön, hogy kitágította, most teljesen beszűkítés, egy embert véd. De azt mondom, hogy itt megint csak nem szűkítés van, tágulás, mert melyik egy embert véd ez a hetedik parancsolat? Akit mi választottunk, mi szerettünk meg, és kiderül, hogy őt se tudjuk igazán szeretni. Ez döbbenetes. A 10 parancsolatot, hogyha mélyében végig gondoljuk, minden parancsolatnál valami szégyenféle fog el bennünket. Mert ne törj házasságot. Hát aki megházasodik, hát elvileg azt veszem el feleségül, vagy ahhoz megyek férjhez, akit megismertem, megszerettem. Most már ugye nem kényszer, nyilván vannak országok a földön, még arab országok, más országokkal hozzá kell menni, mert a papa vagy a mama kiválasztotta. De hát ugye a világon, a legtöbb országban, főleg a mi kultúránkban nem kényszer a házasság. De akit én megszerettem, akinek azt mondtam, hogy hát te vagy a mindenem, és mindenre képes vagyok, és azt a valakit ott hagyni, azt a valakit megcsalni, annak a valakinek ilyen keserűséget okozni. Na most itt Istennek védeni kell még azt is, ahol mi úgy gondoljuk, hogy van szeretet. Mert nagyon sokszor kiderül, hogy a házasságokban fogyatkozik meg leginkább a szeretet, ahol a legtöbbre lenne szükség, és ahol az emberek legtöbbet fogadnak is, és fogadkoznak is, hogy holtod iglan, holtá iglan, stb. Stb. Külön előadást lehetne tartani erről a helyes fordítás szerint ne törj házasságot, vagy ne légy házasságtörő. Mi nálunk is a Bibliaház
bejáratánál ezzel a helyesbített fordítással szerepel, többen már a szemünkre vetették, hogy hát akkor ez csak arra vonatkozik, hogy aki megházasodik, hogy az ne legyen házasságtörő, de házasság előtt lehet házasságtörőnek lenni? Ha valaki még nem házasodott meg, akkor beleavatkozhat egy család életébe, és elszerethet valakit? Vagy aki nem házasodott meg, akkor az még szabad ember, és az most azzal él együtt, meg azt csinálja, amit akar. És ez nagyon jó alkalom arra, hogy az emberek ilyen kérdéseket fölvetnek, mert ilyenkor legalább módunk van elmondani, hogy te hogyan készülsz a házasságra. A házasságra mikortól fogva kell készülni? Attól a pillanattól fogva, amikor már kiválasztottam valakit? És azelőtt, ami belefér, azt csinálok, amit akarok? Vagy pedig a házasságra már akkor kell készülni, amikor kamasz vagyok, kamaszodom, amikor ifjú leszek? Hát nem valakinek készítem én az életemet, hogy valakit én boldoggá szeretnék tenni, hogy méltó házastársa legyek, vagy pedig úgy készítem magamat, hogy amikor már a házasság révébe belevezek, akkor már szinte tönkretettem magamat? Tehát gondoljuk meg. A házasságra nem csak akkor kell készülni, amikor valaki már készül a megházasodásra, házasságra tulajdonképpen már a kamaszkortól kell felfogásban, udvarlásban készülni, hogy tisztelem a másik embert, és akivel még nem tudom eldönteni, ott bizonyos határok vannak, hogy ott, mint ember az emberhez, de nem mint a férfi a nőhöz. Tehát ennek a kultúrája, mondom erről, egyébként nem csak egyes előadásokat, külön sorozatokat is tartottunk, mert hiszen Európa odáig jutott a mai világban, hogy pár évvel ezelőtt Európában már megfordult a helyzet, és körülbelül 55 a 45-höz, bizonyos országban 60 a 40-hez, ahol már nem kötnek házasságot, mert a házasságot az emberek nem tisztelik, nem becsülik, úgy gondolják, hogy a házasság már lejárt intézmény, és ezért sokan nem is kötnek házasságot, együtt élnek, élettársi kapcsolatokat ugye legalizáltak az államok, újabban elterjed most már az azonos neműek együttélése is. Tehát látjuk, hogy ezen a területen bizony elég sok felvilágosításra és elég sok bibliai tanács felmutatására van szükség. Nem tudom megszámolni a két kezemen azoknak a fiataloknak a számát, akik azt mondták nekem, amikor elmondták, hogy ők már nem tudom hányszor éltek együtt, és amikor megismerték a bibliai tanítást, jaj, hát én ezt nem ismertem. És ezt el is kell fogadni, annyira szekularizált világban élünk, hogy lényegileg a fiatalokat szinte semmi erkölcsi dologra nem tanítják. Emlékszem, egyszer mondta nekem valaki, hogy ő neki már 3 együttélése volt, de azt mondja, még nem házasodtam meg. Hát mondom, ez már akkor 3 válás is volt. Tehát azért én nem házasodtam meg, ez nem válás. De mondom, lelkileg ugyanaz a következménye. Most az, hogy te nem írtál alá az anyakönyvvezető előtt egy papírt, de annak a lelki terhei, hogy te együtt éltél először 2 évig, utána 5 évig, utána 3 évig valakivel, és akkor elváltál, és akkor ő ment erre, te mentél arra, hát mondom, ennek csak a lelki terhei. Nem is szólok azokról az esetekről, ahol már gyermekek is születtek és születnek, és szerencsétlen gyerekek, tanítók, tanárok tudják a legjobban, hogy valamikor nem tudják, hogy tulajdonképpen kit tiszteljenek apjuk vagy anyjuk gyanánt. Tehát félelmetes itt az elfajulás, ezt egy külön parancsolatba kellett Istennek szabályoznia, hogy mi a házasságot szent intézménynek tartsuk, ezt nem mi találtuk ki, milyen jó kitalálására nem vagyunk képesek, az elrontására igen, de kitalálására nem. És ha már itt tartunk, akkor hadd hivatkozzam vissza Mózes első könyve 2. fejezetére, hogy a házassággal együtt Isten még 2 ajándékot adott, tehát összesen 3 nagy ajándéka van az Istennek, amit mindenki megkap az Istentől, és ezt a Bibliánk 2. fejezete nagyon szépen kifejezi. Az első nagy ajándék a gondolkodás, fogalomalkotás és beszéd ajándéka, ami egy kulturális, civilizációs ajándék. Ettől vagyunk emberek, hogy gondolkozunk, fogalmat alkotunk, beszélünk. A 2. ajándék a munka és a megpihenésnek a szabályos váltakozása, a 6+1-es időbeosztás, és a 3. nagy ajándék a társ, a barát, a barátnő és a házastárs, a férj és feleség. Ezeket Isten a teremtés hajnalán, ott az Édenben eleve adta az embernek, és ez mind a 3 ajándék ma olyan, hogy szinte azt látjuk, hogy nagy tömegek nem érzékelik az ajándék jelleget, és semmibe veszik. Van gondolkodás?
tiszta fogalmak, egyenes beszéd, szeretetteljes kifejezés, egyre kevésbé. Van a munkának és megpihenésnek szabályos 6+1-es váltakozása, szinte az emberek erről nem is tudnak már. És tisztelik azt, hogy az életben egy valaki lehet, aki hozzád olyan közel jut, hogy testileg, lelkileg, azt mondta Jézus Máté Evangélium a 19. fejezetében, többé már nem kettő, aki férj és feleség, már nem kettő, hanem egy test. Egy test. Az azonosulásnak, a szeretetnek, az egybeolvadásnak lelkileg és testileg egy olyan formája, amit az Isten gondolt el, amit az Isten adott, és amit ha az Isten szándékai szerint használunk, akkor az csodálatos erő lehet az életben, úgy, ahogy az énekek éneke is mondja a 8. fejezetben, hogy a tiszta szerelem és házasság az láng, de az Úrnak lángja. Az Úrnak lángja azt. Ha úgy használjuk, hogy az Isten adta, az csodálatos meleget ad az életnek, és megadja az életnek a jó ízét. Tehát még egyszer mondom, először azt mondja Isten, hogy tiszteljük az atyákat, anyánkat, az időseket, felsőbségeket, utána még kitárul a kör, hogy minden ember tiszteljünk, különben ez, hogy minden ember tiszteljünk, ez benne van Péter első levele 2. fejezetében, így, hogy minden ember tiszteljetek. Tehát ez bibliai, tehát én megdöbbenve hallgatok ilyen kijelentéseket magukat kereszténynek való emberektől, hogy ő az ateistát nem tiszteli. Hogy ő az ateistát nem tiszteli. Vagy akinek ilyen eszméi vannak, ő azt nem tiszteli. És akkor mindig újra el kell mondani, hogy Jézus Krisztus mindenkiért adta az áldozatát, mindenkinek végtelen lehetőségei vannak, hogy ő most ateista, azt nem biztos, hogy te el tudod dönteni, hogy miért ateista. Lehet, hogy önhibáján kívül, lehet, hogy tudatlanságból, lehet, hogy makacságból, konokságból, de az az ő hibája és az ő szenvedése, nem a tiéd legfőképpen. Tehát ezt a Biblia kimondja, hogy minden embert tiszteljünk. Jézus, amikor a földön járt, minden embernek megadta a figyelmet és a tiszteletet, azt nevezhették Annásnak, Kajafásnak, Pilátusnak, vagy bárkinek, Jézus nem válogatott. És a ne paráználkodjál, vagy ne törj házasságot, ne légy házasságtörő parancsolatban is, azt láthatjuk, hogy a kör bizonyos értelemben, illetve ez a sík bizonyos értelemben tágul, annak ellenére, hogy itt csak egy ember életét védi Isten, a tulajdon házastársunkét, vagy jövendő házastársunkét, de azért tágul, mert erre is figyelmeztetni kell bennünket, és ezt is parancsolatba kellett adni, hogy azt a valakit, akit mi megszerettünk, azt ne csapjuk be, azt ne hagyjuk ott, azt ne alázzuk meg. Ezután még a következő logikai lépés, a 8. parancsolat, az élet, mert ez a 3 parancsolat lényege a tiszteld atyádat, a nevét és ne paráználkodjál, ez az életet, az emberi életet védi. Most az emberi élet védelme után jön az ember tulajdonának a védelme. A ne lopj. Nem csak az életet kell védeni, hanem védeni kell azt is, ami az ember tulajdona. Mindenki tudhatja, hogy a ne lopj parancsolat a legszélesebb körűen megszegett parancsolat az emberi társadalmakban, és az emberek nagyon, nagyon szabadon és lazán bánnak ezzel, hogy mi az, hogy lopás. Ugye még a hétköznapi nyelv is azt mondja, hogy van időlopás. Például az időlopás bűnében hány és hány ember vétkes. Ezen kifolyik az a kezünkből az idő. Nem jól hasznosítjuk az időt. Ez is lopás. Ki hogyan használja fel az időt, olyan ember lesz belőle. Hát a legtöbb emberen látszik, hogy nem jól használta fel az időt, élhetetlen, tunya, lassú, nem összefogott, nem tud koncentrálni, egyszerűen szétszórt, tudom, hogy itt betegségek is vannak a háttérben, civilizációs ártalmak is, de hogy a betegségeknél is meg szokták jegyezni, a 60-70% mi rajtunk embereken áll, sajnos nagyon sok ember lopja az időt. Otthon is, munkahelyeken is, más alkalmakkor is lopja az időt. Aztán, hogy a lopásnak a konkrétabb formáira térjünk, de hát még a büntetőjog is ugye megkülönböztet, nem tény, tolvajlást, rablást, garázdaságot, nem tudom én milyen kategóriák vannak, mert a lopásnak nagyon széles skálája létezik, sajnos minőségben is, meg mennyiségben is, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy én 10 forintért visszamegyek a kasszához, és visszaadom, hogyha túlszámláztak, és vannak emberek, akik a milliók eltulajdonítását tulajdonképpen nemzeti hőstetüknek veszik, hogy ők csak ennyit loptak, miközben mások milliárdokat lopnak.
A ne lopj parancsolatnál szeretnék majd emlékeztetni arra, és erről részletesen is szeretnék szólni, hogy Isten a gyakorlatban hogy szabályozta a lopást és a kártérítést.